0: Péter megsértett volna. Folyamatos az átvilágítása az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Rendkívüli hőhullám érte el Európát, Franciaország egyes részein 40 fok fölötti hőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol többnapos hőségriasztás van érvényben. Egy sporthír, az argentin Martin de Michelis lett a Gulácsi Péter és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A lipcsei klub honlapjának beszámolója szerint a 45 esztendős tréner szerződése 2 évre szól. Végül a várható időjárásról. Ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Hajnalban 15-20, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a kánikula. 2 óra múlt 3 perccel.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Vendégünk Nagy Viktor színművész, a Kult Kikötő alapítója és a Kaposvári Csiki Gergely Színház igazgatója, akit a nyári programokról és az új évadról is kérdezem. Június 26-án kezdődik a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál Veszprémben. Irodalmi sétára indulunk Bach Kata színművésszel a fővárosi Margit szigeten, és a debreceni Vojtina Bábszínház új évadát is megismerjük.

0: ezt az elhagyott élményteret Balatonföldváron, és akkor 21 évaddal ezelőtt kezdődött el a kultkikötő hódító útja története, és azóta a Balaton északi és déli partján is már jól számos helyen ott volt. Most az idén nyáron, júliusban és augusztusban Balatonföldváron, Balatonszárszon és Balatonbogláron található meg a kultkikötő programja.
1: Azért említettem, hogy a déli partról van szó elsősorban, mert hogy ez a három fő játszó helyszíne van. Maga a név kihez kötődik, hogy kultkikötő. Nyilván kulturális kikötő a Balaton partján. Összerakom, de az ötlet, ki az ötlet adója ennek a névnek?
0: Hát nézze, szerkesztő asszony, az a helyzet, hogy valahogy ez úgy volt, hogy amikor mi ott dolgoztunk, meg a Csikiből jó néhány szent bolond kiköltözött Kaposvárról a Balaton partra, akkor nagyon sokáig Bajor Gizi szabadtéri színpadként vittük tovább. Aminek a neve is volt, Bajor Gizi parkban található, ez egy gyönyörű szép épület, amit most még nem tudtunk idén átadni, de majd a következő évben már szerintem már át tudjuk adni a nagy közönségnek. Most mindenféle élménytérben játszunk, most például a Művelődési Házban lesznek benne a programjaink, többek között Földváron, de Szárszon a Csukás Színházban, Bogláron meg a Isten szabad ég alatt fogunk játszani. Szóval a kult kikötő, ugye az, ahogy mondta is szerkesztő, az, hogy a kultális kikötőnek egy rövidítettebb szleng változata. Szerettük volna, hogyha a Bajor Gizi szabadtéri színpadot nagyon sokáig meghagytuk, aztán Balatonföldvári szabadtéri színpadként is üzemeltünk, és utána lett ez a kultális kikötő, hiszen már nem csak színházzal foglalkoztunk. Tehát az hátterében az állt, hogy egyszer csak elkezdtünk olyan őszművészeti ügyekkel foglalkozni, ami miatt már nem volt megengedhető, vagy talán nem volt elég, ez a név nem volt elegendő a mi tevékenységi körünknek a pontos behatárolásához. Nekünk azért vannak képzőművészeti kiállításai, illetve a kultkikötőnek vannak képzőművészeti kiállításai, táncos előadásai, zenei produkciói, gyerekszínházi előadásai, és még is számtalan más egyéb program.
1: Bajor Gizi nevét említette, mondjuk el, hogy ő Balatonföldváron nagyon sokat nyaralt, neki volt ott egy nyaralója, még ma is áll, érdemes ellátogatni abba az utcába, ahol ilyen szép villaépületek vannak egymás hegyi hátán. Mi az utca neve? Petőfi Sándor?
0: Petőfi Sándor utca, jól emlékszem, igen, de igen. Képzelje el, hogy ott Karádi is, és még sokan mások, ott nagyon sokan pihentek Balatonföldváron. Készültünk is egy kiállítással korábban, így pihentek ők, és megmutattuk, hogy a Karádiék és az összes nagyon-nagyon-nagyon sokan eljöttek ott Balatonföldvárra, egymásnak adták a kulcsot, és megmutatták, hogy mi az igazi trend, hogyan kell. De a Boldog Békeidők kiállítás sorozatát indítottuk el ezzel.
1: Érdemes tehát Balatonföldváron a Petőfi utcán végig sétálni és megnézni az emléktáblákat, hogy ki mindenki nyaralt ott annak idején, többek között Bajor Gizi is. De térjünk vissza a programkínálathoz, ugyanolyan színes gondolom az idei évadban is, mint általában.
0: És az a helyzet, hogy még attól is színesebb. Tehát, hogy most például ugye a Csukás Pista bácsira emlékezvén egy csukás ünnepet fogunk tartani, hiszen a kultkikötő átépítette a teljes nézőterét a Csukás színpadnak, a színháznak, tehát egy megújult nézőtér várja a nagy érdeműt, és ha már nekem emlékeim vannak a kultkikötőről, a Csiki Gergely Színházból és a kultkikötővel összeállva csináltunk egy közös előadást, a Csukás mese univerzumot vettük alapul, a Csukás örökösök támogatásával és engedélyével az összes olyan nagyon-nagyon népszerű mesefigurát egy mesébe gyúrta Jeli Viktória, amit a Kaposvári Csiki Gergely Színház színészei játsszák el, Sepségben Linda, Stefánszki István és Portik Kevin, ő maga lesz Csüsű, és hát ezt a mese univerzumot pedig Benedek Dani rendezi meg. Valójában ennek a bemutatójával nyitjuk meg ezt a Csukás mese ünnepet, ezt a Csukás ünnepet. Mi ezt azért tettük tulajdonképpen ide, mert hogy itt indul az évad, itt veheti a birtokban nagy érdemű a színpadot és a nézőteret is.
1: Ez lesz július 4-én.
0: Így, hogy mondja.
1: Csukás ünnep tehát Balatonszárszón a Csukás Színházban, amelynek abszolút kertmozis hangulata van, fedett színpaddal, nézőtérrel, tehát esős időben is lehet látogatni. Balatonbognár azt mondta, a szabad ég alatt játszanak ott elsősorban zenés produkciók vannak, koncertek?
0: Mindenféle megtalálható ott. Csengetett Milord például, ez egy nemrég bemutatott nagyszerű előadás Molnár Piroskával, a főszerepben szintén Csiki Gergely színház kötődésű, tehát azért mindig próbálunk és próbálom sugalni a kollégáknak, én ugye mondom távolból figyelem a történéseket, de ott mindig a Kaposvári Színház mindig jelen van. Lesz majd Grund Víg Színházi Fiúzenekar koncert, lesz majd Halász Judit koncert, és számtalan olyan független és közszínházi produkció fog ellátogatni hozzánk, ha egy pillanatra még a Földvárra visszaugorható, például Csiki Gergely Színház is ott fogja bemutatni majd a Variációk egy rablása című előadását, majd a Közösségi Házban, de ott is lesz aztán az egyszemélyes előadástól a Jordán Tamás és Koltai Robinak a közös előadása, tehát számtalan olyan előadás lesz, a Mácsai Paliék is megjelennek ott, a Budapest Bár fog zenél majd Szárszón, tehát megint

0: csak ugye, hogyha már a nevét próbáltuk körbejárni, vagy miért kultás kikötő, vagy miért ez a kult kikötő, hát pont ezért, mert számtalan műfaj sokszínűséget takar ez a név.
1: Ez a nyár, de évközben, főleg október óta a Csiky Gergely Színház igazgatójaként hogyan telnek a hétköznapok? Átvette egy kész évadot, amit aztán gondolom, hogy menedzselni kellett, és most a 2026-os, 27-es évad már talán Nagy Viktor ízlésvilágát is tükrözi.
0: Ez az évad, ami most magunk hagytunk, vasárnap volt az évad zárunk, nagyon szép számokkal zártuk az évadot, még nem értük el a 90 ezer nézőt, de rajta vagyunk. A következő évadban már Hargita Ivánnal kiegészülve folytatjuk a munkát, Mészáros Tibor művészeti vezetővel elváltak az útjaink, és Hargita Iván került a helyére, de hát egy olyan népszínházi vonalat viszünk tovább Kaposváron, ami egy picit sem lép ki a komfortzónából, legalábbis a nagy színpadon, mert azért lesz ott egy csók és más semmi, az Eisenman halász békefély, ugye ezt majd Göttinger rendezi, az ifjúság édes madara Tennessee Williamstől a nagy színpadon, Szent Iváni álom valahol Európában, és aztán az zárja majd a sort a bérletes adások sorát a miniszter félrelép. Itt a nagy színpad, ez valóban a népszínházi vonalnak a terepe lesz. Annak ellenére, hogy jönnek fiatal alkotók, a Hargita Iván ugye már nem a legfiatalabb, de egy kiváló, nagyszerű, jó ízlésű rendező. Ő rendezi majd az ifjúság édesmadarát, Fejes Szabolcs fiatalember rendezi a Szent Iváni álmot, Kéri Kitti fogja rendezni majd a Valahol Európában, és utolsó előadást a miniszter félrelépet pedig majd a Kelemen József ezer szállal Kaposvárhoz kötődő színjátszó fogja megrendezni. És persze lesznek majd drogprevenciós előadások, tehát folytatjuk a Cyber Cyrano sikerét, tovább visszük a Hegedűs a háztetőnt, az Életre valókat, számtalan olyan produkció van, amit egész egyszerűen nem tudunk levenni, mert mindig jönnek a nézők, hála Istennek ez így van, úgyhogy próbálunk elég játszási napot találni ahhoz, hogy minden előadásunkat számon el tudjuk játszani, és ha már azt mondta, igen, ez a következő évad már minden ízében az az évad lesz, amit már tulajdonképpen Hargita Iván is rengeteget segített benne, de most már ez egy kicsit más évad lesz, mint az előző, de abból biztos, hogy nem fogunk engedni, amit a nézők megszoktak nálunk, abból a minőségből egy picit sem fogunk engedni. Én úgy tanultam, amíg 10 évig ott voltam abban a színházban, és ott vannak azok a kollégák is, akik egy picit sem engedik el a munkának a szükségességét. Tehát rengeteg munkát fektetünk bele, és azt gondolom, hogy ha valaki ellátogat a Csiky Gergely Színházba, azt érezni fogja, hogy az a munka az ott el van végezve, és nem hiszünk a fél megoldásokban, hanem ott mindenki ízlik-vérik színházi ember.
1: Hol tölti a nyarat? Kaposváron, Balatonszárszon, Bogláron, Földváron?
0: Magam sem tudom, azt egész biztos, hogy a kislányommal szeretném a lehető legtöbb időt tölteni, úgyhogy tervezek már mindenféle túrázást vele. Az biztos, hogy Kaposvárra azért ez úgy működik, hogy most a színjátszókat ugye vége van az évadnak, és hát ugye nyilván most egy csomó olyan ügykezelés kezdődik, olyan adminisztratív ügy, amivel amikor megjönnek a kollégák, akkor már egy új lendülettel tudunk kezdeni. Tehát biztos, hogy sokat töltök majd a színházban is, de szeretnék a szeretteimmel minél többet eltölteni, a kislányomat szeretném minél többet magamhoz ölelni.
1: A kultkikötő alapítója Nagy Viktor volt a vendég, aki a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatójaként újult erővel kezd majd neki a 2026-os, 27-es évadnak. Előtte azért vár egy kis pihenés. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást. Hey!

0: Június 26-án kezdődik Veszprémben a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivál. A királynék városa ezen a három napon megtelik zenével, beszélgetésekkel, közösségi élményekkel, kultúrával és lelki feltöltődéssel. A nagyszínpados koncertek, a családi programok, az irodalmi esték, a színházi előadások mellett az elcsendesedés pillanatai is jelen vannak. A Petőfi Színház különleges bemutatóval készül az eseményre, Szabó Magda Abigail című előadásának premierjével, főképp azért is, mert a regény egy református iskolában játszódik. Felszegi Csaba összeállítása.
1: Nagy örömünkre most duplán kapcsolódunk. Egyrészt Steinbach József püspök úr megkeresett minket, hogy itt lesz Veszprémben a Református Fesztivál, és hogy a Veszprémi Petőfi Színház is helyszínül tud szolgálni, illetve a Veszprémi Petőfi Színház előtti tér és a kertünk is, a Ligettel együtt.
2: Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
1: Én akkor már egy ilyen dédelgetett álmot őriztem a szívem mélyén, ugye 5 évvel ezelőtt létrejött a Petőfi Fifi Akadémia, ami egy egyedülálló ifjúságnevelési program, talán nincs is máshol ilyen, aminek célja az, hogy az egész színházzal, a színház egész világával ismertessük meg a gyerekeket, úgy, hogy személyiségfejlesztés és közösségépítés folyik, de természetesen művészeti események is vannak, meg művészeti programok és lehetőségek akár megnyilvánulni azoknak a gyerekeknek, akik erre képességet éreznek, illetve kedvet éreznek, ez nagyon fontos, hogy ez róluk szóljon. Én arra gondoltam, hogy 5 éves, és ugye ezért nagyon sok lány is jár, hát vannak fiúk is, hogy legyen egy valami, amivel egy picit be tudnak azok, akik már végeztek. Tehát ez pont nem a most járó osztály, hanem inkább az előző osztályokra vonatkozóan. Vannak nagyon-nagyon jó hangú lányok, és bennem megfogalmazódott, mert van egy nagyon-nagyon kedvelt mű, az Abigail, ami én azt gondolom, hogy amiről szól az akadémia, az pont tudja közvetíteni akár a mondani valója az Abigailnek is.
2: Hiszen fiatal lányokról szól, tehát a Petőfi Akadémiának ugye az életkorban passzoló gyerekei, hogy így mondjam, vagy fiataljai abszolút működnek ilyen szinten, és akkor azért kapcsolódnak a református fesztiválhoz, mert maga Szabó Magda regény egy református iskolában játszódik?
1: Hát igen, én ugye ezt már megfogalmaztam magamban, és akkor gondoltam, hogy ezt valamikor megcsináljuk a gyerekekkel, mert gondolkodtunk is, hogy hogy legyen, amikor is jött ez a megkeresés, hogy itt legyen a református fesztivál, és a püspök úr kérdezte, hogy milyen előadást javasolnánk mi itt, ahogy bemutatkozom a színház a fesztiválon. Ugye mondta, hogy látott mindent, neki nagyon jó az István a király, a Magdi, és akkor mondtam neki, hogy milyen fura, mert ugye nekem pont benne van ez így most a gondolataimban, meg a mindennapjaimban ez az Abigail kérdés, ami igen, ahogy mondtad, egy református iskolában játszódik, és hát felcsillant a szeme, és mondta, hogy akkor ő ezt megerősíti, ezt a vágyamat mindenféle oldalról, és hozzuk létre. És akkor nem volt kiút, akkor én úgy gondoltam, hogy a Jóisten is ezt akarja, mi is ezt szeretnénk, püspök úr is támogatja, akkor legyen ez, és most már gőzerővel folynak a próba folyamatok, természetesen professzionális előadást hozunk létre Somogyi Szilárd rendezésében, a Veszprémi Petőfi Színház társadalmának tagjaival.
2: Illetve Hirsch Laura, a színház legfiatalabb színművésze alakítja, ugye Vitai Georginát.
1: Igen, mert azért ez Kocsák zenéjével, ez egy nagyon-nagyon magas léc, ahogy szokták fogalmazni a színészek, és azért mindent nem lehetett az akadémistákra osztani. Természetesen olyan szerepekben jelennek meg az akadémisták, a végzett akadémisták, amely nekik való, és amely minőségileg tudnak úgy teljesíteni, ahogy ez elvárható egy ilyen előadás keretében, de nagyon nagy izgalommal várjuk, és most ez tényleg ez egy szerencsés találkozás.
3: Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja, Hirsch Laura alakítja.
4: Nagyon nagy megtiszteltetés, nekem ez fenn volt így az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
2: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
4: Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
2: A második világháború forgatagában.
4: Igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhozni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
2: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
4: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
0: Júnia díjas. Június 26-a és 28-a között várják tehát a látogatókat Veszprémbe a 11. Református Egyházi Napok Dunántúl fesztivál programjaira.

0: A fővárosban a Margit Szigeti Színház szervezésében nem csak könnyű és komoly zenei koncertek, színházi produkciók és zenés előadások, hanem irodalmi séták is átszövik az idei nyár program kínálatát. A helyszín a Margit Sziget, amely évszázadok óta szolgálta az ott lakókat, a természet közelsége ugyanis egyszerre inspiráló és megnyugtató a művészek számára. Bach Kata színművész vezetésével idén három időpontban is be lehet barangolni a víztorony környékét, amelyhez számos izgalmas történet kapcsolódik. A részleteket a színésznő árulta el.
1: Margit Szigetnek korábban voltak már ilyen sétái, én magam is tartok sétákat, egyébként a nyugatról, máshol, és ezért Bán Teodórának, a Margit Szigeti szabadtéri igazgatójának jutott eszébe, hogy csináljak itt is, mert ennek régen nagy sikere volt. És ezért három külön sétát rakattam össze én magam, ő pedig tudta rólam, hogy én szeretem azokat a jellegű dolgokat, ahol én kutathatok, olvashatok, kereshetek hozzá szövegeket, és kialakíthatok saját magamnak a sziget történetéről szóló három különböző sétát.
0: Gondolom, hogy ezt valahogy körbe öleli az irodalom, három különböző szemszögből megvilágítva, három különböző időpontban. Nézzük meg, hogy miket talált, mire koncentrál ez a három séta.
1: Június 28-án lesz a Tündérkert vagy Bohém Tanya című séta, aminek az a lényege, hogy sokan laktak itt, például Arany János a Margit Szigeti nagyszállóban, Kródi Gyula, de még sokan mások, írók, költők laktak itt a szigeten, különböző okokból voltak itt, volt, aki gyógyulni, volt, aki csak elvonulni, és itt is alkottak, ebből sok híres mű is született, de ezen kívül egy egészen elképesztő hangulata van annak, ha belegondolunk, hogy ők akkor még ide hajóval jöttek be, tehát itt még ugye nem volt mondjuk Arany idejében a Margit híd, tehát ez egy nagyon különleges helyszín volt akkor, egy sokkal izoláltabb hely, ahol tényleg gyakorlatilag a semmi közepébe csöppentek ők itt, és alkothattak.
0: A séta azokat a helyszíneket járja be, mondjuk például a Tündérkert esetében, ahol Arany Kródi megfordult?
1: Igen, azokat a helyszíneket is. Mind a három sétának különböző útvonala lesz. Van a Szentek Szigete című séta, ugye itt nem csak a Szent Margit legendája körül van, hanem például bemegyünk majd a Szent Mihály kápolnába is, és beszélünk arról, hogy itt valaha kolostorok volt, szerzetes élete is kapcsolódik a szigethez, és a Túlélők Szigete című séta pedig a természetvilágról szól, és például a víztoronyba is fel fogunk menni.
0: Ennek a két utóbbi sétának mikor lesz az időpontja?
1: Július 19 és július 26.
0: Tehát a Szentek Szigete lesz július 19-én, a Túlélők Szigete pedig július 26-án. A kutatómunka hogy zajlik egy irodalmi séta keretében? Tehát jön az ötlet, a gondolat megszületik, de hát nyilván ehhez valamilyen háttérkutatásra is van szükség. Bach Kata ilyenkor hova fordul, a könyvespolchoz, vagy az internet, vagy elmegy egy könyvtárba?
1: Mind a három. A könyvtár még hátra van, mert már így is nagyon sok anyagom van, de azért majd szeretnék bemenni. Vannak Budapest tárak külön, tehát ami Budapest történetéről szóló külön tárak. A Szabó Ervin könyvtárnak például van egy ilyenje, ahol egyébként gyönyörű termekben lehet olvasni, tehát ez egy külön élmény ezzel foglalkozni nekem. Úgyhogy ezekhez, és én nagyon sokat tanultam, nekem volt egy közös előadásom Nyári Krisztiánnal és Bősze Ádámmal, ahol Jókai életéről volt szó, ez a Jókai év keretein belül, és én ott olvastam fel szövegeket, és rengeteget tanultam tőlük arról, hogy mi az, ami a nézők számára érdekes, különleges, és tényleg sok kutató munka, és abból ki kell ezeket mazsolázni, hogy mi az, ami igazán különleges, érdekes, vagy valamiért abszurd, vagy valami miatt fontos.
0: Az irodalmi sétákon részletek is elhangzanak irodalmi művekből?
1: Igen, részletek is el fognak hangozni, és zenét is fogunk hallani.
0: Aki ezeken szeretne részt venni, mire számítson, milyen hosszú távot kell bejárni, tehát mennyire megerőltető ez, és időtartamban mit jelent?
1: Körülbelül másfél órásak lesznek, és nem nagyon fogunk hosszú távot bejárni, bár mondjuk a víztoronyba fellépcsőzni az kicsikét fárasztóbb, de alapvetően ez egy kényelmes, inkább kikapcsolódó és feltöltő dolog lesz, mint egy túra jellegű valami.
0: A három közül ugye a Tündérkert, vagy Bohém Tanya, a Szentek Szigete, vagy a Túlélők Szigete. Ez a három tematika melyik az, amelyik a legközelebb áll Bach Kata szívéhez? Nyilván azt fogja mondani, mind a három, de talán mind a három más miatt, de mégis, ha kellene választani, mi az, ami most egyelőre a munka folyamat során a legizgalmasabbnak tűnik?
1: Igen, mind a három között. A túlélők szigete, ami a természetről szól, én nagyon sokat teszek azért, hogy környezettudatosan éljünk otthon is, és nekem ez egy fontos küldetésem. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem kapcsolódni ahhoz, hogy mit jelent az, hogy egy 200 éves fa itt akkor is itt állt, amikor a nagy árvíz volt és túlélte. És akkor még számtalan ilyen példa, ami bennem óriási tiszteletet kelt a természet felé, és nekem ez nagyon-nagyon sok erőt szokott adni. És ennél biztosan el fog hangozni, ugye Arany Jánosnak van a tölgyekről, a Margit-szigeti tölgyekről, tehát ő itt az itteni fák alatt alkotott, és írt is hozzájuk verset. Ez az, ami lehet, hogy mindkét sétánál, de ennél szerintem mindenképpen el fog hangzani.
0: Június 28-án lesz tehát az első irodalmi séta Bach Kata színésznővel, majd július 19-én és július 26-án is bejárhatják a fővárosi Margit-sziget izgalmas, irodalmi ihletettségű helyeit a művésznő vezetésével.
2: Kalendárium.
0: Összművészeti műfaj lett a báb színház. Ma már a báb egy vizuális kifejező eszköz, nem kizárólag a legkisebb gyermekek paraván mögötti szórakoztatása, így szól a felnőttekhez és a kamaszokhoz is. Ehhez a korszerű áramlathoz csatlakozik a debreceni Vojtina báb színház is. Az intézmény a napokban hirdette ki 2026-os 27-es évadát. Gyarmati Péter összeállítása következik.
3: A kortárs bábszínház kérdéseket tesz fel is a tánc, a zene, a nyílt játékmód eszközeivel keresi a válaszokat. Természetesen él még a kesztyűbáb is, a klasszikus vásári bábjáték. Láposi Terka, a debreceni Vojtina bábszínház igazgatója szerint izgalmas időszak ez az alkotóknak és a nézőknek is.
4: Figyeltünk a középiskolákra az elmúlt 2-3 évben, Vojtina. Nagyon-nagyon sikeresnek éljük meg azt az elmúlt 2 évadot, amiben meg tudtuk őket szólítani, és nézőnké, résztvevőnké
3: vált. A kamaszokat?
4: A kamaszokat, így van. Egyetemistánkkal, sőt felnőttekkel, felnőtt nézőink is alakultak. Van egy törzs néző seregünk 2 évad.
3: Hát ha már ezt mondta, én erre gondoltam, hogy a bábszínház ugye nagyon sokaknak úgy él a fejében, hogy az gyerekeknek szól. De ma már nem így van.
4: Nem így van, nem életkorfüggő, hanem tartalom és esztétikai formanyelv függő. Tehát mire kérdezek rá a báb műfaj eszközeivel, és milyen tartalmat találok hozzá, hogy az izgalmas legyen. És ebben az elmúlt évadokban, az elmúlt 2 évadban megtaláltunk 2-3 olyan tartalmat, amiben teljes mértékig vakmerően be tudtuk őket szólítani, és ebben az évadban viszont visszanyúlunk az élet elejét élő legkisebbekre, a csecsemőkre. Miért? Mert a művészetet ott kell elkezdeni, a legkisebbeknél, vagy még akkor, amikor anyapocakjában van.
3: Ezért vezetnek be Debrecenben 2 új bérlettípust, az egyik a baba, a másik a tipegő bérlet, mert ahogy mondják, a művészet nem kor, hanem kíváncsiság kérdése.
4: És lesz egy még egy nagyon izgalmas, a messziről jövők bérlete, a vidéki iskolák, óvodák, a leszakadó hátrányos helyzetű települések. Ne azért vegyél bérletet, hogy ide kell jönni 4-szer, nem, te határozd meg, hányra szeretnél jönni, mit szeretnél látni.
3: Önök fognak alkalmazkodni
4: így
3: hozzájuk.
4: Van,
3: hát ilyet nem is hallott még
4: de
3: a világ.
4: Most lesz, de muszáj, megtapasztaltuk az elmúlt évadban, hogy 8-osok is szívesen jöttek volna, de drágább volt a beutazás, mint a színházi. Akkor fogjunk össze, és nézzük meg, mit tehetünk, értetek. Tehát 3 ilyen új bérletet is bevezetünk. A szemléletünkbe pedig egyértelműen ez a vizuális telítettség, a rengeteg kommunikációs szint összekeveredése, virtuális világ, a mesterséges intelligencia és a legneutrálisabb nyomhagyás. Hogyan tevődik össze a műfajokban, hisz a bábszínház erre nyitott, és erre kell, hogy eszközöket találjon.
3: Hajdú Péter játszik és rendezi is a Vojtina bábszínházban. A következő évadban egy Benedekele klasszikust visz színpadra.
5: Ez a Három kívánság című népmesére épül, illetve látható lesz majd elejétől végig az egész történet, a Három kívánság történet az előadásban, de ezt a népmesét én beleágyaztam egy történetbe. Egy család érkezik nyaralni egy kicsi faluba, de nem egy problémamentes család, hanem olyan problémákkal küzdködnek, amikkel nagyon sokan, nem csak ebben az országban, az egész világon a túl kevés egymás iránti figyelem, a másik érzékenységének az észre nem vétele, és az ő problémáik megoldásában segít ez a mese. Úgyhogy ők erről nem tudnak egyébként, és mint tudjuk, ugye a mesének egyébként is gyógyító ereje van. Itt ebben az előadásban reményeim szerint ez konkrétan meg fog mutatkozni, hogy hogyan tud csodát tenni egy mese az emberek életében.
3: A következő évadban 5 premier lesz a debreceni Vojtina Báb Színházban, és ezeken kívül 12 előadás marad még a kínálatban.
0: Sok érdekességgel készülnek tehát a debreceni Vojtina Báb Színház új évadában.

Kedves hallgatóink, a kalendárium adása hamarosan véget ér. Én köszönöm a hangmérnök Hajósi Bence, valamint a szerkesztő Enc Tarackközi Kinga nevében is a figyelmüket. Babucs Krisztánt hallották.

0: Kossuth Rádió Telki bányán, FM 90,2. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Akik nem elégszenek meg a hegyeinket járva a szép panorámával, akiknek egy csúcsokra való gyalogos felkapaszkodásból vagy épp ereszkedésből hiányzik valami, azok a Mátra szívében különleges élményeket élhetnek át elektromos járművekkel.
2: Egyik kedvenc útvonalom a pálos szegvi útvonal, ami a Máriácskához vezet el. Ott egy picit megállunk, szétnézünk, én mesélek a helyről, nézelődünk, fényképet csinálunk, és akkor megy tovább a túránk.
1: Amur, lamur. Szeressük vagy kiírtsuk a hazai vizekből ezt a hatalmasra megnövő idegen honos halfajt.
3: Európai Unió teljes területén természetes vagy természetközeli vagy természetessel érintkező víztestbe telepíteni tilos. Ehhez képest a negyedik leggyakoribb halfaj a legtöbb természetes vízünkben.
1: A Tiszató vize rendkívül tiszta, vízminősége pedig kiváló. Nem csoda, hiszen a kiskörei vízlépcsőnél kiszűrik az éjszakabbról érkező hulladékokat.
4: Új keletű feladata a Tisza folyón érkező uszadék és nagy mennyiségű kommunális hulladéknak a megállítása, a kezelése.
1: Az elektromos járművek alapjaiban változtatják meg a természetjárást és az off-road kalandtúrákat. A legnagyobb előnyük az, ami korábban elképzelhetetlen volt a belső égésű motorok korában, a teljes csend. Úgy tudunk átvágni az erdei ösvényeken vagy a hegyi utakon, hogy nem zavarjuk meg a vadon élő állatokat, nem lélegzünk be kipufogógázt és nem terheljük zajjal a természetet. A terepviszonyoktól és a kalandvágy szintjétől függően ma már elképesztő eszközpark áll rendelkezésre az erdei túrákhoz, akár Mátrafüreden is. A riporter Tarnóci László.
5: Hát én egyszer már voltam itt, már végigjártuk, ráadásul szerintem pont ezt a túraútvonalat, úgyhogy nem idegen számomra. Annyi a különbség, hogy eső után talán egy kicsit látványosabb lesz a terep.
6: Önök most csekkolnak be egy kalandtúrára, mekkora a csapata?
5: Hárman vagyunk, mi hárman csatlakozunk egy másik csapathoz, és így jött össze a túra.
6: Honnan érkeztek?
5: Budapestről.
6: Mit lehet kapni egy ilyen mátrai kalandtúrán?
5: Hát egyrészt más szemszögből láthatjuk az erdőt, a tájat, lemehetünk olyan útvonalakon, amin gyalogosan tovább tart. Izgalmas, izgalmas kövek között, fák között menni. Nagyon izgalmas.
6: Elektromos kerékpár, vagy mi lesz a közlekedési
5: eszköz? Szegövé lesz. Szegövé, ja. Ezt választottuk.
6: Gyuri születésnapja alkalmából kapta barátaitól ezt a túra lehetőséget. Egyébként is együtt túráznak?
7: Most először vagyok így egyébként, tehát ez egy ilyen meglepetés volt, hogy idehoztak. Nagyon nem voltam még így túrázgatni. Most próbálom ki először ezt a high-tech túrát.
6: Mennyire ismerős a Mátra, és mennyire fölkészült a kalandokra?
7: 40 éve voltam kb. Utoljára a Mátrába. Egyszer-egyszer így elmentem mellette, de nagyon nem szoktam túrázni. Barátaim azok túrásabbak, mint én.
6: Van mit felfedezni akkor?
7: Abszolút, igen.
6: Így. Kádár Gergő hány éve túravezető a Mátrában?
2: 4 éve vagyok egy túravezető, 17 éves koromban kezdtem, itt Tivi nagy bizalmat szavazott nekem, azóta szeretlenül nyomom, szeretem, úgyhogy nekem ez tökéletes munkahely, így fiatal.
6: Mik azok a szabályok, amiket azért be kell tartani, hogyha egy technikai eszközzel járjuk a védendő és védett természeti területeket?
2: Mi nagyon alapos oktatást tartunk minden túránk előtt, ez nagyjából egy fél órát ölel fel, ebben van gyakorlati és lesz elméleti oktatás, itt nagyon-nagyon sok mindent elmondunk és felkészítünk minden vendéget minden esetőségre, hogy a lehető legbiztonságosan mássunk ki az erdőbe. Engedélyeink vannak a különböző túraútvonalainkra, de nyilván mindig tekintettel vagyunk a túrázókra, a biciklisekre, mindenkire, úgyhogy vigyázunk egymásra és a másikra is.
6: És vigyáznak a természetre, tehát a kijelölt utakon mennek?
2: Csak a kijelölt útvonalon haladhatunk, nem térünk le, ezek a megszokott útvonalaink 7-8 éve legalább.
6: Néhány célállomást innen a Mátra szívéből villancsunk föl.
2: Például nekem az egyik kedvenc útvonalom a pálos szegvi útvonal, ami a Máriácskához vezet el. Ott egy picit megállunk, szétnézünk, én mesélek a helyről, nézelődünk, fényképet csinálunk, és akkor megy tovább a túránk.
6: Milyen technikai eszközöket használnak még egyébként itt? És mik azok a sportok, amik a természetben jól állnak, és a természetre sem jelentenek nagy terhelést?
2: Alapvetően az eszközeinkről azt kell tudni, hogy teljes mértékben elektromosak. Nekünk talán a céges autón kívül tényleg mindenünk elektromos. A Segway-en kívül én még nagyon szeretem az EcoStar nevezetű saját fejlesztésű eszközünket. Ez egy ilyen háromkerekű élménycsoda, amit csak úgy hívjuk. Gyakorlatilag nyáron is ezt a síelős érzést át tudjuk vele élni.
6: A Magyar Turisztikai Szövetség interneten is megosztotta a konstruktőr Ocella Tibor bemutatóját erről a Mátrafüreden használható új elektromos járműről.
8: A síélményt még jobban átvinni egy olyan szerkezetre, ami pontosan ezt a carvingos feelinget adja vissza nekünk, de nem csak abban az egy-két hónapban, amikor van hó itt a Mátrában, hanem a másik 10 hónapban is. És utána jött még az ötlet az, hogy oké, de mi lenne, mivel hogy nyáron nincs felvonó, hogy akkor tegyünk bele egy motort, mert akkor felvonóra sincsen szükségünk, és igazából bárhol el tudnánk vele menni. Van egy nagyon-nagyon izgalmasan gondolkodó, egyébként motocross világbajnok mérnök kollégánk, aki ezt igazából nagyon szívén viseli. Én igazából az ötleteket szállítom, illetve van egy másik lengyel kollega, aki hasonlóképpen gondolkozik, ő designer. Ő velük így hármasban tudjuk igazából ezeket jól kitalálni. Teszteljük a vendégekkel is, súlypont áthelyezéssel, ahogy dőlünk, abban a pillanatban már a kerekek is forognak megfelelő ívben. Kapaszkodás van, de ugyanúgy kézzel, lábbal tudsz rajta segíteni. Fel se kell benne állni, hanem tulajdonképpen ülve tudunk vele síelni, hogyha így tetszik. Kell, hogy megfelelően ki tudjál benne dőlni, mert egy nagy sebességnél sokkal jobban ki kell vinned a súlypontot ahhoz, hogy meg tudjad fogni a gépet.
1: Sokféle túra lehetőséget kínálnak hegyeink. A Mátra szívében, Gyöngyös és a Kékes közt félúton túravezetővel, akár elektromos járművekkel is kipróbálhatjuk a természetjárást és az off-road kalandtúrákat. Jól küzd a horgon, megtisztítja a vizet a növényzettől, és finom is, mondják a pecások. Elpusztítja a vizet tisztító növényeket, így halálra ítélheti a vizeket, semmi keresni valója hazánkban, mondják biológusok, környezetvédők az Amurról. A közelmúltban jelent meg Szendőfi Balázs természetfilmes halkutató könyve a hazai horgászat helyzetéről. A beszélgetés első részét a közelmúltban hallhatták, most itt a folytatás, az Amurról lesz szó.
3: Az Amur az egy ázsiai növényevő halfaj, amely egyébként elég nagyra nő, és a testsúlyának a 120-150%-át meg is kell neki ennie egy nap alatt, mondjuk nyári melegben, ami kizárólag a makrofita vízi növényzetből áll, amit egyébként a hazai ökoszisztémában ez a táplálékbázis nem rendelkezik fogyasztóval. Tehát úgy van kitalálva az európai ökoszisztéma, hogy a hínár növényzetet nagy mennyiségben semmi sem eszi. Ehhez képest itt van nekünk az Amur az 1960-as évek óta, amikor is behozták Dél-Kelet-Ázsiából, és azóta egyébként Dél-Amerikából is kapott egy segítőtársat, a Nutria személyében, amelyik szintén ezt a növényzetet fogyasztja, mivel jól küzd a horgon, tehát az ő szenvedése.
9: Ilyen torpedószerű, kinézetű, megnő 30 kiló fölöttire is, rettenetesen erős, azt mondják, hogy nagyon-nagyon jó sporthal, mert tényleg megy, mint a rakéta.
3: Így van, most ez megint csak ugye ennek a halnak a kínlódása, és a kínlódását megfelelő erejjel tudja kifejteni, úgyhogy ezért szeretik, nem fog olyan hamar megadni magát, mint mondjuk egy dévérkeszeg, hanem bizony küzd sokáig. Ez horgász turisztikai szempontból vonzóvá teszi. Viszont egyébként az Európai Unió teljes területén természetes vagy természetközeli vagy természetessel érintkező víztestbe telepíteni tilos. Ehhez képest a negyedik leggyakoribb halfaj a legtöbb természetes vízünkben.
9: Hogy került oda?
3: Tologatják a felelősséget. Nyilván a korábban telepített példányok még ott lehetnek, hiszen elég hosszú életű halról van szó, de vannak kisebbek is, elég nagy mennyiségben, és ezeknek ugyebár vagy tógazdasági kiszabadulásból kerülhetnek ki, vagy illegális telepítésekből, vagy pedig szaporodik a természetes vízben. És ezt mind a hármat igyekeznek tagadni éppen azok, akikhez tartozik, tehát nyilván, hogyha a gazdasági kiszabadulás, akkor annak a felelőssége is meg kellene, hogy legyen valamely tógazdaságokban. Hogyha illegálisan telepítik, akkor annak a felelőssége is meg kell, hogy legyen. Ilyen tettenérések vannak egyébként, illetve telepítéses videókból utólag lehet rekonstruálni, hogy hol csúszott be az Amur illegálisan a pontyok között. Erre vannak hatóságok Magyarországon, amelyek megfelelő büntetést megalapozott esetben kiszabják. És a harmadik pedig az a természetes vízi szaporodása.
9: Ez bizonyított, hogy szaporodik az Amur, mert erről is olvastam többféle véleményt.
3: 2019 óta tömegesen találnak a kutatók ivadékokat, a körösök a Tisza holtágaiban és a Drávában is, tehát a szaporodása így alapesetben bizonyítottnak tekinthető lenne, ha nem mondta volna azt az illetékes szakminisztérium, hogy ő nem fogadja el az ivadékok jelenlétét az amúr szaporodásának, és ezért életképes ikrát vagy pedig ívás dokumentálását megvárná, mielőtt átminősítik inváziós halfajjá. Ez azért fontos, mert ha inváziós halfajjá lenne minősítve az idegen honosból, akkor az más szabályozást írna elő, akkor nem lenne szabad zárt vízbe sem telepíteni, illetve nem lenne szabad visszaengedni sem a horgászoknak, nem szabhatnának ki rá méretkorlátot, ami egyébként így is nonsens egy idegenhalos fajjal szemben, hogy méretkorláttal védik, mert ugye azt mondják, hogy ki fog kopni a vizekből, mert azt, ők azt érzékelik, hogy fogy mondjuk a Dunából, holott ugye az ökológiai cél az lenne, hogy tényleg kikopjon, tehát hogy nulla legyen, amire egyébként nem sok esély van. Egyelőre várjuk azt, hogy most itt az új irányítás alatt hogyan sikerül majd inváziós fajjá minősíteni, hiszen ugye 2019 óta, azaz 7 éve már a szaporodása bizonyítottnak tekinthető.
9: És az a legnagyobb baj az amúrral, hogy kieszi a növényzetet? Nagyon sokan pedig azt mondják, hogy hála Istennek megtisztítja a csatornákat, kieszi a hínárt, jobb lesz a víz lefolyása, árvízvédelmi szempontból is. Tehát vannak, akik kifejezetten örülnek ennek.
3: Igen, a horgászok általában azért örülnek az amúr növény tisztító tevékenységének, mert nem akad el a szerelék a növényzetben. Azt tudni kell, hogy a növény nem párolog el a vízből, miután az amúr kiette, hanem az amúr emésztőrendszerén végigmenve amúr trágyaként visszakerül a vízbe, és ez azt eredményezi, hogy a víz szerves anyag tartalma ugrásszerűen megnövekszik. Az a növény, ami élő korábban akár oxigénnel is ellátta a vizet, de mindenképpen szűrte is a vizet, a halaknak is, az őshonos halfajainknak is búvó, szaporodó és táplálkozó helye. Ez mind eltűnik, és a víz kopárrá változik. Most élettelen víz nem létezik, hiszen ha a nap megsüti a vizet, valamilyen növényi élet mindenképpen elindul, és hogyha a magasabb rendű vízi növény életet az amúr kiiktatta, akkor az algásodás fog megindulni. És így a víz hamar zavarossá válik, felszaporodik a fitoplankton, tehát a lebegő alga, olyan oxigénszegény állapotok léphetnek fel nyári melegben, különösen hajnaltájt, ami komoly halpusztulásokhoz is vezethet.
9: Magát az amúr is kiírthatja? Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen öngyilkos folyamat?
3: Igen, tehát az amúr is, hogyha elfogy az oxigén, akkor az amúr is igaz az utolsók között, de ő is elpusztul a vízben, utána már csak a pontyok és az ezüstkárászok bírják egy kis ideig, meg talán törpeharcsák. De a lényeg, hogy az amúr sem érzi jól magát egyébként ezekben a vizekben, az amúr eredeti hazája Dél-Kelet-Ázsiában olyan folyók, amik a Dunánál 5-6-szor szélesebb folyók és holtágak, ahol hatalmas mennyiségű vízi növényzet áll rendelkezésre. Ezeket az amúr ott úgy tudja hasznosítani, hogy egyensúlyban él környezetével. Európában erre nincs példa, tehát itt mindig bármilyen élőhelyet, legyen az akár egy csatorna, vagy egy kisebb horgásztó, vagy egy nagy, hosszú dunai holtág, ezeket mindet degradálja.
1: Az amúr megítélése tehát igen vegyes. A horgászok megtartanák, a környezetvédők kivezetnék a hazai vizekből. Hogy milyen sors vár rá, azt nem tudhatjuk, de ha ténylegesen ilyen károkat okoz a természetes vizekben, akkor könnyen lehet, hogy elbúcsúzhatunk ettől a különleges, messziről érkezett halfajunktól. Zöld hírek a kék bolygóról. Újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai energiaközösségi mozgalom. Június elejétől a parádsasvári üvegmanufaktúra energiaellátását immár a közösségi energiaszolgáltató által telepített napelemes rendszer is támogatja. A fejlesztés különleges helyszínen valósult meg, hiszen a parádsasvári üveghuta a hazai üvegművesség egyik utolsó jelentős bástyájának számít. Az itt működő üvegolvasztó kemence rendkívül nagy energiaigényű, így a megújuló energiaforrások bevonása jelentős lépést jelent a település környezeti terhelésének csökkentésében. A megtermelt villamos energia mintegy 85%-át a manufaktúra helyben használja fel, a fennmaradó többlet pedig jelenleg a villamos energia kereskedőhöz kerül. A tervek szerint a jövőben ezt az energiamennyiséget helyi villamos energia megosztási rendszerbe vonják be, ami új lehetőségeket teremthet a közösségi energiafelhasználás számára. Új kutatási eredmények adhatnak reményt az európai sűnök védelmében. Az ultrahangos figyelmeztető rendszerek jelentősen csökkenthetik a közúti gázolások számát, amelyek ma a faj egyik legnagyobb veszélyforrásának számítanak. A faj állománya az elmúlt évtizedben mintegy 30%-kal csökkent, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a mérsékelten fenyegetett kategóriába sorolta az európai sűnt. A városi asodás, az úthálózat bővülése és a mezőgazdasági területek terjeszkedése miatt a sűnök egyre gyakrabban kénytelenek utakat keresztezni, táplálékszerzés vagy új élőhelyek keresése közben. Az Oxfordi Egyetem kutatóinak részvételével végzett vizsgálat során kiderült, hogy a sűnök érzékelik az ember számára nem hallható ultrahangokat. A kutatók szerint a jövőben az autókba épített ultrahangos jelzőrendszerek már távolról figyelmeztethetnék a sűnöket a közeledő járművekre, így az állatok nagyobb eséllyel kerülhetnék el az ütközést. Bárki számára elérhetővé váltak Magyarország talajtérképei és digitális talajadatai, a Honren Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének új talajtéradat portálján. A portál segítségével többek között az is megtudható, hogy egy adott területen milyen talajtípus található, milyen a víztartó képessége, milyen természeti adottságokkal rendelkezik, és milyen talajképző folyamatok alakították ki. Az adatok nem csak a kutatók és a mezőgazdasági szakemberek számára lehetnek hasznosak, hanem a vízgazdálkodás, a természetvédelem, a területrendezés és a környezetvédelem területén dolgozók számára is. Az intézet szerint a talajtudatosság és talajbiztonság egyre nagyobb szerepet kap a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban és a fenntartható földhasználatban. Újra lehet pályázni a Nemzetközi Vizes Élőhelyváros cím elnyerésére. A vizes élőhelyek védelméért felelős a Ramszari Egyezmény titkársága felhívására azok a települések jelentkezhetnek, amelyek hosszú távon elkötelezettek a tavak, folyók, mocsarak és más vízes élőhelyek megőrzése mellett. A cím olyan városoknak és településeknek ítélhető oda, amelyek aktívan hozzájárulnak a vizes élőhelyek védelméhez, fenntartható kezeléséhez, valamint a helyi közösségek életformálásához. A program célja, hogy nemzetközi szinten is elismerje azokat az önkormányzatokat, amelyek példamutató módon óvják természeti értékeiket. Magyarországon a pályázatokat a Ramszari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága előzetesen véleményezi. Az érdeklődő önkormányzatoknak pályázatukat legkésőbb 2026. szeptember 30-áig kell benyújtaniuk az élő környezetért felelős minisztériumhoz. Nemzetközi jelentőségű eredményt értek el a magyar kutatók. A budapesti kullancs populáció vizsgálata során eddig ismeretlen genetikai jelenséget azonosítottak, emellett olyan, emberre is veszélyes kórokozókat mutattak ki, amelyek közül egy közép-európai város környezetében most került elő először. A Honren és az Állatorvostudományi Egyetem kutatóinak tanulmánya rangos nemzetközi tudományos folyóiratban jelent meg. A vizsgálat során kimutattak egy az emberre is veszélyes baktériumot, amely feltehetően vonuló madarakkal érkezett, és mára tartósan megtelepedett Budapest külvárosi élőhelyein.

0: Magyarország második legnagyobb állóvize a Tisza-tó, korábbi nevén Kiskörei víztározó. A Tisza 1973-as felduzzasztásával jött létre. A tó ugyanakkor nem hagyományos értelemben vett állóvíz, hiszen a Kiskörei vízlépcsőnél az élő Tisza folyamatosan áthalad rajta. Ennek köszönhetően rendkívül gazdag a halállománya, ezért a horgászok körében is kiemelten népszerű. A Tiszára jellemző halfajok szinte mind megtalálhatók benne, többek között a ponty, a csuka, a harcsa, a kárász, a szompó, a süllő, a balin és számos keszekféle. A rekordlistás törpeharcsák jelentős részét is itt fogják. Ez a páratlan élővilág azonban csak úgy őrizhető meg, ha a tóba nem jut be az északi területekről érkező nagy mennyiségű hulladék. A témáról a vízügyi ágazat legmagasabb kitüntetésével, a Gátőr karddal kitüntetett kiskörei szakaszmérnököt, Fejes Lőrincet kérdezte kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna, a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén, a Kiskörei vízlépcsőnél.
1: Itt vagyunk a Kiskörei vízlépcsőnél, rengeteg szemét halmozódott itt föl. Ez a vízlépcső feladata, hogy kiszűrje ezt a szemetet?
2: Nem feladata, sőt, elődeink nem is tervezték, hogy ilyen funkcióra is képes lesz majd, ezt az élet hozta. Ilyen új keletű feladata a Tisza folyón érkező uszadék és nagy mennyiségű kommunális hulladéknak a megállítása, a kezelése. Közepes nagyságú árvizeknél van erre lehetőség, hogy a vízlépcső előtt fokozatosan fölhalmozódik, egy uszadékmezőt képezve egyre nagyobb területet foglal el az ideérkező és itt megrekedt, megállított uszadék és kommunális hulladék, amit később az árvíz levonulása után eltávolítunk hosszú napokig, hosszú hónapokig tartó munkával.
1: Itt állunk a vízlépcső tetején, alattunk az uszadékmező, óriási, látok itt dezodoros flakont, biciklikereket, kiskádat, gáztűzhely ajtót, és hát rengeteg uszadékfát. A Kiskörei vízlépcső dolgozói válogatják szét és szedik ki a vízből. Ez hogy történik? Látok ott egy hajót.
2: A szakaszmérnökség közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkatársai végzik ezt a munkát. Uszállyal érkezünk az uszadékmező széléhez. Látható ez a nagy méretű úszódarú, aminek
1: nagy markolóval, poliparkoló, ezt a szót kerestem.
2: Polipmarkolója van. Ezzel lényegében belemarkol az uszadékmezőbe, és hát így polipmarkoló kanál méretenként harabdál belőle, úgymond, és a megfogott, összeszorított uszadékfát a flakonokkal együtt így vegyes állapotba berakja a 200 tonnás uszájunknak a gyomrába.
1: Jó. Ez az uszály, aztán telepakolták továbbáll,
2: így van.
1: Itt a másik parton
2: pontosan
1: kiköt.
2: Egy hajó, ami behozta ezeket a úszó munkagépeket, kiviszi egy pár száz méterre lévő kiépített partfalhoz, ahol egy betonplac, egy úgynevezett manipulációs tér fogadja a uszályból kirakott uszadékot, hulladékot, ott kerül partra, ezt követően pedig gépi és kézi erővel szétválogatjuk. Külön kerül a tűzifa feldarabolásra méterenként.
1: Tűzifa lesz belőle, tehát az lakossági lesz.
2: Az apróbb szerves anyagból, mint nád, gyékény, apróbb gajakból pedig majd egy aprítékoló gépsorong lesz átvezetve, tehát gyakorlatilag egy olyan finom apríték, egy ilyen múcsanyag képződik belőle, amit több célra is felhasználható, és hát a hulladékot pedig szétválogatjuk fajtánként, külön a fehér PET palackot, külön a halvány kék színűt, külön az egyéb színest, zöld, barna, sárga, látjuk, van mindenféle. Aztán jönnek a különböző spray fémdobozok, vagy üdítőknek, söröknek a fémdobozai. Aztán külön vannak az egyéb hulladékok, mint például a hűtőszekrény, lemezburkolat, szigetelő anyagok, autógumik, rengeteg műanyag papucs.
1: És akkor ez mind-mind a helyére kerül. Tehát összegyűjtik, szétválogatják, és kerül a fémfeldolgozóba.
2: A PET palackokat még külön kis bálákba zsugorítjuk, körülbelül ilyen 70x70x70 cm-es kocka bálák. Zsugorítjuk, tömörítjük, átkötjük, és ez követően kerül újrahasznosításra a gazdaságba. Természetesen az előbb elmondott technikai sornak, technológiai sornak a végén azért nem csak mi vagyunk itt, hanem nagyon sokat segítenek nekünk a petkupások. A folyamatos a kapcsolatunk, nem hagytak minket magunkra ezzel a sok partra rakott hulladékkal, jönnek rendszeresen, önkéntesek.
1: Azért elég megnyugtató, hogy ami jön Romániából, Ukrajnából szemét a Tiszán, az a gyönyörű Tisza-tóba nem kerül be, hiszen itt a vízlépcsőnél önök megtisztítják.
2: A Tisza tavon átfolyó, Tisza folyó főmedre, anyamedre, az olyan, mint a országúti hálózatba az autósztráda. Tehát az a fő vízi út. Ez hozza jó minőségű vizet is, ez hozza a szőke tisza vizét is, mikor lebegtetett hordaléktartalma megnő, tehát kicsi homokot szállít, ettől lesz olyan szőkésbarnás, ugye népdalok szerint, népköltészet szerint szőke tisza, de sajnos ez hozza a hulladékot is. Na most mielőtt beér a Tiszatóba ez a hulladék mennyiség, mi lezárjuk az öblítő csatornáknak a zsilipeit, ugyanis a Tisza főmedre úgynevezett oldal mellékcsatornákon, öblítő csatornákon keresztül van összeköttetésbe a medencékkel és öblözetekkel. Tehát az Abátszolókőből a Sarudi medence, a Poroszlói medence, a Tiszavalki medence és a Tiszafüredi medence mind-mind egy ilyen oldalágon, öblítő csatornán kapja meg a frissítő vizet. Ezen a csatornákon történik a vízi közlekedés, és ha nem lenne rajta ilyen csiki-csuki nyitzár üzemmódú zsilip, akkor bizony bejutna a hordalékos víz is, meg a flakon is. De ezeket a zsilipeket jó időben lezárjuk, és akkor a főmederben vonul le az árhullám is, és vele együtt az uszadék is, és a kommunális hulladék is. Így nagyon jó tetszett mondani, hogy a Tiszatóba nem jut be ezekből a szennyezésekből sem ennyi sem.
0: Ennek köszönhetően a Tiszató vize rendkívül tiszta, vízminősége pedig kiváló. Akik belföldi pihenést vagy nyaralást terveznek és szívesen töltenék idejüket vízparti környezetben, azok számára a Tiszató kiváló választás lehet. A térség folyamatosan fejlődik, miközben természeti értékei és különleges hangulata is megmaradt. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ja 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Rövid hírek, 3 órakor köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Brieska Dániel. A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Ezt a miniszterelnök mondta az ATV-ben. Magyar Péter közölte, a hivatal állami kontroll alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy ezek az összegek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Meghaladta az 1000-et az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember meghalt, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírus törzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban, az Athén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. Csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Júliustól novemberig esténként is látogatható lesz az Uffizi képtárhoz tartozó Vázari folyósó Firenzében. Csoportonként 25 fő járhatja majd végig a fedett gyalogos hidat, amely a képtárat az Arno folyó túlsó oldalán található Pitti palotával köti össze. Itthon ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyoggyérítés. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A katasztrófa védelem közölte, hogy a készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Egy sporthír, távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter, jelentette be mindkét NB1-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost. Végül az időjárásról, ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan lehet zápor, zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban is folytatódik a kánikula, helyenként 36-37 fok is lehet.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Magyar Péter május 31-ig adott időt Súlyog Tamás köztársasági elnöknek a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökének, valamint a legfőbb ügyésznek, hogy önként távozzanak a pozícióikból. Ez a határidő eredménytelenül eltelt, közben a jogásztársadalomban nyílt vitát váltott ki az eddig nem tapasztalt lépés, miszerint a végrehajtó hatalom országgyűlésnek felelős feje, alkotmányos tisztségek viselőit elsősorban az államfőt akarja lemondatni, mégpedig mandátumuk lejárta előtt. Vajon milyen érvek és ellenérvek bontakoznak ki ebben a vitában? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szikra Levente jogászt, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Nos, hogy lehetne összefoglalni ezt a különleges helyzetet? Mert erre példa nem mutatkozik, akármilyen mélyen visszamegyünk még akár a két háború közti időszakba is, ugye ott biztos nem korábban, pláne nem a rendszerváltoztatás utáni időt, meg hallgatóink nagy része emlékezetével át tudja fogni, tehát nem látunk ilyen példát.
3: Talán érdemes a helyzet megértését akkor a rendszerváltás fogalmával kezdeni, hiszen hogyha valaki figyelte az elmúlt hetekben, hónapokban a híreket, akkor azt lehetett látni, hogy az új kormánytöbbség az egy rendszerváltásként próbálja

0: tekinteni, de közjogi, alkotmányos értelemben nincsen rendszerváltás Magyarországon. Ezt egyébként mutatja az is, hogy a régi alaptörvény, tehát az alaptörvény, az alkotmányos rendszer szerint működik az országgyűlés, aszerint zajlottak a választások, aszerint alakult meg az országgyűlés, aszerint alakult meg a kormány, aszerint kapták meg a kinevezéseket a miniszterek, az államtitkárok.
1: Arra tették le az esküt.
0: Így van, arra tették le az esküt, és az alaptörvény és az alaptörvény által kialakított közjogi keretrendszer szerint zajlik a törvényalkotás is. Ugye az országgyűlés már fogadott el törvényeket ebben a ciklusban, minden az alaptörvény szabályai szerint történt. Tehát ha úgy nézzük, valójában a Tisza párt és a kormány a saját rendszerváltás narratívájával is szembe megy, hiszen elfogadják azt a rendszert, most megint idézelve mondom, amelyben ők egyébként legitim módon megkapták a magyar társadalom többségének a támogatását.
1: Ráadásul alkotmányozó többséghez jutott.
0: Ez így van, de ugye ezt nem szabad összekeverni a rendszerváltással. Tehát ugye azt gondolom, hogy pontosan, ami 2026-ban a tavaszi választáson történt Magyarországon, az a legékesebb bizonyíték annak, hogy valóban Magyarország eddig is egy demokrácia, egy szabad ország volt, egy olyan állam, ahol mindig az van kormányon 4 évre, ami 4 évig azt kapja meg a kormányzati megbízást, akire a magyarok többsége szavaz. Ez 2010 és ugye 22-ig bezárólag a választásokon a Fidesz-KDNP szövetsége volt, most pedig a Tisza párt kapta meg ezt a felhatalmazást a választóktól, és eszerint meg is történt a kormányváltás, tehát azt gondolom, hogy minden a demokratikus, alkotmányos keretek között zajlott, annak ellenére, hogy azért a kampányban voltak olyan szerintem teljesen alaptalan, és inkább a politikai rendszerben, vagy politikai keretben értelmezhető riogatások, amik arról beszéltek, hogy majd nem lesz hatalomátadás, hogyha veszít a Fidesz, meg stb. Tehát ezért ezeket persze ismerjük, mert a 90-es években Antal Józseféket éppen ugyanezzel vádolták a baloldalról, tehát hogy ezek nem teljesen váratlan dolgok. Minden esetre miért kezdtük el ezt az egészet boncolgatni? Ugye a rendszerváltás, mint politikai termék, az, amit most ez az új kormány megvalósítani próbál, és ennek próbálja bizonyítékával eladni azt, hogy bizonyos közjogi tisztségviselőket levesz a helyéről. Csak ugye azt kell itt látni, hogy egyrészt talán ezt lehet is kritizálni, hogy még az eredeti, az igazi rendszerváltásnál sem történt ilyen mértékű cezúra. Másik oldalról nézve pedig, mivel ugye ezt már megbeszéltük, hogy rendszerváltásról jogi értelemben nem lehet beszélni, ezért valójában nincsen egyetlen olyan legitim alkotmányos indok sem, ami megmagyarázná, hogy ezeknek a tisztségviselőknek miért kellene lemondaniuk. Ugye az alkotmányos rendszerekben ezek a tisztségviselők, a köztársaság elnök, az alkotmánybírók, a kúria elnöke, lehetne folytatni a sort, ezek a tisztségviselők, ezek pontosan azért léteznek, és pontosan azért van úgy meghatározva a mandátumuk, ahogy, hogy az országgyűlési választás ne befolyásolhassa az ő tisztségüket. Tehát ezeket az embereket az országgyűlési választásra hivatkozva nem lehet eltávolítani. Ezzel kapcsolatos gyakori érv, amit vitákban, komment szekciókban sok helyen láttam, hogy erre szavaztak a Tiszának a választópolgárai. Ez nagyon szép, nagyon, hogy is mondjam, tehát nyilvánvalóan mindenki olyan gondolattal megy be a szavazófülkébe, milyennel szeretne, de az a szomorú hírem van, hogy erre nem lehet szavazni. Tehát egy országgyűlési választás nem szólhat a köztársasági elnökről, az ászelnökéről, az alkotmánybírókról, stb. Erre bizony nem lehet szavazni, ettől vagyunk jogállam. Tehát egy jogállamban erre nem lehet szavazni, mert a jogállam pont attól jogállam, hogy a demokratikus népakaratnak bizony vannak korlátai. És ez pont a jog. Tehát a jog és az alkotmányos berendezkedés korlátozza a népakarat érvényesülését. Lehet más mellett is érvelni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy korlátlan demokrácia, nem jogállam, hanem korlátlan demokrácia, amit a nép akaraznak, mind meg kell, hogy történjen, ezt én nem osztom, de emellett lehet érvelni. De akkor az nem jogállam. Tehát akkor ne hívjuk jogállamnak, akkor ismerjük el és mondjuk el, hogy bizony, akkor itt a jog nem érvényesül, hanem a népakarat érvényesül. Amikor a jog és a népakarat szembe kerül egymással, ugye ez a helyzet most, hiszen a népakarat amellett van, a nép többsége azt támogatja, hogy ezek az alkotmányos tisztségviselők ne maradjanak a hivatalukban.
1: Legalábbis hivatkozási alapon, nem tudjuk.
0: Igen, azért vannak ezzel kapcsolatos felmérések, vélhetően most ennek van egy többsége. Ezt én azt gondolom, hogy ezt el tudjuk fogadni, de az a jogállamból éppen az következik, hogy ennek nincs jelentősége, mert a nép többsége eldöntheti, hogy ki üljön az országgyűlésben, és ez alapján eldöntheti, ezzel közvetve eldöntheti, hogy ki legyen a kormány. Ezt el is döntötték, és ez meg is valósult. Erre vonatkozik a szavazati jog. A köztársasági elnökre, az alkotmánybíróságra, a kúriára, az állami

0: Államvevőszékre és más intézményekre pedig nem terjed ki ez a szavazati jog. Tehát, hogyha komolyan vesszük azt, hogy jogállamról beszélünk, akkor ezeket az intézményvezetőket nem lehet annál előbb eltávolítani, mint ahogy lejár a mandátumuk, illetve nem lehet más okból eltávolítani, mint amilyen okból az ő megválasztásukkor vagy kinevezésükkor el lehetett volna. Tehát időközben behozni egy új eltávolítási okot, az ugyanúgy nem felel meg az alkotmányosság követelményeinek.
1: Ráadásul úgy tűnik, hogy van itt még egy csavar, mert hogyha a népakaratra hivatkozik a mostani országgyűlés vagy kormány, akkor az előző választásokon, amikor a Fidesz-KDNP szerzett alkotmányozó többséget, hát az az országgyűlés választotta meg alkotmányos módon, megfelelő eljárási rendben ezeket a tisztségviselőket. Az is népakarat, meg ez is népakarat, vagy ha közben változik, akkor mindig felülírni? Ez egy érdekes megközelítése a jogállamban.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye valóban...
1: Szóval legitimek.
0: Persze, hogy legitimek. Hát az a helyzet, hogy ahogy ezt megbeszéltük, hogy 1990 óta Magyarországon minden parlamenti és kormányzati hatalom a néptől származik, nagyon helyesen. Tehát 90 óta 4 évre mindig azt kapott megbízást a választóktól, hogy kormányozzon, akit a legtöbben támogattak. És ez 2022-ben, az előző ciklusban a Fidesz-KDNP volt, és Orbán Viktort hatalmazták fel arra, hogy miniszterelnökként dolgozzon. És ennek megfelelően azok a tisztségviselők, akiket az előző kormány nevezett ki, vagy az előző országgyűlés választott meg, azok pontosan ugyanolyan demokratikus legitimációval rendelkeznek, mint az a parlament, amelyik 2026. május 9-én alakult meg a Tisza pártnak a kétharmados többségével és Magyar Péter miniszterelnökségével. A legitimációban a két parlament között nincsen különbség. Ugye nyilvánvalóan a politikai érvként akár fel lehet hozni azt, hogy valamivel többen szavaztak ezen a választáson, mint 22-ben. Természetesen ez demokratikus szempontból egy fontos kérdés. De a parlament és a parlament által választott tisztségviselők legitimitása szempontjából ez nem jelentős kérdés, sőt egyáltalán nem számít, mert csak az számít, hogy egy olyan országgyűlés választotta-e meg ezeket a tisztségviselőket, amelyet a magyar választók megbíztak, demokratikus módon legitimáltak, vagy nem. És a 2022-es országgyűlést ugyanúgy demokratikusan legitimálták a magyar választók, mint a 2026-osat. Tehát, hogyha valaki a népakaratra szeretne hivatkozni egy 2024-ben 5 évre megválasztott tisztségviselő jelensetben, hogy ez például a köztársaság elnök eltávolítására, az azért téved, mert a népakarat 2024-ben ugyanúgy ott volt a köztársasági elnök, mert megválasztó országgyűlési képviselők mögött, mint ahogy most is megvan az országgyűlési képviselők mögött a népakarat. Tehát itt népakarat áll szemben a népakarattal, és ebben a helyzetben nincsen alkotmányos, nincsen jogi indok arra, hogy hogy miért is kellene az 5 évre megválasztott, demokratikusan és legitim módon megválasztott tisztségviselőt előbb eltávolítani, mint az 5 év. Ugye az alaptörvény ma is ismer olyan lehetőséget, amellyel a köztársasági elnököt meg lehet fosztani a tisztségétől. Ezt akkor lehet alkalmazni, hogyha a köztársasági elnök szándékosan megsértette az alaptörvényt, vagy szándékos bűncselekményt követett el. Tehát vannak olyan esetek, amikor valóban van legitim indok arra, hogy a köztársasági elnököt levegyék a tisztségéből. Ez természetesen pont azért, mert ugye a jogállami eljárási kereteket meg kell tartani, nem tudja az országgyűlés egyedül eldönteni. Tehát az országgyűlés ugye az egy politikai testület. Tehát jogi ügyek eldöntését nem lehet az országgyűlésre bízni, hiszen épp ez a lényege a hatalmi ágok szétválasztásának, hogy az országgyűlés egy politikai intézmény, a törvényhozó hatalmi ág, a bírói hatalmi ágot, az igazságszolgáltatást be kell vonni egy olyan döntésbe, ami jogi kérdések megítéléséről szól. És ugye az alaptörvény ezt úgy oldja meg, hogy az alkotmánybíróság dönt az országgyűlés kezdeményezésére arról, hogy a köztársaság elnök megsértette például az alaptörvényt, vagy bűncselekményt követett el, és emiatt meg kell lefosztani őt a tisztségétől. Tehát van erre egy megfelelő bevett eljárás. Az, hogy a Tisza kormánya, a párt és a frakció ezt nem alkalmazza, az nyilvánvalóan annak a bizonyítéka, hogy ők pontosan tudják, hogy nincs erre ok. Tehát nincs olyan indok, amivel ezt az alkotmányos eljárást meg lehetne indítani. Ugye ezt az országgyűlés kétharmados többséggel tudja megindítani, Tehát politikai többsége meg lenne a Tisza pártnak, hogy ezt megtegye, de nem tette meg, azért nem tette meg, mert az alkotmánybírósági törvény úgy szól, hogy egy kellően alátámasztott érvelt indítványt kell előállítani, amit aztán ez az országgyűlési kétharmad elküld az alkotmánybíróságnak, hogy azon az alapján, az indítvány alapján döntsön. De ők nem tudtak ilyen indítványt előállítani, mert nincs indok arra, hogy ez az indítvány megszülessen. Tehát valójában, amit itt látunk, az egy szintiszta politikai erőfitoktatás, ami nem felel meg, nem felel meg az alkotmányos jogállamnak az működésének, annak a követelményeit nem teljesíti, és ebből adódóan, hogyha valaki ezt az eljárást, amit most Magyar Péter és az ő munkatársai megvalósítanak, aki ezt támogatja, az egyben azt is támogatja, hogy a jogállam nem fontos. Tehát a jogállami eszközöket nem kell védelmezni, és a jogállami megoldásokat nem kell támogatni. Az emellett érvel. Még egyszer mondom, bár én ezzel nem értek egyet, lehet amellett érvelni, hogy a demokrácia az korlátlan érték, és mindig a nép akaratnak kell érvényesülnie, akkor is a jogellenes. De ez nem jogállami megoldás. És hogyha arról beszélünk, hogy az Európai Unió megköveteli a tagállamoktól, hogy jogállamként működjenek, akkor a jogállam bizony azt is jelenti, hogy a népakarat érvényesülésének vannak bizonyos korlátai. És ezeket a korlátokat elsősorban és valójában kizárólag az alkotmányos rendszer és a jog jelenti.
1: Az is egy különleges szempont lehet, hogy egyébként az országgyűlésnek felelős végrehajtó hatalom, azaz a kormány feje, a kormányfő a legharcosabb, illetve ő volt a kezdeményezője és a legharcosabb képviselője ennek. Most itt olyan független hatalmi ágak vezetőiről van szó, amelyek egy része még a kormány felügyeletét is ellátja bizonyos szempontból. Szóval olyan furcsa megközelítés ez innen.
0: Hát de épp ez a lényege ugye a hatalommegosztás elvének. Tehát a hatalommegosztás elve ugye arról szól, hogy van három hatalmi ág, van a törvényhozás, van a végrehajtó hatalom, ami ugye a kormány, és van a bírói, az igazságszolgáltató hatalmi ág. Ezek a hatalmi ágak kölcsönösen ellenőrzik egymást, tehát egyik sem felettese a másiknak. Ugye ez persze nem teljesen tisztán érvényesül, mert például az országgyűlés bizalmát élveznie kell a kormánynak, de ez teljesen rendben van, hiszen itt két politikai hatalmi ágról beszélünk, tehát a kormány felelős az országgyűlésnek, és az országgyűlés, hogyha nem élvezi a kormány a bizalmát, akkor ugye le tudja váltani a kormányt. Ez az országgyűlésnek a joga. Ugye a bizalmatlansági indítvánnyal akár ciklus közben is meg lehet tenni. De az igazságszolgáltatás hatalmi ága, az pontosan azért működik, hogy a jogállam érvényesülhessen. Ennek a hatalmi ágnak az a feladata, hogy a politikai hatalmat is korlátozza, ha a politikai hatalom meg akarja sérteni a jogrendszert, az alkotmányos előírásokat. Tehát éppen akkor beszélhetünk korlátozott hatalomról, már pedig korlátozott hatalom esetén beszéltünk csak jogállamról, korlátozott hatalomról pedig akkor beszélhetünk, hogyha az alkotmányos intézmények, köztük a bíróság, köztük az alkotmánybíróság, köztük a köztársasági elnök, nem kell, hogy azzal a fenyegetéssel szembesüljön, hogy ha nem a neki megfelelő döntést hozza, a kormánynak megfelelő döntést hozza, akkor leváltják. Tehát pont azért született meg az alkotmányos berendezkedés Magyarországon, tehát nyilván nem csak Magyarországon, hanem minden európai országban, hogy más hosszú, például a köztársaság elnök 5 évre választják, az országgyűlés 4 évre, tehát nem ugyanannyi időre választják meg ezt a két intézményt, és az országgyűlés nem tudja eltávolítani egymaga még a legnagyobb többséggel sem a köztársaság elnököt, mert a köztársaság elnöknek például van egy ellensúly szerepe, ugye a vétójogán keresztül, hogy alkotmánybírósághoz küldhet törvényjavaslatokat, vagy éppen visszaküldheti megfontolásra az országgyűlésnek. Tehát a köztársasági elnök esetére is igaz ez, de egyébként az alkotmánybíróságra is igaz, és sok más tisztségviselőre és intézményre igaz, hogy ezeknek pont az az egyik funkciójuk, hogy a kormány és a parlamenti többség ne tehessen meg bármit. És nyilvánvaló egyenes út ahhoz, hogy a kormány és a parlamenti többség bármit megtehessen, hogyha ezeket a tisztségviselőket el tudja távolítani olyan politikai érvekre hivatkozva, amiket az elmúlt időszakban láttunk és hallottunk a Tisza pártól. Tehát ez egy önmaga farkába harapó kígyó érvelés, amikor valaki arról beszél, hogy rendszerváltás történt, a nép erre szavazott, tehát le kell váltani ezeket az embereket, mert innentől fogva az fog történni, hogy minden parlamenti választás egyben akkor egy meg fogja nyitni azt a kérdést, hogy vajon le kell leváltani a köztársaság elnököt, vajon le kell leváltani az alkotmánybíróság elnökét, vajon le kell leváltani az állami szemvőszék elnökét. De ezeket a kérdéseket, hogyha összekötjük a parlamenti választással, akkor a hatalmi ágak szétválasztása nagyon súlyosan megsérül. Tehát világossá kell válnia, hogy amikor országgyűlési választásokat tartunk Magyarországon, akkor ezen az országgyűlési választáson arról döntünk, hogy ki legyen országgyűlési képviselő, és arról döntünk, hogy ki gyakorolja a kormányzati hatalmat. De arról nem döntünk, hogy egyéb alkotmányos intézmények vezetőivel mi legyen. Ezeket a vezetőket egyébként végső soron demokratikusan legitimált módon választják meg, de erre a választásra csak akkor kerülhet sor, amikor az idő letelt, amely időre ők megbízást kaptak.
1: Most ez egy világos levezetés, hallhatunk ilyet, akár Pokol Béla volt alkotmánybírótól, aztán Hak Pétertől, professzor emeritusztól, de vele szemben ott van egy közösség, ugye nyílt leveletét írtak, talán 40-en, 42-en, akik meg egy egészen más álláspontra helyezkedtek, ők azt mondják, ugye joggal foglalkozó, jogi oktatással, jogtudománnyal foglalkozó szakemberi körnek nevezik magukat, vagy nevezik őket, hogy bizony, itt ezeket az alkotmányos tisztségviselőket le kell mondatni, mert hogy részt vettek ugye valamiben, valamiféle bűnös rendszerben, így lehet ezt egyszerűen megfogalmazni, szóval ilyen kollektív bűnösség elvét alkalmaznák. Erről van itt szó, vagy mi az ő magyarázatuknak a logikája?
0: Próbálom megtartani a hogy is mondjam, a kellően civilizált és udvarias stílust, már csak azért is, mert az aláírók között több egykori oktatóm is szerepel az egyetemen. Az igazság az, hogy ez a levél, ami valóban megpróbálja, hát azt nem mondanám, hogy megpróbálja legitimálni a közjogi tisztségviselők eltávolítását, mert odaig nem megy el, tehát nem látok valódi jogi levezetést. Ez a dokumentum, ez egy politikai érvgyűjtemény. Természetesen az aláíróknak is, mint ahogy minden magyar állampolgárnak, joga van a politikai véleménynyilvánításhoz. Ezt nyilvánvalóan senki nem vitatja, és nem is vitathatja el tőlük. De világosan kell látni, hogy ez egy politikai állásfoglalás, és nem jogi, nem szakmai. Egyébként ezt onnan is lehet látni, hogy például az Európai Parlamentre hivatkoznak, mint felettes szervre. Én nem értesültem arról, hogy az Európai Parlament Magyarország felett álló ilyen ítélkező döntőbíróság lenne, amely megítélheti, hogy Magyarországon milyen a jogállam. Értem, hogy ők próbálkoztak ezzel, de az Európai Parlament is egy politikai testület. Tehát úgy is kell kezelni. Amit az Európai Parlament megállapít, az egy politikai állásfoglalás. Nem tekinthető vitathatatlan ténymegállapításnak, ítélkezésnek, és főleg nem jogosult az Európai Parlament például egy tagállamról ilyen jogi értelemben is releváns ítéletet mondani.
1: Aminek ráadásul szankció a következménye.
0: Így van. Tehát ez egy politikai állásfoglalás, és egyébként pontosan a kérdésben is már megemlített Hak Péter professzor úr idézte, hogy mondta el, szerintem nagyon helyesen, hogy valóban ez a levél, amit ezek az aláírók megfogalmaztak, ez a levél a kollektív bűnösség elvét jeleníti meg, hiszen nem vizsgálja egyénileg, hogy X tisztségviselő vagy Y tisztségviselő mit követett el és mit nem, hanem általánosságba véve megfogalmazza, hogy mivel betöltötték a tisztségüket az alatt az időszak alatt, amit ők egy bűnös rendszernek neveznek, ismét egy politikai kategória, hogy melyik rendszer bűnös és melyik nem.
1: Na most ebben sincs még ítélet, szóval jogilag nem megfogható.
0: Hogy is lehetne, igen. Tehát, hogy ez egy politikai álláspont, politikai vélemény, és az, hogy pusztán azért, mert ezek az emberek tisztséget viseltek 2010 és 26 között valamikor.
1: Ráadásul legitim módon országgyűlés által, ahogy ezt már beszéltük.
0: De pusztán az a tény, hogy ők tisztséget viseltek, ezáltal idézőjelben mondom, kiszolgálták a rendszert, hogy ez indok arra, hogy velük szemben szankciókat alkalmazzanak, ez megint csak nem a jogállamnak a legnagyobb dicsősége, ez egyáltalán nem az alkotmányos demokráciában elfogadható és bevett eljárás és érvelés. Ez mondjuk úgy a népi demokráciában, vagy tényleg a proletár diktatúrában lehetséges, mert ott is meg lehet indokolni, hogy bizony XY a nép ellensége, mert én azt mondtam.
1: Tehát, a második világháború után
0: igen, csak
1: ilyet.
0: Ugye mi a különbség itt? Tehát, hogy ha kicserélnénk a neveket meg az évszámokat, akkor nem igazán tudnám megmondani, hogy mi a különbség a között és e között. Mert itt is arról van szó, hogy hát ez egy bűnös rendszer volt, mert én azt mondtam, és ennyi. Tehát, hogy ez valójában politikai pamflet. Abból is, én azt gondolom, a kevésbé színvonalas, de ez megint persze az én magánvéleményem. Még egyszer, tehát ezek az emberek, akik aláírták ezt a dokumentumot, jogosultak arra, hogy politikai véleményt fogalmazzanak meg. Ezzel nincsen semmi probléma. Csak azt kérem, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy ez nem egy jogi, nem egy szakmai, nem egy alkotmányos állásfoglalás, hanem egy személyes politikai vélemény, és ebből a szempontból tehát nem használható arra, hogy igazolja az alkotmányos tisztségviselők eltávolítását, és valóban ugye egy jogállamban, egy alkotmányos rendszerben nem úgy történik a felelősség megállapítása, hogy megállapítom, hogy ott voltál, tehát bűnös vagy, hanem ez úgy működik, hogy egyedileg meg kell vizsgálni egy független és pártatlan bíróságnak, hogy bizony történt a jogsértés, vagy nem történt jogsértés. Ha nem történt jogsértés, akkor pedig akár tetszik, akár nem annak a személynek a tevékenysége, bizony békén kell őt hagyni. És nem szabad vele szemben semmilyen szankciót alkalmazni, hiszen ha ő betartotta a jogszabályokat, akkor nincs ok arra egy jogállamban, hogy jogkövetkezményekkel szembesüljön. Tehát így működne ez egy alkotmányos rendszerben. Én azt gondolom, hogy Magyarország ma is egy alkotmányos rendszer. Nagyon remélem, hogy ezen a kormány kétharmados többsége nem fog változtatni, de az az eljárás, ami mellett érvel ez az idézett írás, ez valójában megnyitja az utat afelé, hogy ezen változtassunk.
1: Az alkotmánybíróságon vajon mi történhetett? Ugye Sólyog Tamás odafordult, a köztársasági elnök, hogy mondjanak már véleményt arról, hogy a személyre szabott jogalkotás, amire ugye készült a jelenlegi parlamenten keresztül a kormány, mert mégiscsak így van. Ez vajon megállja a helyét, és általában, ugye a kérdés úgy hangzott, hogy általában ez lehetséges-e, belefér-e az alkotmányos keretek közé. Most ugye ott az történt, hogy 7 alkotmánybíró érintettség okán visszalépett, ezzel határozatlanná vált, azaz nem volt határozatképes a testület, le kellett venni ezt a napirendről. Mi lehet ennek a hátterében?
0: Azt gondolom, hogy ez a példa egy nagyon jó példa arra, amit az egyetemen úgy tanítanak, hogy dermesztő hatás. Angol kifejezésre ez a chilling effect. Tehát a dermesztő hatás alatt azt értjük, hogyha bizonyos politikai nyomásgyakorlás vagy politikai körülmények arra kényszerítik mondjuk az igazságszolgáltatás szereplőit, hogy ne olyan ítéletet hozzanak, vagy amely a lelkiismeretüknek és a törvényeknek megfelel, hanem olyat, ami a politikai hatalom igényeinek megfelel. Én azt gondolom, hogy most láttuk nagyon-nagyon szép példával a dermesztő hatás működését. Mivel az Alkotmánybíróság intézménye és annak tagjai és annak elnöke is a megfenyegetett, lemondásra felszólított személyek között vannak, ezért vélhetően ezek a tisztségviselők megpróbálták a működésüket úgy alakítani, hogy ne legyenek túlzottan ellenségesek az új kormányzati hatalommal szemben. Csak hogy ez megint egy politikai kategória. Tehát ez nem egy alkotmányos, nem egy jogi kategória. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a dermesztő hatásra is például a nemzetközi bíróságok, de egyébként a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában is van erre példa, hogy ezt figyelembe veszik, hogy bizonyos lépések lehet, hogy formálisan nem jogellenesek, de például az igazságszolgáltatás működésére dermesztő hatást gyakorolnak, tehát nem fognak olyan döntést hozni a bírók, amilyen döntés szükséges vagy indokolt lenne az ő független lelkiismeretük és a jogszabályi környezet alapján, hanem a politikai hatalommal minimum igazodó döntést hoznak. Tehát én azt gondolom, hogy ez történhetett. Magam részéről helyeseltem volna, hogyha az Alkotmánybíróság elbírálja ezt a beadványt, hiszen az Alkotmánybíróságot ugye úgy definiálja az alaptörvény, hogy az alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Tehát, hogyha az alaptörvénnyel kapcsolatban olyan kezdeményezések merülnek fel, amelyek súlyosan sértik a jogállamisági klauzulát, ami az alaptörvény B-cikk első bekezdésében szerepel. Ebben az esetben az Alkotmánybíróságnak én azt gondolom, hogy van dolga, és ugye itt például Siffer András vezette le nagyon ékesen, hogy ez a jogállamisági kérdést, egyébként ez nem csak az ő maga véleménye, az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a jogállamiságot eljárási kérdésnek is tekinthetjük. Tehát nem igaz az az állítás, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatná ezt a beadványt, ugye azért merülhetne ez fel egyáltalán, mert ugye az Alkotmánybíróság az alaptörvényt tartalmilag nem bírálhatja felül, csak az alaptörvény megalkotására vonatkozó eljárási követelményeket vizsgálhatja, de az, hogy például személyre szabott jogalkotás történik, az egy olyan eljárási követelmény sértésként is értékelhető, ami alapján én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróságnak lett volna joga elbírálni ezt a beadványt. Úgyhogy a magam részéről azt gondolom, hogy ez a jogállam szempontjából helyesebb lett volna, de valójában ami itt történt, az pontosan az, amivel egyébként folyamatosan az Orbán kormányt vádolták a kritikusai, hogy olyan politikai nyomásgyakorlás érkezett az Alkotmánybíróságra, a fenyegetések, a lemondás, a felszólítás által, nem állítok ennél súlyosabbat. Azt látom, hogy azzal, hogy a miniszterelnök lemondásra szólítja fel az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, azzal olyan politikai nyomást fejtett ki, amellyel az ő szabad működésüket már befolyásolta.
1: Műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Szikra Levente jogásznak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőinek köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakukkel Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

Kossuth Rádió Szekszárdon, FM 99. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Hely! A műsorvezető Deák

0: apró, törékeny és csodálatos kis gyöngyszem, pont mint a portéka, amik itt készülnek. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Budapesten Zuglóban vagyunk, ma az üvegmalom üveggyöngy készítő műhelyben teszünk egy sétát. Házigazdán Gulyás Krisztina üveggyöngy készítő iparművész. Egy családi házhoz érkeztünk, és itt a garázs oldaláról jövünk be. Már is zúg egy gép.
1: Ez egy oxigén koncentrátor, ez a levegőből tiszta oxigént biztosít az égő fejnek, ahol készülnek a gyöngyök.
0: Egy garást alakítottak át annak érdekében, hogy egy kis műhely létrejöjjön, mindjárt belépünk, de hát ugye azért vannak olyan eszközök, amelyeket tényleg egy kicsit ki kell hozni, mert azért végig, amíg az ember dolgozik, folyamatosan zúgna.
1: Így van, ez azért nem egy túl nagy helyiség. Ha oda bent lenne ez a koncentrátor, egyrészt nagyon hangos lenne, mivel hogy azért ebben a kis helyiségben jobban visszhangzik ez a hang.
0: Menjünk be, akkor nézzük meg, hogy hol készülnek a csodák és a csodálatos, gyönyörű alkotások. Ahogy belépünk a műhelybe, ó, itt nagyon jó idő van, mert megy a klíma. Azt hiszem, hogy kell is, mert bár vannak ablakok, lehet, hogy egy idő után bemelegszik a hely.
1: Igen, hát azért kettő égő fej van, ahogy látják. Ezek nyílt lánggal működnek, plusz még van egy melegített fazekunk is, amiben az elkészült gyöngyöket tesszük, azért, hogy egy lassú hűlést biztosítsunk. Tehát ez a sok hőforrás azért elég rendesen bemelegíti ezt a kicsi helyiséget.
0: Nagyon sok minden van. Nem is nagyon tudom, hogy hol induljunk el, azért gyorsan vetek egy pillantást, hogy mi mindent lehet elérni. Ugye üveggyöngyökről beszélünk, de mik is ezek pontosan?
1: Ez egy úgynevezett lámpagyöngy technikával készült üveggyöngyök tulajdonképpen. A lámpagyöngy arra utal, hogy ezt valamikor nagyon régen olajmécsesek lángjánál készítették. Manapság ugye ez azért már egy sokkal modernebb technológiával készül, de így, hogy lámpagyöngy, így ismeri mindenki ezt a technikát.
0: És akkor a helyes megnevezés az üveggyöngy.
1: Üveggyöngy, igen.
0: Lehet belőle nyakláncot készíteni, karkötőt, illetve olyan gyűrűket, amelynek az üveggyöngy részét lehet cserélgetni is.
1: Így van, igen. Abban egy acélcsavar van, és egy nemes acélgyűrű alapra tudjuk rácsavarozni, és akkor tulajdonképpen a kedvünk szerint bármikor tudjuk cserélgetni a tetejét.
0: Vannak egyszerű színek is, narancssárga, türkiz, citromsárga, fehér, de azért mondjuk látok mintás pöttyös üveggyöngyöket is. Gondolom, erre megvan egy külön technológia, hogy ezt hogy kell elkészíteni.
1: Igen, és nem csak a pöttyös gyöngyök különlegesek, hanem itt vannak eleve olyan üvegrudak, üvegpálcákból készítjük ezeket a gyöngyöket, amik önmagukban is nagyon érdekes színvilágot hoznak. Például egy ilyen multicolor nevezetű, ami végül elég sok színárnyalatot foglal magába, illetve vannak például ilyen érdekes gyöngyök, amik ezüst tartalmúak, és ettől egy kicsit olyanok lesznek, mint hogyha foncsorozottak lennének.
0: Na akkor nézzük meg, hogy hogyan kell ilyen csodákat alkotni. Annyit azért áruljunk el a hallgatóknak, hogyha a műhelyben a hátsó sorra nézek, akkor nagyon sok kötőtűt látok, de nem biztos, hogy az.
1: Kötőtű egyáltalán nincs, tehát azok üvegpálcák, színes üvegpálcák, azokból készül a gyöngyök alapja, és vannak fém acélpálcák, amikre feltekerjük tulajdonképpen a megolvadt üveget, és a gyöngylyukat maga a fémpálca biztosítja.
0: Induljunk el, nézzük meg a folyamatot. Mi az első lépés?
1: Az első lépés az lesz, hogy ezt a speciális égőfejet működésbe hozom.
0: Ugye ez az asztalhoz van rögzítve?
1: Hát ennek csak praktikus oka van, mert hogy kézben tartani azért, ahhoz kellene még egy harmadik, negyedik kéz. Így fixen, stabilan áll, és kényelmesen tudunk mellette dolgozni. Ugye ez az égőfej, ebbe kintről jön az oxigén, ami mellett már ugye egyszer elhaladtunk. Itt bent pedig van egy propánbután gázpalack, és ez az égőfej ezt a propánbután gázt és a tiszta oxigént keveri. Így kapunk egy magas hőmérsékletű lángot, ami ráadásul nagyon tisztán hagyja végül ezeket az üvegpálcákat, tehát nem kormolja be őket. Ettől lesznek olyan szép csillogósak a gyöngyök.
0: És akkor most jön az a rész, hogy ki lehet választani, hogy melyik üvegpálcát szeretnénk felhasználni. Hát van itt piros, citromsárga, narancssárga, a kéknek különböző árnyalatai, zöld. Hogy lehet ebből választani?
1: Igen, nem könnyű.
0: Van, amelyik rövidebb is, van, amelyik hosszabb.
1: Igen, mert hogy azok már használva lettek, plusz szét vannak válogatva elsősorban úgy, hogy vannak teljesen átlátszóak, Vannak olyanok, amik csak a fényben áttetszőek, és az összes többi, ami inkább ilyen opál jellegű, és egy kicsit mondjuk a színskála szerint is szét vannak válogatva. Ez azért van, hogyha valakinek nincs úgy komolyabb koncepciója, akkor ezzel segítek, hogy mondjuk így színeket tudjon egymás mellé rakni.
0: Ó, én ezt már kinéztem.
1: Jó.
0: Ezt ki is vehetem?
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Hát csak remélem, hogy közben nem töröm el, mert hogy üvegről van szó, aztán félek egy kicsit. Ez egy ilyen kicsit erősebb rózsaszín.
1: Igen, egy kicsit lilás is, azt hiszem. Én is nagyon kedvelem ezt a színt egyébként. Nyilván, hogyha leejteném a földre, akkor valószínűleg ketté törne, de nagyjából ezeknek nincs jelentősége, mert lángban össze lehet ragasztani, plusz az egészen kicsi végeket is tudjuk hasznosítani.
0: Mi a következő lépés?
1: A következő lépés, hogy ha szeretnénk rá valamilyen díszítést, itt most jelenleg azért elég sok üvegtörmelék látható, ezeket egyébként szaknyelven fritteknek hívjuk, abból tudunk választani.
0: Ezek mindig olyan nehéz kérdések a bőség zavarába. Tényleg az ember nem is tudja, hogy mit válasszon.
1: Én azt szoktam azért általában javasolni, hogy a kontraszt, a nagyobb kontraszt, az messziről látványosabb tud lenni.
0: Valami világos, ilyen fehéresebbet kellene?
1: Igen, például ezt.
0: Jó, mert ebben hiába a fehér az alap, egyébként van egy-két olyan szín, mint maga ez az üveg.
1: Így van, így passzol is hozzá egy kicsit, igen.
0: Akkor összecsipegetjük a hozzávalókat, ugye?
1: Hát az alapanyagokkal most megvagyunk, úgyhogy most jöhet maga a folyamat.
0: Kell bármit felvennünk? Valami védőruházatot, kötényt?
1: Igen, szoktam javasolni, hogy kötényt vegyünk föl. Ennek praktikus oka van, hogyha véletlenül mondjuk pattan az üveg, akkor az mégse a ruhánkat égesse ki, hanem erre a kötényre pattan. Illetve egy védőszemüveget fogunk felvenni, aminek pedig az az oka, hogy majd fogom mutatni, hogy a lángban az üvegnek van egy ilyen sárgás fénye, tehát egy kicsit olyan ez, mint a hegesztés, csak ez egy kicsit dizájnosabb hegesztőszemüveg.
0: Olyan, mint, hát ilyen, mint hogyha lila rózsaszín üveg lenne benne. Ez gondolom védi a szemünket, mármint nem csak amiatt bármi pattanna, hanem hogy a fények szempontjából.
1: Így van, egyébként pontosan ez a feladata, tehát van egy ilyen feladata is, hogyha pattan az üveg, azért ne a szemünkbe pattanjon, és ez a lilás üveg az, ami kiszűri ezt a sárga fényt, kevésbé fárasztja a szemünket, plusz látjuk, hogy mit csinálunk.
0: Nagyon jó, akkor szerintem kérünk egy-egy szemüveget, és akkor mi is felvesszük. Ú, és akkor most mindent ilyen kékben látok. Amíg öltözködünk, azért Krisztától megkérdezem, mert ahogy beléptem, hát láttam, hogy itt azért egy speciálisan kialakított asztal fogadott minket. Itt ugye van egy nagy fazék, egy rezsón. Ebben vannak azok a kis gyöngyök, amik majd lehűtik a kész gyöngyünket, amit mi alkotunk. Honnan tudta, hogy hogyan kellene kialakítani egy műhelyt?
1: Ez egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen tapasztalati folyamat volt. Nyilván az ember innen-onnan megtanulja ezeket, vagy látja, mert hogy nagyrészt autodidakta módon tanultam a gyöngykészítést, de például pont a fazék, amiről beszélünk, abban egy olyan anyag van, amit általában azért nem pont ezt használják a gyöngykészítők. Egy vermikulit nevű anyagot szoktak használni. Ezek általában egyébként az építőiparban használatos hőszigetelő anyagok, de azt vettem észre, hogy nekem az sehogy sem működött, mert ahogy beletettem a gyöngyöt, vagy eldeformálta, vagy nyomot hagyott rajta, úgyhogy váltanom kellett, és egy kis utánjárás után találtam ezt az anyagot.
0: És onnan tudja az alapanyagokat beszerezni?
1: Az alapanyagokat Magyarországon is be lehet egyébként szerezni, nem túl sok helyen, azért ezt hozzáteszem, de nyilván a mai világban nagyon egyszerű interneten keresztül európai gyöngykészítőktől, vagy ezzel foglalkozó webshopokból beszerezni.
0: Több mint 10 éve készít üveggyöngyöket. Hogy talált rá erre a világra?
1: Ez egy abszolút véletlen volt. Olyan 14 évvel ezelőtt egy workshopra mentem el. Tiffany lámpát készítettünk, azt hiszem. Igen, ott is van most egy Tiffany lámpa. Ezzel én gyakorlatilag semennyi időt nem foglalkoztam, csak amennyit ott a workshopon eltöltöttem. De akkor tájt valahogy YouTube-on földobott egy gyöngykészítő videót, és megláttam, és azt éreztem, hogy úristen, ezt én tudni akarom, hogy hogyan működik, és akkor elkezdtem belemélyedni az üvegvilágába. tulajdonképpen az üvegmegmunkálás minden fajtáját, formáját és fázisát megtanultam, hideg és a meleg megmunkálásokat is, de a gyöngykészítés az, ami igazán szerelem lett, és ennél leragadtam.
0: Ez egy nagyon aprólékos munka, nem egy pici gyöngyről beszélünk, amire nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy véletlenül le ne ejtsük. Én civilként, aki nem értek ehhez a területhez, megtanulhatom? Kipróbálhatom?
1: Igen, azért is élvezetes, azt gondolom, mert tényleg valami olyan csodálatos tevékenység folyik, amivel úgy nem találkozik az ember a hétköznapokban, alkot valami fantasztikusat.
0: Meg kreatívak lehetünk. Nézzük meg akkor, hogy fizikailag hogyan készítjük el a gyöngyöt, mi van akkor, ha nem sikerül? Lehet, hogy eldeformálódik.
1: Előfordul valóban, hogy nem úgy sikerül, de én itt vagyok folyamatosan, és szoktam mondani, hogy nagy hibákat nem tudunk véteni, minden javítható.
0: Rajtunk van a szemüveg, a kötény, itt vannak az alapanyagok, és akkor megnézzük, hogy milyen eszközhoz most.
1: Igen, ez egy acélpálca, erre fogjuk majd a megolvadt üveget felvinni. Van rajta egy ilyen agyagszerű anyag, ahogy látják. Ez azért van, hogy ne ragadjon hozzá a forró üveg a forró fémhez, és így később le tudjuk szedni. Ez majd egy következő fázisa a gyöngykészítésnek.

0: Én engedem.
1: Beindítom most az égő fejet.
0: Egy ilyen guruló székre leül az asztalhoz.
1: Egy öngyújtóval bekapcsolom ezt az égő fejet.
0: Ugye és beállítja a lángot.
1: Így van, ilyenkor a gáz az, amit kiengedünk, és azt meggyújtjuk. Oxigéntől ilyen szép kékes lángja van. Hogyha leveszem az oxigént...
0: Igen, a láng. Igen,
1: az egy ilyen sárgás, kormoló láng, ahogy látszódik. Ahogy visszateszem rá az oxigént, egyből egy tiszta láng keletkezik. Az égőfej az körülbelül egy ilyen 800 és 1200 fok körüli hőmérsékletet tud nekünk biztosítani. Azt kell kitapasztalni, hogy kinek mekkora láng az, ami kényelmes, mert ahogy látják, tudunk egészen nagyot is, meg egy kisebb szúrólángot is. Ezzel például kisebb mintákat tudunk készíteni, precízebb munkát.
0: És érdekes, hogy nem az üvegpálcát vette a kezébe, hanem a kis mintát.
1: A díszítést, igen, mert hogy ebből már most az elején teszek ki ide az asztalra.
0: Ebben. Kis kanál segítségével.
1: Így van, így azért könnyebb, mert hogyha szórnám az üvegből, akkor szana szétrepülne, azért ezek annyira kis darabok. Így ezt ide kikészítjük, ez lesz az utolsó lépése majd a... folyamatnak. És akkor most az üvegpálcát elkezdjük melegíteni a láng végében. Én jobbkezes vagyok, úgyhogy magát az üvegpálcát a jobb kezemben tartom, a fémpálcát az pedig a bal kezemben.
0: Közben meg kell említeni, hogy egy fémasztalon végezzük ezt a munkát, mert most kíváncsi vagyok, hogy itt valami fog-e folyni, csöpögni.
1: Elkerülendő az, hogy itt bármi mondjuk lángra kapjon, azért ez egy tűzveszélyes tevékenység, ezért van az asztal acéllal leborítva.
0: És látom, az üvegpálcának a vége már kezd egy kicsit más színű lenni, vagy így izzani. Azért, meg most már deformálódik is.
1: Igen, igen, tehát elkezdett olyan állagot elérni, amikor már... igazából egy kicsit olyan folyós állaga van, mint egy sűrűbb méz. Ez lesz az az állag, amikor fel tudjuk vinni majd a fémpálcára, és hogyha leveszik egy pillanatra a szemüvegüket, akkor fogják látni a különbséget, a sárga fény.
0: A kék és a sárga láng találkozik az üvegpálcánál. Hajlik szépen!
1: Fémpálcán található leválasztó réteget kiégettem, és most következik maga az üveg felhordása a fémre, hozzáérintjük a fémpálcához a megolvadt üveget, tekerünk rajta egyet, és egy réteget fel is vittünk a fémpálcánkra.
0: Akkor több réteg lesz most ebből az következő. Mert így gondolkoztam, hogy hát oké, Krisztának benne van a kezében a mozgás, és milyen szép egyenletes lett például ez az első réteg, de hogy ugye itt vastagabb gyöngyökről beszélünk, úgyhogy akkor mennyi, hány réteggel?
1: Én azért egyszerre több réteget is fel tudok vinni. Hát ez általában ugye attól függ, hogy mekkora gyöngyöt szeretnénk. Ez nagyjából egy olyan 4-5 réteg lesz a végén.
0: És közben tudja úgy formálni, hogy nem az üvegpálcát tartja ugye a lángba, hanem már azt az eszközt, amin maga a készülő gyöngyünk van.
1: Igen, minden felvitt réteg után, amit felvittünk réteget, azt beleolvasztjuk már elkészült kis alapunkba, és az üveg nagyon érdekes anyag, ugyanis a hőben három dimenzióban a gömbre törekszik, két dimenzióban kemencében a kör formára, és ahogy láthatják is, most már kezd összeállni egy ilyen kis gömbölyűbb gyöngyformává.
0: Nagyon jól néz ki egyébként, bár nekem biztos remegne közben a kezem, egy kicsit félnék. Krista azt mondta, hogy mindenképp próbáljam ki. Kedves hallgatóink, ebből csak részleteket hallhatnak majd, mert én lehet itt ülnék órákon keresztül. Odaadom a mikrofont Barta Bernadett szerkesztőnek, hogy addig ő tartsa, mert most mind a két kezemre szükség lesz. Júj, már remeg a kezem.
1: Körülbelül úgy tartsa, mintha egy ceruzát fogna, amivel írni szeretne, és a láng végében kezdjük el melegíteni. Ezt kicsit közelebb hozzuk, egy ilyen 8-10 centis távolságra az égőfejtől, megvárjuk, hogy egy nagyobb rész átmelegedjen rajta. Jó, egy réteggel megvagyunk, úgy. Most jöhet mindjárt a következő réteg.
0: Egy kicsit fura lett, de majd a végén, ha fog hasonlítani, azt hiszem, hogy gömbformához.
1: Jó.
0: Be van feszülve a vállam, érzem egyébként, annyira koncentrálok. az alapgömbünk már megvan, csak újabb rétegeknél ott hát inkább csíkot sikerült csinálnom, mint egyenletes széles gömböt, de így meg tudjuk formálni. Tényleg nagyon szépen formálódik.
1: Így van.
0: És közben ezen a fémasztalon is egy kicsit formálta, hozzáérintette, úgy görgette.
1: Igen, magát az üveget csak az üvegpálca vastagságában tudom felhordani a fémpálcára, és így azért egy ilyen diszk alakú gyöngy lenne belőle. Hogyha megnyomkodom egy kicsit ezen a fém asztalon, akkor szétterül, szélesedik az alapja, és így már inkább egy gömbölyded gyöngy lesz.
0: Lehetne más formát is készíteni?
1: Igen, egyébként ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem bármilyen formát lehet.
0: És akkor most nem is kell újabb réteg?
1: Én most nem fogok rátenni, ezt még most megmutatom, hogy hogyan díszítjük. Forró gyöngyöt finoman beleforgatjuk, kvázi belepanírozzuk ebbe a törmelékbe.
0: Amit már előre oda készítettünk.
1: Így van, hát ilyenkor nem lenne időm ezzel babrálni, meg hát nincs is az kezem, hogy most tegyem ki a törmeléket.
0: És utána visszahelyezi a lánghoz.
1: És teljesen beleolvasztjuk. Most bele is olvadt teljesen a törmelék. Még ilyenkor megvárjuk, hogy kihűljön, hogy megszilárduljon az egész gyöngy. Most látszik is, hogy a díszítés a törmelékeknek
0: jobban látszódnak.
1: Igen, kijöttek. Már mehet bele ebbe a fazékba.
0: Ahol ugye beszéltük, hogy olyan, mintha ilyen kicsi kövek lennének ezek, és ez miért jó?
1: Az üvegnek a részecskéi, ha túl gyorsan kell, hogy visszarendeződjenek, tehát nincsenek melegítve hűléskor, hanem csak mondjuk szobahőmérsékleten hűl ki, akkor előfordulhat, hogy rosszul rendeződnek, ettől lesz feszültséges az üveg, és olyankor eltörhet a gyöngy, megrepedhet, akár magától is nem kell lejteni. Így viszont egy lassabb hűlés mentén biztosítjuk azt, hogy rendesen visszarendeződjenek a részecskék, ilyenkor akár dobálhatjuk is az üveget, ezt hívjuk edzett üvegnek, tehát ezek gyakorlatilag nem törnek ezek a gyöngyök.
0: És mennyi idő még kihűl a gyöngy?
1: Pár órát érdemes ebben a fazékban hagyni. Én általában úgy szoktam, hogy egy fél napot benne van, akkor utána még kikapcsolom ezt a rezsót, és még egy pár órát hűl magától.
0: És utána lehet akkor gyűrűként hordani, vagy nyakláncot készíteni belőle, karkötőt.
1: Igen.
0: Lehet tudni, hogy mondjuk Magyarországon mennyi üveggyöngykészítő van, vagy mennyi ilyen műhely?
1: Vannak azért, de nem túl sokan. 10-20 nagyságrendben tudok üveggyöngykészítőkről.
0: Kriszta profi, pár perc alatt elkészült egy üveggyöngy, és benne van a kezébe, hogy hogyan kell forgatni, mikor kell akár az asztalhoz érinteni, hogy egy kicsit hűljön. Milyen nehézségekkel találkozott a kezdet-kezdetén?
1: Nem csak a kezdet-kezdetén, szerintem én a mai napig találkozok nehézségekkel. Kihívás a hő maga. Tehát azért elég sűrűn, hiába csinálja az ember 10 évek óta, így is előfordul, hogy megégeti magát.
0: Egyértelmű volt, hogy egy garást átalakít műhelyé?
1: Ez egy véletlen lehetőség volt. Én először egy lakásban, egy sarokban kezdtem ezt az üveggyöngy készítést, de hát azért így sokkal kényelmesebb.
0: Így mennyire folyik össze a munka magánélet?
1: Külön tudom választani, mert hogy a műhely az műhely, tehát ide nincs kihozva magánéleti folyamat semmilyen, itt csak munka folyik.
0: Mondjuk az üveggyöngyünk elkészült, addig a pontig, hogy kihűlt. De utána még van ezzel munka, mit kell még csinálni?
1: Először leszedjük a gyöngyöt a fémpálcáról.
0: Kell egy harapófogó?
1: Igen, ez egy kombinált fogó. Tehát, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy csak úgy lemozgatom a fémpálcáról, meg kell fogni erősen, magabiztosan, és akkor tudjuk így leszedni.
0: Ezért elég könnyen lejött így, hogy megfogtuk egy fogóval.
1: És a következő, ez az utolsó folyamat egyébként, az, hogy egy csiszolóval tulajdonképpen ezt a leválasztó réteget csiszoljuk ki a gyöngyből.
0: A gyöngynek a belső részét, a lyuk résznél lévő anyagokat.
1: Így van, a gyöngylyukból, ugyanis ez egy ilyen cementszerű anyag, potyog ki belőle, az elég csúnyán mutatna, hogyha a nyakunkban kipotyogna. Viszont a csiszoláshoz vizet is kell használnunk. Most akkor ezt a gyöngyöt kicsiszolom.
0: Megnyitottuk a csapot, és úgy folyik a víz.
1: Különben túl melegedne csiszolás folyamán az üveg, az nem túl szerencsés.
0: Mai helyszínünkről az üvegmalom üveggyöngy készítő műhelyből búcsúzunk. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarzmóra végezte, a gyártásvezető Vancsók György volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Hírek 4 órakor, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő hétfőre virradó éjszaka. Az orosz csapásokban 5-en meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsja és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az akár ideiglenes is lehet, jelentette ki a miniszterelnök a 444.hu-nak adott interjúban. Magyar Péter közölte, az átfogó alkotmányozási folyamat után történik meg az új köztársasági elnök megválasztása, aki akár ugyanaz az államfő is lehet, akit Sulyog Tamás távozása után megválaszt az országgyűlés. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a jelzálog hitelek kamatstopján a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. Július 12-ig lehet jelentkezni az Artis Youth Mentor programra. A második alkalommal megkérdetett lehetőségre pályakezdő vagy további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzők, szövegírók és producerek pályázhatnak. A jelentkezők 4 kategóriában jelölhetik meg, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben. A program a kiválasztott mentoráltak számára ingyenes. Egy sporthír, bejelentette új vezetőedzőjét a Zalaegerszeg alapdarúgó élvonalban érdekelt klub a hivatalos oldalán közölte, Felipe Csalikája veszi át a csapat irányítását. A 41 éves tréner az amerikai profilabdarúgó bajnokságból érkezik Magyarországra. Végül az időjárásról, ma is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, napközben 30-35 fok várható, a következő napokban folytatódik a kánikula.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban ezen a héten Nagy Zoltánra, a Palócvidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmesegyűjtőjére emlékezünk. Zenei összeállításunkban palócföldi falusi vonós bandákat hallhatnak. Pénzes Géza vagyok. Nagy Zoltán 1938. májusában született a Nógrád megyei Zabaron, munkás családban. Általános iskolai tanítója ösztönzésére készült a pedagógiai pályára. Kitűnő eredménnyel végezte el a balassagyarmati tanítóképző gimnáziumot, majd kitüntetéses oklevelet szerzett a pedagógiai főiskola magyar nyelv és ének szakán Szegeden. Tanulmányait később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, innen került Salgótarjánba, ahol általános és középiskolában, majd a helyi zeneiskolában tanított. Már fiatal pedagógusként érdeklődési körébe került a népzene, megtanult citerázni és furujázni, majd megalapította Salgótarjánban a zeneiskola népzene tanszakát. Úgy tartotta, hogy a népművészet és a népzene személyiség formáló ereje egész életre szóló útravalót ad növendékeinek. A 70-es évek közepétől kezdett komolyabban foglalkozni népdal és népmesegyűjtéssel. Célja a Palócföld néphagyományainak felkutatása volt.

Nagy Zoltán számára a folklór és néprajzkutatás soha nem lett kenyérkereső foglalkozás, tanári hivatása mellett járt gyűjteni. A meséket, dalokat legtöbbször falusi házak udvarán vagy a hegyoldalon legeltető pásztoroknál vette föl, a helyszíneket gyalog vagy kerékpárral járta be. A magnetofon szalagra rögzített dallamokat később lekottázta, a szöveget lejegyezte. Munkájára az Akadémia Néprajzi Osztálya és a Zenetudományi Intézet is felfigyelt, így idővel külső munkatársként alkalmazták. Gyűjtéseinek teljes anyaga megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia zenei hangtárában, több száz általa gyűjtött népmese kéziratát pedig a Néprajzi Múzeum őrzi. 1990-ben az Iker tündérek címmel adta ki egyik legkedvesebb adatközlőjének, az agyvarónai Gajdár Bélánénak meséit. A Magyar Rádió hanglemezt is készített ezekből a történetekből, egyiket másikat az Esti Mese sorozatban is hallhattuk. Számos kiadványa közül kiemelkedően fontos a Kis Népmese Lexikon és Határozó. A 2008-ban megjelent könyv leírást ad a népmesék kialakulásáról, gyűjtésük kezdeteiről, bemutatja a mesék főbb típusainak jellemzőit és a bennük található szófordulatokat, fogalmakat. A kötet jelentőségét mutatja, hogy a Magyar Népköltészeti Lexikon szerzői is munkájuk fontos előzményeként jelölik meg. A magyar kultúra iránti elkötelezettségét jól példázza, hogy művét önerőből adta ki, és több száz példányt ajándékozott Nógrád megyei óvodáknak, iskoláknak, valamint határon túli magyar intézményeknek. Munkásságát 2011-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el.

kedves hallgatóink! Műsorunkban Nagy Zoltánra, a Palócvidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékeztünk. Zenei összeállításunkban palócföldi falusi bandákat hallhattak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Már az őszi helyhatósági választásokra készülnek a Magyar Szövetségben. Szeretnék megőrizni a 4 évvel ezelőtt elért eredményeiket. Egyszerre szakmai fórum és közösségi élményt nyújtó esemény. Nagy sikerrel rendezték meg a Taste of Transylvania Butik Fesztivált Marosvásárhelyen. A kereszténység és a hívő élet örömteli, a Jóisten nem csak a templomok falai között van jelen. Immár 7. alkalommal szervezték meg Gyergyószentmiklóson a Feltölt Ő keresztény zenei fesztivált. Most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról, hogy a hétvégén ülésezett a Magyar Szövetség országos tanácsa. A testület fő napirendi pontja az őszi szlovákiai helyhatósági választásokra való felkészülés értékelése volt. A jelöltállítás végleges határideje augusztus 24-e. Haják Szabó Mária összeállítása.
3: A Magyar Szövetség szeretné megőrizni a 4 évvel ezelőtt szerzett pozícióit. 2022-ben a magyar párt delegálta a legtöbb képviselőt a megyei képviselőtestületekbe, és a vezető kormánypárt a Smer után a második legtöbb polgármesteri helyet szerezte meg, Gubik László pártelnök.
4: Járási autonómiát tiszteletben tartjuk, látjuk a megye elnökjelölteket is, úgyhogy most már semmi ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy olyan eredményt érjünk el, mint 4 évvel ezelőtt, és megőrizzük mindenhol a kormányzási szerepünket is az 5 déli megyében.
3: A Magyar Szövetség 2 megyében indít saját elnökjelöltet, Nyitra megyében Csenger Tibort, Nagyszombat megyében pedig Berényi Józsefet, aki az ülés után újságírók előtt kijelentette, az még korán sem biztos, hogy ő lesz a jelölt.
5: Szeretném megköszönni a két járás támogatását a elnökjelölésre. Galántán titkos szavazással 34 küldöttből 34-en rám szavaztak, Dunaszerdahelyen titkos szavazással 56 küldöttből 53 szavazott, ismétlem még egyszer titkos szavazással. Sajnos továbbra is úgy látom, hogy elnök úr Gubik László nem tud azonosulni ezzel a jelöléssel, úgyhogy jelen pillanatban nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy vállalom ezt a jelölést, amennyiben elnök úr nem tud támogatni, akkor új jelöltet fog kellni keresni.
3: Berényi József további egyeztetéseket tart szükségesnek, mondta, és távozott. Közben azonban az országos tanács megszavazta, hogy ő legyen Nagyszombat megyében a Magyar Szövetség elnök jelöltje. Tegyük hozzá, Őri Péter a dunaszerdahelyi és a galántai járási jelölések miatt mondott le a párt alelnöki posztjáról a közelmúltban.
4: Én tiszteletben tartom a járásoknak a véleményét.
3: Gubik László pártelnök.
4: És mind a galántai járásban, mind a dunaszerdahelyi járásban is egyértelmű Berényi József támogatása, és most már egyébként az országos tanácson is. Tehát, hogy van egy határozat arról, hogy ő a párt Szombati megye elnök jelöltje, én erre így tekintek.
3: Pozsony és Besztercebánya megyében a meglévő szlovák elnököket támogatja a magyar párt, akikkel az elmúlt időszakban is jó volt az együttműködés. Kassa megyében pedig még nem zárultak le a tárgyalások. Felmerült az országos tanács elnökének, Pandi Péternek az indítása is Kassa megye elnök jelölti posztjára.
6: Meg kell ezt fontolni. Nyilván minden jelöltségnek vannak pozitív és negatív oldalai. Egyrésztről, ha már 3 éve keményen dolgozunk a párt felépítéséért, úgy gondolom, hogy jó lenne kihasználni ezt a lehetőséget is, részt venni a kampányba. Ugyanakkor fel kell mérnem azt is, hogy mennyire tudunk embereket mozgósítani. Per pillanat az a véleményem, hogy ne is a saját érdekeimet vagy érzéseimet kell figyelme venni, hanem a párt érdekét is. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben a párt érdeke az, hogy legyen saját jelöltünk.
3: Július 3-án közéleti pikniket tart a Magyar Szövetség Martoson. Ez a rendezvény lesz az önkormányzati kampány nyitánya, s addigra várhatóan tisztázza a párt a vitás kérdéseket is.
2: Már az őszi helyhatósági választásokra figyelnek a felvidéki magyar pártban, a Magyar Szövetségben. Derült ki Haják Szabó Mária tudósításából. Itt a határok nélkül. A beregszászi székhelyű Pro Cultura Subcarpatica civil szervezet huszár lovas bemutató sorozatot indított a kárpátaljai magyar iskolás korosztály számára. Az interaktív foglalkozások Tiszacsomán, az Árpád vezér látogatóközpontban és Lovardában zajlanak majd. Az első alkalommal megtartott foglalkozáson a huszárkor sajátosságaival és a huszárok öltözetével, fegyvereivel ismerkedhettek meg a gyerekek, és kipróbálhatták a lovaglást is. További részletek Iváncsik Attilától.
7: A mai napon a huszároktól megtudtunk dolgokat, hogy milyen a viseletük és hogy mit csináltak, illetve lovagolni lehetett, a lóról is megtudtunk dolgokat. Érdekes a mai napban az volt, hogy megtekintettük az állatokat, és hogy lovagolhattunk, és hogy felpróbálhattuk a huszároknak az öltözetét, illetve hogy hogy öltöznek, és hogy hogy hívják az öltözetüket.
8: Mondja Árva Arabella, aki szintén részt vett a huszárlovas bemutatón. Csémi Dominik a lovaglást is kipróbálta.
9: Érdekes volt, mert így először elkezdett lassan menni a ló, és utána kezdett gyorsítani. Kicsit féltem.
8: Somi Katalin, a nagyberegi magyar középiskola tanára kiemelte. A huszár hagyományok megismerése azért is fontos a helyi magyar gyerekek számára, mert az iskolai tananyagban kevés szó esik a huszárságról.
10: Nagyon fontosnak tartjuk azokat a foglalkozásokat, amikor a gyerekek tanórákon kívül is ilyen interaktív módon ismerkedhetnek a kultúránkkal, a hagyományainkkal, és talán így egy kicsit jobban meg is ragad bennük, mintha csak egy tanórán meghallgatják ugyanezt. Nyilván március 15-én azért mindig szó esik a huszárokról, a huszár hagyományokról, de azért mégis fontos, hogy külön is felhívjuk a figyelmet, mert az iskolai tananyagban azért nem kapnak annyira nagy szerepet.
8: A huszárok a 19. század végéig játszottak fontos szerepet a magyar hadseregben. A Rákóczi szabadságharcban is fontos szerepük volt. Turányi Nikoletta, az Árpád vezérlátogatóközpont tárlatvezetője.
11: Magyarországon jelentek meg először, azonban későbbiekben Európa több országában is elterjedtek. A nyelvészek között nincsen megegyezés, hogy honnan is ered a huszár szó, azonban Magyarországon elterjedt egy ilyen kifejezés, miszerint a huszár a huszóból ered, és mivel egy akkori királyi rendelet szerint 20 jobbágytelek után ki kellett állítaniuk egy lovas harcost, és úgy gondolják, hogy innen ered a huszár szó. A viseletükről tudni kell, hogy nagyon díszes, zsinóros egyenruháik voltak, a sapkájukat csákónak nevezték, volt még egy rövidebb kabátjuk, amelyet dolmánynak neveztek, és volt még egy ilyen szörmés kabátjuk, az pedig mentének nevezik, volt még egy lovagló csizmájuk, valamint egy szükszáró lovas nadrágjuk is.
8: A huszárság a magyar történelem egyik különleges katonai formációja, amely a bátorságot, a becsületet és az összetartozást jelképezi. Ezt fontos megismertetni a fiatalokkal, hangsúlyozza Orbán Viktória, Pro Cultura Subcarpatica civil szervezet munkatársa.
12: A Pro Cultura Subcarpatica civil szervezet 2011 óta foglalkozik lovas hagyományőrzéssel, előzőleg fesztiválokon, különböző kiállítások által, illetve 2023-ban becsatlakoztunk a Kárpát-medencei lovas programba, melynek keretein belül sikerült elkészítetnünk egy huszárezetet, amely 19. századi viselet mintája alapján készült, amely jellemző volt Vilmos huszárezredére, illetve annak a kárpátaljai állományára. Fontos volt számunkra ez, ugyanis célunk az, hogy a gyerekek megismertessük a saját lovas hagyományunkat, amelyik Kárpátalján ismert. Ennek keretein belül azontól történelmi hátteret biztosítunk ehhez előadásokon belül, igazából interaktív előadásról van szó, amelynek a kereteinben megismerkednek egyrészt a történelemmel, másrészt a társadalmi háttérrel, illetve a lovas és a huszár hagyományokkal, amelyeket nyilván ismerniük kell, hiszen fontos az, hogy ne felejtsék el a múltjukat, és tudják azt, hogy honnan jöttek és milyen gyökerekkel rendelkeznek.
2: Tiszacsomáról menjünk Marosvásárhelyre, a huszárok után pedig figyeljünk az erdélyi gasztronómiai hagyományokra. A hétvégén Marosvásárhelyen rendezték meg az erdélyi ízeit bemutató Taste of Transylvania Butik Fesztivált, amelynek nem titkolt célja a gazdag erdélyi gasztronómiai hagyományok megismertetése és megőrzése volt. A marosvásárhelyi várban 17 romániai és magyarországi étterem és cukrászda finomságait lehetett megkóstolni, valamint több különleges, otthon is elkészíthető receptet lehetett elsajátítani az Örömfőzde stúdió főzési bemutatóin. A 2022-ben alapított rendezvény több, mint fesztivál. Szakmai fórum és közösségi élményt nyújtó esemény is egyben. Fogalmaztak a látogatók és a kiállítók, Erdei Edit Zsuzsanna összeállításában.
13: Pozitív a vélemény, mert a környezet az nagyon szép, meg minden.
14: Nem voltam még soha hasonló fesztiválon.
13: Ilyen nem volt, és a vásárhelyek mindig azt hangoztatják, hogy Vásárhely egy elmaradott város, nagyobb városokhoz képest, és íme nem maradunk el. Más fesztiválokhoz képest ugyan kisebb ez a várbeli gasztrofesztivál, de kell az ilyesmi is. Az emberek kívánkoznak, minden újra kíváncsiak.
2: Pásztori István, Sepsi Szentgyörgyi séf, a Konyhafőnök verseny 2024-es győztese.
15: Ez most már a negyedik Taste of Transylvania kiadása, ahol jelen vagyok. Én úgy gondolom, hogy minden séfnek, aki az erdélyi gasztronómiához valamilyen úton módon kötődik, fontos az, hogy itt legyen, és a két legjobb fogásommal érkeztem, hogy a vendégek elégedetten távozzanak innen, egy jó beszélgetés után, egy jó étel után.
2: Szívesen osztja meg a receptjeit mások?
15: Természetesen rengeteg pontos receptet adok meg az itt levő embereknek is, mikor kérdeznek, van akinek még le is írom az egész procedúrát. Én úgy vagyok, hogy erről szól a gasztronómia, nem arról szól már, hogy a titkokat hogy őrizzük meg, hanem a technikákat hogy tudjuk egymásnak megosztani, és szerintem ez a Taste of Transylvania erről is szól. Ez az egész egy család, mi úgy vagyunk együtt, hogy folyamatosan egymással beszélgetünk, hogy tudnánk ezt az egészet jobban tenni. Szerintem ez a Taste of Transylvania, ez több, mint egy gasztronómia. Fesztivál.
2: Az Erdélyi Ízek Marosvásárhelyi Fesztiválján jelen van a Grill Akadémia is Debrecenből. Zákány Dániel, a Grill Akadémia vezetője.
16: Háromféle ételt hoztunk, egy berke bárányfejet, ez egy bárányterrin kacsamájjal, illetve kalácssal és kimcsivel, ez egy magyaros karalábé kimcsi, illetve hoztunk egy mangalica oldalast, amit egy barbecue technológiával készítettünk el. Készítettünk hozzá egy erdélyi érlelt sajtból készített krumplipürét, illetve pecsenyemártást, savanyított gombákat, meg hát nyilván hoztunk debrecenit is, helyi pityókás kenyérrel, illetve létai tormával és mustárral adjuk.
2: Hogy lehet az újat, a modernet összehangolni a tradíciókkal, a hagyományokkal?
16: Maga a gasztronómia szinte ugyanúgy fejlődik, mint az informatika, megállíthatatlanul. És nyilván ehhez elengedhető az, hogy visszanyúljunk ugye a hagyományokhoz, és elengedhető az is, hogy felhasználjuk ugye az új technológiai eljárásokat. A kettőt ötvözni kell, és akkor szerintem mindenki talpon tud maradni ebben a nagyon nehéz világban.
2: Lengyel László Levente, a csíkszeredai Málna élményműhely alapítója, vezetője. Mi a specialitásuk, mivel szeretnék meghódítani a látogató közönséget?
17: Mi realisztikus gyümölcsöket hoztunk. Ezek francia desszert stílusba készülnek, ami azt jelenti, hogy minimum 5 réteget sorakoztatunk fel. Például málna formájú desszertet hoztunk, aminek a málnát a saját farmunkról szedjük le. Emellett hoztunk áfonyát, az a Hargita hegységből származik. A zetelaki közbirtokosságtól szerezzük be. Van például a sajtortánt, amit hoztunk, az a Kongó farmi ordával dúsítottuk. Tehát nekünk az az elvünk, hogy a helyi termelőket felkarolva próbáljuk desszert formájába visszaadni a gyümölcsöt. Ezáltal is támogatjuk a helyi gazdákat, és a vendégeinknek is tudunk nyújtani egy plusz élményt, hogy mennyire különlegesek tudnak lenni erdély ízei francia stílusban.
2: Truca Adorján, az Erdélyi Ízei Fesztivál alapítója, főszervezője.
18: Véleményem szerint nem csak Erdély és nem csak Románia, hanem valószínűleg egész Kelet-Európa egy ilyen gasztronómiai identitásválságban van, mert az a 70 év hiánygazdaság után most jött egy 35 év nagyon kemény átalakulás, hogy hirtelen mindenünk van, de ezeket nem megfelelőképpen használjuk, vagy sokkal okosabban is lehetne, és ez szerintem egy új 21. századi erdélyi konyha révén kellene művelni jobban, és az identitásunkat meg kellene találjuk. Tehát az elmúlt 35 évben importáltunk technológiát, technikát, recepteket és hozzá alapanyagokat is, és közben egy picit elmentek a lovak velünk, és a saját dolgainkra nem figyeltünk annyira, ami több száz éven keresztül megtartotta a mi őseinket. És ezt a gasztronómiai hozományt, ezt én úgy érzem, hogy picit eltékozoltuk, és ebből kellene faragni valami újat, valami 21. századit, ami a ma emberének szól, mai technológiát használ, megfelel azoknak a trendeknek, ami amúgy a nagyvilágban történik, de fontos számára az a gyökér alapanyagokban, receptekben, amit amúgy nagyon sokan most is művelnek otthon, de ez az éttermek falain belül is minél hangsúlyosabban tudjuk tenni. Nem azt mondom, hogy nincsen szükség hamburgerre, pizzára, meg spagettire, én elfogadom, hogy ezek vannak a piacon, de az, hogy az éttermeknek mondjuk a mi környékünkön, itt a környező néhány megyébe is, és több száz étteremnek az étlapját statisztikailag is megvizsgáltuk, és 70% fölött van azoknak az éttermeknek az aránya, akiknél ezek az ételek megtalálhatóak jelentős részben, és csak 20%-ban vannak olyan éttermek, akik minimum 25%-ban tartanak erdélyi ételt, és azok javarészt levesek. És ezekre a dolgokra oda kell figyeljünk, és mondjuk a 21. századi erdélyi konyhát így kívánjuk mi népszerűsíteni a mozgalmunk révén, a Tészta Transzilvénia mozgalom révén, aminek egy nagyon vizibilis része azok a fesztiválok, amiket tervezünk.
2: És még mindig fesztivál. A kereszténység és a hívő élet örömteli, a jóisten nem csak a templom falai közt van jelen, hanem a mindennapokban, a dalban és a zenében is. Így fogalmazták meg Gyergyó Szent Miklóson a feltölt ő célját a szervezők. Az immár 7. alkalommal megszervezett keresztény zenei fesztivált csütörtöktől vasárnapig tartották a székelyföldi városban. A 4 napos rendezvényen kulturális programok, előadások, beszélgetések, gyermekfoglalkozások, tematikus sátrak és dicsőítő koncertek várták az érdeklődőket. Bíró István összeállításában elsőként Görgice Emőkét, a fesztivál főszervezőjét halljuk.
19: A célunk az volt 2019-ben, hogy kihozzuk a Jóistent a templomok falai közül, és megmutassuk a nagyvilágnak, hogy nem csak a lehajtott fejű, komor emberek a keresztények, és nem ilyen a kereszténység, hanem a kereszténység, a hívő élet, az vidám, örömteli, és a Jóisten ott van a dalban, a zenében, és nem pedig már divatja múlt, hanem igenis élő valóság.
20: És hogy vidám, örömteli a keresztény élet, az itt hallatszik a háttérben is. Mi az, amit nyújtottak az idei fesztiválon?
19: A fesztiválunk évről évre egyre színesebb programokkal várja az érdeklődőket. A legelső alkalommal még csak koncerteket szerveztünk, dicsőítő koncerteket, de azóta már 3 naposan nőtte ki magát a rendezvény, sőt idén volt már egy 0. napunk is, amikor is kiállítás megnyitót, könyvbemutatót szerveztünk, előadásokat tartottunk a sportcsarnokban, gyerekfeltöltőtől volt hangos ez a park a délelőtt folyamán. Kísérő programjaink szülőmegőrző sátorban sok nagyon érdekes szülőknek szóló előadás hangzott el.
20: Említsünk meg néhány témát.
19: A szülőmegőrző sátorban 4 előadás hangzott el. Kertész Marika tartott előadást arról, hogy miért vigyem templomba a gyermekemet. Utána Plöt Ákos a digitalizált világ veszélyeiről, illetve dr. Réti Hunor a Pontis Keresztény Egyesület képviseletében a függőség veszélyeiről, a mai fiatalságot érintő hogyan vonódnak be, csak ki akartuk próbálni címmel tartott előadást, majd neurodiverzitás témában is elhangzott egy előadásunk ebben a sátorban.
20: Említette, hogy azzal a céllal szervezték kezdetben, hogy megmutatni azt, hogy a keresztény élet nem unalmas, és hogy kihozni az utcára, és akár evangelizálni. Mit tapasztalnak, mennyire sikerült elérni ezt a célt?
19: Bízunk benne, hogy szeretik a rendezvényünket, tényleg évről évre egyre többen látogatnak ki ide. Erdély szerte nagyon sok más helységből is, illetve Kárpát-medence szerte, most már tényleg Magyarországról, Budapestről jönnek, vagy más magyarországi városokból, de hallottunk olyat, hogy Felvidékről jöttek el idén a rendezvényre, úgyhogy egyre nagyobb a látogatottság, és ennek nagyon örülünk.
20: Mit ad a keresztény élethez egy-egy ilyen fesztivál, vagy egyáltalán a dicsőítés?
21: Az életünk elsősorban arra van beállítva, hogy szomjazza az élő Istent.
20: Csíszér László.
21: És egyre inkább kellenek azok a helyek, ahol Isten van a középpontban, ahol Istent emeljük fel, Istent valljuk meg annak, aki ő. És olyan kevés hely van, ahol valóban fel tud tárulkozni Isten igazi arca, hogy milyen ő valójában. Ezek a keresztény dalok, amiket énekelünk, ezek tapasztalatból születnek. Nem muszáj pont csak ezt az időt néznünk, hiszen ha végigolvassuk az egész Szentírást, akkor folyamatosan azt látjuk, hogy az Isten népe felismeri Isten arcát valamilyen formában. El Ró, Isten, aki lát engem, vagy Isten az én pásztorom, vagy Isten hős harcos, vagy Isten az El Kaná, a féltékeny Isten. És ez mind tapasztalatból születik. Nem pusztán egy olyan, amit olvasnak valahol, vagy valaki pusztán csak beszél róla, hanem ez egy tapasztalatból születik. És ezek a keresztény dalok ebből a tapasztalatból születnek, hogy egy-egy konkrét élethelyzetben az embernek az életébe belenyúl Isten, feltárja egy arcát, feltárja az ő szerelmét, feltárja az ő jóságát, és egy-egy ilyen dicsőítő alkalom, mint ez a feltöltő, vagy ez az a nap, vagy felnézek, vagy bármelyiket sorolhatnánk, hála az Úristennek, hogy ebből nagyon-nagyon sok van, amikor több mint 30 évvel ezelőtt elkezdtük ezt az egész dicsőítő szolgálatot, akkor hát valahol sejtettük, de nem gondoltuk, hogy ilyen sok fele lesznek majd ilyen alkalmak, ahol Istent Istennek vaj. Meg, de ezeken az alkalmakon mind Isten van a középpontban, a Szent Háromság Isten van a középpontban, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, és mind tapasztalatból születnek ezek a dalok, és a jelenlévőket is erre bátorítjuk, hogy itt, éppen a te jelenlegi élethelyzetedben engedd be Istent.

0: A Gyergyószentmiklósi feltölt fesztiválról szólt munkatársunk Bíró István imént hallott összeállítása, de még mindig maradjunk ennél a fesztiválnál, ahol több száz ember előtt tartott előadást Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Megvásárolhatjuk a drága ruhákat a gyerekeknek, talán a legjobb játékokat, de lehet, hogyha feldobjuk és megpörgetjük őket, az többet jelent nekik, hiszen legbelül mindenki arra vágyik, hogy megtalálják, hogy lássák, hogy felfedezzék őt. Csaba testvér, a feltölt őn, a tőle megszokott egyszerűséggel, az általa nevelt gyerekek életéből vett példákkal illusztrálta beszédét a kapzsiságról, a világot érintő problémákról, a testi és lelki tisztaságról, az engedelmességről. Derül ki Geréb Krisztina interjújából.
1: Arról beszélt, hogy a világban előforduló elég sok problémára a pápánk azt mondta, hogy Szent Ferenc a válasz. Mitől lehet gyógyír számunkra Szent Ferenc?
2: Valóban 2026-os évet Leó pápa Szent Ferenc évének nevezte. Miért lehet egy 800 éve ezelőtt élt kolduló barát példaképe a mai embernek? Ugye azt látom, hogy a három nagy probléma a kör van. Egyfelől a kapzsiság, a mohóság, ami az embereket egymás ellen fordítsa. Ferenc a maga egyszerűségével, szegénységével, az anyagiak való viszonyával tényleg példakép lehet számunkra, de ha megnézzük, az emberiség minden nagy reformja, tehát ez most egész Buddháig, vagy Konfuciuszig visszamegyünk, vagy reformáció is, például ugye a puritarizmus, tehát az a egyszerűség beszédbe, öltözködésbe, ruházkodásba, de Szent Ferenc is azt mondta, hogy testvérek, menjenek, prédikáljanak, és ha nagyon muszáj, akkor beszélhetnek is. Számtalanban is mindig arra törekszünk, hogy egyszerűsítsük a törteket. Én azt gondolom, élhetőbbé tenni a világunkat.
1: Azt is mondta, hogy az anyagiakhoz való viszonyunkat is rendezünk kellene, hogyan?
2: Be tudom csomagolni az irántad való szeretetemet, mondjuk egy karikagyűrűvel, egy szép ajándékba, igaz? De igazából te vagy a fontos. Ugye Jézus azt mondta, olyan dolgokat gyűjtsünk, amit a rozsda nem rág szét, és a moly nem esz meg. És igazából a családtagjaink, az irgalmasság gyakorlata, azok, amik megmaradnak az utolsó ítéletre. A többi, amit felvettünk, házunk, autónk, akár a diplománk is nem marad meg. Jézus Krisztus három evangéliumi tanácsot adott igazából, ez a három boga Ferenc és barátok kordáján, ugye a másik az engedelmesség. Mindenki másiknak parancsolni akar. Kisgyerektől elkezdve mindenki kicsit terrorista lett. Szent Ferenc is ezt mondta, hogy engedelmeskedjünk egymásnak. Figyeljünk egymásra, de Ferenc úgy gondolta, egy ajtón kimész, az ajtó vágyik arra, hogy szépen csúbess, ne csapd be. És ugyanúgy a férjed, a feleséged, hát nagyon szeret valamilyen ételt, hát ha odafigyelsz, akkor lehet nem is kell kérje.
1: Az alkalmazkodás vagy az alázat, azt gondolom, hogy elég nehéz, vagy nehezen tanuljuk.
2: Az a legnagyobb közületek, aki a többieknek a szolgálja. Ezt Jézus mondta, nézzetek a gyereket, hogy tud figyelni a többiekre, nagyokra. Én attól, hogy egy ára gyereket a nyakamba ültetek, ha szaladunk egy kicsit, attól a gyerek nem fog engem lenézni. Sőt, fordítva van, ha honnan lányulok, és megkérdezem, most kicsi szívem, tényleg, most jól érzed magad, és azt mondja, nem. Hát mondom, akkor mit csinálod? Hát a tanárok felhívtak, hogy ezt meg azt csinálod. Elviszem egy fagyit, megeszünk egy süteményt, és olyan sok szép történetet tudnék mondani, ahol nem lóhátról, vagy lekezelően, hogy arra gyerek, befogadlak az utcáról, te meg így viselkedsz, vagy úgy. Nem, hát legyél jó, ha tudsz. Ha nem tudsz, akkor úgy sem tudok én rajtad segíteni. Tehát érdemes ezt a alázatot, ezt a másikra való őszinte figyelést megtanulni.
1: Körülbelül 7000 gyereket nevelt. Gondolom, hogy nagyon sokat tanult is tőlük. Mi az, amit esetleg így el tudna mondani, hogy emlékezetes volt?
2: Hát rengeteg történet van. Emlékszem, egyszer mentem haza, és egy kislány ült az ajtóba a kövön. Olyan 5-6 éves kislány volt, nyári vakációval, nem jött utánuk a rokonok. Na hát, hogy ne lenne szomorú egy ilyen gyerek. Olyan megható volt, mondtam, hogy gyere, játszhatjunk valamit. És azt mondja, játszhatjuk azt, hogy a papbács engem megtalált. Csillogott a szeme, és elkaptam a derekát, és feldobtam, és mondom, milyen jó, hogy megtaláltalak. Ezt már háromszor eljátszottuk. A gyerek átölelte a nyakamat, és azt mondta, papácsi, milyen jó, hogy megtalált maga engem. Azt hiszem, lelkünk mi mindannyian arra vágyunk, hogy valaki megtaláljon. És nem csak úgy egy kávé erejéig, hanem hogy tényleg ő megtaláljon. A gyerek arra vágyik, hogy valahol otthon legyen. És lehet, hogy te megveszel cipőt, ruhát, mindent, és mégsem van ez az érzés, hogy őt mélyen, egzisztenciálisan, hogy megtalálták. A harmadik dolog, amiről ma beszéltem, ugye az a szent tisztaság, mert azt látom, hogy mosakodunk, fürdünk, mosunk, takarítunk, fogatmosunk, minden van, de valahogy ugye a lelki tisztaságtól megfeledkeztünk, pedig Jézus Krisztus világosan beszél, azt mondja, hogy aki szeret engem, és megtartsa a parancsaimat, azt atyám is szereti. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Közlekedési parancsokat azért betartsuk, nem? Ha házat akarunk építeni, akkor is a statikának, meg a mérnöki törvényeket betartsuk, mert másképp ránk tőle a ház.
1: 10 parancsolat a protokoll?
2: Igen, ez a Isten alkotmánya, amit be kell tartani. A gyerekeknek sokszor mondtam, hogy nem úgy van, hogy parancs, hanem úgy boldog akarsz lenni. Tiszteld apádat, anyádat. Boldog akarsz lenni, ne lopj. Boldog akarsz lenni, ne hazudj. És így tovább. A boldogságra vezető isteni útmutatások ezek. Ha mi ezt komolyan vennénk, akkor kiürülnének a árvaházak, a börtönök.
1: És ön munkanélküli lenne.
2: Igen.
1: Beszélt még a mennyei GPS-ről, hogy bennünk van mindig az újratervezés, ez megnyugtató.
2: Az ember nem egyszer használt a zsebkendő, tehát hogy magunknak is tudjunk megbocsájtani, és egymásnak is. Szép fiatal pár megesküdtek, annyi pénzt elkötöttek, és akkor egy fél év múlva, két év múlva elvárnak. Hát újratervezés. Mondtam, hogy az a műhold leszós, a telefonom mindjárt mondja, hogy túl gyorsan meg, újratervezi az életemet, az útvonalamat. És hallgatok rá, akkor célba ér. A lelkiismeretünk által a Teremtő Istenünkkel tudunk kommunikálni. Hogyha valami rosszat csinálunk, akkor bizony dörömből a lelkiismeretünkön, és valami jó sikerül, akkor úgy tényleg az ember szíve eltelik örömmel, fényjel, lehet, hogy észre se vette senki, de azt a jót, a szépet, amit te tettél, az önmagába hordozza a jutalmat. Akár a kapcsolatot is, akkor merjük leülni, és azt mondjuk, hogy elbaltáztuk, na menjünk vissza a kávéhoz, és kezdjük előről.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok Nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok Nélkül.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a Hajnaltáj mikrofonjánál Bicsák Eszter. A műsorban ma arról is beszélünk, hogy a Magosz gazdasszony tagozata 10 pontos javaslatcsomagot juttat el az Agrártárcának. Ma június 23-a kedd van, Szent Ivána vagy Keresztelő Szent János napjának előestéje, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, ez még a kereszténység előtti időkből származik. Van, ahol néptáncot, naptáncot járnak, hogy a hideg hónapokra előre összegyűjtsék a nap energiáját. Egy biztos, ma sem fogunk fázni. Részletek majd az időjárás jelentéssel a hírek végén. A mikrofonnál Szlotta Judit.
2: A tisztító tűzművelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, megszabadítják a magyarokat a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormánya a hivatalban lévő köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbizatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye. Más oka nincs a leváltásukra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Sulyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. A Mi Hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagált a pártelnöke a kormányfő napirend előtti felszólalására. Torockai László a köztársasági elnök eltávolítására utalva azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő hétfőre virradó éjszaka. Az orosz csapásokban 5 haltak meg, valamint kereskedelmi hajók, infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Záporizsia és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60, Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés. Ugyanakkor 3 moszkvai repülőtéren átmenetileg leállították a forgalmat, és a Krími híd közlekedését 2 felfüggesztették. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Itthon országszerte megkezdődött az aratás. Ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. Az Agrárkamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Ma is sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északias szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A következő napokban is marad a kánikula, a Balaton 27, a Velencei tó 29 fokos. A híradást Brieska Dániel készítette.
0: Műsor ajánlott. Délelőtt.
3: Magyarországon évente több ezer ember kerül kórházba szívinfarktus miatt. De mit tehetnek az

0: 6 perc elmúlt reggel 5 óra.
1: Hajnaltáj. A műsorvezető Bicsák Eszter.
0: És már is mondom, hogy mit kínálunk a következő fél órában. Szörpök télen-nyáron, anno egy budakeszi garázsból indult a vállalkozás, ma már nagyban vásárolják a gyümölcsöt. És hogy mi a titok, hogy mindig főzik?
2: Gyakorlatilag úgy tudjuk megtenni, mi fagyasztott gyümölcsből dolgozunk. A szezonban leszedik, lesokkolják, és mi a fagyasztóházaktól heti töltésben kapjuk a gyümölcsöket, és így december közepén is tudunk piros eperszörpöt főzni, és kis ízeket készíteni.
0: Aztán megérkezett az egyelőre úgy látszik tartós forróság. Mi a teendő házi kedvenceinkkel? Például ne fürdessük minden áron a medencében.
3: Föl tud forrósodni egy kicsi medencének a vize, nem 20 fokos, meg 30 fokos lesz, hanem akár olyan forró, hogy jó, hát ennek a kutyának nem is kell a víz, hát nem megy bele a medencébe. Közben meg olyan meleg a medencének a vize, hogy a kutyának több esze van, mint hogy belemenjen a forró vízbe.
0: Összeszedtük a nyárra esedékes jó tanácsokat, de az állatvédelem mellett jelentkezik Jane Goodall nyomában sorozatunk is. Erről is szólunk fél hatig. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A legszebb látványt kétségkívül levendula virágzás idején nyújtja, ám ezen kívül még sokféle gyógynövény található itt. Kakukkfű zsája, rozmarink sorakozik Kesztölc határában, a Kétágú hegy lábánál, a Pálos gyógynövénykertben. A kert a Kesztölci Gasztro- és Borkultúráért Egyesület kezdeményezésére jött létre, a Pálos rendel együttműködve. Ide látogat el ma a Hangtár.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
4: A filoxéra járvány előtti időkben ezen a területen még szőlőtőkék nőttek, később azonban a történelem úgy hozta, hogy szovjet harckocsik gyakorló terévé vált a környék.
5: Gyakorlati hely volt, itt futkostak a tankokkal, meg harckocsikkal. A túloldalt ott már a helyieknek kisebb szőlők és gyümölcsös kertek voltak, de ez a rész, ez el tudtunk menni az erdőbe, de művelni nem tudták az emberek.
4: Egy jó évtizede viszont egészen más irányt vettek a dolgok. A területet visszafoglalta a természet és a helyi összefogás. Kesztölc határában, a Pálos gyógynövénykertben járunk. Gara József, a Kesztölci Gasztro- és Borkultúra Egyesület elnöke.
5: Valószínűleg gyógynövényeket is használtak, és mi szerettük volna megörökíteni ezt a pálos hagyományt egy helyen, és ezt a helyet találtuk, amit azért választottunk ki, mert a Kék túra útvonalán fekszik. Ez egy hivatalos frissítőpont is különben a Kinizs százas rendezvénynek, úgyhogy ezt találtuk a legjobb helynek.
4: Kakukkfű zsája, rozmaring és levendula sorakozik, és esőért sóvárog a júniusi forróságban. A szárazság komoly ellenfél. Folyamatosan kísérletezni kell azokkal a növényekkel, amelyek jól bírják ezt a szárazabb klímát.
5: Sajnos vízünk nem nagyon van, tehát csak olyan növények vannak, ami szárazságtűrő, és még így is vannak kihívások. Mindig újra kell tervezni, most is új növényeket tervezünk ültetni, de folynak a találgatások, hogy mit. Szakértők segítséget kértük, de még ők se tudják pontosan, hogy mi passzolni ide a legjobban. Ezeken kívül, mert ezek jól bírják.
4: A szakmai munka mellett a történelmi és szellemi gyökerek is fontosak. A terület gondozása a Magyar Pálos Rendel együttműködésben zajlik, felidézve a régi kolostori gyógyászat hagyományait.
5: Ők ültették az első levendulát itt a bejárat mellett, meg is szentelték, és ha van idejük, följönnek és egy áldást adnak mindig.
4: A projekt egyik alappillére a tudás megosztás. A tervek szerint Kesztölcön egy bemutatóház is épül.
5: Építettünk egy gyógynövényes házat, ahol ezeket a növényeket szeretnék igazán bemutatni majd a fiataloknak. Ott szeretnénk készíteni belőlük a különböző dolgokat, szörpöket, szappanokat. Ott szeretnénk az embereknek átadni ezt a tudást, hogy mikre lehet használni.
4: A fenntartók csak viccből helyeztek ki kerti szerszámokat a látogatóknak, de a dolog bevált.
5: Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy használják az emberek. Itt sokszor felszaladunk, följünk, itt ülnek, itt kapálgatnak, gazolgatnak, de jó kis kikapcsolódás. De van még egy másik segítségünk is. Pécs Csabán van egy erdészeti iskola, és ott tanít a lulók, a mezőgazdasági gépészek és az erdészek tanárok segítségével kijárnak ide füvet nyírni és gazolni, úgyhogy nagy segítség nekünk.
1: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu

0: hu oldalon.
1: Akár szörpöknek is lehet gyógyhatásuk, a kérdés csak az, miből és mivel készülnek. Annak idején egy budakeszi családi ház garázsában kézzel készültek a finomságok. Hamar népszerűvé váltak, és ma már üzemben készülnek a nemzetközileg többszörösen elismert szörpök, lekvárok. Vajon a gyümölcstermés és a fagykár hogyan érinti a vállalkozást? Ennek is utána járt Barta Bernadett az üzemlátogatón, amelyet a napokban tartottak Budakeszin.
2: Beöltöztünk igazán rétegesen, hiszen ugye hajháló, köntös, cipővédő, zacskó, rengeteg ilyesmit vettünk magunkra, és most bemosakszunk a különböző folyamatokhoz, tehát a fertőtlenítés lesz.
3: Nem tudom, most innen bejöttetek, ugye? Az elején ott van egy irodarészünk, meg is itt van szemben egy fagyasztókamránk, itt kint, ott érkezik be mindig a nyersanyag, bekerül a fagyasztókamrába, vagy vele szembe ott látok raklapon cukrot.
2: A nyár szerintem magával hozza a szörp és lekvár szezont, legalábbis befőzés ilyenkor történik a legtöbb esetben. No de önök, ha jól tudom, akkor azért, ha nem is 365 napján készítenek szörpöt, lekvárt, milyen alapanyagokkal dolgoznak hazai termelőknek, mennyire lehet látni a különböző gyümölcseit?
3: Igen, hát nem is 365-ön, de egy ilyen 340-50 napon keresztül mi főzünk folyamatosan.
2: Galajda Péter, a mai szörpűvezető igazgatója.
3: Gyakorlatilag úgy tudjuk megtenni, mi fagyasztott gyümölcsből dolgozunk. Ezt szezonban leszedik, lesokkolják, és mi a fagyasztóházaktól heti töltésben kapjuk a gyümölcsöket, és így december közepén is tudunk piros eperszörpöt főzni és kis ízeket készíteni. Hazai alapanyagokra visszatérvenünk, az volt a célunk, a kezdetekkor csak hazai alapanyagot használunk. Sajnos ezt nem sikerült, tehát ezt nem tudjuk megoldani. Egyszerűen nem tudunk beszerezni olyan mennyiségben hazai alapanyagot, hogy ezt egész évben kitartson. Általában a szezon után egy pár hónapig elérhető a magyar alapanyag, de utána kifogy, és akkor környező országokból tudjuk ezt pótolni.
2: No, de a magyar gyümölcsök azok mennyivel jobbak, mennyivel ízesebbek mondjuk?
3: Megmondom őszintén, hogy szívem szerint azt kéne mondanom, hogy jobbak. Ugyanúgy egy szerb málna vagy egy lengyel bogyós gyümölcs az ugyanúgy top minőség tud lenni, mint egy magyar. Szívünknek sokkal kedvesebb a magyar, de igazából minőségben nem tud önmagában többet.
2: Az agráriumban sújtó mondjuk például viharok, azok mennyire tudják befolyásolni önöknek például a beszerzést?
3: Erre talán a legjobb példa tavaly a megy termés. Tehát olyan kevés volt a megy termés, hogy ezt egy nagy nemzetközi multi föl is vásárolta, és iszonyatosan elszállt a megynek az ára. Gyakorlatilag a mai napig a megy az egyik legdrágább gyümölcsünk. Tehát drágában szerezzük be a megyet, mint egy mangót, marakuját, ami átutazik a félvilágon. Egy időben a málna volt a legdrágább gyümölcsünk, de most többszörösébe kerül egy megy. És sajnos ezt nem is nagyon tudjuk lekövetni árakba. Tehát a megyet nagyon sok partnertől ezért ki is kellett listáznunk, mert egyszerűen olyan ára lett a megyszörtnek, hogy elérhetetlen lett.
2: Családi manufaktúraként kezdtek, most már azért üzemről beszélhetünk.
3: Még mindig egy kis üzem vagyunk, tehát összesen 400 négyzetméteren vagyunk, de ebbe a bemutató kávézónk is, az iroda is és a raktár is benne van. Amit lehet, ami hasznos és kell, azt mi próbáltuk gépesíteni, hogy sokkal egységesebb minőséget tudjunk adni. Az elején 20 literes fazékkal kezdtünk, és kézzel volt szűrve minden egyes adag, de amikor mindenkinek indul egy gyulladása volt a családba, akkor rájöttünk, hogy ez egy passzírozógép, ez nagy segítség. Ráadásul sokkal hatékonyabb egy passzírozógép, sokkal jobban kiszedi a gyümölcsnek a rost tartalmát, kevesebb megy a selejtbe. Az üstök azok egyértelműen, azok elektromos üstök, elektromos rostdömentes üstök, azokat kell használnunk, gépi passzírozás van, és félautomata töltőgépeket használunk, aminél igazából kézi munka van, ilyen hatfejes töltőink vannak, ezek főleg borászatból ismert gépek, és ezeket használjuk. Gyakorlatilag manufakturális jelleggel egy üveg szörpöt múltkor számoltuk, 15-16-szor fogunk meg, mire kerül az üzemből.
2: Kisüzemként mennyire támogatottak? Tehát mondjuk az élelmiszeriparban önök mennyire kapnak, vagy mennyire részesülnek például támogatásokban?
3: Hát igazából semennyire. Tehát eddig még egy forint támogatást nem kaptunk. Két éve van egy pályázatunk, amire még válasz se jött. Ott várjuk a csodát, hogy hát ha esetleg kapunk bármit is, de eddig mi 0 forint külső segítséggel mentünk.
2: Láthatjuk, hogy hogyan töltik kézzel egyébként meg az üvegeket. Éppen most barackekvár kerül az üvegekbe, és rákerül a tető, és megfordítják az üvegeket.
1: Egy perccel múlt 4:06, itt a Hajnaltáj. A fenntarthatóság nem csupán technikai újítások sorozata vagy gazdasági kényszer, hanem alapvető felelősségvállalás a ránk bízott világ épségéért, a jövő generációinak méltóságáért. Így gondolta ezt a Szentendrei Skanzen is az ENSZ fenntartható fejlődési céljait bemutatva interaktív kiállításán. Kobolák Attila járt ott, és Nagyné dr. Batári Zsuzsanna általános főigazgató helyettest, a kiállítás vezető kurátorát kérdezte.
0: Ez együtt a fenntarthatóságért kiállítás azért különleges, mert az ENSZ által elfogadott fenntartható fejlődési célokra épül az egész kiállítási koncepció. Kérdezhetnénk azt, hogy hogyan kerül ide, hogyan kerül a csizma az asztalra, és hogyan kerül egy néprajzi múzeumban mindez. Hát úgy, hogy mi úgy gondoljuk, a paraszti tudás, a paraszti bölcsesség, a paraszti tapasztalat, hozzáállás, az értékek, ezek mind egy olyan komoly tárházát jelentik a tudásnak, amelyeknek a nagy része ma is alkalmazható, és ezek a tudáselemek ahhoz is hozzá tudnak minket segíteni, hogy a fenntartható fejlődési célok megvalósulásáért tudjunk tenni.
4: A múlt bölcsességét alkalmazhatjuk a jövő építésében. Mely területeken nyilvánul ez meg?
0: Gyakorlatilag bármilyen területen megnyilvánulhat. A kiállítás úgy épül föl, hogy a 17 fenntartható fejlődési cél egy-egy külön installációt kapott itt a Magtárban. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani ezzel a tartalommal, mert körükben is eléggé elterjedt most már sajnos a klímaszorongás, a klímadepresszió tulajdonképpen azt jelenti, hogy amiatt éreznek szorongást a fiatalok, hogy a változó világban hogyan alakul a jövőjük, lesznek-e erőforrások, kiállítási tartalmak mellett jó gyakorlatokat is megosztunk, tehát rögtön lefordítjuk a kiállítást, és ezeket a jó gyakorlatokat haza lehet vinni, és már kis lépésekkel el lehet kezdeni a változtatást.
4: Na de mit is tanulhatunk nagyapáinktól? Itt van például egy fehér vászonnadrág, ami látszik, hogy többször volt már toldozva, foltozva, így is szakadt, és nagy eséllyel mégsem dobták ki. Mondjuk ehhez köze van az akkori életkörülményeknek, de ez takarékos volt és nem pazarló.
0: Több üzenete van, ez az egyik az, hogy javítsuk meg a tárgyainkat, nem kell rögtön mindent eldobni, de ide tartozik az is például, hogy ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér. Nem csak a szegény parasztokra jellemző hozzáállást jelentő értékek, ezek azért több paraszti rétegnél is megfigyelhető. Voltak, és mindig nagyon fontos itt kiemelni a kiállítás kapcsán, hogy ők nem tudatosan voltak fenntarthatók, de mégis az életmódjuk az volt. Itt nagyon fontos az, hogy milyen stratégiák voltak a paraszti világban, amelyek a szegénységnek a megélését segítették. Ilyen volt például az is, hogy a közösség segítette azokat, akik szegény sorba kerültek.
4: Ha már említettük az erőforrásokat, víz nélkül nincsen élet. Ez a kiállítási rész itt kifejezetten a vizek szennyezéséről szól. Főként a műanyag szennyezésről. Vannak itt műanyagpalackok, műanyagzacskók, de emellett a polcon látom van például tusfürdő és szappan is.
0: Igen, itt a 14-es célnál az óceánok és a tengerek védelme a fenntartható fejlődési cél, és az a fontos üzenet, hogy az élővizekbe kerülő műanyag az körforgásban van, és mikroműanyaggá válva bekerül az élővilágba, a halakba, flakonokból épített hal műanyag installáció, és ez egy kicsit ezt szimbolizálja, hiszen egy idő után már műanyaggá válnak a halak is, és aztán mi megesszük a halakat. Ugye a paraszti gyakorlatban nyilván megint a háttere más ennek is az értelmezése, de kevesebb tárgy volt, sokkal kevesebb tárgy elég volt ahhoz, hogy napi funkciót el tudja látni például a főzés-sütés területén a háziasszony. Tehát gondoljuk át, hogy biztosan szükségünk van-e mindarra a tárgyra, amit megvásárolunk, illetve a másik pedig itt a műanyag tárgyakra vonatkozóan, amit említett, van lehetőségünk arra, hogy válasszunk, és nem feltétlenül a műanyagot.
4: A kiállítás egyik fő szenzációja az, hogy tanácsokat is adhatnak egymásnak az emberek. Például valaki azt írta, hogy szódakészítő gépet használva kevesebb a PET palack. Miért tartották fontosnak, hogy legyen erre lehetőség?
0: Azért tartottuk fontosnak, mert a közösségi tudás az a múzeum számára is fontos, tehát mi társadalmi múzeumként határozzuk meg magunkat, ami azt jelenti, hogy a társadalom számára fontos kérdésekről beszélünk. Ezekben a kérdésekben párbeszédet indítunk az emberekkel, várjuk mindenkinek a hozzászólását és kommentjét.
1: Továbbra is környezetvédelem. Folytatjuk a Jane Goodall emlékére indított környezet és élővilágvédelemmel foglalkozó sorozatunkat. Több kis epizódban idézzük fel a világhírű kutató és elkötelezett természetvédő legfontosabb gondolatait, az általa alapított hálózat működését és programjait. Make the difference, kezd el a változást. A mostani összeállítás elején Jane Goodall beszél éppen erről.
5: Jane Goodall nyomában.
6: Az életem egy lenyűgöző utazás. Bolygónk csodálattal tölt el az összes élőlény iránt, legyenek azok nagyok vagy kisebbek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a minket körülvevő földet, amely táplál minket, védelmet, testi-lelki feltöltődést nyújt számunkra. Feszegeti a képzeletünk határait. Ez az a hely, ahol az állatok, a növények, a levegő és a víz mind a mi javunkat szolgálják. Mindannyian kapcsolódunk egymáshoz, az emberek, az állatok, a környezetünk. Ha a természet szenved, mi is szenvedünk. Amikor a természet virágba borul, mindannyian virágzunk. Hiszek egy olyan világ lehetőségében, ahol harmóniában élhetünk a természettel. De ez csak akkor valósulhat meg, ha mindannyian megtesszük a magunk részét, azért, hogy ez a világ valósággá váljon. Ha ki a saját utazására visszatekintve, őszintén azt mondhatja, jobbá tettem a világot.
1: A Jane Goodall Intézet 1977 óta segíti az afrikai gombei kutatásokat és a csimpánzok megmentését. A hazai társintézet része egy a világ számos országában működő hálózatnak. Az itthoni intézet ügyvezetőjét, főtitkárát, Kádár Andrást kérdeztem.
7: Az intézet milyen helyet foglal el az intézetek hálózatában, mert hogy ahogy ezt említettük is, ez egy hálózat.
8: Ahogy beszélünk róla, egymás közt így a Jane Goodall családnak hívjuk magunkat. Mindannyian számíthatunk a másikra, akár szakmai anyagról van szó, akár valami magánéleti probléma adódik, vagy pénzügyi kérdés, vagy egy pályázatot kell megírni, mondjuk írunk a globális központnak, és akkor minden héten vagy két hetente vannak európai Jane Goodall intézetek megbeszélések, vagy globális megbeszélések, és ezeken felhozhatjuk a témát.
7: Mik a hazai megoldandó feladatok vagy problémák? Vannak-e ilyenek, amiket azonosít az intézet? Miben kéne előrelépni?
8: Hát ugyanazok igazából, mint minden országban a természet védelemmel kapcsolatos problémák, vagy állatvédelemmel. Amerre mi járunk, azokat a problémákat látjuk, de pont ezért fontos, hogy vannak önkénteseink, illetve a Rucensus csoportjaink, amik országszerte vannak, és ők felismerik az ottani problémákat, és akkor mi tudunk ebbe segíteni, hogy hogy lehet ezeket megoldani, akár szakmai partnerekkel, mint a Nemzeti Parkok, Természetvédelmi Őrség, vagy mondjuk a fővárosi rendészeti igazgatóságra gondolunk, ugye vannak itt is orvadászok, például orgazdaság, itt is jellemző.
7: Orfalászat.
8: Ezek is problémák, amiket mi igazából nem ismerünk, csak a helyi közösségek ismerik, úgyhogy ők térképezik fel, és akkor esetleg az önkénteseink, akik ott élnek, ők tudnak segíteni így hozzánk kapcsolódva, és akkor közösen összefogva, mint például a békamentés, ami zajlik egyrészt a második kerületben, másrészt Farmoson. Ott is egy helyi közösség feltérképezte, hogy probléma van, a békákat elütik, az autók, ahogy kimennek az autóútra a vonulás során, és akkor egy helyi közösségi összefogásban, illetve a természetvédelmi őröket, a Nemzeti Parkot összefogva, mi például gyerekcsoportokat szoktunk vinni Farmosra, tehát az a lényeg, hogy a közösség felismerte, vagy egy egyén a problémát, ő a közösséggel összefogott, és értesített bennünket, és akkor így megoldottuk ezt a békamentős problémát, de minden egyes problémát így közösen tudunk megoldani.
1: Meglepő módon sokan nem gondolnak rá, vagy nem veszik komolyan, hogy a nyári forróság kihívás elé állítja az állatokat ugyanúgy, mint minket embereket. A kutyák testét ráadásul kisebb-nagyobb bunda is borítja, nem tudnak izzadni, a hőt lihegéssel tudják csak leadni. Benkő Andrea állatvédelmi rovatunkban Krebs Gyöngyi zoológussal, a Heros Székesfehérvári állatotthonának vezetőjével beszélgetett a legsúlyosabb hibákról.
9: Nagyon sokszor lehet látni különböző kis videókban, hogy kint van a kutya az udvaron, és fogják a slagot mondjuk, és elkezdik a kutyát locsolni, a kutya pedig ott csattogtatja a fogát, és úgy tűnik, mintha élvezné. Nem veszélyes ez?
10: Le kell szögezni, hogy ahány kutya annyiféle igény és tűrőképesség van. Tehát ez az egész szerintem eleve ott kezdődik, hogy a gazda, aki állatot tart, először is ismerje meg a saját állatát. Eleve vannak olyan fajták, ugye ezek a nyomottorrú kutyafajták, akiknek már a levegő levegővétel is úgy alapjáraton is nehezebb. A nyári melegben szaporábban szedi a levegőt, sokféle gondot okozhat. Van kutya, amelyik nálunk is például ugye nagyítatók vannak bent a kennelekben, és ahogy visszatérünk a sétáról, fogja magát, belefekszik. De van olyan kutya, aki mondjuk könnyebben felfázik. Hogyha fel van hevülve egy állatnak a teste, nem szabad rögtön nekiállni hideg vízzel slagolni, hiszen ez egy sok. Óriási különbség van mondjuk a 10 fok és az 50 fok között. Tehát amikor az állatot azt mondjuk hűsíteni akarjuk, az csak fokozatosan történhet. Itt sem nyilván a slagozás a megfelelő, ráadásul a legtöbb állat magát a folyóvizet kevésbé szereti, hogyha rácsurgatják. Az a jó, hogyha mondjuk egy kis medencét rakunk ki, amit tud használni az állat, amikor ő szeretné. De az a medence is nem mindegy, hogy árnyékban van, vagy a tűzönapon van, mert a tűzönapon bizony föl tud forrósodni egy kicsi medencének a vize, nem 20 fokos, meg 30 fokos lesz, hanem akár olyan forró, hogy jó, hát ennek a kutyának nem is kell a víz, hát nem megy bele a medencébe. Közben meg olyan meleg a medencének a vize, hogy a kutyának több esze van, mint hogy belemenjen a forró vízbe. De nyilván azzal is tisztában kell lenni, hogy minden kutya tartanak, hogy a sétákat át kell ütemezni a nyári időszakban, mert nem viszem ki az aszfaltra, amit egész nap égett a nap, mert az az aszfalt 60-80 fokos is lehet. Tehát a sétákat inkább korahajnali időkre tesszük, vagy késő estére, amikor már a levegő is hűsebb, meg hát nem a nyári hőségben kell a maratonra felkészíteni a kutyát, nem szabad erőltetni ezeket a dolgokat, figyelni arra, hogy hogyan viseli. És egyébként van olyan, amikor jobban elviseli a meleget, van, amikor rosszabb volt. Tehát őnekik ugyanúgy ártalmas az UV sugárzás, mindezt mindenképpen figyelni kéne.
9: Ugyanez igaz az itatós edényre, mert hogy nagyon sokszor látják a gazdák, hogy akár árnyékba tett vizes edénybe, ó, még van neki víz, nem kell másik. Hívjuk fel a gazdák figyelmét, hogy azért a csere nagyon fontos, hogyha kint van a melegben az az edény.
10: A nyári időszakban mindenképpen azért fontos, mert egyrészt algásodhat az a víz. Ha már egy pici zöld valamit látunk abban a vízben, az már nem jó. Tehát akkor nem elég, hogy kiöntjük, hanem alaposan ki is kell mosni azt az edényt, és úgy tenni bele friss vizet.
9: Milyen problémákat okoz az alga?
10: Elsősorban az emésztőszerrendszerre van rossz hatása.
9: Ami azt gondolom, hogy kegyetlenség, hogy egy kutya ki van kötve, vagy olyan udvaron van, ahol nincsen árnyék, de olyan is előfordul, hogy mondjuk csinálnak házat, és mondjuk egy fémlapot a tetejére raknak, és azt gondolják, hogy hát végül is árnyék van alatta, akkor rendben van. Miért nincsen ez rendben?
10: Ez kegyetlenség. Az állatvédelmi törvény egyszerű szavakkal fogalmaz, hogy a jó gazda gondosságával az állat biológiai igényeinek megfelelően kell őt tartani. Mindenki végig tudja gondolni, hogyha őt egész nap lerakják egy helyre, nem engedik elmozdulni, és egész nap süti ott a nap, hogy akkor hőgutát kap az állat ugyanúgy, mint ahogy az ember. A másik pedig azt is mindenki tudja, hogy a fém az ugye vonza a meleget, egy fém hordóban vagy egy fémtetejű házikóban sokkal magasabb lesz a hőmérséklet, mint mondjuk egy fa valamiben. És ugye eleve kikötni kutyát nem lehet, tartósan nem lehet láncon tartani az állat. Ilyenkor a kutya ösztönösen mondjuk egy bokor aljába ás magának egy kis gödröt azért, mert hogy sokkal hűvösebb a levegő és belefekszik, és akkor már csökkentette ezt a magas hőérzetet. Ezek olyan dolgok, amiket tudnia kell egy állattartónak, nem hivatkozhat arra, hogy ő ezt nem gondolta.
1: Mávinfo. Friss hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, ugyanis zavartalanul jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt a Ceglédi vonalon, legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át, ezért az Intercity nem érintik Zuglót, Kőványa, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A debreceni Cívis Interrégiók és a Szegedi Napfény Intercity a nyugatiból 1-6 perccel korábban indulnak. Az S50-es és Z50-es vonatok közül néhány csúcsidei sűrítőjárat kimarad, valamint pár perccel korábbi indulásokra is kell számítani, bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak róla. Kis Horváth Levente.
1: 5:30. Jó reggelt kívánok! Önök a Hajnaltáj műsorát hallgatják. Hamarosan beszélünk majd arról, hogy újabb drónos növényvédőszerek engedélyezését készítik elő Vas megyei kísérletekkel. Részletek hamarosan, most azonban hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
12: átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. A vagyon visszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Erről már az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami ellenőrzés alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy ezek az összegek eltűnnek, vagy rosszul használják fel azokat. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, de még a tűzrakó helyeken is. Itthon ma is sok lesz a napsütés, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A híradást Brieska Dániel készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető, Bicsák Eszter.
7: Kezdjük a fővárossal, Budapesttel, ahol 20 fokos a hajnal. 18 fok van Győrben, Moson-Magyaróváron 20, Sopronban 21, Szombathelyen 23 fokot mértek. 17 fok van Pápán, Veszprémben 20, Székesfehérváron gyenge északi szél mellett 17 fokos a hajnal. 18 fok van Szentgotthárdon, 21 Zalaegerszegen, 20 Keszthelyen. Nagykanizsa és Kaposvár 18 fokos, Siófok 24 fok, a Balaton vize 27 fokos. Pécset gyenge az északi szél, 21 fok van, Pakson 20, Baján 18, Kecskeméten 20 fokot mértek. 19 fok van Egerben, mindössze 14 Széchenyben, Miskolc 19, Szolnok 20 fokos. Karcagon és Debrecenben 21 fokos a hajnal, Nyíregyházán közepesen felhős ég mellett 19, Záhonyban és Szegeden 20 fokot mértek. Békés Csaba felhős ég mellett 22 fok, végül Kékestető, élénk északi szél és 16 fok. 4 perccel múlt 5:30. Már is mondom, itt kínálunk a következő szűk fél órában. Újabb drónos készítmények engedélyezését készítik elő Vas megyében.
13: Az idei évben is 3-4 készítménnyel már elvégeztünk kísérleteket, és van még további 3-4, és ráadásul az év közepe van, és folyamatosan jöhetnek be még plusz megkeresések. Szóval elmondható, hogy csak a mi részünkről akár 5-6 készítmény jöhet majd jövő évbe.
7: A dróntechnika ma már a mezőgazdaság fontos eleme, az itt zajló ellenőrzött vizsgálatok a döntések előkészítését szolgálják. Aztán elkészült a 10 pontos javaslat csomag, amit a Magosz ifjú gazda és gazdasszony tagozata állított össze és juttat el a döntéshozókhoz.
14: Hosszú időszakon keresztül veszteségesen működik egy gazdaság, a fiatalok, ahogy egyébként ők maguk is kimondták, nem fogják átvenni ezeket a veszteségesen működő gazdaságokat, ezért kell kormányzati és érdekképviseleti oldalon ehhez a feltételeket a lehető legszélesebb értelemben biztosítani.
7: A cél az volt, hogy megfogalmazzák kéréseiket és céljaikat, főképp a családi gazdaságok működésével kapcsolatosan. Erről is szólunk 6 óráig. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu.
5: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
7: Mai témánk a burgonya vírusos leromlása és a tarlóburgonya termesztése. A vírus ellenálló képességükről és a hazai klímához való kiváló alkalmazkodásukról ismert magyar fajtákat szinte kizárólag a Keszthelyi Burgonya Kutatóközpont nemesíti. Tulajdonságaik miatt akár éveken keresztül visszaforgathatók vetőburgonyaként a termés leromlása nélkül. Az ellát és a gülbabát viszont ne keressék a piacokon, ma már nem termesztik.
15: Például lényeges, dolog, hogy a burgonya leromlását is ugye vírusok okozzák.
16: Ahogy kedves hallgatónk említette, a burgonya kutatásban is, a burgonya fajták esetén is rendkívül fontos a vírusmentes szaporítóanyag, illetve a vírustűrő fajták. A hazai burgonya termesztés teljesen tönkretette az 1970-es években a vírusos leromlás. Akkor tűntek el a termesztésből az olyan közkedvelt régi fajták, mint a Gülbaba és az Ella. Három holland burgonya fajta került akkor előtérbe, a Kondor, a Kleopátra és a Desiré. Ezek azonban nem vírus ellenálló fajták, így a szaporítóanyagot minden évben újra kell vásárolniuk a termesztőknek. Ugyanakkor a magyar burgonya nemesítők vírus ellenálló fajták sokaságát állították elő, és ez a tucatnyi fajta ma már ott van a magyar nemzeti fajtajegyzéken. A magyar fajták vírus ellenállóak. Ezeknek a fajtáknak a gumóit akár 2-3 alkalommal is vissza lehet forgatni, mint vetőburgonyát, annyira kiválóak a vírus ellenállóság tekintetében. A magyar fajták nemzetközi mércével mérve is kimagaslanak, amint egy 5000 burgonya fajta közül, amelyet Európában termesztenek.
17: Gülbabán, Ellán és Kisvárdai Rózsán nőttem fel.
18: Körülbelül 30-35 éve már nem létezik fizikailag sem a Gülbaba, sem az Ella.
16: Dr. Polgár Zsolt, egyetemi tanár, burgonya nemesítő.
18: Ne hagyják magukat becsapni, mert amit ma Magyarországon Gülbaba vagy Ella néven hoznak forgalomba, bárhol, bármilyen üzletben, bármelyik piacon, az nem az. Bármi más, sárga híjú fajtákra ráírják kapásból, akármelyik sárgára, hogy az Ella, és akármelyik rózsahíjúra, hogy Gülbaba.
19: Idei etésű burgonyát el leheti vetni tarló burgonyaként.
18: A lényeg az, hogy jó minőségben kell eltartani az előző évből származó vetőburgonyát az adott év július elejére. Ezért hívják tarlóburgonyának, ugye? Világon nagy csoda lenne, ha ezt így lehetne. Azért volt is kisebb hazánkban olyan autodidakta, aki megpróbálkozott ilyen csodaszerekkel, ami másnak még a világon nem sikerült, hogy a frissen betakarított burgonyából 2 héten belül újra vethető állapotú vetőgumót készítsen némi hormonkezeléssel. Nyilvánvalóan nem sikerült neki. A burgonyának van természetes nyugalmi ideje, fajtától függő, hogy ez az időszak milyen hosszú. Tehát egy frissen betakarított burgonyát, amíg az ő mély nyugalmi ideje le nem jár, addig hiába ültetjük el, kikelni nem fog. Tarló burgonya egy másodvetésű növényt jelent, ugye valamilyen korai növényt betakarítunk.
20: Akár egy zöld borsót?
18: Akár egy zöld borsót, így van, ami már júniusban vagy május végén lekerül, és ha tudunk olyan talajállapotot készíteni, mert mondjuk meg tudjuk öntözni a területünket, vagy van egy természetes csapadék, ami lehetővé teszi, hogy egy morzsás talajszerkezetet 30 cm mélyen vagy homokos talajon gazdálkodunk, és akkor ezt meg tudjuk tenni, akkor ez az Alföld egyes részein, ez teljesen évtizedek óta bevált gyakorlat, hogy másodvetésként korai érésű burgonyafajtákat ültetnek el, amelyeknek a vetőgumóját ugye az elmúlt évről kell eltartani egészen júniusig vagy július elejéig. Véletlenül se gondoljon arra senki se, hogy abban az évben egy korai ültetéssel és mondjuk májusi szedéssel felszedett foszlós héjú új burgonyából próbáljon újra vetni ugyanabban az évben, hiszen a gumók nyugalmi ideje nem jár le addigra, az csőd lesz és nem fog kikelni.
1: hajnaltaj@mtva.hu, ezen a címen kérdezhetnek is Bozsik gazdától. Újabb drónos növényvédőszerek engedélyezését készítik elő Vas vármegyei kísérletekkel. A permetező drón technológia az egyik leggyorsabban fejlődő agrárinnováció, amely számos területen alkalmazható a gabonától a dióig. A mostani kísérletek révén jövőre a meglévő 8 mellé akár 5-6 további készítmény is alkalmazható lesz. A szakma rég várt ezekre a kísérletekre, de főképpen az eredményükre. Gergó Judit beszámolója.
21: Az elmúlt 10 évben kezdődtek meg a drónos permetezéssel kapcsolatos kutatások Magyarországon. A szakemberek szerint ez az innováció áttörést hozhat a növényvédelem terén. Most Vas megyében kísérleteznek új szerek bevonásával. Borhi András a kísérletek koordinátora.
22: Annyira különleges növényvédelmi technológia, hogy ultra alacsony lémennyiséggel végzett technológia, ugyanis a szántóföldhöz képest, hogyha szántóföldről beszélünk, 200-400 liter per hektár lémennyiséggel kezelünk, a gyümölcsösökben ugye 400 és 1000 liter között, a drónoknál arról beszélhetünk, hogy ezt lecsökkentjük 20-tól 150 literig. Ez azt jelenti, hogy a cseppméretet is lecsökkentjük, nagyon fontos az, hogy megfelelő környezeti paraméterek között végezzük ezt a technológiát, tehát megfelelő szél, hőmérséklet, páratartalom, ugyanis, hogyha erről az érzékeny technológiáról beszélünk, azt kell tudnunk róla, hogy az alacsony lémennyiség miatt ezek a környezeti tényezők tudják rontani a kezelésből adódó fedettséget, elsodródást, hatékonyságot, és mivel nem 50 centivel az állomány fölött történik a kezelés, mint egy hagyományos technológia esetében, hanem akár 2,5-3,5-4 méterrel fölötte, ezért egyértelmű logikus, hogy könnyebben is elsodródik. Tehát maga ez a technológia egy érzékeny technológia, rendkívül veszélyes, és ki kell fejleszteni a használatának a paramétereit, és ami még ugye külön érdekesség, hogy csak olyan készítmények használhatók vele, amik ilyen szinten szakemberek hatósági protokollok által beállított kísérleteket követően kaphatnak engedélyt, ugyanis ilyenkor vizsgáljuk azt is, hogy milyen magasan dolgozunk ezekkel a különböző típusú drónokkal, milyen lémennyiséggel, milyen gyorsan repül a drón, ez milyen fedettséget okoz utána azt a kezelt területet, mi hetekig értékeljük, akár be is takarítjuk a végén, és a hatóság minden adatot megkap ezekből a drónos kísérletekből, és ők döntik el, hogy engedélyezik a készítményt.
21: Hány olyan készítmény van, amely most engedélyezett a drónos növényvédelemre, és folynak-e kísérletek arra nézve, hogy bővítsék ezt a kört?
22: Hát ugye az utóbbi 3 évben folyamatosan folynak ezek a kísérletek, és exponenciálisan nő évről évre a kísérletek száma. A mi részünkről én azt el tudom mondani, hogy jelenleg mai nappal 8 engedélyezett készítményből, azt 3-at végül is az én vezetésemmel engedélyeztünk az országba, és ha egy adott évben lezajlik a kísérlet, akkor következő év elején kap sikeresség esetén a készítmény engedélyt. Nagyon fontos kijelenteni, hogy olyan készítményeket engedélyezhetünk drónra, ami már engedélyezett hagyományos technológiára. Tehát külön ez egy ilyen pont, amit a hatóság meghatároz. Párkultúráról beszélünk, tehát repce, kukorica, napraforgó, búza, cseresznye, megy, dió, és akkor így épült föl az elmúlt 3 évben ez a 8 készítmény. Az idei évben is 3-4 készítménnyel már elvégeztünk kísérleteket, és van még további 3-4, és ráadásul az év közepe van, és folyamatosan jöhetnek be még plusz megkeresések. Szóval elmondható, hogy csak a mi részünkről akár 5-6 készítmény jöhet majd jövő évbe.
21: A drónpilóta képzés meglehetősen hosszadalmas és körülményes, az eszköz hatásos kezelése pedig bonyolult. Éppen ezért Vas megyében 2 szakiskolával is felvették a kapcsolatot, és az előnyöket, valamint a veszélyeket is felvonultató bemutatókat szerveztek a jövő agrárszakemberei számára, mondja Borhi András.
22: Kapcsolatban vagyok a kőszegi és a VP tangazdasággal is, és a szakembereivel egyeztettünk, és megvalósult az, hogy a területeiken ilyen típusú drónos kísérlet megvalósuljon. Úgy volt leegyeztetve adott napra a több helyszínen való kezelés, hogy ezek során a diákok ki tudjanak jönni, és miközben mi elé készülünk, és a megfelelő lépéseket megtesszük a kísérlet beállítása érdekében, a diákoknak én tartottam egy előadást. Az volt a célom ezzel a fajta kollaborációval, hogy a diákok ezeket az információkat hallják, mert sokszor a marketingbe és a szaklapokba sem emelik ki ezeket a veszélyeket.
1: És továbbra is drónok, a következő percekben azonban ki is próbáljuk a legmodernebb technikát. A permetező drón már a legkisebb területen is mérhető hatékonyságnövelést jelenthet az agráriumban. Az ABZ drón gyárlátogatást szervezett nemrég, ahol többek között a legújabb technológiát is bemutatták. A helyszínen járt Kulik Bence, aki elsőként a vállalat próbapályájára látogatott, ahol a cég fejlesztői ismertették a repülő monstrumokat.
2: Gyakorlati felmérés közben a küldetés elindítása után nagyjából 40 percig tud repülni ez a drón, addig a drónpilóta követi.
3: Nem fújja el a szél?
20: Hát ami nagyon nagy előnye ennek a drónnak, hogy nagyon-nagyon jó a szélállottsága.
23: 40-45 km/h széllel még elbír, és az útvonalon marad, tehát tökéletes lesz a felmérésünk.
24: Itt van velem Kecer Máté, az ABZ drón ügyvezető igazgatója. Éppen most néztünk meg egy nagyon érdekes gyakorlati bemutatót, és látjuk azt, hogy merrefele megy a technológia, egyre könnyebb eszközöket tudnak létrehozni, egyre hatékonyabb eszközöket tudnak létrehozni, és így laikusként kérdezem, hogy mi ennek a technológiának a jelenlegi palacknyaka, mik azok a kérdések, amiket a következő 5-10 évben nem biztos, hogy át tud ugrani ez a technológia kutatásfejlesztéssel.
25: Ugye megnézzük az elmúlt éveket, elképesztő, hogy milyen szinten, milyen ütemmel fejlődik a drón technológia, legyen szó akár ipari vagy akár mezőgazdasági felhasználásról. Hogy hol fogunk tartani mondjuk 5 év múlva, eléggé nehéz most jelenleg megsatszolni. Én általában azt szoktam mondani, egy nagyon-nagyon fontos limitációja, vagy egy olyan fontos eleme van a drónoknak, amelyek nagyon-nagyon meghatározzák a drónoknak a teljesítményét, ez az akkumulátor. Én azt várom egyébként, hogy az akkumulátor technológia fog leginkább fejlődni, hiszen ez meg fogja határozni mondjuk egy permetező drón esetében, hogy mekkora az a terület méret, amelyet ő képes kezelni. Egyébként a magyar fejlesztésű drónoknál erre kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett a gyártó, hiszen a legnagyobb eszköznél, a legnagyobb 50 literes permetező drónnál már egy saját gyártású akkumulátor technológiát alkalmaz.
0: Itt állunk egy negyedik ipari forradalomnak a hajnalán, vagy éppen a delén. Hogyha valaki erről lemarad, az egy olyan hatványozott versenyhátrányt szenved, amit aztán nem igazán tud behozni előbb vagy utóbb. Úgyhogy pont azért érdekelne engem a belépési küszöb. Hol van a belépési küszöben most 2026-ban a mezőgazdasági drónoknak?
25: Ez egy nagyon fontos tényező egyébként, hogyha a precíziós mezőgazdaságról beszélünk, akkor én azt szoktam mondani, hogy ez a vonat már rég elindult. És itt szerintem nem az az elsődleges kérdés, hogy vajon fel akarok-e szállni erre a vonatra, hanem az a kérdés, hogy ha nem szállok fel erre a vonatra, akkor abból nekem milyen káraim jelentkeznek majd. És itt a precíziós gazdálkodásnak csak egy eleme a drón. Hogy hol van ez a küszöb, én azt gondolom, hogy itt nem is feltétlenül területméretről beszélünk, hiszen egy kis gazdaságnál is megéri az, hogy mondjuk drón technológiát alkalmazunk, és itt nem feltétlenül permetező drónokra kell gondolni, hanem gondoljunk bele egy kisebb méretű adatgyűjtésre alkalmas drónra, amely egy kis gazdaságot is segít mondjuk a későbbi döntések meghozásában.
0: A magyar mezőgazdaságnak nagyon régi rákfenéje egyrészt a generációváltás, másrészt meg az, hogy ha már van igény digitalizáció felé, a precízió felé, léteznek olyan hiányok a számítástechnikai ismeretekben, amik azért tényleg elképesztő hiányok. Mi a helyzet a technológiai vagy technikai belépési küszöbbel, hogyha drónokról beszélünk? Úgy kell elképzelni a jövő mezőgazdászát, hogy mindenki majd programoz otthon? Hogy néz ki a technikai és technológiai belépési küszöb?
25: Úgy képzelem el egyébként a jövő mezőgazdászát, nem feltétlenül csak is hagyományos szántóföldi eszközöknek a kezelőit alkalmazza, hanem bizony ott lesz a repertoárban a drón, drónos távpilótákat, növényvédelmi távpilótákat is fog alkalmazni. Ha megnézzük az 5-6 évvel ezelőtti oktatásainkat, majd hogy nem ült gazdálkodó ezeken az oktatásokon. Ma pedig, ha megnézem a résztvevőknek a létszámát, akkor biztos, hogy az 50-60%-a gazdálkodik, vagy egy olyan kollégát küld a gazdálkodó, kifejezetten olyan célra, hogy megtanulja ezt a technológiát, és a saját gazdaságban kezdje el alkalmazni. Egy pár évvel ezelőtt főleg olyan nyitott gondolkodású, vállalkozó, szemléletű személyek jelentek meg az oktatáson, akik láttak ebben lehetőséget, akik szerettek volna mondjuk egy vállalkozás felépíteni, ma viszont már kifejezetten gazdálkodók és az adott gazdaságnak a szereplői ülnek ott az oktatásokon.
1: 3:34, itt a Hajnaltáj. Klímához való alkalmazkodás, túlzott bürokrácia és a rövid ellátási láncok akár kormányzati szintű támogatása. Megjelent a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének ifjú gazda és gazdasszony tagozatának közös stratégiai terve, amely 10 pontban foglalja össze és dolgozza ki javaslataikat és célkitűzéseiket a magyar gazdaság jövőjével kapcsolatban. Erztaracközi Kinga összeállítása következik, elsőként a Magosz főtitkárát Cseh Tibor Andrást kérdezte.
4: Nagyon nehéz évek állnak a gazdák mögött, és úgy tűnik, hogy előtt is óriási asszályos időszakkal kell szembesülni. Főleg a hegyvidéki megyékben a vadkárral szembesülnek nagyon nagy mértékben a gazdálkodók, és számos olyan kérdés van. Egyszerűen az az importnyomás, ami most a piacainkat nyomja, az rendkívül nehéz helyzetbe hozza a termelőket. Egy ilyen helyzetben irányokat kell mutatni. Aki ezt a stratégiát megalkotta, az ifjú gazdák és a gazdaszonyok, ők fogják nem csak a jelen, hanem a jövő mezőgazdaságát is jelenteni. Oda kell figyelni az ő gondolataikra, azokra a meglátásokra, amikre ők egy életre kell, hogy berendezkedjenek. Amilyen javaslatokat ők letesznek, azt nekünk teljes mértékben fel kell karolni, és vinni kell tovább. Ez fogja meghatározni a magyar mezőgazdaságot. Most már el kell felejteni azt, hogy hosszú időszakon keresztül veszteségesen működik egy gazdaság. A fiatalok, ahogy egyébként ők maguk is kimondták, nem fogják átvenni ezeket a veszteségesen működő gazdaságokat. Ezért kell kormányzati és érdekképviseleti oldalról ehhez a feltételeket a lehető legszélesebb értelemben biztosítani.
6: A magyar mezőgazdaság jövője, ez a címe annak a javaslat csomagnak, amit meghatároztak. Nagyné Legény Ildikó, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetség gazdasszony tagozatának elnöke.
8: Sokat gondolkoztunk, hogy mik azok a vezérgondolatok, amiket átadni szeretnénk, amik mentén dolgozni szeretnénk, és amiket bele akarunk fogalmazni. Így az alapvető felvezető gondolata pedig az lett a stratégiának, hogy magyar földön, magyar élelmiszert a magyar jövőnek. A magyar agráremberek érdekeit próbáljuk képviselni, olyan gyakorlati tapasztalatokat tapasztalatokat átadni nekik, amiket ténylegesen tudnak hasznosítani, pontosan azért, hogy egy jövedelmezőbb, kiszámítható, versenyképes és egyenlő versenyfeltételek melletti gazdálkodást és termelést tudjanak véghez vinni. A munkánkat az határozta meg, amit eddig is igazából igyekeztünk képviselni és hangsúlyozni, hogy a kis és közepes gazdaságoknak, vagy mondhatnám konkrétan a családi gazdaságokat, konkrét segítségre van szüksége, és talán ők vannak a legnagyobb bajban. Azért évek óta elhúzódó nehézségekkel küzdünk az agráriumban, és nyilvánvalóan ez az a fő szempont, amire helyeztük a stratégiát, és elindultunk abban, hogy a generációváltás kérdése mekkora kulcskérdés, és milyen hatalmas kihívás jelen pillanatban az előregedett agrártársadalomban. Felhívnánk a figyelmet azokra az eredményekre és kedvezményekre, amik eddig pontosan a generációváltást segítették elő, és itt emelném ki az agráréletpályamodell kialakítását, amit egy olyan életpályamodellnek kell lennie, amivel a fiatal gazdálkodók megtalálják a számításukat a jövő agráriumában. Nagyon fontos szempont volt, hogy mire építkezünk. Úgy fogalmaztunk, hogy alkalmazkodó talaj és visszhasználatot kell gyakorlati alkalmazásban bemutatni a gazdálkodóknak. Nagyon sok gyakorlati tapasztalatunk van, és ami még fontosabb, térségi tapasztalatunk, ami talán még a kiemelt pontja volt a stratégiának, hogy hogyan jutnak a fiatalok és a családi gazdaságok termőföldhöz. Mi konkrétan azt kérjük és azt hangsúlyozzuk, hogy a magyar földnek magyar magánszemélyek kezében kell maradnia. Piacvédelem ugyanilyen fontos dolog, hatalmas piacot veszítünk azzal, hogy nem tudatosítjuk a magyar vásárlókban azt, hogy magyar is kiváló minőségű élelmiszereket tudnak megvásárolni. Én azt gondolom, hogy talán félrevezető is a kereskedelmi láncoknak a magatartása, hogy tudatosan egyébként az európai szabadkereskedelmi megállapodásokkal beáramló import termékeket magyarként próbálják eladni, vagy legalábbis nem felismerhető, hogy ez a termék honnan származik. És tudatosan nevesítettünk is egy főpontot így, magyar asztalra, magyar élelmiszernek kell kerülnie. Nagyon fontos a jövőbe tekintő gondolkodás az, és főleg megint a kisebb gazdaságok védelme érdekében, nagyon jól tudjuk, hogy bürokratikus és túlszabályozott rendszerben kell gazdálkodnunk. Pont, amik megtermelik a rövid ellátási láncba könnyen bevihető javakat, azok azért túlszabályozottak nagyon, és ha lehet, még jobban ellehetetlenítik a magyar termékeknek a fogyasztóhoz való eljuttatását. És az utolsó két pont pedig a konklúziója ennek, és az, hogy tudatossá és információ alapúvá kell tenni mind a fogyasztói, mind a termelői társadalmat, és nagyon nagy segítséget kell nekik adni abban, hogy sikeresek tudjanak lenni.
1: Először rendeztek a Hevesi Bogácson falusi ízlelőtúrát, ahol bemutatják a helyi gasztronómia hagyományait és a vidéki élet értékeit. A túra során megismerkedhetnek Magyarország kis településein élő termelőkkel, gazdaságokkal, és sokszor olyan történetekkel is a látogatók, amelyeket nem láthatunk, nem hallhatunk máskor és máshol. Itt a fő attrakció egyébként a fürjek tenyésztése, a fürjhús és a fürtojás. Pirisi Csenge Simon János tenyésztőnél járt, amikor a portak kinyitotta kapuit a közönség előtt.
9: Mi az, amit lehet most itt kóstolni?
10: Lehet kóstolni fürhússal töltött raviolit, erdély gombamáltásban. Van egy tépet húsos szendvicsünk, aminek az 50% a fürhús, a másik fele pedig kakashús, de az is kistermelőtől származik. Van a keltünkön 3 megyfa, és a megyes pannakottánkra egy ilyen megy zserét teszünk, illetve van egy kemencébe sült megyes pitink.
9: Akkor minden olyasmit meg lehet kóstolni, ami itt megterem.
10: Így van. Így, ugye a falusi vendégasztal arról szól, hogy nagy részben kistermelői termékekről kell, hogy tartalmazzon, és hozzáadott dolgokat lehet tartalmaznia, de kisebb százalékba.
11: Tépet húsos szendvicsből lettünk mindenki, és nagyon finom volt.
9: És evett már korábban fürjhúst?
11: Hát itt már igen, hát korábban itt igen.
9: Különleges?
11: Különleges, igen, mert másabb íze van, tehát egy tyúk tojáshoz hasonlítva. Jóval kisebb, de ízletesebb, igen.
9: Miért jó egy ilyen program, amikor a településen élő termelők kinyitják a portáikat?
11: Különlegesség ez, nem sok helyen van ilyen, különleges ízeket kóstolhatunk meg, amit szerintem egy étteremben nem lehet.
9: A fürjeket is megnézik?
11: Igen, már voltunk bent ott náluk, vannak kicsik, nagyok.
10: Kétfajta fürj, ami most ilyen sárgásfehér, ez egy ilyen polárgigant fürj, az a fajta megnevezése, az kettős hasznú, azok a csíkosak, azok pedig a vadasak, ami ilyen fászánra jellemző színmintát vesznek majd fel, és ők viszont nagyon jó tojáshoz azonban rendelkeznek.
9: Melegen kell.
10: Igen. Igen, igen, igen.
5: ők most lesznek egy hetesek, és nekik most egy ilyen 35-36 fok van az infralámpa alatt.
7: Mikor kezdtek el ezzel foglalkozni, meg egyáltalán miért fogtak bele?
5: 2 éve kezdtük el. A feleségemmel akartunk valami állatot tartani, és ő nyulat akart volna, én meg baromfit. Mondtam neki, hogy én a nyulat azt nem vágom le, ő meg a baromfival nem akarna bajlódni, és akkor így lettek a fűrjek. Téren is tolnak, egész évben van vele munkánk.
7: Akkor szívvel, lélekkel gondozzák
5: őket. Így van, azért lecsupa szép fűrészet a nevünk, mert próbálunk minden körülménynek biztosítani, ami úgymond a jobb, tisztább állattartáshoz egyszerűbb lenne. Tehát, hogy boldog tojásokat toljanak.
7: Tulajdonképpen a helyiek összefogásából született ez a program.
5: Országosan most több ilyen nyitott porta van. Ez a FILT, falusi ízelő túra keretében, vannak Debrecenben, Poroszlón, Bogácson, valamint még Gesztelyen is van. Az a célunk, hogy minél több embert megismerje a vidéki gasztronómiát, illetve ezt a falusi vendégasztalt.
7: Meg a helyi termelőket.
5: Meg a helyi termelőket, így van, a helyi termelőket. Itt a mi udvarunkon most amúgy egy borász van, a Hajdú Roland jött el Cserépvár aljáról, és ő csinálja a finom fröccsöket.
7: Hosszú távon egyébként van ebben lehetőség, hogy összefognak a helyiek akár egy helyi borásszal, és helyi hízeket együtt kóstoltatják meg és mutatják be.
5: Nekünk úgy néz ki, hogy jól fog sikerülni ez a hétvégénk, és ezt meg fogjuk tartani jövő hónapban is, valamint augusztusban is. Tehát szeretnénk havonta egy ilyen rendezvényt, egy ilyen nyitott hétvégét. És hogyha ez jól sikerül, a havi egyszeri rendezés mellett szeretnénk majd kinyitni több hétvégére is, de akkor csak egy főételt és egy desszertet kínálunk. Például csinálunk egy fűrkakaslevest, egy pitel desszertet, vagy egy szilvásbuktát csinálunk ősszel, és csinálunk egy töltött fűrjet.
7: A fűr mennyire szerepel egyébként a tányérunkon? Mennyire ismerjük? Mert szóval sok mindent készítenek belőle a fűrtojásból.
5: Régebben jobban elterjedt volt, mostanára eléggé kevesen fogyasszák, pont úgy, mint a nyúlhúst. A nyúlhús annyira ismert, mint a fűr. Szerencsére nyitottak az emberek, és kíváncsian, érdeklődően megkóstolják.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva véget ér a Hajnaltáj műsora. Holnap reggel 5 órakor jelentkezünk majd ismét új témákkal. Ezt a mai adást elérik majd a www.mediaclick.hu oldalon is. 6 órakor a Jó reggelt Magyarországgal folytatódik a Kossuth Rádió műsora. Én a gyártásvezető Szőlősi Éva és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket. További szép napot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Napi Tóra, elmondja Markovics Zsolt főrabbi.
1: Bokar Tov, jó reggelt! Sok nagyon fontos tanítása van a zsidóságnak. Mégis talán az egyik legfontosabb az a mindennapi tanulás. A zsidó hagyomány világ szerint a kisgyermekeket már 5 éves koruktól kezdve elkezdjük tanítani. Régen a háború előtt ezt valamikor úgy hívták, hogy Heider, egy olyan fajta iskolát jelentett, ahol az állami iskolán kívül a gyerekek, a zsidó gyerekek délután jártak a közösségbe, egy tanító foglalkozott velük, és elkezdtek olvasni, elkezdtek megismerkedni az elefbésszel, elkezdtek megismerkedni a Tórával. De a zsidó hagyomány nagyon érdekes módon azt is hozzáteszi, hogy ha elkezdünk egy gyermeket oktatni, és az apai kötelességünknek eleget teszünk, akkor a Vaikró könyvével kezdjük el. Hiszen ugye Mózes 3. könyve, amelyet nagyon sokan Sefer HaKohanim papok könyvének olvasunk. A legnagyobb terjedelemben ez a könyv nem mással, mint a korbóna, és mint az áldozatokkal foglalkozik. És tudjuk évezredek óta, hogy az örökkévalónak bemutatni áldozatot, az csak is olyan módon lehetett, hogy az áldozatra szánt állatot meg kellett vizsgálnunk, meg kellett állapítanunk, hogy abban semmilyen múm, semmilyen hiba nem lehet, és tisztán, tiszta lélekkel kellett bemutatni az áldozatot. Azt gondolom, hogy a mindennapi munkánk, küzdelmünk, a családunk, a megélhetésünk feltételében mi is talán minden nap bizonyos áldozatokat hozunk. Amikor ezt megtesszük, akkor jusson eszünkbe az, hogy az elődeink milyen áldozatot hoztak.
0: Markovics Zsolt főrabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 23-án kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Sok napsütés várható, néhol zápor, zivatar kialakulhat, és megélénkül az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, Budapesten jelenleg 20 fokot mutat a hőmérő. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter miniszterelnök.
4: Távozik a brit munkáspárt éléről Keir Starmer, ezzel a kormányfői megbizatása is véget ér.
3: A hétvégi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, tájékoztatott a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben.
4: Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, a visszaélések problémája a rendszerváltás utáni időszakig nyúlik vissza, majd olyan az elmúlt években nyilvánosságot kapott ügyeket sorolt fel, amelyek szerinte a rendszer szintű korrupció példái. Úgy fogalmazott, az úgynevezett tisztító tűzművelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését meghatározó korrupciótól és a maffiától. Hozzátette, ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz.
5: Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvetettől az országtól. Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot, mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
3: Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását.
4: Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus.
6: Amire viszont nem kapott felhatalmazást, az 2,5 millió választópolgár által megválasztott országgyűlési képviselőknek és politikai közösségnek a vállalhatatlan, durva, brutális sértegetése. A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
3: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
4: Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvény módosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbizatása.
7: Egy dolgot tehet vele, aláírja. Tehát, hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvénnyel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az Orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
3: A Mi Hazánk mozgalom szerint a kormány úgy akarja elmozdítani a köztársasági elnöket, hogy a kétharmados felhatalmazásával a helyére teszi saját bábját, mondta az ellenzéki pártelnöke.
4: Turockai László a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azt is mondta, amennyiben alkotmányozni akarnak, és nem alkotmányos puccsot végrehajtani, akkor alkotmányozó nemzetgyűlést kell összehívni.
8: Ne ezzel az ilyen kamu társadalmi egyeztetésre hivatkozzanak, mert a Fidesz ezt hányszor megtette. Mindig ezt mondták, hogy ők is egyébként társadalmi egyeztetésre bocsájtották, és a népszavazással is az a helyzet, hogy az megint egy olyan egy fokkal jobb megoldás, de mégiscsak egy olyan megoldás, ami távol van az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Tehát, hogyha önök szeretnének alkotmányozni, akkor járják a nemzetközi jog szerint megfelelő metódus útját, és nem pedig az, hogy önök a kétharmaddal visszaélnek, és támadják ezzel a Fideszt, amit most önök ugyanígy végre akarnak hajtani.
3: Bejelentette lemondását a brit kormányfő. Keir Starmer azt mondta, megérti és elfogadja, hogy a kormányzó munkáspárt nem vele képzeli el a jövőt. Londonból Tóth Valit hallják.
9: Amióta május elején a munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett az önkormányzati választásokon, majd belpolitikai gondok nyomán a párt, és személyesen Starmer népszerűsége is a mélypontra került, egyértelmű volt, hogy mennie kell. Így nem volt meglepő, hogy a politikus megtette a bejelentést, lemond kormányfői posztjáról. Rövid beszédét azzal kezdte, hogy felvázolta, milyen országot örökölt és kormánya milyen eredményeket ért el. Majd azzal

0: lépéseit, és tegyék lehetővé, hogy július 9-e után hivatalosan is elkezdődhessen a jelölt állítás a pártelnöki és egyben miniszterelnöki pozícióra. Ebben az esetben legkésőbb a brit parlament őszi ülésszakának szeptemberi kezdetére új miniszterelnöke lehet az Egyesült Királyságnak, még akkor is, ha több jelölt esetén párton belüli szavazásra lenne szükség. A legvalószínűbb utód Andy Burnham Manchester eddigi rendkívül népszerű polgármestere lehet, aki a múlt héten egy pótválasztást megnyerve immár parlamenti képviselő lett. Le is tette a képviselői esküt, így immár ő is részt vehet a Keir Starmer utódlásáért induló versenyben.
1: Egymásnak ellentmondó beszámolók érkeznek a vasárnapi iráni-amerikai békecsúcs után. Az amerikai alelnök szerint több kérdésben, így a hormuzi szoros és az iráni atomprogram ügyében is sikerült előrelépni. Irán ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a béke megállapodás legfontosabb feltétele, vagyis Izrael kivonulása Libanonból továbbra sem teljesült.
2: A zsidó állam vezetése hétfőn ismételten megerősítette, nem hívják vissza a hadsereget Libanonból. Az egymásnak ellentmondó beszámolók ellenére a hajóforgalmat figyelő csoportok szerint a szombati lezárás óta számos hajónak sikerült elhagyni a hormuzi szorost, Washington pedig jelezte, felfüggeszti az iráni olajeladásokra vonatkozó korábbi tilalmat.
1: Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt.
2: A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, valamint hogy nehéz terepviszonyok között is képes legyen a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket.
1: A hétvégi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 centi, ami 1 centiméterrel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól.
2: A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete nem csökkent jelentősen. A kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tároló kapacitás és víz visszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására. Hozzátette, a vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tisza-tó vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíz tározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
3: Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikéra. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak medre. Stb. Mint tavaly ugyanilyenkor. Tehát ez a munka gyakorlatilag folyamatos, és ami nagyon-nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy egyre több felé a civil egyesületekkel, vízőrző egyesületekkel együttműködve engedjük ki a vizet olyan területekre, ahol eddig nem volt.
1: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen.
2: Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak. A szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A táborokba határon túli magyarok is érkeznek.
4: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A 89-es kilométernél a fél útpályát lezárták.
1: Budapest információkkal folytatjuk.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt

0: lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. A H7-es hév nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Kovács Botont, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
3: Ez volt a Krónika 6-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: Messi 18 góljával gólrekorder lett. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. 2-0-ra nyert Argentina Ausztria ellen Messi duplájával a labdarúgó világbajnokság J csoportjában. Messi a 38. és a 95. percben volt eredményes, és ezzel a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa lett 18 góllal. Messi a mérkőzés elején 11-est is hibázott. Most halljuk Lionel Messit.
6: Leo, enhorabuena.
7: Leo, gratulálunk, még egy csúcs. Most már te vagy a világbajnokság történetének legjobb góllövő. Hogyan tudnád összegezni az érzelmeidet? Nagyon boldog vagyok a diadalért, főleg, hogy megnyertük. Nagyon megdolgoztunk érte, nehéz volt, fontos volt, de nyugalmat kölcsönöz a jövőt illetően. Fáradt vagyok, nem tudom megmondani, melyik a kedvenc gólom mindezek közül. Kicsit elhagyott már az erőm, hogy egyszerűen csak élvezem ezt a pillanatot, és várom, hogy ott legyek a csapatársaimmal.
5: Szintén a 23. foci VB-n a tengeren túron az éjjelű négyesben Franciaország 3-0-ra könnyedén legyőzte Irakot, méghozzá Mbappé duplájával. Így a tornán 4 a világbajnokságok történetében 16 gólnál jár a francia, és utolérte a szintén 16 gólos német Miroslav Klózét. A mérkőzés érdekessége, hogy Philadelphiában viharszünet miatt a második félidő 2 óra késéssel folytatódott, így összesen 4 órán át tartott a mérkőzés. További érdekesség, hogy Mbappé a 100. válogatott mérkőzésén lépett pályára. Szintén az I csoportban Norvégia vezetett már 3-1-re, végül 3-2-re megverte Szenegált. A norvégok sztárja Erling Haaland szintén duplázott. Ő is 4 gólnál jár már a világbajnokságon. Még mindig foci. Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződésből Szappanost. Bejelentette új vezetőedzőjét a Zalaegerszeg. Az NB1-es klubhivatalos oldalán közölte, hogy Filipe Cselikája veszi át a csapat irányítását. A 41 éves portugál tréner az amerikai profilabdarúgó bajnokságból érkezik Magyarországra. Kézilabda. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a Bajnokok Ligája következő idényére. A Tatabánya a férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Végül tenisz. Piros Zsombor Wimbledonban, az angol nyílt nemzetközi teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában Londonban 6-2-6-2-re legyőzte a bolgár Iván Ivanovot. A sporthíreket Virányi Zsolt mondta el.
4: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
1: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
8: Egy több méteres bronzcsizma a Tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Parkban a gőbefaragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
1: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
9: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
10: 2026. június 23-án kedden Zoltán névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amelyre választ keresünk, illetve amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Veszélyben a betegek hozzáférése az új gyógyszerekhez, az innovatív gyógyszerekről beszélünk, de hogy milyen javaslatok vannak a helyzet orvoslására, arról majd az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatóját kérdezem 6:45 előtt. 7 óra után szó lesz arról is, hogy tegnap elkezdődtek a tárgyalások az amerikai-iráni háború lezárására. Mindeközben viszont a brit miniszterelnök benyújtotta a lemondását, nyilván a kettő nincs összefüggésben, de hogy melyik mögött mi áll és milyen irányba haladnak a folyamatok, erről kérdezem majd a Corvinus Egyetem docensét, és utána pedig 7:30 után a tisztító tűzműveletről beszélünk majd a köztársasági elnök leváltására irányuló alkotmányos, vagy éppen kevésbé alkotmányos cselekedetekről, folyamatokról, aztán beszélünk majd a polgármesterek bérének befagyasztásáról, és az alkotmánybírók korhatáráról is, mert ugye, hogy azt is korlátozná a Tisza, hogy hány éves korig lehet alkotmánybíró valaki, mi a gond a 70 év fölötti alkotmánybírókkal, a Tisza szerint, erről is kérdezem majd a nemzetközi jogászt. Aztán pedig szó lesz arról, hogy egyeztetnének a polgármesterei és a vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosítása kapcsán, méghozzá a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége az elnöki beszélgetünk majd erről a témáról, és az élelmiszerláncok mielőbb kivezetnék az árstoppokat, ami jó a kereskedelemnek, nem biztos, hogy jó a fogyasztóknak, de hogyan lehet ezt összefésülni, erről is kérdezem majd a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. Tartsanak velünk ma reggel!
11: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
10: 6:19, sorozatban harmadik Európa bajnoki címét szerezte a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású magyar férfi karcsapat a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A szoros döntőben Rab adta a győztestust. Ezt követően a 24 éves sportoló a vezetőedzővel, Nemcsik Zsolttal volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. Szabó Szilvia vendége.
12: Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, ott őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36, ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
13: Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízs játszma, azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
12: Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugye vele igen, volt múltad.
13: Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
12: Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
13: Nem, persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de hogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőn, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
12: Uh-huh. Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban 4 nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
14: Azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani. Mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont, hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiáig még egyelőre megvan oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk. Nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illetőri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
12: Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos három utolsó asszó, az a mindent eldöntő három asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
13: Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert az már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy ezt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy egált vívva megnyertük az asszót. Mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tus beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
15: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
10: 6 óra 23 perc, bajban van a fokhagyma piac. A bőséges kínálat, különösen a kínai és egyiptomi export növekedése miatt az árak sok helyen a termelési önköltség alá süllyedtek, a kieső jövedelmezőség csökkentheti a vetésterületet, és gyors piaci, tárolási vagy támogatási intézkedésekre lehet szükség a túléléshez. Cinege Levente, Dorcsinec Balást, a Dombegyházi Eurotész Kft. Ügyvezetőjét, a Fruitweb elnökségi tagját kérdezte.
16: Milyen mértékben érinti a hazai termelőket az olcsó import a fokhagymát illetően, és vannak-e már konkrét veszteségszámok vagy példák?
17: Nagy mértékben érinti a termelőket a fokhagymának ez a jelenlegi alacsonyabb vagy nyomottabb ára, vagy egy picit túlkínálata. Már a szezon indítás követő 1-2 héttel, tehát amikor a friss fokhagymák elkezdődtek, akkor már egy nyomottabb árat generált a piacon. Az látszik mondjuk a kiskereskedelmi láncoknak beszállított árba, ez egy ilyen 10-15%-os árkedvezménye jelenik meg a tavalyi évhez képest.
16: Milyen rövid távú piaci intézkedések, például védővám, kvóta vagy közvetlen támogatás lennének hatékonyak a magyar termelők kisegítésére, hogy látja?
17: Unión belül a legnagyobb termelő ország az Spanyolország. Itt nincsen olyan eszköz, ami ebbe az esetbe bevethető, de alapvetően ugye a spanyolokon keresztül, akik nagy exportőr ország is, ugye Európába is begyűrűzik ennek a hatása, ugyanis hogyha ők árversenyre kényszerülnek az exportpiacaikon, akkor ez az Európa belső piacát, mint ahogy látjuk is, lejjebb nyomja a fokhagyma árakat. Erre a védővámmal unión kívülről érkező fokhagymákra, ugye jelenleg is, tehát a kínaira is pótarendszer van, és van ennek egy vámrendszere, ez ilyen szituációban nagy segítség, de ugye az egész problémát nem oldja meg Európa azt a fokhagymát termel, mint amennyit elfogyaszt. Aktualizálódik az ár Európán belül is.
16: Milyen lehetőségek vannak az értékesítés diversifikálására, a feldolgozás, a helyi piacok, vagy a minőségi prémiumot, illetően a hazai ágazat számára?
17: Alapvetően a magyar piacon, a magyar fokhagymának egy nagyobb nívója van, ez többnyire párosul így valós magasabb minőséggel is. A fokhagymáknak a feldolgozása, tehát jelenleg is van Magyarországon további feldolgozás, tehát fokhagyma krémek elsősorban, ez a zöld fokhagymából készülnek, ennek Magyarországon komoly hagyománya van. Valamint itt van mellettünk egy komoly piac, Románia, aki nagyon nagy fokhagyma termelő és felvevő is, mert ők nettó Románia tekintetében nettó importőrök, hát ebbe az irányba alapvetően tudnánk exportálni, de Magyarország termelése is alapvetően az elmúlt években csökkent, ebből kifolyólag Magyarország is inkább importál, mint exportál.
16: Milyen tárolási és logisztikai megoldásokkal lehetne csökkenteni a készletek értékvesztését és javítani az árérzékenységet?
17: Fokhagyma az kimondottan jól tárolható, és ez a legtöbb nagyobb termelőnél meg is oldott. Érdekesség, hogy a fokhagymát azt nem 20 fokon, hanem idézőjelben fagyasztva tároljuk, tehát ilyen -3 fokos tárolókba. A fokhagymában lévő olajak miatt a fokhagyma ettől a hőmérséklettől még nem fagy meg. Ehhez hozzátartozik, hogy ennek a mínuszos hűtőnek az energiaigénye az elég jelentős tud lenni, főleg ebbe az időszakban, hogy a száradások a betakarítás követően megtörténnek, és utána azokat a fokhagymákat, amelyeket mondjuk ilyen novembertől szeretnénk értékesíteni, azokat mindenképp tárolni kell. A tárolók jelenleg inkább nagyobb termelőknél jellemzőek, ezeknek a bővítése, kiterjesztése mindenképp növelni a stabilitást, amelyeket mondjuk most értékesítenek minőségrokmás elkerülése miatt, azokra nem lenne szükség értékesíteni. De emellett alapvetően az is jelentkezik, hogy itt az elmúlt évben, valamint az idei évben is a kertészeti termékek ára sajnos az elmúlt évekéhez képest alacsonyabb. Ezért sokan nem a tárolás hiánya miatt értékesítenek, hanem cashflow problémák miatt, tehát szükségük van a bevételre, hogy finanszírozzák a további termelésüket.
16: Milyen agronómiai vagy szerkezetátalakítási lépéseket javasol, úgy mint a fajtaváltás, integráció vagy kooperáció esetleg, amelyek segíthetik a magyar fokhagyma termelők túlélését és versenyképességét a továbbiakban?
17: Én úgy gondolom, hogy itt a kooperáció és az integráció az, ami elsősorban fontos és jelentős, tehát akik kisebb mennyiségbe állítanak elő fokhagymát, nekik mindenképp érdemes vagy egymással dolgozni szorosabban, vagy pedig egy-egy nagyobb termelőhöz csatlakozni, hogy olyan értékesítési csatornák is megnyíljanak előttük, amik egyébként mondjuk egy-két hektáros termelőnek nem elérhetőek, ugye túl nagy követelményeket állít mondjuk egy kis kereskedelmi lánc ahhoz, hogy ezt egy kisebb termelő tudja ugrani, ezért kimondottan fontos az, hogy 10-20-30 minél több, annál jobb termelő ebbe közös munkával meg tudja jelenni ilyen piacokon, ahol többnyire magasabb eredményességet is tudnak elérni, természetesen több munkával, mint jelenleg, valamint ebből tudjon egy gyümölcsöző kapcsolat lenni.
15: BKK Info.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. Manap közben a 12. kerületben az 5-ös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. Kovács Botond, PKK Info.
15: MÁV Info.
18: Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. A ceglédi vonalon pályakarbantartás kezdődött. Legfontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvara került át. Az IC-k nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A debreceni Cív és Interrégiók és a szegedi Napfény Intercity a nyugatiból 1-6 perccel korábban indulnak. Az S50-es és Z50-es vonatok közül néhány csúcsidei sűrítőjárat kimarad, valamint pár perccel korábbi indulásokra is kell számítani. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
15: Időjárás jelentés.
10: 21 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható országszerte napközben, azt már a Hungaromet munkatársától, Vaszkó Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok! Anticiklon peremén továbbra is igen meleg, ugyanakkor szárazabb léghullámok érkeznek fölénk. Emiatt ma a sok napsütés melletti gomoly felhő képződésből már kevesebb záporzivatar alakulhat ki, kissé nagyobb eséllyel a nyugati és a keleti határszélen, valamint a középső ország részben. Az északias szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében esetleg erős viharos lökések is lehetnek. Délután 30-35, késő este döntően 17-26 fokra számít.
10: Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
2: Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a tűzoltók csak nem 400 riasztást kaptak, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez hívták őket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, a következő napokban folytatódik a hőség. A híradást Berente Marian készítette, krónikával 7 órakor jelentkezünk.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
20: Reklámot hallottak.
22: Vármegyéről Vármegyére. Bács-Kiskun.
23: Dörmögőház. Szabadszállás. Avas szalonnán élt, mint az idő. Telt múlt naponta, sárgán görbülő. Szalmát számolt, vagy nézte az eget. A csillagokban szíve zizegett. Szól József Attila Dörmögő című versének első szakasza, melynek hőse, Mogorva nagyapja, Tyatya volt. Ebben a házban töltötte sok szép napját, és írta sok szép versét József Attila, a nagy magyar költő, áll a nádtető alatt a fehérre meszelt falon márványba vésett szöveg. A költelki két helyiségből álló döngölt padlós épületet a 19. században emelték, ma népi műemlék. Az Alföldi Város honlapja így mutatja be a helyszínt. A szabadszállás határában található dörmögőház egykoron József Attila nagyapja Pőce Imre tulajdona volt. Leánya, József Attila édesanyja Pőce Borbála szabadszálláson született és nevelkedett. Pőce Imre egykori csőzházában ma emlékház működik. Szabadszállás 2005. április 11-én nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezett meg a költő születésének 100. évfordulójáról. Ekkor adták át a felújított dörmögőházat és a József Attila mellszobrot, ami korábban a TS iroda udvarán állt. Az avatáson részt vettek József Attila még élő rokonai is.
24: A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
20: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
10: 6 óra 35 perc, jelentősen nőtt az autókra kötött kötelező felelősségbiztosítások száma. A NetRisk-nél 2026 első felében 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok éves szinten, és közben az átlagdíja 9%-kal közel 49.000 forintra mérséklődtek. Erről beszélgetünk a következő percekben Besnyő Mártonnal, a NetRisk ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
25: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
10: Úgy tűnik, hogy ma reggel nem megy nekem a beszéd, de azért majd nagyon igyekszem. No, kezdjük azzal, hogy mi is az oka a csökkenésnek, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy ilyenkor azért elindul egy verseny ugye a biztosítók között. Nagyon sok a személyautó Magyarországon, hogyha jól láttam, 4,2 millió személyautó van. Kötelező felelősségről, biztosításról beszélünk, tehát kötelező megkötni.
25: Így van, ahhoz, hogy a forgalomban részt vehessünk, nagyon fontos, hogy rendelkezzünk kötelező felelősségbiztosítással, tehát hogyha autót vásárolunk, autót cserélünk, a vásárlás pillanatában a adásvételi szerződés után közvetlenül alá kell írnunk a kötelező felelősségbiztosítási szerződésünket is. 2010-hez képest, ahogyan is kiemelte, 3 millióról 4,4 millióra nőtt a személygépjárműveknek a száma Magyarországon, ha pedig hozzáveszünk a motorkerékpárokat, a haszongépjárműveket is, akkor pedig már több mint 5,5 millió gépjárműről beszélgethetünk, és valóban egyre nagyobb, egyre élesebb a verseny az ügyfelekért, ez annak is köszönhető, hogy ez a piac jelentősen digitalizált, az ügyfelek többsége ma már évente összehasonlítja online a kötelező felelősség biztosítását, és ennek köszönhetően egyre kedvezőbb díjakat kaphatnak, míg mondjuk Ausztriában akár 1000-1200 eurót is fizethetünk a kötelező felelősség biztosításunk után évente, addig Magyarországon mindössze 49 ezer forint az átlagos díj.
10: Nézzük azt, hogy mi mozgatja alapvetően az árakat, hogyan alakulnak.
25: Egyrészt nagyon kedvező a kárstatisztika, egyre jobban vezetnek a magyarok, hogyha szabad így fogalmazni. Mindössze 100-ból 2 autó az, amelyik érintett valamilyen közúti balesetben, aki kárt okoz. Ez mindenképpen egy kedvező tendencia. Amíg eddig drágíthatta az árakat, az a javítási költség, ugyan a szerelőnél nem fogunk kevesebb díjat fizetni az óradíjért, ugyanakkor a kedvező erősödő forintnak köszönhetően az alkatrészek díja mérséklődik. Ez a második ok annak, hogy csökkennek a kötelező felelősségbiztosítási díjak, és az elmúlt 2 évben megjelent egy új versenyző a magyar piacon, ő jelentős 10%-os piaci részesedést hasított ki ebből a tortából, ennek köszönhetően pedig egy nagyon intenzív árverseny alakult ki, tehát azok, akik összehasonlítják és váltanak évről évre kötelező felelősségbiztosítást, ők nem drágulással, hanem több mint 10%-os árcsökkenéssel találkozhatnak.
10: A kötelező felelősségbiztosítás mellett beszéljünk azért a kaszkóról is, ugye a különbség a kettő között az, hogy az egyik a másiknak okozott kárt, a másik pedig ugye a saját autóban keletkezett kárt fedezi. Hogyan alakul a kaszkóval rendelkezőknek a száma?
25: Nagyjából minden 5. autó rendelkezik kaszkó biztosítással, ez ha már a külföldi piacokhoz hasonlítottuk a magyar piacot, ebben egy picit el vagyunk maradva a nyugati szomszédjainkhoz képest. Ez annak köszönhető, hogy alapvetően a magyar autópark idősebb, az átlag életkora az autóknak 16 év fölött van, tehát minden 5. autós rendelkezik kaszkó biztosítással. Valóban a kaszkó biztosítást arra az esetre kötjük meg, hogyha a saját autónkban keletkezik kár, akár az önhibánkból adódó, akár egy jégeső, hogyha már a viharszezonra is ráfordultunk, tehát ezeknek a javítási költségét fizetheti a kaszkó. Egyébként átlagosan egy kaszkó kár kifizetése 700 ezer forintos kárösszeget rejt magában, tehát ezt az összeget szokták a legtöbben átlagban megkapni az autósok, és valóban itt is az éles versenynek köszönhetően nagyon mérsékelt a díj emelkedés éves szinten a kaszkókban, mindössze 170 ezer forint egy évre a kaszkó biztosításnak a díja.
10: No, egyre többen kötnek ugye kiegészítő biztosításokat, és ezekről mit tudunk, hogyan alakul ezeknek a megoszlása?
25: Talán a legnépszerűbb a fővárosban a kátyukár szokott lenni, ezt mindenkinek szoktam javasolni, mindössze néhány ezer forintos éves díj mellett megköthető a kátyukár biztosítás. Ez alapvetően, hogyha a fényszórunkban keletkezik valamilyen kár, vagy pedig defektet kapunk egy kátyúba hajtva, akkor mind a kereket, mind pedig a felnének a javítását, cseréjét, pótlását tudja fizetni. Szintén nagyon népszerű például vadkárbiztosítás, ez alapvetően Zala megyében egy sláger termék például, ott nagyon sok vadkár, vadgázolás van. Ilyenkor, hogyha elütünk egy nagyobb testű állatot egy nagyobb sebességgel, akkor az autóban jelentős mértékű kár keletkezhet, ennek a fedezésére jön létre, de gyakorlatilag a ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket, ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy mini kaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások, ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
10: A csökkenő árak azok mennyiben tudják befolyásolni az autóvezetők vagy autótulajdonosoknak a nagyobb felelősségvállalását vagy a tudatosságot?
25: Azt gondolom, hogy egyrészt nagyon rutinos a magyar vezetői társadalom, a másik pedig az, hogy az új technológiák, ahogy megjelennek, ezek szintén csökkentik a bekövetkező károknak, illetve a baleseteknek az esélyét. Gondoljunk bele, hogy egyre több autóban vannak vezetést segítő technológiák, akár egy sávtartás, akár egy távolságtartás, egy adaptív tempomat, az ma már például nagyon sokszor életet menthet, és nagyon sok baleset csökkentő hatása is van. Ugye az adaptív tempomat az, amikor az előttünk haladó autóhoz automatikusan tartjuk a távolságot, és gyakorlatilag helyettünk fékez az autó. Én például belvárosban is szeretem használni ezt a funkciót, és erre biztatnék minden vezetőtársamat is.
10: Csökkent a kötelező biztosítások átlagdíja, erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Besnya Mártonnal, a NetRisk ügyvezetőjével. Köszönöm, hogy itt volt.
25: Köszönöm.
3: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
10: No és akkor folytatjuk, maradunk még az utakon, de már egy egészen más perspektívából nézzük meg az utazást, méghozzá azok számára szolgálunk új hírekkel, akik taxival közlekednek, legyen az taxisofőr, legyen az utas. Metán Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
10: No hát úgy tűnik, hogy sikerül megegyezni, egy konszenzusos javaslat kerül most már a fővárosi, majdnem azt mondtam, hogy törvényszék közgyűlés asztalára, méghozzá minden megtörténhet a Taxi Szövetségtől, mert hogy úgy tűnik, hogy megvan az egyesség, sikerült elérni egy olyan pontot, amiben aztán mindannyian megegyeznek, és akkor ennek mentén el lehet kezdeni tárgyalni, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Metán Zoltánnal. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt még egyszer!
10: No hát hosszú hónapok óta húzódik ugye ez a történet. Mert 3 éve, 2023 óta ugye nem emelkedtek a taxisdíjak, azóta viszont nagyon sok minden más. Azt kérem öntől, először nézzük meg azt, hogy a 2023-as árak azok hogyan szorították be például most a taxisokat, a taxis tulajdonosokat.
4: Rendkívül nehéz helyzetben van az ágazat, hiszen az elmúlt 3 évben nem csak infláció volt, hanem óriási mértékben emelkedtek a szervizdíjak, biztosítási díjak, üzemanyagárakat most hagyjuk ebből a tekintetbe ki, a rezsidíjak nagyon komoly mértékben emelkedtek, és tulajdonképpen azért mindenki érzi a saját bőrén, hogy minden jóval drágább. Ezt ugyanúgy a taxis ágazatban is érzik a vállalkozók. Az autó beszerzésről nem beszélek, mert az olyan horribilis mértékben megdrágult az új autó, és a használt autópiac is erről szól tulajdonképpen a média naponta, hogy használt autó lassabban már drágább lehet beszerezni, mint egy újat. Tehát nagyon komoly indokunk van abban a tekintetben, és ezt érvekkel alá is támasztottuk az elmúlt években, és az elmúlt egy évben is, amióta Kis Ambrus főigazgatóról tárgyaltunk, hogy szükségünk van erre az emelésre. Május végén egy beterjesztést vitt be a főpolgármester, ami megosztotta a szakmát is, és a frakciókat is, és ezért lesöpörték az asztalról, mert nem szavazták meg azt a 27%-ot, amit a többségi, a szakmának a többsége indokoltnak tekintett volna. Múlt héten, hétfőn pont arról számoltam be a Kossuth Rádió hallgatóinak, hogy megpróbáljuk azt a rutint és azt a tizenvalahány évet összeszedni, azt a tapasztalatot, és leültetni a szakma érdekképviselőit, szakmai érdekképviselőit abban a tekintetben, hogy próbáljunk legalább mi egy olyan konszenzust letenni az asztalra, hogy a politika valamilyen szinten mellé álljon. Ez meg is történt. 48 órán belül a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellé állt a kezdeményezésnek, biztosította a helyet, a paripát és a lehetőséget arra tekintetben, hogy viszonylag gyorsan, fél órán belül megegyeztünk. Mindenki engedett, aki a magasabb emelést tekintette az elmúlt egy évben jónak és indokoltnak, az is csökkentette ezt a félefajta mértéket, és akik pedig az alacsonyabb árat indokoltnak tekintették, mert féltek attól, hogy piacvesztés történhet, az pedig egy kicsit emeltet. Ez a 18%, ez abszolút indokolt. Én azt látom a visszajelzések alapján, hogy a frakciók most már egy kicsit szimpatikusabbnak találják, ugyan mi megfogalmaztunk egy előrendelési és egy reptéri illetéket is. ez a bizonyos 800 forintos plusz kijárás, ami nem összekeverendő és összeadandó. Tehát, hogyha valaki előrendelésben reptére menne, az nem azt jelenti, hogy akkor kétszer 800 forintot kéne neki fizetni, nem csak egyszerit. De ezt a javaslatot, ahogy visszajöttek a különböző kommentek a frakciók részéről, ezt úgy látom nem nagyon támogatják. Én az abba bízom, hogy ma egy órakor, amikor a közlekedési bizottság ülésén szemtől szembe találkozunk a frakciók vezetőivel, azok a félelmek és azok a problémák, amik eddig asztalra kerültek a részükről, azokat el tudjuk arni.
10: Ugye, hogy alakulnak akkor most, vagy hogy alakulhatnak ezt követően a díjak? Én mondom, a jelenlegi alapdíj ugye az 1100 forint.
4: Ez 1300 forintra nőne?
10: 1300, a kilométerdíj az 440 forint jelenleg.
4: Ez 520 forint lenne.
10: És akkor PESZ-díjról beszélünk, illetve előrendelési, vagy reptéri díjról, mert ezt a kettőt akkor
4: szétválasztjuk. Jelenleg a várakozási díj a 110 forint, ez 130 forintra emelkedne a javaslatunk szerint, és abban az esetben, hogyha reptérre vagy reptérről történő szállítás esetében, mivel a Budapest Airport ZRT mindenféleképpen emelni ezeket a díjakat, ezért egy egyszerű 800 forintos plusz költséget átállítanánk az utasokra is.
10: Hogy látja, hogy ezt most már el fogja fogadni a fővárosi közgyűlés, vagy lesz még valamiféle kivetnivalót találnak-e ebben? Azért most már a szakmai szervezetek ebben egyetértenek, meghozták ezt a konszenzust, említette, hogy a kamara is önök mellé állt.
4: Abszolút. Én azt gondolom, hogy a kockázatot azt nem a fővárosi képviselőtestületnek kell ebben a tekintetben viselnie, hanem a szakma képviselőinek. Hogyha ők azt mondják így egységesen, hogy ez a 18% három év után indokolt, akkor azt gondolom, hogy a politikusoknak, a közgyűlésnek kezdeményezés mellé kell állni, hiszen vállalkozásokról van szó, nem ők biztosítják az autót, nem ők biztosítják ennek az egész szolgáltatásnak a költségeit, hanem a vállalkozóknak. Tehát a vállalkozókat tovább már nem lehet azzal avval az indokkal elzavarni a tárgyasztaltól, hogy tulajdonképpen nem indokolt, vagy valamiért nem indokolt ez az emelés.
10: Ez most ugye a budapesti autósokról szól. Hogy tapasztalja, nyilván tartják vidéki kollégákkal is a kapcsolatot, hogy ilyenkor a vidéki kollégáknál is megmozdul-e valamiféle átalakítás?
4: Vidékiek esetében az a helyzet, hogy ők már jóval korábban emeltek. Tehát a főváros egy teljesen más piac. Itt van az összes szolgáltatónak a kétharmada. Tehát egy jóval kisebb városban, egy jóval kevesebb piaci szereplő gyorsabban és hamarabb meg tud egyezni egymással. Az önkormányzattal is akár napi kapcsolatban vannak. Ha a hatósági ár ott is esetleg bevezetésre került, akkor gyorsabban tudnak reagálni. Itt tulajdonképpen a hatósági ár, amit a közgyűlés határoz meg, az a sava és a borsa az egésznek, az előnye és a hátránya. Az utasnak azért ebben a tekintetben egy nagyon komoly védelmet jelent a hatósági rögzített ár, avval szemben, hogyha minden nap más áron járkálna. A magyar utazóközönség nagyon árérzékeny, és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ingatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és a lakosságra pedig nem okozna, a lakosság nem okozna akkor a terhet.
10: No, innen folytatjuk akkor legközelebb, illetve a közgyűlés után, hogyha megvan a határozat, akkor visszatérünk a kérdésre. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm az érdeklődést.
20: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
10: Hat óra 50 perc és egy gyors helycsere után Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
10: És egy nagyon fontos dologról beszélgetünk, mert hogy azonnali és radikális beavatkozás sürget, méghozzá az amerikai árpolitika okozta globális gyógyszerpiaci sok hullámok és a hazai környezetben tapasztalható kettőszorítás miatt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete veszélyben a betegek hozzáférése az új gyógyszerek. Ez azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy pontosan mi okozza a problémát, aztán azt is, hogy ez mely betegségcsoportok esetében okozhat problémát, és nagyjából hány beteg az, aki mondjuk emiatt nem jut időben a gyógyszeréhez, bár egy beteg is sok, hogyha nem jut időben mondjuk egy életmentő gyógyszerhez.
1: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Először is mi okozza? Az okozza, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy a teljes globális gyógyszerpiacnak a 60%-a az Amerikában realizálódik. Amerika azt mondta egy adott ponton, hogy ő nem finanszírozza tovább a gyógyszerinnovációt, magyarul az új gyógyszerfejlesztéseket, mert ez gyakorlatilag úgy működik, hogy Amerika fizeti ki azt, hogy új gyógyszereket fejlesztenek a világban, aztán a világ többi része használja ezeket a gyógyszereket. Nyilván mi is ilyen gyógyszerekkel gyógyulunk, amiket elsősorban először Amerikában regisztráltak. Teljesen jogos nyilván Amerika részéről ez a hozzáállás, ugyanakkor ez a világpiac többi része számára azt jelenti, hogy vagy elkezdenek változtatni az árpolitikán, és kicsit kiegyensúlyozódik az árpolitika Amerika és a világ többi része között, vagy veszélyeztetjük azt, hogy bizonyos gyógyszereket nem fognak Európába olyan gyorsan behozni, főleg az olyan hátrányos helyzetű piacok számára, mint mondjuk Magyarország, ami ugye pici piac is, és nagyon alacsonyan vannak az árak.
10: Érdekes, mert ezzel azért napi szinten lehet találkozni, hogy mondjuk van egy gyógyszer, amit Németországban ugyan forgalmaznak, és akkor el kell menni, felírja ugyan az orvos, de valahol meg kell rendelni, aztán horribilis összegért behozzák Németországból, és akkor úgy hozzá lehet jutni mondjuk egy hét két hét csúszással és harmadával megnövelt áron. Akkor itt a kérdés, az a kérdés is felmerül, nyilván ezeknek a gyógyszereknek a befogadása megtörténik-e Magyarországon? Hogy történik a befogadás? Az Európai Uniós normákhoz képest Magyarországon nagyon lassú, mert 2-3 év is lehet egy befogadás, egy gyógyszernek a befogadása, miközben itt van egy uniós előírás 180 napról, hát egészen más.
1: Így van. Először is azt nagyon fontos tisztába tenni, és megnyugtatni a hallgatókat is azzal kapcsolatban, hogy olyan, hogy életmentő gyógyszerek nincsenek, olyan nincs, és nem is lesz. Tehát ez nem, szóval, hogy pánikot nem szeretnénk senkiben kelteni. Itt inkább arról van szó, és visszatérnék az előző kérdésére is, hogy milyen gyógyszerekről lehet szó. Például arról lehet szó, hogy mondjuk kifejlesztenek egy új onkológiai készítményt, ami sokkal jobb eséllyel tud gyógyulást hozni a betegek számára, de Magyarországon ez a készítmény nem lesz elérhető. Ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy nyilván a magyar betegeknek ugyanúgy kell tudni gyógyulnia, mint bárhol máshol a világon. Úgyhogy ez a fő kérdés igazából, és valóban nagyon-nagyon jól mondta, hogy a legnagyobb probléma Magyarországon az, hogy nincsen gyógyszerbefogadás. Az új gyógyszerekhez a magyar betegek rendszer szinten nem jutnak hozzá. Az elmúlt 2,5 évben most májusban volt egyetlen egy befogadás az új gyógyszereknek, és egyébként pedig csak egyedi finanszírozással kaphatják a betegek a gyógyszereket, ami azt jelenti, hogy ha elég jó orvosa van, elég agilis orvosa van, akkor esetleg hozzájuthat, és ha megítélik neki a támogatást. Ez nem egy egyelő hozzáférést jelentő megoldás, tehát mi azt szeretnénk, hogyha valóban 180 napon belül elbírálnák azt, hogy erre a gyógyszerre szükség van-e, illetve legalább évente egyszer, de inkább akár kétszer ezekhez a gyógyszerekhez új listák alapján hozzájutnának a magyar betegek.
10: Még a befogadáshoz engedjen meg nekem egy kérdés, ez miért csúszott ennyire szét Magyarországon, tehát miért lassult le ennyire a gyógyszerbefogadás?
1: Alapvetően én ennek két fő okát látom. Az egyik egy krónikus alultervezés a költségvetésben. Minden évben úgy tervezik a gyógyszerköltségvetést, hogy az előző év tervét megnézik. Nem a realitást, hanem azt megnézik, hogy előző évben mit terveztek, és akkor az majd hát, ha jó lesz, sosem jó. Sokkal több gyógyszer van, a betegeknek sokkal nagyobb igényük van, ugye tovább élünk, tehát szélesedik egyszerűen a spektrum, mind időben, mind térben, tehát először is ott kellene kezdeni, hogy a realitásokhoz hozzájutunk, oké, akkor innen kezdjük, ez az egyik. A másik pedig az, hogy fel kell ismerni azt, hogy a gyógyszer az érték. A gyógyszerre pénzt költeni, az nem egy egyszerű költségvetési sor, hanem azzal GDP-t termelünk utána, és utána igazából több lakosunk lesz, jobban fogunk élni. És az a baj, hogy Magyarországon ezt mindeddig egy abszolút költségsornak tekintették, és egy nagyon szigorú korláttal próbálták ezt a költségvetési sort tartani. De hát itt igazából az emberek egészségét próbáljuk tartani a másik oldalon, úgyhogy a hozzáállást kellene változtatni. Nagyon bízunk benne, hogy az új NEAK per OEP vezetés ezt fel fogja ismerni.
10: Több érdekes dolgot felhozott most itt az előzőekben, beszéljünk még egy kicsit először a gyógyszerkasszáról, hogy nagyjából mennyivel is kellene növelni ahhoz, hogy például ezekre a gyógyszerekre megfelelő összeg jusson. Olvasom, hogy a tavalyihoz képest nagyjából 6%-os növekedés volt az idejénél. Ugyanakkor az előző kormánynak komoly célkitűzése volt, aztán nem tudom, hogy ez nagyjából hogy alakult, nyilván jobban tudja az ehhez kapcsolódó adatokat, hogy a megelőzésre kellene fordítani a hangsúlyt. Ebben nekünk betegeknek is tudatosabbnak, vagy állampolgároknak is tudatosabbnak kellene lenni, de maradjunk a gyógyszerkasszánál, mekkora összegre van szükség.
1: Nagyon nehéz azt megmondani, hogy 10 milliárd, 20 milliárd forintra van szükség. Jelenleg én azt gondolom, hogy az legelső, amit kell csinálni, az nem is pénzkérdés, az egy elkötelezettség, az egy kötelezettségvállalás a kormányzat részéről, hogy ő évente legalább be fog fogadni gyógyszereket. Ez már egyébként egy olyan jelzés lenne a piacnak, ami nagyon fontos lenne egyrészt. Másrészt meg bizonyos átcsoportosításokkal egyébként a mostani kasszán belül is lehet jobb eredményeket elérni. És visszatérve még a megjegyzéshez, a megelőzéssel kapcsolatban 100%-ig egyetértek, és azt gondolom, hogy ez is segítene nekünk, hiszen igazából akkor arra maradna pénz, amire tényleg kell, tehát olyan betegségekre, amit megelőzéssel mondjuk nem lehet javítani.
10: No, mi az önök javaslata? Mi az, amivel helyre lehetne állítani?
1: A mi javaslatunk, amit már említettem is, az az, hogy vállaljon a kormány kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy rendszeres, kiszámítható befogadási környezet legyen, ne legyenek hirtelen különadók, olyan különadók, amik egyébként teljesen versenyhátrányban sújtják a magyarországi forgalmazókat, mert ezek máshol nincsenek, és értelemszerűen, amikor az összes környező országban jobb környezetben működnek a gyógyszergyártók, akkor sajnos a gyógyszerek azokba az országokba fognak inkább menni, és Magyarországra csak a nagyon szükségesek jutnak el.
10: Veszélyben a betegek hozzáférése az új gyógyszerekhez, egy javaslattal ér az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete. Erről beszélgettünk az Egyesület igazgatójával, Szalóki Katalinnal. Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Köszönöm szépen.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
8: Meg ez is! És ez is!
7: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
21: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
10: Sok napsütés várható, néhol zápor, zivatar is kialakulhat, de alapvetően inkább tényleg a napos idő lesz a jellemző, és megélénkül az északi szél, ez hozhat egy kisebb felfrissülést. A legmagasabb nappali hőmérséklet viszont 30 és 35 fok között alakul, éjszakára sem hűl le jelentősen a levegő, 20-21 fok várható.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
10: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 23-án kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Lotte Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter miniszterelnök.
2: Két új vadászgéppel bővült a Magyar Honvédség vadászgép flottája. Mától már 18 Gripen védi az ország légterét.
9: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Mondjuk a részleteket. A tisztító tűz művelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, megszabadítják a magyarokat az országot kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bemondva a teljes magyar társadalmat. Mészáros László beszámolója.
11: Jó, jegyezzék meg ezt a napot! Ma elindítjuk a tisztító tűz műveletet.
12: Jelentette be a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő kijelentette, minden területen a leghatározottabban és a legszigorúbban kell eljárnunk. Legyen szó pártokról, képviselőkről, közintézményekről, médiáról, gazdasági elitről, politikus bűnözőkről vagy oligarchákról.
11: A tisztító tűz művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését, átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától. Ennek lesz az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal.
12: A kormányfő közölte, Magyarország megszabadítása, ahogy fogalmazott az Orbáni maffiától, a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz. Csak a Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozása lesz a maffia elleni küzdelemnek. A kormányfő bejelentette, a tisztító tűz művelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással.
11: A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.
12: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül.
11: Megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást.
12: A kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak, mondta Magyar Péter. A tervezett szabályozás szerint a vezetők visszahívását az országos bírói tanács mellett a 2700 hazai bíró kétharmados többsége is kezdeményezhetné, a végső szót pedig mindkét esetben a parlament mondaná ki kétharmados döntéssel. Emellett a kúria vezetőjének a kiválasztása is a bírák kezébe kerülne. A köztársasági elnök kizárólag a bírói kar által titkos szavazással választott három legnépszerűbb jelölt közül terjeszthetné fel a leendő elnököt az országgyűlés elé. Így biztosítva a csúcsvezetők politikai függetlenségét és szakmai legitimitását.
11: Az alaptörvény 17. módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximálására.
12: Nem csak a jelenlegi politikai és gazdasági maffia rendszer felszámolása a feladat, hanem arról is gondoskodni kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőben ne épülhessen ki újra. Ezzel indokolta Magyar Péter, hogy miért korlátoznák, meddig lehet valaki országgyűlési képviselő.
11: 12 év elegendő idő arra, hogy valaki szolgálja a hazáját, megvalósítsa a programját, bizonyítsa a rátermettségét, és nyomot hagyjon maga után, hanem a lopással. Mert a hatalmat a magyar néptől csak kölcsön kapjuk, nem örökbe.
12: A kormányfő azt is mondta, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. A kormány internetes oldalára időközben felkerültek a 17. alaptörvény módosításának a részletei. A kabinet 2026. június 27-éig szombatig várja mindenről a magyar emberek véleményét. A beérkezett javaslatokat június 30-ig kiértékelik, és jövő kedden ki is hirdetik a társadalmi párbeszéd eredményét.
9: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet. Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk képviseletében Torockai László pedig azt mondta, minden támogatást megadnak a korrupció felszámolására. Ambrus Róbert összefoglalója.
0: Ő nem a maffiával küzd, hanem egy diktatúrát épít.
13: Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte a Fidesz frakció vezetője azt, ahogyan Magyar Péter felszólalt. Gulyás Gergely szerint a kormányfő ezzel a stílussal felszámolja a politikai párbeszédet. A képviselő azt is mondta, hogy Magyar Péter 14 éven keresztül még az Orbán kormányt támogatta. Gulyás Gergely szerint ez az időszak Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt.
0: A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
13: Olyan képviselők ültek a korábbi kormánypárti frakciókban, akik építeni akarták a hazájukat, akiket a hazaszeretet hozott a parlamentbe. Erről a KDNP frakció vezetője beszélt. Rétvári Bence szerint Magyar Péter azért nem beszélhet maffiáról, mert az Orbán kormány idején ő is fontos pozíciókat töltött be.
0: Ki volt a Diákhitelközpont vezetője? Ki volt ott a Magyar Közút vezetőségében?

0: persze a miniszterelnök urat is beleértve.
1: A Tisza frakció vezetője arról beszélt, hogy a választáson 3,5 millió ember szavazott a korrupció felszámolására. Bujdosó Andrea szerint a Fidesz a saját szavazóit is becsapta.
2: Önök jó részük itt ült ebben a parlamentben, és megszavazta azokat a törvényeket, ami hízlalta ezt a mafiát. Tehát nem szabad ettől eltávolodniuk, és nem az ön szavazóikról van szó, az ön szavazóikat becsapták.
1: A miniszterelnök azt hiányolta, hogy az ellenzéki frakciók nem beszéltek a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításáról.
3: Beszélünk a valaha volt legerősebb, különleges hatáskörökkel megerősített korrupcióellenes, maffiaellenes hivatalról, és erre egy szót sem mond, nem azt mondja, hogy ám legyen. Ön sem azt mondja, kedves Gulyás frakcióvezető úr, a Mi Hazánk frakcióvezető sem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy mit, miért nem. Mitől félnek önök? Nem ismeri azt a mondást, hogy akinek nem inge, nem veszi magára?
1: Magyar Péter azt mondta, aki nem követett el bűncselekményt, aki nem lopott, annak nincs félnivalója.
4: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
5: Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvénymódosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbizatása.
6: Egy dolgot tehet vele, aláírja. Tehát, hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvénnyel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az Orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
4: Egységes rendszer kiépítését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete a közoktatásban, vagyis hogy kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskolákig. Egyebek mellett ötelemű bérrendszer kialakítását javasolják, mondta a szervezet alelnöke a közmédiában.
5: Tóth Tünde arról is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a kötelező munkaidő és a túlóra elszámolás szempontjából is igazságos, azonos előírások vonatkoznának a dolgozókra intézménytől függetlenül.
7: Egyrészt a bértábla bevezetését szeretnénk újra, ez az első része. Második része az a pótlékrendszer, tehát például a munkaközösségvezetőknek, osztályfőnököknek járó pótlékok. Harmadik lépése az, hogy minden egyes túlmunkát, többlettanítást fizessenek ki. A negyedik eleme a bérrendszer javaslatunknak az a úgynevezett ilyen célfeladatok ellátásért járó juttatások, és ugye az ötödik elem az pedig a minőségi bérpótlék.
4: Két új repülővel bővült a Magyar Honvédség vadászgép flottája. A két felújított JAS-39-es érkezésével mától már 18 Gripen védi az ország légterét. A kecskeméti légibázison 20 éve szolgálnak a Gripenek, amelyek a szovjet MiG-29-eseket váltották le. Víg András összeállítása.
8: A honvédség eredetileg 14 darabos Gripen flottája idén májusban két felújított géppel bővült, kedden pedig további kettő érkezik a kecskeméti légibázisra. A fejlesztés eredményeképpen hamarosan már két repülőszázadnyi Gripen áll a honvédség rendelkezésére, mondja Balogh Zoltán, katonai szakértő.
9: A Gripen egy sokoldalú gép, a nevéből adódóan a JAS vadász támadó és felderítő funkciókkal rendelkezik. Az, hogy teljes válik a flotta és két századot a levegőbe tudná emelni a Magyar Honvédség, hogy arról van szó, az mindenképpen egy előremutató dolog, de a fejlesztés a soha nem állhat meg. Mint minden egyes fegyvernél, ennél is folyamatosan kell tudni fejleszteni. Ez nem a végpont, ez inkább azt mondanám, hogy egy állomás.
8: A JAS-39 típus jelű, vagyis elfogó, támadó és felderítő feladatokra egyaránt alkalmazható szuperszónikus vadászbombázók az elmúlt két évtizedben több ráncfelvarráson estek át. Korszerűsítették a fegyverzetüket, navigációs eszközeiket és a számítógépes rendszerüket is. Az újonnan hadrendbe álló Gripenekkel Magyarország terület és lakosság arányosan Közép-Európa egyik legnagyobb vadászgép flottájával rendelkezik. A két századnyi Gripen Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légtérvédelmét is ellátja. Négy repülőgép emellett a Lettország, Litvánia és Észtország légterét biztosító NATO műveletekben is rendszeresen részt vesz.

0: Kínában kezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen.
1: Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A táborokba határon túli magyarok is érkeznek.
2: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint 2 személyautó ütközött az 5-ös főúton Alsó-Némedi és Dabas között. A 31-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágy térségében és az M3-as bevezető szakaszán a főváros irányába. Szintén sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös irányába Vecsés térségében. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a városközpont felé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-ás csomópont előtt. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti feljárótól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Kovács Botont, PKK Info.
2: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tiszató 25 fokos. A kánikula a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Lotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
6: 7 óra 16 perc, elhalasztják az Európai Unió Egyesült Királyság csúcstalálkozót Keir Starmer brit miniszterelnök lemondása miatt. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
7: Sok vezetőnek évek kellenek hozzá, hogy olyan államférfivá váljanak, amilyen te 2 esztendő alatt lettél. Így búcsúztatta a hivatalából távozó brit miniszterelnököt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében köszönetet mondott Keir Starmernek azért, amit Európa és Ukrajna biztonsága érdekében tett hivatali ideje alatt. Az EU Egyesült Királyság csúcs találkozó július 22-én lett volna, de elhalasztják Keir Starmer lemondása miatt, jelentette ki António Costa. A tanácselnök úgy nyilatkozott, sokat léptek előre a kapcsolatok újjáépítésében a Brexit után, és reméli, hogy Starmer utódja is ezen az úton jár majd. A tájékoztatót a tanácselnök a második EU-Moldova csúcsot követően tartotta Brüsszelben. A tagjelölt országgal, akár csak Ukrajnával, a múlt heti EU csúcson nyitották meg a csatlakozási tárgyalások első fejezetét. António Costa a további reformokra ösztönözte Moldovát. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy összegzett, hogy Moldova eddig a növekedési tervben előírt reformok közül 93-at teljesített, amiért cserébe 104 millió euró uniós támogatást kapott. Ha végrehajtja az év végéig esedékes reformokat is, akkor további 523 millió euró válik elérhetővé Moldovának. Strasbourgban az április 12-i választások megfigyeléséről szóló jelentést vitatta meg az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke arról számolt be, hogy a választás óta a Tisza párt támogatottsága meghaladta a 70%-ot, és ezt a politikai tőkét a magyarok valódi problémáinak. Az egészségügy, az oktatás és a gazdaság helyzetének javítására kívánják felhasználni. Hajdú Márton úgy látja, a választás rendben zajlott, de a kampány mélységesen egyenlőtlen küzdelem volt, az akkori kormánypártok médiafölényét a Tisza párt kitartó terepmunkával ellensúlyozta. Szerinte Orbán Viktor az állam minden eszközét felhasználta, hogy megakadályozza a változást, és ebben nem korlátozta sem a köztársasági elnök, sem az alkotmánybíróság, sem más a demokrácia védelmére hivatott intézmény. Az MTI beszámolója szerint Hajdú Márton alapvető fontosságúnak nevezte a jogállamiságot a gazdasági megújulás szempontjából is. Nem fordulhat elő még egyszer, hogy az állam és a demokrácia védelmének legfontosabb intézményeit egy szűk klik foglalja el, amely saját személyes érdekeit és gazdagodását tartja szem előtt, tette hozzá a Külügyi Bizottság elnöke. Hajdú Mártont az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének alelnökévé választották. Ma tárgyalhat Brüsszelben egy ötfős tálib küldöttség, értesült a Juraktív. A lapnak Maxime Prévost belga külügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a vízumokat csupán egyetlen napra és kizárólag Belgium területére adták ki, tehát nem érvényesek a tágabb Schengeni övezetben. Afganisztán tálib vezetését nem ismeri el az Európai Unió, de a bizottság technikai szinten egyeztet a tálib vezetés képviselőivel a bűncselekményekért elítélt vagy biztonsági fenyegetést jelentő afgán állampolgárok kitoloncolásáról.
4: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
6: 7 óra 20 perc lezajlott az iráni-amerikai első tárgyalási nap, amit a katari és pakisztáni közvetítő felek biztatónak neveztek, hogy mi történt és hogyan alakulhat a jövőben, erről is beszélgetünk majd a következő percekben Gálik Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
6: De mindenek előtt a brit helyzettel foglalkozzunk, mert hogy tegnap lemondott a brit miniszterelnök Keir Starmer, ő magáról ugyan azt mondta, hogy egy nagyon termékeny két év van mögötte, és hogy legalább 500 000 britet sikerült a szegénységből kiemelni, valami oknál fogva mégis elfogyott körülötte a politikai tér. Miért?
8: Sok oka van ennek. Ugye egy történelmi győzelemmel kerültek két évvel ezelőtt a parlamentbe, viszont azóta mondjuk azt, hogy meglehetősen megfakult az a program, amit meghirdettek. Hatalmas nagy állami beruházásokat hirdettek, a gazdaságnak a növekedését, az egyensúlyát szerették volna gyorsan visszaállítani. És hát ezek a programok nem igazán jöttek be. Mondjuk azt, hogy nem érezték a választók azt, hogy az elkövetkezendő időszakban a választások után olyan gazdasági fejlődés indult volna meg, amiből nekik valóban pozitívumok keletkezett volna. Megszüntették azokat a járulékokat, amelyeket a pandémia után, az energiaválság után a szegényebb rétegek kaptak. Úgyhogy egy csomóan elfordultak a munkáspártól, és mellesleg még néhány olyan politikai botrány is övezte a működését, ami lehetetlenné tette azt, hogy most tovább működjön. A választók büntettek már, hiszen voltak az elmúlt időszakban időközi választások, és ott a Reform Egyesült Királyság párt az rendre megverte a munkáspártot, a konzervatív pártot, úgyhogy gyakorlatilag elfogyott a levegő körülötte, és hát most Andy Burnhamet, a manchesteri polgármestert sikerült behozni a politikába újra. Ő egyébként egy tapasztalt politikus, már Blair kormányok alatt a 2000-es évek elejében miniszteri tisztségben is volt, egy sokkal baloldali egyébként, radikálisabb, mint ahogy a mostani miniszterelnök volt, és hát, hogyha minden igaz, akkor ő lehet a miniszterelnök.
6: No, érdekes lesz majd az ő személye is, hiszen ő azért már kétszer bejelentkezett a munkáspárt vezetésére, aztán mindig alul maradt ebben a versenyben, erről majd későbbiekben beszéljünk. Inkább arról szeretném, hogyha még ejtenénk néhány szót, hogy ugyan hivatalban marad még Kirsch Sztármer, de milyen jogkörök maradnak nála. Azért is kérdezem, mert például külpolitikában egy nagyon fontos kérdés, hogy ő a hajlandóak koalíciójának, vagy a tetrekészek koalíciójának a tagja, ők folyamatosan egyeztetnek, ugye békére irányoló tárgyalásokat tesznek Ukrajnával.
8: Igen, ugye nagyon fontos, ugye egy középhatalomról van szó, akinek nukleáris arzenálja van, aki a biztonságpolitikában, a védelempolitikában, a NATO-n belül egy nagyon fontos szereplő, úgyhogy nagyon hirtelen és gyors döntésekre lehet szükség a külpolitikában. Ő gyakorlatilag ezeket a jogköröket addig megtartja, amíg új miniszterelnöke nem lesz az Egyesült Királyságnak. Ugye ilyenkor mindig emlékszünk rá, bemegy a régi miniszterelnök a királyhoz, királynőhöz korábban, és gyorsan megtörténik a csere, de ez kell az, hogy megválasszák az új miniszterelnököt. Ugye a párt élére először is megválasszák Burnhamet. Ennek ugye valószínűleg valamikor július közepén lesz itt az ideje, és utána történhet meg ez a csere, tehát addig gyakorlatilag ezeket a funkciókat ellátja a miniszterelnök.
6: Csak zárójelben, említette az előzőekben, hogy a munkáspártól sok választó elfordult. A munkáspárton belül is elfordultak egyébként Kirsch Sztármertől?
8: Igen, ez egy kulcsfontosságú kérdés. Ugye itt 400 képviselő van, illetve a munkáspárton belül is azért megfigyelhető, hogy neki volt egy nagyon erőteljes bázisa. Ugye ő egy, mondjuk azt reform szárnyat képviselt a korábbi radikális baloldalhoz képest. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag lehetett volna még harcolnia. Itt inkább az volt a probléma, hogy talán a párton belül megvolt a stabil támogatottsága, viszont a munkáspártnak veszett el, úgyhogy lassan kifaroltak mögüle.
6: No, még egy kérdés ehhez a témakörhöz, mégpedig az, hogy mi az oka annak, hogy nagyon rövid ideig miniszterelnök egy miniszterelnök az Egyesült Királyságban. Ugye volt már 17 nap, a Szent Tereza May volt az, aki a lehető legrövidebb ideig.
8: Lisztrasz volt.
6: Lisztrasz, bocsánat, igen, aki a lehető legrövidebb ideig volt miniszterelnök. Ugyanakkor Európában látni erre példákat, akár Romániáról, akár Olaszországról beszélünk.
8: Hát fordult a kocka, ugye Olaszország ma a stabilitásnak, igen, az egyik bástyája, és az Egyesült Királyság, ami évszázadokon keresztül ugye a demokrácia a mintaképe volt, az a Brexit óta gyakorlatilag a miniszterelnököknek a tucatját látják, még tucat azért nincs, de nagyon gyorsan változnak a miniszterelnökök. Ugye elsősorban ennek két oka van, az egyik az, hogy a brit gazdaságot nagyon nehéz helyre tenni. Ugye egy olyan kulcsfontosságú, a világ egyébként 5.-6. legnagyobb gazdaságáról van szó, ahol viszonylag visszafogott a fejlődés, ahol a fiskális pálya, amiben mozogni tudnak a kormányok, nagyon szűk, úgyhogy az ígéretek, ha meg is vannak, akkor sem mindig tudják teljesíteni őket. A bevándorlás, a menekült kérdés szinte minden nap ott van a háttérben, és még mindenre rátett a Brexit, illetve rátett a pandémia, ami az országot tovább is sújtotta.
6: No, hát bizonyára a következő hetekben nagyon sokat beszélünk még erről a témáról. Most folytassuk az eredeti témánkkal, ugye, amit az előzőekben már említettem, hogy az iráni-amerikai háború lezárására irányuló első tárgyalási nap végül is lezajlott Svájcban. Mi történt ezen a tárgyaláson? Egy nagyon érzékeny helyzetben vagy szituációban kezdtek neki ennek a tárgyalásnak, mert időközben azért Irán ismételten lezárta a Hormuzi szorost, már azt követően, hogy Trump ráhelyezte az aláírását ugye erre a nyilatkozatra.
8: Ugye először is azt kell megnéznünk, hogy miről is folynak a tárgyalások. Ugye ezek zárt ajtó mögött vannak, tehát mondjuk azt, hogy találgathatunk, de azért tudjuk az irányokat, hiszen volt már korábban megállapodás Iránnal. Három nagy csoportja van ezeknek a tárgyalásoknak. Egyrészt az iráni atomprogram fenntarthatóságáról zajlanak, másrészt arról, hogy a szankciókat hogyan fogja föloldani az Amerikai Egyesült Államok, az ENSZ, illetve az Európai Unió. A harmadik nagy kérdéscsoport pedig Iránnak a regionális szerepvállalása, ugye Hezbollah irányába, illetve a regionális proxik, úgynevezett távolság, vagy távoli térségekben Iránnal kapcsolatban rendelkező különböző militáns csoportoknak a kérdése. Az első kérdésben ugye az Amerikai Egyesült Államok hasonlóan a 2015 és megállapodáshoz, illetve a korábbi megállapodásokhoz azt szeretné elérni, hogy teljes ellenőrzése lehessen a nemzetközi közösségnek Irán atomprogramja fölött. Ez azt jelenteni, hogy 2003 óta Irán tagja az úgynevezett kiegészítő jegyzőkönyvének a nemzetközi atomenergia, illetve a nemzetközi atomsorompó egyezménynek, ami nagyobb ellenőrzésre adna lehetőséget, és Irán ezt a jegyzőkönyvet már betartotta 2003 és 6 között, utána 15 és 21 között, de gyakorlatilag nem ratifikálta, ehhez vissza kellene térnie. Ez azt jelenteni, hogy nem csak az Irán által bejelentett atomlétesítmények és atomeszközök, vagy nukleáris eszközöknek az ellenőrzése valósulhatna meg, hanem mondjuk az kreatív módon lehetne más helyekre is menni. Ez azt jelenteni, hogy a centrifugákat felügyelheti a nemzetközi közösség. Nem történhet olyasmi, mint ami 2003 után szinte tuszhatjával történt, hogy kiderült Iránról, hogy a háttérben több centrifugája van, más típusú centrifugái vannak, a dúsításnak különböző fokára eljutott és nem jelentette, tehát bekényszeríteni gyakorlatilag Iránt ebbe a rendszerbe, ami átláthatóságot jelent. A másik pedig nagyon fontos, hogy a szankciókat hogyan oldanák föl. Ennek ugye több része lenne, az olajszankciók, a különböző pénzügyi szankciók, a nukleáris energiához való hozzáférés technológiáknak a szankcióinak a feloldása, és ráadásul ez egy nagyon furcsa mátrixban mozog, ugyanis itt ugye az Amerikai Egyesült Államok mellett ENSZ szankciókról is szó van, illetve az Európai Unió is szankciókkal élt Irán fele. Tehát gyakorlatilag ezeknek a szankcióknak a fokozatos kivezetéséről lehet szó.
6: Egyetlen egy percünk maradt, és két kérdésem az egyik, hogy ki milyen engedményt fog tenni, tényleg csak nagyon röviden, a másik pedig, hogy miért nem sikerült az Egyesült Államoknak legyőzni Iránt.
8: Ugye az egyik, vagy legyen mondjuk az utolsó kérdés, az első, ugye Irán egy hatalmas ország, úgy akkor lehetne legyőzni, hogyha óriási háborús erőforrásokat csoportosított volna, hát az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi hadműveleteket indított volna, még akkor is ugye kétséges, láttuk, mi történt Afganisztánba, Irakba, az, hogy légifölényt alakított ki, az láttuk, hogy erre volt elég. A másik, hogy mi lehet a kompromisszum, valamilyen módon az ellenőrzést azt folyamatossá kell tenni Irán irányába, Iránnak pedig kompromisszumokat kell elérni pont abban azonban a területen, hogy megengedi az Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, illetve más ellenőrző szerveknek, hogy az atomprogramját felügyelje.
6: Innen folytatjuk legközelebb. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
8: Köszönöm szépen.
2: Autós percek.
6: És akkor nézzük, hogy mi újság az utakon. Az Ötös főúton Alsó-Némedi és Dabas között két személyautó ütközött össze, a 31-es kilométernél a fél útpályát lezárták. Mindkét irányban torlódnak a járművek, vezessenek óvatosan. És 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban pedig a bemondó Szlotta Judit.
9: Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket. Sülyog Tamás egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke. Erről is beszélt a kormányfő a parlamentben. Mint fogalmazott, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbizatása is véget ért. Az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozásra, több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A legesélyesebb utódja Andy Burnham, aki a kormányfői indulás érdekében lemondott polgármesteri címéről Manchesterben. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsia és Szumi megyét. Legkevesebb 6 sebesültek meg. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. A füst miatt részben le kellett zárni az Athén és Szaloniki közötti utat. Az oltásban repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6: 7 óra 33 perc, tisztító tűz, ezzel az elnevezéssel indít műveletet a miniszterelnök, azt mondja, hogy megszabadítjuk a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától. Szerinte a művelet célja, hogy ugyanilyen rendszer ne épülhessen ki újra, ugyanakkor azért azt már én teszem hozzá, felmerül a kérdés, hogy vajon most milyen rendszer épül. Erre a kérdésre is keressük a választ a következő percekben. Latman Tamás nemzetközi jogásszal, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
6: No, de ne innen induljunk, amit az előzőekben mondtam, mert ugye ennél azért sokkal fontosabb kérdések is vannak. Ugye a tegnap meghozott vagy felvetett döntésekről, javaslatokról kellene, hogy beszéljünk. Először is a köztársasági elnök azt mondta, hogy nem mond le, Magyar Péter pedig azt mondta, hogy mondjon le. Az Alkotmánybíróság ugye nem tűzte napirendre Sólyog Tamásnak a beadványát, 7 visszakoztak, azt mondták, hogy különböző személyi okok miatt nem vesznek ebben részt. Nézzük, hogy mi következik most, ugyanis felszólította az országgyűlést Magyar Péter arra, hogy mondassák le a köztársasági elnököt. Elindul a megfosztás?
11: Hát ez egy nagyon jó kérdés, én nem látok bele se a miniszterelnöknek, sem egyéb alkotmányos szereplőknek a fejébe és gondolkodásába. Néha arra gondolok, hogy mentálhigiénés okokból ez jobb is nekem. Nem igazán tudom, hogy mi a cél, mi a szándék. Nagyon úgy tűnik, hogy a politikai, ha úgy tetszik, hadművelet, tehát a világörökség része nem lesz, mint történelmi siker Sólyog Tamással szemben, amit a miniszterelnök indított. Nem látom azt, hogy most konkrétan ebben a előterjesztett alaptörvénymódosítási és egyéb jogszabálymódosítási csomagban mi lenne az, ami megnyugtató választ adna azokra a kérdésekre, problémákra, amik ideig fölmerültek ebben a témában. Nekem sokkal inkább úgy tűnik, miután így a csomag végén egy ilyen apró kis módosítási technikai javaslatban van beletéve az, hogy akkor már pedig a köztársasági elnöknek vége lesz, mint a Twin Peaksnek. Ez egy kicsit egy ilyen megúszós kísérletnek tűnik számomra, hogy akkor már úgysem, nem is próbálunk úgy csinálni, mint hogyha nem személyre szabott jogalkotás lenne, ami azt gondolom, hogy politikailag leegyszerűsíti ezt a képet, de nem ez volt az, amit szerintem a miniszterelnök szeretett volna. Nem így szerette volna ezt az egész helyzetet rendezni.
6: Hát nyilván azt szerette volna, hogyha amikor felszólítja a köztársasági elnököt, akkor ő lemond, de hát nyilván nem mond le. Na most, hogyha az országgyűlés mégiscsak úgy dönt, hogy kezdeményezik az ő lemondását, akkor az tulajdonképpen neki, mint köztársasági elnöknek jóvá kellene hagynia, hogyha jól értelmezem, de hát az a saját lefejezése lenne.
11: Hát elméletben nem, mert hogyha egy megfosztási eljárást indít az országgyűlés, amit megtehet, ahhoz nem kell a köztársasági elnöknek semmilyen jóváhagyás vagy beleegyezés, mert azt az országgyűlés megindítja. Ezt ugye megteheti a jelenlegi alaptörvényi jogszabályi környezetben is. Ekkor ugye az Alkotmánybíróság elé kerül a játék, és akkor ő neki kell eldöntenie, hogy ennek a megfosztási eljárásnak fönnállnak-e az okai. És nyilván ebbe a csapdában nem akar belesétálni a miniszterelnök, hiszen úgy véli, érzelmeim szerint helyesen, hogy itt az Alkotmánybíróság nem osztaná az ő aggodalmait. Meg lehetne csinálni azt is, az alaptörvény módosításával, és én őszintén nem értem, miért nem ebbe az irányban működött most a kormány, meg lehetne csinálni azt is, hogy magának a köztársasági elnöki intézménynek az újraépítésével, újraszabásával távolítaná el a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnököt, ahogy ezt már 2010 után is láttuk több esetben a fideszes kétharmadnál. Meg lehetne csinálni azt is, hogy akár csupán csak a megválasztás módjához nyúlna hozzá, akár az egész intézmény újra gondolásával. Tehát nagyon sok opció van. Úgy tűnik, hogy a miniszterelnök nem ezeket a megoldásokat választja, majd meglátjuk, hogy ez milyen röppályát nyit meg.
6: Említette itt a köztársasági elnöki jogköröknek a, vagy magának a hivatal működésének, segítsen nekem az újraszabását. Hogy ez mit jelent, vagy mit jelentene ez? Hogyan befolyásolná akár a jogköreit a köztársasági elnöknek?
11: Nem feltétlenül, az is egy megoldás, hogyha jogköreit újra akarja szabni valaki, én ezt nem feltétlenül tudnám támogatni, mert nekem személy szerint nem tetszene az, hogyha a magyar kormányzati modell elmozdulna a prezidenciális, vagy akár a félprezidenciális modell irányába. Ehhez nagyon-nagyon sok mindenhez hozzá kell nyúlni a magyar alkotmányos rendszerbe, amit hát egyrészt politikai szempontból nem ez lett ígérve, másrészt pedig az nem indokolt. Harmadrészt ez egy utolsó szempontnak tűnik, de itt most a beszélgetésünk szempontjából igen fontos, semmi köze a politikai korrupcióhoz. Tehát nekem egy kérdésem van így a tegnapi...
6: Akkor viszont miről szól ez a tortúra?
11: Ez egy politikai átalakítás, nevezheti ezt egyéni vérmérséklete szerint akárki, akár Magyar Péter bosszú hadjáratának, vagy én alkotmányossági rekonstrukciónak szeretem hívni, legfeljebb ezzel a dologgal nem értenék benne egyet. Nagyon sok mindennek nevezhetnénk, de nekem egy nagyon komoly aggodalom, egy kérdésem a tegnapi jogszabálymódosító javaslatok előterjesztése kapcsán, hogy a legtöbbnek mi köze a korrupcióhoz? Tehát országgyűlési képviselők mandátumának idő maximalizálása megint. Mi köze a korrupció? Bocsánatot kérek, mi történt az Európai Uniós ügyészséggel? Alaptörvény módosításban miért nem jelent meg az, hogy az uniós ügyészséghez való csatlakozásnak a hogyan mikéntje, hogy jelenleg az uniós ügyészséghez csatlakozásnak van egy alaptörvényi szintű akadálya, ami kimondja, hogy a vád monopóliuma magyar ügyészségé. Én keresem ebben a törvényjavaslatban ezt a módosító javaslatot, hogy akkor ez megszűnjön, mert egyébként egy zöldség, nem találom benne, és még sorolhatnám. Tehát ez a törvényjavaslat, ami tegnap előkerült, hogy alaptörvénymódosítási javaslat bármi, ez az alapvetően a korrupcióval viszonylag kevés dolgot csinál, tehát a korrupciós bűncselekmények elévülési határidejével mi történik, és még sorolhatnám a rengeteg technikai dolgot, én ezeket nem látom, és most azt látom, hogy azok a fajta alkotmányossági kérdések vannak megnyitva, amik amúgy is nyitva vannak egy ideje, csak akkor miért nem aznak hívjuk?
6: Engedje meg még egy kérdést, mert mindjárt beszélünk még erről, de engedje meg nekem egy kérdést a köztársasági elnöki pozíció, vagy hivatal, vagy a köztársaság elnök személye iránti tortúrában. Ugye, hogyha megfosztási eljárás során Súlyog Tamástól elveszik ezt a tisztséget, nyilván erről is majd vitát kell tartani, de erre ezzel ugye maximum időt nyer, hogy még néhány napig maradhasson. Az országgyűlés elnöke veszi át a jogkört. Igen ám, de a napokban éppen azt láthattuk a miniszterelnök egyik felszólalásában, hogy utasította az országgyűlés elnökét. És ugye Magyar Péter állítása szerint a bábokat, az előző kormány bábjait szorítaná ki részben a rendszerből. Szóval akkor most bábok jönnek, mennek, mi fog történni?
11: Ez megint inkább profetikus képességeket igényel sem, mint jogászit, hogy én erre kimerítő és egyértelmű választ tudjak adni. Én erre azt mondom, hogy igazából még nem melegedett meg a pozíciójába senki annyira, sem az országgyűlés elnöke, sem a miniszterelnök, hogy itt fix, kialakult gyakorlatokat tudjunk elemezni. Az eddigi reflexszerű magatartások, amikről is utal, azért fölvetnek bizonyos kérdéseket, de hát erre én azt mondom, hogy adjunk egy kis időt, hogy kialakuljon. Forsthofer Ágnestől láttunk már olyan megszólalásokat parlamenti elnökként, ahol egy picit legalábbis, mintha megpróbálta volna rendre utasítani Magyar Pétert az ülésteremben, szóval mindenki egy kicsit még próbálgatja a székben az ő hátsóját, hogy abba hogy passzol bele, és mennyire tud megfelelni annak azoknak az elvárásoknak. Itt én egy picit türelmes lennék még, meglátjuk. De az aggodalom úgy gondolom, hogy mindenképpen veszélyes. Tehát, vagy aggodalom, az aggodalom az megalapozott. Tehát azért Magyar Péter politikai pályafutásától eddig nem állt távol az, hogy ő is ugyanúgy bábokként mozgasson embereket, akik az ő politikai sikerének farvizén próbálnak feljönni. Hát ilyet azért jellemzően a versengő politikai rendszerekben a világon mindenhol látunk, tehát ez nem unikális. Az egy másik dolog, hogy örülünk ennek, meg tetszik-e nekünk, vagy nem. Ugye nem ezt ígérték, a szabad klasszikustól idéznem, és hát erre nagyon oda kell majd figyelni a Magyar Péternek, hogy ne is ez legyen az általános érzület.
6: No, hát ugye ez egy kérdés, hogy a purgatóriumnak a parlamentben van-e a helye, de ez megint egy olyan kérdés, amit nem ehhez a beszélgetéshez tartozik. No, de mi a baj például a 70. életévüket betöltött alkotmánybírókkal? Miért kell őket leváltani? Miért kell a helyükre más tenni?
11: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én nekem nagyon határozott és elég radikális álláspontom van a Fidesz egypárti alkotmánybíróival kapcsolatban. Én nekem ez egy ilyen értelmezhetetlen dolog. Ez egy kicsit ilyen régi fideszes reflex. Annak idején a Fidesz csinálta ugyanezt, hogy minden 70 év fölötti bírót kidobott a fenébe, aztán jó idő.
6: De aztán meg is szűnt ez a...
11: És alapvetően én megint azt mondom, hogy nem ezt ígérték. Tehát nem az, nem arról volt szó, hogy itt a Fidesz 2.0 fog jönni. Ez a megoldás, ez ugyanolyan, bocsánat a kifejezés, egy gyáva, megúszós megoldás, mint amivel a Fidesz hozzányúlt annak ide az igazságszolgáltatási rendszerhez. A legtöbb alkotmánybíró esetében érvénytelenül lettek megválasztva, az egy párt által érvénytelenül lettek megválasztva ezeket az embereket. Nem azért kell eltávolítani, mert elérik a 70. életévet, ez szánalmas, ez gyáva megoldás. Ha tényleg rendszerváltásról lenne szó, akkor elővennénk azt, hogy mondjuk, hogy a fenébe is lehetett az, hogy egyetemi adjunktus volt valaki, amikor kvázi egyetemi tanárként meg lesz vállalva alkotmánybíróként, és folytathatnám. Tehát én azt, hogy most hirtelen majd akkor 4 alkotmánybírót már stikába így ki lehet tenni, ezt egy ilyen gyáva megúszós megoldásnak látom, és semmi köze a jogállamhoz, és megint nem ezt ígérték.
6: De hogyha őket mondjuk elküldik, vagy felmentik a tisztségükből, és utána újakat választanak, kik választják?
11: Hát van erre ez
6: a... Igen, országgyűlés, de akkor viszont nem megint egy pártnak a politikusai választják meg?
11: Ezt majd meglátjuk a jelöltek esetében. Nem csak az volt a baj ezeknél az alkotmánybíróknál, hogy egypártilag lettek megválasztva, hanem az, hogy érvénytelenül nem teljesültek a jogszabályi feltételek, majd utána a tevékenységük során egyértelműen, finoman fogalmazva, hálásak voltak. Tehát nem az a baj, hogy hoztak határozatot, hogy Orbán Viktornak igaza van. Nem volt olyan alkotmánybíró, aki még párzamos véleményben leírta azt is, hogy de Orbán Viktornak még annyira igaza van. És egyébként jogilag, itt bocsánat, utolsó gondolat, amikor Magyarország vezető alkotmányjogi folyóirata már pár évvel ezelőtt kimondta egy főszerkesztőségi cikkben, hogy a továbbiakban nem fogjuk szemlézni a Magyar Alkotmánybíróság határozatait, mert semmi közük az alkotmányokhoz. Na, az azért nagyon gáz.
6: A leendő alkotmánybírók hálamentesek lehetnek?
11: Nem tudom, én nagyon bízom benne, hogy igen, ez majd a megválasztott alkotmánybíróktól függ. És ugyanúgy azért adjunk majd egy kis időt az ő tevékenységük mérlegelésére és értékelésére, ahogy volt 16 év, pár év, ezeknek a bíróknak az értékelésére is.
6: No, képviselők idejének, vagy képviselő idejének a korlátozásáról is beszéljünk, erről a 12 évről. Hogyha egy választókerület elégedett, ciklusokon átívelően elégedett egy képviselőnek a munkájával, akkor miért ne lehetne rászavazni? Nem, az egyik kérdésem, miről szól ez az előterjesztés, a másik kérdésem pedig, hogyha ezt valóban korlátozzák, akkor az nem sérti-e a demokráciát abból a szempontból, hogy akkor mégsem a választók szabad akarata dönt arról, hogy ki legyen képviselő?
11: Az elméleti sokrétű válasz van ezekre a kérdések. Az elméleti válaszom önmagában az, hogy időkorlátot vezetünk be valamilyen alkotmányos szereplő esetében, az önmagában nem sérti az alkotmányt, meg a alkotmányosságot, meg a demokráciát, hiszen feltételeket meg lehet szabni, hogy ki milyen feltételekkel vehet részt a politikai versenyben, vagy vállalhat különböző pozíciókat. Ezt minden állam maga eldönti. Azt gondolom, hogy ez oké. Csak a kérdés az, hogy mennyire van értelme ezeknek a szabályoknak, mennyire indokolhatók ezek a korlátozások. És utána a következő kérdés, ahol még nem tartunk feltétlenül, hogy hogyan fenébe tudjuk ezt jogilag megfelelően megoldani. Ugye itt is beszélgettünk ebben a stúdióban a miniszterelnök dupla időkorlát, miniszterelnök hivatal időkorlátjáról, és akkor is mondtam, hogy nekem főszabály szerint ezzel a megoldással kodifikáció technikai vitáim vannak, hogy ez a szöveg így, amit végül át is futott a parlamenten, hát ez egy teljesen használhatatlan, és ha valaki akarja, nagyon könnyen meg fogja trollkodni. Na ez igaz erre a előterjesztésre is, hogy oké, most van egy ilyen szabály, mondjuk, hogy vagyok én, aki már mondjuk 16 évet voltam országgyűlési képviselő. Nem voltam egyet se, de elméleti gondolatkísérlet erejéig tételezzük fel. Besétálok a Nemzeti Választási Irodához azzal, hogy hello, én jelöltetem magam, és mivel ott nem semmilyen jogszabály nem köti a Nemzeti Választási Irodát, hogy visszadobja az én jelölésemet, mert hát nem az van olyan, hogy nem jelöltetheti magát, megint kodifikáció problémám van. Mi történik akkor, ha én fölkerülök a szavazólapra, már pedig a Nemzeti Választási Iroda, a Nemzeti Választási Bizottsága, megfelelő hatóságok a hatályos jogszabályokat fogják végrehajtani. A jogszabály már nem engedő, hogy engem megválasztanak, de az nem, hogy jelölt is legyek. Tehát megint a trollkodásnak számtalan tere nyílik. Jogilag ez nem egy jó megoldás. Egyébként pedig én nem látom azt, hogy ez a 12 éves limit, és akkor megint nem ezt ígérték, tehát erről nem volt szó, ez megint úgy hirtelen ki lett találva ebbe az ötletbörzébe, amit nem látom, hogy miért. Ez mennyiben járul hozzá a korrupció ellenességhez? Tehát ez sokkal inkább egy ilyen politikai látványpékségnek tűnik, majd ez jönnek a következő. Az elmúlt évek kitermeltek az ellenzéki politikai kommunikációban, meg úgy általában a politikai kommunikációban mindenféle ilyen ötleteket, ami az embereknek tetszik. Keressenek kevesebbet a politikusok, ne legyen mentelmi jog, meg ezek a zöldségek. Na most egy ilyen politikai ötletbőrzében neki lehet állni ezeket megvalósítani, csak a végén egy működésképtelen rendszer jön ki belőle. Én nagyon remélem, hogy az országgyűlés új kétharmada abba hagyja ezt a rombolást, mert ez így egyőre még konstruktív előremutató megoldásokat nem jelent.
6: No, bő másfél percünk maradt, ugye beszéljünk egy kicsit a társadalmi egyeztetésekről. Most itt az alkotmányozási folyamat kapcsán is elhangzott, hogy lesz néhány napos társadalmi egyeztetés. Kérdésem az, hogy mire elég ez a néhány nap. Ugye ennek is van egy jogi meghatározása, hogy talán minimum 8 nap lehet. Most, hogy ez naptári nap vagy munkanap, ezt nem tudom, de hogy 8 nap lehet minimálisan, hogy ez a társadalmi egyeztetés. A kérdésem az, hogy mit tud a társadalom ezekről a kérdésekről, mert nem arról van szó, hogy emeljük-e a borsónak az árát, vagy sem, ezt meg kell szavazni, hanem egy sokkal mélyebb, amivel nem gondolom, most semmi negatív előjel nincs ebben, de én nem gondolom, hogy az emberek jelentős része, amikor hazamegy, este leül, akkor elkezdi nézni, vagy foglalkozni az alkotmányozási folyamatokkal. Szóval, hogy viszonylag keveset tudnak róla, viszont ha kellő indulattal kapnak róla információt, akkor hajlamosak abba az irányba fordulni.
11: Ez szerintem, tehát megint válasszuk ketté a kérdést, elméletben meg a jelenlegi helyzetben. Elméletben a társadalmi egyeztetés meg a társadalom véleménynek a bekérése egy hasznos dolog, és mindenképpen támogatásra érdemes gondolat. Különösen összehasonlítva a Fidesz gyakorlatával, ahol minden volt, csak ez nem, meg más se nagyon, de ez meg pláne nem. És ez különösen igaz mondjuk az alaptörvény elfogadására, ahol aztán semmilyen egyeztetés nem volt. Tehát politikai értelemben én értem, hogy ezt politikusok szükségesnek látják, és nem is biztos, hogy baj. Azért nagyon konstruktív és egyértelmű megoldásokat, meg ilyen világrengető megoldásokat ne várjunk ettől. Ennek sokkal inkább egy politikai üzenete van, hogy látjátok, most még ez is van. Az egy másik kérdés, hogy tényleg gyakorlatban mennyi értelme van, mert hogyha most hadd legyek egy picit...
6: Bocsánat, tudják-e az állampolgárok, hol lehet társadalmilag egyeztetni?
11: Igen, de most hadd legyek egy picit ilyen elitista jogász és marha népszerűtlen. Engem, megmondom őszintén, tudom, mert egy disznó elitista jogász vagyok, engem a legkisebb mértékben nem érdekel, hogy az átlag ember mit gondol arról, hogy miért lenne marha jó az a köztársasági elnököt közvetlenül választani. Ez a vita zajlik, nagyon régóta mindig leírom, hogy nem lenne jó, sokan elmondják, hogy de jó lenne, nem tudják megmondani, miért, tök mindegy. A jogalkotónak az a dolog, hogy minimálisan megpróbálja elfogadottá tenni ezeket a jogalkotási termékeket, ennek egy kommunikációs eszköze ez.
6: Innen folytatjuk legközelebb, Lattmann Tamás nemzetközi jogász volt a vendégünk, köszönöm szépen.
11: Köszönöm.
4: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6: 7 óra 50 perc, telefonon lesz velünk a következő percekben Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
6: Ugye a kiinduló témánk pedig az, hogy egyeztetnének a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás tervezett módosítása kapcsán. Azt kérik ugye a vidék és település fejlesztési minisztertől, hogy mindenféleképpen beszéljenek erről a kérdésről. No, azt kérem én pedig öntől, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a javaslat, mármint hogy be kell fagyasztani, ugye, illetve csökkenteni kell bizonyos tisztségviselőknek a fizetését, ez milyen hangulatot eredményezett, mit váltott ki az érintettekből?
12: Hát először is azzal szeretném kezdeni, hogy megígérte a miniszterasszony, hogy ne a sajton keresztül kommunikáljunk, hanem ha önkormányzatokat érintő kérdések merülnek föl, akkor ő előterjesztést fog előkészíteni, elküldi nekünk, és ezt követően egyeztetjük az álláspontunkat, ami természetesen nem azt jelenti, hogy mindig egyet értünk, de volt egy ilyen megkeresés a miniszterasszony részéről, és ehhez képest kaptuk ezt a hírt az elmúlt héten, hogy mindenfajta egyeztetés nélkül az önkormányzati szövetségek, ugye 8 ilyen szövetség van, azért ne felejtsük el, hogy 2024-ben az önkormányzati választásokon közel 3.300.000 ember szavazott többek között a vármegyei listákra, tehát úgy érezzük, hogy a jelenlegi kormányzat egyfajta az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos negatív megítélést próbálja sugallni, annak ellenére, hogy megismerte volna a mi munkánkat. Mi levelet írtunk a miniszterelnöknek, a miniszterasszonynak, valamennyi parlamenti képviselőnek, például Hajdú-Bihar vármegyében, hogy beszeretnénk mutatni nekik az elvégzett munkánkat, fölkészülünk a 28-34-es EU-s tervezésre. Megmondom őszintén, az elmúlt két hónapban semmifajta visszajelzést nem kaptunk. Ehhez képest azt sugallja az előterjesztés, mint hogyha a polgármesterek, közgyűlési elnökök nem jól végeznék a munkájukat.
6: No, igen, aztán ez ugye egy társadalmi elégedetlenséget tud kiváltani, illetve megkérdőjelezni azt, hogy eddig milyen munkát végeztek. Ezzel kinek kell egyébként aztán elszámolnia, vagy kint csattan az ostor?
12: Igen, hát azt gondolom, hogy elsősorban ugye a választóknak kell elszámolni, és azt a fajta békét, közbékét, ami azért vagyunk őszintén egy-egy választás után, így az önkormányzatoknál is ugye különböző politikai színezetű vagy képviseletű emberek kerülnek be a önkormányzatokba, és kialakul vagy egy együttműködés, vagy az, hogy együtt tudnak működni, vagy nem tudnak együttműködni, de azt mondhatom, hogy például Hajdú-Bihar vármegyében egy nagyon fontos konszenzus alakult ki két évvel ezelőtt, ami talán a rendszerváltozáskor nem is volt még azóta ilyen. Ugye ismert, hogy a vármegyei közgyűlési elnököket a közgyűlések szavazzák meg. Engem mind a 24 képviselőre megszavazott. Amikor egyeztettünk korábban a miniszterasszonnyal, akkor azt mondtam neki, hogy keressük a konszenzust. Tehát mi tudunk arra mutatni jó példát, hogy lehet együttműködni, és figyelembe lehet venni másoknak a véleményét. Nem kell, hogy mindenben egyetértsünk, de a fő dolgokban mindenképpen lehet konszenzust keresni. Én azt gondolom, hogy maga a most beterjesztett illetmény csökkentéssel kapcsolatban is lehetett volna konszenzus keresni, hiszen azt mondhatom, hogy megkülönböztetett módon kifejezetten a vármegyei közgyűlések elnökeinek, alelnökeinek a fizetését, a javadalmazását bünteti a rendszer. Ez egyébként ezt felveti ugye az egyenlő bánásmód elvének is a tiszteletben tartását. Tehát nem értjük azt, hogy akkor, amikor mondjuk a kormányzat azt mondja, hogy befagy a polgármesterek bérét, megvonja a költségtérítést a vezetőktől, akkor hogyan jön ahhoz, hogy kiragad belőle egy olyan társadalmi csoportot, ahol csak fideszes önkormányzati vezetők vannak, hogy nekik pedig igazából nem is felére, hanem közel 65%-ra csökkenti a bérét. De nem lenne szerencsés, ha ez csak a bérről szólna. Ez általában inkább azt gondolom, hogy maga az önkormányzati rendszer az általunk elvégzett munkáról szól, hogy mennyire tiszteli a kormányzat azt a szektort, ahol gyakorlatilag mi vagyunk a legközelebb az emberekhez. Én egy évben több mint 500 eseményen veszek részt, 12 éve vagyok elnök, több mint 6000 eseményen versenyen vagyok részt. Nagyon jó kapcsolatom van az emberekkel, kapom a különböző javaslatokat. Én azt gondolom, a kormányzatnak is szüksége van arra, hogy legyenek visszacsatolások az általa megtervezett programokról, és ebben mi a partnerségét ajánlottuk fel a vármegyei önkormányzatok a kormányzatnak.
6: Jó, volt-e hatásvizsgálat, hogy szükség van erre a lépésre?
12: Nem voltak ilyenek. Hát, amit ön is kérdez, ugye mi az önkormányzati szektorban úgy dolgozunk, hogy hatásvizsgálat, előterjesztés, jogi, pénzügyi szempontokat megnézünk, ezért is derülték be a villámcsapásként ért bennünket ez a döntés, hogy egyszer valaki kitalálja, és akkor nála van a piros szeruza, és akkor azzal húzza, amit csak lát.
6: Jó, ugye itt szó van a bérbefagyasztásról, vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentéséről, valamint az illetményhez rögzített általány költségtérítési jogosultság megszüntetését célzó javaslatról. Na most, hogyha elveszik ezeket a költségtérítéseket, akkor már alapvetően csökken ugye a fizetése egy-egy tisztségviselőnek. Hogy látja ezt? Egy percünk maradt.
12: Természetesen ez nem csak pénzkérdés. Én azt gondolom, aki ilyen pozícióra a vállalkozott, annak kell egyfajta elkötelezettség, és mindenki el tudja dönteni, hogy ilyen díjazás mellett vállalja ezeket a pozíciókat. Én azt gondolom, hogy a 19 vármegyei elnöknek ez nem pénzkérdés, és én bízom benne, hogy ez nem rengeti meg az ő pozíciójukat, és tovább fogják vinni a munkájukat. Természetesen küzdünk azért, hogy ugyanolyan elbírás legyen, mint a polgármesterek esetében, ahol csak egy befagyasztás van. Tudjuk, hogy takarékoskodni kell, mi magunk is egyébként így élünk. Ha megnézzünk egy vármegyei elnököt, mondjuk egy államtitkárral, nem szeretném beszélni magunkat, de lényegesen más anyagi körülmények között más eszközöket használunk. Tehát mi vidéken vagyunk, ahol az emberek elvárják azt, hogy mi úgy éljünk, mint ahogy ők.
6: Pajna Zoltán, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 23-án, kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
0: Tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter miniszterelnök.
9: Elhalasztják az EU Egyesült Királyság csúcs találkozót Keir Starmer brit miniszterelnök lemondása miatt.
0: Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Vöröskereszt. Mondjuk a részleteket. Átfogó a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben.
9: Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában azt mondta, a visszaélések problémája a rendszerváltás utáni időszakig nyúlik vissza, majd olyan az elmúlt években nyilvánosságot kapott ügyeket sorolt fel, amelyek szerinte a rendszer szintű korrupció példái. Úgy fogalmazott, az úgynevezett tisztító tűzművelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása az állam működését meghatározó korrupciótól és a maffiától. Hozzátette, ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal lesz.
14: Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvett ettől az országtól. Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot, mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt.
0: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnök elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről.
9: Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyar Péter felszámolja a politikai párbeszédet. Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy a kormányfő korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk elnöke Torockai László közölte, pártja minden támogatást megad a korrupció felszámolására.
0: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
9: Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvény módosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbízatása.
15: Egy dolgot tehet vele, aláírja, tehát hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvénnyel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
9: A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálta a javaslatot, a Népszava megkeresésére azonban a Sándor Palota azt írta, Sulyog Tamás felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
0: A brit munkáspárt nem igazán tudta teljesíteni két évvel ezelőtti választási programját, mondta Gálik Zoltán, a budapesti Corvinus Egyetem docense. A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy szerették volna gyorsan visszaállítani a gazdasági egyensúlyt, beruházásokat hirdettek, ezek azonban nem igazán valósultak meg.
9: Gálik Zoltán azzal kapcsolatban, hogy Keir Starmer, brit miniszterelnök hétfőn bejelentette lemondását, hangsúlyozta, a munkáspárt megszüntette azokat a járulékokat, amelyeket a szegényebbek például a pandémia és az energiaválság miatt kaptak, és politikai botrányok is övezték őket, ezért sokan elfordultak tőlük. Hozzátette, a szavazók az időközi választásokon is kifejtették véleményüket. A Reform Egyesült Királyság párt a munkáspártot és a konzervatívokat is megverte. Gálik Zoltán azt mondta, Keir Starmer utódja a manchesteri polgármester lehet, aki ugyan radikálisabb, de már miniszteri tapasztalata is van.
8: Nagyon hirtelen és gyors döntésekre lehet szükség a külpolitikában. Ő gyakorlatilag ezeket a jogköröket addig megtartja, amíg új miniszterelnöke nem lesz az Egyesült Királyságnak. Ilyenkor mindig emlékszünk rá, bemegy a régi miniszterelnök a királyhoz, királynőhöz korábban, és gyorsan megtörténik a csere, de ez kell az, hogy megválasszák az új miniszterelnököt. Ugye a párt élére először is megválasszák Burnhamet. Ennek ugye valószínűleg valamikor július közepén lesz itt az ideje, és utána történhet meg ez a csere. Tehát addig gyakorlatilag ezeket a funkciókat ellátja a miniszterelnök.
0: Elhalasztják, az EU Egyesült Királyság csúcs találkozott Keir Starmer brit miniszterelnök lemondása miatt. Az uniós vezetők remélik, hogy utódja is folytatja a kapcsolatok újjáépítését az unióval. Brüsszel, Berek Patricia.
7: Sok vezetőnek évek kellenek hozzá, hogy olyan államférfivá váljanak, amilyen te két esztendő alatt lettél. Így búcsúztatta a hivatalából távozó brit miniszterelnököt az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében köszönetet mondott Keir Starmernek azért, amit Európa és Ukrajna biztonsága érdekében tett hivatali ideje alatt. Az EU Egyesült Királyság csúcs találkozó július 22-én lett volna, de elhalasztják Keir Starmer lemondása miatt, jelentette ki António Costa. A tanácselnök úgy nyilatkozott, sokat léptek előre a kapcsolatok újjáépítésében a Brexit után, és reméli, hogy Starmer utódja is ezen az úton jár majd. A tájékoztatót a tanácselnök a második EU-Moldova csúcsot követően tartotta Brüsszelben. A tagjelölt országgal, akár csak Ukrajnával, a múlt heti EU csúcson nyitották meg a csatlakozási tárgyalások első fejezetét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy összegzett, hogy Moldova eddig a növekedési tervben előírt reformok közül 93-at teljesített, amiért cserébe 104 millió euró uniós támogatást kapott. Ha végrehajtja az év végéig esedékes reformokat is, akkor további 523 millió euró válik elérhetővé Moldovának.
0: Ukrajnában ismét légiriadók voltak hajnalban több nagyvárosban.
9: A főváros Kijev mellett légi csapások érték a második legnagyobb várost.

0: Mint a szombati lezárás óta számos hajónak sikerült elhagyni a Hormuzi szorost. Washington pedig jelezte, felfüggeszti az iráni olajeladásokra vonatkozó korábbi tilalmat.
1: Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt.
0: A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és arra, hogy nehéz terepviszonyok között is képes legyen a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket.
1: A fővárosi frakciókkal egyeztet a Taxiszövetség egy új javaslatcsomagról, erről az Országos Taxiszövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
0: Metál Zoltán szerint nehéz helyzetben van az ágazat, mivel az elmúlt 3 évben a díjak nem emelkedtek, a szervizköltség, az autóárak és az infláció azonban igen. Mint mondta, májusban már a fővárosi közgyűlés elé terjesztettek egy javaslatot, amelyet az nem fogadott el, de most szerinte várhatóan sikerül megegyezniük. Hozzátette, az új javaslat alapján az alapdíj 1100 forintról 1300-ra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, míg a várakozási díj 110-ről 130 forintra emelkedne.
2: Magyar utazóközönség nagyon árérzékeny és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ingatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és akkor sem nem okozna akkor a terhet.
1: Az év első felében 23%-kal több kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek a Netrisknél, mint tavaly. Az éves átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Erről a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője beszélt.
0: Besnyő Márton a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, egyre nagyobb idehaza a verseny az ügyfelekért, többségük ugyanis online is összehasonlítja a biztosítók kínálatát, amelyek ezért egyre kedvezőbb ajánlatokat adnak. Hozzátette, a díjak alakulásában új piaci szereplő megjelenése mellett az erősödő forint is szerepet játszhat. Az alkatrészárak ugyanis csökkennek. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy egyre többen kötnek kiegészítő biztosítást, például kátyú vagy vadkárra is.
3: Ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket. Ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy minikaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások. Ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
4: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópályán Letenye felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 48-as és az 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak a főváros irányába az M3-as bevezető szakaszán, az M0-áson, az M5-ös felé Vecsés térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a Városközpont felé, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladása a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál, északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Kovács Botont, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható.
1: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Lotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika. Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa. A Ferencváros női és a Szeged férfi csapata indulhat a kézilabda bajnokok ligájában, a Tatabánya férfi együttese viszont nem kapott szabad kártyát.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában, Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába, és 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabb habitásban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a négyesben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta felül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokság, amivel beérte Klózét. A kvártett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál, Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségét csaptak össze. A rekorder Lionel Messi így nyilatkozott az osztrákok elleni meccs után.
2: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
0: Lionel Messi után az osztrákok szövetségi kapitánya Ralf Rangnick is elmondta véleményét a találkozóról.
3: Da wären mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten, mutig, couragiert, auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt.
4: Ebben több volt. Összességében a mérkőzés pedig olyan volt, mint amilyennek valójában elterveztük. Bátor, elszánt és mindig voltak fázisok saját labdabirtoklással is. Talán az egyik vagy másik szituációban még egy kicsit több bátorságot kívántam volna, vagy egy-két távoli lövést, ami lehetséges lett volna az első fél időben. A végén valójában minden egy 1-0-ra mutatott, és a második gól már rendkívül bosszantó volt. Az a mód is, ahogyan mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy még egyszer sor kerüljön erre a kontrára. 2-szer volt lehetőség a labdát a kapu elé ívelni, és aztán nem tettük meg. A harmadik alkalommal pedig, amikor jobb lett volna visszajátszani a kapusnak, vagy még egyszer felépíteni, akkor eltaláltuk az ellenfelet. Bosszantó. Az is, hogy a VAR-nak nem volt meg a bátorsága, mint a büntetőnél. Egyértelmű szabálytalanság Schlager ellen, de igen, sajnos nem volt meg a bátorsága, hogy ezt megmondja a játékvezetőnek. De még egyszer mondom, összességében ez egy jó játék volt a részünkről. Többet érdemeltünk volna, mint egy 2-0. Az 1-0-a jobban jártunk volna, így az utolsó meccsen pedig mindenféleképpen szükségünk van még egy pontra.
3: Aber ja, jetzt gilt es Blick nach vorne und dann alle Energie und allen Fokus auf das Spiel gegen Algerien.
0: A Norvégia-Szenegál meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
5: Nagyon jó mérkőzés volt, ahogy vártuk eleve. Norvégia remekül kezdte a találkozót, többször is odaszorította teljesen a kapujához a szenegáliakat, akik próbáltak kijönni, de az elején nem nagyon tudtak. Egyből a harmadik percben egy szöglet után óriásit kellett védenie Mendinek. Ayer teljesen szabadon 4 méterről fejelt, és nagy bravúrral hárított. Rendületben maradtak a norvégok, Ødegaard lövését is védte a kapus, de aztán már egyre jobban szörénybe kerültek, és meg is szerezték a vezetést. Koulibaly, aki rendkívül rutinos játékos a szenegáliaknál, rosszul ért bele a labdába, az Pedersen elé került, és a cserejátékos nagyon szép gólt lőtt a jobb összekötő helyéről, de egy picit benne volt a kapus is Mendy, mert a bal keze a has alatt csúszott be a sarokba. Ez rendkívül fontos gól volt a 43. percben, ebben szerezte meg a vezetést Norvégia. A második fél időben Szenegál teljesen másik arcát mutatta, jobban kezdte a mérkőzést, de ennek ellentmond az, hogy a 48. percben Norvégia növelte előnyét. Egy labdaszerzés után Ødegaard kiugratta Haalandot, és a Manchester City csatára óriási erővel vágta a léc alá a labdát. Gyönyörű találat volt, de ahogy mondtam, Szenegál sokkal jobb formában jött ki a második fél időre, és 5 percen belül szépített is Sár révén, aki lerázta magáról Wolfét, majd estében Milan fölött a kapuba lőtt. jött, nagyon szép találat volt. Ekkor benne volt a mérkőzésben, hogy Szenegál kiegyenlítheti a mérkőzést, de ez nem történt meg, és a nap folyamán négyen is dupláztak. Messi, Mbappé, Holland és Szár is két-két-két gólt rúgott. Itt most Holland duplázott, gyönyörű támadás után a felső rész segítségével belsőzte a hálóba a labdát. Már többször is felszabadított volna a szenegáli védelem, nem tette meg. Újra középre játszották a labdát, Berg adta középre, és Haaland közelről berúgta a felső rész segítségével a hálóba. 3-1 Norvégiának, akkor tényleg úgy látszott, hogy már eldőlt a mérkőzés, hogy ez nem így történt, mert mindent egy lapra feltéve Szenegál elkezdett támadni, de nem koronázta siker a megmozdulásaikat. A 93. percben viszont szépített Szenegál, és ismét Ismaël Sarr volt a főszereplő, aki egy középre volt labdát lekészítettek neki, és a kapus fölött a hálóba helyezett. 3-2, nagyon izgalmasan teltek az utolsó percek, mert ebben a világbajnokságon megszoktuk, hogy nagyon maratoni hosszúságú hosszabbítások vannak. Ez a meccs is 100 percig tartott, egyenlíteni már nem sikerült Szenegálnak, viszont az utolsó fordulóban neki meg kell szerezni a győzelmet, az, hogy 3 pontja legyen, és esetleg valahogy legjobb harmadikok közé bekerüljön, ugye 8 harmadik és tovább jut. De hát a másik mérkőzés lesz nagyon jó, a Franciaország-Norvégia mérkőzés, ami a csoport elsőségről fog dönteni.
0: Vukovics László értékelése után hallgassák a francia válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps összegzését.
6: C'est la première fois que ça m'arrive, j'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi, mais bon, on sait que
7: először fordult velem elő ilyen hosszú szünet, de remélem a játékosok nevében is ez volt egyben az utolsó is. Tisztában vagyunk a veszélyekkel, de így túl sok a mérkőzés kezdete és vége közt eltelt idő. Különösen annak fényében, hogy 4 nap múlva újabb meccsünk van, ám a lényeg a 2 mérkőzésen megszerzett 6 pont, és hogy megvan a továbbjutás. Ami pedig a kulcsjátékosaimat illeti, bízom Dembélében, szerencsére ő sem kételkedik önmagában, de amit ma nyújtott, az nagyon fontos volt neki is és nekünk is, hiszen fontos szerep vár még rá. Akár csak Kylian, ebben semmi új nincs, de Osman mostanában nem mutatja meg a képességeit, pedig legalább olyan jó, ráadásul sokszor szerencsésen volt, visszaesett, nem igazán ment neki a játék, pedig már 2018 óta itt van velünk. Mbappé magasra teszi magának a lécet, érte nem aggódom. Az első naptól fogva csak a gólszerzés motiválja, és látják, rendre betalál. Ráadásul kapitányként is kiváló, a pályán és azon kívül is. Nem igazán tudom pontosan, hogy miért, de mostanában több kritikát is hallottam vele szemben, hogy önző lenne és arrogáns, pedig egyáltalán nem ez a helyzet. Ő egy igazi kapitány, vezére az egész csapatnak, de ami igazán kiemeli, az a hatékonysága.
0: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Véget ért a futball VB Nico Schlotterbeck számára. A német válogatott védője az elefántcsontpart elleni összecsapáson szenvedett bokasérülést. A Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a hátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött, a 35 éves kapus a Puskás Akadémiától igazolt a lilafehérekhez. A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapata szerződést hosszabbított 30 éves elefántcsontparti középpályásával, Habib Maigával. Az argentin Martin de Michelis lesz a Gulácsi Pétert és Vili Orbánt foglalkoztató Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A játékosként világbajnoki ezüstérmes, 45 éves szakember a múlt szerdán menesztett Ole Werner helyét veszi át a lipcseiek kispadján. Szerződése 2 évre szól. A portugál Filipe Cselicaia irányítja vezetőedzőként a Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó együttesét. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
1: Nemzeti Sport Krónika.
0: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Piros Zsombor könnyedén 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A női selejtezőben Gál Fidalma képviseli színeinket. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna. Marozsán Fábián a majorkai füves pályás tenisztorna első fordulóját vette sikerrel, miután hatalmas csatában játszma hátrányból fordítva két rövidített szetben győzte le a szlovák Alex Molcsant. A magyar játékos a következő fordulóban a negyedik kiemelt chilei Alejandro Tabilóval küzd majd. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója a döntőben 12,81 másodperc alatt ért célba, ezzel ismét megközelítette 12,77-os egyéni csúcsát. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
9: Egy több méteres bronzcsizma a Tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Parkban a gőbefaragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
8: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
10: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
11: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
10: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
11: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
10: Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország, Csete Beátával.
13: 8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban Fejős Ádám meteorológus osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
8: Napi jegyzet.
14: Jó reggelt kívánok! Az idei nyár jól rámutat arra a légköri mintázatra, amitől sokan idegenkednek, talán tartanak is. Nem csoda, hiszen a Föld minden egyes lakója a saját bőrén érzi, hogy valami kétség kívül megváltozott. Bolygónk átlaghőmérsékletének emelkedése, különösképpen annak tempója a légköri mérések kezdete óta sosem látott mértékben zajlik. A fizikai ismereteinkből tudjuk, hogy a hőmérséklet nem más, mint belső energia. Ebből könnyen megérthető az a tény is, hogy az egyre gyakoribbá váló hőhullámok mellett a légkör dinamikai értelemben is évről évre egyre szélsőségesebbé vált. Az áradások, pusztító viharok, hurrikánok egyre többször veszélyeztetik a lakosságot. A Kárpát-medencében a hosszan elhúzódó, aszályos, forró időszakokat rendszerint heves zivatarok, viharos, egyes esetekben károkozó szél követi. Aztán ezek ismétlődnek tovább, hőhullám, lehűlés, hőhullám, majd újabb lehűlés. Bár fontos tisztázni, hogy a földi légkör egy kaotikus rendszer, melynek szabályszerűsége és előrejelezhetősége egyrészt időben korlátos, másrészt minél távolabbra igyekszünk tekinteni az időben, a prognózis annál nagyobb bizonytalansággal terhelt. Magyarán holnapra mindig pontosabbak az információink, mint egy hétre előre. Az ilyen rendszerekben, mint Földünk légköre, nincs két pontosan ugyanolyan év. Viszont az jól látszik, hogy a globális cirkuláció változásai olyan szokatlan légköri viselkedéshez vezetnek, mint például a tipikus ciklonpályák elmozdulása, ami alapvetően határozza meg egy térség csapadék viszonyait. Az idei nyáron az említett ciklonpályák tőlünk északra mozdultak el. Hazánkban gyakran a leszálló légmozgások oszlatták a felhőket, a magas nyomású rendszerek, amelyeket anticiklonnak nevezünk, egyrészt távol tartották a nedvességet szállító ciklonokat, másrészt melegebb léghullámokat szállítottak Közép- és Kelet-Európába. Amikor a légkör működése globális értelemben átalakul, egy meglehetősen szokatlan, váratlan helyzet állhat elő. Előfordulhat, hogy egészen más légköri környezetben, vagy ha úgy tetszik, más klímában öregszünk meg, mint amiben felnőttünk. Gyerekkoromból én is több, nagyobb havazásra emlékszem. Napjainkban, a téli időszakban, a nagyvárosokban épített hóemberek másnapra már elolvadnak. Kitettségünk az időjárási extremitásoknak nekünk embereknek is elvitathatatlan. Éppen ezért különösen fontosnak tűnik, hogy amennyire csak lehet, felkészüljünk ezekre a változásokra. A felkészülés adott esetben szimplán tájékozódás, időnként tervezés, sok esetben az életünk rutin feladatainak átalakítása. Lassan eljutunk oda, hogy nem is annyira abszurd gondolat a mediterrán országokból jól ismert siesta bevezetése. Fontos ugyanakkor tudatosítanunk magunkban, hogy bármennyire is komfortkereső az ember, mégiscsak a természet részeként élünk ezen a bolygón, amelynek légköre még mindezen ijesztő átalakulások ellenére is egy élhető környezetet biztosít számunkra. Időnként nehezen élhetőt, de mégiscsak élhetőt. Az emberi alkalmazkodás gyakorlása a klímaváltozás, a globális felmelegedés fokozódásával egyre inkább napi feladatként jelenik meg, jóformán minden ember számára. Bízom benne, hogy ezzel az ismeretterjesztő jegyzettel gondolatokat ébresztettem önökben. És ne feledjék, nincs rossz időjárás, csak nem megfelelő öltözet.
13: Napi jegyzet című rovatunkban Fejős Ádám hoztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, a jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. 8:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
15: Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Már 10 megyében és fővárosban van tűzgyújtási tilalom, mert a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBI. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron, valamint a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levél között több eddig még nem publikált dokumentum is van. A híradást Berente Marian készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
16: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
13: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is! Nézzük meg először, hogy mi történt a piacokon tegnap. Június 22-én Európa piacain viszonylag nyugodt kereskedés folyt. A nap fő kérdése az volt, hogy elég erős a diplomáciai remény ahhoz, hogy háttérbe szorítsa az inflációs és a geopolitikai kockázatokat, és erre úgy tűnik, hogy igen, volt a válasz. A páneurópai index több mint 0,5%-kal emelkedett, miután a befektetők kedvezően fogadták az amerikai iráni tárgyalásokkal kapcsolatos híreket, és az olajár is visszahúzódott. Hasonló nagyságrendű erősödést tudtak mutatni a frankfurti tőzsdevezető indexe, a londoni tőzsdevezető indexe is. A tengeren túlon némileg árnyaltabb volt a kép, a Dow Jones ipari átlag kevesebb, mint 0,5%-kal tudott erősödni, vagyis a hagyományos ipari és egészségügyi súlyú részvényekben még maradt vételi erő. A Standard & Poor 500-as indexe ugyanakkor nagyjából ugyanekkora mértékben csökkent. A technológiai részvények mutatója pedig bőven 1% fölött vesztett az értékéből. A nap igazi törés vonala tehát nem az volt, hogy kockázatkerülő vagy kockázatvállalója a piac, hanem az, hogy a befektetők mennyire bíznak még a legnagyobb technológiai nevek árazásában. Budapesten viszont kifejezetten erős napot láthattunk. A BUX Index közel 1,5%-os emelkedést tudott produkálni, és nem is egyetlen papír húzta fölfelé a magyar piacot, noha főszerepet egyértelműen az OTP vitte. A legnagyobb bank részvényei bőven 2% fölött tudtak erősödni. És akkor mi látható ma reggel? Európa egyelőre óvatos hangulatban készül a kereskedésre. A hétfői nyugalom után meglátjuk, hogy mi várható a geopolitika színpadán. Természetesen azért a remények és az olajár visszahúzódása még támaszt adhatnak a részvénypiacoknak ma is. Ázsiában gyengébb volt a kereskedés, különösen Japánban és Dél-Koreában látszott eladói nyomás, miközben az amerikai határidős piacok is mínuszt jeleztek, ez is hatni fog már a délelőtti órákban. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 352 forintba, míg egy amerikai dollár 308 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden hallgatónak.
13: Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
16: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
13: 8 óra 36 perc, az élelmiszerláncok mielőbb kivezetnék az ár és topokat, erről beszélgetünk a következő percekben Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is.
13: Hogy az Európai Unió bírósága szerint uniós jogot sértettek azok a magyar intézkedések, amelyek kötelező árkedvezmények biztosítására kötelezték ugye a nagy élelmiszer kereskedelmi láncokat. A lakosságnak jó volt, a kereskedőknek pedig nem. Mi jön most a döntés után, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni? De azt kérem öntől, hogy mielőtt erre rátérnénk, azért nézzük meg a jelenlegi helyzetet, hogy mit okozott az ár és stopp.
18: Igen, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről. Szövetségünk, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség bevezetése óta az ár és sapka ellen próbált minden eszközzel lépni és tenni, mert valóban, ahogy most már minden ágazat belátja, ez egy nagyon hibás gazdasági döntése volt az előző kormányzatnak, nagyon súlyos károkat okozott. Azt látjuk, hogy ez a 10%-os árrés, amivel az élelmiszerkereskedőknek értékesíteni kell azt a 43 termékcsoportot, amiben 800 ezer cikkelem is van egy szupermarketben, az a 10% árrés a költségeket kismértékben sem fedezi. A 10% ár, és csak hogy a hallgatóság számára is egyértelmű legyen, csupán a logisztikai költséget sem fedezi egy szupermarket esetében. Ezek a károk ugye az is érzékelhető már, hogy nem csak a szupermarket kategóriában a kötelezett kereskedőknél hatalmasak, hanem mindazoknál a kisboltoknál, akik nem kötelezettek, az ő fogyasztójára nagyon magasak lettek, mert ők nem tudnak, nagy beszerzési láncokhoz nem tartoznak, nincsenek jó beszerzési áraik, fogyasztójárak olyan magasak, hogy elfordultak a vásárlók. Ez a kereskedelmi probléma gyakorlatilag már az erős forint hatására a feldolgozóiparra is kiterjedt, ezért gondoljuk azt, hogy a gazdaság és az agrártárca már komolyan mérlegeli ennek a kivezetésnek a lehetőségét.
13: No, mérlegelik a kivezetés lehetőségét, mikortól, hogyan, milyen lépések szükségesek ehhez, és mikortól léphet életbe, akkor ezek szerint az az intézkedés, ami az élelmiszerláncoknak, illetve a nagykereskedőknek, élelmiszer kiskereskedelmi láncoknak megfelelő lehet, aztán majd beszéljünk arról is, hogy mindez pedig azért a lakosságot hogyan érinti, vagy hogyan terheli.
18: Konkrét információnk nincsen, nem történtek személyes egyeztetések ezekkel a minisztériumokkal. A jelzéseinket, az aggályainkat, a felvetéseinket természetesen becsatornáztuk az új kormányzat szereplői irányába is, de ami válaszleveleket kaptunk, abból azt érezzük, hogy mégis történik egy szakmai felülvizsgálat, mégis történik a hatásoknak az elemzése, az összefüggéseknek a vizsgálata, és pontosan azért, mert most nagyon erős a forint, nagy a kockázata annak, hogy még ennél sokkal több importtermék jön be hazánkba élelmiszerekből, ami egyáltalán egyetlen egy agráripari szereplőnek sem jó, nem csak a kereskedelemnek, aki ezeket a terheket gyakorlatilag a hatósági ár óta, évek óta viseli.
13: Hogy látja egyébként, hogy melyik lenne az üdvözlendőbb, egy fokozatos kivezetés, vagy pedig egy lépcsős kivezetés? Már csak azért is, mert nyilván a vásárlónak sem mindegy az, hogy milyen mértékben szoktatják hozzá az üzletek ahhoz, hogy innentől kezdve azok a termékek, amiket megvásárolt, drágábbak lehetnek.
18: Mi mindenféleképpen amellett tesszük le a voksunkat a jelen gazdasági körülmények között, hogy ennek az ársapkának egy az egyben hatályon kívülre kell kerülnie. Ezt egyszerre kell kivezetni, nem fokozatosan, mint ahogy mondjuk azt egy évvel korábban megfogalmazta a szakma. Most ebben a környezetben pont azért, mert erős a forint, ennek az azonnali kivezetése és teljes körű kivezetése lenne a célszerű meglátásunk szerint. És a fogyasztókra pedig ugye kitérve nagyon fontos az, hogy jelen helyzetben nem kell tartani az árak emelkedésétől, mert az import alternatívák egy-egy termék esetében olyan nagyok és olyan nagy a számosságuk, hogy az a verseny, ami tulajdonképpen majd a megjelenő importtermékek mellett hatékonyság növelésre kényszeríti a feldolgozóipart, az pedig egyértelműen a beszerzési áraknak a hazai termékek esetében is a csökkenését vonja majd maga után. Azt látjuk, hogy az erős forint hatására még nincsenek meg a magyar feldolgozóipari szereplőknél az árcsökkenés lehetőségei, de minden kereskedő, aki bármely terméket importból hoz be, nyilvánvalóan nem ugyanaz a kalkulációban az eurónak az árfolyama, mint decemberben, amikor 400 forint felett volt az euró. Ugye most ez egy lehetőség, ezzel azt gondoljuk, hogy élni kell, mert a káros hatásokat fel kell számolni.
13: Ugye az importtermékek esetében azért élhet a vásárló vagy a fogyasztó némi szkepticizmussal, mert például, hogyha egy unióból származó termékről beszélünk, akkor arra nincs ráírva az, hogy pontosan melyik országban, hol és hogyan készült, hanem csak annyi, hogy a származási hely az EU. Akkor viszont azt mondja a vásárló, hogy inkább megvásárolom a magyar terméket, vagy inkább elmegyek egy olyan üzletbe, ahol ilyen termékeket kapok. Hogy látja, hogy ez mennyiben befolyásolhatja egyébként a nagyobb áruházláncokban történő vásárlásokat?
18: Így látja ezt esetleg a magyar vásárló, hogy magyar termék mellett teszi le a voksát, amennyiben az árkülönbség 10%-nál mondjuk kevesebb. De hogyha az importtermékeknek az ára jóval kedvezőbb 20, akár 30%-os, akkor a mai helyzetben, a lakosság helyzetében bizonyára árat vásárol a fogyasztó, tehát úgy fog dönteni, és ez egyértelműen megmutatkozott ugye az elmúlt években, amikor nagyon magas volt az infláció. Az árak megfigyelésére, tudatos vásárlásra ráhangolódott minden egyes vásárlói kör, vásárlói célcsoport, ezért ezeket az árakat nagyon óvatosan próbálja a kereskedelem is módosítani, mert az árban most az első prioritási fókuszban, ezt most ez az importnak a veszélye tulajdonképpen nagyon komolyan meg is mutatja, de az, hogy a vásárló ma hogy dönt, hogy mennyire tartja kockázatosnak az élelmiszereket abban az esetben, hogyha annak a származási országa bármely Európai Uniós tagállam, ez nem jellemző, mert több mint 20 éve vagyunk az Uniónak a tagjai, és ezzel az import körülményekkel, ezekkel az import kínálatokkal már megismerkedtek a vásárlók, és semmi káros hatása nem lesz ennek az életükben.
13: Na nyilván ezt majd a jövőben nagyon sok minden eldönti. Azt kérem, hogy beszéljünk még egy kicsit arról, hogy ehhez az intézkedéshez, amit önök szeretnének elérni, és amiről egyébként ítéletet is mondott az Európai Bíróság, ehhez milyen egyéb intézkedésekre lesz vagy lehet szükség ahhoz, hogy megtörténjen?
18: Tulajdonképpen ugye a kormányváltással ezt a szabályozót, ezt a kormányrendeletet törvényi szintre emelte az országgyűlés, így a kereskedelmi törvény részévé vált ez a kötelezettség a kereskedelemre vonatkozóan, így a élelmiszer és a drogéria termékek tekintetében, ezért ez az egyszerű törvénymódosítás ennek a két új bekezdésnek a hatályon kívül helyezésével gyakorlatilag néhány nap alatt ezt meg lehetne lépni.
13: No, milyen fellendülést várnak ettől az intézkedéstől?
18: Versenyt várunk, mert ez az ár és sapka egy versenykorlátozó intézkedés volt. Tulajdonképpen kizárólag a kiskereskedelmet terhelte, kimondta a rendelet, hogy 10% áréssel értékesíthetünk, és az összes többi szereplő, aki az ellátási láncban van, semmiféle versenyre nem volt ösztönözve, nem volt kényszerítve az elmúlt több évben már a hatósági ár óta mi történt, semmit nem javult a magyar feldolgozóipar hatékonysága, és így miután ez a versenytorzító intézkedés eltakarta a káros folyamatokat és káros megoldásokat, ezért ez most nagyon gyorsan felszíne fog törni, és minden feldolgozóipari szereplőnek az lesz a feladata, hogy ebben villámgyorsan lépjen, hogyha a termékeit a magyar polcokon, a magyar kereskedelemben ott akarja tartani.
13: Tehát akkor itt egy lényegesen többrétű problémáról beszél. Élünk, például a feldolgozóiparnak a hatékonyságáról, önmagában az árak visszavezetése, vagy az árestopnak a megszüntetése, az nem hozza meg azt a hatékonyságot, amelyet önök szeretnének elérni?
18: Nem tudott hatékonyságot növelni, mert egyszerűen eltakarta a problémákat. Az volt a mondás, hogy 10% áréssel árulunk, a lakosságnak ez egy kedvező információ volt, ez egy nagyon jó marketing szlogen is volt az elmúlt időszakban, de az, hogy ezzel mekkora problémákat, milyen rossz folyamatokat, káros folyamatokat indított el ez a versenytorzító rendelkezés, annak az eredményét most látjuk. A bezáró, sok ezer bezáró kisbolt között egyértelműen kimutatható az, hogy az árbevételük csökkenése egyszerűen már nem teszi lehetővé a működést. Bezártak, megszűnnek, sok olyan termék nem fog tudni majd pár polcra kerülni, ami a nagy láncokba nem tud bekerülni, mert nincsen akkora széria gyártása annak a gyártónak. Tehát elindultak ezek a folyamatok, elindultak a szakmai hatásoknak a vizsgálatai, mi ezt reméljük és feltételezzük, és ha ez így van, akkor a döntéshozatal ez bizonyára a lehető legrövidebb úton ki fogja vezetni.
13: Mikorra történhet ez meg, hogy látja?
18: Én azt gondolom, hogy a mai kétharmadnál nagyobb többségű országgyűlésben ez egy döntés kérdése, és onnan pedig napok alatt ez megtörténhet.
13: No hát politikai akarat gyakorlatilag, hogy az ár és toppok eltörlésre kerüljenek, valamennyit emelkedhetnek az élelmiszerek árai, de a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség azért lát esélyt arra, hogy ez a fogyasztást ne befolyásolja. Erről is beszélgettünk az elmúlt percekben Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával. Köszönöm szépen!
19: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
13: 8 óra 47 perc, a magyar felnőttek mintegy 40%-a szabad idejében heti 10 percet sem sportol, és csak mintegy 30% mozog legalább heti 150 percet, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal jelentéséből. Ugyanakkor, ha a munkavégzés közbeni fizikai aktivitást, a sétát és a kerékpározást is figyelembe vesszük, a felnőttek csak nem 3/4-e éri el az ajánlott aktivitási szintet. Cinege Levente összeállítása.
20: A fizikai aktivitást egy 9 kérdésből álló modullal mérjük, amely külön vizsgálja a munkavégzés, a közlekedés, gyaloglás, kerékpározás, valamint a szabadidő sporttevékenység során végzett aktivitást.
21: Fogalmazott műsorunknak a Statisztikai Hivatal szóvivője Gombos Veronika.
20: A munkavégzés közbeni fizikai aktivitás mérését nem percekben mérjük, hanem a munka jellegére kérdezünk rá. Aki pedig nem dolgozik, a mindennapi tevékenységét értékeli fizikai aktivitás szempontjából.
21: Gombos Veronika kiemelte továbbá, bár nemek szerint nincs éles eltérés, a férfiak valamivel nagyobb arányban sportolnak rendszeresen, ennél sokkal markánsabb különbségek mutatkoznak életkor, iskolázottság és település típus szerint. A szóvivő kitért rá az idősebb korosztály, az alacsonyabb iskolai végzettségűek és a kis településeken élők mozognak a legkevesebbet, ezért ők tekinthetők a leginkább veszélyeztetett csoportnak a Statisztikai Hivatal szerint, ami célzott helyi és társadalmi beavatkozásokat indokol a mozgás és az egészségtudatosság növelésére, tette hozzá.
20: A felmérés 2025-től 6 évente valósul meg. Az Eurostat adatbázisából is lekérdezhetők a testmozgásra vonatkozó nemzetközileg összehasonlítható adatok, és számos nemzetközi szervezet használja ezeket az információkat. A hazai folyamatokat más adatforrások segítségével is folyamatosan nyomon követjük. Az adatok teljes feldolgozása után az egészségfelméréshez kapcsolódó elemző kiadványok tervezünk megjeleníteni.
21: Hallgatóink mikor úsztak egy jót utoljára? Egyik kedvenc mozgásformámat és egy közelgő eseményt ajánlanék önöknek most szombatra, június 20-ára.
22: Egyre több embernek nyílt-vízi úszás, nagyon sok szabad vízfelületünk van, de nagyon kevés nyílt-vízi úszó esemény van Magyarországon.
21: Fogalmazott a napokban az M4 Sport Szabadidő című műsorában Tamás Krisztián, a Budapest Sportiroda marketing vezetője.
22: A MOL Campus öbölúszás. Az egyik érdekesség ennek, hogy Budapest területén zajlik. A Lágymányosi öbölben, a Kopaszigátnál van egy kis nyugodt rész, ahol nem folyik a víz, tisztább a Duna, mint a Sodrásban, melegebb, ami egy nagyon fontos szempont. Itt van felépítve a helyszín, a rajt cél, és itt lehet különféle távokat teljesíteni. Június 20-án, körülbelül egy hónappal a Balaton átúszás előtt, ez egy nagyon jó edzés lehetőség, vagy forma felmérés lehetőség, hogy eljött a nyár, eddig mindenki úszodában készült, és akkor egy hónappal a nagy kihívás előtt kimegy nyílt vízre, megnézi, hogy mit tud, melyik távot tudja teljesíteni.
21: Mit szólnának egy kis funkcionális edzéshez? Erre is alkalmas az előttünk álló időszak, részletezte Becher Kristóf edző, egy új budai fitness center szakmai vezetője a Dunavört Mozgás tér című műsorában.
23: Erőléti edzésről van szó. Alapvető emberi mozgás minták keresztül történik ez. Durább mozgások, guggolások, csípődöntések, nyomások, húzások. Ezekhez a mozgás mintákhoz társítunk gyakorlatokat. Van benne állóképesség, fejlesztés, izom, erőfejlesztés, izom keresztmetszet növekedés. Ez egészségügyi szempontból jó, csontsűrűség növekedésére mindenkinek erre szüksége van. Tehát, hogy most megnézzük a modern életvitelt, ugye a fizikai aktivitás az lejtmenetben van. Tehát, hogy ezt most egy globális szinten megnézzük, az emberek egyre inaktívabbak, és ezzel nagyon sok egészségügyi kockázat jár. Tehát alapvetően azt javaslom, hogy mindenki kezdjen el edzeni. Az ellenállásos edzés az azért egy szuper dolog, mert amit befektetsz, nagyon sokat kapsz vissza.
21: Hátrafelé mozgás, ilyen is létezik, nem is olyan nehéz, ajánlom figyelmükbe. A hátrafelé mozgás az egyik leghatékonyabb módja a mozgás koordináció javításának és az ízületek kímélő erősítésének, mivel szokatlan irányban mozgatja a testet, extra figyelmet és egyensúlyt igényel, ami az agyat is aktívan megdolgoztatja. Hangsúlyozta Kuti Renáta Szelenge személyi edző.
24: Egészen más idegizom kapcsolat és más izomzat szükséges hozzá, hogy elvégezzük ezt a feladatot. Vannak nagyon pozitív előnye is, hiszen hogyha sokkal több izomrost és izomegység kapcsol be egy mozgás során, akkor az energiafelhasználásunk is nagyobb lesz. Ha sokkal több izomrostot tudunk működtetni egy mozgás során, akkor további hozadéka az, hogy javul a testtudat is.
21: Amikor becsukott szemmel is meg tudjuk kezünkkel érinteni az orrunkat, az tehát maga a helyzetérzékelés. Mindez hasonló körülmények között fejleszthető, például a hátrafelé sétálással, vagy egyéb csukott szemmel történő gyakorlatokkal, véli a személyjegyző.
24: Hátrafelé mozgás lehet egyébként fölfelé menni a lépcsőn is, bármennyire extrémnek hangzik. Lehet kocogni hátrafelé, lehet sétálni hátrafelé futópadon. Egyébként nyugodtan ki lehet próbálni kitöréseket is végezni hátrafelé, vagy esetleg egy pár futóiskolás gyakorlatot, de ezt kifejezetten inkább az atlétáknak javasolnám. Tehát mindig az a legfontosabb, hogy akkor leszünk a legjobb testtudatban, formánkban, hogyha a rajtunk lévő katonákat, az összes izomrostot mi irányítjuk, és ő bekapcsol bármilyen mozgás során.
2: Hiába aktív valaki a szabadidőben, hogyha a munkaidejében több órát folyamatosan ül és nem mozog, önmagában egy egészségkockázatot jelent.
21: Mindenről pedig már Babai Lászlót, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnökét kérdeztem.
2: Ezért is kerül be az ajánlásokba az, hogy óránként, fél óránként, 10 percre, 5 percre föl kell állni, és egy picit mozogni kell. Arra is vannak irodalmi adatok, hogy a szabadidőben végzett fizikai aktivitásnak az egészségre gyakorolt hatása az sokkal kedvezőbb, mint hogyha ezt a fizikai aktivitást, akár hogyha medben energiafelhasználásban nézzük, akkor a munka során fejti ki az illetőt.
21: Babai László emlékeztetett, a Testnevelési Egyetem korábbi felmérése riasztóan egyértelművé tette. A fiatal felnőttek a leginkább sérülékeny korcsoport, mert az iskolai évek alatt még aktívak, majd a fiatal felnőtt korban jelentősen visszaesik a mozgás, és csak 30-40 éves kor körül kezd ismét emelkedni a fizikai aktivitás szintje. A Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke hangsúlyozta, nem elég, ha az egészségügyi szakemberek belülről próbálják megtervezni a szabadidős mozgás ösztönzését, hanem be kell vonni azokat a közösségi szabadidős szereplőket is, akik a mozgást élményként és közösségi formában tudják kínálni. Az orvosok feladata pedig az, hogy bizonyítékokon alapuló egyértelmű ajánlásokat tegyenek, majd a közösségi programok segítségével támogassák a pácienseket a mindennapi aktivitás fenntartásában, ami egybeesik a WHO irányelveivel is, fogalmazott.
2: Egészségügyi téren mostanában az elmúlt 5-10-15 évben kerültek be a nagy-nagy nemzetközi irányelvekbe azok a bizonyítékokra alapuló ajánlások, hogy gyakorlatilag ma már azt lehet mondani, hogy minden egészségi állapotban a heti 150 perc közepes intenzitású kardiomozgás plusz 2x30 perc izomerő növeléshez alap és ajánlandó. Akár cukorbetegeket nézünk, prédiabéteszeseket, magas vérnyomásosokat. Nekünk orvosoknak most ez, amit a mindennapi gyakorlatokba be kell emelnünk, és valóban ugyanúgy, ahogy eddig egy műtétet, egy gyógyszeres terápiát, egy fürdőterápiát, egy bármilyen terápiát javasoltunk, ugyanúgy meggyőződéssel, hittel, tudományosan alátámasztva javasoljuk a pácienseinknek azt, hogy rendszeresen fizikai aktivitást kell végezniük.
21: Babai László meggyőződése szerint a közösségben végzett fizikai aktivitás az egyik legfontosabb eszköz az inaktivitás elleni küzdelemben, és ennek megvalósításában kulcsszerepet kell vállalniuk a munkáltatóknak is. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkahelyeknek a mindennapok részévé kell tenniük a mozgást, ugyanúgy, ahogy sok helyen védőfelszerelést használnak, közösséget kell építeniük, amely támogatja a munkavállalók rendszeres aktivitását. Hívja fel a figyelmet a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke.
13: 8 óra 56 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ér. Én valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Pap János és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzunk hamarosan, de előtte még itt van velünk a stúdióban Horváth Ágnes, mert hogy 9 óra után kezdődik a délelőtt. Szervusz Ági, milyen témákat hoztatok ma a hallgatóknak?
3: Szervusz Bél, szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Tulajdonképpen ott folytatjuk mi is, ahol a Jó reggelt Magyarország abba hagyja, mert hogy fog derülni, hogy mit is jelent pontosan ez az életmódorvoslás. Milyen területeket érint. Ugye folyamatosan fejlődik szerencsére az orvostudomány, számtalan olyan betegséget tudnak ma már gyógyítani, amelyet akár egy évtizeddel ezelőtt is reménytelen volt, vagy nagyon nehéz volt. De egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy bizony mi magunk bőven tehetünk azért, hogy ne legyünk érintettek bizonyos betegségekben. Nem tudom, hogy te próbáltad, de már volt-e olyan pillanat az életedben, amikor azt mondtad, hogy na itt az idő, életmódot kell váltanom, nincs más megoldás.
13: Én beszéltem már itt a rádióban erről egyébként, hogy nekem van egy mozgásszervi autoimmun betegségem, és ahhoz például, bár mindig igyekeztem mozogni, de ahhoz például, hogy az valóban, vagy jól tudjak működni vele a hétköznapi életben, ne okozza nekem fennakadást, ahhoz egy jó orvoson kívül persze szükség volt arra, hogy rendszeresen mozogjak.
3: És nehéz volt az izmokat tenni, vagy váltani,
13: hát,
3: vagy
13: nem
3: ezt
13: mondom,
3: megszokni.
13: Hogy mindig szerettem, nem mondom, hogy mindig szerettem, ma is van olyan, hogy nagyon nehezen indulok el, sőt, már felöltöztem, és akkor nem megyek, aztán rá kell venni magam, hogy de, mert tulajdonképpen az életben maradásnak az egyik feltétele. Aztán ez mentális területen is szerintem nagyon sokat tud segíteni az embernek, hiszen amikor fizikailag egy kicsit megerőltetjük a szervezetünket, akkor kijönnek azok a gondolatok, vagy tisztul a fej, amelyek esetleg mérgezték a lelkünket, vagy a hétköznapunkat. Azt többször észrevettem, hogy ha rossz kedvűen is megyek el edzésre, akkor utána jókedvűen jövök el. De ugyanez a kerékpározással, te is kerékpározol, pontosan tudod, hogy x kilométer után, mondjuk ez nálam 40 kilométer, mintha kicseréltek volna, és minden gondot elfújtak.
3: Igen, bár vannak olyan testrészeim, amelyek akkor már nagyon-nagyon fájnak, de ez igaz, hogy a mozgás után az embernek biztosan jobb kedve lesz. Nekem, ami nehezemre esik, pedig teszteltem is tudom, hogy bizonyos táplálkozási szabályokat betartva biztosan jobban érzem magam, mégsem tartom be ezeket, és nagyon vigyázok arra, hogy nehogy elmenjek olyan orvoshoz, aki szigorúan felhívja a figyelmemet arra, hogy na pedig ez tilos, mert nagyon rosszat tesz, és szerintem sokan vannak ezzel így.
13: Az pedig, a helyzet, bocsáss meg, hogy itt a szabadba vágok, az a helyzet, hogy bizonyos dolgokat ki lehet váltani, cukrot, fehérlisztet, ilyeneket, én 10 éve így élek, ki lehet váltani.
3: Igen, tudom, ezért hoztam ezt szóba, mert tudom, hogy te fegyelmezett vagy. De tapasztaltad, hogy milyen pozitív hatása van annak, hogy ebben is gyökeresen változtattál?
13: Igen, és hogyha néha bűnözök, akkor viszont tapasztalom azt is, hogy milyen rossz hatással van a szervezetemre.
3: Igen, hogyha már valaki ezt megélte, akkor tudja, hogy milyen jó lehet, hogyha tud életmódot váltani. Na hát megpróbálunk majd tanácsokat adni a hallgatóknak ahhoz, hogy hogyan kell életmódot váltani, miért érdemes, és milyen súlyos betegségek esetén kötelező. Tehát a saját felelősségünkről fogunk hamarosan beszélgetni.
13: 9 óra után a délelőttben, én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, Csete Beátát hallották, szép napot és minden jót kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2: 9 óra van, jó napot kívánok! A nappali gomoly felhőképződés mellett ma is sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen lehet erőteljesebb a felhőképződés. Folytatódik tehát a kánikula, ami különösen megviseli a gyermekeket és az időseket. Gyakori panasz lehet a fejfájás, fáradtság, alvászavar. Fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról, és aki teheti, töltse a legmelegebb órákat hűvös, árnyékos helyen. Különösen a szív- és érrendszeri panaszokkal élőknek érdemes ilyenkor óvatosnak lennie. De vajon mennyire kell gyökeresen életmódot váltania annak, aki már átesett egy szívinfarktuson? Erről is beszélgetünk hamarosan. Mindenek előtt most hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
3: Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának tervezetét, amely tartalmazza az államfő elmozdítását, a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint 12 évben korlátozná a képviselői munkát. A változtatásokat társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Az észrevételeket szombatig várják. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet, Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk elnöke Torockai László közölte, pártja minden támogatást megad a korrupció felszámolására. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteghordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. Munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt tárolt. Kihallgatásán azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az OSK és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több eddig még nem publikált dokumentum található. Júliustól novemberig esténként is látogatható lesz az Uffizi képtárhoz tartozó Vázari folyosó Firenzében. A fedett gyalogos híd a képtárat az Arno folyó túloldalán található Pitti palotával köti össze. A folyosót eredetileg a Medici család tagjai használták, hogy titokban és biztonságosan közlekedhessenek a két palota között. A festményekkel és műalkotásokkal díszített folyosó a naplemente óráiban rendkívüli élményt nyújthat a látogatóknak, közölte a képtár. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával legközelebb 9 óra 30 perckor jelentkezünk.
0: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
4: A 90 éves Teri néni nagyon szerencsétlenül esett el a fürdőszobában, eltörött a csípője és a bordája is. Ráadásul cukorbeteg és a vérnyomása is magas. A traumatológiára egyre több olyan idős beteg kerül, akik a sérüléseik mellett többféle belgyógyászati betegséggel is küzdenek. Ezért a Pécsi Orvosegyetemen kialakítottak egy ortogeriátriai koncepciót.
0: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Oda nézek a
6: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
7: Katonailag nem fogolj el.
6: Az utolsó hős.
5: 100 aranyat ír a fejed.
7: A meg a
5: dicsőség. Élve van, ahova te el kell foglunk.
6: Akit az ellenség fenyeget.
5: Meghalsz, rebelis kutya!
8: Engedelmével egy kicsit később.
6: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
9: Megölhetném, de nem teszem.
5: A császár nevében gyűjtsd!
6: Zente Ferenc.
10: Hogy írja Balázs az üzenetet?
11: A szentes kapitánya.
6: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
12: 9 óra után 7 perccel a szerkesztő Herceg Tibor nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is várjuk üzeneteiket, 0630 9666. És már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Az emberek többsége szeretne hosszú életet élni, de nem mindegy, hogy milyen minőségben telnek ezek az évek. Mit tehetünk azért, hogy megőrizzük az egészségünket?
13: Úgy változtatunk életmódot, hogy az élet hosszig életvégig tartó, könnyen követhető életmód program lesz, és olyan szokásokat fogunk beépíteni a mindennapi életbe, amik folyamatosan akárhány éves korunkban, tehát halálunkig követhető.
12: Önök mit tesznek az egészséges hosszú életért? Megtörtént már, hogy valami miatt gyökeresen változtattak az életmódjukon? Írják meg nekünk a tapasztalatokat.

0: És kérdezhetnek majd önök is, SMS számunk még egyszer 0630 9666. Önöket foglalkoztatja, hogy mennyire tudják a korral megőrizni az önállóságukat, mozgásképességüket, szellemi frissességüket? Mit tesznek ennek érdekében? A kortalanság nem azt jelenti, hogy nem öregszünk meg, hanem azt, hogy a biológiai állapotunk akár jobb a naptári korunknál. Egyre több kutatás igazolja, hogy a rendszeres mozgás, a megfelelő táplálkozás, az alvás, stresszkezelés és a közösségi kapcsolatok jelentősen befolyásolják az életminőségünket. De vajon mennyire vehetjük tényleg a saját kezünkbe az irányítást? Herceg Tibor Nátházi Máriát kérdezte.
1: Egy életmódváltásról fogunk beszélgetni, mindjárt megbeszéljük majd a részleteket is, de mi volt a kiinduló pont? Miért gondolta, hogy szüksége van rá?
2: Az, ami megfogott, hogy úgy változtatunk életmódot, hogy az élet hosszig életvégig tartó, könnyen követhető életmódprogram lesz, és olyan szokásokat fogunk beépíteni a mindennapi életbe, amik folyamatosan akárhány éves korunkban, tehát halálunkig követhető.
1: Miért gondolta, hogy önnek erre szüksége van? Most megbocsásson, nem árulok el vele titkot, de látszik, sportos, fiatalos. Gyanítom, hogy nem az ellenkezőjéből indult.
2: Amikor elkezdtem ezt a programot, akkor csak maga a kíváncsiság az, ami vezérelt, mert érdekelnek ezek a típusú programok. Akkor még az életmódom az úgy zajlott, ez 2022-ben volt, szerettem volna kicsit izmot építeni, és szerettem volna egy kicsit testzsírt csökkenteni. Nekem akkor még az étkezésem az úgy történt, hogy valójában naponta egyszer ettem, ez azt jelentett, hogy reggeltől estig folyamatosan eszegettem. Ahogy kinyitottam a szemem, onnantól fogva addig, amíg el nem mentem aludni, mindig valamit rágcsáltam. El se tudtam volna képzelni, hogy ezt máshogy is lehet, tehát nyilván nem brokkolit rágcsáltam, hanem cukorkát, csokoládét, volt, hogy napokon keresztül kekszen éltem. A mozgás akkor is része volt az életemnek, viszont úgy gondoltam, hogy attól leszek fit és egészséges, hogyha szinte minden nap maratonokat futok. És valamennyire nyilván működött, hiszen jól éreztem magam a bőrömben, viszont sokkal fiatalabb voltam. Amikor a Péter programját elkezdtem, akkor a Péter azzal kezdte, hogy mindenkinek legyen egy miértje, hogy miért szeretné ezt a programot elvégezni. Akkor én nekem még csak annyi volt a célom, hogy szeretnék egy szebb formát, szeretnék magasabb bázizomzat százalékot, és szeretnék alacsonyabb testzsír százalékot. És amikor haladtunk ezzel a programmal, akkor viszont rájöttem arra, hogy valójában mit szeretnék én ezzel a programmal elérni. Mert az egy dolog, hogy milyen az ember külsőleg, hogy néz ki, viszont már akkor is bőven 50 fölött voltam, azt tűztem ki célnak, hogy hoppá, hát azért én szeretnék egészségesen megöregedni, szeretném az unokáimat fölvinni a 10. emeletre, nem szeretnék mások segítségére szorulni, hogyha hazaviszem a cuccomat bevásárolva, tehát szeretnék egy másoktól független életet élni.
1: És hogy változott tulajdonképpen az életmódjam? Azt látom, hogy jól érzi magát, de miként változott meg például az étkezés, vagy akár a sport?
2: Az életmódomat teljesen megváltoztattam, az étkezéseim száma attól függően, hogy mennyit sportolok, napi 2, illetőleg 3, és az ételnek az összetételére, most már figyelek arra, hogy legyen benne elegendő mennyiségű fehérje, jó minőségű szénhidrát, illetőleg mellette saláta. Én nem mondom, hogy nem nassolok, viszont arra figyelek, hogy most már ne a nassolás legyen az, ami kivált egy étkezést, hanem az étkezés után, és nem minden áron. Most már előnybe részesítem azokat az édességeket, amik minimális cukrot tartalmaznak, illetőleg mondjuk például egy kocka étcsokoládé. De ez sem rendszeres, csak amikor éppen úgy érzem, hogy jól esik. A mozgás is része maradt az életemnek, viszont az erőedzésre próbálok fókuszálni, tehát azért heti 3-4-5 alkalommal egy-egy órányi erőedzést végzek, ez vagy teljes testsúlyos edzés, vagy kettlebell-lel végzett edzés, vagy gumiszalaggal végzett edzés, attól függ, hogy mire van lehetőségem. Ebben a csoportban, amiben kezdtem, és amiben azóta is folyamatosan benne vagyok, sikerült olyan támogató közeget, illetve barátokat találni, akik ugyanazokat az elveket követik, amiket én, és ebben maximálisan támogatnak. A családom mindig is támogató volt, és most már, amikor eljönnek hozzánk vendégségbe, akkor ugyanazokat az ételeket eszik, amiket én, és nagyon meg vannak vele elégedve, mert hogy finom, és utána nem érzik egy óra múlva azt, hogy éhesek. És még plusz egy nagy szerencsém van, hogy az a konditer,

0: ahova én járok, ott rám talált egy olyan edző, aki szintén a kortalanul elvek alapján működik, és rendszeresen járok hozzá edzésekre, és így nagyon látványos a munkának az eredménye.
1: Nádházi Máriát, akinek sikerült valóban gyökeresen változtatni, Herceg Tibor kérdezte az iménti percekben, de írják meg nekünk önök is, hogy önök például ugyanolyan mozgékonyak, mint 10 évvel ezelőtt. Jó erőben vannak? Mit tesznek ezért? 0630 9666 az SMS számunk, és írja is egy hallgató, hogy nekem cukorbetegként mozognom kell. A tért problémáim miatt biciklizem, így 66 évesen minden reggel bringára pattanok, és 15 kilométert tekerek. Régebben csak ültem az irodában, de így megváltozott az életem. Aztán érkezett egy másik tapasztalat is Gábortól, ami számomra nem teljesen világos, de talán Gábor ír nekünk újabb üzenetet is. Azt írja, hogy mindig, mikor azt mondják, életmódváltoztatás, erre nekem semmi esélyem, semmit nem tudok tenni, semmit nem tudok változtatni, inkább beledöglök, belepusztulok. Gábor, ez a saját tapasztalata, vagy inkább ezt hallja másoktól, mondja el nekünk, mi pedig megpróbálunk mindjárt tanácsokat adni azoknak, akik azt gondolják, hogy lehetetlen, hogy életmódot változtassanak, mert hogy itt van velünk a stúdióban Lakatos Péter, életmódtanácsadó, a Kortalanul Kihívás program megalkotója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ugye Nádházi Mária hivatkozott már önre, és megmondom őszintén, én teljesen azonosulni tudtam Mária tapasztalataival, aki azt mondta, hogy naponta egyszer evett, mert hogy gyakorlatilag elkezdte reggel, és aztán folyamatosan csak rágcsált valamit, de ő neki sikerült a mozgás formán is változtatni. És egy nagyon fontos kérdést feltett már Herceg Tibor a beszélgetésben, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg ezt a lépést megtegye? Tehát, hogy akaraterőben mi kell ahhoz, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak meg nem sikerül valóban változtatni. Én reggel mindig úgy gondolom, hogy ma életmódot változtatok, de aztán estére ez elmúlik.
2: Az akaraterő az egyik legnagyobb mítosz. Tehát ez a valakinek van, valakinek nincs, nem tart ki. Tehát, hogyha csak az akaraterőnkre hagyatkozunk, ugye az akaraterő azt jelenteni, hogy ott az adott pillanatban, amikor döntenem kell egy nem annyira jó és egy jobb változat között, akkor vajon meg tudom-e tenni ott és akkor? És ez az a probléma, ez kimerül. Tehát van egy olyan, hogy döntési fáradtság, napközben egyre fáradtabbak vagyunk, egyre csökken a döntéseink minősége. Tehát ha én pusztán az akaraterőmre hagyatkozom abban, hogy majd elmegyek edzeni, vagy azt teszem meg, vagy azt nem eszem meg, amit nem kellene, akkor el fogok bukni. Itt sokkal fontosabb kifejezés lenne a következetesség, tehát egy cél érdekében megváltoztatni úgy a környezetet, hogy a lehető legritkábban kell ilyen akaraterőt használnom.
1: Tehát a cél, ez a kulcsszó, először a célt kell megtalálni, amiért én másképp fogok gondolkodni.
2: Ez így van.
1: Lehet ez a cél? Tehát mondjuk 50-60-70 évesen milyen célokat szoktak találni azok, akiknél ön sikereket ér el?
2: Hát mondjuk a Mária az egy nagyon jó példa volt erre, hogy el is hangzott, tehát ő ugye az unokáival kapcsolatban határozta meg a célját, hogy szeretne egyrészt majd velük játszani, őket cipelni a lépcsőkön, másrészt pedig mondjuk majd idősebb korban nem függeni másoktól. Ezek remek célok. Itt az legfontosabb.
1: Csak ezt meg tudom fogalmazni? Mondjuk 51 néhány évesen, hogy bizony 78 évesen szeretnék tudni egyedül elmenni, hát nem tudom, lesz akkor még posta, de például a postára.
2: Egy picit azért nehéz, mert az emberek többsége nem tudja, hogy mennyire van rosszul, amíg egy picit nem lesz jobban. Tehát a célok változnak, mert amikor az elején elkezdik ezt csinálni, hiszen valamilyen probléma őket bántja, nem tudok lefogyni, nem tudok, egyáltalán az életmódváltásom egy katyfasz, nincsen hiteles információm. És akkor innentől kezdve, amikor megkapja az első impulzusokat, és azt érzi, hogy jé, több energiám van, jé, már nem okoz annyi problémát az, hogy sétáljak egy nagyot, na akkor hirtelen a célok távolabbra kerülnek. Tehát úgy értem távolabbra, hogy még nagyobb célok érkeznek, még izgalmasabb kihívások.
1: Tehát nem csak arról van szó, hogy fel tudjak menni a lépcsőn például, hanem hogy ezt észre se vegyem, és mondjuk tudjak gyalogolni akár 25-30 kilométert is egy hétvégén.
2: Igen, mert a többség úgy fogalmazza meg, hogy akkor nekem majd edzenem kell. De valójában itt arról beszélünk, hogy egy alapaktivitási szintet kell elérnünk. Tehát az ember, ezt mondom erőedzőként, de nem arra van kitalálva az ember, hogy edzőtermekben edzen. Az egy szükségmegoldás, tök jó megoldás, mert az erőedzők ezt nagyon jól csinálják. De nem a valós megoldás, hiszen az őseink nem jártak el edzőtermekbe gépeken edzeni, hanem a napi aktivitási szintjük volt olyan magas, hogy fittek maradtak.
1: Hogyha őre nézek, akkor látom, hogy nagyon jól karban van tartva, hogyha tippelnem kéne az életkorát illetően, akkor is zavarba jönnék valószínűleg. De amikor kortalanságról beszélünk, akkor tulajdonképpen mit célzunk meg? Tehát, hogy én úgy akarok élni 70 évesen, mint 50 évesen, vagy most szeretnék olyan fit lenni, mint 30 évesen, mert ugye mégiscsak a mai időkben mindenki küzd a kor ellen, tehát különböző orvosi beavatkozásnak vetik alá magukat emberek azért, hogy az arcuk, nem tudom, fiatalabbnak látszódjon, vagy akár a derekuk olyan karcsú maradjon, mint amilyen volt 20 éves korukban. De mit jelent az a kortalanság, amit tényleg érdemes megcélozni? Lehet-e egyáltalán 50 vagy 70 évesen úgy élni, mint 50 évesen, 50 évesen, mint 30 évesen?
2: Van egy életkor, ugye van egy élethossz, amit mondhatunk, hogy születéskor várható átlagos élettartam. És aztán van egy olyan, hogy egészség élettartam. És nekünk az lenne a legfontosabb, hogy az a kettő a lehető leginkább szinkronban lenne egymással. Tehát, hogyha élek mondjuk 80 éves koromig, akkor lehetőleg 80 éves koromig az adott kornak megfelelő legmagasabb egészséggel is rendelkezzek, amihez nyilván kapcsolódik egyfajta teljesítmény is, tehát fel tudok menni a lépcsőn, 80 évesen ez mekkora nagy dolog, és akkor mondjuk még úgy is érzem magam a bőrömben, hogy így tetszem is magamnak. Tehát ez a három olyan terület, ami szerintem a legfontosabb, hogy az ember így ezen a területen körbenézzen. Nyilván az emberek többsége, ugye ezzel kezdte, hogy jellemzően az arc, meg a derék, tehát az inkább az esztétikáról
1: szól. Hát mert ez diktálja, nem? Tehát mindenütt ez jön szembe egyébként a különböző internetes felületeken, valamikor az óriás plakátokon, hogy ne látszódjon rajtad, hogy öregedtél egy percet is, nem? Tehát a fiatalságot dicsőítjük.
2: Nyilván.
1: Most az, hogy belül mi történik, vagy a bölcsességről sajnos a mai korban keveset beszélünk, pedig az például a kornak egy nagyon nagy erénye, vagy hozadéka, hogy azért belül talán mégiscsak gyarapodunk. De amikor azt mondja, hogy 80 évesen például még azt az egészségszintet elérjük, akkor sokan arra hivatkoznak, hogy na jó, ez genetika. Tehát, hogy ugyanezzel a betegséggel küzdött a nagyapám is ennyi
2: idősebb. Igen, lehet, hogy azért, mert ugyanazt csinálta, és ugyanazt tette. Mit lehet tudni? Ugyanis a kutatások ma azt mondják, hogy a krónikus betegségeinek a többsége, annak kb. 80%-a nem genetikai. Tehát marad a 15-20%, ami valóban genetikai, és ezért jó tudni azt, hogy a családban mire van hajlam. Ugye ezt szoktuk is mondani régebben, mondtuk, hát hajlam van rá, tehát hogy valamilyen betegségre volt. De a hajlam az nem azt jelenti, hogy megtörténik. Tehát hogyha, és itt jön elő a környezet, ami lehet az étkezési környezet, lehet egyébként a mozgás környezet, ugye mozgásszegény életmód, lehet egyébként a körülöttem lévő embereknek a segítő szándéka, vagy ellenségessége, az is tud elég toxikus lenni. Tehát mehetünk abba az irányba, ahol azt látjuk, hogy ezek az attribútumok, azok mennyire hatnak az egészségünkre, mennyire tesznek bele minket olyan helyzetbe, hogy azok a gének, amelyek egyébként ott csendben lennének, köszönik szépen, el vannak, azok egyszer csak azt mondják, hogy akkor én most előre lépnék, és akkor hát elkezdeném ezt a hajlamot előtérbe hozni, és megjelenik a valós betegség. Ennek nem kell megjelennie.
1: De akkor érdemes erre koncentrálni? Tehát, hogyha valakinél például a szív- és érrendszeri betegségek voltak, amelyről fogunk beszélni, vagy például izületi problémák, vagy elhízásra való hajlam, akkor ezeket kell fókuszba helyezni, hogy na, én ezt nem szeretném.
2: Igen, tehát még egyszer, amikor azt mondom, hogy mondjuk valaki a családban el volt hízva, vagy kettes diabétesze volt, az nem egy ítélet. Az azt jelenti, hogy ezt én hordozom magamban, de ez ellen tudok tenni. Sőt, kell is tennem, hát hiszen ott lehet bennem ez a gén, ami gyakorlatilag, hogyha olyan hatás éri őt, akkor ja, úgy nevezik, hogy kifejeződik. De ez az én döntésem, hogy ezt én hagyom-e, hogy megtörténjen.
1: Hogy olvasok fel önnek is néhány hallgatói tapasztalatot, mert folyamatosan érkeznek az üzenetek a hallgatóktól. 0639666 az SMS számunk. Azt írja egy hallgató 30-as mobilról, hogy annyira szeretek enni, hogy hiába tervezem, hogy mit vacsorázzak. Ja, már ebédkor azt tervezem, hogy mit vacsorázzak, csak akkor nem gondolok evésre, ha éppen eszem. Így akaraterővel normalizáltam az evések számát, mennyiségét, és sokat kertészkedem. Aztán azt írja egy hallgató, hogy 56 éves koromban hagytam abba az edzősködést, azóta elkezdtem hízni, így nehezebb a mozgás, és valóban ez milyen érdekes összefüggés, hogy minél kevesebbet mozgunk, annál nehezebb egyébként újra
2: elkezdeni. De hát valószínűleg minél kevesebbet hegedülünk, annál rosszabbak leszünk a hegedülésben is.
1: Igen, tehát valahol erőltetni kell, aztán, hogy milyen mozgást érdemes, arról is mindjárt beszélünk. Egy hallgató pedig azt írja, hogy 45 évesen 114 kilósan cseréltem le az alkoholt és a cigarettát sportra, 50 évesen 73 kilósan futó és kerékpárversenyeken indultam, sajnos az akkori munkahelyem megszűnt, a jelenlegi munkámban pedig olyan mértékben kimerülök, hogy egyre kevesebbet tudok edzeni, és ezt az egészségem bánja, jelenleg szívműtétre várok, na de jövőre nyugdíjas leszek, és újra többet tudok majd mozogni. Nagyon tipikusak szerintem ezek a tapasztalatok és üzenetek. Egyrészt azt, hogy valóban hát szerencsénk van, hogy mindig van mit enni a mai korban, tehát nagyon sokan evés függők, de az is tipikus, azt hiszem, hogy például itt említi a hallgató az alkoholt, a cigarettát, hogy sokan hát ezekhez nyúlnak, hogyha fáradtságot, kimerültséget éreznek. Nem tudom, hogy ön milyen tipikus problémákkal jelentkezik, és vannak-e aztán kortalan gyógyír tapasztalatok, amelyek mindenkinél beválnak?
2: A helyzet az, hogy ha valóban hosszú ideig és egészségben akarunk élni, akkor azért volt egy amerikai kutatás, ahol megnézték, melyik az a 8 rossz szokás, amit hogyha elhagyunk, akkor tovább élünk átlagosan 24 évvel. Tehát, hogy nagyon sokkal. És ebben egyébként talán senkit nem lep meg, hogy az első helyen volt, hogy ne dohányozz, ne fogyassz túl sok alkoholt, kösd be magad az autóban. Szóval, mintha nagymama írta volna össze nagyjából ezt a listát. És nagyon sokszor itt ez a kezdet. Tehát kezdjük onnan, hogy azokat a hatásokat, amelyek egyértelműen rosszabb egészségi állapotot hoznak létre bennünk, azokat kezdjük el egy picit csökkenteni, vagy hogyha éppen nem működik a csökkentés, akkor kompletten elhagyni, mert nagyon sok esetben ez nem működik. De azt látjuk, hogy egy rossz szokást igazából csak egy jó szokással lehet megtörni, tehát amikor az úr azt mondta, hogy dohányzott. Hát igen, ő azt mondta, hogy dohányzott, és ugye sok alkoholt fogyasztott, és onnan átváltott az edzésre, és ahogy ugye a függőség szakértők szokták mondani, hogy a függőséget nem lehet megszüntetni, a függőséget csak egy jobb függőségre lehet cserélni, mert hogy egyszerűen az egy attitűd, tehát hogyha átcserélem egy kicsit a sportra, egészségesebb életmódra, akkor sokkal jobban járok vele. Lehet, hogy majd addikció szakértők vitáznak velem, de mi ezt látjuk általában. És itt megint előjön a cél.
1: Tehát igenis kell az az elhatározás, hogy este nem leülök, na és akkor vigasztalom magam egy nagy vacsorával, vagy nem rágyújtok, nem tudom, az erkélyen, hanem jutalmazom magam egy nagy esti sétával például.
2: Igen, tehát hogy itt megint az a, ugye megint csak ott elhangzott a felolvasásnál, ugye, hogy most nem tud edzeni. Mert az emberek többsége azt gondolja, hogy edzeni kell. Mondom ezt még egyszer edzőként, ez nem így van, egy alapaktivitási szintet kell megcélozni. És azt látjuk, hogy ebben az a legjobb, amikor gyakran mozgok, keveset akár. Tehát egy kicsit minden órában felmegyek a lépcsőn, akár itt az épületben, lemegyek a lépcsőn egyszer. De minden órában googolok egy párat, csinálok pár fekvőtámaszban karahajtást. De ezek apróságok, mert az emberi genetika arra van kitalálva, hogy nem naponta egyszer 30 percben edzünk, hanem minden egyes órában, amíg fenn vagyunk, csinálunk valamit, aztán nem csinálunk valamit.
1: Tehát nekem 50 évesen nem kell maratont futnom, vagy nem kell, nem tudom, milyen óriási teljesítményt nyújtanom egy órában valahol az edzőteremben, hanem jó az, ha reggel sétálok, délután biciklizem, kicsit kertészkedek, stb.
2: Én bevallom őszintén, nem vagyok a futás nagy barátja. A sprintet, azt kifejezetten kedvelem, azt űzöm is, de ezek
1: a sprintet, azt korral egyre kevésbé bírja az
2: pedig
1: ember.
2: A korral a legfontosabb egyébként, hiszen olyan típusú izomrostokat veszítünk el, amely majd szükséges ahhoz, hogy elugorjak a futártól, hogyha elesem morzsi kutyában, akkor ki tudjak támasztani. Ehhez képest a többség az kocog vagy úszik, mind a kettő tök jó egyébként, de azért megint evolúciósan megnézzük azért akár a modern vadászgyűjtőket, nem tipikus az, sehol egyetlen törzsben sem, hogy a nők több lépést tesznek meg naponta, mint 11-12 ezer lépés. Az sem tipikus, hogy ezt futva teszik meg, ugyanis ennek a 95%-át tipikusan sétával teszik meg, maradékban van egy kis kocogás, mert valami elől futni kell, vagy sprint, mert valami elől nagyon futni kell. Ez a tipikus. Ezért nem is értem annyira, amikor valaki azt gondolja, hogy a fitséghez, vagy a fogyáshoz csak a futáson keresztül
1: tehát
2: vezet
1: azt mondja, hogy
2: az
1: izomerőt kell növelni, korral egyre inkább fontos, hogy megmaradjon az izomzatunk, illetve az egyensúlyérzékünk, ami szintén korral elveszett, vagy gyengülhet.
2: Az is veszik, hát az bizonyos izomrostok elvesznek, és még egyszer ugye a futással kapcsolatban csak annyit visszahoznék, hogy nagyon fontos a kardiovaszkuláris egészség, ez nem is kérdéses, de azért azt látjuk, hogy egy tipikus átlag magyar napi lépésszáma 2400, ha azt feltoljuk 5000-re, tehát ez nem durva, ez egy buszmegálló, akkor 77%-kal csökken a kardiovaszkuláris betegség kockázata.
1: De ez rendszeresen.
2: Hát ez nem lenne baj rendszeresen, igen.
1: Egy hallgató hosszan írja le a tapasztalatait, nem tudom Gábor teljes üzenetét felolvasni, de azt mondja, hogy 77 éves vagyok, egy rádióműsor hatására, ahol egy professzorasszony beszélt az öregkori izomerő csökkenéséről, kezdtem el járni egy fitnessparkba, 4 éve minden reggel másfél óra izomerősítés, bemelegítés, stb. Ezt hosszan leírja Gábor, kertesházban lakom, az edzéseknek köszönhetően egész nap talpon vagyok. És szerdánként 1 óra foci. Gratulálok Gábornak, hogy ennyi mozgást beillesztett a napi rendjébe.
2: Erre egy dolgot mondhatok csinálni gyorsan? Hogy meg volt kérdés, hogy miért kezdik el. Valakinél azért, mert nem volt meg az adat a számára. Nem volt információ, hogy ez mennyi minden tehet érte. Ő hallott egy szakembertől, lehet, hogy egy mondatot, az beütött neki, azóta csinálja, és jobb az élete. Információ.
1: Szeretném, hogyha ön is praktikus információkat, illetve egy praktikus üzenetet küldene még a hallgatóknak itt a beszélgetés végére, hogy valóban elérhető az, ahonnan kezdtük Mária tapasztalataival, hogy én 70 évesen akár jobb állapotba kerüljek egészség szempontjából, izomerő szempontjából, mint 60 évesen?
2: Mi a B-verzió? Tehát én akkor mindig megkérdezem,
1: hát
2: ugyanis...
1: Hát meg, hogy általában ugyanis, gyengülünk.
2: Ugyanis a jelenlegi életemben ma vagyok a legfiatalabb. Tehát ennél már nem leszek fiatalabb, csak öregebb. Logikai.
1: Tehát a hátralévő életem legfiatalabb napján
2: pontosan
1: vagyok, ez biztos. Igen.
2: Tehát ha váltani akarok, akkor ma vagyok a legfiatalabb a változáshoz. Ennél már nem leszek fiatalabb. Legyek 56 éves, vagy 60 éves, vagy 70 éves. És itt jön az a része a dolognak, hogy bármelyik kutatást nézzük, ahol 90 éves férfiakat arra kértek, hogy talán 12 hétig erőedzenek. Olyan elképesztő változások jöttek létre, hogy a tudósoknak az álluk leesett. 90 éves férfiak esetében, legyen az a csontsűrűség, legyen az izomtömeg, vagy izomerő.
1: Sose késő, azt mondja.
2: Amíg tudunk mozogni, és hát nyilván ugye itt jön a kérdés, minél idősebb vagyok, valószínűleg annál inkább óvatosnak kell lennem, valószínűleg annál inkább szakemberre van szükségem, valószínűleg annál inkább a fokozatosság az előtérbe lép, de egyébként bármely korban ezek a készségek fejleszthetők.
1: Valójában már lejárt az időnk, de egy nagyon fontos körről nem beszéltünk, a közösségről, az emberi kapcsolatokról. Az ön tapasztalata szerint mennyit számít az egészség szempontjából, hogy az embernek mennyire vannak társai, például az életmódváltáson?
2: Gyors leszek. Kék zónák. Mindenki hallott már róla, mindenki azt gondolja, hogy azért, mert valahogy esznek. Valójában kiderült, hogy nagy részben azért élnek ott tovább az emberek, mert közösségben élnek, és számítanak rájuk, és szükségük van rájuk. Ennek okán egyszerűen van feladatuk és céljuk. A közösség ennyire fontos.
1: Nagyon szépen köszönöm. Lakatos Péter életmód tanácsadó volt a vendégünk, és András köszöni ezt a mondatot, hogy hátralévő életemhez képest ma vagyok a legfiatalabb. Használjuk ki a pillanatot. Köszönöm, hogy itt volt velünk. 2 perccel 9:30 után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
3: Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről, és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a 3-as épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Múzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. A sok napsütés mellett ma is csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
4: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
1: A szívinfarktus sokaknak nem csak egy váratlan egészségügyi esemény, hanem bizony egy új élet kezdete is. A túlélők számára kulcskérdés, hogy hogyan lehet megelőzni egy újabb szívrohamot. Mit szabad és mit nem szabad tenni a felépülés időszakában? Vajon milyen szerepe van a mozgásnak, a táplálkozásnak, a stresszkezelésnek és a gyógyszereknek? És hogyan befolyásolhatja a nyári hőség a szívbetegek állapotát? Ezekről is beszélgetünk mindjárt itt a stúdióban a Szívesen Egyesület és a Magyar Kardiológusok Társaságának szakértőivel. De először Vétót Erika kérdez egy szívinfarktuson átesett beteget a tapasztalatairól.
5: Egy nagyon durva hét előzte meg a szívinfarktusomat, nem csak munka szempontból, hanem vendégség volt, volt néhány barát, akik átjöttek, és kevés alvás, sok alkoholt, hajnalban kell, és ilyesmik, és egy keddi reggel arra ébredtem, hogy valami nem jó, valami teljesen más, mint ami szokott.
6: Tehát, mit érzett? Mi volt más? Hát,
5: amit így meg tudok fogalmazni, az, hogy ilyet még nem éreztem. Ilyen rosszul lét, kis szédülés, valami, mint hogyha valaki ráült volna a mellkasomra, talán ez így a legjobb megfogalmazása az egésznek, hogy felültem, és olyan volt, mint hogyha valaki függőlegesen ülne rajta a mellkasomon, és nem az volt az első gondolatom 41 évesen, hogy szívinfarktus. Gondoltam, lezuhanyzok, akkor majd elmúlik, de hát nem múlt, nem csökkent, de pillanatokon múlt, és a jóisten gondviselésén múlt. A feleségem vitte el a gyerekeket ilyen táborba.
6: És jól tudom, hogy a felesége éppen várandós volt a harmadik gyermekükkel.
5: Igen, 28. hétben volt, akkor ért pont haza, amikor én ezt éreztem is a zuhanyzás után, és mondtam neki, hogy valami nem jó, és menjünk egyből az orvoshoz. Már bent voltunk a házi orvosomnál, és ott 4 percre így itt teljes eszméletvesztés volt, csak arra emlékszem, már, hogy tolnak ki a mentőautóba, de ott már teljesen jól voltam. A feleségemet azért el lehet képzelni 28 hetes terhesen, hogy mit élhetett át. Mentős kifelé tolva engem az ágyon, azt mondta neki, hogy a férje 4 percig halott volt.
6: Mit érzett az alatt, a elmondott 4 perc alatt? Semmit?
5: Sokat gondolgottam, meg próbáltam visszaemlékezni, elsősorban hangokat hallottam, de nem értettem, hogy mit mondanak. Valószínűleg a mentősöket, tehát mint egy idegen nyelven beszéltek volna, de nem értettem. Meg az egész ébredés olyan volt, mintha a vízből kijöttem volna. Tehát amikor feljön a vízből, és akkor elkezd hallani is az ember, meg kitisztul a figyelme és a látása. A kórházban egyből megműtöttek természetesen. Én nekem az emlékem az, hogy rácsodálkoztam, hát ébren műtenek olyankor, tehát látod a monitoron, ahogy a doktor éppen matott a szívedben, és ott a szíved, és látsz mindent, és kaptam stenteket a szívemre, 2 darabot, és ezzel helyreállították úgymond a sérült ereket.
6: A műtét után mi történt?
5: Egy hétig, bő hétig még az intenzíven voltam. Rehabilitációra kerültem a Szent Ferencbe, és megint csak hálás a szívem, és az a 3-4 hét, körülbelül 1 hónap volt, amíg ott a vendégszeretetüket élveztem, és mindenféle gyakorlatokat végeztünk.
6: Amikor az ember átesik egy szívinfarktuson, azért ez nem szokványos, tehát nem olyan, hogy volt egy náthája és meggyógyult egy nagy műtét után, miközben ugye a felesége várta a harmadik gyermeket. Tehát azért úgy lelkileg mi szódott le a fejében, úgy egy-egy este, amikor már letisztult ez az egész, túl volt a műtéten, élek, gondolom ezt nyugtázta. Mi játszódott le?
5: Ha valaki már járt az életperemén, szerintem teljesen megfordul az élete, megfordul olyan szinten a gondolkodása, hogy rájön arra, hogy amit esetleg fontosnak tartott, egyáltalán nem az sorrendet helyezett az életében, azt teljesen fel kell borítani, és másként kell gondolkodnia. Sokkal hálásabb az ember, hogyha rájön arra, hogy egy csettintésre vége lehet az egésznek.
6: Na és akkor rehabilitáció. Hogyan kezdődött? Mit kell? Mit mondanak egy rehabilitációs kezelés alatt, illetve mi az, amit ajánlanak egy infarktuson átesett embernek?
5: Először is sétálni kellett.
6: A mozgás?
5: Meg kellett tanulni újra azt, hogy újra felépüljön a rendszer, a koordináció. De szerencsére nagyobb károsodás nélkül megúsztam, mondhatjuk.
6: Tehát nem okozott nehézséget a séta, kezdjük ezzel.
5: Hát eleinte igen. Tehát ez volt a... Én is csodálkoztam, hogy most sétálni kell, ez a feladat, és akkor, amikor elkezdi az ember mondjuk egy hét intenzív fekvés után, azért nem olyan egyszerű, és amikor, nem tudom, folyosón kellett sétálni, és mérni, hogy mennyi idő alatt teszem meg, és a légzésre figyelni, nagyobb kihívás volt, mint gondolja az ember.
6: Étrendváltozás például?
5: Nagyon figyeltek az étrendemre, és a mai napig a feleségem jobban tudja, hogy mi az, ami számomra nem okoz nagyobb gondot. De
6: zsíros ételek kizárva?
5: Nagyon ritkán, az is ilyen nagyon ünnepi. Én azt mondom, hogy igazából mindent ugyanúgy tudok csinálni, vagy lehet és szabad, csak mértékkel.
1: Önök között van olyan esetleg, aki átesett már egy infarktuson? Változtattak gyökeresen az életmódjukon? Írják meg nekünk, 0630 9666 az SMS számunk. A legtöbben úgy gondolunk a szívinfarktusra, mint egy hirtelen bekövetkező életveszélyes eseményre, és valóban az, de a történet nem ér véget a kórházi kezeléssel, sőt, sok szempontból ezután kezdődik az igazán hosszú távú munka. Hogy mit is tehetnek az érintettek azért, hogy egészségben tovább éljenek, arról is beszélgetünk itt a stúdióban dr. Gellér Lászlóval, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével. Jó napot kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Bernát Lukács Zsuzsannával, a Szívesen Beteg Egyesület vezetőjével. Jó napot kívánok önnek is!
8: Köszönöm önöket!
1: És dr. Kesztes Ákossal, aki, ha jól tudom, érintett is, mert hogy betegként is került már kórházba. Jó napot kívánok önnek is. És azt hiszem, hogy először a doktor úrhoz fordulok, hogy talán mégiscsak tisztázzuk az alapokat. Hogy mi történik? Tehát amikor valakinek szívinfarktusa van, akkor mi történik pontosan a szervezetben, mit él át?
7: Ugye ön úgy kezdte itt az előbb a felvezetésben részben, és hát a páciens beszámolójában is nagyon sok érdekes dolog volt, de úgy kezdte, hogy a történet nem ér véget. Most a probléma az egész infarktusa, hogy a történet az esetek 20-30%-ában az első tünetnél véget ér. Ezért nagyon fontos, tehát magyarul a hirtelen halál... 20-30%-ban a betegek első tünete a hirtelen halál, így van. Ez egy nagyon aggasztó és nagyon drámai tünet, ezért nagyon fontos az, hogy a szűrővizsgálatokon kardiogés szűréssel részt vegyünk, mert valamilyen szinten a szűrés az, amivel közelebb tudunk azt kérni, hogy nekünk van-e ilyen problémánk, vagy nincs.
1: Tehát mert ezt, hogy sokszor semmiféle jele nincsen.
7: Pontosan, ezt hangsúlyozom, hogy vagy nincs-e, vagy pedig a paciens azoknak a jeleknek, amik előfordulnak, fáradtság, rosszabb közérzet, nem úgy bírom, tehát ilyen nagyon általános tünetek is lehetnek itt. Ugye a beszámolóban is nagyon sok érdekes dolog elhangzott. Ugye itt mondta, hogy mellkasi fájdalom, mintha ülnének a mellkasomon. Ugye ezt nem mindenki ebben a felfokozott világunkban, nem mindenki infarktus megelőző tüneteknek osztályozza adott esetben saját magánál. Tehát nagyon fontos az, hogy egyébként az ezzel kapcsolatos ismeretek is, ugye a populációban, tehát a lakosságban ugye nagyobb, tehát jelentősebbek legyenek, mert ugye ennek alapján tudunk egyáltalán orvoshoz fordulni. És nagyon fontos, nagyon szeretném kihangsúlyozni, az orvoshoz fordulás. Ugye itt ebben az esetben, amit ugye a páciens említett, viszonylag hamar orvoshoz fordul, de azzal legyünk tisztában, hogy a nagyjából 2024-ben 13.728 infarktus volt, ugye az átlagos várakozási idő, tehát ami katéteres ellátásra kerültek, ugye itt a beszámolóban ez is előfordul, vagy ez is megemlítésre került, hogy ma ugye az infarktus gyakorlatilag katéteres ellátás követi, ha a páciens orvoshoz fordul. Magyarországon egyébként ugye ez közel 90%-ban előfordul, ami egy elég jó szám, de vannak nálunk olyan országok, ahol több, még magasabb százalékban fordul ez elő, tehát forduljunk orvoshoz, és ugye amit nem említett, hogy 4 óra 30 perc volt az átlagos, az az idő, amíg az infarktus fellépésétől ugye a katéteres módon a koszorúér megnyitásra került. Ez egy elég hosszú idő, és azt tudni kell, hogy ez az idő, ennek az időnek az úgynevezett hezitálási idő, amíg a páciens gondolkodik az, hogy orvoshoz forduljon-e vagy sem, ez ebből nagyon hosszú, majdnem 4 óra. Tehát ezen biztos, hogy változtatni kell, tehát ha ilyen panaszokat észlelünk, nyomás, szorítás, balkarba sugárzó, állba sugárzó, hirtelen gyomorszájba sugárzó fájdalom, fáradtság, fulladás, rossz közérzet, stb., akkor ne gondolkodjunk, és ne várjuk azt meg, hogy másnap reggel legyen, meg nem tudom én, meg a munkát, meg hogy a munkából hazamenjünk, meg utána, hanem forduljunk orvoshoz, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a szívízmunkat megmentsük. Minél hosszabb idő telik el, annál valószínűbb, hogy maradandó károsodás be fog következni a szívizomnál. Ugye itt megint csak a bevezető esetnél ugye mondta az úr, hogy hát utána tudott sétálni. Igen, abban az esetben, hogyha időben sor kerül a megfelelő ellátásra, akkor a rehabilitáció viszonylag gyors tud lenni. Tehát ezek nagyon fontosak, pontosan ezért, hogy időben forduljunk orvoshoz, ezeket a tüneteket valamelyest ismerjük, és utána megfelelő ellátásra kerüljünk. Ezt tudja lecsökkenteni gyakorlatilag a halálozást, hogy az infarktus halálozása ma nagyjából 10% körül van a 30 napos halálozás. Van olyan ország, ahol ez jobb, mert Svédországban ez csak 6%, ha jól tudom. Mindazonáltal ugye ez
1: mert hogy ott gyorsabban kerülnek orvoshoz a betegek?
7: Gyorsabban kerülnek adott esetben, és például ez ugye 30 napos halálozás, ebben sok minden más is benne van, de a lényeg az, hogy a mutatóik azok jobbak, különösen az egyéves halálozás jobb, ugye ez nálunk közel 20% mind a mai napig, ez
1: az
7: Svédországban...
1: Az mit jelent, hogy az egyéves halálozás,
7: hát,
1: tehát a szívinfarktuson...
7: Hát, hogy egy évnél az infarktus paciensek 20%-a meghal. Elveszítjük őket, annak ellenére, hogy megtörtént náluk az ellátást. Ez sok mindenre fölhívja a figyelmet, azért nagyon jók ezek a műsorok, amiben most részt veszünk, hogy tulajdonképpen erre hívjuk fel, hogy foglalkozni kell ezzel a beteganyaggal.
1: Azt tudom, hogy a Szívesen Beteg Egyesület is tulajdonképpen ezzel a céllal alakult, hogy az információt terjessze, hogy felhívja a betegek figyelmét arra, hogy mit tehetnek, például a megelőzésért. Ugye itt doktor úr említette ezt a 20%-os arányt, illetve 10%-os arányt, és a tipikus tüneteket, de úgy tűnik, hogy az a szerencsésebb, akinek jelentkeznek ilyen tipikus tünetei. Akinél nem jelentkeznek, és ezt most Bernát Lukács Zsuzsannától kérdezem, illetve hát remélem, hogy tud erre ön is válaszolni, akinél nem jelentkeznek ilyen tünetek, az lehet, hogy akkor genetikai adottság, vagy életmód következménye, hogy hirtelen bekövetkezik?
8: Gellért professzor úrral 35 éve dolgozunk együtt a Városmajori Klinikán, és az ambulancián nagyon-nagyon sok beteget látunk el. Én azt látom minden nap, hogy milyen hihetetlen nagy nyomás alatt vannak a kardiológusaink. Éppen ezért a Szívesen Országos Betegegyesület küldetésként azt jelölte ki, hogy megfelelő módon világosítsuk fel az embereket. Ismertessük meg velük a tüneteket, illetve ismertessük meg azt, hogy egyébként tavaly indult el ez a kampány, hogy ismerjük meg a számainkat. Ezek a számok pedig a különböző rizikofaktor értékek, hogy miért kell elmenni szűrésekre, és a szűréseken szerzett eredmények mit is jelentenek. Az az ember érezheti magát biztonságban, akinek a rizikofaktor eredményei, labor eredményei is rendben vannak. A labor eredmények nem fognak kiabálni, de a számok azok ott vannak, le vannak írva. Ha valaki valamilyen értéket nem ért, és segítséget szeretne tőlünk kérni, mi mindig nyitva vagyunk, és mindig heti előadásokon keresztül tájékoztatjuk akár az érdeklődőket, akár az érintetteket.
1: Kinek kell menni szűrésre? Tehát van-e életkori határ, vagy van-e rizikócsoport, vagy mindenkinek?
8: Én azt javaslom, hogy mindenki. Tehát érdemes lenne például már az érettségi időszakában is, hogy legyen egy nyugalmi teljes laborértékünk, illetve évente erre is megfelelő protokollok vannak, hogy évente milyen időszakonként kell menni szűrésre, és abban az esetben, hogyha ezek az értékek magasak, akkor pedig milyen szakrendelésre kell elmenni. Első lépésben mindig meg kell vizsgálnunk, hogy milyen életmódot folytat az illető, és ezen keresztül kell aztán újra továbbvinni ezt a folyamatot. Valóban nem könnyű olyan embereknek, akik infarktuson esnek át, első lépésben hihetetlenül kétségbe tudnak esni, de én azt mondom, hogy van kiút, és föl lehet állni, és mindenféleképpen meg kell együtt találnunk azt az utat, amikor is visszatérnek a munka, a család, illetve a különböző hobbik.
1: Igen, látom, hogy dr. Gellér László jelentkezik is, de ehhez kapcsolódóan hagyd tegyek föl egy kérdést. Ugye sajnos sokszor látni még most is a kórház udvarán, szerintem a Városmajori Klinika előtt is, hogy kint dohányoznak a betegek, akár fürdőköntösben. Ide kapcsolódik a kérdés, hogy a dohányzás még mindig az egyik legfontosabb rizikófaktor.
7: Igen, nyilván ez egy fontos rizikófaktor valóban, és tehát az infarktusnak fontos rizikófaktora, és a számtalan egyéb rizikófaktoron hangsúlyozok azt ki, hogy tulajdonképpen a rehabilitáció kérdése, ez egy nagyon fontos dolog, ami ugye nagyon, tehát összesen 11%-a az infarktuson átesett, mindegy, két típuson az infarktusnak, az egyik az EKG eltérése, a másik nem EKG eltérése, az EKG eltérése járó az az, aminek magasabb a halálozása, gyakorlatilag ebben az esetben csak 11%, a nem EKG eltérése járó pedig kb. 7%-ban kerül rehabilitációs, vagy került 2024-ben rehabilitációs intézetbe. Tehát én azt gondolom, hogy ugye, amit a Bernát Lukács Zsuzsa elmondott, ez így van, mindig az, de tegyük hozzá azt, hogy az ellátórendszer ebben nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy ne csak a szívkatéteres megoldás történjen meg, ami egyébként magas százalékban megtörténik, ebben Európában is, amit az előbb említettem, viszonylag jó helyet töltünk be, már meg kell, hogy mondjam, hogy például ugye a publikált román adatok még ennél is jobbak, tehát ott közel 100%-ban kerülnek katéterezésre a betegek, a svéd adatok pedig egy kicsit jobbak nálunk, most nem menjünk bele, hogy miért, de a lényeg az, hogy ezt is nyilván lehetne fokozni, de ezt követnie kell egy olyan rehabilitációs szaknak, amikor ezekre a kérdésekre, hogy gyakorlatilag nyilván ez egy olyan életélmény, ugye, ami változtatást eszközöl az embernél, ami jó ilyen szempontból, de hogy ez meg is történjen, milyen formában történjen meg, a táplálkozás, mozgás, munka, stressz, stb. A vonatkozása, mit történnek, erre nagyon fontos lenne az, hogy tényleg olyan rehabilitációs centrumok állnak rendelkezésre, amelyekben ezekről a pacienseknek megfelelő felvilágosítást tudnak kapni. Ez jelen pillanatban, ahogy látjuk, nem minden esetben történik meg.
1: De ez nem egy ilyen ment lakásos rehabilitációs centrum, hanem nyomon követése a betegeknek, vagy orvosi folyamatos tanácsadás.
7: Ennek több formája van, ugye ez úgy kezdődik, hogy az infarktus után közvetlen lehetőség van egy úgynevezett bent lakásos, tehát ez egy több hetes adott esetben rehabilitációs időszak, amikor nyilván megtanulhatják azt, hogy milyen ott van ugye dietetikus, van gyógytornász, van mindenféle olyan szakember, aki ebben segíteni tud. Ez elkezdődik, és valóban nagyon jól mondja, hogy utána még szükség lenne, egyébként létezik ambuláns rehabilitáció is, létezik ilyen is, és ezt követően nagyon fontos az, hogy a páciens kezét ne engedjük el, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból, és ezt most a Magyar Kezelők Társasága elnöke mondom, hogy vannak problémák, ezeknek a pácienseknek Budapesten is és vidéken is sajnos a keze nagyon gyakran nincs megfogva, fogalmazzunk így kellően, és a páciensektől nem várható az el, hogy ők kardiósok legyenek, tehát igenis fogni kell a beteg kezét, és kontrollokon, és stb., és tanítani, és edukálni, és ebben van nagy szerepe valóban a beteg egyesületeknek, amelyek ezt a fajta kiegészítő szerepet be tudják tölteni, és segíteni tudnak ebben a kéz megfogásban.
1: Azt írja egy hallgató, hogy 81 évesen volt egy infarktusom, akkor beültettek 5 darab szentet, azóta is jól vagyok, aktív, vettem egy vércukormérőt, és reggelente éjgyomorra mérem, nem akarok 6 millimol alá menni, pedig nincs túlsúlyom, minden reggel 4 kilométer gyalogolok, édességet szinte alig eszem. Hát nyilván nagyon jó az, hogyha valaki ilyen tudatos. Az a kérdésem, hogy mennyire árthat ez 81 évesen a beépített stenteknek, hogy 3 kilót fogyott.
7: Ha szabad erre reagálnom,
1: igen,
7: le a kalappal a páciens előtt, remélem, hogy hallja, nagyon, tehát büszke lehet magára, és azt kérdezem, hogy büszke lehet az ellátórendszer is, bizonyos értelemben, hogyha ezt el tudta érni. Ezek nagyon jó példák, így kell csinálni, nem veszélyes, tehát nyugodtan ezt folytassa, és le a kalappal ön előtt innen szeretném ezt üzenni, és csak így tovább.
1: Ugye említette, hogy milyen fontos szerepe van a betegegyesületeknek, és a Szívesen Betegegyesület önkéntese dr. Gesztes Ákos is, aki viszont érintett is az említett betegségben, azután csatlakozott a betegegyesülethez?
9: Igen, igen.
1: Mert hogy mit tapasztalt?
9: Én egy nagyon komoly infarktuson estem át, és utána keresett meg engem Zsuzsa, hogy csatlakozzak, és a saját tapasztalatommal, élményeimmel próbáljam segíteni a betegek felvilágosítását, illetve hogy még jobb ellátást kapassanak a betegek, és az infarmációkhoz hozzájutsanak. Hát az én esetem ott kezdődött, hogy és el is hangzott, hogy sokszor az az első tünet, hogy összeesik valaki, infarktust kap. Ennek az az oka, hogy ugye a szív erei, ahogy záródnak el, az egy hosszú folyamat, és akár 95%-ig elzáródhatnak ezek az erek, és nem érzünk semmit.
1: De hát orvosként se volt semmi.
9: Én gyógyszerész vagyok eredetileg, és az a vicc, hogy én még éreztem is. Az a, tehát még nekem egy-két hónappal az infarktusom előtt voltak olyan tüneteim, hogy ilyen gyomorszájtájaikára kisugárzó fájdalmam, el is mentem vizsgálatra, elmentem orvoshoz, elmentem kardiológushoz, terheléses EKG-t csináltak, ultrahangot csináltak, de ezeken a vizsgálatokon a szív koszorús ereinek az állapota nem állapítható meg. Ilyenkor ugye mindegy a rizikófaktorok is nagyon fontosak, és hát nálam egy magas koleszterin okozta ezt a dolgot, az viszont egy genetikailag öröklődő, tehát van, akinek az időskor, vagy halad előre ez a ér elmeszesedés, de van, akinek egy genetikai oka van. Nálam egy genetikai ok, de ez utólag derült ki, hogy ez volt nálam az oka, és ezért is csatlakoztam az Egyesülethez, hogy ezért fontos a szűrés, hogy mindenki még időben rájöjjön, hogyha ilyen rizikófaktora van, akkor nagyobb rizikóval rendelkezik, és meg lehet előzni ezt, hogyha már előtte odafigyel arra, és kellő gyógyszeres terápiával a vérzsírokat szinten tartja.
1: Szeretném, hogyha adnának praktikus tanácsokat egyrészt, hogy hogy lehet megelőzni, illetve hogyha valaki már átesett egy infarktuson, szerencsés és túlélte, akkor mi az, ami mindenképpen változtatni kell? Mert például a 20-as mobilról írja egy hallgató, hogy mellkasi nyomás miatt megkatétereztek, kaptam rögtön 3 stentet, ettől olyan jól lettem, hogy semmin nem változtattam. Mi az, amit mindenképpen érdemes változtatni, vagy hogyan lehet megelőzni? És talán hogy forduljak először ismét Bernát Lukács Zsuzsannához? Mert hogy biztos nagyon sokszor kérdezik ezt önöktől.
8: Igen, tehát nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy mennyi a hölgy testsúlya, milyenek a rizikófaktorai, ezeket rendszeresen kellene ellenőrizni, meg kellene nézni a táplálkozását, illetve azt, hogy összefoglalva milyen életmódot él. Tehát nagyon-nagyon sokan például azt mondják, hogy az, hogy én infarktust kaptam, az Isten büntetése, nem. Mi a tudást kaptuk, és az információt szeretnénk átadni. Tehát csak úgy tudunk segíteni, például Ákos esetére visszatérve, hogyha olyan közösségi csoportot hozunk létre, ahol ezekről őszintén és hitelesen tudunk beszélni. Csak tiszta forrásból, ezt is el szoktam mondani. Naponta alakulnak a Facebookon olyan csoportok, ahol a betegek egymást próbálják meggyógyítani. Én értem, hogy ők egymásba szeretnének kapaszkodni, de a hiteles információ elmarad. És nem abból kell gyógyulni, hogy a másik milyen gyógyszert szed, hanem a szakemberek által adott tanácsokat kell megfogadni, illetve hogyha nem értenek valamit, akkor bármikor keressék föl a Szívesen Országos Betegszervezetet, mert mondom, mi ezekre a kérdésekre nagyon könnyen tudunk válaszolni.
1: Mondjuk el a honlap címet, hogy szívesen .hu, ugye? Igen, de hogy van írva a szívesen?
8: Van egy kis huncutság, igen, szív, és utána segítünk neked két kezdőbetűje, így jön ki a szívesen.hu.
1: Tehát egy S és egy N betű, igen. És aztán számtalan információt lehet csinálni, ugye, hogy betegcsoportjaik mit csinálnak, kérdésekre válaszokat lehet találni ezen a honlapon, hogyha
8: van,
1: a hallgatók.
8: Ez a betegszervezet Magyarország egyik legerősebb betegszervezetévé vált. Gyakorlatilag 3000 tagunk van, és ami óriási dolog, különböző koordinátorok működnek különböző kardiológiai központok mentén. Tehát akkor, amikor az orvosokat nem tudjuk elérni, mert műtőben vannak, illetve nagyon-nagyon dolgoznak, akkor a koordinátorokat föl lehet hívni, és meg lehet kérdezni, hogy ugyan mit jelent például az árujelentésben leírt kifejezés, és mi az, amiben például én segíteni tudok a betegszervezetnek.
1: Dr. Gesztes Ákosnak mind kellett határozottan változtatnia azután, hogy infarktusa volt?
9: Ugye nekem volt egy ismert magas koleszterin szintem, amit én már tudtam is. És hát itt vagyok a rossz példa, mert én hittem annak a közhiedelmnek, hogy nem jó gyógyszert szedni, hogyha az embernek nincsenek tünetei, és abba hagytam a statin szedését, és elhagytam a gyógyszereimet, és ez vezetett nekem igazából az infarktushoz. És én azt hittem, hogy én nem bírom a gyógyszert, mert fejfájásom volt, mindig találtam valami mellékhatást. És most, amióta megvolt az infarktusom, az utolsó darab gyógyszert is beveszem, pedig azóta a legnagyobb dózisba kapom ezeket a gyógyszereket, szatjönket, és semmi mellékhatásom nincs. Tehát igazából előtte sem volt, hanem ez csak egy pszichológiai dolog volt, és nagyon sok beteg ez vezet az infarktushoz, hogy hallja ezeket az ijesztő történeteket, hogy csak tönkreted. Tényleg nem kell mindenkinek gyógyszert szedni, de akinek olyan rizikófaktorai vannak, olyan szinten van a koleszterin szintje, amit életmóddal nem tud rendbe tenni, táplálkozással nem tud rendbe tenni, mert ott csak olyan 20%-kal tudjuk maximum csökkenteni a koleszterin szintünket, a rossz koleszterint. Ha ez nem elég, akkor viszont kell szedni a gyógyszert, és azt nem szabad elhagyni. Én azóta szedem a gyógyszereim.
1: Körülbelül egy percünk maradt, és de kihasználnám ezt az időt még, hogy dr. Gellér Lászlótól is kérdezek, mit tapasztal a betegeknél? Javul a tudatosság?
7: Én talán inkább fókuszáljunk arra, hogy mik azok, tehát mi legyen a message, mi legyen az üzenet itt a végén, jó, az egy percben. Tehát, hogyha valakinek mellkasi nyomása van, valakinek fáradtsága van, túlzott fáradtsága, ritmuszavar érzése, gyomorszájba, vába, karba sugárzó fájdalma időnként, olyan túlzott fáradtság, akkor forduljon orvoshoz egy. Kettő, vegyünk részt szűrővizsgálatokon. Ezeken a szűrővizsgálatokon, hogyha valamilyen addicionális rizikófaktorunk van, akkor legyünk adott esetben erőltessük a még alaposabb vizsgálatokat. Ha átestünk az infarktuson, akkor pedig nagyon szigorúan tartsuk be azokat a szabályokat, azokat a gyógyszeres javaslatokat, amiket az orvosaink előírnak. Nem szórakozásból adjuk ezeket, hanem azért, mert bizonyítottan, hangsúlyozom, bizonyítottan ezeknek vagy élethossz, vagy életminőség szempontjából egyértelmű előnye van. Tehát ez az, amit azt gondolom. Nyilván a mi dolgunk kardiológiai pedig az, hogy a legújabb tudományos eredményeket beépítsük a mindennapi ellátásban. Ezt tudom mondani elnökként, hogy megtörténik, és gyakorlatilag jó ellátásban a részünk. Forduljunk orvoshoz, ha ilyen panaszaink vannak, ne várjunk 4,5 órát, hanem gyakorlatilag jussunk el időben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk.
7: Köszönjük szépen.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, hamarosan hallhatnak arról, hogy milyen fontos változások léptek életbe a pénzügyi panaszok kezelése területén, amelyek minden bankszámlával, biztosítással vagy akár digitális pénzügyi szolgáltatással élő fogyasztót érintenek. Aztán egyre többször hallani az életmód orvoslásról, ugye mi is sokat beszéltünk ma már életmód váltásról, de hogy mit is jelent ez az életmód orvoslás, arról is hallhatnak majd 10:30 után. Mindenek előtt azonban most krónika következik, a mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
3: Gödöllőn üléseznek ma a visegrádi négyek. Magyar Péter kormányfő azt mondta, arról tárgyalnak, hogy az együttműködés ismét a régió fejlődésének motorja legyen.
10: A védett üzemanyagár megszüntetéséről is dönthet ma az országgyűlés. Eltörlését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása indokolja.
3: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 fok felett alakul a hőmérséklet.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A miniszterelnök szerint a visegrádi négyeket ugyanazok a kérdések kötik össze, mint korábban. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közös érdekek nem tűntek el attól, mert az előző kormány vak volt hozzájuk.
3: A kormányfő a parlamentben napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy ma Gödöllőn találkozik cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Magyar Péter hangsúlyozta, a közösség tagjait ugyanazok az energiabiztonsági kérdések érintik, ugyanabban a gazdasági térben élnek, gyakran pedig ugyanazért a beruházásért versengenek. Mindenkinek egyformán fontos, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb legyen a következő évtized, tette hozzá a miniszterelnök, aki közölte. Ez lesz a mai V4 csúcs találkozó központi témája is.
11: Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen.
10: A kormányfő napi rendelőtti felszólalására a parlamenti frakciók is reagáltak.
3: Turuckai László, a Mi Hazánk elnöke szerint Magyar Péter lengyelországi látogatásán nem a két nemzet jövőjéről beszélgetett kollégájával, hanem arról, hogyan tudnak beilleszkedni abba a nemzetközi globalista körbe, amely valójában nem a nemzetállamok szuverenitását képviseli. A KDNP frakció vezetője arról beszélt, hogy a rendszerváltás után Antal József egykori miniszterelnök nagyon helyesen tette, hogy megpróbált létrehozni egy modern kori V4 együttműködést. Rétvári Bence hangsúlyozta, ez az összefogás a Fidesz-KDNP számára mindig is fontos volt. Gulyás Gergely, a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint valamennyi frakció egyetért azzal, hogy a visegrádi együttműködés kiemelkedően fontos Magyarország számára. Bújdosó Andrea Anna, a Tiszapárt frakció vezetője hangsúlyozta, most itt az alkalom arra, hogy visszaépítsük azokat a szövetségeket, amelyeket a korábbi kormányok elveszítettek.
10: Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója szerint az Európai Unión belüli mélyebb gazdasági integráció megteremtése összekötheti a V4-hez tartozó országokat.
3: Szakáli István Lóránd azt mondta, az együttműködés lényege, hogy a V4-et érintő ügyekkel közösen foglalkozzanak a vezetők. Így több lehetőség nyílhat a közép-európai térséget érintő problémák megoldására. Az igazgató szerint ilyen közös érdek az uniós kohéziós és támogatások lehívása a következő években is.
12: A fejlett nyugat-európai és észak-európai országok esetében az az érdekük, hogy ezeket a típusú támogatásokat csökkentsék, és más területekre, lásd, zöldítés területe, vagy digitalizáció, vagy más típusú területekre csoportosítsák ezeket a forrásokat. A V4-eknek elemi érdeke az, hogy közösen tudjanak fellépni és érvelni amellett, hogy számukra mennyire fontosak például ezek a felzárkóztatást támogató források.
10: Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagárak megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az előterjesztést.
3: A képviselők szavaznak az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosításokról, a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is.
10: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott tegnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján.
3: Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvény módosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbízatása.
13: Egy dolgot tehet vele, aláírja, tehát hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvénnyel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt, de ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
3: A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálta a javaslatot. A Népszava megkeresésére azonban a Sándor Palota azt írta, Sulyog Tamás felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
10: Egyeztetne a kormánnyal a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának tervezett módosításáról a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet elnöke szerint a javaslat kifejezetten a vármegyei közgyűlések elnökeit és alelnökeit bünteti, és ez felveti, hogy sérül az egyenlő bánásmód elve.
3: Pajna Zoltán a Kossuth Rádióban azt mondta, lehetett volna konszenzus találni a felek között a beterjesztett illetménycsökkentéssel kapcsolatban. Hozzátette, a szabályozás szerinte nem csak a bérről, hanem az önkormányzati rendszerről és az általuk elvégzett munkáról is szól, hogy mennyire tiszteli a kormány ezt a szektort. Pajna Zoltán hangsúlyozta, úgy véli, hogy a kormánynak is szüksége lenne visszacsatolásra az általa tervezett programokról, ebben pedig a vármegyei önkormányzatok partnerséget ajánlottak.
14: Nem értjük azt, hogy akkor, amikor mondjuk a kormányzat azt mondja, hogy befagyasztja a polgármesterek bérét, megvonja a költségtérítést a vezetőktől, akkor hogyan jön ahhoz, hogy kiragad belőle egy olyan társadalmi csoportot, ahol csak fideszes önkormányzati vezetők vannak, hogy nekik pedig igazából nem is felére, hanem közel 65%-ra csökkenti a bérét.
10: A Magyar Kereskedelem Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a jelenlegi gazdasági környezetben az árrestopp azonnali kivezetése lenne célszerű.
3: Neubauer Katalin a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozóiparra is hatással van.
15: Jelen helyzetben nem kell tartani az árak emelkedésétől, mert az import alternatívák egy-egy termék esetében olyan nagyok, hogy az a verseny, ami tulajdonképpen majd a megjelenő import termékek mellett hatékonyság növelésre kényszeríti a feldolgozóipart, az pedig

0: nehéz helyzetben van az ágazat, mivel az elmúlt három évben a díjak nem emelkedtek, a szervizköltség, az autóárak és az infláció azonban igen. Mint mondta, májusban már a fővárosi közgyűlés elé terjesztettek egy javaslatot, amelyet az nem fogadott el, de most szerinte várhatóan sikerül megegyezniük. Hozzátette, az új javaslat alapján az alapdíj 1100 forintról 1300-ra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, míg a várakozási díj 110-ről 130 forintra emelkedne.
1: Magyar utazóközönség nagyon árérzékeny, és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ingatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és akkor sem nem okozna akkor a terhet.
2: Az év első felében 23%-kal több kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek a Netrisknél, mint tavaly. Az éves átlagdíja 9%-kal 49.000 forintra mérséklődtek. Erről a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője beszélt.
0: Besnyő Márton a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, egyre nagyobb idehaza a verseny az ügyfelekért, többségük ugyanis online is összehasonlítja a biztosítók kínálatát, amelyek ezért egyre kedvezőbb ajánlatokat adnak. Hozzátette, a díjak alakulásában új piaci szereplő megjelenése mellett az erősödő forint is szerepet játszhat, az alkatrészárak ugyanis csökkennek. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy egyre többen kötnek kiegészítő biztosítást, például kátyú vagy vadkárra is.
3: Ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket. Ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy minikaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások. Ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
2: Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást, a BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
0: Tegnap 36 ország magyarországi képviselete és 8 külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben üdvözölték az új kormány álláspontját, amely szerint Magyarország minden magyar otthona, valamint támogatásukról biztosították a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket.
4: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint 4 autó ütközött az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Szárliget térségében. A 49-es kilométernél már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás lassan oszlik. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kilométernél a fél útpályát lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt az Astoria csomópontban csak kifelé, a Rákóczi út felé lehet közlekedni. A környéken lépésben halad a forgalom. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, valamint a Hungária körúton a Tököli út közelében. Kovács Botond, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
2: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
4: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
6: Egy több méteres bronzcsizma a Tétényi fennsík határában. A kisgyermekeknek csupán érdekes látvány. A nagyszülőknek és felmenőiknek pedig a Sztálin szobor ledöntése annak a szimbóluma, hogy a legszörnyűbb zsarnokság is felszámolható, ha az emberek összefognak. A Memento Park

0: A nap gőbe faragott szobrok segítségével idézzük meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
1: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Színház és szakralitás. Könyv egy kísérletről.
2: Ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak.
1: Az este. A házigazda Fazekas István drámaíró, vendége Adorján Viktor irodalom és színház történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
3: 4:11 után egy perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Pénzügyi, illetve fogyasztóvédelmi tanácsokkal folytatjuk. Fontos változások léptek ugyanis életbe a pénzügyi panaszkezelés területén, amelyek minden bankszámlával, biztosítással, vagy akár digitális pénzügyi szolgáltatással élő fogyasztót érintenek. A Magyar Nemzeti Bank új rendeletének célja, hogy átláthatóbbá, gyorsabbá és egységesebbé tegye a panaszok kivizsgálását, de vajon mit jelent ez a gyakorlatban? Erről beszélgetünk a FEOSZ jogi igazgatójával, Baranyi Dórával. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlök minden hallgatót!
3: Szóval tisztázzuk először, hogy milyen új rendeletről van egyáltalán szó, és hogyan érinti ez a panaszosokat.
4: Igazából ez már egy korábban is létező rendelet volt, ezt újította meg az MNB, azért, mert olyan új technikai, olyan új szolgáltatók kerültek képbe az évek alatt, amiket gyakorlatilag a hatály alá vonta a Magyar Nemzeti Bank, és ezt rendkívül üdvözöltük, mivel nagyon fontos fogyasztóvédelmi lépés volt, hogy kiterjesztette ennek a rendeletnek a hatályát a pénzforgalmi és elektronikus pénzkibocsátó intézményekre, a hitelgondozókra és a kriptoeszköz szolgáltatókra.
3: Mert ugye ez a két új terület tulajdonképpen, amely megjelent a hétköznapokban.
4: Így van, tehát ezeket is bevonta a rendelet alá, a panaszkezelést hatály alá, tehát hogy hogyan kell nekik a panaszokat kezelni. Itt lettek szigorítások, itt is gyakorlati kérdések rendeződtek igazándiból, ami rendkívül szerintem erősíti a fogyasztóvédelmi és a fogyasztói jogokat. Az egyik az, ami fontos lépés volt, hogy a szóbeli panasz esetén ugye kérhetik a fogyasztók, hogy a választ elektronikus úton is megküldjék számukra, tehát, és egy gyorsabb, hatékonyabb, a mai világnak jobban megfelelő panaszkezelés alakulhat így
3: de
4: ki.
3: De például, ha én bemegyek a bankfiókba, és azt mondom, hogy ezzel azzal problémám van, arról kapjak aztán valamilyen írásos választ is. Nem elég, igen, hogy a bankfióknál az ügyintéző elmondja ezt, hanem áttekintető legyen, és később
4: így
3: is
4: van,
3: rá tudja
4: így van, így van,
3: nézni,
4: így van. Tehát fel kell venni róla
3: kaptam.
4: Akkor egy jegyzőkönyvet, abban a jegyzőkönyvben meg van, milyen tartalmi elemeknek kell benne lenni, és ugye az a jegyzőkönyvre, ha azonnal ugye nem tudnak válaszolni, vagy nem elegendő a válasz, akkor természetesen 30 napon belül a panaszra részletesebb választ kell adni, és itt szeretném kiemelni, itt is lett egy változás, hogy a panasz elutasító levelében most korábban a pénzügyi békéltető testületekről csak az elérhetőségükről kellett tájékoztatni a fogyasztókat, most már arról is, hogy mi a hatáskörük, tehát milyen feladataik vannak, tehát sokkal jobban fogják érteni a fogyasztók, hogy az ő ügyük, ami oda tartozik, miért tartozik oda, és milyen lehetőségeik vannak, tehát kibővítették a tájékoztatási kötelezettséget.
3: De ezt a bank fogja,
4: igen,
3: elmondani,
4: tehát
3: a
4: bank
3: panasz a problémája, akkor forduljon a fogyasztóvédelemhez, vagy forduljon a békéltető testülethez?
4: A békéltető testület, tehát a pénzügyi békéltető testületről kell tájékoztatást adni, tehát korábban csak azt, hogy mi a elérhetősége, mi a székhelye, most már a hatásköréről is kell, tehát fogják jobban érteni a fogyasztók ezt az egész mechanizmust.
3: Hadd kérdezzek valamit, mert már említette, és nem akarok úgy tenni, mintha otthonos lennék egyébként az elektronikus pénzkibocsátás, vagy a kriptoeszközök területén. De ezek ugye nagy részt azért a világhálón bonyolított tevékenységek. Itt hogyan lehet panaszt tenni? Tehát egészen más az, amikor tudom, hogy létezik egy konkrét bankfiók. Oda tudok menni, tudom, van folyószámlám, tehát van hova kapcsolni. Mi a helyzet egyébként például a kriptoszolgáltatóknál?
4: Itt is mindenféleképpen kell egy fórumot biztosítani a fogyasztók részére, ahol megtarthatják, beadhatják a panaszukat, tehát ez elektronikus úton, illetve ilyen chat folyamon keresztül kell, hogy működjön. Ha ez nem működik, akkor ugyanúgy ugye a Magyar Nemzeti Bankhoz kell fordulni, mint ugye intézményhez, és ugye ők vizsgálják ki, hogy biztosítják-e a fogyasztóknak azt a jogot, hogy ők a panaszukat megtegyék.
3: Ugye nagyon fontos, hogy ez a rendelet alapelvi szinten kimondja, hogy a szolgáltatóknak minden panasz teljes körűen ki kell vizsgálniuk, és meg kell válaszolniuk. Ez eddig nem volt így?
4: De ez gyakorlatilag eddig is, ebben olyan nagy változás nincs, tehát ez eddig is így volt, én úgy gondolom. Az a lényeges talán ebben mondom, hogy ugye a békéltető testületekről való tájékoztatást bővítették. És itt szeretném egy kicsit kiemelni azt a FEOSZ-nak azt az álláspontját, ami már nagyon régóta mondjuk, ugye itt azt is tudni kell, hogy vannak a pénzügyi békéltető testületek és a sima békéltető testületek, akik a pénzügyi szolgáltatókon kívül dolgoznak, és a FEOSZ-nak nagyon régóta álláspontja az, hogy nem biztos, hogy jó helyen vannak ezek a békéltető testületek. Ugye a sima békéltető testületek, az általános békéltető testületek, azok az iparkamarák mellett működnek. És az iparkamarák mellett működő békéltető testületeknek a szakmaisága, illetve függetlensége nem mindig biztosított megfelelően. Ezt már évek óta mondjuk a jogalkotónak, hogy ezt érdemes lenne átgondolni. Mi több megoldási javaslatot is letettük már az asztalra. Egyelőre ezek nem lettek meghallgatva, vagy nem lettek érvényesítve, de azt gondolnánk, hogy ezen érdemes lenne elgondolkozni, hiszen a békéltető testületek függetlensége az rendkívül fontos lenne végre biztosítani. Ugye a kamarák mellett működik, tehát a kamara az mégiscsak a vállalkozói oldalt képviseli valahol, valamilyen szinten, és ezért nagyon fontos lenne, én azt gondoljuk a függetlenség, és hát ugye miután 250 ezer forint alatt kötelező jellegű döntés születik, ezért a szakmaiság is nagyon-nagyon fontos lenne.
3: Milyen panaszokkal fordulnak egyébként jellemzően önökhöz, tehát a pénzügyi területeket érintő panaszokkal fordulnak önökhöz a fogyasztók, illetve milyen jogorvoslati lehetőségek vannak egyáltalán?
4: Igen, tehát itt nagyon sokszor van olyan, hogy nem megfelelő az elszámolás, nem tudnak bizonyos költségekről, nem kapták meg a tájékoztatást.
3: Tehát, hogy utólag derül ki, hogy itt van ez a költség, és ezt nem
4: így
3: mondták
4: van,
3: nekem, tehát, hogy ez
4: és
3: lesz.
4: És akkor ezt végig kell bontani, hogy vajon volt-e ilyen tájékoztatás, tényleg az általános szerző vagy az üzletszabályzatban ez átvezetésre került, erről kaptak-e tájékoztatást a fogyasztók megfelelően. És akkor ilyenkor kell vizsgálni ezeket a költségeket, hogy indokoltak-e, tényleg történt-e valami. Tehát ez egy hosszú folyamat, ennek lehet hatósági része is, lehet békéltető testületi része, tehát ez nagyon összetett folyamat minden szempontból a pénzügyi területen is, de egyébként más területen is.
3: Jogorvoslatot illetően mire számíthat egyébként egy ügyfél? Tehát van, amit rögtön ott a bankfiókban azért kezelnek, és nem tudom, például visszafizetnek valamilyen összeget, vagy azért nagy részt a békéltető testület elé kell vinni minden ügyen.
4: Az az igazság, hogy ugye nálunk általában probléma fordul.
3: Tehát az jelentkezik, amit nem kezeltek
4: én arról
3: helyben.
4: Így a fogyasztóvédelmi orralról nem nagyon látjuk a pozitívat, azért hozzánk nyilván nem feltétlenül fut be, de a negatívumokat látjuk, és abban továbbra is az a tapasztalásunk, hogy nem értik még mindig a fogyasztók ezt a pénzügyi szolgáltatói területet. Tehát itt még mindig olyan...
3: Hát lehet, hogy úgy is van megfogalmazva sokszor, hogy ne is annyira értsék.
4: Hát elképzelhető, igen. Tehát ebbe is lenne egy... Bár előírás, hogy ugye a fogyasztónak ezt érteni, érthetően kell megfogalmazni a válaszokat, de hát nem tudom, hogy nem lehet érthetőbben megfogalmazni, vagy nem fogalmazunk érthetően. Tehát ez egy érdekes kérdés.
3: Ugye már egy másik műsorban beszélgettünk különböző internetes szolgáltatások kapcsán is arról, hogy milyen nehezen lehet elérni különböző külföldi szolgáltatókat. Mi a helyzet pénzügyi területen?
4: Én azt gondolom, hogy ez még annyira talán nem jellemző, hogy külföldi bankokat. Tehát, hogy ugye, ha van magyar fiók, hát a magyar fiók van, akkor nyilván
3: digitális.
4: Ott mindent ugyanúgy intéznek, és ugye az ugyanúgy oda tartozik. Tehát ezek, nekik ugyanúgy meg kell felelni a magyar szabályoknak. Tehát
3: Van egyébként valamilyen nemzetközi szabályozás, ami ugyanúgy érvényes itt is nálunk, tehát hogyha külföldi szolgáltatóról van szó, hogy azt akkor nyomon tudják követni?
4: Hát nyilván én azt gondolom, hogy a fiókvállalatnak ugyanúgy meg kell felelni a magyar jogszabályoknak, de hát az összes banknak meg az Európai Uniós szabályoknak meg kell felelni, és nyilván ezen a területen is rengeteg olyan Európai Uniós rendelet, előírás van, ami a szolgáltatókat a fogyasztóvédelem területén szabályozza. Ezek elég szigorú szabályok, de bár gondolom lehetne még szigorúbb is.
3: Hogyha valakinek nincs most konkrét panasz, ami miatt azt gondolja, hogy na utána nézek, hogy vajon hogy fogják ezt kezelni, akkor mi az, amire érdemes mégis ügyelni, illetve kikre terjed ki egyáltalán ez az új szabályozás? Hol nézhetnek utána egyébként a különböző banki szolgáltatásokat igénybevevők?
4: Hát a magyar, ez igazándiból ez ugye megjelenik a jogszabálygyűjteményekben ez a rendelet, tehát ott lehet megtekinteni, illetve a Magyar Nemzeti Bank honlapján is, illetve a mi honlapunkon is lesz, van egy rövid tájékoztató erről, maga a rendelet szövege nincs fönn, de egy rövid tájékoztató.
3: Tehát a FEOSZ oldalán.
4: Igen, igen, igen.
3: Milyen típusú panaszok érkeznek önökhöz a leggyakrabban?
4: Húha, hát ez nagyon-nagyon-nagyon sokrétű. Azért általában én azt gondolom, hogy a pénzügyi panaszok viszonylag kevesebb. Általában az általános, tehát az építőipart érintő, a közszolgáltatásokat érintő, az áram, gáz, hulladék gazdálkodással kapcsolatos, és a természetesen a jótállás garancia az a sláger. És hát ne felejtsük el az utazásokat, tehát ott is, főleg most nyáron nagyon sok probléma lesz, az gondolom.
3: Érdemes ebben is tudatosnak lenni, és hogyha kell, akkor a FEOSZ-hoz fordulni.
4: Mindenképpen javasoljuk.
3: Vagy legalábbis
4: igen.
3: A FEOSZ oldalára rákattintani, hogy milyen jogorvoslatot találhatnak. A pénzügyi panaszkezelés területén életbe lépett változásokról is beszélgettünk Baranyi Dórával, a FEOSZ jogi igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
4: Én köszönöm.
1: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
3: És hát most egészen másfajta járatokban folytatjuk. A dorogi szénbányákról szól a hangképes összefoglalónk.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
5: A dorogi medencében több mint 200 éve indult meg a bányászat. Ez a szakma adott a környéken a legtöbb embernek munkát, és ez formálta olyanná a helyi falvakat, amilyennek ma is ismerjük őket.
6: A termelés beindítási ünnepségen megjutalmazták a bányaépítésben kitűnt dolgozókat.
5: A dorogi üzemhez kapcsolódott a lencsehegyi bánya is. A kesztölci férfiaknak nem kellett messzire menniük, konkrétan a falu határában dolgozhattak. Radics István néhely történészt hallják.
7: A dorogi bánya közel van, de a dorogi bánya üzemhez tartozott a lencsehegyi bánya. Nem tudom pontosan a mélységét, de nagyon mély művelésű bánya volt. A Salgótarjáni kőszénbánya nyitotta meg a dorogi szénbányákat, és így annak dolgozóivá váltak a kesztölci férfiak.
5: Volt egy éles határvonal a föld alatti és a felszíni munka között.
7: Külszínieknek hívták a fatelepen, meg egyéb helyeken dolgozókat, akik a szénszállítással foglalkoztak meg az egyéb helyeken, de a többség az ugye a bánya mélyébe járt.
5: Bár a falu nagy része a bányából élt, a közeli esztergom iskolái miatt a fiatalok előtt más utak is megnyíltak.
7: Tulajdonképpen bányász dinasztiák alakultak ki, de volt azért más lehetőség, miután tudjuk, hogy sok iskola van Esztergomba, és ebből kifolyólag azért más szakmák és mesterségek is bekerültek a falu közéletébe.
5: 1981-ben indult el a termelés Kesztölc határában. A nagyjából 10 millió tonnás szénvagyon felszínre hozatalában a csúcsévekben 1100-1200 ember dolgozott.
7: A legfiatalabb bányász korosztály is most már 60 év fölötti, és mégis a bányász rendezvények rendkívül népszerűek. Inkább a megemlékezésekről szólnak, megkoszorúzzák a bányászok, bányászhősök a bányában meghaltaknak az emlékművét, és emlékeznek. Bányász himnusszal kezdünk, bányászdalokkal zárunk. Szlovákul is vannak bányászdalok, amelyeket ilyenkor énekelnek. Megható minden bányász meg megemlékezés.
5: A bánya nem csak munkát adott, hanem átírta a falu térképét is.
7: Új utcák épültek, akkor ugye divat volt a Kalákában való építkezés, maguk építették a házaikat sok esetben, és nagyon bővült a falunak az új része, szlovákul Novád Edina, új falu. Ez, ahol most vagyunk, az a Staráda Edina, az a régi falu. Ketté választotta a falut ez az időszak.
1: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: 10:30 van, most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
8: A közép-európai országok erősek, és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Dolcs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórták el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A párt feljelentést tett az ügyben. A fővárosiak véleményét kéri a BKK több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólókat, melyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombány, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A sok napsütés mellett ma is csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos. A híradást Berente Marian készítette. Krónikával 11 órakor jelentkezünk.
1: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
3: Az orvostudomány fejlődése az elmúlt évtizedekben óriási lépéseket tett, és az is tisztán látszik, hogy a betegségek jelentős része életmódbeli tényezőkhöz köthető. A szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás vagy bizonyos krónikus állapotok kialakulásában nagy szerepet játszanak mindennapi szokásaink. De lehet-e életmódváltással valóban gyógyítani is? Mit jelent az életmódorvoslás? Mindjárt ez is kiderül. Bátori Gyöngyvér először olyan valakit kérdez a tapasztalatairól, aki kipróbálta a módszert.
9: Paska Ferenc számára mindig fontos volt az egészséges életmód, orvoshoz ugyanakkor nem szívesen járt, mindaddig, amíg Batéba nem érkezett az új házi orvos Magyar Lóránt. Milyen ilyen praktikus tanácsot lehet adni, vagy hogy ez ne egyfajta nehézség legyen, hanem tulajdonképpen a mindennapoknak a része?
10: Én is eszek mindenfélét, mint ahogy a legtöbb magyar ember, de el kell kezdeni beilleszteni az én apróságokat, hogy egy nap megegyünk egy almát először, kezdjük az olyanokkal, amik finomak, de tudjuk, hogy egészségesek, és akkor utána elmehetünk ilyen zöldséges vonalon is, akkor végezzünk minden nap valami olyan tevékenységet, ami valamilyen szinten megerőlteti az izmainkat, vagy kezdjük könnyű sétákkal, ahol növeljük a távukat. Vízivásnak a fontossága, hogy az legyen meg, az is egy könnyen kivitelezhető dolog. Akkor vannak ilyen egyensúlygyakorlat, amit el lehet végezni egy perc alatt is, hogy az ember akár ezt ki is próbálhatják a hallgatók, hogy fél lábra állnak, csukott szemmel, kiteszik a kezüket oldalra, és akkor hogy hány másodpercig tudnak megállni, és hát ez általában az első átlag, ez ilyen 10 másodperc körüli, és akkor ez, ha már egy perc megvan, vagy a fölött, akkor az már egy nagyon jó eredmény, és ennek többféle jótékony hatása is van, nem csak az egyensúly, hanem idegrendszerre is, az apró dolgokkal kezdjük ezeket, mert ezek egyszerre nem fognak menni, itt nagyon sok tényezős a dolog. Mindenkinek azzal kell elkezdeni, ami ő szerinte a legkönnyebben megy neki, és mindig egyre több kis apróságot belecsempészni a mindennapokba, észrevétlenül, mert így lesz csak teljes a siker, és a fokozatosság elvét betartva minden nap kell csinálni valamit az egészségünkért, nem minden nap kell mindenféle dolgot csinálni, de minden nap kell valami keveset tenni. Mióta doktor úr van, azóta még szeretek is jönni a házi orvoshoz, és már itt el lehet beszélgetni, meg itt lehet választani, hogy az ember vagy a gyógyszereket választja, vagy az egészséges életmódnak bizonyos pilléreit. Mindre tanácsokkal egybeköti ezeket a beszélgetéseket, amiket be tudunk építeni a mindennapokba.
3: Egy beteg tapasztalatait hallották, illetve egy egészségesen élő, hát egykor panaszokkal küzdő beteg tapasztalatait, és a jó hír az, hogy a doktor úr is itt van most velünk, mégpedig a budapesti stúdióban üdvözlöm dr. Magyar Lóránt, orvost, életmódorvost. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy de öröm, hogy itt lehetek beszélgetni.
3: De házi orvosként is dolgozik ezek szerint?
11: Igen, házi orvos vagyok alapjáratban, és vagy nem tudom, hogy alapjáratban mi vagyok. Az életmódorvoslás a szívszerelmem, és régebb óta foglalkozom vele, mint amióta orvos vagyok, és amellett meg mentálhigiénés szakember, lelkész, tréner.
3: Hát, hallgatók nem látják, én látom, területe. Hogy mi, te abszolút derűt sugároz, nem csak az arc, az egész testtartása, mozgása is, tehát hogy ez annak köszönhető, hogy ilyen régi szerelem, vagy egyszer csak rádöbbent arra, hogy bizony mi itt egy ilyen szerves egészként létezünk, és ez összefügg a betegségekkel, és majd utána orvos lett?
11: Azt gondolom, hogy az alaptermészetemhez tartozik a derű, optimizmus, vidámság. Ugyanakkor meg sok munkába is került ez, hát nem feltétlenül magától értetődő. És az egyik legfőbb fogalom, ami számomra az életmódorvosláshoz kötődő, az az életfilozófia. Hát nem az az elsődleges kérdés, hogy hogyan étkezünk, mennyit mozgunk, jó az alvásunk, hanem mi az életszemléletünk. A hálateltséggel, derűvel, optimizmussal, reményteljességgel nézek a mai nap lehetőségeire, történéseire, az teljes egészében befolyásolni fogja a sejtjeim működését, az anyagcserémet, az idegrendszeremet.
3: Ez
11: hát az életmódor volt természetesen. Ez már vastagon bizonyított. És ha ezen egy kicsit csiszolgatunk, és döntést hozok afelől, hogy igyekszem azt a szemveget föltenni ma, ami a derűnek a látása, akkor az az egyik legjobb lépés az egészség felé.
3: Annyira érdekes, amit mond. Én hallottam, hogy például az ember belenéz reggel a tükörbe, és akár erőltetettem mosolyog, akkor is, amikor nagyon nehezére esik elindulni, akkor attól állítólag jobb kedvű lesz. Ez valahogy így érvényes az egészségünkre vonatkoztatva is? Tehát, hogyha felkelek reggel, belenézek a napba, és azt mondom, hogy de szép az élet, mennyi jó dolog történhet ma, akkor az kihat a szervezetemre, nem fognak úgy megtámadni a betegségek?
11: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos nyitása ennek a témának. Az a modern összetett tudomány, amit úgy hívnak, hogy pszichoneuroendokrinoimmunológia.
3: De szép neve.
11: Ez egy összefüggő egység, ami arról szól, hogy a pszichóval kezdődik a fogalom, tehát a gondolat, az érzés, a viselkedés, az befolyásolja az idegrendszerem működését, ezen keresztül a hormonális háztartást, immunrendszer működését. Tehát egyenes összefüggés van a hangulatom, a gondolatom, a döntésem és az anyagcserém a sejtszintű élettani mechanizmusaim között. Úgyhogy igen, tehát ha tükörben nézve azt mondom, hogy én ma a jót, a szépet, az igazat, az örömet, a derűt választom, panaszkodás helyett a hálaadást választom, ez egy olyan üzenet a sejteknek, minden sejt megkapja ezt az üzenetet, ami arról szól, hogy hatékonyabban működünk, életigenlően működünk, erőteljesen működünk, védjük a rendszert, rendezettek vagyunk, és a rendezettség felé terelődik minden. Tehát ezek az alapkövek.
12: És ezt én ki tudom váltani, tehát hogy ezt tudom erőltetni, és akkor majd ez ilyen öngerjesztő folyamatként aztán természetes módon is jön.
11: Így van. Az agyunkban ugyanis össze vannak kapcsolva a dolgok, tehát ha egy mosolyra álló grimaszt vágok, akkor az agyamba úgy van kódolva, hogy ehhez az öröm érzése társítható, vagy társul. Ezek szerint az agy azt mondja, aha, van itt egy arcberendezés, ehhez az öröm érzését kell társítani, hozzá is kapcsolja, és mintha benyomok egy kapcsoló gombot, a hangulat elkezd megváltozni.
12: És érdemes például reggel leírni magamnak, hogy na ezt a pillanatot várom, ami lesz majd a napban, mert ott jó dolog lesz, vagy várom, hogy ez legyen. Tehát nagyon, hogy érdemes ennyire tudatosan neki
11: a várakozásaink, indulni? A rákészültségünk, az, amit gondolok, amit hiszek, az egész, egész befolyásolja, hogy mit fogok érzékelni a külvilágból, az észlelésemet befolyásolja, agyi központok átrendeznek, szűrőrendszereink átrendeződnek, és azokat a dolgokat engedem be, azokba az irányokba teszek lépést, amelyek a célomat szolgálják. Ha az a célom, hogy egészséges legyek, jó érzésem legyek, hangulatom rendezett legyen, akkor abba az irányba mozdulnak az idegi mechanizmusaink és a hormonális mechanizmusaink. Ez egy csodálatos rend, annyira szépséges. Most nagyon belementünk itt már a mélyébe.
12: De mert annyira szép ez a része, és az jutott eszembe, ugye, hogy olvassuk például Placid atyáról, hogy ő azt a módszert követte egyébként a hasonlóan szenvedő társaival, hogy minden nap végén összegezték, hogy akkor nézzük meg, hogy mi volt jó ebben az egyébként nagyon nehéz napban. Tehát ez a hálaadás akár a nap végén is jó lehet, akkor kizárom azokat a káros tényezőket, amelyek rombolnának engem.
11: Sőt, azt állapították meg a pszichológiai, egészségpszichológiai kutatások, hogy a hálaadás az egyik legerősebb védőfaktor. Ez nem engedi meg a depressziót, a haragot. Tehát egyszerűen semlegesít egy csomó olyan pusztító, negatív érzelmi mintázatot, amelyek fizikailag is megbetegítő képesek. Visszanyúlhatunk egész Viktor Frankl-ig, ugye a náci koncentrációs táborok korszakáig, és ő mint neurológus, pszichológus, pszichiáter, aki az egzisztencia-analízisnek, logoterápiának az atya, aki azt mondta, hogy bármilyen körülmények között lehet az ember, de az embernek szabadsága van megválasztani a reakcióját ezekre a körülményekre. És ez a megválasztott reakció összefüggésben van a túlélési lehetőségeivel és képességeivel. Hát egyenes arányosság van ezek között. Tehát megint oda lyukadunk ki, amit én hangsúlyozok, hogy az élet filozófiával kezdődik. Hát nem lehet életmódváltást, nem lehet gyógyulást elérni, hogyha a szemléletben nincs változtatás. Hát a panaszkodó, lázongó, elégedetlenkedő, frusztrált, dühöngő, haragot tartó lelkiállapottal nem lehet a gyógyulásra szerteni.
12: De sokszor az ember ebből egyedül nem jön ki. Ilyenkor kell életmód orvoshoz fordulni? Vagy elég, hogyha nem tudom, pszichológushoz, vagy jó baráthoz?
11: Azt mondanám, hogy első lépésben mindegy is. Első lépésben legyen valamilyen kapcsolatteremtés, amely túlmutat azon a körön, amelyben eddig mozogtam. És akkor megint egy alapszabályhoz lyukadunk, hogy azok a dolgok, az az út, azok a döntések, amelyek elhoztak ide, azok nem fognak elvinni oda, ahol lenni szeretnék. És ahhoz, hogy eljussak oda, például gyógyultabb, megelégedettebb életállapotba, életminőségbe jutni, ahhoz kell a segítség. Egy tanácsadó, egy útmutató, egy támogató, ez lehet egy barát, egy családtag, egy szakember, és a szakember lehet. Hát nem nyüzsögnek az életmód orvosok, mondjuk, hogy jó, akkor én most elmegyek egy életmód orvoshoz, nézzük, van-e ilyen szakrendelés? Hát nincs. De életmódorvosok vannak, és van életmódorvos, most már licencvizsga is, tehát szakvizsgára építhető továbbképzésként, ez egy önálló orvosi disziplina lett már Magyarországon is, vizsgázni lehet belőle, oklevelet szerezni róla, és életmódorvosként dolgozni. Hát ideális az, hogyha az életmódorvoshoz jut valaki, mert ő együttműködik pszichológussal, dietetikussal, gyógytornásszal, mentálhigiénés szakemberrel, tréner, akivel kell. Hát ő úgymond egy karmester egy zenekarban, összehangolva különböző szakemberek munkáját.
12: És a komplex egészet látja. Igen. Mielőtt folytatjuk itt a beszélgetést a stúdióban, hallgassuk meg ismét egy másik beteg tapasztalatait, a riporter Bátori Gyöngyvér.
9: Egy kedvezőtlen lelet Ivánné Gelencsér hajnalkát is cselekvésre ösztönözte. A tudatos életmódváltásnak köszönhetően pedig gyógyszerek nélkül sikerült javítania egészségi állapotán.
13: Februárban elmentem egy vérvételre, és írtozatosan rossz eredményeim lettek, és én akkor már magamtól elhatároztam, hogy itt változtatnom kell, és február közepén eljöttem a házi orvoshoz. És mondtam neki, hogy mit szeretnék, életmódot változtatni, két mankos bottal járni nem tudtam, férjem támaszkodva, az ő segítsége nélkül se fürödni, se öltözni, se járni, semmit nem tudtam, és akkor leültünk, beszélgettünk, és én nem tudtam, hogy ő életmód orvoslással foglalkozik, elmondtam az elképzeléseimet, hogy én mit szeretnék, és láttam az arcán, hogy mosolyog, és gondoltam, hogy na, akkor ez már jó. Rám szánta az időt, kikérdezte, hogy mit csinálok, hogy csinálok, elmondtam, hogy én kivontam a cukrot, lisztet az életemből, rátértem magamtól az egészséges táplálkozásra. Beton biztosan tudtam, hogy ezt akarom. Volt egy célom, amit el szeretnék érni. Az, hogy járni tudjak, és randizzak a férjemmel újra. Ez az én titkolt vágyam. Eltelt egy jó pár hónap, és azt vettem észre, hogy tudok járni egyedül. Minden héten kezelésre jártam, az izmaim le voltak tapadva. Az első 4 alkalom, az a fájdalom, ami akkor volt, az leírhatatlan, de végigcsináltam, mert tudtam, hogy miért kell. Az orvosom is, aki állandóan dicsért, és adta az erőt, hogy ez az hajnalka, ne adj fel, ügyes vagy, tarts, és a férjem segítsége, ők ketten, ha ők nem lettek volna, nem biztos, hogy ezt meg lehet csinálni.
9: Nyilván itt van egyfajta szakmai segítség is, de azért szerintem az emberi oldala talán legalább ilyen fontos, hogyha nem fontosabb.
13: Ez így van, tehát ő nélkülük biztos, hogy nem sikerült volna. 102 kiló voltam az elején, most vagyok 86. Kimegyek az utcára, az emberek megfordulnak. Jé, hogy megváltoztál? Mit csináltál? Mondom, semmit, csak azt teszem, ami nekem finom.
9: Kezésen túl mi az, ami még sikerült változtatni?
13: Hozzás. Tehát sétálok, biciklizek, az kezdettől fogva úgy tettek föl a szobabiciklire, 5 perccel kezdtem. Most már egyedül mászok föl a szobabiciklimre, 1/2 órát is tudok biciklizni, 5 lépést tudtam menni, most már a 10 kilométer is megvolt, egyedül és önállóan, tehát én el vagyok csodálkozva magamon, és élvezem, hogy egyedül tudok fürödni, egyedül tudok költözni, egyedül tudom fölhúzni az oknimat, és ezt tényleg az orvosomnak köszönhetem. Gyógyszer nélkül ez a legfontosabb.
3: Micsoda boldogságot tud okozni, hogyha az ember képes mondjuk 1/2 órát biciklizni újra, és újra úgy érzi, hogy itt van teljes egészében az életben jelen, és tud örömet szerezni másoknak is. Önök például jártak már életmódorvosnál, mit várnának egy ilyen kezeléstől? Írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja nekünk, hogy kemoterápia alatt végig agykontrolloztam, hogy egészséges legyek. Azt mondtam magamnak, hogy egészséges vagyok, meg fogok gyógyulni, így a kezelés nem okozott nagyobb terhet. Nem tudom, hogy ez például része annak a fajta életmódorvoslásnak, amiről már beszélgettünk itt az iménti percekben dr. Magyar Lóránt orvossal, életmódorvossal, vagy miből áll egy ilyen életmódorvos konzultáció, kezelés egyáltalán?
11: Hadd kezdjem azzal, hogy én Batéban vagyok házi orvos, ez egy kis falucska Somogy vármegyében. És falusi házi orvosként nyilván az emberek átlagos hétköznapi életéhez illeszkedve, de ugyanakkor mégis felfedezvén azt az igényt, hogy valami mást is szeretnének, amikor ez a hölgy is, akit bejátszottunk, gyógyszereket szedett, bőséggel vérnyomása volt, neheze, nagyon rossz állapotban volt, tehát a megszokott orvosi kezelések mellett, és azt mondta, ez most már kibírhatatlan, nem tudok tovább, és nem akarok tovább így élni, akkor a konzultáció miből áll? Hogy nézzük, hogy élsz most? Mi történik most? Mi az, amit tettél eddig? Mi az, ami ide vezetett?
3: Tehát megpróbálja kideríteni,
11: megállapítjuk azt, hogy mi vezetett ide, hol vagyok most.
3: A szervi bajokon túl.
11: Szervi bajok mögött mindig vannak mentális programok, viselkedési mintázatok. Hát nem csak csupán, megint azt mondom, hogy életszemléletnél nem lehet leválasztani a kettőt. Az életmódolósás nem csak módszertan, hogy eddig ettem a fehér kenyeret, most meg teljes kiürülésű kenyeret eszem, eddig ettem húst, most meg zöldséget fogok enni. Hát ez nem csak ennyiből áll. Ahhoz, hogy tartós legyen, ahhoz kell ez a szemlélet formálás vagy módosítás, és ha egy első konzultációról beszélünk, akkor persze, hogy mi a jelenlegi életviteled, időbeosztás, értékrend, és hogyha azt mondom, hogy életfilozófia, akkor ezt így is lefordíthatnám, hogy mi az értékrended, mi az, ami igazán fontos. Én ettől a hölgytől is, és mindenki mástól, aki életmód orvosi beavatkozást, mert itt nem prevencióról beszélünk, hanem nagyon tervezett terápiás intervencióról, ami nagyon mélyen benyúl a test működésébe, a mentális rendszereink működésébe. Azt a kérdést teszem föl először is, hogy mi a miérted? Miért akarsz változtatni? Mi az, amiért hajlandó vagy megtenni a lépéseket? Mi az a nagy cél, amiért küzdeni akarsz, akkor is, amikor nehéz szakaszba kerülsz?
12: Játsszuk el, hogy én belépek önhöz a rendelésre. Azt mondom, hogy nekem vannak különböző gyomorpanaszaim. Nagyon nehezen kelek föl, mondjuk nehezen térek magamhoz. De engem már nem is érdekel semmi, nincs is kedvem semmihez. Ilyenkor mit szokott mondani, vagy hol kezdi el? Vizsgáljuk meg, megméri a vérnyomásomat?
11: Általában nem is a vérnyomásmérés az első, és nem is az, hogy megtapogatom a páciens hasát. Előbb beszélgetek vele egy 10-15 percet, még mielőtt bármi egyéb vizsgálatra sor kerülne. Megkérdezem, hogy és amúgy meg mivel foglalkozik?
12: Hol a család?
11: Hol a család? Hogyan tölti a napjait? Milyen időbeosztása van? Sok a stressz az életében? Sok a rohanás, kapkodás? Hogyan alszik, alvásra? Mert nagyon kimerült lehet, hogy kimerült. Teszem fel, hogy ránézek az arcára, és azt mondom, hogy hát olyan nyúzottnak tűnik egy kicsit, mintha meggyűrte volna valami. Hát elkezdek kihívogatni érzéseket, és az érzések mentén, az élethelyzetek mentén indulunk el. És aztán azt mondom, na, akkor megvizsgálnám, megtapogatom a hasát, mérjük meg a vérnyomását, nézzük meg a testsúlyát. Hát lassan megyünk bele, én nem a testi tünetek oldaláról indulok el, hanem ahhoz kapcsolódom, ami neki fáj, és ez pedig valahogy most az ő élete. Ami oda vezetett, hogy ő neki panasza van. Persze lehet, hogy csak az, és tegnap este mit vacsorázott, ez túlzabáltam magam, és most ezért fáj. Ja, hát akkor egyszerű a helyzet. Hát alapvetően azért igyekszem elkülöníteni a rendelőben azt, hogy itt most egy egyszerű kisiklás van, és egy tüneti kezelés, vagy oldjuk meg gyorsan, oltsuk el a tüzet, vagy pedig mélyebb szándék van, és tényleg az, hogy most már meg szeretném oldani ezt a lehetetlen helyzetet.
12: Tudja, szerintem rengeteg ember álmodik ilyen házi orvosról, rengetegen mennek azért az orvoshoz, hogy valaki végre törődjön velem, mondja meg, hogy mi a bajom tulajdonképpen, de hát erre azért ritkán van idő. Önnek miért éri meg mégis ennyi időt egy-egy beteggel foglalkozni?
11: Erre nincs más jó válasz, csak az, mint a szenvedély. Ez nekem elhivatottság, életküldetés. Hát én nem vagyok rest azt mondani a páciensnek a betegrendelés kellős közepén, és van rá 10-15 percünk, hogy a rendelés után, vagy holnap egy óra, akkor jöjjön el, és egy egész órát fogunk tudni beszélgetni. Többször jött vissza hozzám ez a visszajelzés, hogy hát még nem találkoztunk ilyen, hogy ennyi időt szánt rám egy orvos. Kikérdezett, meghallgatott, figyelt rám, megfogott, megtapintott, megvizsgált, érdekelte az életem. Első körben bizalmat építünk, nem módszertant, nem műszerek jönnek elő. És néha azt mondom a páciensnek, hogy jó, most a rendelőből menjünk át a másik terembe. Ez egy beszélgetős szoba, erre a célra van berendezve. Nagyon szép színekkel, hangulattal, dekorációval, és ott leül valaki, és elkezd beszélni az életének a történéseiről, a nyűgjeiről, a bajairól. Vagy átmegyünk a másik rendelőbe, ahol mondjuk Bowen kezelést végzek rajta, vagy egy Bowen kezelés után 10-15 percet, ez egy manuálterápiás technika, lágy szöveti manuálterápiás technika, derékfájás, nyakfájás, hátfájás, válfájdalom, könyök, stb. Megkezelem, utána leül, lenyugszik, és nem siet, és elkezd mesélni az életéről. Miért? Mert az érintés bizalmat teremt. Kihív, megszólít. Azt érzi a páciens, hogy biztonságban van. És nálam biztonságban van. Megteremt. Én mentálhigiénés szakember vagyok 25 éve. Hát néha azt mondom, hogy hát itt nem a hasfájásról kell beszélgetnünk, hanem a szorongásairól, a családik, a házasságáról. És amikor ezek megszólításra kerülnek, akkor aztán mondja, hogy ó, doktor, pánikbeteg vagyok. De eddig ezt nem mondtam senkinek. Tudunk ezzel is dolgozni? És tudunk ezzel is dolgozni.
12: Annyi minden jut eszembe ennek kapcsán, amit mond, és olyan kevés időn
11: van. Rövid az idő, és az életmodorvoslás nagyon gazdag.
12: Csak azon gondolkodtam, hogy milyen jó lehet maguk felé a faluban járni akkor mostanság, mert sokkal több mosolygós ember lehet arra felé, és remélhetőleg kevesebb beteg is, de hogy ezekre a feladatokra, amelyeket most ön végez, valamikor a falu közösségében azért csak megvoltak az emberek, mert hogy ilyesmi feladatot töltött be, hát elsősorban ugye a nagy család, vagy valaki a családon belül, de akár a szomszéd, a pap, vagy a tanító is. De ezek eltűntek, ezek az emberek, és lehet, hogy ez is betegít.
11: Eltűntek a szociális megtartó hálók. Most lelkipásztori, katolikus, áldon diakónusként lelkipásztori szolgálatom is van, és ennek a hiányát is látom a faluban. Most igény az meg, amint megszólítjuk az igényt, mutatkozik is, felhangosítódik. És ezért azok a programok, amiket meghirdetünk, most alapítottunk mi ott a rendelőhöz kapcsolódóan egy életmódcentrumot, ez a LÉC, a lépésváltó életmódcentrum, ahol magasabb szintre emeljük a LÉC-et, ami az egészség, tudatosságot, életminőséget, személyes felelősségvállást illeti, és ahogy megfogalmazunk programokat, óvodás egészségnap, egészségóra minden hónapban van, sétakör a mezőn, és jönnek az emberek nem csak a helyből, hanem Kaposvár, Dombóvár vonzó körzetéből, máshonnan is. Jön az érdeklődés, hogy ó, ez nagyon tetszik, ez nekünk nagyon kell, és legyen még, hozzá szeretnénk ehhez járulni, fölvirágoztatjuk az erkét, a kertet, és de csodálatos dolgok születnek, mert az emberekben megszólításra kerül az, hogy tenni akarok valamit a jóért, a szépért, az egészségemért, másokért, és ez közösségteremtés, nem csak gyógyítás, közösségteremtés is. Hát az életmód orvoslás az nem csak a testi bajok kezelésével foglalkozik. Foglalkozik a stresszkezeléssel, a közösségi társas kapcsolatokkal, az érzelmi nyűgökkel. Hát egy sokkal kiterjedtebb, átfogóbb, annál is inkább, mert az ember egészét tekinti. És ha most a hivatalos életmódorvoslást nézzük, ez nagyjából ilyen 20 éve létező önálló orvosi ágazat.
12: Van Magyarországon?
11: Hát ilyen nincs másik. Hát vannak életmódorvosok ilyen beállítottsággal, de ezzel a komplexitással, hogy a háziorvosi, a mentálos, a spirituális vonalon, közösségépítő vonalon, tehát ilyen egységesen kezelve ezt, és hogy ennek most van egy bázisa, és mondhatni, hogy most a Baté háziorvosi rendelő mellett levő centrum, a lépésváltó életmódcentrum, az egy bázisa ennek a szemléletnek, ami kitágítja ezt. Én ugye Buteyko légzés specialista is vagyok, és nagyon hangsúlyozom a légzés fontosságát. Ez mondjuk máshogy hiányzik a hivatalos életmódorvosi pillérek között, nem szerepel. Miközben az összeset meghatározza a légzés minősége, a légzés optimális.
12: Hát ott kezdődik az életünk.
11: Ott kezdődik, és ott is fejeződik be, hogy abba hagyjuk. Hát nagyon sokban függ. Az ember jelleme, erkölcsi magatartása, én ezt is behozom, ugyanis a bűntudat gyötör, és tudom, hogy rosszat tettem, és ez az önmarcangolás, ez egy megbetegítő tényező. Hát jó ezeket kitenni, napfényre hozni, ezeket is valahogy letenni, akár meggyászolni, elengedni. Szóval csak úgy csipegettünk, most morzsákat hozok ide, kitágítva azt a látást, hogy milyen lehetőségek vannak az életmódorvoslásban.
12: Hát attól tartok, hogy Batén majd hirtelen megfog. Lassan kifut az időnk, és nagyon sok üzenet érkezett, bár írja egy hallgató, hogy Székelyben is ilyen orvos van. Aztán van, aki azt mondja, hogy hormonok miatt ízületi fájdalmaik vannak. Elkezdtem sportolni, mozogni, folyadék, csökkent az ízületi fájdalom, és nem idegeskedek semmin, stresszmentes életet próbálok élni, kizárni a rosszat. És persze nagyon sok konkrét üzenet érkezett önhöz, és azt mondja egy hallgató, hogy sok-sok ilyen drága tudatos házi orvos kellene, így tovább, sok erőt, köszönjük, hogy ilyet hallhatunk. És mondom, tehát szerintem ott a létcentrumban is hamarosan megnövekednek, vagy megnövekszik a paciensek száma. Erika írja nekünk, hogy legyünk szívesek bemondani ennek a doktor úrnak a nevét, szeretnék egy ilyen házi orvoshoz tartozni. Bemondjuk természetesen a doktor úr nevét, és nagyon szépen köszönöm, hogy felutazott hozzánk. Dr. Magyar Lóránt, orvos, életmódorvos volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm, hogy itt volt.
11: Köszönöm előre. Szépen.
12: A délelőtt mai műsora ezzel a végéhez érkezett. Én a szerkesztő Herceg Tibor, illetve a hangmester Bényi Csaba nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Holnap hallhatnak arról, hogy mit jelent az, hogyha valaki a nyár, a nyaralás folyamán nagyon sok selfit, fotót közöl a különböző közösségi felületein, és mit árul rá rólunk, hogyha nem tesszük ezt. Most hamarosan hírek, majd a Hely című műsorunk következik. Ezt a műsort a mediaclick.hu oldalon hallgathatják meg újra. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a mi hazánk, ezúttal Nógrádban. Dolcs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórták el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg. Így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor, korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása. Tegnap 36 ország magyarországi képviselete és 8 külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben üdvözölték az új kormány álláspontját, miszerint Magyarország minden magyar otthona, valamint támogatásukról biztosították a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják az online hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab, feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli hőmérséklet várható. Itthon a sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Anna Karenina musical bemutató a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Stúdió vendégünk az egyik címszereplő Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze. Hamarosan elindul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programja, és Örvényesvölgy Fesztivál Zalacsányban június 26-a és 28-a között.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Színház és szakralitás. Könyv egy kísérletről.
5: Ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak.
4: Az este. A házigazda Fazekas István drámaíró, vendége Adorján Viktor irodalom és színház történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánságkosár.
6: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
4: Kívánságkosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
2: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
4: A hely. A műsorvezető Belényi Barbara.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai helyszínünk a Memento Park, amely egy csodálatos környezetben a Kamaraerdő és a Tétényi fennsík szélén áll. Itt azokat a szobrokat és kültéri alkotásokat gyűjtötték össze, amelyek 1956 és 89 között Budapest utcáin, terein dicsőítették a szocializmust. 70 éve lázadt fel a magyar nép az elnyomással, a politikai önkényuralommal szemben. Első adásunk az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján június 16-án hangzott el Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére. De nemrég volt a Független Magyarország napja is. Utóbbi nemzeti emléknapot a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére tartjuk. A tematikus útvonalon a bronzba öntött, kőbe faragott szobrok segítségével idézzük fel a 70 évvel ezelőtti eseményeket, akik pedig segítenek ebben az utazásban. Holp Judit, a Memento Park turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, Rétli Ákos kuratóriumi elnök és Bosnyák Zoltán tárlatvezető, kommunikációs és kreatív munkatárs. Jó napot kívánok! Holp Judit igazgató azt mondta, hogy Münich Ferenc szobra előtt állunk.
1: Köszöntöm én is a Kossuth Rádió hallgatóit. Most egy husztárvágással egy olyan gondolatot idéznék meg, amiről lehet, hogy több embernek elsőre beugrik Münich Ferenc, ugyanis utcát is elneveztek róla. A mostani Nádor utca az egy köri Münich Ferenc utca, és így szólt a rigmus, hogy valaki ott lát az út szélén ott hagyva egy táskát, és kérdezik, hogy hát és ez kinek a cucca? Kinek a cucca? Mire így hangzott a válasz, hát kinek a cucca? Hát a Münich Ferenc utca. Szóval nagyjából ez az, amit nagy valószínűséggel abban az időben Münich Ferencről tudtak. Az 1956-os forradalom előtti héten történt Rajk László újratemetése, és Rajk László, aki a Rákosi korszak belügyminisztere volt, ő volt a rendszer első belső áldozata. Ez volt az első olyan kirakatper, amellyel a rendszer saját gyermeke ellen fordult, és ezért válhatott valóra az ő újratemetése 1956-ban. Özvegye Rajk Júlia hadhatós és kitartó közbenjárásának köszönhetően is ezen az újratemetésen Münich Ferenc is nyíltan elítéli a sztálinista rákosista terrort. És egy héttel később, amikor kitör a

0: és ő volt az, aki a megtorlások alatt élet és halál uraként részt vett annak a 225 embernek a halálbüntetésének kirovásában. 22 ezer körüli a bebörtönzöttek száma, 175 és 200 ezer fő közé tehető a politikai menekültek száma. Hogyha megnézzük az alkotást, a szobrot,
1: közelebb megyünk egyébként.
0: Először is, amit észreveszünk, hogy Münich Ferenc egy lojális úriemberként áll előttünk. Öltönyben van.
1: Lehetne egy kedves nagypapa is.
0: Így van, bizalmat gerje ezt. Tehát szó sincs arról, hogy nekünk rettegnünk kellene tőle. Nézzük csak meg mégis azt a bal kezet. Egy kicsit olyan, mintha nem engedné felemelkedni az embert a víz alól, mint hogy pont így bele, aletenném a fejemet, akkor pont odaférne, és pont nem tudnék.
1: Erő is feszültség van benne, ez biztos.
0: Teli van vele, és nézzük meg ezt a jobb kezet, mintha egy békejobbot nyújtanék. Ugyanis a kádári konszolidációban ő belügyminiszterként az enyhülésnek adott teret a jogrendőreként. És az egyik legkevésbé ismert tény, mert ugye a kádári konszolidáció kapcsán pontosan tudjuk ugye a nyugatra utazás lehetőségét, a kék útlevél megjelenését, vagy a magánvállalkozások nyitásának lehetőségét, azt, hogy egy picit fogyasztóibbá, politikailag kikönnyítetté akarták tenni az egész társadalom működését, de azt, hogy 1961-ben Magyarország negyedik európai államként dekriminalizálta a homoszexualitást, azt nagyon kevesen tudják.
1: És ez neki köszönhető, Münich Ferencnek?
0: Meg annak a koncepciónak, hogy hogyan akart a Szovjetunió egy mintaországot gyártani Magyarországból az 56-os forradalom és a megtorlások után a geopolitikai lokációnknak köszönhetően a legnyugatabbi országként nem tudta megengedni magának a Szovjetunió és az akkori elnöke Nikita Hruscsov azt, hogy Magyarországot egy még a sztálininál is mélyebb büntetésbe és diktatúrába sodorja. Az, hogy fokozatosan oldották föl, látszólag fokozatosan oldották föl ezeket a diktatórikus jogrendet, az mindenképpen inkább a nyugatnak szólt.
1: És akkor lépjünk tovább, Münich Ferenc szobrától sétáljunk tovább. Rétli Ákos kuratóriumi elnök, ugye az 70 éves emlékév kapcsán itt számtalan program, rendhagyó tárlatvezetés történt a szoborparkban, itt a Tétényi fennsík szomszédságában.
2: Néha olyan csoportok hallgatják csillogó szemmel a vezetéseket, akikről nem is sejteni az ember, hogy érdeklődőek lesznek. Volt például a kedvenc szem egy 60 fős csoport, ami Paksról érkezett, a legfiatalabb résztvevője 3 éves volt, a legidősebb 90 valamennyi. Ők azt mondták, hogy legyen ez egy rövid vezetés, és aztán ez a rövid túra másfél órásra sikeredett, mert annyit kérdeztek, és annyira csillogó szemmel hallgatták az egészet, és olyan érdeklődőek voltak. Na de most itt nem egy ilyen klasszikus vezetésen veszünk részt, bár azért említést kell tenni arról, hogy hol is vagyunk, mert ez a Memento Park szoborpark, ez tulajdonképpen egy konceptuális alkotás. Ez egy olyan létesítmény, ahol mindennek van valami jelentősége. Ez, ahogy bejövünk a főbejárattól, egy és igaz úton indulunk el, és erre végtelen sétányok, végtelen végtelen jele, hiszen ezek végtelen sétányok. 3 végtelen sétányunk van. Az első az a felszabadulás és a magyar-szovjet barátság végtelen sétánya, ahol ez alapján, ennek koncepció alapján kerültek elhelyezésre az emlékművek. Az utolsó, az a munkásmozgalmi események és fogalmak végtelen sétánya. A középső pedig, amelyen most állunk, ez a munkásmozgalmi személyek végtelen sétánya. Megszámoltuk, hogy itt 14 egykor élt létező szeméről van szó, és a rendszer sajátossága, hogy ebből a 14 szeméből összesen 4-en haltak természetes halált. És ezeknek is a többségét a saját elvtársaik végezték ki. Láthatunk itt szupersztárokat, akik ennek a korszaknak a szimbolikus személyei. Előbb Leninről is beszéltünk, itt most Münich Ferenctől érkeztünk meg ide, de hát vannak olyan személyek, akikről senki nem hallott. És megállunk Turner Kálmán emléktáblája előtt.
1: Gyárban dolgozott Turner Kálmán elvtárs, akit az ellenforradalmárok 1956. november 4-én galád módon meggyilkolták, harcos élete példakép számunkra. Tehát ő egy egyszerű vasgyári munkás.
2: Igen, bár egy nagyon élénk és aktív pártaktivista is volt ő, aki a kommunista ideológia terjesztésében azért részt vett, és mindenfajta szervezetekben aktív munkát vállalt. Ha tudjuk, hogy ő csepeli volt, akkor tudjuk, hogy Csepelen is szükség volt helyi hősökre, tehát az ellenforradalom mártírjaira minden kerületben szükség volt. Tehát mindenhol kellett találni valakit, akire fel lehet nézni, akit alapján, vagy akinek a sorsa alapján meg lehet említeni az ellenforradalmat. Én ezt határozottan az idézőjelben mondom, de hát most a kommunista narratívát követjük. És ez a tábla is gyönyörűen mutatja azt, hogy mit kell gondolni erről az egészről. Egy ágyban dolgozott Turner Kálmán elvtárs, tehát már elvtárs, ezzel már pozícionáltuk Turner Kálmánt, hogy ő a mi elvtárs.

0: Tehát közülünk egy. Kit az ellenforradalmárok, tehát akit az ellenforradalmárok meggyilkoltak, nem akárkik, az ellenforradalmárok, itt most le is van írva, nem forradalom volt, hanem ellenforradalom. Galád módon meggyilkoltak. Ez nagyon fontos. Galád módon. Tehát harcos élete példakép számunkra. Ez tulajdonképp egy ilyen eskütétel, egy hitvallás. Ő a harcos élete példakép számunkra. Tehát Turder Kálmából így lesz szent, és így kerül be ide ezek közé, a szupersztárok közé. És hát erről szól a Memento Park. Ez a fő alkotói koncepciónak az irányvonala, hogy senkikből is lehetnek valakik, hogyha az a propagandát, a politikai propagandát, a politikai szándékokat szolgálja.
1: 56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
2: Szóval ki mindenkiről állíthattak még szobrot, nevezhettek el tereket, utcákat, Bosnyák Zoltán tárlatvezető. Van még ilyen személy, akár itt a Memento Parkban?
3: Igen, Csepel, ugye az én szülőföldem, is rendelkezik egy ilyen személye, méghozzá Kalamár József személyében, aki kapott itt egy mellszobrot, konkrétan a csepeli Lenin szobor mellett, szomszédságában, és róla bizony, hát Csepel egyik leghosszabb útját nevezték el, most már Szent István nevét viseli, de akkoriban ugye azt kell tudni róla, hogy ő egy helyi pártitkár volt, és leginkább, ahogy én hallottam, hogy őt nagyon utálták az emberek, leginkább azért, mert ő volt felelős a lakásoknak a kiutalásáért, és bizony, aki nem volt megfelelően jó elvtárs, annak rossz megjegyzés keretében mondott nemet, úgyhogy emiatt őt nem nagyon szerették, és amikor az 56-os forradalom eseményei elértek Csepelre is, ő bizony akkor elbújt, méghozzá az akkori székházból, pártszékházból elmenekülve, gyakorlatilag egy iskolában bujkált, az unokája vitte neki az élelmet, és ő vitte neki a hírt, hogy bizony őt most meg fogják találni, mert tudják, hogy ott bujkál, és meg is érkeztek a forradalmárok, természetesen ellenforradalmárokként voltak beállítva később, szóval amikor megérkeztek őt, akkor nekiállták elvinni vissza a csepeli központ felé, egy forradalmár gyakorlatilag, vagy ellenforradalmár, nézőponttól függően őt lelőtte. Emiatt azt az útat, ami az az iskolához vezetett, és ami őt vitték is, ahol ez a gyilkos lövés érte, ő róla nevezték el.
4: A köztársaság téri ellenforradalmi emlékmű kapcsán már beszéltünk arról, hogy egy nagy központi helye volt az idézőjelben ellenforradalmi emlékezetnek, és ez a köztársaság tér volt. És hogy ez a két alkotás, a hosszú fal, amit képregényként mutattunk be, illetve ez nem egy időben állították őket, de konceptuálisan összetartoztak. Egy összeomló, egy segítségért nyúló, kiáltó munkásalakot látunk.
2: Miért néz ennyire felfelé?
4: Ez élete utolsó pillanata, ugyanis a Galád ellenforradalmárok hátba lőtték, és ezt mind idézőjelesen mondom természetesen. Ami a munkásábrázolással kapcsolatban a kommunista propagandában nagyon fontos, hogy mindig kivétel nélkül védtelen. Tehát mindegy, hogy éppen a halála utolsó pillanatában ábrázolják, mindegy, hogy éppen egy szovjet katonával parolázik, mindegy, hogy száll egyenesen áll és emelt fővel a jövőbe tekint, mindig észlelhető rajta az, hogy védtelen. Tehát mi az egyetlen dolog, amiben ő bízhat? Az eszme. Igen, a hatalom és az eszme, amit a hatalom képvisel.
2: Rétli Ákos.
0: Ez a posztamens megidézi az eredeti állapotokat, bár a köztársaság téren egy ennél sokkal nagyobb talapzaton állt, nem magasabb, hanem kiterjedésében egy nagyobb területű talapzaton állt ez a figura.
2: Ez a mai második János Pál pápa
0: tér. Ez a távolság, ez tulajdonképpen azt mutatja, azt szimbolizálja, hogy ez a áldozat, ez a figura magányos volt, ez mindentől elszigetelődött, és igazából az ő halála pillanata az egy egyedi áldozat volt a részéről.
4: Ezek az alkotások, ezek itt az elmúlt 20-25 évben, amióta egyébként a külföldi művészvilág figyelme az időről időre a Memento Park felé fordul, de szerencsére az utóbbi években már a magyar kultúra és művészet szereplői is előszeretettel használják a Memento Parkot művészeti akcióterületként, annak minden erényével és bájával. És például az egyik legemlékezetesebb ilyen eseményünk az a Soha Róza kísérleti kórussal együttműködésben valósult meg. Ők egyébként több ízben visszatértek, tehát látszik, hogy kialakult egy nagyon jó kötődés, és hogy ő számukra a Memento Park egy visszatérő inspirációt jelentett. Halas Dóra karnaggyal és Nagy Fruzsina jelmeztervezővel együtt született meg az Előre, majd pedig az E-Block nevű alkotás, és pontosan ezelőtt a szobor előtt is volt egy jelenet, ahol 15 énekes jelmezbe öltözve utánozta az ő testtartását, és egy nagyon monumentális és mozgalmas esemény volt. Majdnem 8-10 szobrot érintett mind a kettő előadás is, az Előre is és az E-Block is.
2: Közben Bosnyák Zoltán tárlatvezetővel elindulunk a legvidágabb barak felé, és hát adódik a kérdés, hogy kik az alkotói ezeknek a kültéri, köztéri szobroknak?
3: Igazság szerint több alkotó is van, aki több szoborral is szerepel itt, és a kiváltságosok körét nem igazán a párthűség határozta meg, hanem inkább a művészi teljesítmény. Tehát itt ezért szerepelhet itt Kisfalud és Tróbl Zsigmond is több alkotással, és hasonlóképp Kalló Viktor, akinek szobrától éppen haladunk elfelé.
2: Tehát ők tehetséges szobrászművészek voltak, ez vitathatatlan ezek szerint.
3: Így van, tehát kifejezetten magas művészeti nívót képviseltek. A szobor kapcsán még annyit akartam volna elmondani, hogy jól mutatja a megrendelő és a művészek viszonyát az, ahogy a éppen halálos lövést kapó munkás összerogyó szobra kapcsán, ugye Kalló Viktor például 2,5 méteresnek szánta, míg a megrendelő egy 10 méteres monumentális alkotást várt el, és hát pont félúton az 5 méteresnél találtak kompromisszumot.
2: És hogy sétálunk tovább a Memento Parkban, a Szobor Parkban, megemlékezve a 1956-os 70 éves évfordulóra, hiszen egész év arról szól, hogy a forradalom és szabadságharc eseményeiről megemlékezzünk országszerte, nem csak itt a fővárosban, hanem Veszprémben is. Ebből hallhatnak most egy összeállítást, a szerkesztő Felszegi Csaba riportja következik.
5: Márkusné Vörös Hajnalka helytörténész levéltáros, hogyan készülnek Veszprémben a Várbörtön Múzeumban az 56-70 évfordulóra.
6: Közgyűjteményi összefogással készülünk a évforduló megünneplésére, illetve kifejezetten hangsúlyosan arra, hogy a fiatalokat tudjuk bevonni a 70 évvel ezelőtti történéseknek a mindennapjaiba és a jelentőségébe. A könyvtár, múzeum, levéltár, Várbörtön látogató központ előkészítésként rendszeres sétákat tart az érintett helyszíneken. Ugye tudjuk, hogy Budapest után Veszprémben voltak a legnagyobb harcok, és mindaz talán kisebb, de nem kevésbé jelentőséggel megtörténtek, mint Budapesten. A nőtüntetéstől az egyetemi felvonulásig, az egyetemisták ellenállásáig, és ezeknek a helyszíneknek a bejárásával reméljük, hogy a mostani fiatalság is sokkal jobban bele tud bizonyos helyzetekbe képzelni magát, aminek aztán a hozadéka az is lenne, hogy ősszel egy barangoló helyzetszituációkkal, versennyel fűszerezve megmérettethetik a sétákkor kapott impulzusokat, hogy mennyi maradt meg, és mennyire tudják rekonstruálni, vagy mennyire tudnák belehelyezkedni bizonyos helyzetekbe, mit tennének, és hogyan, hogyha megismétlődne, bár ne ismétlődjön meg.
5: Illetve hát Vincenti kapcsán, ugye, aki hát nem is olyan sokáig, 2 hónapig raboskodott a Várbörtönben, ugye az élsőség, az egyház is tart ilyen típusú sétákat.
6: Igen, ugye Vincenti József szintén egy nagyon kritikus időszakban, 44 őszétől 45 nyaráig volt veszprémi püspök, és a nyilasok egy hónapra zárták be a veszprémi börtönbe, innen kerül majd tovább Sopron-Kőhidára, és 45-ben Sopron-Kőhidára szabadulva jön haza éppen 45 áprilisában Veszprémbe, is látja a háborúnak a szörnyűségeit, és innen kerül majd a hercegprímási bíborosi székbe, Esztergomba, ahol aztán nagyon kevés ideig tud a hívei között lenni, mert tudjuk, hogy már 46-ban perbe fogják, és attól fogva szinte folyamatosan elzárva, rabságban, kínozva kell, hogy az életét élje. Tehát mint váltesz, ezek a különleges helyzetek ott vannak Vincenti életében, amit ő felismer, és megteszi azt, amit meg kell tennie.
1: A Hely Report műsor a Kossuth Rádióban.
2: Réczi Ákos is szeretne mondani a művészekkel kapcsolatban valamit.
0: Sokszor elhangzik, hogy hát a szobrászok között sokkal többen voltak ennek a bizonyos megidézett korszaknak a hívei. Ez nem igaz. Míg egy költő írhat a fióknak, míg egy festő festhet saját magának, ez nem költség, nem probléma, nem téma. De egy szobrász csak akkor tud alkotni, hogyha van megrendelése, mert egy szobrot kiönteni már az 50-es években is sok-sok százezer vagy millió forintba került. Kinek van ennyi pénze? Természetesen a megrendelőnek, ami abban az esetben csak az állam lehetett. Így aztán kénytelenek voltak alkotni olyan szobrokat is, amelyek megfeleltek a korszak elvárásainak, amik megfeleltek a megrendelők igényeinek, mert akkor alkothattak olyasmit, amit ők maguk is szerettek volna.
2: A legvidámabb barak előtt állunk, egy tényleg egy fa építmény, egy egyszintes lapostetős fa építmény. 56-70 év kapcsán sokat beszéltünk arról, hogy az országszerte számtalan program volt itt. Mennyire pezsdült fel az élet itt az elmúlt egy évben? Kíváncsiabbak az érdeklődők? Vagy itt kellett olyan rendhagyó programokat hozni, ami kifejezetten a 70 éves évfordulóra készült? Holp Judit.
4: Azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre hosszabb a konkrét évforduló, az október 23-a körüli vendégáramlás. Akár az egyéni, akár pedig az iskolás csoportokról szóljunk. Eddig egy hétre koncentrálódott, vagy akár csak az október 23-át megelőző, vagy követő napokra is, és most már ott tartunk, hogy mindegy, hogy most budapesti, vagy vidéki iskolák érkezéséről beszélünk, egyszerűen széthúzódik, és két héten keresztül folyamatosan jönnek. Tehát igen, úgy látszik, hogy ez egy jó dolog, hogy hozzá tudnak érni, ugye beszéltünk arról is, hogy valóban, hogy fizikailag is meg tudják érinteni a történelmet, és hogy őket is megérinti a történelem, és itt a Memento Park Szoborparkban a Sztálin csizmák, a legvidámabb barak fotókiállítása, bent láthatóak a Sztálin csizmák gipsz mintái, az imént megidézett szobrok, tehát számtalan módon lehet kapcsolódni ehhez a korszakhoz, számtalan megközelítésből, és az, amit olyan nehéz a történelem könyvből felfogni, hogy ellenforradal hogyan lehetséges ez, az itt valósággá és érthetővé válik. Ez pedig nagyon fontos, hogy egy ennyire ellentmondásos történelmet a felnövekvő generációk jól értsenek. Úgyhogy mi nekünk ebben az emlékévben és egyébként fennállásunk óta az egyik legfőbb küldetésünk az, hogy programok nélkül is felkerekedjenek az emberek, és kijöjjenek, és emlékezzenek, és ha ez az emlékezés, ez fájdalommal jár, akkor is tegyék meg, mert így tud feldolgozódni a múlt nehéz hagyatéka. Ezért is tesszük ingyenesen hozzáférhetővé az 1956-70. Évfordulója kapcsán ezt a rengeteg anyagot, amit feldolgoztunk.
2: És akkor belépünk a barakba, a vidám barakba, Bosnyák Zoltán tárlatvezetőt.
3: Hát ez nem egyszerűen a vidám barak, ez a legvidámabb barak, hiszen ez volt Magyarországnak a neve gyakorlatilag itt a Vasfüggönyön innen. Köszönhetően annak ugye, hogy az 56-os események utáni megtorlások után egy olyan konszolidáció érkezett, ami a legenyhébb terrort, vagy a legnagyobb szabadságot, fogalmazzunk így, adta a népnek.
2: Hát ez a 60-as évek, ugye? Ez a puha diktatúra.
3: Ez jött el a Kádár korszakkal, gyakorlatilag a puha diktatúra időszaka, a 60-as évektől kezdve, ugye egészen a 89-es eseményekig.
2: Rendszerváltás felé különböző képeket látok fent a falon, ezt hagyj menjünk kicsit közelebb.
3: A kiállításnak ez a része, ez egy fotókiállítás, ami itt található bent többek között ebbe a barakban. Itt látható a rendszerváltás folyamatának egy poszterekkel, fényképekkel illusztrált története. Hát a 89-es rendszerváltásig vezető folyamatnak része volt ez a fajta puha diktatúra, a túra bevezetése és a legvidámabb barak cím megszerzése. Innen indulva meséli el ez a fotókiállítás a rendszerváltás folyamatát.
2: Egy ikonikus kép, bocsánat, erről muszáj beszélnünk, 1989 tavasza, itt a szöges drótot vágják el a katonák.
3: 89 tavaszán történt az, hogy felszámolták a határzárat, legalábbis elkezdték felszámolni, ami ugye a Vasfüggöny végét jelentette, és ugye a magyar események vezettek végül is a berlini fal leomlásához is, tehát hogy mi voltunk az a szikra, ami ezt az egész változást beindította itt Kelet-Európában.
2: Kedves hallgatóink, az 1956-os forradalom és szabadsághoz 70 éves évfordulójára emlékeztünk itt a Tétényi Fennsíkon, a Memento Parkban. A mai adást újra meghallgathatják 60 napig a világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében köszönöm figyelmüket, Belényi Balbarát hallották. A hírek után a Kossuth Rádió vendégháznál műsora következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
7: 11 óra 30 perc, jó napot kívánok! A híreket Berente Marian szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított média törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média Szolgáltató és az MTV-a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szert tett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Újabb aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt, írták a település Facebook oldalán. A közeli tározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra lehet számítani. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-27 fokos. A kánikula hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
8: A Kisáron Magyar Játéktársaság a játék kedvelőit, készítőit, kutatóit fogja össze az ország minden tájáról 1987 óta. Mozgatórugója az elnökük, dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató, múzeológus, akinek 90. születésnapját köszöntötték nemrégiben a társaság tagjai. Orlai utcai kiállító és közösségi terükben gyakran tartanak nyílt napokat szombatonként, és ezzel évek óta bekapcsolódnak például a Bartók bulvár eseményeibe is. Hirdetve ma is a játék alapvető szerepét a gyermek személyiségének fejlődésében, s tanulási folyamatának fontosságában.
9: Egyet adok neked is,
10: jó?
9: Ami még utána szükséges, hogy itt vannak a textil anyagok, különböző formájúak, különböző színűek, például ebből a kör alakból lehet majd a szoknyát csinálni, itt nagy szoknya, de van még mutatók, pillanat, itt vannak kis szoknyák is, és még nagy szoknyák, és lehet választani. Ez azért fontos, hogy először ezt kiválasztatok, hogy melyik legyen az ő szoknyája, mert ahhoz kell, hogy választatok ilyen fölsőt is, ami itt a karja, igen, és akkor hogy a színek összeilleszkedjenek, jó? Ezt esetleg valaki kendőt szeretne babára adni, ez majd a kendőnek. De azt is mutatom, hogy ilyen kis pici csöpp nyúlós pamut anyagból van a fejek. És akkor vannak ilyen csöppek, amiből pedig a csuklóját, meg a lába fejét készítjük. Azt is ki kell tömni ezzel a csöpp kis pici tömőanyaggal, azt viszont most első lépésben odadom. Ez lesz majd az egyik csuklójába. Majd mutatni fogom, hogy hogyan, jó?
11: Másodikos vagyok. Megvan mindkét keze.
9: És akkor a csoda a tiéd lesz majd, Fanni, jó? Te fogod elővarázsolni a csuklóját. Anya levágja az ollóval a kilógó szálakat, és akkor kibújtatod a csuklóját.
10: Jó Jánosné vagyok, Marika.
12: Ön tanítja itt most a babakészítést, de nagy szerepe volt abban is, hogy ezt a szülinapot itt most előkészítsék. Igen. Mit jelent önnek a játéktársaság és az elnöke Györgyi Erzsébet?
10: Hát én nekem a játék fontossága az, hogy óvónő voltam több mint 40 évig, és hogy én felnőtt koromban se hagytam abba azt, hogy a játékkal foglalkozzak, meg a óvodáskorú gyereknek a legfőbb tevékenységi formája a játék, ugye, hiszen azon keresztül ismeri meg a világot, gyakorolja a különböző dolgokat. Régen a szülőknek, a felnőtteknek a munkáját kicsinyített formába, utánozta játékos formába azokkal az eszközökkel, ami éppen rendelkezésére állt, és fejlődött sok oldalon ezáltal. Mozgása, megfigyelő képessége, emlékező tehetsége, koordinációs képessége, tehát nagyon sok oldalú fejlesztést ad a gyereknek.
12: Óvónőknek is átadja ezt a tudását. Mikre tanítja őket?
10: Pontosan a népi mesterségeknek az alapjaira. Nem olyan szinten, mint ahogy az igazi mesterek, hanem a különböző mesterségeknek az alapjait. Tehát az, hogy a gyerekek és az óvónők is megszeressék, és tovább tudják éltetni ezeket a hagyományokat. A szövés, a nemezelés, a bőrművesség, az agyagművesség, a kékfestés, ezeket a dolgokat mutattam meg az alaptevékenységekbe az óvónőknek és a gyerekeknek, és nagy öröm volt.
12: Önnel itt nyáron szinte folyamatosan találkozhatnak a gyerekek és a családok az Orlai utcai székhelyen.
10: Igen, mert szombatonként van nyitva a kiállítás, ott a Hellem Gabinak a kiállítása, és szombatonként, ahogy nyitva vagyunk, nem csak a kiállítást nézheti meg az, aki ide jön, akár gyerek, akár a gyerekkel a felnőtt, hanem szombati napokon szoktunk kézműves foglalkozást is tartani. Én nagy tisztelője vagyok a György Erzsébetnek, mint néprajzos, annak idején, amikor ő még aktívan dolgozott a Néprajzi Múzeumban, én a saját óvodásaimmal onnan Csepelről, a hévvel, a busszal, a villamossal többször voltam a Néprajzi Múzeumban egy-egy kiállításon, és az ő életkoruknak megfelelő kiállítást meg tudtuk nézni. Aztán készítettünk természetes anyagból játékokat, mert a Kisáró Magyar Játéktársaság és az akkori Kis János Altábor negy utcában lévő tanítóképző közös pályázat írt ki. És én az óvodásaimmal pályáztam. Akkor a Guzsajas újság még működött, és készítettünk csuhéból fonással lovacskát, ilyen botlovacskát, és nyertünk. És annak a pénzéből tudtunk szövőszéket venni. Mivel akkor is már Györgyi Erzsébet volt a társaság elnökasszonya, onnantól kerültem vele kapcsolatba. És ez a kapcsolat mindig szorosabbá vált az Erzsébettel, személyesen az egyéniség és a szakmai tudását is nagy tiszteletbe tartom, és pótolhatatlan az az ő lexikális tudása, az az ő emberi kapcsolata, amivel ő minden emberhez tud viszonyulni, kommunikálni, és a társaság életét viszi tovább még a mai napig 90 évesen is.
12: Készen van a babád?
11: Nagyjából
12: már ha
11: már
12: is.
11: Csak a haját kell fölvarni.
12: Föl kell varni azt? Tűvel, cérnával?
11: Igen.
12: Szőke haja lesz?
11: Szőke hosszú, mert van szőke rövid is, ami meg itt van ez a rövidebb fajta.
12: És te a hosszút választottad. És hogy hívnak téged?
11: Bianca.
12: És hány éves vagy?
11: 8.
13: Főzzek be még egyet is akkor?
11: Vagy igen.
12: Te készítettél már ilyen babát?
11: Nem.
12: Ez az első rongybabán?
11: Van még egy, ami fonalból készült, de ilyen fajtát még nem csináltam, hogy ilyen rongyot is használok hozzá. Ilyet még nem.
12: Milyen az, hogy látod, hogy egy ilyen hosszúkás textilből, meg egy-két kis boholyból összeáll a végén egy baba?
11: Ez elég érdekes nekem. Nem szoktam általában ilyen babákat készíteni. Csak ilyen rendezvényeken.
12: És más kézműveskedés az érdekel, vagy azt szoktad?
11: Igen, szoktunk origamizni, azt leginkább, meg így rajzolgatni is sokat. Szinte napi szinten rajzolunk.
12: És mit tervezel, hogy hova fogod tenni, vagy mit csinálsz vele?
11: Játszani fogok vele, és fel a polcomra, ahol a macskáink nem érik el.
12: És mit lehet egy ilyen babával szerinted játszani?
11: Együtt fejen állni vele, vagy kézen, kukfencezni, és mokázni.
12: Miért jöttek el erre az alkalomra most?
14: Részt szoktunk venni ezen az Eleven tavasz, illetve az Eleven őszi programokon, és ezt a ronybaba készítést, ezt kifejezetten így kinéztem a lányoknak, mert nagyon szeretnek kreatívkodni. Otthon is szoktunk, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó kis együtt program lesz nekünk.
12: És otthon mit szoktak együtt?
14: Varrogatni, kreppapírból akár virágot készíteni, origamizni, azt többször is szokták kérni a lányok, illetve mindenfélét. Nagyon sokszor ők maguk kezdenek el készíteni valamit.
12: Ezt ön hozza a gyermekkorából, vagy édesanyaként tudatosan vezeti be a gyerekeknek?
14: Én hozom a gyerekkoromból, anyukám szintén ugyanígy kreatívkodott velem, úgyhogy ez neki köszönhető.
12: És ez, hogy népi játék készítés, ezt mennyire tartja fontosnak, vagy hogy ilyen játékaik is legyenek a gyerekeknek?
14: Ezt abszolút fontosnak tartom, hogy ezt is megismerjék, hogy akár ilyen természetes alapanyagokból saját maguk készítsenek játékokat.
12: Miért?
14: A hagyomány miatt, illetve azért, hogy ne csak ezt a mai műanyag játékvilágot ismerjék, ami már egy ilyen kész valami, hogy benne legyen a kis lelkük és kreativitásuk a saját dolgaikban.
12: És abból a gyerekkorból milyen érzések maradtak, vagy rögzültek ehhez a tevékenységhez?
14: Nagyon jó. Jó érzések. Szerintem a kreatívkodás az egyfajta önkifejezés, illetve kikapcsolódás is. Elvisz egy kicsit más világba.

0: a játékcég nevében is köszöntötték György Erzsikét most 90 éves születésnapja alkalmából.
1: Annyi minden eszembe jut, meg most, ahogy így az életútját ismertette Hajder Edit, hát ez is fantasztikus volt nekem, ez az egész család, hogy micsoda öröksége volt neki, és mennyi minden kapott a felmenőitől.
2: Gémesné Deák Júlia, a játékcég elnöke.
1: De hát mi is nagyon sokat kaptunk, szóval én annyira boldog vagyok, hogy vele dolgozhattam, és így közelről követhettem az ő munkásságát. Mindig elámultam azon, hogy bárhol, bárki így elé dugott egy mikrofont, bármilyen témáról ön gyönyörűen fogalmazva összeszedettem pontosan és érzékletesen tudott beszélni, hogy mindenkinek kedvet csinált ehhez a játékészítéshez, és megmutatta azt, hogy ez micsoda a gazdag világ. Szóval rengeteget köszönhetünk neki. Igen, most lett 90 éves, ez hihetetlen. Attól is el vagyok ájulva, hogy milyen aktív a Facebookon. Most már nincs a forgó, ami régen a Kisáró Játéktársaságnak a lapja volt, és abban voltak az információk, hanem egy ilyen sokkal gyorsabb, intenzívebb módját választotta a híradásnak, és gyakorlatilag a társaságnak az eseményeiről, a környező játékészítőknek a munkáiról, bárkinek, hogyha egy kiállítása nyílik, arról adott információt. Szóval nagyon sok felé elágazott az ő tevékenysége. Hát hihetetlen. Nagyon sok oldalról közelednek ezek a tagok a játék felé. Vannak játékkészítők, óvónők, pedagógusok, forgalmazók, gyűjtők, múzeumi emberek, múzeumpedagógusok. Szóval nagyon-nagyon széles a paletta.

0: Ellen Bach Gabriella életmű kiállítását láthatjuk itt, textilművész kiállítását a Kisáron Magyar Játéktársaság székhelyén. Ez a gyönyörű díszlet vette most körül György Erzsébet elnök asszony 90. születésnapi köszöntését is. Hát itt a nagyon praktikus, gyönyörű népi motívumokból álló, összepatentolható építőjáték, ami szintén textilből van, a hófehér táltos paripáig, de a ezer színben és arannyal csillogó főnix madárig nagyon sok minden látható. Hogyan jár a fantáziája, hogy milyen formákból és színekből alkot a gyerekeknek játékokat?
1: Hát igazán nagyon régre tekint vissza, hiszen a gyerekkor élményeimből nagyon sokat táplálkozom, hiszen nekem olyan szüleim, édesapám volt, aki már nagyon korán kiállításokra vitt. Amellett, hogy ő nem volt művész, ezermester volt, de nagyon fogékony volt az építészetre, a festészetre, irodalomra, operákra, úgyhogy ő nagyon korán bevezetett engem is. És már egész gyerekkoromban magamba szívtam a régi korok művészetét, de a mai modern művészetet egyaránt.
0: És a textilt hogyan választotta, hogy ez lett az ön anyaga?
1: Na, ez egy azért érdekes kérdés, mert engem nagyon sok anyag foglalkoztatott egészen korán. Eredetileg 12 évesen divattervező akartam lenni, utána hirtelen az építészet is megtetszett, úgyhogy rengeteg ilyen nyaralókat terveztem, belső építészeti dolgokat, csak aztán ugye mondták, hogy a felvételénél bizony matematika, fizika is kell. Na, abban nem nagyon jeleskedtem, úgyhogy arról sajnos le kellett tennem, bár mai napig is foglalkoztat az építészet, és kerámia ipari tanuló is voltam, tehát van végzettségem, grafikus is akartam menni, festő is, és akkor egyszer csak találkoztam olyan ismerősökkel, barátnőkkel, akik már szőttek kis képeket, vagy kis tárgyakat, és akkor megihletett. Vagy a Fiatalok Népművészeti Stúdiójában is láttam szőtteseket, és akkor úgy éreztem, hogy na ez áll hozzám közel, a textilanyag. Úgyhogy az Iparművészeti Főiskolán a szövőtanyag tervezői szakon végeztem. Egy ideig népművészeti szövetkezetnek voltam a tervező, és a helyi kézműves hagyományokból kiindulva terveztem leegyszerűsített szőtteseket. De mivel a forma világ is érdekelt, meg a játék kultúra, így a gyerekeim születése kapcsán elkezdtem egyszerű játékokat tervezni, készíteni, és akkor egyre jobban belemelegettem, és találkoztam olyan kézműves alkotókkal, játékkészítőkkel, hogy már ezt fontos feladatomnak tartottam, hogy én is közéjük tartozzak, és egyfajta játékkészítési technikákat képviseljek, amit csak én tudok.
0: Az ön játékainak mi a sajátossága, vagy a jellegzetessége?
1: Sokrétű, hiszen van olyan modernebb játékaim, amik formatervezett, tehát az azt jelenti, hogy ipari mennyiségben is lehetne akár sokszorosítani, és vannak teljesen egyedi alkotásaim is, amik attól játékok, hogy valamilyen módon megmozgatható, nyomkodható, puha, kézbe vehető, szép anyagokból készül, valamilyen állatformát jelenít meg, tehát lehet velük játszani, de leginkább súrolja már az alkotásnak a létét, akár egy szobadísz is lehet, vagy egy ebédlő asztal fölött egy függő játék is lehet, vagy a gyerek ágy fölött is. Vannak olyan játéktípusok is, ami nem kézbe vehető játék, hanem csak úgy csodálni lehet, ahogy forog, ahogy mozog.
0: Részben megjelenik a mitológia, de megjelenik a legújabb divat is, hiszen a kislányok póni divatja az jó sok éve ismét a tetőfokán, de akkor ön olyan gyönyörű pegazust és unikornist és pónit készít, ami hát tényleg hihetetlenül ízléses és egyedi mindegyik.
1: Köszönöm, mivel hogy az unokáimnak is vannak hasonló játékai, persze olyan is, amit én készítettem, de olyan is, amit boltban vásároltak, és én megpróbálok versenyezni, hogy az enyémet jobban szeressék, és ezzel egy kicsit belecsempészek egy kis kultúrát is a régmúlt világából, hiszen rengeteg olyan ábrázolás van, ahol akár egy ilyen középkori épületen, ha kicsit pásztázunk a figurák között, felelhetünk ilyen kis nagyon ott leselkedő mesebeli figurákat, tehát én próbálom őket azért ezzel kicsit irányítani, hogy ne csak azokat a futó rajzfilm figurákat szeressék.

0: 90. születésnapja alkalmából köszöntötték itt a Kisáron Magyar Játéktársaság tagjai, illetve a játékcég tagjai. Hogyan érzi magát most?
1: Hogy hogyan érzem magamat? Vegyesen, mert végeredményben nagyon sok figyelmet és kedvességet tapasztaltam. Meglepett, hogy ennyien rá kattantak, és meglepett, hogy a szakmai múltamból ilyen sok témával előhozakodtak, amik most talán már egy kicsit távoljak, hiszen van nekem a muzeológus szakmai múltam, van a tudományos szakmai múltam, van ez a nyugdíjba vonulásom utáni civil társadalmi múltam, ami azonban kötődik még a múzeumbeli munkámhoz, mert ezek a kedves mai népi iparművészek igyekeztek kapcsolatot találni a múzeumban azokkal a muzeológusokkal, azokkal a gyűjteményekkel, amelyeknek a anyagából, erejéből ők a mai napig táplálkoznak, és ami bedrejlő üzeneteket, ők azok, akik képesek a mai társadalomnak továbbítani. Úgyhogy a múzeumban az én kezem alatt volt a játékgyűjtemény, rendeztem a nagy kiállítást Gyermek élete régi magyar faluba, aminek szerénység nélkül mondhatom, hogy európai híre lett, hiszen nemzetközi konferencián számolhattam be belőle, és itt pedig kibontakozott a játéktársaság körébe egy olyan intenzív játék alkotói élet, hogy ebben a teremben 11. kerület Orlai utca 2B, amit a kerület önkormányzatának a nagy lelkűségéből kedvezményes áron bérelünk. 90 felé tart a kiállításunk száma egy évtizedet kicsit meghaladó időtartamban. Úgyhogy nagy dolgokat értünk el ebben a mai világban, amikor a játék elgépiesedik, és amikor a gyermekeknek az anyagokkal való kapcsolata és a kétkezi tevékenysége problémássá válik, holott pedig ez az élet örömeihez is tartozik, nem csak a gyakorlati tevékenységek körébe, ami hasznos. Úgyhogy ilyen szolgálatot tudtunk adni a magyar társadalomnak, és úgy gondolom, hogy amit csinálunk, annak fönn kell maradnia a jövőben is ahhoz, hogy a mindennapi életet emberi mértékkel élhessük meg, és ne hódoljunk be teljesen a gépeknek, amelyeknek egyébként hűséges szolgálója lettem, mert a Kisáron Magyar Játéktársaságnak a Facebook oldala épp a múlt héten érte el az 1848. látogató számot. Úgyhogy így benne vagyunk a mai sietős jelenben, és őrizzük a ráérős múltnak az emlékét, hogy ne halljon ki ebből a jelenből, így maradjon szép, és így maradjon boldogító. És hát itt vannak az unokáim, ők is ezt a programot végignézik. A dédunokáim is itt már játszottak, nagyon kellemesen alkottak, és élményeket szereztek, és minden gyerek és minden felnőtt, aki ebbe a kis tulajdonképp valamikori üzlethelyiségbe belépett, egy örömérzéssel távozott el innen, és egy jó emléket vitt el innen, és egy olyan indítást, hogy ezeket a dolgokat, amiket itt látott, a jelenben is meg kell becsülni, meg kell tisztelni, meg kell őrizni.
0: Isten éltesse!

játékkészítés, életműkiállítás és egy kerek születésnap a Kisáron Magyar Játéktársaságnál. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
3: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben az Alsó Mocsaládi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Alsó Mocsalád a Baranyai Hegyhát kapuja, Pécstől 25 kilométerre északra fekvő község. Neve len vagy kender áztató helyet jelent. A török hódoltság idején a települést teljesen lerombolták. Első temploma is ennek lett az áldozata. Újra telepítését a Bonyhádi Percel család és a kajdacsi Stankovánszki família szorgalmazta. Első lakói szerbek és felvidéki szláv telepesek voltak, majd a 18. század elején nagyobb számban érkeztek ide bajorországi svábok. Ma is látható klasszicista templomát 1836. szeptemberében Szent András tiszteletére szentelte föl báró Szepesi Ignác pécsi püspök. András egyike annak a két tanítványnak, aki először követte Jézust. Később Kis-Ázsiában, a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Trákiában és Görögországban hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik a hagyománynak az az adata, hogy 60-ban az Ahájai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András keresztnek ezt a formát. Az Alsó Mocsaládi Szent András templom 38 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 380 kilós harangot Szlezák László mester öntötte 1934-ben Budapesten.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Gödöllőn üléseznek ma a visegrádi négyek. Magyar Péter kormányfő azt mondta, arról tárgyalnak, hogy az együttműködés ismét a régió fejlődésének motorja legyen.
1: Több jelentős törvényt is elfogadott ma az országgyűlés, döntöttek egyebek mellett a vizsgálóbizottságokról, a közmédiáról és az uniós források lehívását szolgáló módosításokról.
2: Akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt. Az érintett önkormányzatok több intézkedést bevezettek a lakosok ellátására.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, napközben 30 fok felett alakul a hőmérséklet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyar Péter miniszterelnök délután Gödöllőn fogadja a visegrádi országok vezetőit. A kormányfő az országgyűlésben azt mondta, Közép-Európa készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. Szerinte Magyarországnak, Csehországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának közösen kell dolgoznia azon, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Részletek Kovács Mártontól.
3: A visegrádi négyeket ugyanazok a kérdések kötik össze, mint korábban. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közös érdekek nem tűntek el attól, hogy az előző kormány vak volt hozzájuk. A kormányfő az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a közösség tagjait ugyanazok az energiabiztonsági kérdések érintik, ugyanabban a gazdasági térben élnek, és gyakran ugyanazért a beruházásért versengenek. Mindenkinek egyformán fontos, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb legyen a következő évtized, tette hozzá a miniszterelnök, aki közölte, ez lesz a mai V4 csúcs találkozó központi témája is.
4: Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen.
3: Magyar Péter azt mondta, a találkozó üzenete világos. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. Ez egy olyan térség, amely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is, hangsúlyozta a miniszterelnök, akinek felszólalására a parlamenti frakciók is reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint, Magyar Péter lengyelországi látogatásán nem a két nemzet jövőjéről beszélgetett kollégájával, hanem arról, hogyan tudnak becsatlakozni abba a nemzetközi globalista körbe, amely valójában nem a nemzetállamok szuverenitását képviseli.
5: Mi az a liberál globalista közös alap, ami önt összeköti Donald Tuskkal, és mondjuk azzal a Radoszláv Szikorszkival, aki terror cselekményeket ünnepel a közösségi médiában, és amikor ennek gyorsan híre szaladt, akkor rászóltak, hogy ugyan törölj már azt a bejegyzést.
3: A KDNP frakció vezetője arról beszélt, hogy a rendszerváltás után Antal József egykori miniszterelnök helyesen tette, hogy megpróbált létrehozni egy modern kori V4 együttműködést. Rétvári Bence azt mondta, jelenleg elsősorban Nyugat-Európában döntenek az unió fontos kérdéseiről, pedig a legnagyobb kereskedelmi forgalom a V4 országok és Németország között zajlik. Ezért fontos lenne, hogy a közösség tagjainak véleményét kellőképpen figyelembe vegyék az uniós központokban.
6: Nekünk azok a birodalmi építési tervek, amelyek elvonják a szuverenitást ezektől az országoktól, nagyon veszélyesek. A V4-eknek közösen kell fellépni az európai országok szuverenitásának a védelme érdekében.
3: Gulyás Gergely, a Fidesz képviselő csoportjának vezetője szerint valamennyi frakció egyetért azzal, hogy a visegrádi együttműködés kiemelkedően fontos Magyarországnak. Kiemelte, a tagországok politikai együttműködése 2010 és 2021 között volt a legerősebb.
7: Örülünk annak, hogyha a visegrádi együttműködés újjáéled, és azt reméljük, hogy az Európai Uniós érdekérvényesítésben a belpolitikai nézetkülönbségekre való tekintet nélkül ez a formáció sikerrel járhat, és hogyha sikerrel jár, akkor az szerintünk nem csak Magyarországnak jó, nem csak a visegrádi négyeknek jó, hanem jó egyébként Európa egészének és az Európai Uniónak is.
3: Bújdosó Andrea Anna, a Tisza párt frakció vezetője úgy fogalmazott, itt az alkalom arra, hogy visszaépítsük azokat a szövetségeket, amelyeket a korábbi kormányok elveszítettek.
8: Magyarország helye is sokkal erősebb lehet, a régió helye is sokkal erősebb lehet Európában, és sokkal többet is adhatunk Európának közösen. Ez mindannyiunk érdeke, a magyar emberek érdeke is.
3: Magyar Péter délután a gödöllői Grassalkovics kastélyban fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját.
1: Az Európai Unión belüli mélyebb gazdasági integráció megteremtése összekötheti a visegrádi együttműködésben résztvevő országokat. Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója.
2: Szakáli István Lóránd azt mondta, az együttműködés lényege, hogy a V4-eket érintő ügyekkel közösen foglalkozzanak a vezetők, így több lehetőség nyílhat a közép-európai térséget érintő problémák megoldására. Az igazgató szerint ilyen közös érdek az uniós kohéziós és agrártámogatások lehívása a következő években is.
9: A fejlett nyugat-európai és észak-európai országok esetében az az érdekük, hogy ezeket a típusú támogatásokat csökkentsék, és más területekre, lásd, zöldítés területe, vagy digitalizáció, vagy más típusú területekre csoportosítsák ezeket a forrásokat. A V4-eknek elemi érdeke az, hogy közösen tudjanak fellépni és érvelni amellett, hogy számukra mennyire fontosak például ezek a felzárkóztatást támogató források.
1: A kormányfő szerint az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatást, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet. Magyar Péter a 444-nek adott interjúban hozzátette, köztársasági elnök akár kormánytagból is lehet, de ahogyan fogalmazott, az se baj, ha kívülről jön. A kormányfő szerint az utódtól elvárható, hogy adott esetben tartson ellen a kormánynak, szólaljon fel vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz. Barna Péter összefoglalója.
10: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Súlyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
11: A tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, közölte Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben. A miniszterelnök azt mondta, az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Súlyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
12: A politikai közösségünknek biztos lesz véleménye, javaslata, és lehet, hogy olyan ember lesz, akiről én még nem is hallottam.
11: A most megválasztandó köztársasági elnök megbízatása jó eséllyel ideiglenes lesz. Lesz, de az alkotmányozási folyamat és az emberekkel folytatott konzultáció várhatóan 1 évet vesz igénybe. Erről már a 444-nek beszélt Magyar Péter hozzátéve, az új köztársasági elnök kormánytagból is lehet, de az se baj, ha kívülről jön. A miniszterelnök közölte, nem azért zárják le Súlyog Tamás megbízatását, mert politikai ellentét lenne közöttük, hanem az államfőnek elsősorban amiatt kell távoznia, amit nem tett meg.
12: Bárki is lesz az utódja, nő, férfi, jogász, művész, sportot, tök mindegy, mérnök, tudni fogja és látni fogja, ha elvállalja ezt a feladatot, hogy mi az, amit biztos, hogy nem szabad csinálni. Én magam elvárom, miniszterelnökként is, hogy tartson ellent. Tartson ellent. Hogyha úgy érzi, hogy az alkotmánnyal szemben megy, alaptörvénnyel az adott jogszabályjavaslat, akkor küldje el az Alkotmánybíróságra. Ha úgy érzi, hogy valami erkölcsi szempontból teljesen vállalhatatlan, amit az aktuális kormány, tehát szólaljon meg. Szóljon. Legyen véleménye. Nem dísznek tartjuk a köztársasági elnököt.
11: Egyelőre nem kommentálja a megbízatásának megszüntetését célzó alkotmánymódosítást Súlyog Tamás, ezt írta a Népszavának a Sándor Palota. A köztársasági elnöki hivatal ugyanakkor közölte, Súlyog Tamás ismét felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
13: Nem is próbálunk úgy csinálni, mintha nem személyre szabott jogalkotás lenne.
11: Az alaptörvény módosítás mellett más lehetőségek is lettek volna Súlyog Tamás eltávolítására. Erről beszélt Latman Tamás a Kossuth Rádióban. A nemzetközi jogász szerint jelenleg egy politikai átalakítás zajlik Magyarországon, miközben számos, szerinte fontosabb dolog nem jelent meg a hétfőn benyújtott alaptörvény módosításban.
13: Nagyon úgy tűnik, hogy a politikai, ha úgy tetszik, hadművelet, tehát a világörökség része nem lesz, mint történelmi siker Súlyog Tamással szemben, amit a miniszterelnök indított. Nem látom azt, hogy

0: tagja meg a 70 év fölötti alkotmánybírók nyugdíjazása, ahhoz hosszú távú átfogó jogalkotás vagy alkotmányozás adhat keretet. A kormány ugyanakkor visszaadja azt a lehetőséget is a bíróknak, hogy ők válasszák meg maguk közül az elnököt.
1: A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálni fogja azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Ezt mondta a miniszterelnök tegnap az ATV-ben. Magyar Péter arról is beszélt, a hivatal dolgozóinak mentelmi joguk lesz, a vezetői pedig 24 órás rendőri védelmet kapnak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a hivatalnak lesz közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős és fellebbviteli alelnöke is. Mészáros László összeállítása.
2: Ez a legerősebb maffiaellenes, korrupcióellenes hivatal lesz.
3: Ez a hivatal mindent fontos. Látni fog, jelentette ki Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök kiemelte, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal szakemberei első lépésként kockázatelemzést végeznek, amit büntetőeljárás, polgári per vagy más hatósági intézkedés is követhet. Magyar Péter hozzátette, a hivatalhoz a legfelkészültebb pénzügyőröket, rendőröket, nyomozókat és ügyészeket fogják toborozni. A miniszterelnök arra is kitért, hogy a hatóság kiemelt figyelmet fordít majd a közpénzekből gazdagodó magáncégek ellenőrzésére.
2: A Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal pontos tájékoztatást fog kapni a NAV-tól, arra vonatkozom minden adóévben, azokról a szervezetekről, azokról a cégekről, amelyeknek az árbevétele, az éves árbevételnek a 75%-a közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket ez a hivatal meg fogja vizsgálni. És hogyha a közvagyon védelmének, vagy a veszélyét látja, hogy esetleg ez eltűnik, vagy rosszul kerül felhasználásra, akkor állami kontroll alá fogja vonni ezeket a cégeket.
3: Hangsúlyozta, a hivatal nem tulajdont von el, hanem állami felügyelőt rendel ki a céghez. A hivatal széles jogkörökkel rendelkezne. A NAV és a rendőrség közreműködésével bankszámlákba, nyilvántartásokba és hivatalos iratokba tekinthet be. Beléphet irodahelyiségekbe és szerverszobákba, valamint közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is indíthat. Vizsgálhatja mindazokat a cégeket, amelyek bevételének háromnegyede közbeszerzésekből származik, illetve az összes állami vagy önkormányzati tulajdonú, valamint pályázati forrásokból működő szervezetet. A vizsgálat megkezdéséről főszabály szerint legalább 5 nappal előre értesíteni kell az érintettet, kivéve ha ez az iratok megsemmisítésének kockázatával járna. A hivatal élére az országgyűlés 6 évre választ elnököt, aki nem lesz újra választható. A jelölt nem lehet párttag, és az elmúlt 6 évben nem tölthetett be választott politikai tisztséget. Az elnök fizetése mintegy 5 millió, a 4 elnök helyetteség körülbelül 4 millió forint lesz. A tervezethez még 7 napig lehet észrevételt tenni.
4: Nagyon nagy felhatalmazással fog bírni, és nagyon széles jogkörei lesznek.
3: Komoly jogkörökkel ruháznák fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Hívta fel a figyelmet Virág Andrea az M1-en. A Republikon Intézet stratégiai igazgatója kiemelte, a szigorú szabályozás oka, hogy a döntéshozók azonnali felmutatható eredményeket várnak el a szervezettől. Az igazgató szerint a hivatal feladata túlmutat a múltbeli ügyek felderítésén.
4: Nem az a dolga, hogy most megvizsgálja, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, és hogyha ezzel végzett, akkor mondjuk megszűnik, hanem ez egy hát az örökké valóságnak szánt hivatal, aminek a célja az, hogy mindenkit elrettentsen attól, hogy a közpénzzel visszaéljen, lopjon korrupciótól, stb. Ezért vannak ugye azok a jogosítványai, hogy ugye a jövőben vizsgálni tudja a közbeszerzésekkel elnyert pénzeket.
3: Hozzátette, az NVVH megalakítása szimbolikus jelentőségű is, hiszen a Tisza párt ezzel bevált a kampány ígéretét, amely az elmúlt 1,5 évtized gazdasági elszámoltatására irányult.
1: Több jelentős törvényt is elfogadott ma az országgyűlés.
5: Szigorodnak a parlamenti vizsgálóbizottságok jogosítványai, amelyek a jövőben bírságot szabhatnak ki, bizonyos esetekben pedig elővezetést is kezdeményezhetnek. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Döntés született a közmédia intézményrendszerének átalakításáról is, amelynek részeként önálló nemzeti hírügynökség jön létre. Emellett olyan törvénymódosításokat fogadtak el, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják.
1: Ma dönthet a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról az országgyűlés. A kormány szerint a gazdasági helyzet lehetővé teszi a döntést.

0: döntést. Ugyanakkor, ha a piac változik és újra szükségessé válik, akkor lehetőség lesz újra bevezetni a maximált árakat. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
1: Már a védett árak alá kerültek a piaci árak a hazai töltőállomásokon. A benzin átlagosan 12 forinttal, a dízel pedig 13 forinttal kerül kevesebbe. De vannak olyan benzinkutak is, ahol 30 forinttal olcsóbb az üzemanyag a maximált árhoz képest. A védett árakat még az Orbán kormány vezette be március 11-én, azzal a céllal, hogy a magyar fogyasztókat megvédje az elszabadult világpiaci árak miatti drágulástól. Mindehhez szükség volt a stratégiai kőolajkészlet felszabadítására is. Hivatalba lépése után a Tisza kormány is megtartotta a szabályozást. Az elmúlt napokban jelentős változást hozott az amerikai-iráni béke megállapodás híre, amire a kőolaj világpiaci ára jelentősen mérséklődött. Míg májusban a 120 dollárt is megközelítette a hordonkénti ár, most már csak nem egy hónapja 80 dollár körül mozog, jelenleg 75 dolláron áll. A Tisza kétharmados választási győzelme óta a forint is folyamatosan erős, az euróhoz képest 4 éves csúcsra emelkedett, kedden délelőtt 354 forint volt 1 euró.
2: Megkezdhetjük a védett üzemanyagár kivezetését.
1: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csak nem egy hete jelentette be, hogy a gazdasági helyzet lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését, ami 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Mindemellett viszont, ha a piac változik és újra szükségessé válik, akkor lehetőség lesz újra bevezetni a maximált árakat.
2: Mindig világosan elmondtam, amint a körülmények ezt lehetővé teszik, visszatérünk a normál piaci működéshez.
1: A benzinkutak már kezdetektől ellenezték a védett árakat, de még a kivezetése ellenére is attól tartanak, hogy sérülnek az érdekeik. Közben tiltakozik a Független Benzinkutak Szövetsége, egy napos figyelmeztető bezárásra szólítja fel péntekre a kis benzinkutakat, mert a kormány tudomásuk szerint nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség tiltakozik az ellen is, hogy a törvény szerint a miniszter azonnal újra bevezethetné a hatósági árakat.
0: Déli krónika. Ismét több civil áldozata van az orosz támadásoknak Kelet- és Dél-Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig a Krím-félszigetet vették célba az elmúlt órákban. Iváncsik Attila beszámolója.
3: Az elmúlt órákban 5 ukrán megyében 5 civil halt meg, mintegy 30-an pedig megsebesültek az orosz légicsapásokban. A kijevi vezérkar jelentése szerint csak a dél-ukrajnai Herszon megyében 40 települést ért ellenséges dróntámadás vagy nehéz szűzérségi lövés. A kelet-ukrajnai Dnyipro városában akkor halt meg egy helyi lakos és sebesültek meg 10, amikor emeletes lakótömböket és orosz légicsapás ért. Az ukrán hadsereg folytatta az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félsziget bombázását, a helyi sajtó több robbanásról is beszámolt. A hatóságok biztonsági okokból lezárták a forgalom elől a félszigetet Oroszországgal, a Kercsi szoroson keresztül összekötő stratégiai jelentőségű hidat is. A Krím nagy részén megszűnt az áramszolgáltatás. A kijevi kormány tájékoztatása szerint Ukrajna napokban megkapja az első 3,2 milliárd eurós részletét az új, összesen 90 milliárd eurós Európai Uniós pénzügyi támogatásnak. Az összeget Kijev a hadi kiadások fedezésére fordíthatja. Az EU és tagállamai a háború kirobbanása óta eddig több mint 226 milliárd dollárnyi pénzügyi, katonai és humanitárius támogatást nyújtottak Ukrajnának. Ennek 65%-a visszanemtérítendő, 35%-a kedvezményes hitel.
0: Romániában újabb kormányalakítási kísérlet hiúsult meg, miután az államfő második miniszterelnök jelöltje is kudarcot vallott a bizalmi szavazáson. Ma újabb egyeztetés sorozat kezdődött. Bukarest, Botester.
4: Több mint másfél hónap telt el azóta, hogy a nagy koalíciót felrúgó szociáldemokraták szélsőjobbos segítséggel megbuktatták Ilie Bolozsán liberális miniszterelnök koalíciós kormányát. Az egykori politikai partnerek azóta nem hajlandók szóba állni egymással. Az államfő először egy szakértői kormányra tett javaslatot, majd amikor jelöltje támogatás hiány visszalépett, a Nemzeti Liberális Pártból próbált lehasítani egy szeletet a szociáldemokratákkal kialakítandó kormánytöbbség számára. Számításait az RMD Fidesz húzta át, amely nem volt hajlandó bizalmat szavazni Adrián Vesteának. Az áruló kormányaként emlegetett kabinetnek így már szélsőjobbos voksokra is szüksége lett volna a hétfői bizalmi szavazáson. George Simion pártelnök meg is lebegtette az AUR segítségét azzal a feltétellel, hogy az államfő ismerje el, szükség van az AUR-ra, és ne nevezze többé őket szélsőséges pártnak. Mivel az elnök nem tett eleget a felszólításnak, az AUR meghiúsította a kormány beiktatását. Ma újabb egyeztetések kezdődtek az elnöki hivatalban. Ha a következő kormányalakítási kísérlet is meghiúsol, előrehozott választások következhetnek, amire a rendszerváltás óta nem volt példa Romániában.
0: A brit munkáspárt nem igazán tudta teljesíteni két évvel ezelőtti választási programját, mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy szerették volna gyorsan visszaállítani a gazdasági egyensúlyt, beruházásokat hirdettek, ezek azonban nem vagy csak részben valósultak meg.
5: Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelentette be lemondását. Gálik Zoltán hangsúlyozta, a munkáspárt megszüntette azokat a járulékokat, amelyeket a szegényebbek, például a pandémia és az energiaválság miatt kaptak, és politikai botrányok is érintették a pártot és a vezetőket, ezért sokan elfordultak tőlük. Hozzátette, a szavazók az időközi választásokon is kifejezhették véleményüket, amelyen a munkáspártot és a konzervatívokat is megverte a Reform Egyesült Királyság párt. Gálik Zoltán szerint Keir Starmer utódja a manchesteri polgármester lehet, aki radikálisabb, de már miniszteri tapasztalata is van.
6: Nagyon hirtelen és gyors döntésekre lehet szükség a külpolitikában. Ő gyakorlatilag ezeket a jogköröket addig megtartja, amíg új miniszterelnöke nem lesz az Egyesült Királyságnak. Ilyenkor mindig emlékszünk rá, bemegy a régi miniszterelnök a királyhoz, királynőhöz korábban, és gyorsan megtörténik a csere, de ez kell az, hogy megválasszák az új miniszterelnököt. Ugye a párt élére először is megválasszák Burnhamet. Ennek ugye valószínűleg valamikor július közepén lesz itt az ideje, és utána történhet meg ez a csere. Tehát addig gyakorlatilag ezeket a funkciókat ellátja a miniszterelnök.
5: 7 perc múlva 00:30.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Gödöllőn üléseznek ma a visegrádi négyek. Arról tárgyalnak, hogy az együttműködés ismét a régió fejlődésének motorja legyen. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt.
7: Déli krónika.
0: Több nyugat, illetve dél-európai országban is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. Franciaországban már több településen is megdőlt a meleg rekord, pedig a kánikula tetőpontja csak holnapra várható. Németország egyes részein akár a 40 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet a következő napokban. Görögországban pedig a forróság mellett a bozott tüzek veszélyére is figyelmeztetnek a hatóságok. Összefoglaló Kanalas Lilitől.
8: A napok óta tartó kánikula már a helyiek életét is megkeseríti a spanyol nagyvárosokban. Könnyű ruhát viselek és folyamatosan iszom, hogy hidratáljam magam, mert elviselhetetlen a hőség. Még akkor is kimelegszünk, ha nem vagyunk a napon. Óvatosnak kell lennünk ezzel, mert öregszünk, ilyenkor oda kell figyelni az egészségünkre. Magyarázta egy madridi férfi. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki a hatóságok a következő napokra Olaszország több nagyvárosára, az Egyesült Királyság déli részére és Franciaország legtöbb megyéjére is. Bár az előrejelzések szerint a kánikula csak szerdán tetőzik Párizsban, sok francia településen már is rekordmeleget mértek. Megdőlt a mindenkori melegrekord például a bordói repülőtérnél lévő mérőállomáson, illetve több településen az ország középső részén. A reggeli órákban is szokatlanul magas hőmérsékleteket tapasztaltunk, a vasárnapi pedig a valaha mért legmelegebb júniusi éjszaka volt, bár az előrejelzések szerint a következő esték még melegebbek lesznek, magyarázta egy meteorológus. Sok francia a vízpartokon keres enyhülést, emiatt gyakoribbak a vízi balesetek. Az elmúlt napokban 20-an fulladtak vízbe. A hatóságok szerint az a legnagyobb gond, hogy sokan nem a kijelölt helyeken strandolnak. Németországból két nap alatt 5 hasonló fulladásos halálesetet jelentettek, a frankfurti repülőtéren pedig több utas hőgutát kapott, miután járatuk több mint 1 órán át nem kapott felszállási engedélyt. Az előrejelzések szerint a héten akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet egyes német városokban. Rendkívüli melegre figyelmeztetnek a görög hatóságok is. Arra szólították fel az embereket, hogy a délutáni órákban ne menjenek ki a szabadba, ha csak nem feltétlenül szükséges. A forró és száraz időjárás miatt megnőtt a bozó tüzek kockázata is, amelyek évről évre hatalmas pusztítást végeznek a dél-európai országban.
0: Rendkívüli válságstábot hívott össze idehaza Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen nincs ivóvíz, vagy alig csordogál a víz a csapokból, közölte a város polgármestere.
5: Baracskai József elmondta, a hálózat elöregedett, és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízi közműhálózat tartalékai. A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül.
9: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
0: Akadozik az ivóvízellátás a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson is. A település víztornya szombat este kiürült, jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ellátást.
5: A polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
10: Egyszer csak elmegy a nyomás, és semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbüfelé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
0: A tartós hőség rendkívül megviseli az állatokat is. Többségük ugyanis nem képes izzadással hűteni magát, így könnyen hőgutát kaphat. Ezért a legfontosabb feladat a folyamatos friss ivóvíz és árnyék biztosítása számukra. Falucska Évett összeállítása.
11: Én ilyenkor kizárólag csak a reggeli órákban és a késő esti órákban megyek a kutyákkal sétálni.
12: Kékesi Katalin vizslatenyésztő azt mondja, ha hőség van, elsősorban erdős, árnyékos helyen sétál kutyáival, és csak nagyon rövid ideig. A megfelelő mennyiségű folyadékpótlás mellett arra is nagyon ügyel, hogy az aszfalt meg ne égesse az ebek talpát.
11: Nagyon könnyen le lehet ellenőrizni egyébként, hogy a kutyák bírják ebben a melegben az aszfaltnak a forróságát. Letesszük a tenyerünket az aszfaltra pontosan 5 másodpercig, ha túl forrónak érezzük, akkor csak és kizárólag parkokban, füves vagy földes utakon viszem a kutyákat.
12: Az állatokat is, csak úgy, mint az embereket, megviseli a tartós hőség és a kánikula. Ilyenkor a kedvtelésből tartott és a gazdasági haszonállatokra is egyaránt ügyelni kell, hívta fel a figyelmet Juhász Csaba állatorvos. A szakember hangsúlyozta, az állatok többsége nem tud izzadni, ezért könnyen hőgutát kaphat.
13: Testhőmérsékletnek a kritikus megemelkedése az olyan mértékű, hogy akár eszméletvesztésig juthat, és hogyha olyan stádiumba jut az állat, akkor idegrendszerkárosodás következik be tartósan.
12: Nehezített légzés, tudatzavart állapot lehet a hőguta tünete, hangsúlyozta az állatorvos. Hozzátette, a gazdának ilyenkor azonnal meg kell kezdenie a hűtést.
13: Az elsőségé, amit a gazda tud csinálni, az az, hogy hideg vízzel, jéggel visszahűti a testét, mint a 40 fok fölé fölmegy az állat testhőmérséklete. A legfontosabb a megelőzés, nem szabad kitenni ilyen extrém hőmérsékletnek az állatokat, mert nem tudja tolerálni a szervezetet.
12: Az állatorvos hangsúlyozta, a kóborállatokra, macskákra és madarakra is gondolni kell kánikula idején. Számukra ajánlott itatót kihelyezni, hogy könnyebben hűtsék magukat a hőségben.
0: Az aszály kezelésére nincsenek rövid távú megoldások, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
5: Pesti Csaba a közmédiában arról beszélt, az aszály miatt úgy tűnhet, hogy egyre kevesebb a csapadék mennyisége Magyarországon. Az elmúlt 40-45 év adatai szerint azonban valójában enyhe növekedés figyelhető meg. Hangsúlyozta, a legfőbb problémát a csapadék egyenlőtlen eloszlása okozza. Az aszály leginkább az Alföld középső, déli és keleti részét érinti.
14: Még ennél is érdekesebb a talajvízszint térkép, ezt szintén a vízügy teszi közzé mindenki számára hozzáférhető. A honlapján a talajvízszintet egy viszonylag sűrűn elhelyezett kúthálózattal mérik, és azt mutatják, hogy az Alföld legtöbb területén azért akár 2 méter is hiányzik az elmúlt évek átlagához képest. Van, ahol 3 méter is, ez nagyon nagy talajvízszint csökkenést jelent.
0: Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban.
5: Dócs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórták el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben.
0: Egyeztetne a kormánnyal a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának tervezett módosításáról a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet elnöke szerint a javaslat kifejezetten a vármegyei közgyűlések elnökeit és alelnökeit bünteti, és ez felveti, hogy sérül az egyenlő bánásmód elve.
5: Pajna Zoltán a Kossuth Rádióban azt mondta, lehetett volna konszenzust találni a felek között a beterjesztett illetménycsökkentéssel kapcsolatban. Hozzátette, a szabályozás szerinte nem csak a bérről, hanem az önkormányzati rendszerről és az általuk elvégzett munkáról is szól, hogy mennyire tiszteli a kormány ezt a szektort. Pajna Zoltán hangsúlyozta, úgy véli, hogy a kormánynak is szüksége lenne visszacsatolásra az általa tervezett programokról, ebben pedig a vármegyei önkormányzatok partnerséget ajánlottak.
15: Nem értjük azt, hogy akkor, amikor mondjuk a kormányzat azt mondja, hogy befagyasztja a polgármesterek bérét, megvonja a költségtérítést a vezetőktől, akkor hogyan jön ahhoz, hogy kiragad belőle egy olyan társadalmi csoportot, ahol csak fideszes önkormányzati vezetők vannak, hogy nekik pedig igazából nem is felére, hanem közel 65%-ra csökkenti a bérét.
0: A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint.
5: Neubauer Katalina a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozó iparra is hatással van.
16: Jelen helyzetben nem kell tartani az árak emelkedésétől, mert az import alternatívák egy-egy termék esetében olyan nagyok, hogy az a verseny, ami tulajdonképpen majd a megjelenő importtermékek mellett hatékonyság növelésre kényszeríti a feldolgozóipart, az pedig egyértelműen a beszerzési áraknak a hazai termékek esetében is a csökkenését vonja majd maga után. Az erős forint hatására még nincsenek meg a magyar feldolgozóipari szereplőknél az árcsökkenés lehetőségei, de minden kereskedő, aki bármely terméket importból hoz be, nyilvánvalóan nem ugyanaz a kalkulációban az eurónak az árfolyama, mint decemberben, amikor 400 forint felett volt az euró. Ez egy lehetőség, ezzel azt gondoljuk, hogy élni kell, mert a káros hatásokat fel kell számolni.
0: A fővárosi frakciókkal egyeztet a Taxiszövetség egy új javaslatcsomagról. Erről az Országos Taxiszövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
5: Metál Zoltán szerint nehéz helyzetben van az ágazat, mivel az elmúlt 3 évben a díjak nem emelkedtek, a szervizköltség, az autóárak és az infláció azonban igen. Mint mondta, májusban már a fővárosi közgyűlés elé terjesztettek egy javaslatot, amelyet az nem fogadott el, szerinte most már várhatóan sikerül megegyezniük. Hozzátette, az új javaslat alapján az alapdíj 1100 forintról 1300-ra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, míg a várakozási díj 110-ről 130 forintra emelkedne.
17: Magyar utazóközönség nagyon árérzékeny és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ingatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és akkor sem nem okozna akkor a terhet.
0: Az év első felében 23%-kal több kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek a Netrisknél, mint tavaly. Az éves átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Erről a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője beszélt.
5: Besnyő Márton a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, egyre nagyobb idehaza a verseny az ügyfelekért, többségük ugyanis online is összehasonlítja a biztosítók kínálatát, amelyek ezért egyre kedvezőbb ajánlatokat adnak. Hozzátette, a díjak alakulásában új piaci szereplők megjelenése mellett az erősödő forint is szerepet játszhat, mert az alkatrész árak így csökkennek. Az ügyvezető szerint érdemes lehet kötni kiegészítő biztosítást is, például kátyú vagy vadkárra.
18: Ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket. Ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy minikaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások, ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
0: Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A VRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
5: Tegnap 36 ország magyarországi képviselete és 8 külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben üdvözölték az új kormány álláspontját, amely szerint Magyarország minden magyar otthona, valamint támogatásukról biztosították a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket.
7: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az M0-as autóút és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, lényegesen hosszabb menetidővel számoljanak.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
19: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Vajda Péter utcánál az Árpád híd felé sávlezárásra és torlódásra kell számítani. Sötétek a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál áramszünet miatt. Vezessenek fokozott figyelemmel! A H6-os év Pest-Erzsébet felső és a Közvágó híd között egy vágányon közlekedik áramellátási hiba miatt. Kovács Botond, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
0: Ma éjfélkor véget ér a múlt héten elrendelt másodfokú hőségriadó. A kánikula viszont nemhogy marad, de még erősödni is fog. Mire számíthatunk? Részletek Fejős Ádám meteorológustól.
20: Én például arra számítok, hogy meghosszabbítják majd ezt a hőségriasztást, ugyanis a következő napokban fokozódni fog a kánikula, bár még szerdán nagyon hasonló lesz a csúcsérték alakulása, mint ma, ami a csapadék valószínűségét illeti, ma délután még Közép- és Kelet-Magyarországon átmeneti zápor, esetleg zivatar előfordulhat, így füllettség várható estére, de hajnalra a csapadék valószínűsége jelentősen csökken, és döntően 15-22 fok között lesz a minimum érték. Szerdán már száraz hőségre készülhetünk, sokfelé közel 35, néhol 35 fok körüli maximummal, sőt az Alföld egyes részén 36 fok is lehet, aztán a folytatástól kezdve napi szinten egy fokot tovább melegszik a levegő, ráadásul felhőképződés sem lesz, így az esernyőket nyugodtan rakják el, a következő napokban már nem lesz rá szükség. Nagyon erős UV-sugárzás mellett legfeljebb csütörtökön 37, pénteken illetve szombaton 38, vasárnap 39 fokig melegedhet a levegő, és a legfrissebb számításaink azt mutatják, hogy bár hétfőn lehetnek felhőátvonulások, fátyol, gomoly felhők mellett a hőmérséklet csúcsértéke akár még a 40 fokot is elérheti, vagy pár tizeddel meg is haladhatja azt.
0: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fálcán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
21: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
22: Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok legeredményesebb játékosa. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
21: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
22: Argentina Lionel Messi 2 góljával 2-0-ra győzött Ausztria ellen a labdarúgó világbajnokság J csoportjában Dallasban. A címvédő dél-amerikaiak ezzel már a 32 között vannak. A 8-szoros aranylabdás Messi a 7. percben 11-est hibázott, majd a 38. percben akcióból már betalált az osztrákok kapujába, és 17. góljával ő lett egyedül a VB-k legeredményesebb játékosa, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. A hosszabbításban lőtt újabb góljával pedig már saját rekordját javította 18-ra. Ugyanebben a 4-esben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta fölül Jordániát Santa Clarában. Az algériaiak egyenlítő gólját az Eto FC csatára Nadir Benbouali fejelte. Jordánia ezzel a vereséggel már kiesett. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-ás sikeréhez Philadelphiában, ahol vihar miatt az első félidő után több mint 2 órával később folytatódott a játék. Mbappé már 16 gólnál tart a világbajnokságokon, amivel beérte Klózét. A kvártett másik mérkőzésén New Yorkban Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. Erling Haaland 2-szer vette be az afrikaiak kapuját. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségét csapnak össze. A rekorder Lionel Messi így nyilatkozott az osztrákok elleni meccs után.
1: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
22: Lionel Messi után az argentin szövetségi kapitány Lionel Scaloni is beszélt a mérkőzésről, és persze Messiről.
2: Az összkép ezúttal is az volt, mint mindig, és ugyanaz az érzés. Messi dönt, kemény meccs volt. Fontos volt a lelki békénk miatt, a végén szükségünk volt rá. Nagyon boldog vagyok Leo teljesítménye láttán, ismét ő jelentette a különbséget. A csapat pontosan tudja, néha szenvednünk kell, és még ha nem is igazán jelentettek ránk az osztrákok jelentős veszélyt, keveset volt nálunk a labda, szóval megszenvedtünk. De ezért is jár a dicséret, még ha tudjuk is, jobban kell játszanunk. A társaság legnagyobb érdeme az, hogy mindig pontosan tudja, mit kell tennie. Ausztria kemény ellenfél, taktikusan játszott, nem hajszolt ugyan minden labdát, viszont fizikailag kemények voltak, nem lankadhatott a figyelmünk egyetlen percig sem. Szóval örülök a továbbjutásnak, még ha kívülről úgy is tűnhetett, hogy könnyű dolgunk volt, ez nem így van. Láthatták mindkét találkozót, egyik sem volt egyszerű. Többször is úgy tűnt, nem igazán történik semmi a pályán, semmi sem sikerül, de a válogatott ereje éppen ebben rejlik, hogy egy kihagyott 11-es után is talpra tud állni. És ha egyszer Leo beindul, az egész csapat beindul, úgyhogy jár nekik az elismerés. Mert, még ha szenvedtünk is ma labda nélkül, az elhivatottsága töretlen. Ez kell a sikerhez, tisztában van vele, és ez igazán lenyűgöző, mindenkit motiváltá tesz, és persze boldoggá. Mi mást mondhatnék, nem tudom eleget dicsérni, de talán nem is kell.
22: Az argentinok szövetségi kapitányát Lionel Scalonit hallották. A Franciaország-Irak meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
3: Osztálykülönbségre gondoltunk mérkőzésre a két csapat között, és ezt meg is kaptuk a meccstől. A franciák nagyon bekezdtek, záporoztak a helyzetek, 3 helyen cseréltek az előző mérkőzéshez képest, bekerült Digne, Manu Koné és Bradley Barcola. Nem gyengültek a franciák, sőt, nagyon jól játszottak. A 14. percben a jobb szélen Orisse, aki már akkor többegyére vette meg Doskint, akit a Pilsenből ismerhetünk, a Ferencváros ellen játszott, kényszerítőzött Mbappéval, a visszakapott labdát Mbappé a jobb összekötve helyről 18 méterről ballal nagyon szépen lőtte a hosszú sarokba. Ennek a története az, hogy Mbappé 100. mérkőzését játsza, és 59. gólját lövi a válogatottba. Tehát fantasztikus mutatói vannak, és még valami, 2 gólra megközelítette Messit, így 18 gólos a világbajnokság történetében, Mbappével pedig 16 gólos. Hatalmas vihar zúdult a pályára, a félidő fele után, körülbelül olyan 30. perc körül kezdett esni az eső, és a szünetben, ugye villámlásnál van ez a szabály most a világbajnokságon, hogyha villám van, akkor minimum fél órára be kell szüntetni a mérkőzést, és utána 10 percenként nézik az időjárást. Na most itt beszüntették a mérkőzést a félidőben, és ez a mérkőzés így összesen, mivel 11-kor kezdődött magyar idő szerint, a második félidőt hajnali 2-kor kezdték, tehát 3 óra múlva kezdődött a második félidő, és így 4 óra hosszáig tartott ez a mérkőzés. Újra kellett bemelegíteni, újra ráhangolódni. Na most ez a franciáknak sikerült megint csak jobban. Attól függetlenül, hogy az első 10 percben irakiak sokkal jobban játszottak, mint addig. Itt már voltak támadásaik, a franciák növelni tudták az előnyüket, méghozzá egy óriási hibából. A mai modern futballban a kirúgásokat úgy szokták ugye elvégezni, hogy a kapus mellé föláll 2 védő. Na most a jobb oldali védő előtt volt a labda, le akarta passzolni a kapusának az ötösön, elpasszolta előtte, Dembélé egyből visszaadt a középen Mbappénak, aki az üres kapuba lőtt. Aztán Dembélének igazságot szolgáltatott a sors, visszakapta, mert Olise fantasztikus gólpasszt adott neki a 66. percben, bal külsővel 30 méterről belökte 2 védő közé, Dembélé pedig az átvételével lerázta ezt a 2 védőt, és gyönyörűen lőtt a hosszú sarokba jobb lábbal a jobb összekötő helyéről.
22: Vukovics László értékelése után hallgassák a francia válogatott klasszisát, az irakiaknak 2 gólt lövő Kylian Mbappét.
4: Mindannyian nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Hosszú nap volt a mai, de végig koncentráltunk, így elértük a mára kitűzött célunkat. A vihar sem tudott kizökkenteni minket, és megérte várnunk, mert megmutattuk, hogy sokáig juthatunk a tornán.
22: Szintén az I csoportban, New Yorkban Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál, Erling Haaland 2-szer is bevette az afrikaiak kapuját, a már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától játszanak majd a csoport elsőségért. Norvégia szövetségi kapitánya Ståle Solbakken így összegzett.
4: Csodálatos nap ez a mai, erről szól a futball. A mérkőzés végén ugyan beszorítottak minket, de a meccs egészét nézve nagyszerűen játszottunk. Elől és hátul is remekül teljesítettünk, jól érkeztünk a második labdákra, veszélyesek voltak a kontratámadásaink, és hátul is fegyelmezetten zárt a védelem. Most viszont már csak a franciákra összpontosítunk.
22: A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia, Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Véget ért a futball VB Nico Schlotterbeck számára. A német válogatott védője az elefántcsontpart elleni összecsapáson szenvedett bokasérülést. A Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a hátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak a kapus pótlására van lehetőség. Szappanos Péter az Újpest NB1-es labdarúgó csapatához szerződött, a 35 éves kapus a Puskás Akadémiától igazolt a Lila Fehérekhez. A bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgó együttese szerződést hosszabbított 30 éves elefántcsontparti középpályásával, Habib Maigával. Az argentin Martin de Michelis lesz a Gulácsi Pétert és Vili Orbánt foglalkoztató Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A játékosként világbajnoki ezüstérmes, 45 éves szakember a múlt szerdán menesztett Olewerner helyét veszi át a lipcseiek kispadján. Szerződése 2 évre szól. A portugál Felipe Csellikája irányítja vezetőedzőként az Zalaegerszeg NB1-es labdarúgó csapatát. A 41 éves tréner dolgozott többek között a Benfica, a Sporting, valamint az ukrán Shakhtar Donetsk szakmai stábjában. A Zalaiakhoz pedig a Chicago Fire együttesétől érkezett.
21: Nemzeti Sportkrónika.
22: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. A magyar férfi strand kézilabda válogatott 2-0-ra legyőzte Tunéziát a zágrábi világbajnokság csoportkörének első fordulójában. Együttesünk ma 19 órától Dánia ellen lép pályára a második fordulóban, a holnapi zárókörben 13 órától Puerto Rico lesz az ellenfél. A csoportok első 3 helyezettje jut a középdöntőbe, onnan pedig az első 4-4 folytathatja a negyeddöntőben. Tegnap hazaérkezett Koszovóból a magyar női röplabda válogatott, amely 100%-os teljesítménnyel zárta az Európa Liga alapszakaszát, és bejutott a sorozat elődöntőjébe, valamint biztosította a helyét a 2028-as Európa-bajnokságon egymás után 7. alkalommal. A mieink az Európa Ligában a svédekkel találkoznak az elődöntőben. Nemzeti együttesünk feladójával, Petrenko Brigittával Szekeres Péter beszélgetett.
6: A hétvégén nagyon fontos győzelmeket arattunk, mert ugye az volt a célunk, hogy bejussunk az elődöntőben, és ez sikerült is. Szerintem az eddigi Európa Liga az nagyon sikeres volt. Minden meccset 3-0-ra nyertünk, kivéve a horvátok ellen az 3-1-re. Eddig nagyon boldogok vagyunk, ezen a héten arra készülünk, hogy a svédeket meg tudjuk lepni valamivel, a legjobbat tudjuk nyújtani csapatként, és az biztos, hogy mindenkire szükség lesz. Remélem, hogy majd kijön a top forma.
8: Ha már szóba hoztad a hétvégét, a szombati mérkőzést, ezzel a svédek közel azonos erőt képviselnek a magyar válogatottal. Mi lehet a hazai sikertitka, és aztán majd az idegenbeli sikertitka?
6: Ez pozitív, hogy itthon fogunk kezdeni, mert mindenképpen szükségünk lesz a szurkolók erejére, és hogy minden támogatás velünk legyen, és a hazai pálya előnye is. Még nem kezdtük el őket videózni és kielemezni, úgyhogy még erről nem tudok nagyon sok mindent mondani, hogy majd miben kell felkészülnünk rájuk, de az biztos, hogy a szívünket ki fogjuk tenni a pályára, és meg fogunk próbálni bejutni a döntőbe.
8: Ez a siker, vagy ez a részsiker mennyit jelent az augusztusi Európa-bajnokság szempontjából, hogy látod?
6: Az biztos, hogy egy pozitív energiát ad a csapatnak, és szerintem az is egy jó mutató volt, hogy az újoncok is hozzá tudtak járulni ehhez a sikerhez. Mi jelen pillanatban a csapat az elődöntőre és a döntőre, majd hogyha úgy alakul, arra fókuszál, és az Európa-bajnokság majd csak a későbbiekben fog jönni. Még az kicsit messzebb van.
22: Piros Zsombor könnyedén 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a világ wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában. A női selejtezőben Gálfi Dalma képviseli színeinket. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon, ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója a döntőben 12,81 másodperc alatt ért célba, ezzel ismét megközelítette 12,77 egyéni csúcsát. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
9: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
23: Vízállás jelentés.
24: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 23-án. A Duna a hazai szakaszán esztergomig enyhén árad, alatta apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 21,3 Celsius fok, Budapestnél 23,5, Mohácsnál 24,8 Celsius fok. A mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 95 cm 18%, Medve 115-12, Nagybajcs 82-17, Gönyű 43-17, Komárom 89-12, Esztergom 64-10, Nagymaros 11-10, Budapest 119-10, Dunaújváros mínusz 5-9, Dunaföldvár mínusz 120-9, Paks 14-11, Dombori 52-14, Baja 152-13, Mohács 147 cm 13%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 37 gázló van. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 79 cm 6%, Árpás mínusz 65-12, Győr 204-24, Marcal-Móricz-hida mínusz 33-12, Ipolynógrád-Szakál 34-5, Siós-Simontornya 116-15, Szekszárd 275-40, Mura-Letenye 136-18, Dráva-Őrtilos mínusz 13-25, Dráva-Szabolcs 67 cm 19%. A Tisza hazai szakaszán kissé változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongráig tartó szakaszon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 23,9 Celsius fok, Tokajnál 24,3, Szolnoknál 25,9, Szegednél 24,3 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 210 cm 5%. Vásárosnamény mínusz 193, 4. Záhogy mínusz 316, 5. Dombrád 6 cm 19%. Tokaj 468, 59. Tiszalökalsó mínusz 47, 27. Tiszafüred 564, 72. Kisköre felső 751 cm 65%. Kisköre alsó mínusz 340 cm 0%. Szolnok mínusz 283, 1. Csongrád mínusz 157, 14. Szeged 92 cm 27%. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos-Désnél 151 cm 3%. Kraszna, Ágerdő-Major 135-24. Bodrog, Felső-Berecki 192-23. Sajó, Sajó-Püspöki 42-10. Felső-Zsolca 23-7. Hernád, Abos-Kőszeg 129-6. Gesztely mínusz 4 cm 5%. Zagyva, Jásztelek 119-8. Berettyó, Szalárd 122-5. Szeghalom 198-35. Sebeskörös csúcsa mínusz 12 cm 6%. Feketekörös, Remete 306-39. Fehérkörös, Honctő mínusz 38-3. Kettőskörös, Békés 94 cm 21%. Hármas körös Kunszentmárton mínusz 124,9. A Balaton átlag vízszintje és medertelcsége 77 cm 41%. Vízmélysége 325 cm, hőfok a Siófoknál 26,4 fok. A Velencei tó Agárnál 53 cm 0%, hőfoka 26,2 Celsius fok. A Fertőtó Fertőrákosnál 34 cm 38%, hőfoka 25,9 Celsius fok.
23: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
10: A 90 éves Teri néni nagyon szerencsétlenül esett el a fürdőszobában, eltörött a csípője és a bordája is. Ráadásul cukorbeteg és a vérnyomása is magas. A traumatológiára egyre több olyan idős beteg kerül, akik a sérüléseik mellett többféle belgyógyászati betegséggel is küzdenek. Ezért a Pécsi Orvosegyetemen kialakítottak egy ortogeriátriai koncepciót.
23: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A nyaralás ünnep?
11: Apa el szokott dobni a Balatonban. Látom a vizet alulról is, nem csak fölülről.
12: Az utazás napja az mindig konfliktussal jár. Az elindulás, ott lehet számítani. A napi rutin felborul, hogy amikor azt hiszed, hogy mennyi jót tettél a gyerekkel, akkor ő igazából valamin elkezd hisztizni, és valamin hatalmas összeveszés van. Ki mit gondol arról, hogy mit tegyünk, vagy mire költsünk, mire ne költsünk. De alapvetően nálunk a kikapcsolódást, meg az együtt töltött idő, az jót tesz a kapcsolatnak.
13: Mire vágyunk, amikor nyaralni készülünk? Közös élményekre, új környezetre, kalandokra vagy semmittevésre? Mit kezdjünk az eltérő igényekkel, a konfliktusokkal és az okos eszközökkel? Lehet-e ünnep a nyaralás?
23: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
25: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
26: Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renu Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
23: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 13 óra, a híreket Berente Marian szerkesztette. Több jelentős törvényt is elfogadott ma az országgyűlés. Döntöttek egyebek mellett a vizsgálóbizottságokról, a közmédiáról és az uniós források lehívását szolgáló módosításokról. Újabb azbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk ezúttal Nógrádban. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása. Akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt. Zala-Szentgróton másodfokú vízkorlátozást vezettek be. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható, nagy tavaink vize 25-28 fokos.
23: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
15: Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai üdülést választ? És mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán?
23: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Színház és szakralitás. Könyv egy kísérletről.
16: Ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak.
23: Az este. A házigazda Fazekas István drámaíró, vendége Adorján Viktor irodalom és színháztörténész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
17: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörlden.
18: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
17: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
19: Milyen nyár vár rád?
17: A legjobb zenék, nyári történetek.
27: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
17: Különleges ízek.
28: Nem akarsz minden nap főzni rám?
17: Izgalmas programok.
29: Fantasztikus!
17: Emlékezetes találkozások.
30: Na, elmondom, mik a legendák.
31: Mondjad.
17: A Kárpát-medence ezer csodája csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
23: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
32: Magyar Péter tegnap napirend előtti felszólalásában bejelentett, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet, hogy megszabadítsák Magyarországot az orbáni maffiától. Ennek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása. Mindemellett bejelentette, hogy kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az országgyűlési képviselők mandátumának maximum 12 évben való korlátozását. A köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban Magyar Péter azt ígérte, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Deák Dániel politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
0: Jó napot kívánok!
32: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát nézzük egy ideje, figyelemmel követi mindenki a választások óta a parlamenti ülésnapokat. Mondhatjuk-e azt, hogy olyat láttunk, amit még eddig nem?
0: Hát kifejezetten erős és durva volt a tegnapi parlamenti vitanap, hiszen hát arra azért még nem került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnökként tömeggyilkos és robbantásos merényleteket elkövető maffia szerzetekhez hasonlítsa a korábbi kormánynak a tagjait és annak a holdudvarát. Tehát azért ez egy szintlépés, tehát láttuk az elmúlt időszakban is, hogy nagy volt a démonizálás és erőteljes jelzőket alkalmazott Magyar Péter is a politikai ellenfeleivel szemben, azonban ennyire durva, erőteljes kijelentés, hogy gyilkosokhoz hasonlítja, azért még nem volt. Tehát emlékszünk rá a választási kampányban, ugye van a Zsolti bácsi ügy is, hogy akkor pedofiliával vádoltak egyes kormánypárti politikusokat, még múlt héten is Magyar Péter arról beszélt, hogy Zsolti bácsi az ott van a fideszes képviselők körében, ugyan most tegnap ezt már letagadta, azt mondta, hogy soha ki sem ejtette a száján azt, hogy Zsolti bácsi, de mégis akkor pedofiliával vádolt még egyes politikusokat, most pedig ez egy szintlépés, tehát most már gyilkossággal és ilyen robbantásos merényleteket elkövető mafiózókkal hozza egy szintre Magyar Péter a fideszes politikusokat, tehát mindenképpen kijelenthető, hogy kifejezetten durva volt a parlamenti vitanap, amire éles ellenzéki reakciók is érkeztek.
32: Hogyha a kommunikációs szempontból nézzük meg azt, ami történik, és hogy Magyar Péter kommunikál. Nagyon sok kommunikációs szakértő mondja azt, hogy a storytelling, vagyis a történetmesélés az mindig hatékony, mindig jól beég az embereknek az emlékezetébe. Az, hogy egy maffia történettel kezdte a napi rendelőtti felszólalását, megszemélyesítette a gyilkosokat, megszemélyesítette Magyar Péter a robbantásokat, olaszországi példa alapján. Ez mennyire teszi hitelessé az ő kitalált történetét, mert maradjunk annyiban, hogy ez egy kitalált történet, hogyha Magyarország tekintetében szeretnénk nézni.
0: Igen, ez egy bevett kommunikációs technika, egy olyan képet, jelenetet vagy filmet hoz elő, amit sokan láttak, sokan tudják, hogy mi az, el tudják képzelni, ott van a szicíliai maffia, ugye a Keresztapa című filmsorozat, tehát hogy ezek ott vannak az embereknek az agyában, tudják, hogy ez miről szólt, és akkor rögtön bevillannak képek, és akkor ezzel próbálják azonosítani mondjuk a korábbi kormányt, tehát ez egy ismert recept, ráadásul maga ez a tisztító tűz fogalom is ismert, hiszen Szlovákiában ugyanezzel a címszóval indítottak eljárást Robert Fico és Robert Ficónak a korábbi kormánya ellen, kormánytagjai ellen, pont 2022-ben, amikor a magyar választók a magyar választással, meg a magyar választási kampányal voltak elfoglalva, az követően pedig annak a eredményének, a tanulságának a levonásával, tehát egy választás utáni időszakban voltunk, pont akkor robbant a hír 2022 áprilisában, hogy Robert Fico ellen is hát letartóztatás parancsot adta ki, és megindult egy eljárás ellene, és ezt az eljárást is ilyen tisztító tűz akciónak nevezték. Tehát Szlovákiában láttuk már, hogy politikai ellenfelekkel jogi eljárások útján próbálnak leszámolni, és ugyanígy ez a maffiázás, tehát hogy a maffia kifejezést kezdték el ráagatni Robert Ficóra, ugyanez megjelent Szlovákiában, tehát gyakorlatilag a szófordulat, a szóhasználat, a kifejezések ugyanazok, mint amit itt a szlovák példában is látunk. Hát Robert Fico esetében ez nem jött be, tehát 2023-ban megerősödve tért vissza, és ismét Szlovákiának a miniszterelnöke lett. Kérdés, hogy Magyarországon itt milyen ügyeket, vagy milyen eljárásokat tudnak majd megindítani, de az, hogy ilyen nagy hanggal mondja az elszámoltatást, az, hogy itt már tényleg a legsúlyosabb bűncselekményekkel vádol fideszes politikusokat, ez inkább azt mutatja, és abban az irányban tereli ezt az egész folyamatot, hogy inkább kommunikációs szinten akar elszámoltatni, nem pedig jogi szinten, hiszen hogyha lennének olyan dolgok, vagy olyan ügyek, amit konkrétan tudna, hogy bűncselekmény volt, akkor megtörtént volna a feljelentés, nyilvánosságra hozták volna azokat a dokumentumokat, amely alapján egyébként ezt meg azt a politikust le lehetne tartóztatni, inkább itt kommunikációs húzásokról van szó, és gyakorlatilag próbálja fenyegetni, próbálja terrorban tartani az ellenzéki politikusokat, hiszen tudja nagyon jól, hogy nehéz kormányzati időszak lesz, és azt akarja, hogy ezekre ne tudják felhívni a figyelmet. Tehát gondolok itt arra, hogy megígértem Magyar Péter, hogy mondjuk itt a kilakoltatások meg lesznek szüntetve, mind a mai napig vannak kilakoltatások, és azt akarja Magyar Péter, hogy ezzel őt ne szembesítse senki, hiszen ne legyen olyan hang, ne legyen olyan kritikus hang, aki erre felhívja a figyelmet, kizárólag az a narratíva, az a tematizálás jelenjen meg a közbeszédben, amit ő szeretne.
32: De hát ekközben a tematizálás közben ő a teljes jobboldali szavazótáborra a kollektív bűnösségelve alapján ragasztja rá azokat a bizonyos bélyegeket, és ha már azzal kezdtük, hogy olyat láttunk tegnap a parlamenti vitanapon, amit még eddig nem, akkor ez igaz a jobb oldalra is. Hiszen talán az ellenzéki képviselők ilyen vehemensen soha nem utasították vissza azt, ami a miniszterelnök irányából érkezett feléjük.
0: Igen, kifejezetten erős felszólás volt mind a Mi Hazánk, mind a KDNP, mind a Fidesz frakciója részéről. Látszik, hogy itt gyakorlatilag egy elementális felháborodás van ezekkel a vádakkal szemben. Magyar Péter korrigált is ezt követően, tehát amikor mondjuk Gulyás Gergelyről beszélt, akkor mondta, hogy igen, te tényleg nem loptál, meg nem követtél el bűncselekményt, mégis az előző felszólásában a maffiának a tagjaként, meg nem tudom miként jellemezte Gulyás Gergely frakcióvezetőt is. Tehát, hogy látszik, hogy itt ez az erős teljes kommunikáció az inkább a megfélemlítésről szól, arról szól, hogy akár jobboldali vállalkozók, üzletemberek ne is merjenek mondjuk befektetni, beruházni, elindulni egy közbeszerzésen, tehát eléggé durva jelzések és üzenetek érkeztek meg. Meg a másik ugye Siók Tamásnak az ügye, tehát az ő irányába is egy kifejezetten erőteljes üzenetet küldött Magyar Péter, azt mondta,

0: akarja állítani a tárgyaló partnereit, és azt akarja, hogy egyébként a számukra előnytelen megállapodásba is mondjuk menjenek bele. Amikor az Európai Unióval zajlottak a vám tárgyalások, akkor is megfenyegette hatalmas vámokkal az Európai Uniót, és ezzel elérte azt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az elnöke, belement olyan megállapodásokba, amely egyébként az Európai Unió számára hátrányos. Tehát ennek a nyomásgyakorlásnak több esetben akár nemzetközi szintén is látjuk, hogy van hatása, van eredménye. Most ugyanezt látjuk itt belföldi szintén.
1: Nagyon fontos megjegyezni, hogyha a hangnemnél tartunk, és hogy Magyar Péter visszavett, és főleg Gulyás Gergely irányába célzott még egy nagyon fontos dologra, hogy ő szerette volna azt, hogyha Gulyás Gergely ebbe az ő partizán akciójába mellé áll. És ezt nem tette meg, és úgy tűnt, minthogyha Magyar Péter továbbra is ezt sérelmezné, hogy nem őt választotta Gulyás Gergely.
0: Igen, van egy személyes vonala is ennek a dolognak, tehát amikor felszólal Magyar Péter, akkor érdemes nézni, hogy a pulpitusról mindig a fideszes képviselők felé fordul, és nekik beszél, különösképpen ugye Gulyás Gergelynek, több alkalommal is megszólítja egyébként a pulpitusról, és hát látszik, hogy hozzá beszél, hozzá szól. Ez gyakorlatilag egy ilyen bosszúnak is betudható, hiszen nagyon sok sérelem érte Magyar Pétert, elveszítette az állását, elvált tőle a felesége, ott hagyták a régi barátai, tehát vannak ilyen személyes motivumok, és akkor én most meg akarom mutatni, hogy na látjátok, én nélkületek milyen magasra jutottam, én miniszterelnök lettem, és akkor na most jól megszivatlat hiteket, bosszút fogok rajtatok állni. Tehát van egy ilyen személyes vonalata is ennek az egész kérdéskörnek, ami kérdés, hogy hát mennyire jó, mennyire egészséges a magyar társadalom számára, hogyha egy ilyen személyes bosszú motiválja a miniszterelnököt, nem pedig az, hogy a hazáját szolgálja. Itt, hogyha említettem az előbb a szlovák példát, ott is azt láttuk, hogy ez a maffiázás, az, hogy ilyen mértékű démonizálása volt a politikai ellenfélnek, bizony nagyon káros hatással volt a szlovák társadalomra, tehát megosztottá vált a szlovák társadalom, a gyűlölködés az mindennapossá vált, és egészen odáig fajult, hogy a Robert Fico ellen merénylet kísérlet is volt. Tehát szerintem nem lenne jó, hogyha Magyarország ebbe az irányba fordulna, és ez lenne a követendő példa. Sokkal inkább az lenne a jó irány Magyarország számára, amit Magyar Péter egyébként a kampányban is mondott, hogy itt egy emberséges Magyarország lesz. Ugye nincs jobb és bal, csak magyar, tehát emlékszünk ezekre a szólamokra. Most valamiért ezeket Magyar Péter az utóbbi hetekben elengedte.
1: Jobb és bal, és természetesen a kollektív bűnösség. Mert azért ne felejtsük el azt se, hogyha az ember a közösségi médiába fölmegy, a Fidesz szavazókra is ráragasztják ezt a bélyeget, mondván, hogy aki egy ilyen, és most nevezzük maffia kormánynak, ez az új címke támogat, az maga is ugyanúgy bűnös. Sőt, a Tisza szavazók annak örülnének, hogyha nem is léteznének Magyarországon Fidesz szavazók. De játszunk el a gondolattal. Mi történne akkor, hogyha csak a Tisza szavazók alkotnák ezt az országot, hiszen azt azért látjuk, hogy az ő működésük a konfliktusra épül. Hát, hogyha nincs ellenségkép, akkor azt szokták mondani, hogy belülről találnak.
0: Igen, azt is veszélyezteti Magyar Péter, hogy ez az ellenségkép hát eltűnik, tehát hogyha Orbán Viktort ugye elhetetlenítik, hogy elinduljon a következő választáson és miniszterelnök jelölt legyen, akkor onnantól kezdve nem tudom, Orbán Viktorra nem tudnak riogatni. Hogyha tényleg a földbe gyarulja a Fideszt és megsemmisíti, akkor nem lesz kivel riogatni. Tehát, hogy ezeket látjuk, mi lesz a kohézió. Most még egyben tartja ezt a szavazótábort, ugye itt az elszámoltatás, ez a gyűlöletpolitika, tehát még egy ideig, óráig ez elegendő. Ugye most a mézes hetek vannak, tehát általában ilyen 100 napig szokott tartani a választást követően ez az időszak, amikor a győzteshez húzás van, és gyakorlatilag bármit megcsinálhat a győztes politikai erő. De amikor azért anyagi vagy gazdasági jellegű döntéseket kell hozni, amikor hát érdekli majd az embereket, hogy milyen, hogy fog kinézni a pótköltségvetés, hogy fog kinézni a költségvetés, akkor azért ez már kevés lesz. Tehát, hogyha említettem a szlovák példát, hogy ott is az ilyen jellegű eljárásokkal próbálták teljesen ellehetetleníteni az ellenfelet, mégis rá egy évre megnyerte a választást, és újra miniszterelnök lett. De ugyanilyen Andrej Babis is, hát vele szemben is eljárásokat akartak indítani, mégis most Csehországnak a miniszterelnöke. Ez azért érdekes, mert pont ma délután mind Robert Fico, mind Andrej Babis jön Magyarországra a V4 csúcstalálkozó keretében. Kíváncsi leszek, hogy újságírók rákérdeznek-e mondjuk a szlovák kormány kormányfőnél, hogy hát ismerős

0: Ez a tisztító tűz kifejezés megismerőse az ilyen jellegű eljárás, hát Andrej Babisnak sem kell bemutatni, ő is találkozott ezekkel a típusú ellehetetlenítési próbálkozásokkal, de hát hogyha Donald Trumpot említettem, ott is ez volt, már rabosították, rabosító fotó volt, tehát már tényleg minden volt ott is. Tehát összességében szerintem egyébként politikai szempontból nem hatásosak ezek ilyen jellegű támadások. Ha visszagondolunk a választási kampányra, amikor a Fidesz jogi eljárással próbálta támadni Magyar Pétert, azt mondta, hogy ilyen jogi eljárás elé fog menni, olyan jogi eljárás elé fog menni, akkor pont az áldozati szerep, tehát ez a mártír szerep jelent meg Magyar Péternél, ami erősítette, szimpatikusabbá tette a választók számára. Tehát egy volt miniszterelnököt, vagy bármelyik minisztert ilyen rágalmakkal, vagy nem megalapozott vádakkal, akár bíróság elé állítják, meghurcolják, akkor egyébként ott kevésbé lesz szimpatikus a kormányzati szereplő, aki ilyen jellegű eljárások alá veti a politikai ellenfeleit.
1: És tulajdonképpen Súlyog Tamás esetében is ez a hullám, amit most ön mondott, érzékelhető volt már a tekintetben, hogy sokan áldozatként tekintenek rá. De még az eljárással kapcsolatban mindig a Velencei Bizottságnak nem jött meg az állásfoglalása, illetve azért az Alkotmány Bíróság tagjai sem tárgyalták ezt az ügyet. De nézzük meg, hogy miért nem tárgyalták. Hiszen vannak olyan információk, ami szerint Súlyog Tamás őket úgy kereste meg, hogy az alkotmánybíráknak a mandátuma, vagy az alkotmánybíróság elnökének a mandátuma is veszélybe van. Tehát egyáltalán ezt az alkotmánybíróság véleményezhet-e egy olyan intézkedést, amit őt, ami őt is érinti.
0: Ugye itt jogászok megosztanak ebben a kérdésben. Az én meglátásom szerint, hogy én politikai szempontból tudom nézni, azt el kell ismerni, hogy Súlyog Tamásnak ez a lépése, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult, ez egy öngól volt. Tehát, ahogy ön is mondta, már szimpatikussá vált sokak számára Súlyog Tamás, megsajnálták, tényleg megalázta Magyar Péter, és hát egy kicsit tudott politikai szempontból erősebb szereplőként megjelenni. Lenni, és ezzel az alkotmánybírósági lépéssel azt érte el, hogy Magyar Péter ismét kapott egy muníciót, kapott egy eszközt a kezében, hogy erre hivatkozva újra felszólítsa a lemondásra, és erre hivatkozva jelentette be ugye az újabb alaptörvény módosítást, amivel elmozdítaná az államfőt a pozíciójából. Kérdés, hogy a Velencei Bizottság hogyan fog reagálni, tehát az a dolog még nem lefutott, tehát csatát nyert Magyar Péter ezzel az alkotmánybíróság lépéssel, azonban még a küzdelmet nem nyerte meg. Jogászok megosztanak most abban a kérdésben, hogy ez az alaptörvény módosítás mennyire kivitelezhető. Ugye Magyar Péter azt állítja, hogy itt simán meg lehet ezt oldani, és akkor Súlyog Tamás nem lesz államfő. Vannak olyan jogászok, akik azt mondják, hogy itt alkotmányos válság lehet, de az mindenképpen kijelenthető, hogy múlt héten jobb pozíciói voltak Súlyog Tamásnak, mint most. Kérdés, hogy az államfő hogyan reagál erre, milyen lépést fog tenni. Ugye tegnap azt közölte, hogy még nem akar reagálni a miniszterelnöknek a kijelentéseire. Szerintem ma, holnap, tehát a napokban fog majd reagálni, és akkor látjuk, hogy az államfő az milyen irányba indul meg, de az mindenképpen látható, hogy az alkotmánybírósággal kapcsolatos lépése a számára kedvezőtlen lett.
1: Hát alkotmánybíró mondta azt a véleményt is, hogy Súlyog eltávolítása az egyelőre hipotézis, mert először látni kellene azt a törvényjavaslatot, ugye az alkotmány 17. módosítását, ami most viszont írott formában látható. Tehát nem biztos, hogy most is azok a bizonyos alkotmánybírák majd csöndben maradnak. De ha már itt arról beszélünk, hogy kinek mikor kell csendben maradni és beszélni. Ugye Magyar Péter többször elmondta, hogy a Szöllő utcai ügy kapcsán Súlyog Tamás nem emelte fel a hangját. Mit jelentene az a köztársasági elnök szempontjából, ha akkor megszólalt volna? Hiszen most tudjuk azt, hogy a Szöllő utca körül tovább folytatódik ez a botrány, és vélhetően az, aki áldozatként tüntette föl magát, és aki megnevezte azt, hogy ki is az a bizonyos Zsolti bácsi, az ezért pénzt kapott. Ha most kiállt volna a köztársasági elnök egy ilyen ügyben, és mondott volna véleményt, akkor az most hogy vetődne vissza rá?
0: Ugye Súlyog Tamásnak van egy világos szerep felfogása, ő aktuál politikai kérdésekben nem akar megnyilvánulni, hanem ő az alkotmányosság, a jogállamiságnak a garanciájaként akar megmutatkozni, tehát azokat a feladatokat teljesíti, amelyek egyébként az alaptörvényben biztosítva vannak számára. Egyébként nagyon sok államfő hasonlóan lépett fel, tehát Mádül Ferenc sem volt egy politikailag aktivista szerep felfogású, ő is egy jogász professzorként, inkább az alkotmányosság és a jogállamiság garanciájaként jelent meg. Egyébként Göncz Árpád is, amikor ugye 94-ben jött a kormányváltás, és a jobboldali kormány helyett jött egy MSZP-SZDSZ kormány, ő is hasonló szerepfelfogást választott magának. Tehát, hogy ez nem idegen a magyar államfői szerepfelfogástól, semmi olyat nem tett Súlyog Tamás, amire hivatkozva el lehetne őt mozdítani a hivatalából, a pozíciójából. Nem véletlen, hogy Magyar Péter nem is ilyen módon próbálja meg ugye itt az eljárást lefolytatni, hanem egy alaptörvény módosítással akarja leszedni Súlyog Tamást a hivatalából. És hát természetesen, hogyha megszólalt volna ebben az aktuál politikai kérdésben, akkor már rögtön pártpolitikusként jelent volna meg, hiszen volt egy politikai oldal, a Tisza párt és annak a holdudvara, amely pedofiliával vádolt fideszes politikusokat. Most derült ki, tehát az elmúlt napokban derült ki, hogy például ez a Zsolti bácsizás, az egy alaptalan rágalom volt, hiszen annak a srácnak, annak az intézetis gyereknek, aki ezt állította, pénzt fizetett Magyar Péter testvére a gyanú szerint. Tehát, hogy látjuk, hogy bizony most jönnek elő ezek a dolgok, nem véletlen, hogy Magyar Péter ahelyett, hogy elkezdene magyarázkodni, azt mondja, hogy ő nem is beszélt erről soha, ki sem ejtette a száján a Zsolti bácsi nevet, miközben egy héttel ezelőtt elmondta a parlamentben, és kimondta, és azt mondta, hogy a fideszes képviselők között található a Zsolti bácsi. Tehát, hogy látjuk ezt a folyamatot, és természetesen ez egy olyan kérdés volt, amiben egy államfőnek nem kell megnyilvánulnia, tehát ez nem az ő feladata, és erre hivatkozva szerintem nem lehet elmozdítani egy államfőt, és ugye van egy másik érv, hogy nem népszerű, a népszerűség az folyamatosan változik, tehát ez pont a fideszes politikusok látják saját magukon, hogy 4 éve megnyernek 2/3 egy választás, most meg 2/3 elveszítik a választást, tehát hogy ez folyamatosan változik a politikában, egy demokráciában a politikusoknak és a pártoknak a népszerűsége. Lehet, hogy ma Magyar Péternek a pártja 70%-on áll, lehet, hogy őszre meg már csak 30%-on fog állni. Tehát, hogy ez folyamatosan változik. Mégsem mondjuk azt ősszel akkor, hogy akkor mondjon le Magyar Péter, és legyen új választás, mert ez nem így történik. Van egy mandátum a parlamentnek, van egy mandátum a miniszterelnöknek, amíg ezek a feltételek fennállnak, addig nem lehet elmozdítani a hivatalából. Ugyanez a helyzet az államfőnél is, lehet, hogy Súlyog Tamás fél év múlva, egy év múlva sokkal magasabb népszerűségnek örvend, mert például lesznek olyan lépései a mostani kormánnyal szemben, akár ellensúlyi szerepek, ami népszerűvé teszi. Tehát ezt nem lehet tudni előre. Erre hivatkozva nem lehet egy mandátumot lerövidíteni.
1: Most térjünk vissza ahhoz, amit Súlyog Tamással kapcsolatban Magyar Péter mondott, hogy augusztus 20-ára már új köztársasági elnök lesz Magyarország élén. Ez azért így kimondva mit jelent? Hogyha most meg módosítani fogják az alaptörvényt, elfogadják és átmegy, akkor mi fog ezután történni?
0: Hát az látszik, hogy nem akar közvetlen elnökválasztást, tehát mindenképpen a parlament által megválasztott államfőt akar Magyar Péter. Egy Tiszához hű, egy Tiszához lojális államfőt akar. Egyértelmű, hogy minden hatalmi pozíciót el akar foglalni, ennek megfelelően akarja az Alkotmánybíróságot is átalakítani, és az összes közjogi pozíciót hát a saját szája íze szerint akar formálni, tehát egy totális hatalmi elfoglalás, egy hatalom technikai akciót akar végrehajtani Magyar Péter, ugye itt a tisztító tűzre meg a korrupcióra hivatkozva. Tehát a lényeg az, hogy valószínűleg az a célja, hogy itt őszre kizárólag olyan emberek legyenek kézjogi pozícióban, ezekben a fontos hivatalokban, aki lojális Magyar Péterhez. Teljesen egyértelmű, hogy ez a politikai cél. Nem tudjuk, hogy mire készül Magyar Péter. Elképzelhető, hogy akár egy előrehozott önkormányzati választásra, elképzelhető, hogy súlyos megszorításokat akar bevezetni, és azt akarja, hogy egy semmi gát, semmi ellensúly ne legyen ezzel szemben. Tehát itt véletlenül ez van a háttérben.
1: Az, hogy mennyire a saját embereit szeretné látni mindenhol, ezzel kapcsolatban a vagyonvisszaszerzési hivatal ismertetése kapcsán azért volt egy egy elszólása, hogy egy neves NAV-os pénzügyőr is lesz a vezetők között. Természetesen utána korrigált, hogy természetesen az erről szóló pályázattól függően.
0: Hát teljesen egyértelmű, hogy már megvan, hogy ki lesz itt a vezetője. Szerintem teljesen világos, hogy itt a kampányban az utolsó hetekben ugye több ember megjelent. Emlékszünk a rendőrre, aki kitálalt, aki NAV-os is volt, aztán ott van az a katona, Pálinkás úr, tehát hogy ezek mind-mind előre tervezett politikai, kampánytechnikai húzások voltak. Egy egyszerű, hétköznapi köztisztviselő, katona, rendőr, aki megszólal, és akkor felfedi a gonosz hatalomnak az ármánykodását, ugye ez volt nagyjából a narratíva. Akkor azt mondták, hogy nekik nincsen semmilyen politikai szándékuk, érdemes visszanézni az interjút, azt mondták, hogy nem akarnak a Tiszával se kapcsolatba lépni, nincs semmi ilyen jellegű céljuk, ők csak az igazságot akarják kimondani. Hát hogy nem, most mindegyik szereplő már ott van az új kormány környékén valamilyen pozícióban, most vélhetően ebben a vagyonvisszaszerzési hivatalban is majd lesz egy fontos szerepük, tehát látjuk, hogy itt összefüggnek a dolgok, és az a pályáztatás, meg az ilyen jellegű dolgok, az csak gyakorlatilag egy színjáték lesz.
1: Nem sok időnk marad, de fontos beszélni arról is, hogy az országgyűlési képviselők mandátumát maximum 12 évben korlátoznak. Ennek mi áll a hátterében?
0: Hát ilyet sem látunk még demokráciákban, tehát itt is jogászok szólalnak meg sorra, hogy tényleg, hogyha nézzük az európai országokat, nincs ilyen. Tehát ezt nem lehet egy demokráciában megszabni, hogy most egy embert hányszor lehet megválasztani képviselőnek. Tehát magyar történelemben is nagyszerű képviselők, államférfiak vannak, akik akár évtizedeken keresztül szolgálták a hazájukat, tehát ez teljesen idegen mind a magyar politikai kultúrától, mind egyébként az európai politikai kultúrától. Ugyanez egyébként a miniszterelnöknek is a mandátum korlátozása, az is teljesen idegen a parlamentális demokráciáktól. Ez inkább abba az irányba megy, amit az előbb is mondtam, hogy mind a vagyonvisszaszerzési hivatal, mind itt a tisztítótűz kapcsán, és mindennél a mandátum korlátozásnál kapcsán azt látjuk, hogy inkább a politikai ellenfelekkel történő leszámolásnak vagyunk a szemtanúi, ami nem a jogállamiságot és a demokráciát erősíti, hanem éppen ellenkezőleg azokat gyengíti. Tehát inkább ezt látjuk most ezekben a nyilatkozatokban.
1: És nagyon fontos elgondolkozni azon is, hogy a politikusi szerepkört életpályának tekinthetjük-e, vagy tekinthetjük-e egyáltalán azt foglalkozásnak, hiszen valaki azt csak akkor fogja tudni professzionális szinten működni, hogyha ez is ugyanúgy, mint a többi szakma, elismerésre tesz szert. Hogy akar így valaki politikusnak állni, hogyha az 12 évben korlátozzák?
0: Igen, a rutin, tapasztalat, kapcsolatok nagyon fontosak. Tehát most nézzük meg a Tiszának a képviselőit, ott papírból olvassák nagy nehezen a szöveget, látszik, hogy gyakorlatilag nekik önálló lépéseik nincsenek, mindent megszavaznak, amit Magyar Péter szeretne, vigyázálásban tassolnak neki, tehát nem önálló szereplőként jelennek meg. Ez a hátránya egyébként annak, hogy folyamatosan új szereplők jelennek meg, ez nem fogja azt eredményezni, hogy egy hatékony működése legyen a magyar politikának.
1: De hát a mai napon viszont láthatjuk, hogy a parlament mennyire lesz hatékony, úgyhogy biztosan holnapi adásban is lesz témánk. Nagyon szépen köszönöm Deák Dánielnek, hogy elfogadta a meghívást. Mali Andrea és Németh László kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Akolitusok találkoztak Vácott. Mi is ott jártunk, hamarosan beszámolót hallhatnak az eseményről. 15 millió üdvözlégy Magyarországért. Az egész nemzetet megmozgató ima kezdeményezésről az ötletgazdát és az elindítókat kérdezzük. Ezt követően műsorunk végén a vasárnapi Szentmise szentleckéjét hallgatjuk meg Wilhelm Péter atya magyarázatával. Akolitusok éves találkozóját tartották néhány nappal ezelőtt Vácott a Piarista gimnáziumban. Az akolitus a katolikus egyházban szolgálati fokozatot jelöl. Az akolitus feladata a pap és a diakónus segítése a liturgiában, az oltár előkészítése, valamint egyes esetekben az oltári szentség kiszolgáltatása. A Váci Egyházmegyében szolgáló akolitusok idei találkozójának témájául a krisztusi tanítványság szolgált, ehhez kapcsolódtak a tanúságtételek és az előadás, a találkozón közel 150-en vettek részt. A résztvevőket Farkas László atya, az akolitusokért felelős lelkipásztor köszöntötte. A helyszínen járt Posgai Nóra kollégám, aki először László atyát, majd a Tótházas párt Évát és Pétert kérdezte, végül megszólal a Váci Egyházmegye püspöke Marton Zsolt is.
2: Dr. Farkas László, a Váci Egyházmegye akolitusokért felelős lelkipásztora. Hány akolitus van a Váci Egyházmegyében?
3: Körülbelül 500-an képződtek, de nem mindenki működik aktívan akolitusként, egy részük diákonus lett, van, aki már egy kicsit gyengült a szolgálatban vagy a hitében, és akik most aktívak és működési engedéllyel rendelkeznek, azok több mint 250-en szolgálnak egyházmegye szerte.
2: Nagyon komoly képzést szerveznek az akolitusok számára itt a Váci Egyházmegyében, két éves képzést. Mi mindent kell megtanulniuk?
3: Két részből áll a képzésük. Az egyik a teológiai alapmodul, ahol sűrítve a teológiai alaptárgyakat tanulják meg, és abból vizsgáznak is. Ebben szerepel a dogmatika, a morálteológia, a biblikum, fundamentál teológia, vagy így is mondhatnánk, hogy apológia, mert inkább hitvédelmi kérdések kerülnek elő. Egy kicsi egyháztörténelmi ismeret és minimális pasztorális, illetve egyházjogi ismeret.
2: Emellett van egy nagyon gyakorlati része is a képzésnek.
3: Igen, ez az 5 hétvégéből álló képzés, szintén két részre bontható. Az első két hétvége az a lektorálvatáshoz szükséges. Ezek bentlakásos hétvégék, ezt nagyon szokták élvezni. Az első az imaiskola, az imádság alapjai, az imádság módjai, kiegészítve a liturgikus alapképzéssel, a minisztrálás alapjaitól, hiszen valaki úgy érkezik, hogy megtetszett neki ez a szolgálat, nem tudja, hogy miért, de gyerekkorában nem minisztrált, és meg kell tanulja az alapokat. Vagy a legtöbben ugyan minisztráltak korábban, vagy akár most is felnőttként minisztrálnak, a mi egyházmenyékben ezt hozta ugyanis az akolitus szolgálat, hogy sok felnőtt megmarad az oltár körül, de szeretnék megtanulni, hogy mi lenne az általános iránymutatása az egyháznak a minisztrálásra vonatkozóan. A második hétvége pedig egy 4 napos Szent Ignáci lelki gyakorlat, csütörtök estétől vasárnap ebédig, teljes csendben. Mi beszélünk hozzájuk, és ők a lelki kísérővel beszélgethetnek egy nap kétszer, egy kicsit könnyített lehetőséget adunk nekik arra, hogy legyen idő azok számára, és akiknek ez teljesen új, hogy ennyi időt csöndben lenni az Úrral, kibeszélni magukból, ahol most éppen tartanak, és megosztani azt, amit érintett bennük a Szentlélek. Ez szokott lenni a legkedvesebb része az egész képzésnek a legtöbb akolitus számára. Második évben pedig szintén bentlakásos hétvégék során képződnek. Ennek az egyik hétvégén a közösség építő technikák tanulása a témája, a másik hétvégén a liturgikus képzés, ez nagyon intenzív, és aztán ilyen liturgikus gyakorlások is belekerülnek a hétvégékbe, a záró hétvégén is, a küldetési hétvégéjükön is még gyakorolnak, például áldoztatás a rendkívüli esetben, vagy betegellátás rendkívüli esetben, ahol megkéri őket a plébánosuk, hogy ezt hogyan kell végezniük, hogy magabiztosak legyenek, hogyha hirtelen ilyen helyzetbe kerülnek. Emiatt azt is megtanuljuk, hogy hogyan kell vasárnap a pap távol létében elvégezni az Isten tiszteletet, hogyha mondjuk nem ér oda a plébános, vagy valahol akkor a papja, a püspök úgy rendelkezik, hogy az otthon maradt közösségnek, akik nem tudnak útra kelni, miséért idősek vagy kismamák, azért legyen helyben is ige Isten tisztelet áldoztatással, akkor ezt meg tudják tartani.
2: Két fiatal embert, egy házas párt szólítottam most meg itt az Akulitus Rekollekción. Egy bemutatkozást kérek.
4: Tóth Péter.
5: Tóth Fekete Éva.
2: Hol szolgálsz, Péter?
4: Turán. Áldoztatásban tudok segíteni, valamint szentségimádás végzésében és a minisztráns csoport vezetésében.
2: Fiatal emberek vagytok, téged Péter mindított arra, hogy ezt a szolgálatot vállalt, hogy belevágj egyáltalán.
4: Hittan történelem szakon végeztem Egerbe, és így az egyházba igyekeztem tevékenyen részt vállalni, és plébánosunk Paja János atya kérdezte meg egyszer, hogy mit szólnék hozzá, hogyha akuitus lennék, és akkor feleségemmel megbeszéltük, hogy hát amíg még picik a gyerekek, nem tudom vállalni. Eljött az az idő, amikor János atya azt mondta, hogy na, és akkor most. És én igen mondtam, és belevágtam a képzésbe.
2: Mekkorák most a gyerekek?
5: A legnagyobb gyerkőcünk a 7. osztályos, a következő gyerkőc 5. aztán egy 4. lányunk és egy 2. kislányunk van.
2: 4 éve akolitus a férjed. 4 éve kezdte el a tanulást, már az is áldozat, hiszen hétvégéket is rá kellett szentelni, és 2 éve akolitus. Ez mit jelent családanyaként? Ez egy elkötelezettség.
5: Nálunk ugye 2 nagyobb fiú, ők elég aktív jellemű gyerkőcök. Úgyhogy én úgy döntöttem azokon az alkalmakon, amikor Peti egész hétvégén nem volt itthon, hogy akkor nyakunkba vesszük a lábunkat és megyünk, kirándulunk, mert akkor talán túléljük mindannyian a hétvégéket, és élményekkel gazdagodunk, nem pedig idegroncsokká válunk, úgyhogy azért nem volt mindig könnyű, viszont én igyekeztem a pozitív oldalát megfogni ezeknek a dolgoknak, és aztán mindig jó volt látni, amikor hazajött az apukájuk, hogy ugrolnak a nyakába egy hosszabb hétvége után, hogy milyen jó, hogy apa újra itthon van, és lehet töltekezni újra együtt.
2: A házasságotokhoz hozzáad ez valamit, hogy komolyabban szolgál az egyházban a férjed?
5: Igen, mindenképpen. Szerintem az önreflexiónk is sokkal tudatosabb, erősebb azóta, jobban figyelünk magunkra is, mint tényleg az ember megérzi azt, hogy ott van az emberek előtt, sokkal erősebben, mint előtte.
2: A gyerekeknek át tudsz adni valamit ebből, hogy jó az egyházban szolgálni, öröme az egyházban szolgálni, ezt látják-e rajtad?
4: Úgy gondolom, igen, mert a két fiú is minisztrál, tehát hogy a minisztráns csoport aktív tagjai, és jó látni, hogy Turán 20 minisztráns van, és misék előtt mindenki aktívan jelentkezik, hogy milyen szolgálatot végezhet, és amikor többen vannak, akkor kőpapírollóval le kell játszani, hogy akkor most. És a Bulcsú és a Muda is szeretnek nagyon minisztrálni, és szeretik azt a közösséget, hiszen ez a fontos, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek.
2: Püspök úr, az egyházmegyei megújulás keretében megújult az akolitus képzés is még annak idején, most pedig rekollekcióra hívták feleségekkel együtt az akolitusokat. Hogyan értékelődik fel az akolitusok szerepe a mai világban és a mai paphiányos egyházi valóságban?
6: Nagy jelentősége van az akolitusoknak, nem azért, mert paphiány van igazából, ez most sajátos módon előhozza a rájuk való figyelést, de valójában az egyházban azért kezdetektől fogva, hogy kialakult az egyházi struktúra, a különféle szolgálattevőknek volt feladata és szerepe. A II. Vatikáni zsinat megint elővette ezt a témát, és hangsúlyt adott az állandó diakonátusnak és egyéb szolgálatoknak. Mi úgy látjuk, hogy a mostani világunkban nagyon fontos, hogy a papnak, a pásztornak legyenek munkatársai, akikkel együttműködve a megnövekedett lelkipásztori feladatokat úgy el tudja látni, hogy az ő papi pásztori szolgálata az megmaradjon, hogy arra tudjon figyelni, és arra tudjon koncentrálni, és ebben legyen egy együttműködés a különböző szolgáltatókkal, így például az akolitusokkal, különösen az oltár körüli szolgálatban. És hát az akolitus házastárs, aki ott van a férje mellett, fontos szerepet játszik, hiszen ő ugyan nincs megbízva ezzel a szolgálattal, de hát mégis házastársként egységet alkotnak, és nagy segítője, támogatója lehet a férjének.
2: Mit lehetne mondani nekik, hogyha egy üzenetként kellene megfogalmazni, mi legyen a szolgálatuk mottója?
6: A tanítványság útja, ugye ez a mai napnak a témája. Ahogy annak idején Ferenc pápa mondta, hogy a püspök is tanítvány, hát így van, tehát mi is azok vagyunk, én is az vagyok. Ezt megtanulni, hogy ki a saját helyén legyen tanítvány, tehát hogy tud egy akolitus kapcsolódni a plébánusához, plébániai kormányzóhoz, vagy ha ott állandó diakonus szolgálattevő van ő hozzá, és a többiekhez. Tehát ha van ott animátor, intéző, hitoktató, nagyon fontos szolgálatot teljesít, de a liturgiában például fontos egy kántor sekrestés, tehát az egész plébánia építésében hogy tud kapcsolódni. Azt kívánom, hogy merjenek tanúságtévő tanítványok lenni.
1: Akolitusok éves találkozóját tartották néhány nappal ezelőtt Vácott a Piarista gimnáziumban. Az előző percekben Farkas László atyát, a Tóthházas párt Pétert és Évát, majd Marton Zsolt, Váci megyés püspököt kérdezte Posgai Nóra.

0: Imádkozzunk együtt. 15 millió üdvözlégy nemzetünkért. Közös imádságos összefogásra hívja a híveket Fábry Kornél atya Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A június 1-től december 31-ig tartó kezdeményezés célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti. A kezdeményezésről Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspököt, Petit, egy 13 éves fiatalt, aki a megálmodója az ima közösségnek, és a zarándok.ma főszerkesztőjét, Harasztovics Arnoldot kérdezem. A 15 millió üdvözlégy Magyarországért kezdeményezésről beszélgetünk, és legelőször én azt szeretném tőled kérdezni, Arnold, hogy pontosan mi ez, aki utána akar nézni, meg akarja találni, hol keresse?
1: A Zarándok appban kell keresni, ez egy mobil applikáció, melynek most már van webes verziója is, ami azt jelenti, hogy az appnak a tartalmát egyelőre korlátozott módon, de elérhetjük számítógépről is, és ott is lehet imát rögzíteni. A Zarándok app egy ima applikáció, katolikus egyház tanításának tükrében szeretnénk segíteni a hitéletnek, az ima életnek a fellendítését, hiszen van rengeteg olyan ima, vagy tartalom, vagy úgynevezett lelki gyakorlatos, lelki utas program, amit mi most szeretnénk elhozni Magyarországra is, vagy meghonosítani ezt a fajta szemléletet, evangelizációs programot Magyarországon is, és gyakorlatilag ennek a tégeje a Zarándok app.
0: Maga ez a kezdeményezés, a 15 millió üdvözlégy Magyarországért, ez Peti ötlete volt, és úgy került be a Zarándok appba. Peti, most itt vagy velünk, és téged szeretnének arról kérdezni, hogy hogyan jött az inspiráció? Emlékszel arra a pillanatra, amikor eszedbe jutott, hogy milyen jó lenne sokan együtt imádkozni Magyarországért?
2: Egy rózsafüzér imádkozása után azon gondolkoztam, hogy mennyit imádkoznak az emberek, és akkor ezután erre jutottam.
0: És mit csináltál? Egy levelet írtál kinek? Hogy ment ez a folyamat, amíg végül ez a kezdeményezés elindult?
2: Sokat gondolkoztam, hogy 10 vagy 15 millió legyen, és miután arra jutottam, hogy 15 millió, utána küldtem egy e-mailt a Zarándok ma csapatának.
0: Szereted az üdvözlégy imádságot? Miért pont ez az imádság lett? Miért nem mondjuk a mi atyánk?
2: Azért, mert Szent István Máriát választotta Magyarország patronájának.
0: Hogyha megnyitjuk ezt az ima applikációt, csatlakozunk ehhez az ima közösséghez, akkor hát Fábry Kornél, esztergom budapesti segédpüspök arca is megjelenik. Te hogyan kerültél bele a képbe?
3: Arnold továbbította nekem Péter levelét, és én nem is tudtam, hogy ki írta, de azt mondta Arnold, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy mégis 15 millióan vagyunk a világon magyarok, mindenkinek jut egy üdvözlégy, és hogy mi lenne, hogyha ezt felvállalnánk, hogy meghirdetném-e, és hogy egyetértek egyáltalán ezzel a kezdeményezéssel, és már akkor nagyon tetszett, hogy hát persze, ma, amikor Magyarországon nagyon nagy szükség van arra, hogy egységben legyünk, hogy kölcsönös tisztelettel mindenki iránt, függetlenül világnézettől, vallástól, kortól, hogy egységben legyünk, és ennek a legjobb eszköze, hogyha imádkozunk egymásért, hiszen ez nem személyválogató, mindenkiért imádkozunk. A szimpatikusért is, a kevésbé szimpatikusért is, a vallásosért, a nem vallásosért, különböző világnézetű emberekért, és azért gondoltam, hogy hát kezdjünk bele. És aztán utána derült ki számunkra, hogy hát nem csak egy világi hívő ötlete, hanem egy 13 éves fiúé, tehát nem egy öreg néni, aki kitalálta, hogy hát milyen jó lenne imádkozni, mert olyan keveset imádkoznak a mai fiatalok, hát egy fiatal mondta. És arra gondoltam, hogy akkor kezdjünk neki. És nagyon tetszett ez, hogy 15 milliót mondjunk el, úgyhogy én azért adtam hozzá az arcomat is, mert a kezdeményezésbe is beszálltam, én is jócskán töltöm a 15 milliós ima láncot, mert fontosnak érzem, hogy tényleg imádkozzunk mindenkiért. A mai korban szellemi harcban vagyunk. Nem test és vér ellen küzdünk, nem a testvér ellen, hanem a világ fejedelme ellen, aki el akar minket távolítani Istentől, aki el akar távolítani minket a szeretettől, és ezért a szűzanya, mint Magyarország pátronusa, hát igenis közben tud járni értünk. És minden magyarért, határon innen és túl, akár Ausztráliában, akár csak a Kárpát-medencében, de hogy ezért kell, hogy imádkozzunk egymásért. És én azt számoltam ki, hogy ugye december 31-ig kellene ezt a 15 millió üdvözlélyet elimádkozni, az azt jelenti, hogy másodpercenként egyet el kell mondani. Nyilván egyedül nem megy, mert egy ilyen üdvözlégy 23 másodperc, de hogyha már 23-on vagyunk, akkor már csak annál kevesebbet kell elmondani, hogyha 230-an, akkor még kevesebbet is. Hát abban bízom, hogy Mindszenty annak idején azt mondta, hogyha 1 millió magyar imádkozik, akkor nem félti Magyarországot. Lehet, hogy ma nem imádkozik 1 millió magyar Magyarországon. De mindenki a magyar maga módján biztos, hogy sokkal többen is imádkoznak, de most kifejezetten a magyarokért. Nem a Magyarországért, hanem a magyar nemzetért, minden egyes magyarért imádkozunk. Úgyhogy ezért tartottam én ezt fontosnak, hogy imádkozzunk együtt, minden különbségtétel nélkül.
4: Valaki esetleg mondhatná azt, hogy hát nem maga az imádsága fontos, hogy miért kell azzal bíbelődni, hogy én a számítógépen vagy applikációban, hogy kattintsak és hogy ezzel vesződjek. Mi ennek a missziós ereje valójában? Arnold.
1: Egyrészt szerintem az, hogy imára hívjuk az embereket, és így összegyűjtjük. És számomra ez egy élmény, ha mondhatom így, hogy látom azt, hogy milyen sokan imádkoznak velünk, és erre a szándékra. Nekem első nap, amikor elindult az ima, amikor megkérdettük, hát döbbenetes volt. Este készítettem egy Facebook képeslapot, ahogy már elértük a 25 ezer imát, és hát dicsőség Istennek, és kitettem, és rá egy, nem is tudom, 10 percre vagy fél órára már lassan ott voltunk a 35 ezernél. Meg estére túlléptük az 50 ezeret. Tehát, hogy én most szembesülök azzal pontosabban, hogy láthatjuk azt, hogy milyen sokan tudunk összefogni imában, és ebben egyek vagyunk, és hát azért ez egy jó dolog, hogy imádkozunk valamiért egy szándékra, ráadásul most éppen országunkért tesszük ezt, ez nagyon fontos, ahogy Kornél atya is mondta. És hadd mondjam el, számomra külön megható volt, amikor kiderült, egy héttel később nem tudtuk előre ezt Kornél atyával, hogy Kulcsár Péter 13 éves, egy héttel később derült ki ez, miután mi már javában dolgoztunk az applikáció továbbfejlesztésén, mert ez egy új teljesen új funkció volt, Isten segítségével, meg a fejlesztőnk munkájának köszönhetően. Egy hét alatt elkészült az a fejlesztés, hogy ez működhessen, ennek meglegyen a technikai háttere. Gyakorlatilag a beharangozás előtti napokban, két nappal korábban tudtuk meg, mielőtt a fejlesztés elkészült, hogy Péter 13 éves. És emlékszem péntek este, vagy késő délután, amikor ezt a levelet olvastam, hát engem meghatott, hogy hihetetlen, hogy egy 13 éves gyereknek a szívéből kipattan ez az ötlet.
3: Annyit hadd fűzzek hozzá, hogy ebben van egyfajta gamifikáció. A mai kornak szüksége van a játékra. És az, hogy közösséget teremt, én emlékszem, mondom az üdvözlégyeket, és ahogy írom be az enyémet, akkor látom, hogy közben már ugrik a számláló, tehát valaki más is imádkozik velem egy időben. Tehát nem vagyok egyedül az imámmal, és hát hál' Istennek most már odáig tartott a fejlesztés, hogy egy teljes rózsafüzért is be lehet egy klikkedéssel írni, vagy 10 üdvözlégyet is, így ez nagyban megkönnyíti a regisztrációt, mert biztos, hogy benne sokkal többen imádkoznak, úgyhogy igyekszik az arandok.ma applikáció ezen is segíteni, hogy ne okozzon túl sok gondot adminisztráció, de ugyanakkor tényleg ott van az öröm, hogy de jó, nem egyedül imádkozom, akkor is, ha egyedül vagyok a lakásomban, hanem lám, más is éppen mondja az üdvözlet, mert látom, hogy éppen növekszik a szám.
4: Itt a többiek is kiemelték, és egyébként a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségében is többen rácsodálkoztak arra, hogy ez a kezdeményezés egy fiatal embertől jött. Neked mi a tapasztalatod kortársaid között? A fiatalok imádkoznak? Te ezek szerint imádkozol, és szereted is ezt a fajta imádságot. Hogy látod? Imádkoznak a tizenévesek?
2: Nem nagyon szerintem, de akik járnak templomba, ők jobban.
4: A te barátaid, ismerőseid között többen vannak, akik imádkoznak? Tehát, hogy van megtartó közösséged, esetleg olyan imacsoport, amiben el tudsz járni?
2: Igen, van, mert járok cserkészetre, meg heti egy hitelre is.
4: A családod mit szólt hozzá, amikor előálltál ezzel a kezdeményezéssel?
2: Örültek.
4: És ők is töltik fel esetleg az imádságokat?
2: Igen, ők is töltik fel.
4: Mennyire ismert a baráti körödben, ismerőseid körében, hogy te vagy az a 13 éves fiú, aki elindítottad ezt a kezdeményezést?
2: Nem nagyon még.
4: És nem is tartod fontosnak ezt ennél jobban aláhúzni?
2: Nem tartom, mert nem én, hanem Isten számít.
4: Most a beszélgetésünk pillanatában 750 ezer üdvözlégy imádságot mondtak el eddig. Mennyinek kell még elhangoznia körülbelül naponta, és hogy hogyan buzdítanátok a hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be? Kornél Atya, először téged kérdezlek.
3: Úgy számoltam, hogy napi 75 ezerre van szükség, úgyhogy igazából el vagyunk már maradva, de hát most ez új, mindenki számára ez újdonság még, úgyhogy én azt szeretném, ha minél többen megosztanák másokkal ezt a lehetőséget, hogy gyere, te is csatlakozz hozzánk, mert minél többen imádkozunk, annál gyorsabban fog ez telni. Látszólag messze van a december 31, az a kitűzött cél, hogy 15 millió üdvözlégy összegyűjjön. Én abban bízom, hogy már novemberre bőven meg lesz, mert addigra annyira tudnak majd erről a lehetőségről, és annyira fognak bekapcsolódni, és atyákat is szívesen buzdítom, hogy egy szent mise végén, ha ott van 100 ember, egy üdvözlégyet mondjunk el, és valamelyik minisztráns beregisztrálja ezt a 100 üdvözlégyet, már is 100-zal több. Tehát, hogy ez a fajta kis gamifikáció, igen, én is beletettem magamét, ez közös épületünk, közösen értük el, az mindannyiunknak az öröme és sikere. Úgyhogy napi 75 ezer az nem kevés, de azt gondolom, hogy ha rózsafűzér társulat összegyűlik, ott vannak 20-an, elmondanak egy teljes rózsafűzért, az már számoljuk egy kicsit 1000 út. Most már könnyebb, mert elég csak annyi ember szer beírni a rózsafűzéreket, ahányan ott voltak. Csak ajánljuk mindezt fel a magyarokért.
1: Sokszor mondják rólunk magyarokról, hogy panaszkodunk. Én azt gondolom, hogy most itt a lehetőség, hogy tegyünk valamit a nemzetünkért, országunkért, határon innen és túl. Akár meghívva a házastársunkat, gyerekeinket este, vacsora után, mondjunk el egy üdvözlégyet országunkért, ne csak a panaszé legyen a szó, hanem az imáé is, és akkor én hiszem azt, és tapasztaltam is, és ezt tapasztalatban mondom, hogy ha imádkozunk valamiért, akkor az jobbá válhat. De ehhez kellünk mi is, és kell az Isten is. És ha így összefogunk, akkor ebből jó sül ki.
3: Magyarok mindenütt vannak a világban. Ausztráliától, Németországon át, USA-ig, Dél-Amerikáig, bárhol. És tudom, egyrészt némileg felelős vagyok a kinti magyarokért, hogy mennyit jelent számukra az anyaországhoz való kötődés, és ezzel az imával szintén ezt a hálót tudjuk szőni, hogy ők továbbra is ide tartoznak, közösséget alkotunk világszerte. Úgyhogy örömmel vesszük azokat is, akik éppen a föld másik oldalán imádkoznak a magyarokért, hiszen magyarok mindenütt ott vannak.
0: 15 millió üdvözlégy Magyarországért. Ima közösség nemzetünkért. A kezdeményezésről Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspököt, Harasztovics Arnoldot, a zarándok.ma főszerkesztőjét és Petit, az ima közösség megálmodóját kérdeztem. Az évközi 13. vasárnap következik. A Szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az igeszakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.
5: 21. század emberének egy nagy vágya, hogy tudjon élni, boldog lehessek az életben, legyen egészség, öröm, mindenem meglegyen, amíg szükséges a mindennapok világában, sőt, néha valljuk meg őszintén, bármennyire is nem merjük kimondani, még azért annál többet is. Mi az igazi élet? Hogyan tudunk igazán élni? Mi az életünknek az értelme? Hol van elrejtve életünk értelme? Szent Pál apostol ezt válaszolja meg, hogy Krisztusban van elrejtve, keresztségünkben van elrejtve az életünk, hiszen igazi életet akkor kapunk, hogyha élő hitünk van. Meglettünk keresztelve, vasárnaponként szentmisére járunk. Törekszem a tőlem telhető legjobban és legtöbb módon betartani azokat a törvényeket és parancsolatokat, amiket megtanultam a 10 parancsolatban. Krisztus követése viszont nagyon sokszor ennél többet jelent. A feltámadás öröme és ténye hozza meg mindannyiunk számára azt a valóságot, hogy nem csak eznek az életnek van értelme, vagy nem ebben az életben van pontosabban elrejtve az élet értelme, hanem az örök életben. Mi nem azért élünk itt e világban, hogy e világban éljünk, hanem azért élünk e világban, hogy majd beléphessünk a mennyek országában. Addig is az igazi örömöt és az igazi boldogságot keresztségünk által is Istentől és Istenben kapjuk meg. Érdekes, hogy nagyon sokszor keresztényként, katolikusként nem veszük észre ezt az igazi örömforrást. Másút keressük és másban keressük. És ezért érezzük sokszor magunkat boldogtalannak, mert nem jó helyen keresem az én boldogságomat. De Jézus Krisztus feltámadása pont ezt hozta és mutatja meg nekünk, hogy az én örömöm és leginkább boldogságom forrása ő benne van. Megváltott, Isten szeret, ennél többre nincsen szükségünk. Keressed életed minden pillanatában a feltámadt Jézus Krisztussal együtt Istenben. Merjed oda tenni te magadat Isten tenyerére. Keresd ő benne a boldogságodat. Ha megtapasztaltad, megélted Krisztusnak a jelenlétét az életedben, ezt tedd el jó mélyen, láthatatlan zsebedbe, hiszen tudod, hogy Isten veled van, hiszen saját tapasztalatod. Ez az igazán boldog élet.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, jó napot kívánok! A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Döntöttek a közmédia átalakításáról is, amelynek részeként ismét önálló lesz a Nemzeti Hírügynökség. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média Szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor, korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szert tett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. A jelenlegi gazdasági környezetben az árrésstop azonnali kivezetése lenne célszerű a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Nagy Bauer Katalin főtitkár a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozó iparra is hatással van. Újabb aszbeszt szennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A Zalaszentgróti és a Kehidakustányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus a helyzet. Egy esetleges műszaki hiba esetén még kritikusabbá válhat, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztost nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. Az Európát sújtó hőhullám miatt már 15 olasz nagyvárosban rendelték el a legmagasabb fokú hőségriasztást. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, itthon a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható, a Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén, hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Anna Karenina musical bemutató a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Stúdió vendégünk az egyik címszereplő, Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze. Hamarosan elindul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programja és Örvényes Völgy Fesztivál Zalacsányban június 26-a és 28-a között.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
5: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
6: És a hibáztatok szöveget. Előről.
5: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
7: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Rádió Színház.

Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Történik Kelet-Afrikában 1886 és 1889 között.

0: A Kilimandzsáró meghódításának első sikeres kísérlete után visszatért a kis hegymászó csoport tavetai táborhelyére. Itt már készülődni kezdett az egész karaván a nagy vállalkozás folytatására. A néhány napos pihenőt Teleki az expedíció részbeni újjászervezésére használta fel. Hőnel pedig arra, hogy naplójegyzeteit rendezze, kiegészítse, hiszen ezek alapján készült az ismeretlen földön lezajlott nagy utazásuk történetének megírására. Amellett rendületlenül vallotta Nagy Sándor udvari festőjének, Apellésznek a jelmondatát. Nulla dies sine linea.
1: Egy nap sem múljék el feljegyzésem nélkül. Alkalmam és szerencsém volt a testi-lelki megpróbáltatások elmúlt nehéz napjaiban, hogy közelebbről is megismerjem kelet-afrikai expedíciónk vezetőjét. Utazásunk kezdetén középkorú, erőteljes férfiú volt Teleki Sámuel. Erdélyi hegyei között nőtt fel és edződött meg. Szívós, makkegészséges szervezetét, kiegyensúlyozott kedélyállapotát s higgadtságát nem győztem csodálni. Elmesélte az úton, hogy kora ifjúságától fogva szenvedélyes és kitűnő vadász. Itt pedig azt tapasztaltam, hogy a vadonban való életre termett, hiszen remek idegekkel megáldott pompás céllövő. Most már utólag nyíltan bevallom, amikor Bécsben megismerkedtünk, testes termete egyáltalán nem imponált nekem, s alig sejthettem, mennyire tetőtől talpig férfi. De attól kezdve, hogy Zanzibárba érkeztünk, testileg nagyon megváltozott. Az afrikai nap velőtt szikkasztó forrósága, az időnkénti éhezések és szomjúhozások, s a csaknem kizárólagos húsételek, ezek mind-mind elvégezték munkájukat szervezetén, s mára nem maradt rajta más, csak csupa izom és csont. Tréfálkozva szokta immár emlegetni.
2: Bizony, Richard, 104 kiló voltam egykor, s manapság csak 64.
0: Végül is felkerekedett az egész karaván, hogy folytassa fáradtságos és viszontagságos útját. A Kilimandzsáró keleti peremén a masszájok földjén minden baj nélkül át is haladtak, és augusztus végén már el is értek a Kikujuk titokzatos földjére. Széles árokban vonultak itt, amelyet magas hegyek, kialudt vulkánok zártak közre a két oldalán. Valónak bizonyult tehát a bécsi professzor elképzelése. Folytatódik a dél-afrikai árokrendszer, és a felfedezés dicsősége magyar utazó nevéhez fűződik. Innét kezdve azonban sok nehézségbe ütköztek útjukon. Ahány patakon csak át kellett kelniük, annyiszor állták útjukat a nyillal felszerelt benszülöttek.
2: Úgy látszik, igaznak bizonyulnak a híresztelések a Kikujuk ravasságáról, cselvetéseiről. Mégsem kerülhetjük meg földjüket, mindenképpen át kell rajta hatolnunk. De el szeretném kerülni az oktalan vérengzést is. Mit tegyünk hát, Kemata?
3: Én már kigondoltam valamit. A közeli falu vénei ismernek engem, már tartottam velük annak idején Békeszaurit. Akkor jó vásárt csaptak, ők is, én is. Most pedig egy kis kísérettel felkeresem őket, és talán sikerül megnyernem Nakairót, kiengesztelődési Szaurira. Ő a főnökük.
2: Tudom, de azt se felejtettem el, hogy a legutóbbi átkelésünknél is két emberünket lenyilaszták.
3: Ők meg több halottat és sebesültet hagytak hátra. Ideje, hogy tárgyaljunk velük, különben fellázítják ellenünk a környező falvakat.

0: Igaz ez, Kutandzsa? Jól bántak veled? És meggyógyítottak?
1: Jók voltak hozzám. Ápoltak. És meggyógyultam.
0: A főnökötök, akit nagy varázslónak neveztek, nem gyilkolja le a foglyokat, sebesülteket?
2: Nem. Csak harcban az ellenséget.
0: Igaz. A ti fegyveretek erősebb a miénknél, de mi sokan vagyunk. 3 év óta idegen nem tette be a lábát földünkre. Téged jól ismerlek, masszái kereskedő. Te még nem szedtél rá. Egy feltétellel elmegyünk a Saurira. Mint mondtad, a te urad a nagy varázsló. Hát nálunk már 2-szer telt meg a hold, még sincs esőnk. Nos, ha ő esőt varázsol kiszáradt földjeinkre, szabad az utatok.
2: És ha mégsem lesz eső,
0: akkor kikergetünk benneteket földünkről, ahogy a szél fújja szét a pejvát.
2: De ha uram mégis áttör a földeteken, és embereit halomra hullanak...
0: A ti harcosaitok sem találnak biztosabban, mint a mieink.
2: Jól gondold meg, főnök. Mi nem akarunk vérontást.
3: Duvalla! Mutasd meg, mit tudunk mi. Nézzétek csak azt a madárkát ott, azon a fán.
2: Nakairo, gondolkozzál ezen.
4: És Kemata visszatérte után 2 napon át szakadatlanul zuhogott az eső. A babonás kikujjuk a nagy varázslónak tulajdonították ezt az áldást. Létrejött hát a kiengesztelési Saori. A kikujjú küldöttek és a karaván küldöttei kört alkottak, s középen Kutandzsa és Duhalla helyezkedett el. Közben már levágtak egy bárányt, a máját és a vállahúsát megsütötték, és aztán megkezdődött a szertartás. Kutandzsa és Duhalla közé puskát és lándzsát raktak keresztbe.
5: Oriol Muma, vértestvéreim!
6: Oriol Muma, Oriol Muma!
5: Mondom nektek, idegenek, mit akartok földünkön?
7: Mondom nektek, kikujú harcosok, békében jöttünk. Gyöngyöket, szövetet, drótot és más szép holmikat hoztunk. És az esővel is megajándékoztunk titeket. Ezért engedjetek bennünket békésen átvonulni földeteken. Békén leszünk, ha ti is békét tartotok.
5: Mondom nektek, vértestvérek, halál és pusztulás szakadjon rá az égből, aki a békét és barátságot megszegi.

0: 1887. október 17-én Teleki egymagában indult el a Kenya vulkán 5200 méter magas csúcsa felé. A rossz időjárás és a metszően hideg szél miatt azonban 4680 méter magasságból kénytelen volt visszafordulni. De akkoriban ez is úttörő eredmény volt. A cseréből, vadászsákmányból azután jó ideig bőségesen élt az expedíció, ám december közepén jó részt lakatlan tájra kerültek. A több napi járóföldre kiküldött karavánjaik üres kézzel tértek vissza. A kietlen vidéken szegényes a vadállomány is.
1: Uram, a legjobb lenne visszafordulni.
2: Nem, Kemata. Tovább megyünk, a tó már nem lehet messze. Burkendzsi vezetőnk szerint csak 30 nap járásnyira el kell érnünk.
1: Bár az is lehet, hogy 100 napnyira van. És talán nincs is ott semmiféle tó, csak szóbeszéd az egész.
2: Ennyi, te beszélsz így, Kemata. Zanzibárban még esküdtél a tóra.
1: Így van, uram, de azóta sok minden történt. Zurzulla holta maradt tegnap a Baobab fa alatt. Négy emberünk szomjan veszett. Mi gyökéren és gumókon élünk. Mindenki legyengült. Ezért szerencse, hogy a málháink megfogyatkoztak. A sátrakat is elhagyogatják már az emberek.
3: Uram,

0: Burkencsi vezetőntől azt hallottam, hogy a fekete tó már csak egy napi járásra van.
1: Micsoda?
0: Azt is mondja, hogy arról a hegyről ott, né? Már látni is lehet.
1: A Kalulról? Hát ez nem magasabb 200 méternél. Induljunk, Rihár!
2: Igen?
1: Talán nem fogunk csalódni, még alkonyat előtt vissza is érhetünk. Mamva, a Kalul tövében verjetek sátort, és figyeljetek a jelre. Ha észreveszem a tavat, lőni fogok.
0: Ezernyi fül leszek, uram.
2: Mindent vulkáni törmelék, láva borít erre.
1: Csodálkozom rajta, hiszen a közelben hírehamva sincs vulkánikus hegynek.
2: De ez a Kallul vulkáni tufából keletkezett. Valamelyik közeli vulkán hamuja keveredett itt iszapos vízzel. Így épültek ezek a lávapadok. Nem csodálkoznék azon sem, ha működő vulkánra bukkannánk hamarosan.
1: Feltűnő, hogy eleddig csak kihunyt vulkánokat láttunk. Mintha Afrikában kialudtak volna vulkánusz műhelyek.
2: Igen.
1: És mennyi a termita építmény?
2: Egyike másik a magas kéményként emelkedik a fekete kopár sziklák közül.
1: Valóban a kémények nyillásaiból forró levegő csap ki. Tartsa oda a hőmérőt egy pillanat.
2: Igen. A külső levegő 25,4 fok, a kémény fölött 38 fok.
1: Már csak pár lépés a tető. Nézze, Rihárd, milyen csodásan vöröslik a nyugati égbolt alja.
2: Mintha távoli óriási tűzfényét verné vissza.
1: Felértünk!
2: Végre.
1: Milyen sivár arra délnek a szamburú pusztaság, amelyen olyan kínlódva vergődtünk át. Azt hiszem, nem igen bírnánk el még egy ilyen utat. Rihárd.
2: Igen?
1: Oda nézzen, északnyugatnak. Ott távol valami csillog a messzeségben, mintha víztükör volna.
2: Valóban, hatalmas vízfelület. A Bászonárok, a fekete tó az, amelyet kívülünk nem látott még európai ember szeme.
1: Ez már biztosan az. A távcső nem csal. Ez a tó.
2: A tó!
1: Jelzőlövést adok a lentieknek. Nézze csak, abból az árokból fejvesztetten rohannak a hiénák és a páviánok. Közibük lövök!
2: Ma, 1888. március 2-án, délután 5 óra 34 perckor, Teleki Sámuel ismeretlen tó nevét jegyzi fel a világ térképére.
1: Amely az expedíció főpatrónusáról, Rudolf trónörökösről kapja földrajzi nevét.
3: Március 7-én a tó déli partján indult tovább az expedíció keletnek. És március 10-éhez fűződik Teleki Sámuel vállalkozásának második világra szóló felfedezése.
1: Lám Rihárd, füstölgő falu helyett füstölgő vulkáni kúpot találtunk. Az első működő vulkán Afrikában, amelyet eddig ismerünk.
2: Végleg összeomlik tehát az a divatos elmélet, mely szerint vulkánok csak tenger közelében működhetnek. Hiszen itt a Tana torkolatától 700 kilométernyire vagyunk légvonalban.
1: Tengervíz nyilvánvalóan nem folyhatik itt a vulkánikus tűzhelybe, hogy robbanthasson.
2: Már rögzítettem is a vulkán helyét. Napmagasságot kétszer mértem, kronométereink pontosak. A felfedezett vulkán az északi szélesség 4. fokának 24. percén, és a keleti hosszúság 35. fokának 54. percén fekszik. Be is rajzoltam a térképbe. A vulkán neve pedig... Most én leszek a névadó. Teleki vulkán.
1: Nem, semmi szín alatt.
2: De igen, ez nem magánügy, ez egy egész országnak és népének az ügye, hiszen idáig egyetlen magyar utazónak, felfedezőnek neve sem szerepel a világ térképén. Amellett az ön nevét nehéz lesz majd elferdítve kiejteni. Teleki.
3: Hosszú vándorúton haladt tovább az expedíció, a tó keleti partján még lakott telepig ér. Közben izgalmas vadászkalandokban van részük. Különösen veszedelmes volt a március 27-i elefántvadászat. Előző napon ugyanis a parti nádasban elefántpárt hajtottak fel, de azok eltűntek szemük elől. Mégis másnap reggel Duhalla sietve jelenti Telekinek...
4: Uram, Az elefántbikát, melyet éjszaka szem elől vesztettünk, ott láttam 150-200 lépésnyire a parttól. Algaköteket emel ki a vízből. Stömi magába.
1: Készítsétek elő azonnal a nagyobbik vászoncsónakot. Ti hárman üljetek bele. Duanla, vidd magaddal Kyumoerit és Megtubut. És vagy a vízben lőjétek le, vagy hajtsátok a partra.
2: Vagy csak elbánunk vele valahogy.
1: De óvatosan ám, hatalmas bestia az.
2: Vigyázzunk, uram!
1: Az állat meg sem mozdul, pedig a csónak mind közelebb kerint körülötte, és már egy tucatot is beleeresztettek.
2: Higgadt állat, egy lépés sem tágít. Nyugodtan falja az algát.
1: A Harry Winchester gyenge neki. Észrevett valamit. Óvatosabban, távolabbról!
2: Vízzel spricceli a sebb helyeit, mintha bolhát fricskázna le.
1: De mintha mégis elgyöngült volna. Puskát kell cserélnünk. Ahó! Ahó! Duanla hozzám!
2: Itt vagyok, uram.
1: Duanla, vidd az express puskámat. Két lövés elég lesz belőle.
2: Micsoda erős állat. Pedig mind a 16 golyó átfúrta a bőrét.
1: De egyik sem találta halántékon.
2: Himbálózik a csónak. De majd most! Vagy nem találta el, vagy ennek semmi sem ár.
1: Ebből baj lehet, vigyázz, ne olyan közel!
2: A vízbe ugrottak, de az elefánt is kimozdult, és milyen fürgén csap a csónakra.
1: Eléri, fölkapja a csónakot, ide-oda csapkod vele.
2: Szerencsére az embereknek fittyet hány.
1: Adja ide az express puskáját, Richard.
2: Tessék, csak nem gázol bele ön is a vízbe?
1: Nem várhatok, hisz Magtubunak tart.
2: Mamva, Kemata, gyertek, fegyverre!

0: Megingott, térdre bukik. Összeesik. Elő a kötelekkel. Ennyien talán partra húzzuk.
1: És tovább halad a menet a tó keleti partján. Útjuk 3 hét múltán sem ér véget. Április 1-én kanyargó füstöt látnak északon, és 2 napra rá már boldogan letáboroznak a reziátok telepén. Tőlük tudják meg, hogy van kelet felé egy másik kisebb tó is, a Fehér tó. Április közepén újra felkerekednek hát, és az 5. napon fel is csillan a tó tükre. Vize ihatatlan, majd szomjan vesznek a sok víz mellett. Teleki a Fehér tót Stefánia tónak nevezte a trónörökös feleségéről. Ez lett egyszer s mint útjuk végpontja is. Azután elindultak visszafelé az úton. Egy álló hónapon át bogyókon, gyökereken, éretlen gyümölcsön és zöld durhaköles száron rágódtak. És esőben, dagadó sárban vonszolták magukat előre. Tavetába szeptember végén jutottak el. Innen a legrövidebb úton vonultak tovább. 1888. október 24-én végre elértek a tengerpartjára. Itt már óriási változások híre fogadta a felfedezőket. Tanganyika Német-Kelet-Afrika néven német gyarmat lett. A tőle északra fekvő terület pedig, amelyen ők haladtak át elsőnek, a Brit-Kelet-Afrikai Társaság tulajdonába került. 2 nappal később tovább hajóztak Zanzibárba. Itt Teleki Sámuel feloszlatta a sokat próbált karavánt. A teherhordók megkapták bérüket, a hiányzókét pedig hozzátartozóiknak adták oda. Telekin és Hőnelen is erőt vett a malária. Végre azonban elindulásuk után 3 év múlva, 1889. márciusában megindulhattak hazafelé a Fekete-Afrika eddig ismeretlen földjének felfedezői. Így került a világtérképre az egyetlen magyar név, Teleki.

0: Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. A szereposztás a következő volt. Teleki Sámuel Afrika utazó Szakács Miklós. Richard Hönel utitársa Bánfi György. Zűsz bécsi professzor Szabó Otto. Hans Meyer alpesi vadász Szatmári István. Harvey angol vadász Verebes Károly. Kemata Dzsumbe az expedíció gazdája Garas Dezső. Manva Sera az askarik feje Kőműves Sándor. Duella Idris a szomáli csoport vezetője Koncz Gábor. Szedenga a Vasenzik szultánja Őze Lajos. Kimueri masszáj harcos Vándor József. Nakairo Kikuyu főnök Inke László. Kutandzsa Kikuyu harcos Viola Mihály. Narrátor Sütő Irén. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: A befejező rész hangzott el. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, jó napot kívánok, a híreket Jávor Miklós szerkesztette. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstop azonnali kivezetése lenne célszerű a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Nagybauer Katalin főtitkár a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt, írták a település Facebook oldalán. A közeli tározók leapadtak ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra lehet számítani. Ráckevén, Sziget, Becsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztost nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Korai próbavágás, aztán jégeső, újrakezdés, közepes eredmény. Az őszi gabonák aratására idén nem lett volna érdemes fogadást kötni. Baranyában az eszéki kísérleti árpa parcellák azonban jól vizsgáztak.
3: 70 körüli a hektoliter súlya, nagyon szép kiteltek a szemek, egészséges.
2: Aratási körkép több megyéből holnap hajnalban. Ébredjenek velünk!
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
4: Nagyon fáj ötösszegecselés, nem nagyon tudok lábra állni, jobb felül meg bordái már vannak törve.
5: A 90 éves Teri néni nagyon szerencsétlenül esett el a fürdőszobában. Eltörött a csípője és a bordája is. Ráadásul cukorbeteg, és általában a vérnyomása is magas. Sajnos nincs egyedül ezzel a problémával. A traumatológiára egyre több olyan idős beteg kerül, akik az akut sérüléseik mellett többféle belgyógyászati betegséggel is küzdenek. Mindezt együtt a klasszikus sebészeti traumatológiai ellátás nem tudja kezelni. Ezért a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának traumatológiai és kézsebészeti klinikáján kialakítottak egy ortogeriátriai koncepciót. A módszer bemutatása előtt hallgassuk meg Teri néni teljes történetét. Lányával a zárójelentésre vártak, amikor Svejjer Rita találkozott velük. A mai műsor összes felvételét ő készítette.
6: Itt ül az ágy szélén.
4: Igen.
6: Ez nagy dolog.
4: Hát, nagyon nehezen. Nagyon fáj ötösszegecselés, nem nagyon tudok lábra állni. Jobb felül meg bordái már vannak törve.
6: A bordája is törött, igen, meg még a csípő is.
4: Igen.
6: Mi történt?
4: Mentem a fürdőszobába, kezet mostam. Nem éreztem, hogy eszméletemet vesztettem volna, nem tudom. Ahogyan akartam megfordulni, rázuhantam a kardnak a végére. Fel akartam állni, hogy bemegyek, akkor meg lezuhantam a földre. Na, akkor jött a lányom is, meg a vőm is, és azok becipeltek, de ordítottam, hívott a Dórikám mentőt.
6: Itt van ugye a lánya is, Teodóra. Még jó, hogy együtt laknak, mert azonnal tudtak segíteni.
7: Az biztos, hogy szerencsés dolog. Így még nem volt soha rá precedens, hogy ilyen segítség kellett volna, mert nem szokott elesni. Ellátja magát, néhány dolgot megfőz, lemegy a mosókonyhába lépcsőn mosni, teregetni, tehát teljesen aktív volt eddig.
6: Valamilyen belgyógyászati problémája van, vérnyomás problémák, például cukorbetegség?
4: Hát ez volt vérnyomás, de most nagyon lement a vérnyomásom, nem is kapok rá gyógyszert, van cukrom, arra szedek gyógyszert.
6: Kezelt betegségek?
4: Persze.
6: Azonnal jött a mentő, amikor kihívták?
7: Nagyon hamar.
4: Tényleg mindenki aranyos volt.
6: Mikor lett meg a műtét? Hány nap után?
7: Hétfőre viradó hajnalban volt, és kedden délután műtötték. Szegecset tettek be, ami marad is?
4: Nagyon-nagyon fáj.
6: Bordatörésre akkor nem csináltak semmit?
4: Nem, azt mondták, mert az összeforrt.
6: Volt önnél belgyógyász, dietetikus?
4: Mindenki volt nálam.
6: A belgyógyász mit csinált?
4: Kikérdezett a betegségeimről, javaslatot tett.
6: Gyógyszerekről gondolom.
4: Igen, persze.
6: A dietetikus javasolt valamilyen speciális diétát?
4: Speciálisat nem, mert eddig is volt cukorbetegségem, és eddig is nagyon vigyáztam, hogy mit teszek. De adott valami lötyöt, azért adták, hogy talán attól egy kicsit erősödök.
7: Senkivel nem beszéltem, nem akkor voltak itt, amikor én voltam itt, úgyhogy majd írnak javaslatot az árujelentésre, segít a körzeti orvos. Amit kíván és meg tud enni, azért az a legfontosabb, mert olyan keveset eszik, nem mindig jó az étvágya.
4: Levest hozott a lányom, azt meg tudom inni, meg az jól esik.
6: Pszichológus is járt önnél?
4: Jaj, nagyon sokat beszélgetett velem, az egész életem történetét elmeséltem.
6: Jól esett, hogy beszélgettek, kíváncsiskodtak?
4: Igen.
6: Úgy hallom, hogy holnap már mehet haza?
7: Ma.
6: Vagy már ma?
7: 50-60 kilót simán emelgetek, hát akkor majd őt is.
6: Hát igen, mert most azért egy új fejezet nyílt a család életében.
7: Én biztos vagyok benne, mert hogy nem akar kiszolgáltatott lenni, hogy minél előbb rábra fog állni.
5: A pécsi klinikai csapatnak tagja a traumatológus, az anesteziológus, ápolók és gyógytornászok, valamint geriáter belgyógyász, dietetikus, pszichológus és szükség esetén szociális szakember is. Logikus és bizonyított is, hogy az ilyen mindenre kiterjedő ellátás javítja a túlélést és csökkenti a szövődményeket. Az ortogeriátriai modellről dr. Pacai Balázs egyetemi adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ traumatológiai és késsebészeti klinikájának igazgatója beszélt.
8: Komplexebbek lettek az esetek, ezáltal a gyógyítási folyamat is bonyolultabb lett, összetettebb kihívásokkal találkozunk. Az egyik ilyen, hogy nagyon sok idős beteg részesül valamilyen véralvadás gátló kezelésben, ami megnyújtja az élettartamukat, bizonyos belgyógyászati problémáktól megmenti őket, vagy idegrendszeri problémáktól, gondolok itt a sztrókra, szívinfarktus megelőzésre. A másik oldalon pedig, amikor operálni kell egy ilyen beteget, az ellátási időt nagymértékben meg tudja nyújtani. Ki tudunk esni az optimális időzónából. 2-3 nap eltelik, mire a véralvadási paraméterek alapján műtétre vihető egy beteg biztonsággal. Rengeteg ilyen kihívás ér minket. Születtek megoldások. Ilyen például az, hogy az ortopédia traumatológia osztályon, mint a miénk is, idős populációhoz értő belgyógyász kollégák tudnak segíteni. Szintén ehhez a részhez tartozik a polifarmácia, amikor megérkezik egy beteg és 20-30 gyógyszer van neki fölírva állandóra. Ezeknek a gyógyszeres terápiáknak az újraértékelését is el kell végeznünk, hogy a gyógyszer kölcsönhatásokat megvizsgálva csökkenteni vagy optimalizálni a gyógyszeres terápiákat. Belgyógyászati oldalnak ez a nagy kihívása, hogy minél előbb tudjuk ezeket a betegeket műtétre vinni, illetve hogy a műtét utáni általános állapotukban is tudjunk javulást előidézni.
6: Ehhez a teamhez kapcsolódik még a dietetikus, kapcsolódik a gyógytornász, ehhez kapcsolódik a pszichológus.
8: Ennek az ortogeriátriai szemléletnek több lába van. Titka, hogy az egész embert próbáljuk kezelni és gyógyítani, nem pedig csak azt az egy problémát, amire úgy gondolhatnánk, hogy hivatottak vagyunk. Ide tartozik a tápláltsági állapot felmérése a kórházba kerüléskor. Az idős betegek több minden problémával küzdhetnek. Van egy része, aki kóros soványságban szenved, mert nem tud megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot magához venni. A szervezete már nem képes feldolgozni ezt, tehát hogy egy lefele hajló állapotban van. Egy része részben rosszul táplált, minőségileg, mennyiségileg nem, túlsúlya van, mozgásszegény életmód, a kor, a társbetegségek miatt, illetve majdnem mindegyiküknél megfigyelhető a haráncsíkolt izom ösztömegének a folyamatos és adott esetben gyors elvesztése, ami ugye a mozgásképességet vagy a fizikai aktivitást befolyásolja. Másrészt ugye az alapanyagcserére is befolyással van. Csökkent izomtömeg mellett a kettes típusú cukorbetegségnek a létrejötte fennmaradása, illetve kezelhetősége is egészen más. Mi megközelítésünkből a nutritív terápiák az egy komplex dolog. Egyénre szabottan alkalmazzuk. Törés kapcsán vérvesztéses állapotok vannak, gyulladásos állapot, rendkívül energiaigényes a gyógyulási folyamat ezen stádiuma. Gondolnunk kell a korai posztoperatív időszakra is, amikor ugye a rehabilitáció, illetve a test energetizáltsága, izmoknak az újra használatba vétele, vagy használhatóságának a visszaadása is egy fontos dolog. Kutatásokat végzünk, alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat, hogy jobban megismerjük ezeket a folyamatokat, és hogy az egyénre szabott táplálási terápiáink azok még hatékonyabbak lehessenek. Klinikánkon hozzáférhető minden olyan orvosi tápszer, ami a betegek gyógyulását segítik. Balesetek kapcsán extrém mértékű pszichés terhelés jelentkezik fiataloknál is, középkorúaknál és időseknél is. Középkorú embernél a munka elvesztése, vagy egzisztencia elvesztése, az átélt baleset okozta lelki teher az, ami döntő. Idős embereknél pedig ugye a testi és a lelki hanyatlás következtében már megjelenő demencia, illetve a kórházi körülmények között nagyon gyakori delírium vagy delíriózus állapotoknak a megjelenése nehezíti ezt a dolgot. Sérülteknek a pszichés állapota testi manifestációkban is megjelenik. Bizonyított tény, hogy a megfelelően kezelt szorongás a sebgyógyulásra pozitív hatással van. A rehabilitációs aktivitást is ez befolyásolja a fájdalom érzetünket, tehát a pszichés terápiák, a szomatikus terápiákat is nagymértékben tudják támogatni, illetve a szövődmény arányt is bizonyítottan tudják csökkenteni. Pszichológus kollégáink minden nálunk fekvő beteget meglátogatnak, állapotfelmérés után foglalkoznak az adott pácienssel. Néha egy egyszerű beszélgetés megoldja a problémát, más esetekben hosszabb távú terápiákat tudunk alkalmazni, akár a kórházból való elbocsátás követően járó beteg szakrendeléseinken is limitált ideig tudunk foglalkozni a sérülés által okozott pszichés problémákkal. A műtét előtt is már megkezdődnek a gyógytornakezelések, fájdalmat nem okozva az épp végtagok tornáztatása, légzőtorna, az ágyban való mozgásoknak a gyakorlása vagy tanácsadásával indul, és a műtétet követően pedig a gyógytornász és a operáló orvos konzultál, meghatározott protokoll szerinti gyógytorna feladatok elvégezhetők, végtag terhelhetőségétől függően pedig járásgyakorlatok. Hétvégén is van gyógytorna terápiánk, gyakorlatilag nem esik ki nap anélkül, hogy a betegekkel ne foglalkozzon specialista.
6: És hát ott vannak természetesen a sebészek, meg az anesteziológusok, akiknek szintén van munkájuk.
8: Mindig is a világ élvonalába tartozó műtéttechnikákat és implantátumokat, fémanyagokat tudtunk használni. Az új trendek megjelenését azokkal egy időben be is vezettük. Az idős betegeknél, amik a combnyaktörés kezelésében nagyon hamar át tudtunk térni a protézis beültetéses módszerekre. Ebben országosan is élvonalbelinek számítunk. Bizonyos műtéttípusok konvertálásában, meghonosításában, nagy számban való végzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtunk.
6: Átlagban mennyit van itt a klinikán egy beteg?
8: Nagy mértékben befolyásolja a kimeneti pályáinknak a szűkössége. Főleg az idős populációnál nagyon nagy kihívás ez. Egy részük még önfenntartó, egyedül él, család jobbra-balra, nehéz adaptálódni a családoknak is ehhez a helyzethez. A nagymama elesik hétfőn, csütörtökön már mi gyakorlatilag elengedhetnénk, mert az általános állapota és a problémája ezt megengedni, viszont még gondoskodásra szorul, ezt nem tudják megoldani. Átlagos rehabilitáció rehabilitációs intézmény ezekre a betegekre nem ugrik rá, mert rengeteg kihívással jár ezen betegeknek a további kezelése vagy rehabilitációja. Osztályvezető főnővérek napja gyakorlatilag ezzel telik, hogy rehabilitációs helyeket szerveznek, hozzátartozókkal konzultálnak. Igyekszünk mindent megtenni, ami a befolyásolási zónánkon belül van, illetve még azon túl is.
5: Minél jobb kondícióban van egy-egy idős csípőtörött ember, annál könnyebben gyógyul. Ezért a betegek tápláltsági felmérését már rögtön az osztályra kerüléskor elvégzik. A dietetikusok pedig egyénre szabottan dolgozzák ki az étkezésüket. Mondta dr. Tóth Katalin Lizett, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának vezető dietetikusa.
9: Mi a betegekkel igyekszünk már a bentfekvés napján beszélgetni, felmérjük a tápláltságukat, illetve beszélünk a beteggel, hogy mik azok az ételek, amiket nem tud elfogyasztani, amik panaszt okoznak. Testtömeget tekintve a magyar lakosság nagy része elhízott, viszont azt vettük észre, hogy ez mellett a minőségi éhező nagyon nagy számban fordul elő. Elsősorban a laborparaméterekből tájékozódunk, illetve minden olyan számunkra egyértelmű jelet figyelünk, ami például a bőrállapota, a hajállapota, a körmök állapota. Van egy erre speciálisan kialakított gépünk is, amivel szintén meg tudjuk mérni a betegeket.
6: Amikor egy ilyen idős beteg ide bekerül, akkor nyilván a vérvesztés és a gyulladás miatt az alapanyag cseréje sem olyan, mint amilyennek lenni kell. Mi az első dolga ilyenkor a dietetikusnak? Energiát adni? Energetizálni, úgymond a beteget? Hogy ha műtétre kerül, akkor azt jobban átvészelje?
9: Igen, a mi feladatunk az, hogy kiszámoljuk a betegnek első körben, hogy mennyi energiára van szüksége, ezen kívül pedig a tápanyagoknak az elosztását. Ezek alapján felépítünk egy táplálási tervet, megrendeljük számára a legmegfelelőbb diétát. Amennyiben a diéta több energiát vagy valamelyik tápanyagból többet igényel, ekkor nyúlunk a speciális klinikai célra szánt élelmiszerekhez, amit kiegészítésképpen tudunk adni.
6: Ezek ugye tápszerek, amelyek magas fehérjetartalmúak.
9: Igen, magas fehérjetartalmúak is vannak, illetve mindenféle betegségcsoportban vannak speciális tápszerek. Meg szoktuk kóstoltatni a beteggel, illetve mondjuk nekik, hogy miért fontos, hogy ezt fogyasszák. Amennyiben ízre vagy állagra nem megfelelő, természetesen tovább lépünk, és próbálunk neki valami mást választani.
6: Máshogy fontos segíteni a betegek táplálását a műtét előtt és után?
9: Igen, sokszor hajlamosak ilyenkor nem enni. Arra kell törekedni, hogy minél jobb állapotban tudjuk hozni a műtétre. Operáció után pedig figyelembe kell vennünk azt, hogy egy operált betegről van szó, megnézni a mozgását, hogy mennyire tud mozogni, és úgy felépíteni a diétát. Hazabocsátás előtt edukálni kell, hiszen az sem mindegy, hogy utána az otthonában mit fogyaszt a beteg. Fontosabb pontokra felhívjuk a figyelmet, és azt betartják, tudják, hogy ez az ő érdekük, partnerek szerencsére.
5: Az idős emberek általában többféle betegségben szenvednek, sokféle gyógyszert szednek. A traumatológiai ellátás során a műtéti stressz miatt az értékeik általában romlanak. Párhuzamosan tehát egy akut belgyógyászati állapot is kialakul. Ezért elengedhetetlen a belgyógyász szakember jelenléte. Dr. Ivanova Enikő belgyógyász, nefrológus és diabetológus főorvos, 2 éve tagja a Pécsi Traumatológiai Klinika tímjének.
10: A belgyógyászati kórképeknél azt kell eldönteni, hogy mitől esett el a beteg. Ha egy cukorbeteg, egy vérnyomásbeteg elesik, akkor a legelső kérdés az, hogy alacsony volt-e a cukra, alacsony volt vagy netán magas a vérnyomása, ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni a későbbiekben, hogy újra előforduljon. A műtéti stressz miatt is muszáj, hogy rendbe hozzuk a paramétereket.
6: Tehát ha kiderül, hogy mondjuk az volt a probléma, hogy magas a vérnyomása, akkor rögtön megnézi azt, hogy szed-e rá gyógyszert, milyen gyógyszert szed, az milyen kölcsönhatásban van esetleg más gyógyszereivel.
10: Így van. Az, hogy a betegek rengeteg gyógyszert szednek, az probléma a gyógyszerkölcsönhatások miatt, úgyhogy én legtöbbször redukálni próbálom, tehát csökkenteni a gyógyszeres kezelést. Mert sokszor ez a gond. Fájdalomcsillapítókat mindig megbeszéljük. Azoknak is van rengeteg mellékhatásuk. Igyekszünk fájdalmat csillapítani, tápláltságot javítani, laborparamétereket rendezni, és hát itt a readaptáció lenne a leglényegesebb, hogy a betegek visszakerüljenek a családba. 100 betegből, ha csak azt mondom, hogy 30 beteg visszakerül a családjához, az már nagyon jó szám, és ezen kéne javítani. Mert a harmaduk elhalálozik sajnos egy éven belül. És egyre nagyobb a beteg szám, sok betegről van szó.
6: Gondolom, hogy a társklinikákkal való együttműködés is nagyon fontos ilyen szempontból, hiszen kivizsgálások is várhatnak ezekre a betegekre.
10: Így van. Ha netalánten találunk egy patológiás combnyaktörést, aminek egy prostatatumor van a hátterében, azt itt diagnosztizáljuk, és az urológiai klinikának felkínáljuk. Itt most reggel egy művesek kezelt betegnek a művesek kezelését próbáltuk intézni. Vért kell kapjon előtte.
6: Ezek egyébként még a műtét előtt meg szoktak történni, ezek a típusú kivizsgálások? Nem, vagy nem. Minél hamarabb műtét, és utána?
10: Minél hamarabb műtét. 48 órán belül meg kell operálni ezeket a csípőtáji törött betegeket, hogy jó legyen a szövődményráta, meg a rehabilitáció sikerüljön.
6: Mi a helyzet akkor, hogyha véralvatásgátló gyógyszert szed a beteg? Mert ugye az meg tudja akadályozni azt, hogy minél hamarabb műtétre kerüljön.
10: Naponta labort veszünk, ha kell, akkor korrigáljuk vérkészítményekkel, az alvadásgátló kihagyásával azért általában ez néhány nap alatt rendbe jön. Ha nem, akkor hematológustól kérünk segítséget, itt a társszakmák magas szinten itt vannak körülöttünk.
6: Milyen típusú belgyógyászati problémák fordulnak elő leggyakrabban ezeknél az idős csípőtáji törött betegeknél?
10: Veseelégtelenség a leggyakoribb, meg a szívelégtelenség, meg a kettő kombinációja. Cukorbetegséggel nagyon sok gond van, sebgyógyulás miatt muszáj, hogy a cukor jó legyen. Speciális betegek vannak mindenhol, endokrinológia, hematológia. Olyankor általában megkérdezzük a alattunk lévő egyes belgyógyászati klinika orvosait. Törekszünk arra, hogy holisztikusan szemléljük a beteget és lássuk el.
6: Mennyire lehet sikeres egy ilyen munka?
10: Ezeket a betegeket vissza kellene követni, majd ezt tervezzük hosszú távon, hogy a munkánknak az eredményét le tudjuk mérni, tehát hogy mennyire tudjuk a családba visszahelyezni ezeket az idős betegeket. 2 éve végezzük így a munkát, a pszichológusaink is akkor jöttek, meg lesz ennek a munkának majd a mérhető eredménye is. Most még nem tudunk erről pontos adatokat.
5: A balesetek során lelkileg is összezuhannak az emberek. Önmagában a cselekvőképesség, az önállóság elvesztése is traumával jár. Ráadásul az idősek nem ritkán demenciával is küzdenek. Ezért Havasi Marianna klinikai szakpszichológus és a kollégája minden betegnek felajánlja a segítséget.
11: Részt veszünk a reggeli viziteken, minden az osztályra kerülő beteggel találkozunk. A kezdetektől lehetőségünk van őket kísérni, támogatni a lelki folyamataikban, hiszen ez az élethelyzet, amikor egy idős beteg ide bekerül egy sérüléssel, ugye ez egy váratlan élethelyzet, nem csupán a fizikai fájdalom és felépülésnek a kihívásai érintik ezt az idős beteget, hanem megváltozik az egész élethelyzete. Megrendül a biztonságérzete, önállátásra való képessége, megváltoznak a családi szerepei, és hát a jövőképe is. Itt lép be a képbe a pszichológus, hogy érzelmi biztonságot próbáljunk segíteni, megtalálni, és csökkentsük a pszichés distresszt, a szorongást, a bizonytalanságérzést, ezt a reménytelenségérzést, segítsük megtalálni azokat a kapaszkodókat, amik reálisan elérhetőek, amik megkönnyítik az itt tartózkodását, aztán a gyógyulás folyamatát. Van, akinek az alapszemélyisége kifejezetten rugalmas, optimista, meg vannak a társas kapaszkodói belső erőforrások, de hát van, akinél ez sokkal nehezebb. Egyrészt, hogy ezt így tudomásul vegye, elfogadja, hogy ebben a helyzetben van, mert nem tudja ugyanúgy kézben tartani az életét, mint mondjuk lehet, hogy fél nappal az előtt.
6: Tudnak erről beszélni? Akarnak erről beszélni, hogy nekik mennyire nehéz az a helyzet, amibe kerültek?
11: Változó. Van, aki elfogadja a pszichés támogatás lehetőségét, van, aki első megközelítésben nem annyira nyitott rá, mi ezt felajánljuk, ki is van írva a kórtermekben, de aztán, hogy ki mennyire nyitott, az már eléggé egyéni.
6: És ugye önök időről időre vissza is mennek azokhoz is, akikkel már elindult a beszélgetés, és azokhoz is, akikkel még nem sikerült, hogy hátha.
11: Igen, igen, törekszünk rá, hogy ebben legyen egy rendszeresség, igyekszünk felmérni, ki mennyire nyitott egy következő találkozásra.
6: Azt feltételezném, hogy a műtét után talán könnyebb.
11: A műtét utáni időszak valóban fogékonyabb lehet erre a fajta segítségre, hiszen már benne vannak ebben a folyamatban, de hát itt is igazodnunk kell ahhoz, hogy mennyire fáradt, mennyire érzi úgy, hogy ez neki segíthet. De nagyon gyakran a műtétre való előkészületeknek is része az, hogy igénylik, hogy valaki lelket öntsön beléjük, hiszen nagyon szoronghatnak műtéttől, a műtét bizonytalanságaitól, következményeitől, meg egyáltalán, hogy hogyan is lesz ez a gyógyulási folyamat, lesz egyáltalán. Nagyon fontos elmondani, hogy hamis reményeket nem közvetíthetünk.
6: Az vajon kapaszkodó lehet, hogyha a pszichológus arról beszél velük, hogy a sebgyógyulást, a rehabilitációt segítheti az, hogyha ők elhiszik, hogy ez menni fog? Tehát, hogyha a szorongásukat sikerül oldani?
11: Igen, ez lenne a háttérkoncepció ebben a multidisziplináris megközelítésben, hogy a szorongás és a félelmek a stressz csökkentésével támogatjuk a gyógyulás folyamatát, támogatjuk az immunrendszer megfelelő működését, csökkentjük a gyulladásos folyamatok kialakulásának a lehetőségét. Ezzel, hogy igyekszünk egy belső biztonságérzetet, érzelmileg stabilabb állapotot támogatni, ezzel segítünk abban, hogy nagyobb tere legyen az öngyógyító regeneratív folyamatoknak.
6: Vannak-e olyan technikák, gyakorlatok, amelyeket lehet alkalmazni, akkor is, hogyha mondjuk egy ágyban fekvő, szorongó beteggel van az embernek dolga?
11: Akkor szoktunk alkalmazni kifejezetten stresszoldó, szorongásoldó gyakorlatokat, hogyha erre a beteg valóban nyitottnak mutatkozik. Ezek közé tartoznak a légzés gyakorlatok, imaginációs gyakorlatok, egy kellemes hely elképzelése, vagy hívja az emlékezetébe azokat a helyzeteket, amiben ő biztonságban érzi magát, vagy igazán jól érezte magát, vagy amikor ő segített másoknak, hogy ez milyen jó érzés volt. Pszichológiai segítségű nyújtásnak fontos részét képezi a szuggesztív kommunikáció, ami egy olyan tudatos kommunikáció, ami kifejezetten betegnek a gyógyulásba vetett hitét, az együttműködését és a pszichés jólétét hivatott támogatni.
1: Sajnos a csípőtörött idős betegek egyharmada egy éven belül meghal, és ez a világon mindenütt így van. Másik egyharmaduk a műtétet követően viszonylag gyorsan visszatér a korábbi fizikai aktivitásához. A betegek maradék egyharmada pedig ugyan teljesen nem nyeri vissza a baleset előtti állapotát, de a megfelelő komplex kezelés következtében önálló és önellátó marad. A Pécsi Tudományegyetemen kidolgozott ortogeriátriai koncepció következtében ritkábbá váltak a szövődmények és a fertőzések, továbbá javultak a betegek túlélési mutatói. Nyilatkozta dr. Pacai Balázs egyetemi adjunktus, klinikai igazgató.
8: Ezek az intervenciók, amiket bevezettünk és csinálunk, mind-mind a beteg túlélését segítik, a szövődmények elkerülését, ez látszik is. A klinikánk adatai világ legjobb helyével összevethetők, fertőzés rátánk rendkívül alacsony, fertőzéses állapotoknak a leküzdésében is jók vagyunk, rendszeresen veszünk részt képzéseken, kongresszusokon, előadóként is ebben a témában.
6: Mióta működik ez a modell itt a klinikán?
8: Bizonyos alkotóelemei évtizedek óta megvannak, bizonyos alkotóelemek egy-két éve kerültek bevezetésre. A robotikának a megjelenését szorgalmazom, akár társalkodó robotokkal, akár az ápolást támogató különböző megoldásokkal. Illetve még van egy nagy vállalásom, ami az immunológiai állapotfelmérést, illetve a sérülés műtét kapcsán jelentkező immunológiai támogató terápiáknak a bevezetését célozza. A szövődmény arány csökkentését teszi majd lehetővé. Ezek a betegeink idős otthonokba szorulnak, otthoni ápolásra szorulnak. Hogyha ezen az oldalon tudunk még jobb eredményeket elérni, akkor lehetünk elégedettek.
6: Ez a téma, ez a szemlélet, ez a koncepció mennyire jelenik meg, akár az oktatásban, akár a kutatásban?
8: Mindkettő területen maximálisan megjelenik. A hallgatóink kis csoportos képzéseken vesznek részt. Minden órának része a betegágy melletti vizit, konzultáció, adott esetnek a teljes átbeszélése a kezelőorvosokkal, illetve az előadás tematikánkban is megjelenik. A kutatási oldalon pedig óhatatlanul jelen kell lennie, hiszen minden újonnan bevezetett módszer vagy eljárás megköveteli, hogy azt le is ellenőrizzük. Nemzetközi kongresszusokon, akár meghívott előadóként, akár előadástartóként évi 8-10 alkalommal szerepelünk. Képzéseket tartunk mind a szakorvos jelöltek, mind a szakorvosok számára. Tudományos tevékenységünknek a mérőszámai is nőttek az elmúlt két évben.
6: Európában és a világban is hasonló modellek működnek?
8: Nagyon jó példák vannak a világban. Személy szerint nagyon szeretem Ausztrália és Új-Zéland egészségügyi minőségirányítási rendszerét, ami egy nagyon jó minta, mind a metodikák bevezetésére, mind az eredmények értékelésére és a különböző indikátoroknak a figyelésére.

A mai műsor az idős csípőtörött betegek komplex gyógyításáról szólt. Az ortogenetikai koncepciónak nevezett kezelést a Pécsi Klinikán rögzítettük. A riporter Schweyer Rita volt, az ő, valamint a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, mindjárt kezdődik a krónika.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Az országgyűlés megszavazott még az uniós források lehívásához szükséges módosításokat is.
1: Akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és szárazság miatt. Lajtos kocsival biztosítják az ivóvizet.
2: Hétvégéig erősödik a kánikula, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokúra emelik majd.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés.
2: A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt is az országgyűlés.
2: A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.
1: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik a többi között a Duna Média Szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki.
2: Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiában sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön az audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia.
1: Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az irányadó rátát. Ez 25 bázispontos mérséklést jelent.
2: A kamat folyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamat csökkentést.
1: A miniszterelnök szerint a visegrádi négyeket ugyanazok a kérdések kötik össze, mint korábban. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közös érdekek nem tűntek el attól, hogy az előző kormány vak volt hozzájuk.
2: A kormányfő a parlamentben napi rendelőti felszólalásában emlékeztetett, délután Gödöllőn találkozik cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Magyar Péter hangsúlyozta, a közösség tagjait ugyanazok az energiabiztonsági kérdések érintik, ugyanabban a gazdasági térben élnek és gyakran ugyanazért a beruházásért versengenek. Mindenkinek egyformán fontos, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb legyen a következő évtized, tette hozzá a miniszterelnök, aki közölte, ez lesz a mai V4 csúcs találkozó központi témája is.
3: Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen.
1: Romániában újabb kormányalakítási kísérlet hiúsult meg, miután az államfő második miniszterelnök jelöltje is kudarcot vallott a bizalmi szavazáson. Ma újabb egyeztetés sorozat kezdődött. Bukarest, Bot Eszter.
4: Több mint másfél hónap telt el azóta, hogy a nagy koalíciót felrúgó szociáldemokraták szélsőjobbos segítséggel megbuktatták Ilie Bolozsán liberális miniszterelnök koalíciós kormányát. Az egykori politikai partnerek azóta nem hajlandók szóba állni egymással. Az államfő először egy szakértői kormányra tett javaslatot, majd amikor jelöltje támogatás hiány visszalépett, a Nemzeti Liberális Pártból próbált lehasítani egy szeletet a szociáldemokratákkal kialakítandó kormánytöbbség számára. Számításait az RMD húzta át, amely nem volt hajlandó bizalmat szavazni Adrien Vesteának. Az áruló kormányaként emlegetett kabinetnek így már szélsőjobbos voksokra is szüksége lett volna a hétfői bizalmi szavazáson. George Simeon pártelnök meg is lebegtette az AUR segítségét azzal a feltétellel, hogy az államfő ismerje el, szükség van az AUR-ra, és ne nevezze többé őket szélsőséges pártnak. Mivel az elnök nem tette eleget a felszólításnak, az AUR meghiúsította a kormány beiktatását. Ma újabb egyeztetések kezdődtek az elnöki hivatalban. Ha a következő kormányalakítási kísérlet is meghiúsul, előrehozott választások következhetnek, amire a rendszerváltás óta nem volt példa Romániában.
1: Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. 15 olasz nagyvárosban rendelték el a legmagasabb fokú hőségriasztást.
2: Az Európán sújtó hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli hőmérséklet várható.
1: Idehaza rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen nincs ivóvíz vagy alig csordog áll a csapokból, közölte a város polgármestere.
2: Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízi közműhálózat tartalékai. A polgármester hangsúlyozta, a nagy fogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül.
5: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, mert mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
1: A tartós hőség rendkívül megviseli az állatokat is. Kánikula idején a kesztelésből tartott és a gazdasági haszonállatokra is egyaránt ügyelni kell, hívta fel a figyelmet Juhász Csaba állatorvos.
2: A szakember hangsúlyozta, a legfontosabb feladat a folyamatos friss ivóvíz és árnyék biztosítása számukra. Hozzátette, az állatok többsége nem tud izzadni, ezért könnyen hőgutát kaphat.
6: Az elsőségéje, amit a gazda tud csinálni, az az, hogy hideg vízzel, jéggel visszahűti a testét, mint a 40 fok fölé fölmegy a testhőmérséklete. Ugyanez történik akkor is, hogyha mondjuk egy meleg autóba bezárják az állatot, és ugye ott a hőmérséklet fölmegy akár 50 fokra vagy többre. A legfontosabb a megelőzés, nem szabad kitenni ilyen extrém hőmérsékletnek az állatokat, mert nem tudja tolerálni a szervezetet.
1: Nemzetközi emberi jogi elismerésben részesült Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze.
2: A török emberi jogi aktivistáról elnevezett Ebru Timtik díjat a társadalmi igazságosság és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkájáért ítélték oda. A díjazók kiemelték, hogy Iványi Gábor intézményei évtizedek óta menhelyekkel, oktatással és szociális segítségnyújtással támogatják a rászorulókat.
1: Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a pesti Vigadóban.
2: Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagydíjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült mások mellett Novotny Tihamér művészeti író és Medgyes Piroska a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta. Turi Attila, az MMA elnöke szerint a díjazottak munkássága jelentősen hozzájárult a magyar kultúra és tehetség nemzetközi elismertségéhez.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A Kánikula hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra.
1: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
0: Műsorajánlat.
7: Kalendárium.
2: Anna Karenina musical bemutató a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Stúdió vendégünk az egyik címszereplő, Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze. Hamarosan elindul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programja, és Örvényesvölgy Fesztivál Zalacsányban június 26-a és 28-a között.
7: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
9: Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai üdülést választ? És mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán?
8: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Lebomló elektronika, komposztálható áramkörökön dolgoznak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói.
12: Ennek a komposztálható elektronikának egy kiváló alkalmazási területe lehet egy webkamerában található elektronika, vagy egy egérben, egy billentyűzetben, tehát az első alkalmazások körülbelül ezen a szinten várhatóak majd.
11: Fenntartható virágkötészet, amikor a szépség és a környezettudatosság találkozik.
13: Csak akkor fordulunk import beszerzéshez, hogyha a magyar piac ezt már nem tudja kielégíteni. Kerülöm a túl sok papír felhasználást, cellopánt egyáltalán nem engedek az üzletbe felhasználni. Saját magunk által kötött csokrok, azok zöldekkel vannak körbezárva.
10: Trendidők.
11: Az elektronikai

0: biológiával.
1: Csapodi Ádám, MSC hallgató. Mit kell tenni ahhoz, hogy ilyen fiatalon bekerüljön valaki egy ilyen komoly kutatócsoportba?
2: Az én életpályám ebben a kutatócsoportban még az alapképzés alatt indult. Szakdolgozatom témája, valamint egy TDK konferencia részvétel formájában vettem részt ebben a kutatásban. Az anyag áramterhelhetőségi vizsgálatát végeztem.
1: Mit adott önnek ez a projekt?
2: Egyrészt rengeteg szakmai tapasztalatot és izgalmas kihívásokat, másrészt lehetőséget ugye itt az egyetemi körben TDK részvételre, valamint most már 2 nemzetközi konferencián is volt lehetőségem részt venni előadóként a témában.
1: És úgy hallottam, hogy valami kitüntetést is kapott ezen a konferencián.
2: Így van, a legutóbbi ISSI konferencián Young Scientist kategóriába legjobb poszter előadás díját nyertem el.
1: Ilyenkor ismerkednek, barátokat szereznek, mi a legnagyobb hozadéka egy-egy ilyen nemzetközi konferenciának?
2: Az emberi kapcsolatok mellett egyértelműen az olyan jellegű tapasztalatszerzés, hogy milyen egy nemzetközi környezetben szerepelni, az embernek megállni a helyét, előadni egy nagy szakmai plénum előtt. Ez azt gondolom, hogy egy olyan dolog, amit az egyetememről az ember nem feltétlenül tapasztal meg.
1: Farkas Csaba, kutató, egyetemi adjunktus, ön milyen feladatot vállalt a csoportban?
3: Ennek a kutatásnak az egyik legfontosabb aspektusa az elektronikai berendezéseknek az utóélete, ami itt kiemelten szemet szúr, azaz, hogy a nyomtatott áramköröknek a hordozója, az tulajdonképpen, hogyha ezekről a tradicionális hordozókról beszélünk, nagyon nagy gondot jelent, ezek felhalmozódnak, ezeknek az újrahasznosítása nagyon nehézkes, nagyon nagy energiabefektetést igényel. Hogyha ezen sikerülne egy jó anyagválasztással könnyíteni, akkor az az elektronikai iparnak az egyik legfontosabb környezetterhelési problémáját oldaná meg, és én ennek az utóélet kutatásnak csinálom a komposztálási vonatkozásban ezeket a vizsgálatokat. És azt is nagyon fontosnak tartanám, hogy ez nem egy hallgatóktól, oktatástól elszeparált téma, tehát ezt muszáj beépíteni a hallgatói szemléletbe, már az órákon, már a gyakorlatokon, a laborokon, hogy a jövő mérnökei tudják, hogy ez kihívás, és tudják, hogy ezt az elektronikai iparnak meg kell ugrania, és ez az ő kezükben lesz, hogy ezen változtassanak, és amit már ők tervezni fognak, azt ebben a filozófiában tudják megtenni.
1: Mennyire nyitottak a hallgatók ezekre az újdonságokra, ezekre a fejlesztésekre?
3: Kifejezetten nagyon érdekli őket, tehát amit már be tudunk vinni a laborra, demonstrációkat, megújuló hordozókat, nagyon szokta őket érdekelni, hogy hogy működik, be lehet illeszteni azokba a forrasztási folyamatokba, amik a tradicionális hordozókkal is történnek, és jönnek szakdolgozatot írni, kutatásokra jelentkeznek, TDK-n részt vesznek, sok olyan témát tudunk kiírni, illetve tudunk a hallgatókkal foglalkozni, ami ebbe a kutatásba bevonja őket, és bővül folyamatosan a csapatunk.
1: És önt mi vonzotta be ebbe a kutatócsoportba?
3: Engem azok az anyagjellemzők érdekelnek, amik tényleg természetes anyagokhoz köthetők, és azt én úgy szeretném vizsgálni, mérnöki szemmel, ahogy a szerkezeti anyagokat. És ez itt számtalan lehetőséget ad nekem, hogy ezeket is lehessen sanyargatni, hajlítgatni, nézegetni anyagszerkezetileg, hogy mi történik benne. Itt nagyon sokféle hordozó struktúrát kísérleteznek ki, ami az én kezembe fog kerülni, és én ezeket tudom szépen hajlítgatni.
1: Géczi Attila, kutatócsoport vezetője. Beszélgetünk a komposztálható elektronikai modulokról, de mik ezek konkrétan, mire kell gondolni?
4: Mindenki látott már áramköri hordozót, legrosszabb esetben, amikor az utcán a lomtalanításkor kilóg a videomagnó széléből, ugye az is egy elektronikai hulladék, de akár otthon a számítógép szerelése közben szoktunk ilyeneket látni. Tehát ezeken van egy valamilyen hordozó, ezen húzalozáspálya, tehát az a gyakorlatilag a vezetékezés, és erre vannak szerelve az alkatrészek. Ezek olyan elektronikai alkatrészek, amelyek funkciókat látnak el. Ha egy otthoni példára gondolok, mondjuk egy mikrohullámos ütő vezérlő panelje mögött található agy logika, ami ugye vezérli a mikrohullámos ütőt, de beszélhetünk mondjuk egy épület villamosítási rendszernél, egy okos otthon vezérléséhez szükséges kártyáról, vagy akár egy számítógép modulról. Például ennek a komposztálható elektronikának egy kiváló alkalmazási területe lehet egy webkamerában található elektronika, vagy egy egérben, egy billentyűzetben, tehát az első belső alkalmazások körülbelül ezen a szinten várhatóak majd.
1: Korábban, amik nem voltak ismertek a komposztálás lehetőségei, hová kerültek ezek a hulladékok?
4: Összegyűjtjük, szeparáljuk az egyes részeit. Nyilván a fémeket visszanyerni, alkatrészeket visszanyerni, a műanyag részeket pedig valamilyen formában feldolgozni. Sajnos

0: az a fő helyzet, hogy a 10-20-25 évvel ezelőtti elektronikák egy része sem irányított feldolgozásba kerül, és amit irányítottan feldolgoznak, sokszor ott is égetéssel, vagy hát pirolízissel történik mondjuk a műanyagok feldolgozása, amiből aztán salakanyag keletkezik, sajnos a káros gőzöket, füstöket le kell csapatni, ez megint problémás tématerület, tehát ennek a környezeti terhelésnek próbálja a komposztálható elektronikai hordozó az elejét venni.
1: Krammer Oliver kutató, egyetemi docens, hol publikálják ezeket a kutatásokat?
2: Érdemes elválasztani a publikálást, hogy szakmai publikálásról van szó, vagy pedig ugye disszeminációs tevékenységről. A disszeminációs rész, ahol igazából az eredményekre és azoknak a fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet a teljes társadalom körében. Ezekre kiváló lehetőséget adnak a különböző technikai fórumok, olyan nemzetközi események, ha mondjuk a Semicon Németországban, a technikai publikációknál, ott nagyon fontos, hogy nem csak konferenciacikkekben publikáljuk ezeket az eredményeket, hanem elvárás, a bírált szakfolyóiratcikkekben is a publikáció. Ezek azok a publikációk, amelyek ennek a kutatási témának a rangosságát biztosítják.
3: Trendidők. Egy csokorvirág mögött gyakran hosszú út és jelentős környezeti terhelés áll. A vágott virágok nagy része külföldről érkezik, sokszor több ezer kilométert utazva, mire a virágboltba kerül. Egyre több vállalkozás igyekszik ezen változtatni helyi termelők bevonásával, szezonális kínálattal és tudatosabb működéssel. De hogyan lehet egyszerre esztétikus és környezetbarát is egy virágüzlet? Erről beszélgetett Major Eszter Anna Kárpáthegyi Annával, egy fenntartható szemléletű virágüzlet vezetőjével.
4: Napjainkban fontos téma a fenntarthatóság, a környezettudatosság. Hogyan látja Anna, hogy mennyire fontos ma a vásárlóknak a hazai szezonális virág?
5: Szerintem a vevők nem annyira tudatosak, mi az üzletben sokkal tudatosabbak vagyunk. A virágainkat szeretjük hazai forrásból beszerezni magyar termelőktől, és csak akkor fordulunk import beszerzéshez, hogyha a magyar piac ezt már nem tudja kielégíteni. Kerülöm a túl sok papír felhasználást, celofánt egyáltalán nem engedek az üzletbe felhasználni, saját magunk által kötött csokrok, azok zöldekkel vannak körbezárva. Még a kötőzőket is rafiából, az is természetes anyagból próbálunk felhasználni. Vannak dolgok, amiket nem tudunk nélkülözni. Egy kompozícionál drót felhasználása az ugyanúgy sajnos jelen van. Igyekszünk olyan tűzőhabot használni, ami lebomló.
4: A klímaváltozás hogyan érinti ezt az ágazatot?
5: Súlyosan érinti. Sokkal több energiára van szükség, mint a téli, mint a nyári időszakban. Nyáron a virágoknak több csapadékra lenne szüksége. Öntözni kell a virágokat, a téli időszakban pedig fűteni kell az üvegházakat, vagy fóliasátrakat. A magyar kertészek nem kapnak támogatást, úgy, mint külföldön, és vannak kertészek, akik már csak a nyári időszakban szezonális virágokat termesztenek.
4: A tartósított, hosszabb élettartamú megoldások szóba jöhetnek-e, és mik lehetnek ezek?
5: Igen, sok kompozícióban használunk tartósítottat. A tartósított az természetes, mert a természetes virágok kerülnek különböző kémiai eljárásokkal tartósabbaká, az örök rózsától kezdve a szárított virágok. Mi nagyon keveset használunk a művirágból, a műanyag vagy sejemvirágból, mi sokkal inkább a természetes és szárított virágokat használjuk, tartósabb, és csak szezonálisan kell lecserélni.
4: Hogyan látja Anna az ágazat jövőjét mondjuk egy 5-10 év múlva?
5: Optimistán. Szeretném jól látni. Én szeretném az, hogy az embereknek továbbra is megmaradjon az igénye és a lehetősége arra, hogy a környezetüket egy pár száz színes virággal feldobják, a hangulatukat javítsák, és kedvük legyen másokat is ezzel megajándékozni.
4: Lehet egy virágcsokorterápiás jellegű?
5: Abszolút. Egy gyönyörű, szépen megkötött csokor, amelyet az ember csak otthon néz, vagy rápillant és mosolyra deríti, vagy egy jó emléket hoz neki vissza, az már önmagában terápia.
3: Trendidők.
6: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regény Eszter összeállítását hallják.
7: Újfajta fájdalomcsillapítás. Új intervenciós fájdalomcsillapító eljárásokat alkalmaznak a Semmelweis Egyetemen, amelyekkel jelentősen csökkenthető, sőt egyes esetekben teljesen meg is szüntethető a daganatos betegek fájdalma. Ultrahang vagy CT vezérléssel célzottan érik el a fájdalomért felelős idegpályákat, amelyeket helyi érzéstelenítéssel, fagyasztással, rádiófrekvenciás hőkezeléssel vagy akár kémiai úton blokkolnak. Ezek a minimálisan invazív beavatkozások csökkenthetők. érezhetik az erős fájdalomcsillapítók szükségességét, miközben tartósabb életminőség javulást biztosíthatnak a betegek számára. A program jelenleg elsősorban hasnyálmirigy, tüdődaganatos és csontátétes betegeknél érhető el, de későbbiekben egyre több páciens számára jelenthet majd segítséget. AI a szúnyogírtó. A mesterséges intelligencia hamarosan a szúnyogírtásban is fontos szerepet kaphat. Amerikai kutatók a szúnyogok jellegzetes zümmögését elemezték az AI segítségével, és képesek voltak azonosítani a betegségeket terjesztő fajokat. A technológia ugyanis így lehetővé teheti, hogy ezzel célzottan csak a veszélyes szúnyogokat gyérítsék. Az EMMI alapú rendszerek új fejezetet nyithatnak a járvány megelőzésben, különösen az invazív fajok gyors felismerésében és nyomon követésében. Adatközpont az űrben. Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX egy 93 ezer négyzetméteres gyárat tervezett építeni Texasban, ahol kifejezetten a mesterséges intelligencia működését kiszolgáló műholdakat gyártanák. A tervek szerint ezek a műholdak valójában az űrbe telepített adatközpontokként működnének a földi szerverparkok helyett. Musk célja, hogy 2027-ben megkezdődjön a gyártás, és rövid időn belül 1 gigawattnyi orbitális AI kapacitást állítson pályára. A koncepció csökkenthetné a földi adatközpontok energia és hűtési problémáit, ugyanakkor teljesen új korszakot nyithat a világűr ipari hasznosításában. Persze kérdés, mennyire jó ötlet még tovább szemetelni a világűrt kis műholdakkal.
3: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb 15 óra 10 perckor jelentkezünk holnap. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édes

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Múltkori adásunkban olyan szólásmondásokkal foglalkoztunk, amelyekben a suba a központi elem. Mai műsorunkban szintén ma már nem használt mondások eredetét, jelentését ismerhetjük meg, főszerepben a gubával. A magyarázatokat Forgács Tamás nyelvésztől kapjuk. A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Guba gubához, suba subához, mit jelentett ez régen, mert hogy ma már nem igen használjuk?
2: Hát ugye először is tudnunk kell, hogy mi ez a guba. Többféle jelentésben is ismerjük, ma inkább az emberek többsége a guba szót a mákos gubából ismeri, de annak nincs igazából köze ahhoz, amiről itt szó lesz. Ez a guba ugyanis nem egy étel, hanem ez egy ruhadarab. Kicsit hasonló a subához, amiről az elmúlt adásban volt szó. A subát azt, ahogy akkor is mondtam, bőrből, kifordított állati bőrből készítik, és hol az egyik, hol a másik felével hordják, attól függően milyen idő van. A guba egy ilyen posztószerű anyag, egy ilyen szőttes tulajdonképpen, és ilyen hosszú, cafrangos rojtjai vannak, és az a mondás, hogy guba gubához, suba subához, az egy kicsit csonkított forma, ennek van egy teljesebb változat, hogy guba gubához, suba subához törleszkedik, ami azt jelenti, hogy hasonló a hasonlónak örül tulajdonképpen, tehát hogy a szegény az a szegénnyel trafikál vagy áll össze, a gazdag meg a gazdagabbal érzi jobban magát.
1: És mit jelent az, hogy illik, mint aranyrojt Szobránczy gubához?
2: Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem illik valami össze. Azt érezzük, hogy ha a guba az egy ilyen nagyon egyszerű, a szegények téli kabátja mondhatni, akkor ahhoz az aranyrojt az tényleg nem nagyon illik. Van nagyon sok ilyen szólásmondás és ilyen szóláshasonlat, hogy valami nem illik össze. Például, hogy illik, mint a bot a tegezbe. Hát ugye a tegezbe oda a nyilvesszők valók, amelyek hegyesek. Ebbe bot, ami tompa végű, az nem illik, azzal nem lehet célba lőni. Ugyanígy nem illik disznóórára az aranyperec. Ugye a disznóórában néha van ilyen karika, főleg akkor, hogy sokat túra disznó, akkor szoktak, de ezt egyszerű drótból nyomják az orrába, hogy fájjon neki, és ne tudjon annyi mindent föltúrni. Ez sose aranyból van. Disznóórában biztos nem aranyperecet tesznek, abban legfeljebb egy drótot. Na ebbe a vonulatba illeszkedik bele ez, hogy illik, mint aranyrojt a Szobránczy gubához.
1: Mi ebben a mondásban ez a Szobránczy? Ezt lehet egyáltalán tudni?
2: Erre nézve nem találtam a szakirodalomban semmit, viszont ha az ember utána néz, létezik egy Szobránczy nevű település, jelenleg Szlovákiában van, de valaha Magyarországhoz tartozott, kelet-szlovákiai területen van. Ugye Szlovákiában éltek a tótokat pedig a magyar folklór, de egyáltalán a magyar frazeológia is mindig nagyon szegénynek tünteti fel. Nem véletlenül ilyen vándor foglalkozásokat is űztek, mint a drótos tót például, vagy az ablakos tót, aki ment és beüvegezte a korábban kitört ablakokat, de ezek nem túl módos emberek voltak. Tehát vélhetően a Szobránczy arra vonatkozik, hogy a tót gubához, tehát a tótok szegények, tehát az aranyrojt a szegényes gubához nem illik.
1: Guba alatt fricskát hány. Ez szintén egy régi, ma már nem igen hallott mondás. Ezzel mit akartak kifejezni?
2: Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaki álnok módon cselekszik valamit, tehát valakivel szembe megy, de úgy, hogy arról a másik ne szerezzen direkt módon tudomást. Ennek van olyan változata, hogy szűr alatt hányja a fittyet valaki. Ugye fittyet hány valamire, az ez a fajta, amikor az ujjunkkal így csettingetünk, ugye az a fitty, és hogyha ezt valaki szűr alatt teszi, akkor ugye tulajdonképpen modivató szóval fikázza a másikat, de úgy, hogy az ne tudjon róla, nehogy neki baja legyen belőle, hogy a fellebb valója ezt megtudja. Na ugyanígy lehet fricskát hányni guba alatt, tehát hogy úgy morgolódok, úgy vagyok valakivel fasírtban, hogy az azért lehetőleg ne vegy észre, tehát szemből mindig rámosolygok, de valójában aztán keresztbe teszek neki, ottal tudok, de csak titokban.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15:30.
3: Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamat folyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, a jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Nemzetközi emberi jogi elismerésben részesült Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. A török emberi jogi aktivistáról elnevezett Ebru Timtik díjat a társadalmi igazságosság és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkájáért ítélték oda. A díjazók kiemelték, hogy Iványi Gábor intézményei évtizedek óta segítik a rászorulókat. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható.
0: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
4: Vendégünk Szénes Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze, aki a július 3-án bemutatásra kerülő Anna Karenina című musical egyik címszereplője a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. 27-én szombaton indul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata. Örvényesföld Fesztivál Zalacsányban és a Hunor Magyar űrhajós program 25-i csütörtöki eseménysorozata Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulója alkalmából. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Az Anna Karenina című musical július 3-án és 4-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon látható majd a fővárosban. Az egyik címszereplő Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze most a stúdió vendég. Köszöntöm szeretettel.
5: Köszönöm szépen.
4: Vágyta-e vajon ezt a szerepet, hiszen 1994-ben mutatta be a Rock Színház ezt a musicalt, szóval, hogy eltelt 32 év. Nyilván, hogy ismeri a dalokat, a szerepet is, szóval, hogy volt-e vágyálom?
5: Mindenképpen. Én nagyon szeretem az orosz irodalmat és az orosz hősnőket, és mindig is vágytam arra, hogy minél többet eljátszak közülük, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy öröm volt, hogy Annát eljátszhatom. És hozzátenném azt, hogy én nagyon szeretek a Kocsák tanár úrral együtt dolgozni, a Madách Színházban, az Operaház Fantomjában ott dolgozunk együtt, és ez most egy külön öröm, hogy egy másik szerepben is megmutathatom magam, neki dolgozhatunk együtt, ráadásul ez az ő saját szerzeménye, és nagyon-nagyon kifejező a zene maga. Tulajdonképpen az embernek színészként nem is nagyon kell játszania, hogyha megénekli a leírt hangokat, akkor minden el van mondva, minden érzés, minden szenvedély meg van teremtve, és Silló István lesz a karmesterünk, és hát őróla meg szintén tudni lehet, hogy egy rendkívül szenvedélyes és nagyon muzikális ember, és ezek a találkozások, ezek mind nagyon fontosak.
4: Amikor egy szerepre elkezd készülni az ember, akkor elkezdi először a dalokat hallgatni, elmélyíteni magában, és utána alakítja ki a karaktert a fejében, hogy is fog játszani, bár ahogy mondta Flóra, igazából a dalok viszik magát, a karaktert is, de hát akkor is valahogy lélekben át kell erre helyeződni, ugye ez egy tragikus női sors, egy férjezett asszonyról van szó, akinek az unalmas életébe beköszön a szerelem, aztán ugye tragédiába torkolik a történet, de hogy ezt meg kell mutatni, ezt az utat, ami aztán a végkifejlethez visz.
5: Igen, én a regényt azt nagyon régóta ismerem, és nagyon szeretem is, sokszor olvastam, és tulajdonképpen így már egy kész verzióval a fejemben kezdtem el próbálni. Tudom, hogy milyennek szokták ábrázolni Annát, és nyilván szeretnék magamból is valamit beleadni ebbe a szerepformálásba. Úgyhogy azt nagyon fontosnak tartom, hogy ne a legelejétől a legvégéig a tragédiát játsszuk el, hanem tényleg legyen egy folyamat, ahogy ön is mondta, hogy egyszerűen valahogy alakuljon ez az egész történet, alakuljon az, hogy Anna hogyan rohan tulajdonképpen a saját vesztébe, mondhatjuk így, és én nagyon üdvözlök minden olyan pillanatot, amikor egy kicsit a humorát is meg lehet mutatni akár Annának, vagy azt az oldalát, ami egy könnyedebb, ami egy szabadabb, és fontosnak tartom azt is megmutatni, hogy tulajdonképpen az ő elrendezett házassága, amiben szinte még kislányként került bele, valójában semmi problémát nem tartalmazott. Tehát őt a férje szerette, tisztelte, becsülte, a közös gyermeküket mind a ketten imádják, a férje nagyon jó apa, csak hát ugye soha nem találkozott még azzal az érzéssel, ami mindent felemészt egy nőben. És amikor találkozik Vronszkijjal, akkor ezzel nem tud mit kezdeni hirtelen, és egyszerűen nem tud neki megállt parancsolni, elsodorják őt az érzései, és aztán sajnos azzal sem nagyon tud már mit kezdeni, amikor mindenki ellene fordul, amikor mindent elveszít emiatt a kapcsolat miatt.
4: A Győri Nemzeti Színház igazgatója Bakos Kis Gábor a rendezője, és hát a Győri Nemzeti Színházzal közös produkcióról van itt szó. Jön az egyik címszereplő is, Mózes Anita a másik, tehát harmadikán és negyedikén más szereposztással látható majd a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon. Ez a két este lesz itt a fővárosban, utána, ha jól tudom, decembertől a Győri Nemzeti Színházban folytatódik majd ez a sorozat, már mint hogy játsszák az előadást. Ott igen. Is látható majd, Flóra?
5: Igen, oda is megyek én is, úgyhogy ha jól emlékszem, december 12-én lesz majd a bemutató Győrben, és továbbra is kettő szereposztásban játsszuk majd.
4: A díszlet az nagyon grandiózus lesz, tehát nyilván a Margit Szigeti Szabadtéri Színpad egy óriási terület, és ott be kell valahogy lakni a művészeknek és a díszletnek is. Látták már, próbáltak ebben, megtapasztalták, hogy milyen lesz ekkora térben mozogni, és ilyen izgalmas érzelmeket átadni?
5: Most egyelőre még nem láttuk a díszletet, jelzésekben dolgozunk most még, azokban próbálunk. Én régebben már még egyetemista koromban játszottam a Margit szigeten, úgyhogy a fejemben ott van, hogy majd mekkora térre kell számítanom, de azt tudom, hogy ha jól emlékszem, talán az ajtók magassága, amiken majd jövünk, megyünk 5 méter, 5 vagy 6 méter, úgyhogy igen, tehát számítok arra, hogy kicsinek fogom érezni magam a színpadon.
4: Hogy ez tényleg grandiózus lesz. Miller Zoltánnal és Kocsis Dénessel lesz közösen majd harmadikán este, így hárman lesznek, a szerelmi háromszög így fog alakulni a színpadon. Amikor elkezdődik egy próba, vagy maga zajlik a próba folyamat, így laikusként hogyan képzeljük ezt el? Először szövegkönyvvel a kezükben ülnek, egy korrepetitor mellettük énekelgetnek, kronológiailag próbálnak, vagy most azt emeljük ki, ami nem megy annyira jól, vagy azt, ami nagyon jól megy, szóval hogy áll össze egy ekkora előadás?
5: Minden próbát úgy kezdtünk, hogy összeénekeltünk, hiszen ez az előadás faltól falig zene, tehát nincsen benne próza, egyszer van Kereninnek egy tulajdonképpen felordítása prózában, de végig énekről és zenéről van szó, úgyhogy először mindig összeénekeltük az adott napnak az etapját, amit próbálni szerettünk volna, és utána szépen lassan elindultunk az elejéről, honnan jövök be, hol vagyunk egyáltalán, hogy néz ki a tér, amiben vagyunk, utána beszéltünk arról, hogy mi is történik most velünk, mit érez, mit gondol a szereplő, és aztán szépen így összeállt, és összepróbáltuk csiszolni mindazt az elképzelést, ami bennünk volt.
4: Énektechnikailag mekkora feladat ez? Ha végig énekelni kell, nyilván az is egy nagy kihívás, de hogy nagy magasságok, mélységek vannak, szóval, hogy nagyon rá kell készülni énektechnikailag?
5: Igen, viszont próbálom nem túl stresszelni magam, mert az sem jó, hogyha befeszül valaki, próbálom minél lazábban, de tény is való, hogy igen, készülni kell rá, és olyan szempontból is figyelni kell, mint az opera énekeseknek, hogy előtte való nap mondjuk nem nagyon éri meg fennmaradni hajnal 2-ig, 3-ig, nem éri meg hangosan kiabálni. Tehát ezekre mind oda kell figyelni.
4: Érdemes ilyenkor régebbi előadások felvételeit megnézni?
5: Én nem szeretem. Én nem szeretem, mert akkor, hogyha valami megtetszik, és a mi előadásunkban nem úgy van, akkor ez hiányzik, akkor azért fáj a szívem, úgy szeretném, vagy pedig az is nagy veszélye ennek szerintem, hogy az ember elkezdi a másik színésznek a fogalmazásához igazítani magát. És én ezt sem szerettem volna, hanem szerettem volna, hogyha a saját kis szüleményem lesz a szerep.
4: Legutóbb én egy Fényes Szabolcs esten láttam énekelni Flórát, sanzonokat, könnyet, kuplékat, az is volt a repertoárban, de énekel operettet is. A Budapesti Operett Színház művésze ott miben mutatkozik meg a tehetsége Flórának?
5: Musicalekben is, operettekben is játszom. Most éppen a Notre-Dame-i Toronyőrnek a német nyelvű verzióját próbáljuk, onnan érkeztem most ide, és majd októberben fogunk elmenni egy hosszabb turnéra.
4: Tehát látható a Notre-Dame-i Toronyőrben, van még előadás, amiben játszik a Budapesti Operett Színházban?
5: Hú, igen, nagyon sok. A Veszedelmes Viszonyokban is játszom, operettek közül a Mária Főhadnagyban, a Csátás Királynőben, a Mosoly Országában, és még nagyon sok mindenben. Musicalek közül a Veszedelmes Viszonyok mellett másik nagy kedvencem még a Monte Cristo grófja, vagy a Jekyll és Hyde, ezekben is láthatnak.
4: És az Operaház fantomjában is, ahonnan igen, ugye igen, elindultunk szinte az elejéről, az pedig a Madách Színház előadása. Lesz izgalom az Anna Karenina bemutatója előtt? Tehát, hogy van valami rutin, hogy ezt a feszültségi állapotot picit lejjebb hozza, Kocsis Dénessel közösen van valami rituáléjuk, mielőtt színpadra lépnek, hiszen elég sokszor játszanak együtt, tehát, hogy mi lesz július 3-án?
5: Bármikor eszembe jut, akkor görcsbe rándul a gyomrom, nagyon elkezdek izgulni, és pont beszélgettünk erről Mózes Anitával, hogy amikor majd megszólal a nyitányzene, múltkor hallgattuk, ahogy a zenekar játszott, hogy már pontosan tudtuk, hogy amikor ezt fogjuk majd hallani ott a szigeten, akkor nagyon-nagyon fogunk izgulni, de hál' Istennek talán szerencsés vagyok, mert amint bemegyek a színpadra, és amint valamit elkezdek csinálni, akár csak járkálni, akár énekelni, akár beszélni, onnantól kezdve ez megszűnik, addig kell eljutnom.
4: Megnézzük, tesztelhetjük, hogy milyen lesz az izgalmi fok a július 3-ai Anna Karenina bemutatón a Margit szigeti szabadtéri színpadon, a címszerepben akkor aznap este Széles Flóra látható majd a Budapesti Operett Színház művésze. Ő volt a stúdió vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Köszönöm szépen.
4: A folytatásban pedig egy részletet hallunk a musicalből Széles Flóra és Kocsis Dénes előadásában.

0: 27-én szombaton indul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándék koncertjével. A műszaki személyzet 95%-ban már felkészült a közönség fogadására. Erről és a nyár produkcióiról Bestin Anitának mesélt Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok főigazgatója.
1: Itt állunk a Dom téren, nagy kopácsolás közepette. Hogyan készülődnek?
2: Itt van egy hatalmas 4000-es nézőtér, egy 1000 négyzetméteres színpad, egy konténerbázis, a lájár szerkezetek, rengeteg lámpa, vizuáltechnika. Ez is hozzátartozik a szabadtérihez, és hozzátartozik nagyon sok ember munkája, hiszen az idei évadban is összesen mintegy 1500 ember dolgozik azon, pályakezdőktől a Kossuth díjasokig, a műszaki kollégáktól az önkéntesekig, hogy a 95 éves szabadtéri ugyanolyan magas színvonalon megvalósulhasson, ahogyan a korábbi években, és az is egy különlegesség, hogy ez már 75. évad, hiszen volt ugye egy 20 éves szünet a szabadtéri játékok történetében, és ilyenkor muszáj visszagondolnunk azokra a nagyra törő tervekre és vágyakra, amelyek alapján létrejött a szabadtéri játékok, és azokra is emlékeznünk kell, akik 75 éven keresztül ezt működtették, dolgoztak azon, hogy ez az ország legnagyobb és legmegbecsültebb szabadtéri fesztiválja lehessen, és az, hogy 3 Superbrands díjjal ismerték el ezt a munkát 3 egymás követő évben, azt is jelzi, hogy a nézők bizalmán és szeretetén túl a szakma is odafigyel erre a minőségi munkára, de tényleg az a legfontosabb, hogy itt sok ezer embernek együtt dobban a szíve, együtt nevetnek, együtt sírnak, együtt tapsolnak az előadások végén, és itt a falak között, a Dom tér különleges atmoszférájában tetten érhető szerintem az a fajta energia, az a fajta szellemiség, amivel évtizedeken át újat és nagyot akartak létrehozni azok, akik itt dolgoztak.
1: És nem is csak a szegedi Dom térről kell beszélnünk, hanem az új szegedi szabadtéri színpadról is, és ez egy különleges dolog, hogy Szeged két ilyen hatalmas színpadot biztosít egy-egy nyár alkalmával.
2: Igen, ebből a szempontból is különlegesség az, hogy a szabadtéri játékoknak két önálló akkora helyszíne van, mint amelyek mondjuk más megyeszékhelyen, akár csak akkorák, mint az új szegedi szabadtéri színpad, és ez azt jelenti, hogy dupla felelősség, dupla figyelem és dupla költségvetés, amiből a város nagy részt vállal, de a teljes költségvetésnek ez körülbelül az egyharmada, úgyhogy a saját bevételeken túl nagyon szükséges az a fajta többlet dotáció, amelyet a kulturális kormányzat adhat egy ilyen évadnak a megvalósítására. És bízom benne, hogy a jövőben ez tényleg szakmai alapon fog működni, mert sem idén, sem tavaly nem kaptunk ebből a többlettámogatási keretből egy forintot sem.
1: Ez nyilván keserűség volt az önök számára, de feltételezem, hogy ettől függetlenül olyan műsorral készülnek a 95. születésnapra, amely sokakat vonz majd.
2: Így van, a hagyományokra tekintettel igyekeztünk visszahozni azokat a műfajokat, amelyek a korábbi évtizedeket is meghatározták, így lesz újra opera, a Carmen, a világ egyik legnépszerűbb, leggyakrabban játszott operája, Juronics Tamás rendezésében érkezik a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában. Érkezik majd a Magyar Nemzeti Tánc együttese Zsurávszki Zoltán és Révince Zsuzsa produkciója, a Hősök hajnala, amely Dózsa életét, illetve a Mohácsi vészt idézi meg néptánccal, hatalmas energiákkal, szegedi néptáncosokkal kiegészülve, de itt lesz a Budafoki Doknányi Zenekar, aki tulajdonképpen szakértője a filmzenéknek, és olyan hangulatot tud generálni egy-egy filmzenei koncerten, amiért érdemes lesz ide látogatni a Dom térre, mint ahogyan az Erkel Színház produkciója, a Wikid, is bízom benne, hogy minél több embert fog vonzani, hiszen egy szabadtéri világpremiérről van szó. Magyarországon először lesz látható az a musical, amely a Broadway-n, a West End-en már több mint egy évtizede teltházakat vonz naponta. És itt lesz a tavalyi év új bemutatója és sikere, a Három testőr is, és ez még csak a domtéri programsorozat. Újszegeden érkezik a Miskolci Nemzeti Színház, a Nagyváradi Színház, érkezik a Veresegy is, és olyan koncertekkel is találkozhatnak a nézőink, amit Charlie vagy éppen Geszti Péter ad. Itt lesz a Honey Beast, Gubik Petra, Jan Zakata, Gallus Nicolette, Dixieland gálán is szórakozhatnak a nézők, úgyhogy igazán széles repertoárt kínál most idén is a szabadtéri játékok.
0: Az utolsó simításokat végzik tehát a szegedi szabadtéri játékokon. Az idei programsorozat 27-én szombaton indul a Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándék koncertjével. Hallgassuk most az együttes játékát.

0: Nem csak a helyszín, a fellépők és a kísérő programok is egyedivé teszik az Örvényes Völgyi Fesztivált. Badacsonyi Tamás és felesége álmodta meg és szervezi a mai napig ezt, amely a zalai dombok ölelésében igazi kuriózum lett az elmúlt évek alatt. A szórakozás mellett régészeti ásatás, aktív sportprogramok is kísérik a koncerteket, ahol nemzetközi sztárok lépnek fel június 26-a és 28-a között. Badacsonyi Tamással Varga Tünde beszélgetett.
1: Sokszor beszélgettünk már arról, és aki járt önöknél, az pontosan tudja, hogy a fellépők mellett azért olyan sajátos látvány, egy sajátos helyszín fogadja őket, ami csak növeli a fesztivál népszerűségét. Ugye az erdők között van tulajdonképpen ez a fesztivál.
2: Igen, azt igazolja vissza a közönség is, ami nekünk az eredeti koncepciónk volt, hogy hát ugye rengeteg fesztivál van, a Sörön a Tülkön át Aprószáig, ami nem baj, de nem akartunk egy ilyen 12-1 tucat beállni a sorba és csinálni ugyanazokkal a fellépőkkel egy ugyanolyat, mint két faluval arrébb. Szóval bennünket egyetlen egy motivált, amit a közönség nagyra értékel, hogy mind az előadókban és az egyéb programokban is, amellett, hogy maga a környezet is egy egyedi, nem egy evidens, nem egy belvárosi placon van, nem ide el kell jönni, az ország távolabbi részeiből is, és eljönnek, hál' Istennek, nagyon sokan. Ezek a programok, úgy kötjük meg őket, hogy egyediek legyenek, bennünket is szórakoztassanak, beleértve a külföldi vagy hazai fellépőket is, akik sokszor először lépnek fel Magyarországon, vagy az olyan programokat, amiről én nem tudok, hogy más fesztiválon, nem csak Magyarország, még Európában se jellemző, hogy egy régészeti ásatás része a fesztivál programnak, ami ráadásul nyílt. Itt vannak a régészek, a múzeumi munkatársak, muzeológusok, és bevonják a közönséget, együtt találják meg a kincseket. Nem egy esetben, itt nem csak aranyról van szó, de olyan történelmi értékekről, akár csontokról, faltöredékekről, gótikus kő maradványokról, amiknek a közös felfedezése itt a fesztivál programján belül azért egy elképesztő katarzis.
1: Ugye tegyük hozzá, hogy egy egykori pálos kolostor helyszínén folyik az ásatás évek, évtizedek óta. Nem csak koncertek vannak, hanem nagyon sok minden társul még a fesztiválhoz. Itt mondhatjuk a gasztronómiát, kulturális programokat, ezt gondolom idén is így lesz.
2: Így van, ami nekem nagyon tetszik ebben, hiszen mi magunk is próbálunk egyre inkább így élni, hogy a rengeteg munka mellett legyen aktivitás, aktív kikapcsolódás az életünkbe. Ezért idén különös fókusz került az egészségtudatosságra, aktív programokra. Ez azt jelenti konkrétan, hogy reggel 9-kor már, amikor jön a közönség, akkor ő választhat, hogy egy jógára megy el hangtárküldővel, vagy egy pilateszen vesz részt, vagy esetleg egy tájcsi bemutatón vesz részt, ahol megtanítják neki, hogy mi is az a tájcsi. Mindez természetesen nem profi, nem versenyzőkre van szabva, hanem egy fesztivál közönségre. Ugyanúgy vannak például napközben e-bike túráink, vannak kevésbé aktív beszélgetős irodalmi programok, például Csúlya Imre is jön hozzánk, és elmondja a kedvenc verseit. Ez egy nagyon sokakat érdeklő programelem.
1: Világsztárok is jönnek ismét Örvényes Völgybe, kik lesznek idén?
2: Akit különösen várunk, mindegyiket természetesen, de például aki soha nem volt még itt a környéken, a Nick West, egyenesen Beverly Hillsből jön a hölgy, fiatal, nagyon tehetséges gitáros, olyan emberek figyeltek föl rá, és nevezik kedvencüknek, mint mondjuk a Steven Tyler, az Aerosmith énekese. Ez a lány együtt dolgozott Quincy Jones-szal éveken át. Egy nagyon nagy tehetség, ő fog adni egy nagyon ilyen funkis stílusú erős koncertet szombat este. Aztán van egy visszatérünk, a Maurice Madrone. Magyarországon nagyon nagy sikere volt az egyik számának 2021-ben, az hetekig vezette a rádiós slágerlistákat. És máshol Magyarországon nem lépett fel, nálunk 24-ben, most idén eljön. Aztán van egy másik, ami nekem nagy régi klasszikus kedvencem, a Queen. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy mi ezt összehoztuk és alkottuk, mi ehhez egy helyi kórust adunk, illetve meglepetésként lesz egy szoprán hölgy is, aki részt vesz ebbe a produkcióba, meg a nemzetközi zenészek, akik egyébként különböző nagyon neves bandákkal játszanak szerte a világban. Mi létrehoztunk egy önálló produkciót. Visszatér Kevin Davy White, az Egyesült Királyságban volt 2022-ben az év énekese. A magyarok közül pedig, ami például különlegességnek nevezhető, az egyik tele fiatal tehetséggel kezdő zenekarról van szó, ez a Várhegy utca. Mi bizalmat szavaztunk nekik. Hobo mondta róluk nemrég egy interjúban, hogy ő ilyet a 60-as évek óta nem látott, ezt az energiát, ezt a tehetséget, ami ebben a zenekarban benne van. Ezzel fogjuk nyitni az Örvényes Völgy Fesztivált. 27-én szombaton pedig egy másik magyar produkció, ott pedig egy elismert jazz gitáros barátai, Halper László fogja megidézni Jimi Hendrix szellemét, és ebbe a produkcióba az a különleges, hogy ide beinvitáltuk Kevin Davey White-ot, a már említett angol énekest. Tehát magyar népzenei hangszerek is megjelennek ebben a produkcióban. Lisztes Jenő fog cimbalmozni, és Szokolai Dongó Balázs pedig népi furulyán fog játszani.
0: Örvényesvölgyi Fesztivál tehát június 26-a és 28-a között várja a látogatókat Zaracsányban.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: Programsorozattal ünnepli Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulóját a Hunor Magyar űrhajós program június 25-én csütörtökön Budapesten a Millenáris Parkban. A személyes élménybeszámolók mellett a nap egyik kiemelt eseménye a Hunor programról és a küldetésről készült dokumentumfilm premierje lesz, amelyet szabadtéri vetítés keretében láthat először a közönség, valamint kedvezményesen lesz látogatható a Huniverzum Magyarok a világűrben című interaktív tárlat. Itt testközelből lehet megtapasztalni az űrutazás és űrkutatás izgalmas világát. Ebben a kiállító térben készült Kovács Bernadett interjúja, aki Kapu Tiborral beszélgetett.
4: Dragonba ültünk most be?
5: Egy Dragon űrkabinba pontosan, vagy igazából mondhatjuk azt is, hogy az űrhajónkba. Itt a Univerzum kiállításon vagyunk, vagy a Univerzum látogatóközpontban vagyunk jelenleg, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok minden látható. Köztük egy ilyen Dragon űrhajó szimulátor is, ahol most ülünk éppen a beszélgetés felvételekor, mind a négy üléssel, ez annak a replikája, amit mi is használtunk, amikor fölmentünk a világűrbe. Nem egy pontos replika, viszont amikor az emberek beülnek ezekbe az ülésekbe, egyrészt beülhetnek konkrétan arra a helyre, ahol én ültem a Dragonban, tehát egy kicsit megtapasztalhatják abból a szemszögből, illetve gondoskodtunk arról, hogy azokat a rezgéseket, amit mi éreztünk odafönt vagy felbocsátás közben, azokat valamennyire leszimuláljuk. Úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas kis mutatványa a látogatóközpontunknak, sőt mondhatom azt, hogy ez egyik legizgalmasabb.
4: Most elsősorban ugye a csütörtöki programokról lesz szó, de hát ha már itt vagyunk ugye a kiállító térben, akkor mindenképpen említsük meg azt, hogy ez év végéig látogatható. Az ön kedvenc elemére lennék kíváncsi.
5: Többet fog felsorolni, az egyik az a általunk PSC-nek, tehát Payload Super Center ennek hívott telemonitorozott hely, ahonnan konkrétan azok a kísérletgazdák támogattak engem, akik a kísérleteket kitalálták, és amikor én odafönt végeztem ezeket a kísérleteket, akkor ők élő felvételen, tehát kamerán látták azt, hogy én most pontosan mit is csinálok, és el tudtak közvetve látni engem az ő tanácsaikkal, de elképesztően szeretem azt a makettet, amit felépítettünk, az egy-egyes mását, a nemzetközi űrállomás egy részletének, hiszen ott rengeteg mindent be tudunk mutatni, rengeteg kísérletet, illetve hát mindennapi dolgokat, hogy hogyan alszanak az űrhajósok odafönt, illetve hogy használják a mosdót, ezt pontosan tudom, hogy a gyermekeket ez általában ez érdekli legjobban, úgyhogy szerintem is az egyik kedvenc téma. Illetve van egy olyan része a kiállításnak, ahol virtuális valóságban nézhetik meg a kedves látogatók a nemzetközi űrállomás külsejét. Ez egy olyan felvétel, tehát egy 360 fokos kamerával történt felvétel, ami egy valódi űrséta közben készült. Tehát minden méret, minden látvány teljes mértékben stimmel a valósággal, és egészen elképesztő érzés virtuális valóságban nem animációt, hanem tényleg felvételt a valódi űrállomáson látni. Én minden egyes alkalommal, amikor itt ülök, egyébként felveszem azt a headsetet, megmondom őszintén, és gyönyörködök benne. Kicsit vissza is visz engem az emlékeinkben.
4: Hasonló beszélgetésekre, élménybeszámolóra számíthatnak a résztvevők csütörtökön is?
5: Így van, délután 3 órától a tervek szerint lesz egy dedikálás, ami 2 órán keresztül Gyulával elérhetőek leszünk, és az, aki ellátogat hozzánk, fotózkodunk, beszélgetünk, aláírunk bármit is, amit csak szeretnének. Aztán pedig lesz egy meglepetés dokumentumfilmvetítés, amire már nagyon készülünk a kollégákkal. Most már több hónapja forgatjuk és feldolgoztuk mind a karantén, mind pedig a felbocsátásnak az eseményeit. Nem csak én szólalok meg benne, hanem családom, Gyula és természetesen sok más kollégám is, úgyhogy nagyon izgalmas produkcióra számíthatnak a jelenlévők. És aztán pedig a műsor zárásaként kvázi azt mondhatom, hogy a Gyulával a híres élménybe számolunk, amivel mi gyakorlatilag végig turnézzük az országot és a világot is. Illetve lesz még egy meglepetés program, amit most még nem szeretnék elárulni, de az, aki délután 3 körül kilátogat hozzánk, annak részese lesz, illetve majd a program legvégén szintén vissza fog majd térni ez a program egy kicsit más elemében, úgyhogy szeretnék mindenkit bátorítani, illetve amikor dedikálás zajlik bent itt a Univerzumban, odakint pedig fesztiválprogramok gyermekeknek mindenféle űrhajós témában, amire ilyenkor csak számítani lehet, úgyhogy nagyon izgatott vagyok a csütörtökkel kapcsolatban.
4: Dokumentumfilmről, ha már ugye kulturális műsorban beszélgetünk, azért árulhat el részleteket?
5: Igen, ez egy ilyen standard dokumentumfilm formátum, ahol megszólalok én is, illetve sok más kollega és családtag, akit az imént említettem, és elmeséljük az élményeinket, hogy milyen volt a karantén, hogy éltük meg azt a rengeteg csúszást, mik voltak a felbocsátásnak a legfőbb és legstresszesebb, legdrámaibb pillanatai, és aztán pedig egészen elutazunk közösen a nézőkkel a világűrig, a dokkolás pillanataig, és bemutatjuk, hogy nekünk milyen érzéseink vannak olyankor, mi a pontos mechanikája ennek a mozzanatnak, mikor mi Gyulával az élménybeszámolónkat tartjuk, az egy jóval kötetlenebb, egy jóval lazább történet, hiszen ugye egy színpadi produkcióra van kvázi szó, viszont itt elhangoznak jóval szakmaibb, jóval technikaibb, műszakibb részletek is, amire esetleg kíváncsiak lehetnek a nézők, de nyilvánvalóan a hangsúlyt az főleg azokra a saját személyes megélt élményekre helyezzük, amik szerintem mindenki számára élvezhetőek, és remélem, hogy nagyon sokan kíváncsiak lesznek rá.
0: Programsorozattal várja tehát az érdeklődőket a Hunor Magyar űrhajós program június 25-e csütörtök délután Budapesten, a Millenáris Parkban Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulója alkalmából. És műsorunk végén ajánlok még egy programot a figyelmükbe. Múlt hét szombaton a Múzeumok éjszakáján nyílt meg a leggeniálisabb s legmagyarabb tudósunk Hermann Otto címet viselő időszaki vándorkiállítás a kaposvári Ripple-Rónai Múzeumban. A tárlat az utolsó magyar polihisztor néprajzi gyűjtésének rendkívüli tárgyi hagyatékát tárja a látogatók elé, köztük több olyan somogyi vonatkozású, a megyében eddig be nem mutatott tárgyat is, amelyek közvetlenül kötődnek a polihisztor helyi kutatásaihoz. És a kalendárium végén nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is. Babucs Krisztát hallották, hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása jelentkezik itt a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Számos áldozata van a kánikulának Európában. Hazánkat is eléri az afrikai hőhullám. Szombattól 3°-ra emelik a hőségriasztást.
1: 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A testület további kamatcsökkentésekre lát esélyt a nyáron.
2: Hétvégéig erősödik a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést.
2: Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a trópusi eredetű afrikai légtömeg.
1: Idehaza péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig 3°-fokú riasztás lép életbe az egész országban.
2: A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
1: Rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen nincs ivóvíz, vagy alig csordogál a csapokból, közölte a város polgármestere.
2: Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízi közmű hálózat tartalékai. A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül.
3: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, a Zalavíz munkatársaimmal helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
1: Akadozik az ivóvízellátás a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson is. A település víztornya szombat este kiürült, jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ellátást.
2: A polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban Kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, neki kutakból biztosítják a vizet.
4: Egyszer csak elmegy a nyomás, és semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbüfelé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
1: Itt a Krónika. A miniszterelnök szerint a visegrádi négyeket ugyanazok a kérdések kötik össze, mint korábban. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közös érdekek nem tűntek el attól, hogy az előző kormány vak volt hozzájuk.
2: A kormányfő a parlamentben napi rend előtti felszólalásában emlékeztetett, délután Gödöllőn találkozik cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Magyar Péter hangsúlyozta, a közösség tagjait ugyanazok az energiabiztonsági kérdések érintik, ugyanabban a gazdasági térben élnek és gyakran ugyanazért a beruházásért versengenek. Mindenkinek egyformán fontos, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb legyen a következő évtized, tette hozzá a miniszterelnök, aki közölte, ez lesz a mai V4 csúcs találkozó központi témája is.
5: Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen.
1: Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés.
2: A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt is az országgyűlés.
2: A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra.
1: A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
2: Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
6: A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
1: Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobó férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság.
2: Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Közben Karácsony Gergely főpolgármester közösség oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint burkolatjeleket festenek az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába Herceghalom térségében. A 27-es kilométer mögött 1-2 kilométeres a torlódás. Az erős forgalom miatt több kilométeres a kocsisor az M0-as autóút M3-as felé vezető oldalán. Gyál térségében a menetidő 15-20 perccel is hosszabb lehet. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások miatt mindkét irányban lassú az előrejutás.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út után. Csak a belső és a külső sáv járható. Baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: MÁV Info.
8: A vonattal útrakelőknek jó hírem van, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a délutáni vonatforgalom. A ceglédi vonalon több hónapos karbantartás kezdődött. Fontos változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át, ezért az Intercity nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A debreceni Cívis Interrégiók és a szegedi Napfény Intercity a nyugatiból 1-6 perccel korábban indulnak. Az S50-es és Z50-es vonatok közül néhány csúcsidei sűrítő járat kimarad, valamint pár perccel korábbi indulásokra is kell számítani. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! A némi fátyolfelhő és a nappali gomoly felhőképződés mellett alapvetően sok napsütés várható, de a középső tájakon még éjszaka is több lehet a felhő, másutt azonban kiderül az ég. Holnap általában nem lesz csapadék, ugyanakkor a déli és keleti határvidéken nem kizárt néhány zápor. Az északi szél csak időnként élénkül meg. Hajnalban általában 14-20, szerda délután 30-35 fokot mérhetünk. Marad és fokozódik a hőség a következő napokban, a hétvégén néhol már 39 fok is lehet. Pál Márton, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Jávor Miklós és a munkatársak Fácán Andrea, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat.
10: Színház és szakralitás. Könyv egy kísérletről.
11: Ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak.
10: Az este. A házigazda Fazekas István drámaíró, vendége Adorján Viktor irodalom és színház történész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámia alkotást hozott létre, amelyek meghatározó részévé váltak a magyar örökségnek. Művészetére erőteljesen hatott a göcsei népi fazekasság szellemisége és formavilága. 92 éves korában elhunyt a régi neves, agyagos családba született Német János, Kossuth és Munkácsi díjas keramikus szobrász, a nemzetművésze, Zalaegerszeg díszpolgára. A világszerte elismert alkotóra emlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
12: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
13: Érdekességekkel.
14: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
13: Ismeretszerzéssel.
14: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
13: És sok-sok kulturális értékkel.
15: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
13: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
17: Jó napot kívánok, 4:45 előtt 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai üdülést választ? És mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS szám

0: Másrészt nem kizárt, hogy a külföldi turisták számára az eddigi hagyományosan olcsó úti célnak számító Magyarország az erős forint miatt kevésbé lesz vonzó, mivel a mi pénznemünkre való átváltást követően kevesebbet tudnak költeni. Az biztos, hogy a forint erősödése közvetlenül mérsékli a hazai inflációt az importtermékek olcsóbbá válása révén, a gyengülő inflációs környezet pedig általában támogatja egy ország fizetőeszközének stabilitását. De mondják el önök, hogy a nyaralásra készülődve mit tapasztalnak, és az úti cél megválasztásánál befolyásolja önöket a forint erősödése. Előbb azonban hallgassuk meg Brieska Dániel összeállítását.
1: Madár István, a portfólió vezető elemzője hangsúlyozta, a jegybank eddig nem fékezte a hazai fizetőeszköz erősödését, tartva attól, hogy a közel-keleti háború okozta energiaválság megemeli itthon az inflációt. A szakértő szerint ugyanakkor az olajárak és a nemzetközi inflációs kockázatok visszaesésével megnyílt az út a kamat csökkentés előtt, ez mérsékelheti a forint iránti vonzerőt.
2: Lehetővé teszi azt, hogy esetleg ezen a szinten kontroll alá kerüljön a forint, és ne kezdjen el tovább erősödni, hiszen ennek hatására a kereslet-kínálati viszonyok is meg tudnak változni. Természetesen még a helyzet nagyon képlékeny, hiszen az egész iráni Egyesült Államok háború nem biztos, hogy most van lezárva, de azt látjuk, hogy az olajpiac az már megnyugodott, vagy legalábbis jelentősen nyugodtabb, mint volt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, és az összességében elegendő ahhoz, hogy azért a magyar inflációs kilátások is jobbá váljanak.
1: A hazai fizetőeszköz erősödése azt is jelenti, hogy a külföldi nyaralások idén valamivel olcsóbbak lehetnek.
3: Mindenképpen pozitívan befolyásolja a külföldre történő utazásokat.
1: Erről már a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt a Krónikának. Molnár Judit hozzátette, egy külföldi utazásnál az erős forint fontos szempont lehet például egy étteremben vagy múzeumban is.
3: Óhatatlan az, hogy külföldön költünk, és ugye nem mindegy az, hogy milyen árfolyamon fogyasztunk ételt, italt, múzeumi belépők, akár vásárolunk. Természetesen egy erős forint erre pozitív hatással van. És azért ezt látjuk is egyébként itt a napfoglalások alakulásában.
1: Szakértők szerint a forint erősödése amellett, hogy fékezheti az inflációt, a kiskereskedelmi áraknak, valamint az államadósságnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része külföldi devizákban keletkezik, emiatt csökken a forintban számolt profitjuk.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Vendégünk Horváth Sebestyén, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: Némi kiegészítésre szorul itt az előbbi elhangzott bejátszó, mert ugye, hogy a jegybank elnöke ma jelentette be, hogy csökkentik az alapkamatot. Ez mit jelent a forintra nézvést?
5: Igen, a bejátszóban szereplő szakértő ugye úgy fogalmazott, hogy megnyílt a tér a forint erősödése
0: meg
5: miatt.
0: Meg is történt.
5: Igen, ez most már meg is történt, sőt a sajtótájékoztatójában a jegybanknak az elnöke arról is beszélt, hogy még a nyár folyamán 2 további kamatcsökkentésre is tér nyílt, bár a Magyar Nemzeti Banknak ugye az elsődleges célja az az árstabilitásnak az elérése, tehát igazából a fő mandátumuk szerint nem kellene azzal törődniük, hogy a forint erősödése az az exportáló ágazatoknak milyen gazdasági hátrányokat okoz, de nyilvánvalóan a jegybanknak az elnöke még korábban úgy fogalmazott, hogy nem egy elefántcsont toronyban ülnek, tehát ezért ezt is valamilyen szinten figyelembe veszik, de tény, hogy az elmúlt hónapokban a forintnak a jelentős erősödése, az hozzájárult ahhoz, hogy a most már egész Európát, sőt azt lehet mondani, hogy az egész világgazdaságot érintő inflációs hullámtól valamilyen szinten a forintnak az erősödése az megvédett minket. Erre jött válaszul a Magyar Nemzeti Banknak a lépése, hogy 6%-ra csökkentették az alapkamatot.
0: Ugye a mi kérdésünk az itt a mai műsorban, nagyon egyszerűen fogalmazva, vagy Balaton, vagy Adria, de fordítsuk úgy, hogy itthoni nyaralás, vagy külföldi nyaralás, ugye ez itt a nagy kérdés, és ehhez a kérdéshez az ön cége, az Ökonomus készített egy elemzést is. Ugye, mi az, amit találtak, melyik nyert a külföldi utazás, vagyis az Adria, vagy az itthoni nyaralás, mondjuk a Balaton?
5: Hát, hogyha megnézzük, hogy a forint az nem igazából nem az elmúlt hónapokban kezdett el erősödni, hanem már 2024 vége óta erősödik. Forint

0: Erősödésének mindig vannak nyertesei, és mindig vannak vesztesei. A turisztikai szempontból azt lehet mondani, hogy a magyarországi, tehát a magyar turisták nyertek azzal, hogy 2024 végétől most már több mint 10%-kal tudott erősödni a forint az euróval szemben. Ezáltal a külföldi nyaralás, ahogyan ön is a műsor elején fogalmazott, olcsóbbá válik. Ugyanakkor a forint erősödésének vannak vesztesei is, ezek például a magyarországi szállásszolgáltatók, a magyarországi éttermek, vagy az egyéb turisztikai szektorban dolgozó emberek. És nem szabad alábecsülni ezt az utóbbi vesztes kategóriát sem, hiszen a turisztikai és vendéglátóipari szektor magyar gazdasági teljesítménynek a 10-12%-át adja, és azt lehet mondani, hogy minden tizedik munkavállaló a turisztikai ágazatban dolgozik. A forint erősödése elsőlegesen szerintem nem a külföldi turistákat fogja eltántorítani attól, hogy Magyarországra jöjjenek, hiszen az jól látszik, hogy a tavalyi évben is, ahogyan említettem, erősödött forint az euróval szemben, mégis a külföldi turistáknak a száma az megdöntötte a korábbi rekordokat. Inkább szerintem itt arról lehet szó, a forint erősödés inkább a magyar pihenni vágyókat ösztökéli arra, hogy külföldre menjenek inkább pihenni.
1: Van is itt egy statisztika, amit önök itt nyilvánosságra hoztak, hogy a horvát idegenforgalmi közösség közösség adatai szerint 2026, tehát az idén az első négy hónapban januártól áprilisig értendő 39 ezer magyar turista érkezett az országba, ami 8%-os növekedés jelent az előző évhez képest, miközben a magyar vendégek által eltöltött vendégészakák száma pedig 12%-kal emelkedett, de hát a nyár az még csak most kezdődött el. Ez az első négy hónapos statisztika, ez előrevetít valamit?
0: Igen, hát ugye a turizmus az egy nevezett ciklikus ágazat. Nyáron, amikor az emberek kiveszik a szabadságukat, akkor sokkal nagyobb mértékben nőhet a turisztikai szektornak a forgalma. De az év elejé változás az mindig az egész évre egyfajta irányjelzőként, vagy egyfajta előrejelző indikátorként szolgálhat. Egyébként, hogyha a magyarországi turisztikai forgalmat is nézzük, akkor az év első hónapjaiban 5%-kal nőtt a külföldi és a belföldi vendégeknek a száma. Ez egy jelentős növekedést vetít előre, ugyanakkor elmarad a tavalyi, illetve a tavaly előtti évek változásához képest. Tavaly évben olyan 8-9%-kal nőtt a vendégészakáknak a száma, ebben benne vannak a külföldi és a belföldi turisták is. A tavalyi évben, az egész évben 19,5, majdnem 20 millió körüli volt a vendégészakáknak a száma. Arra lehet számítani, hogy az idei évben a 20 milliós szintet át fogjuk lépni. De a növekedésnek az üteme az lassulni fog.
1: Na hát akkor itt van első telefonálónk, ma József, aki a Balaton valamely településéről telefonál. Melyikről? Jó napot kívánok!
2: Kis József vagyok, Balatonalmáriból. Hát még itt nem látom. Itt sem, meg most éppen ma jöttem a 71-esen végig, két helyen is megálltam. Nem látom a tömeget, tehát annak ellenére, hogy az iskolák befejeződtek, és szabadok a gyerekek, minden, nincs tömeg. Uh-huh. Hát nekem mondjuk személy szerint nem hiányzik, mert
1: ott él.
2: Persze, úgyhogy nem.
1: De kedves József, hogyha visszagondol az előző évekre, ugye most június vége van, akkor ahhoz képest mit lehet elmondani? Mert lehetséges, hogy az előző esztendőkben is június végén még nem volt tömeg, hanem majd csak július, augusztus az a két hónap, ahol növekedést tapasztalható.
2: Helyszínenként is, randonként is, napszakonként is, tehát itt sok összetevője van, úgyhogy én azt látom, hogy kevesebb a vendég valahogy mindig. Tehát egyre többen megtehetik, hogy elmennek tengerpartra, egyre több embertől hallani azt, hogy összevetve mindent hasonló áll körülbelül, mert azért nem olcsóbb, viszont a körülmények talán jobbak, a napsütéses napok meg a tenger. Úgyhogy én szerintem csökken. Tehát a külföldieknek jók vagyunk, ezt azért kell ismerni, főleg most, hogy ugye a forint így erősödik, ők most többet kapnak a pénzükért. De a magyar vendégnek meg ez itt az itthonin nem jó.
1: Hát de ők nem kapnak többet a pénzükért, hanem éppen, hogy kevesebbet kapnak a pénzükért, nem?
2: Jó, akkor most lehet, hogy belegabajogtam.
1: Igen, a forint erősödésével ugye ők kevesebbet kapnak a pénzükért, mint amennyit eddig kaptak.
2: Igen, akkor kapnak többet kint, ja, amikor ha kimennek külföldre.
1: Igen, igen, igen, hát a magyar turistáknak kedvez ez, akik külföldre látogatnak.
2: Igen, igen. Jó, bocsánat, ezt rosszul fejeztem.
1: Semmi baj. Értjük. Köszönöm szépen, József, hogy telefonált, és mielőtt a következő hallgatónkat kapcsolnánk, nézzünk meg itt egy SMS-t. Azt írja Volánas, hogy kedves hölgyem, a forint erősödését akkor érezhetjük, ha például Horvátországban a bankkártyánkkal fizetünk. Egyébként ez a 25-30 forint körüli erősödés nem olyan mértékű, hogy az érezhető vásárlóerő növekedést okozzon. A 350 forintos euró még mindig pörös csapásként nehezedik a kereseteinkre, költési esélyeinkre. Üdv, Volános. Szóval ez a 25-30 forint körüli erősödés, ez valóban nem érezhető növekedés a vásárlóerőben?
0: Hát azért ez jelentős, hát hogyha belegondolunk, hogy 2024 végén, 2025 elején még bőven 400 forint fölött volt az euró árfolyam, 410 forint volt 2024 novemberében, ezt direkt megnéztem, ahhoz képest már több mint 60%-kal, vagy közel 60%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Ez több mint 10%-os erősödés. A mai sajtótájékoztatójában a Magyar Nemzeti Bank elnöke is erről beszélt, hogy a forint erősödésének árszínvonalra gyakorolt hatása az már kezd beszivárogni, tehát az importált termékeknek az ára az elkezdett csökkenni. Tehát azért én nem becsülném alá, de egyébként, hogyha megnézzük a különböző pénznemeknek az elmúlt egy éves változását, akkor azt lehet mondani, hogy a forint az elmúlt egy évben az egyik legjobban teljesítő deviza volt. Hogyha megnézzük az európai szuverén fizetőeszközöket, vagy az eurót, akkor azt lehet mondani, hogy egész Európában az egyik legjobban a forint teljesített. Nem akarom azt mondani, hogy a többi fizetőeszköz az gyengült, például a cseh vagy a lengyel fizetőeszköz is 2024 vége óta egy erősödő tendenciát mutat, de az ezen fizetőeszközöknek az erősödése az elmarad a forint erősödésétől. Tehát nem szabad alábecsülni ezt a 10%-os erősödést sem.
1: Lássuk, mit mond Péter, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Jánosi Péter Sámuel vagyok, aki a munkák miatt volt kénytelen időnként az afrikai, illetve a közel-keleti célpontokat megközelíteni. Egész érdekes dolgokat találtam, tehát Kínába például repülőteret terveztünk, ahol kimentünk a terepre, és a Földút nevű országúton az egy furcsa egy világ volt, mint egy rodeó pálya, vagy egy sípálya, ahol buszkák vannak. Na, egy ilyen helyen például kis gyerekek kalasnyikóval vámot szedtek az útkereszteződéseknél, és rátfogtak a gépisztőt, és ha nem adtál neki egy $100, akkor agyonlőtt. Szóval ilyen világok vannak.
1: De Péter ezzel most azt akarja mondani, hogy hiába erősödik a forint, ha Afrikába megyünk, akkor mégis többe fog kerülni, mert a kalasnyikovos gyerekeknek fizetni kell, és így, akkor az megdrágítja.
3: Ez a realitás. Na most ugyanez a realitás mondjuk az egyiptomi eritreai határon, ahol egy kedves kollégám a tengerparton sétált, és elvesztette a lábát, egy nagy robbanás, és eltűnt a fél lába, és ma fém lába van, úgyhogy bemászhat a tengerbe, hogy a sós vízzel fertőtlenítse a lábát, aztán a kórházba találta magát, mert elájult, teljesen elfekedett a teste, szóval elég érdekes helyek vannak a világban. Egy háborús környezetben csak azt akarom mondani, ahol mindenütt háború van, leszűkül az a mozgástér, amit az embernek érdemes bejárni. Nem biztos, hogyha a Szentföldre megyek ma, és a nyakamba kapok egy iráni rakétát, akkor jól járok.
1: Jó, Péter, de az átlag magyar turista azért nem Afrikába, meg Eritreába jár,
3: nem, a szabadságát eltölt.
1: Igen, Horvátország, tehát Görögország, Olaszország, tehát hogy itt...
3: Olaszországba benyúlnak a migránsok, amikor például Milánóba eszed a tésztát, és ülsz a jó kis teraszon, és szűrcsöd a kapucsinót, és akkor jön egy migráns, próbál valamit eladni, majd pedig benyúl a tárnyírodba, és elvesz egy marék tésztát a tárnyírodról. Szóval ilyen a világ. Egyáltalán nem tudsz egy normális mondatot végigmondani mondjuk egy műemlékre, úgyhogy ne zaklasson valamelyik afrikai országból származó derékmigráns, aki lögdös, hogy adjál neki pénzt. Ilyen a világ. Európa a tönkrement. Vegyük tudomásul. Magyarország még nem. Éppen úton vagyunk erre, de Magyarországot ki kell használni az utolsó pillanatokat, hogy még bejárjuk azokat a csodálatos tájainkat, ahol háborítatlanul tudunk nyaralni. Az erdeinket például. Olyan erdeink vannak, mint egy őserdő. Itt a Börzsöny. Egy kis szúnyogriasztót kell vinni magunkkal, különben csodálatos. Hogy elmenni a Bakonyba, kék túrát végigjárni. Vissza kell térni azokhoz a gyerekkori, mondjuk szüleinknek a világába, ahol egy kirándulás, és mondjuk az, hogy egy növényhatározóval megyek a gyerekeimmel, vagy a gyerekekkel, és megnézem, hogy milyen virágok vannak a réten. És ilyen apróságokból tevődik össze egy gazdag kirándulás, ha egyszerűen nem a távolságra, a pénzköltésre hajtok, hanem az élményre. Az élmény az is, hogyha egy lepkét látok, és megnézem, és meghatározom, hogy milyen.
1: Értem. Tehát, Péter, hogy... nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta. Én, ha én lennék egy olyan utazási iroda, amely magyar úti céloknak, vagy magyar úti célokat ad el, vagy magyar nyaralásokat, utazásokat, akkor reklámszakemberként önt alkalmaznám mindenképpen, mert az tény, hogy nagyon nagy kedvet csinált az embereknek ahhoz, hogy itthon töltsék el a szabadságokat. Köszönöm szépen, hogy telefonált, és most viszont 4:30 van, a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
4: A híreket Jávor Miklós szerkesztette. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanakkora mértékben csökkent. A változtatás megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint árfolyama nem változott lényegesen a jegybanki döntés hírére. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Narancssárga színű lett a színvapatak egy szakasza Miskolcon, az elszíneződés okát már vizsgálják a hatóságok, közölte a város polgármestere. Tóth Szántai József soronkívüli ellenőrzést kért, amelynek eredménye várhatóan holnapra készül el. A katasztrófavédelem és a kormányhivatal szakemberei a helyszínen dolgoznak, jelenleg nincs információ arra, hogy közvetlen veszély fenyegetné a lakosságot. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Itthon a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható.
5: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
1: Jó napot kívánok, 4:30 után 2 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat, mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval, telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai üdülést választ? És mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán? Telefonszámunk 759-52-00, amely 1-es és 30-as előhívóval is elérhető. 39666, ez pedig az SMS számunk. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Az őrség Magyarország olyan mesebeli szigete, ahol mindenki maradéktalanul feltöltődhet, aki nyugalomra és egy kis elszigeteltségre vágyik. Szállások terén is a kisebb családias apartmanok dominálnak. Gyönyörű és hangulatos falvak várják az utazókat a nógrádi dimbes dombos vidéken is, a Börzsönytől kezdve a Cserháton át egészen a Medves fentségig. A zempléni hegyek ölelésében is számtalan apró település bújik meg, ahol az évszázados házak mögött múlt idézésre is nyílik lehetőség, és persze folytathatnánk a sort a hazai tájakon, mert rengeteg gyönyörű hely van, ahol feltöltődhetünk, már csak számolni kell, hogy megéri-e kimozdulni otthonról, és ha igen, akkor az mennyibe kerül. Nos, hát nézzük a turisztikai szakértő mire számít, mire számíthat a vendég, és mire számít a turizmusból élő Magyarországon. A vonalban Kiss Róbert Riárd. Jó napot kívánok!
6: Kellemes napot kívánok, és mindenkinek jó rádiózást.
1: Nem tudom, hogy hallgatott-e minket itt az előző percekben, volt egy telefonálónk, aki, hát hogy is mondjam, szintén csak megpróbálta a hazai úticéloknak elég sajátos módon ugyan egy kis reklámot csinálni, úgyhogy elmondta, hogy miért nem szabad Egyiptomba, vagy a Közel-Keletre, vagy akár még Olaszországba is menni, mondjuk a migránsok miatt. Nem tudom, hallgatta? Nem hallgatta.
6: Nem, ezt sajnos nem hallgattam.
1: Nem hallgatta. Oké. No, hát akkor ön mit mond, hova menjünk az idén? Külföldre. A forint erősödése a témánk, tehát a külföldre, vagy maradjunk itthon?
6: Nekem általában egy tucatnyi, néha több elektronikus levelet is meg kell válaszolnom, idézőesen kell, mert persze senki nem kényszerít erre, de szívesen teszem, mert kérdezik a kedves hallgatók azt, hogy vajon hova menjenek el nyaralni. Ezt nem lehet így elmondani, hogy hova menj nyaralni, mert ötleteket, tippeket is csak akkor lehet adni, hogyha tudjuk azt, hogy az illető például mennyi idős, mennyi pénze van, gyermekekkel utazik, vagy egyedül utazik. Olyan úti célt választ, ami ismerkedésre remek például, tehát szeretne buli hangulatot, meg azt, hogy sokan legyünk ott olyanok, akik függetlenek végig, és esetleg új családot tud alapítani, vagy pedig azért szeretne elmenni, mert végre kipiheni azt, hogy a gyerekek nélkül el tud menni egy hétre valahova. Vagy viszi a három picit, mint jó magam, amikor megyek mondjuk a Balatonra gyaralni, Fülöpöt, Villát, Jászmint, ugye 7 éves, 5 éves, 3 éves, hát nekem teljesen mások ilyenkor a szempontok, mint akkor, amikor mondjuk egyedül megyek, mert érdekel a foci, és meg akarok nézni például egy meccset. Tehát azt gondolom, hogy utazási tanácsot adni úgy lehet, hogyha alaposan ismerem azt az illetőt, akinek adok tanácsot, tudom azt, hogy ő mit szeret, mennyi pénze van, milyen az élethelyzete, kivel akar utazni, milyen időszakban, mennyire érdeklődő. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat az utazás során. Tehát nem hiszek abban, hogy feltétlenül minden egyes ármozgás az olyan szinten befolyásolja az utazási döntésünket, hogy minden téren, mert kétségtelen, hogy nálunk, amikor vizsgálták egyszer, hogy mi a legfontosabb döntési szempont, akkor azért az ár természetesen ott volt, de mellette ugye élményekért utazunk. Hát a legolcsóbb az, hogyha otthon maradunk. De hogyha már azt mondom, hogy kimozdulunk, mert fel akarunk töltődni, látni akarunk sok dolgot, akkor nyilván meg kell, hogy ismerjük a szűkebb környezetünket, a saját hazánkat, az értékes látnivalók sokaságát, a várainkat, a kulturális örökségünket. Szerintem ez nagyon fontos, hiszen Magyarországon élünk, Magyarország megismerése, az itteni pihenés, a Balaton, hát nincs nyár, ha Balaton nélkül. Szerintem ez rendkívül fontos.
1: Ettől függetlenül az évek óta itt lebeg a fejünk fölött ez a most már elhíresült kérdés, hogy Adria vagy a Balaton. Ami hát nyilván nem egy adekvát kérdés, én ezt elismerem, de hát azért ebben ugye jócskán benne volt az elmúlt években a magyar tenger rossz hírének a keltése, vagy annak a szándéka is. Van arra ötlete, hogy miért?
6: Nem gondolom, hogy feltétlenül bármilyen szándék volt, hanem inkább azt mondom, hogy körülbelül olyan a kérdés, mintha azt mondanám, hogy én nagyon szeretem a pörköltet, és nagyon szeretem a darástercet, akkor most pörkölt vagy darásterc? Hát kedden ezt teszek, szerdán meg azt. Tehát bele kell, hogy férjen mindegyik, hogyha valaki rajongó. Nem gondolom azt, hogy minden másodpercünk egy olyan döntéshelyzet, ami aztán visszavonhatatlan, és jaj, de jó, más a tenger, másfajta élményt ad, mint mondjuk egy tó, még akkor is, hogyha mi szeretjük magyar tengerként, már mert ott tényleg a végtelenség érzése, a Dalmát tengerpart, tehát tényleg Horvátországban sok olyan dolog van, ami vonza a turistákat nem véletlenül. De a másik oldalon meg nálunk is sok olyan dolog van, ami vonza a vendégeket, a turistákat, az, hogy nyugodtan bemehet a kisgyerek bármeddig a vízbe, sekély, magyarul beszélgetünk, megnézzük Nagyvázsonyt, csopakba, gyerekparkba szórakozunk, termálkincsek például, hogy a hévíz ugye ott van mindjárt. Tehát azt gondolom, hogy ezek az élmények, ezek csodálatosak tudnak lenni mindegyik helyen, itthon is és Horvátországban is. Ha pedig az árakat összehasonlítjuk, akkor azért azt nem szabad meg figyelmen kívül hagyni, hogy mondjuk az odautazás mennyire masszerás, vagy mennyi ideig tart. Tehát, hogyha elmegy az egy hétből mondjuk két nap arra, hogy állok a dugóba és 7-8 órát utazgatok, akkor már nem akkora élmény. Tehát az biztos, hogy ezt is mindig figyelembe kell venni, meg hogy mennyibe kerül az üzemanyagköltség, mennyibe kerül az elfogyasztott benzin, kútnál elfogyasztott hot dog, vagy bármi más, tehát ezek mind rárakódnak a végleges költségre. Tehát ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, úgyhogy ilyen téren az összehasonlításnál pusztán a szállásának összehasonlítása az meglehetősen félre visz, mert akkor Vietnámba menjen valamennyi hallgató, mert Vietnámban tényleg tudok nagyon olcsó szállást kérekért. Tehát nyilván nem lehet így megcsinálni, hanem mindent összesen kell összevetni, meg hogy mennyi időbe telik. Tehát sokszor azt mondjuk, hogy 3 napot tudunk eltölteni együtt a családdal, hát akkor nyilván egy belföldi úti cél, ami közel van, egy termálfürdő, egy wellness szálloda, egy eldugott kis panzió, ahol tényleg pihenhetünk a valóságban is, vagy akár a Balaton, egy sétál, a Tagore sétányon, az bőven jó lehet. Ha azt mondjuk, hogy elmegyünk akkor, és egy hétig szeretnénk jetskizni, hát akkor meg lehet, hogy jó választás mondjuk Rovinj környéke. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindentől függ az, hogy hova megyünk nyaralni. Az a lényeg, hogy ez a kikapcsolódás az élményeket hozzon, pozitív élményeket, hisz ilyenkor feltöltődünk, és igaz, hogy kiadjuk a pénzt, de cserébe pedig olyan élményeket kapunk, hogy érezzük azt, hogy utána újó terővel tudjuk belevetni magunkat a munka világába.
1: Nagyon szépen köszönöm Kis Róbert Rihárd turisztikai szakújságírónak, turisztikai szakértőnek, hogy mindezt elmondta, mi pedig itt a stúdióban Horváth Sebestyénnel, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjével beszélgetünk tovább. Mire számíthatunk az év végén majd az egyenlegben, hogy hogyan zár majd a magyar turizmus, hogyan zár a szakma, marad-e húzóágazat, mint ahogy ezt előző években megtapasztaltuk?
0: A Magyar Nemzeti Banknak, illetve a kormánynak az előrejelzése szerint az idei évben a magyar gazdasági teljesítmény közel 2%-kal fog bővülni. A turisztikai szektor tekintetében én egy ennél nagyobb bővülésre számítok. El fog maradni például a vendégészakák számának, vagy a vendégek számának a bővülése a tavalyi évekhez képest, de még így is meg fogja haladni szerintem a 3-4%-ot. A 20 milliós vendégszámot azt szerintem át fogjuk lépni az idei évben, tehát arra lehet számítani, ahogy Adán is fogalmazott, hogy az idei évben a vendéglátóipar, illetve a turisztikai szektor az továbbra is egy húzóágazat fog maradni, független attól, hogy évelejéhez képest is több mint 5%-kal erősödött a forint.
1: Péter van velünk a vonalban, Szegedről, ez most egy másik Péter. Jó napot kívánok, Péter, hallgatjuk.
7: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, hát nagyon jó kis téma. Én úgy gondolom, hogy növekmény biztos, hogy lesz, csak idő legyen, szabad idő és szabadság, hogy el tudjanak menni a magyar lakosság nagy része is, hogy a külföldi turisták, azokkal szerintem nincs gond. Nyilvánvaló, hogy volt egy VB is, nagyon sok reklám ment, ugyanerről nagy kutatás és nyilvánosságra hozatal nem volt, hogy milyen reklámok voltak, és ezek milyen pluszt jelentenek. De én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan szép hely van, ahol el tudnak menni, és én úgy gondolom, hogy növekmény lesz, és rengeteg intézmény is beszállt ebbe a versenybe, én úgy gondolom, és látjuk, és mindenki szeretné, hogy hozzájuk menjenek, úgymond. Kirándulni, turizmus, ottalvás, nyilvánvalóan ez is növeli, úgymond, mindent növel gyakorlatilag, tehát a vendéglátósoktól kezdve a szállásadókig, a múzeumoktól a strandokig. Én úgy gondolom, mivel fürdők országa vagyunk, ez is egy nagyon nagy dolog, és a fürdőket is kihasználják a külföldiek, csak egyet mondjak, Makó, nem mondom a fürdő nevét, de gyakorlatilag teljes kihasználtsággal mennek a fürdők. Én úgy hallom, és ez nem csak egy-két hónap nyári időszak, hanem az ünnepek, az őszi idő, téli idő, tavaszi idő, tehát nagyon jól működnek a fürdőket.
1: Ön Péter, például hova tervezi idén a szabadságát?
7: Az az igazság, hogy én nagyon sok helyen részt veszek, nagyon sok munkámban is, elég szertározom a végzésem, és én mondjuk most Berekfürdőt céloztam meg, nagyon sokat azt sem tudják, hol van, viszont én voltam ott önkormányzati szinten is, illetve fürdőt, szállodát, egyebet megnézni. Nagyon tetszett, mert engem visszarepített egy picit a gyerekkoromba, és nekem nagyon tetszik az a nyugalom, és egy fürdőfalu, vagy egy fürdő kis település, és nagyon jó. Tehát nekem nagyon tetszik, és szeretném kipróbálni ezt a kis fürdőt, de elmennék nagy helyre is, én meguntam a nagy utazásokat külföldre, mert semmi értelme nincs neki. Egyrészt meleg van, zsúfolt, nem drágább, sőt néha olcsóbb, de én úgy gondolom, hogy helybe is lehet olyan jót kirándulni és pihenni, kikapcsolódni szabadság ideje alatt az embernek, ahonnan kipihenten tér vissza. Viszont ahhoz kell nem egy vagy két nap, hanem kell egy tartós 5-10-12 nap, hogy az ember aktívan pihenjen. Nyilvánvalóan ez korfüggő, meg a korral is együtt jár, de én úgy gondolom, hogy egy kisebb települést, hogyha megcéloz az ember, olyan vendéglátásban lesz része, ami szállodákban sincs néha. Tehát a kis település ennyiből jó és kényelmes, és nagyon klassz barátságok is születnek gyakorlatilag. És visszatérő vendég lesz az ember. Tehát ezt én garantálom. Tehát én visszatérő vendég vagyok sok helyre.
1: Köszönjük szépen, Péter. Köszönjük szépen. Viszont hallásra nézzünk néhány SMS-t. Mária azt írja, hogy forint erősödése itthon kedvező, de külföldön az áremelésekben már nem előnyös, amit nyer a réven, elveszti a vámon az ember. Aztán László azt írja, hogy a kiutazóknak jó, a beutazóknak rossz az erős forint, a nemzetgazdaságnak az egyenlege ebből a szempontból rossz. A kiutazók a korábban drágán kitermelt eurót olcsón kapják. Üdvözlöm a szakértőt, lehet, hogy ismeri önt László ezek szerint. Arról semmit sem hallani, ez már egy másik SMS, hogy mi a forint erősödésének háttere. Egy választási győzelem biztos, hogy nem. A multik nem adnak el több itt megtermelt terméket, szerintem a beígért EU támogatások miatt korábbi vagy mostani valuta spekuláció áll a háttérben. Na hát erre azért gondolom, hogy Horváth Sebestyénnek biztos lesz egy-két egyenes mondata.
0: Hát a forint erősödése, ahogyan említettem, nem április 12-én kezdődött, hanem a tendencia az 2024 végére, 2025 elejére tehető. Akkor, tehát most már több mint másfél évvel ezelőtt azért kezdett el erősödni a forint, mert hát ennek van egy amerikai politikai vonulata is, Donald Trumpot újra választották, akkor a piac azt árazta be, hogy Trumpnak a második ciklusának az elején majd hamar le fogja zárni az orosz-ukrán háborút, ezzel az egész régiót érintő kockázati tényező az meg fog szűnni, illetve van egy olyan része is, vagy egy olyan tényezője a forint most már másfél éves erősödésének, hogy a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat az egy 2-3-4 százalékponttal magasabb, mint a régió többi jegybankja által meghatározott, vagy a globális szinten nagy jelentőségű jegybankok által meghatározott alapkamat. Tehát a forinton úgy lehet ezt egész egyszerűen leegyszerűsíteni, hogy többet lehet keresni, mint az alternatív pénznemeken. Emiatt a forint iránt nagyobb volt az elmúlt másfél évben a kereslet, ez pedig a forint erősödését okozta. Meg lehet még azt is említeni, hogy az elmúlt másfél évben a magyar gazdasági teljesítmény az stabilnak volt mondható, a külkereskedelmi mérlegünk és a folyófizetési mérlegünk is többletes volt. Ez is gyakorlatilag azt jelenti, hogy a forint iránt nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat, tehát a forint az erősödni tudott. Az elmúlt három hónapban volt, vagy hát az elmúlt másfél évben volt több törés, ami ideig megtörte a forintnak a tendencia szintű emelkedését. Ilyen volt például 2025 áprilisában, amikor Trump elindította a kereskedelmi háborút, vagy most idén márciusban, amikor a Közel-Keleten egy háború tört ki, és a régiónak, vagy hát az ilyen globális szinten kisebb jelentőségű fizetőeszközök, azok mind gyengültek a dollárral, vagy az euróval szemben, a forint is beleesett ebbe a csapdába, illetve április 12-én a politikai váltás, vagy hát a kormányváltás is egyébként hozzájárult a forint erősödéséhez, hiszen a piacok azt elkezdték beárazni, hogy az új kormányzat elkötelezett az euró bevezetése mellett, az euró bevezetéséhez pedig javítani kell a költségvetési egyensúlyt, tehát összességében a piacok nagyobb bizalmat fektetnek az új kormányzatban, mint az előzőbe, ez pedig a forint erősödését okozta.
1: Miklós van itt a vonalban velünk, jó napot kívánok, Miklós!
3: Készsokom, Zsuzsa. Hát az alapkérdésre adandó válasz, hogy ha jól értelmezem, úgy hangzott, hogy itthon vagy külföldön.
1: Hát a forint erősödésének a tükrében próbáljuk ezt
3: igen,
1: a kérdést
3: igen, igen. Hát én mindenképpen ebben a tükörben is, én mindenképpen egy megveszekedett patrióta vagyok, úgyhogy jártam sok helyen külföldön is, sőt még idegen vezettem is korábban. De én mindenképpen amellett vagyok, hogy itthon. Egyrészt már csak a forint most erősebb, alacsonyabbra ment az euró, meg egyebek, de azt a kis pénzt, amit a magyar ember bele tud tenni a üdülésébe, nyaralásába, azt forgassuk be arra, hogy a másik magyar embert segítsük vele, a vállalkozót, aki itthon vállalkozik, és itthon ad kenyeret, munkát másoknak, és aki esetleg minőségi szolgáltatást is nyújt, akár mint szállásadó, akár mint lángosos, vagy bármi egyéb, és itthon is van annyi látnivaló, amit nagyon sokan még nem láttak, és a magyar építészet, a magyar történelem, a magyar tájegységek rendkívül gazdagok, és sajnos nagyon sokan azok közül, akik külföldre mennek, azok ezt nem tudják, vagy nem ismerik. Úgyhogy én mindenképpen továbbra is ezt a fajta, úgy mondom, patrióta gazdaságot, gazdálkodást erősíteném, mert csak magunkra számíthatunk. Ez különösen a mostani időszakban, minden vonatkozásban, gazdaságilag, politikailag így látom, hogy csak magunkra számíthatunk, és tartsuk itthon azt a kis pénzünket, amit erre tudunk fordítani, még akkor is, ha most ez, hogy mondjam, több eurót tudunk kapni a pénzünkért, mint korábban. Úgyhogy én mindenképpen ezt javaslom mindenkinek.
1: Köszönjük szépen a javaslatát is, és a véleményét is, Miklós. Ugye hát ez kedden áll a vásár, közben nézek Horváth Sebestyére, mert ugye turisztikai vállalkozásokkal kapcsolatban is úgy van az, mint minden mással, hogy akkor maradnak talpon, hogyha eltartják őket.
0: Igen, hát ahogy említettem, a magyar, minden tizedik magyar foglalkoztatott az közvetve vagy közvetlenül a turisztikai szektorban dolgozik. Ezeknek az embereknek a megélhetése azon múlik, hogy jön-e vendég, és hogy ez a vendég fogyaszt-e. Szerintem a magyar turizmus, vagy hát a magyarországi és a külföldi turisták esetében is az közös, hogy nagyon koncentráltan nyaralunk itt belföldön. A külföldi turisták is elsődlegesen Budapestre jönnek, vagy még maximum lemennek a Balatonra, vagy hogyha van valamilyen vidéki fesztivál, akkor arra az időre lemennek ebbe az adott vidéki városba. És szerintem ezen kellene változtatni, nem az ilyen frekventált vagy koncentrált területekre is valahogyan terelni kellene a külföldi és a belföldi turistákat is. Én az egész országot már így nyaralás szempontjából bejártam, tehát maga biztosan tudom azt mondani, hogy nem ezen koncentrált területeken vannak a legjobb programok, hanem nem tudom, például az Alföldön is rengeteg látnivaló van, pedig az egy síkság, de ennek ellenére én nagyon szeretek oda járni.
1: Ha már ezt említette, tudom, hogy nem gazdasági természetű a kérdés, de korábban sokszor tapasztalhattuk azt, hogy a szállásadók, vagy egyáltalán a vendéglátók, tehát egyáltalán a turizmusban dolgozók különbséget tettek külföldi és magyar utazók, turisták között. Utazásai során tapasztalt ilyesmiket mostanság is? Hogyha már említette, hogy bejárta nagyjából az egész országot.
0: Nem, ilyet nem tapasztaltam, hogyha azt nem lehet ilyesmi élménynek venni, hogy számos külföldi turisták által látogatott helyen kiszokott lenni írva euróban is az adott terméknek, vagy adott szolgáltatásnak az ára.
1: Az nincs baj, az nem megkülönböztetés.
0: Igen, de azért azt meg lehet figyelni, hogy ez az euróban feltüntetett árat, hogyha forintra átszámoljuk, akkor egy magasabb árat lehet kapni. Persze azért nem lehet egyetlen egy szolgáltatótól vagy kereskedőtől se várni, hogy a napi euró árfolyamban tüntesse fel euróban az adott szolgáltatásának vagy termékének az árát, de ez egyfajta különbségtétel.
1: Lassan a beszélgetésünk végére érünk. Beszélj még egy picikét arról, hogy ön szerint ez a tendencia, a forint erősödése, mert hogy azért ez most úgy eléggé kilőtt itt az utóbbi másfél-egy hónapban. Ez meddig mehet? Meddig tartható egyáltalán a forint árfolyama ott, ahol most van?
0: Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy nem a gyenge, nem a fokozatosan gyengülő és nem a fokozatosan erősödő forint árfolyama jó a magyar gazdaságnak, hanem a stabil forint árfolyam. Mind az erősödés.
1: Most az alapkamat csökkentésével ugye nyilván a stabilitás az, amit megalapozott itt a jegybank elnök.
0: Igen, és erre akartam rátérni, hogy az elmúlt másfél évben a forint erősödésének az egyik legfőbb oka az az volt, hogy a régiós jegybankokhoz képest az MNB egy sokkal magasabb alapkamatot határozott meg. Most a közel-keleti válság miatt induló inflációs hullám miatt a piacok, az Európai Központi Bank, az Amerikai Jegybank, de még a régiónak a többi jegybankjára is egy emelkedő alapkamatot áraznak be, míg a Magyar Nemzeti Bank elkezdte csökkenteni az alapkamatot a mai napon. Tehát arra lehet számítani, hogy ez a kamatkülönbség a Magyar Nemzeti Bank és a többi jegybank között csökkenni fog, ez pedig a forint gyengülését elindíthatja, vagy nem is gyengülését, de egy megállt tud parancsolni a forint erősödésének, és egyetértek valamelyik korábbi betelefonálóval, hogy az fokozatosan erősödő forint az nagyon káros hatásokkal tud járni az exportáló vállalatok számára, tehát ennek a forint erősödésének kell egy megállt parancsolni.
1: Akkor most ide tesszük a pontot. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, hogy a vendégünk volt ma délután, és akkor hamarosan második témánkkal folytatjuk a műsort.
5: Jó napot, Magyarország!
1: Egy heves vihar számos kockázatot jelenthet otthonunkra nézve, ezért érdemes gondoskodni a megfelelő védelemről. A viharkárok közé tartozhat többek között egy fakidőlése, a beázás vagy a villámcsapás okozta kár. Nem mindegyiket tudjuk megelőzni, de tudatos felkészüléssel enyhíthetünk a terheken. Például úgy, ha lakásbiztosítást kötünk. Baj esetén ez nagy segítséget jelenthet. Hallottak róla, hogy az utóbbi időben megduplázódott a lakásbiztosítás? Biztosítások száma éppen a pusztító időjárási jelenségek nyomán. De mondják el a véleményüket, vagy a tapasztalataikat önök, előtte azonban hallgassuk meg Falucska Évet összeállítását.
8: Pörbölyön lapátolni kellett a jeget.
9: A jég csak úgy szakadt, de nagyon, és minden szétvel. A falat leverte kívül, meg a villanyórának a szekrényét, a redőnyt is beszaggatta.
8: Amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Éppen ezért már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is. Hívta fel a figyelmet Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója.
10: Hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
8: A klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban kell számítani hasonló szélsőséges időjárásra, főleg szupercellák kialakulására. Erről már Fejős Ádám meteorológus beszélt.
11: A szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
5: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
1: Erről a témáról beszélgetünk tehát hallgatóinkkal majd a hírek után. Mondják el a tapasztalataikat, mondják el a véleményüket a pusztító időjárásokkal kapcsolatosan, ami a lakásbiztosításokat illeti, tehát várjuk a telefonjaikat, illetve szöveges üzeneteiket.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
3: 17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
4: A híreket Jávor Miklós szerkesztette. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A változtatás megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint árfolyama nem változott lényegesen a jegybanki döntés hírére. A jegybank elnök közölte, a kedvező gazdasági és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamatcsökkentési ciklus folytatódhat. Július 14-éig még megköthetők a Széchenyi kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hitelkérelmek, hiteltermékek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik. Hívja fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormúzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy tegnap mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Izraeli katonák két civilt lelőttek, kettőt pedig megsebesítettek Dél-Libanonban. A történtek után Irán ENSZ nagykövete figyelmeztette Izraelt, hogy minden újabb libanoni támadásra válaszlépéseket adnak. Közben Washingtonban folytatódnak az Izrael és Libanon közötti tárgyalások, amelyek célja a két ország közötti konfliktus rendezése. A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól, miközben Izrael megerősítette, nem hagyja el libanoni biztonsági övezetét. Az izraeli csapatok április óta tartanak megszállva egy határmenti sávot Dél-Libanonban. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vladimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva azonnal megvédi magát. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe, azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Itthon folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
3: 5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán? Telefonszámunk 759-52-00, 1-es, illetve 30-as előhívóval is el tudják érni, SMS számunk pedig 39666. Az éghajlatváltozás itt van, ennek egyik komoly jele, hogy a biztosítói károk csúcs időszaka Magyarországon egyre inkább a nyári hónapokra, az úgynevezett vihar szezonra esik. Ám egy széles körű otthonbiztosítás nem csak a viharról szól, hanem tűz és egyéb rendkívüli esemény idején is megtéríti a károkat. Ám a legtöbbet mégis mi tehetünk, hogy megelőzzük a katasztrófát, és megmaradjon az otthonunk biztonsága. Mukics Dániel, a katasztrófavédelem szóvivője oszt meg velünk néhány hasznos tanácsot. Diósi Klári kérdezte.
5: Mit tudunk tenni otthon a háztartásban?
6: Érdemes megnézni mindig az időjárás előrejelzést, hogy milyen idő várható. Ha erős szélre figyelmeztet a hungaromet, akkor már előző este érdemes a kerti bútorokat, kerti szerszámokat, cserepes növényeket fedett helyre vinni, nehogy a szél felkapja ezeket és benyomjon velük egy ablakot, mert százezres károkat tudunk megspórolni vele. Mondanom se kell, hogy nyílászárókat csukjuk be, ha lehet a redőnyt engedjük le, illetve ha villámlás is van, érdemes kihúzni a műszaki cikkeket a konnektorból. Villámlik dörög, akkor a kettő közti időintervallumot érdemes számolni. Hogyha 15 másodpercnél rövidebb a villámlás és a dörgés között eltelt idő, akkor nagyon közel van a vihar. Akkor menjünk be egy épületbe, maradjunk ott, várjuk meg ott a viharnak a végét, a vizes blokkokat kerüljük el, hiszen hogyha villám csap az épületbe, akkor könnyen áramütés is lehet a vége. A nagyobb értékű műszaki cikkeinket húzzuk ki, mert hogyha nem az épületbe, akár csak annak a közelébe csap a villám, akkor minden olyan műszaki cikk, amely a hálózatra van dugva, az biztosan a túlfeszültség miatt tönkre fog menni.
2: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
3: A vonalban Lukács László Tárnok polgármestere van velünk. Jó napot kívánok, polgármester úr!
7: Jó napot kívánok a hallgatóknak!
3: Úgy tudom, hogy a hét végén ott önöknél is volt egy nagyobb vihar.
7: Igen, hát itt átfolódott fölöttünk egy hatalmas vihar. Ugye kaptunk narancsár másodfokú vihar, illetve másodfokú hőségriasztást kaptunk, azt meg is hirdettük, ezt itt mindenkinek felhívtuk a figyelmét arra, hogy itt a hőség ellen védekezni kell, aztán jött egy hatalmas zuhé. Itt nagyon gyorsan átment Tárnokon, iszonyatos nagy erővel, nagyon-nagyon sok víz esett. Hát a szárazságot nem szüntette meg, de itt komolyabb kárt is, hál' Isten, ennek nem okozott.
3: Egyébként gyakori, hogy olyan viharok csapnak le ott az önök térségében, amelyek nagy károkat is okozhatnak esetleg?
7: Hát azt nem mondanám, hogy gyakori, de egyre gyakoribb. Tehát most már évről évre azért ilyen nagyobb viharok jönnek. Szoktunk kapni komolyabb riasztást. Itt nálunk a Bentapatak felső részén, Biatorbágyon vannak halastavak, ahol egy-egy ilyen nagyobb villámárvíz riasztásnál egy kicsit leengednek a tóból, tehát így ebből a szempontból két hiányból kapjuk, és akkor arról nem is beszélve, hogy Érd megye jogúvárosnak a nagyjából a feléről a víz szintén Tárnok fele folyik, úgyhogy mi itt egy elég kiélezett helyzetben vagyunk, mondjuk évente egyszer-kétszer mindig van egy ilyen nagyobb vihar, ezt a tegnapi teszteset most megúsztuk.
3: És mi a tapasztalat a polgármester úr abban a tekintetben, hogyha mondjuk igazi nagyobb károk keletkeznek, akkor az állampolgárok mennyire viselnek felelősséget a maguk ingatlanjáért, mondjuk elintézik a lakásbiztosítóval, vagy pedig adott esetben önökhöz, a polgármesteri hivatalhoz fordulnak segítségért?
7: Hát segítségét lehet fordulni, ugye a károkat mi nem tudunk megtéríteni, arra ott van a biztosító. Nyilván egy elős állampolgár az biztosítja a házát mindenképpen, de most már azért szinte minden bankkártyához, bank számlához, de most már lassan a tévéadóhoz is jár valamilyen szintű biztosítás. Ezek a viharkárok azért elég jól megtérülhetnek, hogyha valaki fizeti a biztosítást. Csak hát ugye a mai világban azért az, hogy milyen mértékben van a biztosítóval megszerződve a lakos, az is számít. Tehát, hogy túl van biztosítva, benne van egyáltalán a villámkár. Mert ugye, ha jól hallottam az imént, akkor a villámokról is szó volt. Itt azért a biztosítók szeretnek kibújni a villámkár okozta biztosítási.
3: Hát nyilván körültekintően kell eljárni akkor, amikor az ember egy ilyen biztosítást köt, és az apróbetűs részt is el kell olvasni.
7: Így van.
3: Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk. Lukács Lászlót, Tárnok polgármesterét hallották a kedves hallgatók, és azt írja egy 30-os számról egy kedves hallgató, hogy nem szabad sajnálni a pénzt a lakásbiztosításra, ne legyen rá szükség, de ha milliós károk vannak, akkor jobb, ha a biztosító fizeti a kárt, és nem mi. Hát mindenképpen jobb, ha a biztosító fizeti, ugye nagyon sokszor előfordul, hogy ha valakinek nincs biztosítása, még egy kisebb számlát, egy pár százezer forintos kárt is nehéz aztán rendbe hozni. István van velünk a vonalban, jó napot kívánok, István, hallgatjuk.
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát ugye hasonló módon én is egyszer azt mondom, hogy van ez be is valóság, amit a kollega mondott az előbb, de van egy olyan probléma ezekben a dolgokban, hogy nézzük magát a biztosítási játékot. Kérem szépen, megtörténik a kár, ne olyan emberekről beszéljünk, akik gazdagok, és tulajdonképpen semmi gondjuk nincsen, mert előveszik a pénzt, megcsinálják a hibát, a számlákat benyújtják a biztosítónak, kijön a biztosító, felméri, elismeri, kifizeti. Na de ezt a folyamatot nem tudja megcsinálni a szegény ember. Azért nem tudja megcsinálni ezt a szegény ember, mert tulajdonképpen, ha fizet is biztosítást, megtörténik a kár, mondjuk vegyünk egy olyan dolgot, hogy milliós kár. Ki az az ember, aki milliókat tart otthon azért, hogy ez is ez történjen? Na, bemegy a bankba esetleg. Kérem szépen, történt károm, fölvette a biztosító, 2 millió forint a károm, már ilyen és ilyen vihar történt, akármi, tudnának adni hitelt arra, hogy majd aztán megcsináltatom, a mesterember ad nekem valami számlát, és majd a biztosító fizet. Na, itt nincs valami rendben. Tehát én látom itt a falumba a lakosok jó része hiába fizetne mondjuk egy havi 10-20 vagy akárhány 1000 forintos biztosítást, amit még ki is tudna fizetni, de tulajdonképpen az a pénze nincs meg neki, amiből egy komolyabb kár esetén bármit is tudna kezdeni. És a biztosítók sajnos nem úgy vannak, hogy oda mennek, annak ellenére, hogy a mai világban az interneten is pillanatok alatt meg lehet nézni, hogy mennyibe kerül egy ajtó, mennyibe kerül egy ablak, köbméterre mennyi a tetőfának, mennyibe kerül a cserép. Tehát nem úgy mennek oda, hogy igen, ez a ház

0: magát mindenét, kinkeservás dolgokat állunk ki hónapokon keresztül, amire csak egy csőrepedésnél vagy egy bármi kárnál sikerül, aztán biztosítóval odáig eljutunk, hogy fizet is.
1: De akkor én most István önben ugye egy polgármestert köszönhetek, úgy veszem ki a szavaiból.
0: Ha úgy veszük, ugye én nekem már nem szabadna lennem seminek, sem már 30 éve vagyok a faluban, de mellette ugye én Mávnál közben dolgoztam főállásban, mint mozdonyvezető, tehát ismerem az országot, hála Isten, mint a tenyeremet, tehát nem, és tiszteletdíjam van, tehát nem fizetésem, tehát...
1: Csak azt akartam megkérdezni, félre ne értsen egyáltalán, nem a pénztárcájába akarok én turkálni, hanem melyik településről van szó?
0: Én ezt azért mondom el ezt a kedves hallgatóknak, mert ugye vannak polgármesterek, akik fizetést kapnak be, vannak olyan polgármesterek, akik ugye tiszteletdíjat kapnak.
1: Jó, tudom, hogy ez ma érzékeny téma, ez a polgármesteri fizetés, már csak a politika miatt is, de tényleg én csak annyit szerettem volna megtudni, hogy melyik településről
0: Én nézzük, de ha megmondom a település nevét, tulajdonképpen gond nincs ebben semmi, a Zala megyében van, Zalaegerszeg közvetlen szomszédja a Petőhenye, tehát a város mellett vagyunk egy 10 percre, de a lényeg az egésznek, tehát én halálkomolyan mondom, hogy ebben látom a problémát. Tehát ez a legnagyobb probléma.
1: Igen, megértettük. Azt is, hogyha hitelt vesz fel valaki egyébként az átmeneti időre, hogy amíg a biztosító kifizeti, akkor meg hitelt kell, vagy a hitelre kamatot kell fizetnie, úgyhogy nyilvánvalóan az sem megoldás. Nagyon szépen köszönöm István, hogy beszélhetünk, és László is itt van még velünk a vonalban, de az a helyzet, hogy egy másfél-két percünk van maximum a műsor végéig. Jó napot kívánok, László!
2: Tisztelte üdvözlöm, Kedi Csokolom, önt és mindenkit. Hát kérem szépen, én Sátoraljújhelyből szólok itt. Van 9 hegy, aminek a középpontjában egy völgybe fekszik ez a város. Egy fele Szlovákiához tartozik, a másik fele Magyarország. Kérem szépen, itt a viharok jelentősége a hegyek között áthúzó hatalmas szél okozhat problémát, de a jégverés az hál' Istennek elkerül minket, ugyanis a hegyek felemelik az áramlatokat, és jóval később, több kilométerre tőlünk vannak kis falak, amiket rendszeresen elver. Uh-huh. Ilyen herteghút, van több helyen Pálcin, Karcsa nevű községek, ahol viszont jelentős károkat okoznak. Ennek ellenére itt is vannak hatalmas problémák esetenként, de nagyon ritkán. És a gondos embernek felhívám a figyelmét, hogy a kis apró pénzecskét könnyebben kifizeti, mint ha egyszerre rászakad a tető. Még hál' Istennek itt nem igen fordult ilyen elő, hogy konkrétan elvitte volna a tetőt, vagy komolyabb kárt okozott volna, de mondjuk egy beázást, vagy egy garázs beázást az mindenképpen okoz. Mindenkinek ajánlom, hogy kis mértékben, de odafigyelve mindig figyelje meg, hogy mit éri meg.
1: Hát igen, ez rendkívül fontos lenne. Itt van még László?
2: Igen, itt vagyok természetesen.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsát. Viszont hallásra. És akkor ezzel most műsorunk végéhez értünk, mondom a holnapi témáinkat. Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mi lesz az egészséges élelmiszerek biztonságával és a gazdák versenyképességével? És hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de vissza kellett küldeni őket. Meddig kell még azzal szembesülnünk Európa keleti felén, hogy jó lesz nekünk a rosszabb minőség is. A mai adás szerkesztője Horváth Katalina, hangmérnök Hajósi Bence volt, a telefonnál Kajzaj Harnal és Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Nem indul nemzetközi kupában a bajnok Pécs női kosárlabda csapata. Távozik posztjáról Gyulai Miklós, az atlétikai szövetség elnöke. Jó napot kívánok, Berra Emese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Műsorunkat egy szomorú hírrel kezdjük. Tragikus hirtelenséggel Szófiában elhunyt német Janett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyen a 11. emeletről zuhant a mélybe. Németh Janett 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt. 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Értesülések szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt. Németh Janett 32 éves volt. Nem indul az Euroligában az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupasorozatokba. Az elmúlt hónapokban klubunk mindent megtett annak érdekében, hogy megteremtse az európai szerepléshez szükséges pénzügyi feltételeket, azonban a jelenlegi helyzetben felelős döntést kellett hoznunk, közölte a klub ügyvezetője Göbel Gábor. A Pécs mellett az Eltebe, az Újbuda sem indul a nemzetközi porondon. A fővárosi klubba a bajnoki 5. helyezésével az Európa kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét a versenyszezon után, szeptemberben. Immár Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa. A címvédő argentinok tegnap Messi 2 góljával 2-0-ra győztek Ausztria ellen a J csoportban, így bejutottak a 32 közé. A 8-szoros aranylabdás Messi 18 góljával már egyedül a legtöbb gólt szerző játékos a VB-n, megelőzve a 16-szor eredményes német Miroslav Klózét. Most Lionel Messit halljuk.
2: Nagyon örülök a győzelemnek, mert nem volt egyszerű. Ezen a VB-n minden mérkőzés intenzív. A csapatok jó erőállapotban vannak, sokat kell dolgoznunk a pályán. Értékes siker ez, kicsit nyugodtabbak lehetünk az utolsó forduló előtt. A gólrekordommal nem igazán foglalkoztam, szeretném megünnepelni a csapattársaimmal.
1: Ugyanebben a négyesben, tehát a J jelűben Algéria hátrányból fordítva 2-1-re múlta fölül Jordániát. Az algériak egyenlítő gólját az Eto'o FC csatára Nadir Bembouali fejelte, 40 év után született újra olyan gól a futballvilágbajnokságok történetében, amelyet a magyar élvonalban futballozó játékos szerzett. Legutóbb 1986-ban Kanadának Détári Lajos talált be. Az I csoportban Kylian Mbappé 2 góllal segítette Franciaországot az Irak elleni 3-0-es sikerhez, így már ő is 16 gólnál tart a világbajnokságokon. A kvartett másik mérkőzésén Norvégia 3-2-re bizonyult jobbnak Szenegálnál. A már tovább jutott franciák és norvégok pénteken 21 órától a csoport elsőségért csapnak össze. A labdarúgó világbajnokságon ma 19 órától Portugália Üzbegisztánnal, 22 órától Anglia Gánával játszik. Holnap éjjel 1 órától Panama Horvátország, hajnali 4 órától Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság találkozót rendeznek. Még sokan vagyunk, redukálni kell a keretet, mondta Borbély Balázs, a bajnok ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője, aki tavaly még a Győrt segítette bajnoki címhez. A szakember elmondta, hogy hamarosan edzőtáborba megy a csapat, majd elkezdik a felkészülést a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Borbély Balázzsal Andrássy Gyula beszélgetett.
3: Hát úgy igazából nem volt elképzelésem, csak tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni. Nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzésre. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első két hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Ma már kezdjük az edzőtábort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni. Az egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahol szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
4: És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
3: Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosokat, beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
4: Vannak érkezők, távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is. Mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszonyát, hogy a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keretátalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
3: Hát ez abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. Nem mondom, hogy ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
4: Győrből egyébként volt már ajánlása? Játékos téren?
3: Ja, nem.
4: Két hét múlva kezdődik ugye az első tétmérkőzés is. Vojvodina az ellenfél. Nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
3: Szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hadcsapatból, de igazából semmit nem változtat az a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni, és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborban tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar, az európai, valamint a pán-amerikai ökölvívó szövetség közösen megalapította a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg a két földrész legjobbjainak részvételével. A létrehozott csapatverseny célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak. Kovács Istvánt, a szövetség olimpiai bajnok elnökét Elpap István kérdezte.
5: Most már lassan egy fél éve vágtunk neki a szervezésnek és a tervezésnek, és az ötlet kibontakozásának. A Pán-Amerikai Szövetséggel és az Európai Boxszövetséggel közösen szeretnénk létrehozni, sőt most már egész biztos, hogy létre is hoztuk, hiszen aláírták a szerződést, ők is, mi is, egy olyan csapatversenyt, egy olyan csapattalálkozót, ahol Európa legjobbjai és a Pán-Amerikai Szövetség legjobbjai. Ők Pán-Amerikának hívják, mi úgy hívjuk, hogy amerikai kontinens, de természetesen a Dél-Amerika, Észak-Amerika összevont kontinensről beszélünk. Aktuálisan mindig az épp előtte megrendezésre kerülő Európa-bajnokság legjobb ökölvívói közül és a Pán-amerikai bajnokság legjobb ökölvívói közül kell kiválasztani a saját szövetségének azt a 10-10 versenyzőt, 5 fiút, 5 lányt olimpiai súlycsoportokban, a legfelső és a legalsó súlycsoportokat elhagyva, hiszen az olimpián 7-7 súlycsoportban szerepelnek majd az ökölvívók, itt 5-5 súlycsoportban szerepelhetnek, és akkor saját kontinensüket, tehát nem az országot, hanem a saját kontinensüket képviselve fognak majd szorítóba lépni itt Budapesten az első papkupán. Ez egy csapat találkozó, de túlmutat azon, hogy csapat találkozó, hiszen nem az országot, nem saját magukat, hanem magát a kontinenst képviselik. Ez több sportágban, tenisztől kezdve, még atlétikában is, de golfban ott van ugye a Ryder Cup, tehát ez már több sportág megcsinálta. Ökölvívásban erre még eddig nem volt példa. Ez egy egyedülálló kezdeményezés. Nem véletlenül időzítettük a bejelentést és az aláírásnak a nyilvánosságra hozását az olimpia napján, hiszen egy háromszoros olimpia bajnokról neveztük el Papp Laci bácsi emléke előtt tisztelegve, és azt az örökséget tovább vívva, amit ránk hagyott, meg a nemzetközi ökölvívásra ránk hagyott, és ez, ahogy te is említetted, november 14-én lesz itt Budapesten az első, aztán két év múlva megy az európai csapat, reményeink szerint a bajnoki címvédőként megy majd Amerikába a második ilyen rendezvényre. Ezt két évente szeretnénk megrendezni, mint ahogy igazodunk egyébként magához a versenynaptárhoz is, hiszen két évente van Európa bajnokság is, akkor nyílik meg a lehetőség szelektálni, kiválasztani a 10 legkiválóbb 5 fiú, 5 lány európai ökölvívőt, aki majd szintén abban az évben megrendezésre kerülő Pán-amerikai bajnokság 10 10 legjobb ökölvívójával találkozik.
1: A Nemzeti Sport Krónikázzal véget ért, Berelmesét hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 17:30, jó estét kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
8: A védett üzemanyagárak kivezetését, a közmédia átalakítását és az uniós források hazahozatalához szükséges törvényeket is megszavazta ma az országgyűlés.
7: Közép-Európa erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, mondta Magyar Péter kormányfő a Visegrádi négyek mai gödöllői megbeszélése előtt.
8: Akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt. Az érintett önkormányzatok több intézkedést bevezettek a lakosok ellátására.
7: Az időjárásról.
8: Hétvégéig erősödik a kánikula, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokúra emelik majd.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a gazdasági és energetikai miniszternek arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a kőolajra. Bújtás Szintia és Jávor Miklós összeállítása.
9: Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.
10: Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár megszüntetéséről szóló törvényt. A gazdasági és energetikai miniszter a jogszabály elfogadását megelőző parlamenti vitán emlékeztetett. Márciusban, amikor elszabadultak az üzemanyagárak, a Tisza volt az első, amely kezdeményezte a védett árak bevezetését. Kapitány István hangsúlyozta, a héten azonban már a védett árnál 10-15 forinttal olcsóbb volt a kutakon az üzemanyag.
11: Most viszont, hála a kiszámítható átlátható és szakmai alapú kormányzásnak, a forint erősödésének és nyilvánvalóan a nemzetközi helyzet kedvező alakulásának, itt az idő, hogy visszatérjünk a normál piaci működéshez.
10: Kapitány István hozzátette, a jogszabály eltörlését indokolta az is, hogy a védettár jelentős költséget jelentett az adófizetők és a költségvetés számára. A miniszter emellett a törvényjavaslat legfontosabb céljairól is beszélt.
11: Egyrészt megszünteti az üzemanyagokra vonatkozó állandó hatósági ár fenntartását, ugyanakkor megtartjuk a lehetőségét egy sokkal korszerűbb, rugalmasabb rendszer kialakításával, hogy amennyiben ismét olyan rendkívüli piaci helyzet állna elő, és rendkívülit azt hangsúlyozom, amely indokolja az állami fellépést, a felelős miniszter rendeletben gyorsan és célzottan tudjon reagálni.
10: Csőszi Attila, a Tisza képviselőcsoportjának vezérszónoka úgy fogalmazott, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy több forrásból beszerzett energiával kiszámítható jövőt biztosítson ezen a területen. Bencsik János, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka kijelentette, a Tisza kormánynak lehetősége van kivezetni az intézkedést, az azonban szerinte még nem időszerű, mert a hormuzi szoros átjárása hatósága jelenleg nem biztosított. A KDNP képviselőcsoportjának egyik vezérszónoka arról beszélt, hogy szerinte a Tisza kormány szétrombolja a védett üzemanyagárak rendszerét, amit a Fidesz-KDNP kormány vezetett be. Latorcai Csaba hangsúlyozta, az előző kormány által hatályba léptetett intézkedés az elmúlt időszakban magyar emberek, vállalkozások, gazdák millióinak jelentett segítséget. Apáti István, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka, nonszensznek nevezte, hogy miniszteri rendeleti szintre viszik le az árképzést, és arra figyelmeztetett, lehet, hogy a piaci ár most kedvezőbb, mint a hatósági, de 2 hét múlva ez változhat. Közben a szabályozás ellen tiltakozik a Független Benzinkutak Szövetsége. Egy napos figyelmeztető bezárásra szólították fel péntekre a kis benzinkutakat, arra hivatkozva, hogy a kormány tudomásuk szerint nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség tiltakozik az ellen is, hogy a törvény szerint a miniszter azonnal újra bevezethetné a hatósági árat.
7: Megszavazta az országgyűlés az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat is. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Európa talán legszigorúbb korrupcióellenes, átláthatósági és ellenőrzési szabályait hozták létre. Császár Attila beszámolója.
9: 142 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 3 tartózkodással elfogadta.
12: Állva tapsoltak a kormánypárti képviselők, miután a parlament rendkívüli ülésén elfogadta az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokat. A kormány szerint a szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre áll.
13: A Magyarország gyűlése a tisztás képviselők szavazataival elfogadta azt az óriási jogszabálycsomagot, ami szükséges 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához.
12: Óriási lépést tettünk a működő és emberséges Magyarország felé, reagált közösségi oldalán a parlament döntésére Magyar Péter. A miniszterelnök szerint semmiről nem mondtak le, azt pedig szégyennek és gyalázatnak nevezte, hogy a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is nemmel szavazott a magyar embereknek járó uniós forrásra.
13: Ez azt jelenti, hogy nemet mondtak a magyar embereknek, a magyar kórházaknak, a magyar közlekedésnek, a magyar szociális szférának, a magyar vállalatoknak, a magyar agráriumnak járó 6000 milliárd forintra. És tudjátok miért? Tudjátok miért tett így ez a roncs derbi a fideszes képviselők? Mert már nem tudják ellopni ezt a pénzt.
12: A tervek szerint 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból. A teljes keretből 2,6 milliárd eurót már megvalósult beruházások, például a Békéscsabai vasútvonal utólagos finanszírozására fordítanak, míg 1,1 milliárd euró újonnan beemelt projekteket, köztük a budapesti KAF villamosok beszerzését fedezi. További 1,5 milliárd euró energetikai fejlesztésekre és a Magyar Fejlesztési Bank tőke emelésére jut, még 2 milliárd euró szintén az MFB-n keresztül a KKV-kat, valamint bérlakás és kollégium programokat támogatja. Végül 1,8 milliárd euróból a HÉV hálózatot és az Intercity flottát korszerűsítik. A fennmaradó mintegy 4,2 milliárd eurós kohéziós, vagyis felzárkóztatási keretből főként környezetvédelmi, energetikai és vízgazdálkodási fejlesztéseket terveznek. Ezek a források kulcsfontosságúak az aszály elleni védekezésben és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésében. Az összeget 2029-ig használhatják fel, a kormány pedig már dolgozik az új projektek előkészítésén. A hazánknak járó uniós forrásokról a múlt hét közepén tárgyalt Magyar Péter az Európai Parlament elnökével Brüsszelben. Az EP korábban beperelte az Európai Bizottságot, mert szerintük a testület jogszerűtlenül szabadított fel több mint 10 milliárd eurónyi kohéziós forrást Magyarországnak. Magyar Péter a pénzvédelmében határozott lépést csürgetett a parlament részéről.
7: Teljesen átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés elfogadta a médiatörvény módosítását is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a cél a szabad, független közmédia, amely nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a közérdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható politikamentes intézmény. Barna Péter összeállítása.
9: Kérem, szavazzanak most!
14: Átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés tisztás többsége 145 igen, 39 nem szavazattal elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. Ez szerint az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, és az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz, amely egyebek mellett a rádiós, televíziós és műsorgyártási közszolgálati feladatokat látja el. Megalakul az önálló MTI Nonprofit ZRT, és létrejön a 9 tagú független közmédia testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja az új közszolgálati média cégek felett. A közszolgálati működés alapelveit a jövőben a közszolgálati karta részletezi majd, amit a közszolgálati tanács alkot meg. A 18 tagú testület évente értékeli a közszolgálati médiaszolgáltató és az MTI beszámolóját. Létrejön a sajtóalap, a független médiatartalom szolgáltatók, a közösségi médiaszolgáltatók, illetve a közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatására.
15: A rendszerváltás megkezdődött Magyarországon.
14: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt mondta, a most elfogadott törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy hozzá lehessen nyúlni a közmédiához. Tarz Zoltán azt is mondta, a változás célja, hogy vége legyen a károkozásnak, és a közmédiában valós tájékoztatás legyen.
15: Pontosan láttuk és tapasztaltuk azt, hogy milyen károkat okozott azzal a gyűlöletkeltéssel, folyamatos hazugsággal, amelyet a közmédia, de elsősorban is annak hírcsatornája végzett a magyar közéletben és a magyar társadalomban. A változás célja az az, hogy ez megszűnjön.
14: Fantasztikus és nem könnyű feladatnak nevezte a közmédia átalakítását az azt koordináló Grósz Judit. A miniszteri biztos szerint a most megjelent törvénymódosítás egy intézményi módosítás, ami arról szól, hogy el tudják kezdeni az előttük álló feladatot.
16: A második pont, amit talán tisztázásra érdemes, az pedig az, hogy a közmédiába sem a miniszter, sem a miniszteri biztos, semmelyik minisztérium nem fog beleszólni. Egy ideiglenes vezetés kerül oda, azért vannak ott, hogy elkészüljön egy audit arról, hogy valójában hol tart a közmédia, hogyan dolgoznak, pénzügyileg mi történt ott, és a propagandát megszüntessük azonnal.
14: Nagyon fontos napon és nagyon fontos szavazásokon vannak túl az országgyűlésben. Erről beszélt Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, teljesen át fog alakulni a közmédia működése.
13: Lesz újra szabad, független közmédia Magyarországon, több évtized után. Ez egy óriási változás, teljesen át fog alakulni az elfogadott jogszabályok alapján a közmédia működése, felügyelete és persze a szabadság foka.
14: A miniszterelnök hozzátette, a Fidesz nemmel szavazott a közmédia átalakítására. A médiatanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának vezető tisztségviselői megbízatása a törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik.
7: A kormányfő szerint az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatást, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet. Magyar Péter a 444-nek adott interjúban hozzátette, köztársasági elnök akár kormánytagból is lehet, de ahogyan fogalmazott, az se baj, ha kívülről jön. A kormányfő szerint az utódtól elvárható, hogy adott esetben tartson ellen a kormánynak, szólaljon fel, vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz. Barna Péter összefoglalója.
17: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
14: A tisztító tűz művelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, közölte Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben. A miniszterelnök azt mondta, az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sulyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
13: A politikai közösségünknek biztos lesz véleménye, javaslata, és lehet, hogy olyan ember lesz, akiről én még nem is hallottam.
14: A most megválasztandó köztársasági elnök megbízatása jó eséllyel ideiglenes lesz, de az alkotmányozási folyamat és az emberekkel folytatott konzultáció várhatóan 1 évet vesz igénybe. Erről már a 444-nek beszélt Magyar Péter hozzátéve, az új köztársasági elnök kormánytagból is lehet, de az se baj, ha kívülről jön. A miniszterelnök közölte, nem azért zárják le Sulyog Tamás megbízatását, mert politikai ellentét lenne közöttük, hanem az államfőnek elsősorban amiatt kell távoznia, amit nem tett meg.
13: Bárki is lesz az utódja, nő, férfi, jogász, művész, sportot, tök mindegy, mérnök, tudni fogja és látni fogja, ha elvállalja ezt a feladatot, hogy mi az, amit biztos, hogy nem szabad csinálni. Én magam elvárom, miniszterelnökként is, hogy tartson ellent. Tartson ellent. Hogyha úgy érzi, hogy az alkotmánnyal szemben megy, alaptörvénnyel az adott jogszabályjavaslat, akkor küldje el az Alkotmánybíróságra. Ha úgy érzi, hogy valami erkölcsi szempontból teljesen vállalhatatlan, amit az aktuális kormány, tehát szólaljon meg. Szóljon, legyen véleménye. Nem dísznek tartjuk a köztársasági elnököt.
14: Egyelőre nem kommentálja a megbízatásának megszüntetését célzó alkotmánymódosítást Sulyog Tamás, ezt írta a Népszavának a Sándor Palota. A köztársasági elnöki hivatal ugyanakkor közölte, Sulyog Tamás ismét felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
18: Nem is próbálunk úgy csinálni, mintha nem személyre szabott jogalkotás lenne.
14: Az alaptörvény módosítás mellett más lehetőségek is lettek volna Sulyog Tamás eltávolítására. Erről beszélt Latman Tamás a Kossuth Rádióban. A nemzetközi jogász szerint jelenleg egy politikai átalakítás zajlik Magyarországon, miközben számos, szerinte fontosabb dolog nem jelent meg a hétfőn benyújtott alaptörvény módosításban.
18: Nagyon úgy tűnik, hogy a politikai, ha úgy tetszik, hadművelet, tehát a világörökség része nem lesz, mint történelmi siker Sulyog Tamással szemben, amit a miniszterelnök indított. Nem látom azt, hogy most konkrétan ebben a előterjesztett alaptörvénymódosítási és egyéb jogszabálymódosítási csomagban mi lenne az, ami megnyugtató választ adna azokra a kérdésekre, problémákra, amik ideig fölmerültek.
14: A kormány mostani megoldása nincs rendben, ezt írt a közösségi oldalán az Amnesty International. A jogvédő szervezet szerint Sulyog Tamásnak, mivel nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben, távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. Magyar Péter miniszterelnök az interjúban beszélt az alkotmánybíróságra vonatkozó tervezett változásokról is. Azt mondta, a testület hitelességi problémáit nem oldja meg a 70 év fölötti alkotmánybírók nyugdíjazása, ahhoz hosszú távú átfogó jogalkotás vagy alkotmányozás adhat keretet. A kormány ugyanakkor visszaadja azt a lehetőséget is a bíróknak, hogy ők válasszák meg maguk közül az elnököt.
7: A Fidesz azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottsága hallgassa meg Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét a Szőlő utcai ügyben.
8: Pannyi Miklós, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, a politikai oldaltól függetlenül világosnak kell lennie, hogy a fiatalokat, intézetben felnővő gyermekeket politikai célokra felhasználni helytelen, ha pedig arra veszik rá, hogy egy közéleti szereplővel szemben fogalmazzon meg pedofil vádokat, az minden politikai normalitáson túlmegy.
19: Ez az ügy, ez alapjaiban ássa le a közbizalmat az egész gyermekvédelmi intézményrendszerrel kapcsolatban. Mindenki, aki ott dolgozik, az sérül ebben az ügyben. Ezek az intézményrendszerek az ott dolgozókat stigmatizálják. Abba az irányba viszik el a közmegítélését ezeknek az intézményeknek, ahol egyébként kiváló szakemberek végzik a munkájukat nap mint nap, hogy ezekben az intézményekben folyamatosan erőszakos szexuális bűncselekmények sorozata történik.
7: A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
8: Marga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
20: A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
7: A visegrádi együttműködés megerősítéséről beszélt Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök a mai V4 csúcs előtt azt mondta, Közép-Európa készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. Szerinte Magyarországnak, Csehországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának közösen kell dolgoznia azon, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. A visegrádi országok vezetői Gödöllőn találkoznak ezekben a percekben is. Részletek Kovács Mártontól.
21: A visegrádi négyeket ugyanazok a kérdések kötik össze, mint korábban. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közös érdekek nem tűntek el attól, hogy az előző kormány vak volt hozzájuk. A kormányfő az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a közösség tagjait ugyanazok az energiabiztonsági kérdések érintik, ugyanabban a gazdasági térben élnek, és gyakran ugyanazért a beruházásért versengenek. Mindenkinek egyformán fontos, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb legyen a következő évtized, tette hozzá a miniszterelnök, aki közölte, ez lesz a mai V4 csúcs találkozó központi témája is.
2: Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen.
21: Magyar Péter azt mondta, a találkozó üzenete világos. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. Ez egy olyan térség, amely több mint 65 millió ember otthona. Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Hangsúlyozta a miniszterelnök, akinek felszólalására a parlamenti frakciók is reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint Magyar Péter lengyelországi látogatásán nem a két nemzet jövőjéről beszélgetett kollégájával, hanem arról, hogyan tudnak beilleszkedni abba a nemzetközi globalista körbe, amely valójában nem a nemzetállamok szuverenitását képviseli.
4: Mi az a liberál globalista közös alap, ami önt összeköti Donald Tuskkal, és mondjuk azzal a Radoszláv Szikorszkival, aki terror cselekményeket ünnepel a közösségi médiában, és amikor ennek gyorsan híre szaladt, akkor rászóltak, hogy ugyan törölje már azt a bejegyzést.
21: A KDNP frakcióvezetője arról beszélt, hogy a rendszerváltás után Antal József egykori miniszterelnök helyesen tette, hogy megpróbált létrehozni egy modernkori V4 együttműködést. Rétvári Bence azt mondta, jelenleg elsősorban Nyugat-Európában döntenek az unió fontos kérdéseiről, pedig a legnagyobb kereskedelmi forgalom a V4 országok és Németország között zajlik. Ezért fontos lenne, hogy a közösség tagjainak véleményét kellőképpen figyelembe vegyék az uniós központokban.
22: Nekünk azok a birodalmi építési tervek, amelyek elvonják a szuverenitást ezektől az országoktól, nagyon veszélyesek. A V4-eknek közösen kell fellépni az európai országok szuverenitásának a védelme érdekében.
21: Gulyás Gergely, a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint valamennyi frakció egyetért azzal, hogy a visegrádi együttműködés kiemelkedően fontos Magyarországnak. Kiemelte, a tagországok politikai együttműködése 2010 és 2021 között volt a legerősebb.
23: Örülünk annak, hogyha a visegrádi együttműködés újjáéled, és azt reméljük, hogy az Európai Uniós érdekérvényesítésben a belpolitikai nézetkülönbségekre való tekintet nélkül ez a formáció sikerrel járhat, és hogyha sikerrel jár, akkor az szerintünk nem csak Magyarországnak jó, nem csak a visegrádi négyeknek jó, hanem jó egyébként Európa egészének és az Európai Uniónak is.
21: Bujdosó Andrea Anna, a Tisza párt frakció vezetője úgy fogalmazott, itt az alkalom arra, hogy visszaépítsük azokat a szövetségeket, amelyeket a korábbi kormányok elveszítettek.
24: Magyarország helye is sokkal erősebb lehet, a régió helye is sokkal erősebb lehet Európában, és sokkal többet is adhatunk Európának közösen. Ez mindannyiunk érdeke, a magyar emberek érdeke is.
21: Magyar Péter viszontválaszában az ellenzéki pártoknak azt üzente, a korábbi kormányzó pártok Oroszországot és Vlagyimir Putyint választották, és ezt Lengyelország nem nyeli le.
7: Itt a krónika. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést.
8: Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg.
7: Péntek éjfélig meghosszabbították idehaza a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztást lép életbe az egész országban.
8: A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot. A legmelegebb órákban kerülje a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek.
7: Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer a hőségben megnövekedett vízfelhasználást nem képes pótolni. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szükség a víziközműrendszer 29 településén. Az elmúlt napokban a többi között a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson, valamint Ráckevén és Dömsödön is ellátás hiány alakult ki. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
0: Mindenkinek kell, mert nem természetesen bosszantó, nagyon bosszantó.
1: Fogalmazott egy kócsi lakos. A Komárom-Esztergom vármegyei településen szombat este kiürült a víztorony, és azóta akadozik az ellátás. Jelenleg lajtos kocsik biztosítják a lakosság ivóvizét. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT folyamatosan dolgozik a probléma elhárításán. A helyi polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
3: Elmegy a nyomás is, semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbű felé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
1: Kocs mellett három Pestvár megyei településen is vízhiány van, köztük Dömsödön és Ráckevén is. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, például ne használja azt medencetöltésre, automosásra vagy öntözésre. Közben rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen sincs ivóvíz, vagy alig csordog el víz a csapokból, közölte a város polgármestere. Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett, és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízközműhálózat tartalékai.
5: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
1: A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül. A Zalavíz ZRT közlése szerint a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, ezért kérték az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését.
7: Már lehet jelentkezni Budapest első utcazenefesztiváljára, a Budapest Play-re. Idén július 30-ától 6 napon keresztül a főváros 10 kiemelt pontján mutatkozhatnak be az ország legjobb utcazenészei.
6: A fesztivál ideje alatt a közönségszavazás mellett szakmai zsűri is értékeli a fellépőket. A fődíj egy Sziget Fesztiválon való fellépés. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, régóta hiányzott már a fővárosból egy ilyen rendezvény, és az is, hogy az utcazene szerves része legyen a városi életnek.
25: Én nagyon örülök annak, hogy összeállt egy olyan szakmai civil kezdeményezés, amelyben partnerekre lehetünk ennek a célnak a megvalósítása érdekében, és megtaláljuk az új Ed Sheeran-t, aki szintén ugye utcazenészből küzdötte föl magát világsztárra. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tehetséges, de egyenlőre a tehetséget másoknak megmutatni nem akaró fiatal vagy kevésbé fiatal fog jelentkezni erre a felhívásra, és remélem, hogy Budapest tele lesz élettel, és a város és a zene is mindenkié lesz legalább ezen a néhány napon.
26: Autós percek.
6: Az Utinform tájékoztatása szerint az M0-ás autót M3-as autópálya felé vezető oldalán Gyál térségében az erős forgalom miatt 1-2 kilométeres a kocsisor. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Hegyeshalom felé, Biatorbágy és Bicske között szakaszos torlódás tapasztalható. A 38-as főúton Nyírtelek térségében két autó ütközött, a 25-ös kilométernél a félútpályát lezárták. A 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 9-es kilométernél jelző lámpa irányítja a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, a félpályás lezárások miatt mindkét irányban lassú az előrejutás.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Fogarasi úton a Bagolyvár utcánál. Mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. Balesetben sérült jármű okozó szűkületet a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában, a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
26: Időjárás jelentés.
10: Jó napot kívánok! Éjszakára a legtöbb helyen kiderül az ég. Holnap a némi fátyolfelhő és a gomoly felhőképződés mellett alapvetően sok napsütés várható, és általában nem lesz csapadék, ugyanakkor a délkeleti határvidéken nem kizárt zápor. Az északi szél csak időnként élénkül meg. Hajnalban általában 14-20, szerda délután 30-35 fokot mérhetünk. Marad és fokozódik a hőség a következő napokban, a hétvégén egyes helyeken egyre közelebb kerülünk a 40 fokhoz is. Pál Márton, Hungaromet.
7: A krónikát Kubicsek István szerkesztette, a munkatársak nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
11: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
12: 18 óra. A híreket Jábor Miklós szerkesztette. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok fokozott figyelemre kérik a lakosságot. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Első alkalommal rendez utcazenész fesztivált a főváros, július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és augusztus 8-a között 10 helyszínen várják a közönséget. Folytatódik a kánikula, csak elszortan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
26: Műsorajánlat.
11: Több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámia alkotást hozott létre, amelyek meghatározó részévé váltak a magyar örökségnek. Művészetére erőteljesen hatott a göcsei népi fazekasság szellemisége és formavilága. 92 éves korában elhunyt a régi neves, agyagos családba született Németh János, Kossuth és Munkácsi díjas keramikus szobrász, a nemzetművésze, Zalaegerszeg díszpolgára. A világszerte elismert alkotóra emlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
26: Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
15: Korai próbavágás, aztán jégeső, újrakezdés, közepes eredmény. Az őszi gabonák aratására idén nem lett volna érdemes fogadást kötni. Baranyában az eszéki kísérleti árpa parcellák azonban jól vizsgáztak.
16: 70 körüli a hektolitású, nagyon szép kiteltek a szemek, egészséges.
15: Aratási körkép több megyéből holnap hajnalban. Ébredjenek velünk!
11: A nyaralás ünnep.
17: Apa el szokott dobni a Balatonban. Látom a vizet alulról is, nem csak fölülről.
27: Az utazás napja az mindig konfliktussal jár. Az elindulás, ott lehet számítani. A napi rutin felborul, hogy amikor azt hiszed, hogy mennyi jót tettél a gyerekkel, akkor ő igazából valamin elkezd hisztizni, és valamin hatalmas összeveszés van. Ki mit gondol arról, hogy mit tegyünk, vagy mire költsünk, mire ne költsünk. De alapvetően nálunk a kikapcsolódás, meg az együtt töltött idő, az jót tesz a kapcsolatnak.
28: Mire vágyunk, amikor nyaralni készülünk? Közös élményekre, új környezetre, kalandokra vagy semmittevésre? Mit kezdjünk az eltérő igényekkel, a konfliktusokkal és az okos eszközökkel? Lehet-e ünnep a nyaralás?
11: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Szerdán délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
2: Nyáresti hullócsillagkoncertek. Stúdió vendégünk Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvola művész. Kaláka Fesztivál Egerben június 25-től és Balatoni Retro címmel nyílt kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban.
26: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerdati Fannival.
4: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Az idén is könyvekkel jutalmazták a Temes megyei magyar iskolákban kiváló eredménnyel végző diákokat.
13: Közel 5000 lejt sikerült így összegyűjteni, mintegy 150 új könyvet tudtunk vásárolni, úgyhogy végül is sikerült minden olyan iskolába díjkönyvcsomagot eljuttatni, ahol magyar oktatás folyik.
4: Tűzugrás, kézműves foglalkozások, közösségi kapcsolódás. Megtartották a Pécskai Magyar Napokat.
14: Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami a pécskai magyaroknak szól, és nem csak. Egymással elbeszélgettünk, és emellett a magyar kultúránkat is ápoljuk. És reméljük, hogy még következő 10 év múlva is meg lesz szervezve.
4: És most jöjjenek a részletek. Annak ellenére, hogy Romániában sok a megszorítás idén, a megyei önkormányzatok igyekeznek folyamatos újdonsággal és fejlesztéssel előállni. Az ország költségvetésének csúszása miatt a megyei pályázatok idén is később jelentek meg a szokásosnál, illetve rövidebb a megvalósítási határidejük is. Kovászna megyében idén kizárólag online felületen lehetett benyújtani a pályázatokat. Ez a megye idei új eljárása és fejlesztése. A részletekről Gáj Nándort, Kovászna megye tanácsának alelnökét kérdezte Veresemese Gyöngyvér.
18: Mint minden évben Kovászna megye tanácsa meghirdette, és már természetesen múlt hónap 28-án le kellett rakni a pályázatokat. Ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hiszen akármennyire kevés a pénz, mégis úgy gondoljuk, hogy a civil szférának itt Háromszéken, de egyébként a Székelyföldön nagy szerepe van abban, hogy a társadalmi életet előmozdítsa. A pályázati kiírás teljes mértékben attól függ, hogy mikor lesz az országnak költségvetése. Egy kis késéssel most tavasszal lettek kiírva. Ami nagy újdonság volt az, hogy első alkalommal lehetett, és csak kizárólag így lehetett pályázni egy online platformon, amit Kovászna megye tanácsa előkészített. Próbáltunk segíteni a pályázóknak. A fiatalok, az ifjúsági szervezetek könnyen veszik ezeket az online kihívásokat, azonban azt láttuk, hogy még az egyházaknak vagy az idősebb generáció által működtetett civil szervezeteknek se volt nagy gond. Természetesen elmentünk minden háromszéki városba, tartottunk tájékoztatót, nagyon sokan voltak. Külön az egyházaknak tartottunk tájékoztatót, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ezzel, hogy online van a pályázat, online van a szerződéskötés, és online van az elszámolás is, megkönnyítjük főleg a vidéki egyesületnek a dolgait, hiszen minden egyes papírral, ahogy ők fogalmaztak, nem kell Szentgyőrre befutkorászniuk.
19: Átlátható egyébként egy online pályázat, tehát kevesebb a hiba lehetőség is esetleg?
18: Mindenképp jobban oda kell figyelni. Most is van hiánypótlásra lehetőség. Van, aki rá is szorul erre, de azt hiszem, hogy összeszedettebbé válnak tőle a pályázók, jobban meggondolják, mire szeretnének pályázni.
19: Mire írták ki a pályázatot? Milyen tematikákban lehetett benyújtani?
18: Az idén 3,2 millió lej volt a pályázati összeg. 2 millió lej az egyházközösségek támogatása. Ez minden évben nagyobb, hiszen itt vannak azok a befektetések, amivel Kovászna megye tanácsa a kisebb javításokat, vagy kisebb értékű fejlesztéseket meg tudja oldani. Ugye az egyházaknak nincs erre máshol lehetőségük. Van egy bukaresti pályázat, de ott már nagyobb összegekről beszélünk, de egy kápolna kimeszelése például elsőrendű. 400-400 ezer lej volt kulturális és szabadidős programokra, 200-200 ezer lej volt sport és ifjúsági tevékenységekre külön-külön.
19: Például a 200 ezer lejt, hogyha átszámoljuk euróra, körülbelül mekkora összegről beszélünk?
18: 40 ezer euró. Nem nagy összeg egyébként, ami mindenütt elmondjuk, hogy úgy gondoljanak rá az egyesületek, hogy résztámogatás, és úgy gondoljanak rá, hogy ez egy első lépés ahhoz, hogy nagyobb összegeket megpályázzanak. Ez egy úgymond gyakorló összeg. 3-4 ezer lej, ami egy olyan 600-700 eurónyi a tavalyi átlag támogatás, de mindenkit arra biztatunk, hogy nagyon sok, akár romániai, a román kormányhoz tartozó különböző ügynökségek írnak ki pályázatokat, akár már egy Erasmust pályázzanak meg, mert megvan rá már a kapacitás, inkább egy kicsi bátorság kellene az egyesületek részéről.
19: Hányan pályáztak?
18: Összesen 482 kérelem jött be. Tavalyhoz képest egy kicsivel kevesebb, de hiszen azt is kell lássuk, hogy most csak júliustól tartandó programokra lehetett pályázni. Ugye tavaly 535 volt, az idén 482. Kulturális kategóriában 141 jött. Az ifjúsági pályázatok kicsit emelkedtek, hiszen arra biztattunk civil szervezeteket, hogy segítsék a diák szervezeteket, hiszen diákok éve van Háromszéken, ugye nincsenek még 18 évesek, nem lehet civil szervezetük. Hivatalosan ajánltuk, hogy akkor partnerségbe közös programokat szervezzenek. Szabadidős kategóriában 108 és egyházi kategóriában 132 pályázat volt.
19: Mikor lesz döntés?
18: Úgy tervezzük, hogy e hónap 23-án lesz a tanácsülés, ahol elfogadja a megye önkormányzat testülete a nyertes pályázatok listáját. Természetesen meg fog jelenni a megye önkormányzat honlapján. Mindenki az online felületen kap értesítést, és ott is fogja megkötni a szerződést. Mi azt hittük, hogy nagyon kevés civil szervezet él a digitális világban, és nagyon kevésnek van digitális aláírása, és kiderült, hogy tévedtünk, és örvendünk, hogy jobban vették ezt az akadályt, ami az online pályázatot illeti.
4: A Temes megyei magyar iskolákban kiváló eredménnyel végző diákok az idén is könyvjutalomban részesültek a tanévzárásakor. Mivel a szaktárca nem biztosítja ezek anyagi fedezetét, civil szervezetek, magánszemélyek adományaiból gyűlnek össze a díjkönyvek vagy az ezek megvásárlásához szükséges összegek. Két éve anyaországi civilek is könyvadománnyal támogatják a programot, amelyről Lehőc László, Erdei Ildikót, a Bartók Béla Líceum igazgatóját, a Temes megyei civil tanácselnökét kérdezte.
13: 2000 óta a civil tanács foglalkozik azzal, hogy minden iskolába jusson el díjkönyv, de hát nyilván ennek a munkája elsősorban azért a Bartók Liceum munkatársaival zajlik. Idén is meghirdettük az adománygyűjtést, és közel 5000 lejt sikerült így összegyűjteni, mintegy 150 új könyvet tudtunk vásárolni. Úgyhogy nagyon jól jött a Csongrád Csanád Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ segítsége, akik az elmúlt évhez hasonlóan igen jelentős könyv adománnyal segítettek. Több mint 400 olyan könyvet kaptunk tőlük, ami teljesen új volt, és díjkönyvnek is használhattuk. Kaptunk olyan könyveket is, amelyek a könyvtárakat fogják majd gazdagítani. Úgyhogy összerakva mindezt, végül is sikerült minden olyan iskolába díjkönyvcsomagot eljuttatni, ahol magyar oktatás folyik.
0: Helyi civil szervezetek és magánszemélyek is hozzájárultak a program sikeréhez.
13: Elsősorban a Bartók Béla Alapítvány emelném ki, aki a legnagyobb támogatást biztosítja minden évben. A Józsefvárosi Római Katolikus Plébánia is igen komoly támogatója a programnak, az Integráció Alapítvány, a Belvárosi Református Egyházközség és az Evangélikus Egyházközség támogatja szintén a programot. Ugyanakkor vannak olyan civil szervezetek, amelyeknek könyveik vannak, itt most Budó Barna tanár úr az Értéktár Egyesület könyveiből adományozott, ezeket is használtuk a díjkönyvprogramban. Nálunk a Bartók Liceumban az elemi osztályok szintjén a szülői közösségek is besegítenek, hiszen amióta nincsenek díjak, hanem mindenki elismerő oklevélbe részesül, aki sikeresen befejezi az évet, inkább egyforma és mindenkinek járó könyvet kapnak a diákok, ezért azok a könyvek, amiket a díjkönyvprogramból kapnak a tanítások, tanítók más rendeltetést kapnak, akár az osztálykönyvtárokba kerülnek, vagy versenyeken használjuk őket szintén díjnak. Úgyhogy ez nagy öröm volt, hogy ilyen szépen és gazdagon sikerült megjutalmazni a diákokat, és külön figyelünk arra, hogy ezek a könyvek olyanok legyenek, amiket reméljük szívesen kezükbe vesznek a diákok.
0: Hova jut a legtöbb könyv a megyében?
13: Arányosan szoktuk ezeket a könyveket kiosztani, az szerint, hogy hány diák jár abba az iskolába. Úgyhogy ilyen formában értelemszerűen a Bartók Liceumban maradt a legtöbb könyv, de azért minden iskolába eljutott könyv, ahol magyar tagozat van, tehát a Gerhardinum Liceumban, az Újszentesi Általános Iskolába, Végvárra, Ótelekre, Lugosra, Igazfalvára, de az elemi osztályokba is, tehát Ötvösdre, Nagyszent Miklósra, Pusztakeresztúrra és Csanádra. Úgyhogy mindenhova, ahol még járnak magyar gyerekek, magyar iskolába.

0: Elsőként Zwicker Katalint, a Szigligeti Színház főigazgatóját halljuk.
1: Három fesztiválunk volt, kezdtük az évad első felében a Fuchs Fesztivállal, folytattuk a Holnap után fesztivállal, ami már második éve egy nagyon fontos témát állít fókuszba, mégpedig a tantermi előadásokat, és idén örömünkre tapasztaltuk, hogy egyre több erdélyi magyar színház foglalkozik a tantermi előadások létrehozásával, és így egy elég szép kínálatot tudtunk itt Nagyváradon az iskoláknak prezentálni. Ezt követte az Infinite Dance Fesztivál, ami idén is határon túli nagy neveket sikerült Nagyváradra vonzon a közönség nagy örömére. Fesztiválokban dús évadot zártunk, aminek még nincs vége, bár itt Nagyváradon lezárjuk az évadot, mégis nagyon sok vidéki helyszínen, illetve külföldi helyszínen még a nyár folyamán és az évad végéig különböző előadásokkal megmutatkozunk. A Csárdás királynő turnéra indul, kezdi a szegedi Újszabad téri, Nyíregyházán folytatja, majd a Nagy Erdőbe, Debrecenbe zárja, de nem csak ez az előadás, a Bolha Fülben előadás is Debrecenben vendégszerepel még kétszer, tehát az évadot még nem zártuk le, de már így is meghaladtuk a 350 előadást ebben az évadban, ami egy nagyon szép eredmény, és még ennek nincs vége, tehát ez még adódik néhány előadás, illetve évadonként ennek egyharmadát vidéki helyszíneken, Szorványban teljesítjük. Ez egy nagyon nagy erőfeszítést jelent, viszont amit ott pluszba kapunk cserébe, azt nem lehet számadatokkal kifejezni. A nézőszámot is közel a tavalyit már teljesítettük, de azért nem mondok még számot, mert még van néhány előadásunk. Mindent összevetve szép évadot zártunk méltóan, nagyon sok kiegészítő tevékenységgel, a kamara kiállító teremben, tematikus kiállítást, 125 színházban még életében nem járt embert sikerült meghívnunk a színházba, ezt megpályázták ezeket az ingyen jegyeket. Van egy kis videónk is a honlapon és a Facebookon. Azt érdemes megnézni, azt a rengeteg boldog arcot. Ez a 125-ös szám annyira körbeforogta ezt az évadot, hogy a vendégelőadásunk, a Pál utcai fiúk is 125. alkalommal került itt megrendezésre a színpadon, úgyhogy a 125-ben volt másik 125 is.
2: Egy különleges bemutatóval is készültek az iskola program keretében.
1: Azzal nyitottuk ezt a jubileumi évadot, és ezzel is zárjuk most. 125, én színház. Házam, én Váradom. Egy színháztörténeti kalandozás arról, hogy előtte mi volt, hogyan épült, miért ide épült. És hogy gyakorlatilag ez a fiatalokból álló csapat, közel 20 diák, ők azok, akik a kapcsolatot megteremtik a jelen idővel, hogy mit jelent számukra ma a színház, mit jelent számukra ma Nagyvárad, és kapcsolódnak a múltbéli eseményekkel olyan módon, hogy nagymama mesélte, szülő mesélte. Azért egy nagyon fontos gondolatot járunk folyamatosan körbe, ami nagyon megható, mert arra keresünk válaszokat, hogy mit tart itt minket.
2: Miért vállaltál szerepet ebben a különleges darabban? Belényesi Tamara, nagyváradi diák.
3: Soha ilyesmiben azelőtt még nem volt részem, és úgy éreztem, hogy ez egy új kihívás lenne az életemben, szóval kíváncsivá tett ez az egész, és nagyon örültem, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget.
2: Mit tettél te hozzá?
3: Megtanultam a részemet, és megtanultam a csapatmunkában úgymond részt venni, amit itt összeállítottunk, mert ezt elvárták tőlünk, és ennek nagyon örülök, illetve megpróbáltam a lehető legtöbbet beleadni, amit én tudtam. Szóval én úgy érzem, hogy amikor a színpadon állunk, nem csak szereplők vagyunk, nem csak színészek vagyunk, hanem tényleg emberek, és bemutatjuk azt, hogy milyen egy váradi embernek az élete, úgy átlagosan. Ebbe az is benne van, hogy úgymond a kultúránk milyen, az, hogy mi magyar emberek vagyunk, az, hogy ide tartozunk, úgy, hogy nem mindenhol beszélhetjük az anyanyelvünket, és ez ebben a darabban annyira nem jelenik meg, de én úgy érzem, hogy mi nekünk fiataloknak az életében mégis ott van, és ez bizonyos szinten összekapcsol minket, és úgy érzem, hogy ez a színház is emiatt fontos, és ezért is fontos, hogy ez a darab létezik, mert ennyire fókuszál a színháznak a fontosságára.
2: 125 évvel ezelőtt adták át ezt a színház épületet. A számodra ez mit jelent?
3: Ez egy nagy távlat, és én kicsi embernek hiszem magam ebbe a 125 évbe, viszont csodálatosnak tartom, hogy ettől függetlenül része lehetek a színháznak, pedig sokkal idősebb nálam ez a hely, ez az épület.
0: A legjobb előadás, a legjobb női mellékszereplő, a legjobb jelmeztervező és a legjobb 35 év alatti színészdíját is a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nyerte el az Országos Színház Találkozón. A Beregszászi Társulat ezzel bebizonyította, hogy a legnehezebb helyzetben nem csak meg lehet maradni, hanem lehet fejlődni és jelentős eredményeket is elérni. Részletek Iváncsik Attilától.
4: A legjobb női mellékszereplő a Revizor című darabban nyújtott alakításáért Polyák Anita színésznő lett.
5: a kis borzsovai

0: Tej premieni szőke kislány, itt állhatok egy ilyen nagy eseményen, ami Magyarországon a legnagyobb színházi esemény. Ez a díjátadó, hogy 108 előadásból a mi előadásunkat választották ki, már önmagában egy hatalmas dolog. De az, hogy én ezt a díjat elnyerhettem, úgy, hogy látva milyen csodálatos kollégák álltak a színpadon, ez sokkal többet jelent ennél a díjnál, hanem az a gondolat és az, hogy nagyon hálás vagyok a jó Istennek, amiért engem erre a pályára szánt, és ide vezetett, és megtartott, és segít nekem.
1: A legjobb 35 év alatti színésznek járó díjat Séra Dániel és Jakab K. Tamás megosztva kapta a Revizor című darabban játszott szerepükért.
2: Ez az első díjunk szerintem mindkettőnknek is, amilyen azt hiszem meghatározói lépcsőfoka így az életünknek, és szerintem nem lehet ezt a díjat, mint egyén értékelni, hanem azért annyira egy csapatmunka. Az összes díj, akár a legjobb előadás, akár a legjobb mellékszereplő, a legjobb látvány, ezek mind olyan díjak, amik egy nagy csapatnak a része, és szerintem ezt mindannyian ugyanúgy örülünk egymásnak.
3: Én nekem rögtön az volt, hogy legjobb előadás, és igazából csak erre tudtam koncentrálni, hogy ezt így megkaptuk a legjobb előadásnak járó díjat. És annyira gyönyörű, hogy össze tudtunk itt tartani, és most valahol ennek tényleg a felső megért gyümölcse ez az egész, úgyhogy nagyon köszönjük az egész Beregszászi csapatnak.
1: Sinedina, a Beregszászi színház igazgatója kiemelte. Bebizonyították, hogy minden nehézség és baj ellenére kitartanak. A vízterhes időket pedig nem csupán megpróbálják átvészelni, hanem megerősödve és megújulva fognak kijönni belőle.
4: Az idei országos színházi találkozóról 5 különböző díjjal térhetett haza a Beregszászi Színház társulata. Óriási öröm ez számunkra, hiszen a legjobb előadás díját is mi vehettük át. Az Ifjavinyelk Attila rendezésében készült Revizor című előadásunkért. Óriási visszaigazolás és megerősítése számunkra, hogy jó úton járunk. Nagyon hálás vagyok a társulatnak, hogy az elmúlt háborús időszakot figyelembe véve sem hagyták maguk mögött a társulatot, nem hagyták cserben a kárpátaljai magyar színjátszást, hanem itt maradtak. Élővé tették a színházat, beleélték mindazt a tapasztalatot, mindazt a benyomást, amelyeket az háború alatt is érte, és ebből egy igazi, élő, azt gondolom a néző visszajelzések, illetve a szakmai zsűri visszajelzése alapján élő színházi előadásunk született. Ezen az úton szeretnénk tovább menni, bízunk abban, hogy hasonló jó előadásunk születhet majd még nagyon sok. Visszatérhetünk az országos találkozókra, hiszen ezeken a találkozókon mindig kapcsolódhatunk más színházakkal, külhoni magyar színházakkal össze. Mi arra vágyunk a legjobb, hogy végre a békéről, vagy a békét és a harmóniát érintő előadásról, témáról készíthessünk előadást. Bízunk abban, hogy ez mi hamarabb eljön.
1: A Revizor című előadást a Beregszászi Társulat a Gyulai Várszínházzal, a Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal közösen vitte színpadra. A darab rendezője Ifjavinyászki Attila.
5: Néphiedelemben gyökerező mágia, a nyári napforduló misztikuma, a jó termés meghálálása, egészség és szerelem varázsló erő. Meg annyi titokzatosság, ami Szent Iván éjszakájához köthető, és amit eleink az ilyenkor meggyújtott mágia parázsának átugrásával tettek emlékezetessé. Ezt a szokást elevenítették fel néhány évvel ezelőtt, és e köré szerveződött a Pécskai Magyar Napok elnevezésű kulturális hagyományőrző szórakoztató rendezvénysorozat, amit idén a múlt hétvégén tartottak meg. Pataki Lehel Zsolt összeállításában elsőként a Búza Virág Egyesület és Néptánc Együttes vezetőjét, Engi Márta Ildikót hallják.
6: A gondolat az az volt, hogy a tűzugrás rendezvényből egy több napos rendezvény legyen, és akkor jött az ötlet, hogy csatoljuk össze a Pécskai Magyar Napokkal. Tulajdonképpen ez keresztelő Szent János születésének évfordulójához kötik. Általában a szenteknek a haláluk időpontját említjük meg, kivéve három. Jézus Krisztus, Szűz Mária és keresztelő Szent János, akinek a papi liturgikus világban megtartották a születésének az időpontját is. Viszont a nyári napfordulóhoz rengeteg pogány szertartás kapcsolódott, akár a tűzgyújtása is, akár a tűzugrása is Pécskán is. Annak idején így utca végébe összegyűltek az utca lakói, árokpartok voltak, ugye vizesárkok, és ott benne az árokba raktak tüzet, majd a gyerekek átugrálták, később a felnőttek is. A Szent Iváné alma érett akkor, és avval kínálták meg az ott összegyűlteket, némely háziasszony meg pogácsát hozott, és abban kínálgatta az összegyűlteket.
7: A Szent Iváné tűzugrás a Pécskai Magyar Napok fő programpontja?
6: Más ilyen többnapos rendezvény csúcspontjának a tűzijáték, Szent Ivánnékor pedig a tűzugrás a csúcspont.
7: A megnyitó beszédében azt mondta, hogy a pécskai magyar napoknak az is a célja, hogy ne csak szórakozást nyújtson, hanem a magyar identitás tudat megerősítésében is segítsen.
6: Sajnos állandóan avval a problémával találkozunk, hogy nagyon sok tiszta magyar családból származó szülő gyermekeit román tannyelvű intézményekbe iratja, és én mindig attól tartok, hogy ezek a gyermekek egy idő után ilyen identitászavarba fognak kerülni, mert ők tartoznának ahhoz a csoporthoz, ahova járnak, ugyanakkor ki is lógnak belőlem, hiszen otthon ők egészen mások. Talán pontosan ezek a rendezvények azok, akik segítenek, hogy a gyermek mégis megtalálja a önmagát.
8: Ludmai Zsolt. Dédöreganyám mesélte, hogy milyen szép, amikor ezen az éjszakán meggyújtsák a Szent Iványi tüzet, és átugorja a fiatalság. Még amikor kisebb voltam, hogy 8-10 éves körül lehettem, nálunk az utcában is gyújtottak egy nagy tüzet, és mindenhol Pécskán. Sajnos most már kihalt ez a szokás, de itten mi, a Búzavirág, meg a Hagyományőrző Egyesület próbáljuk minél jobban vigyázni rá, és minél jobban újjáéleszteni. Én úgy érzem, hogy ez a miénk. Itt kell legyünk, össze kell gyűjjünk, legyünk együtt, szórakozzunk egy jót, mert másképp az évben úgyis csak munkával és a sietségtől nincs semmire se időnk. Inkább jöjjünk ide, gyűjjünk össze, szórakozzuk ki magunkat mostan.
9: Minden alkalommal eljönnek a pécskai magyar napokra.
10: Akkor, mikor a munkából délutáni váltásba, akkor muszáj kihagyni.
9: Melyek azok a programok, amelyek a leginkább érdeklik?
11: A néptánc is, meg a koncert miatt inkább.
7: 2013 áprilisában szervezték meg első ízben a pécskai magyar napot, mert akkor még csak egynapos program volt. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Bartók András, a pécskai Búzavirág Egyesület és Néptánc csoport akkori elnöke.
12: Örömmel tölt el, hogy valamilyen kezdeményezésnek van folytatása. Ez egy közös megbeszélésnek volt az eredménye, hogy a pécskai magyaroknak legyen egy külön napjuk, amit talán egy nagyobb összefogást eredményez a magyar kisebbségi hagyományozó egyesület is szokott rendezni általában minden évben magyar témájú rendezvényeket. A templom búcsú szintén, amit mondhatunk, hogy egy magyar rendezvény, de az mellett a városnapokon is van egy külön nap a magyaroknak mindig. És egyesek valamilyen oknál fogva távol maradnak ezektől a rendezvényektől. Hogy miért? Azt nem tudom megfejteni.
13: Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami a pécskai magyaroknak szól, és nem csak.
7: Kocsik Imre, pécskai RMDSZ elnök, a város alpolgármestere.
13: Egymással elbeszélgettünk, és emellett a magyar kultúránkat is ápoljuk. És reméljük, hogy még következő 10 év múlva is meg lesz szervezve.
5: Nem csak hagyományaiban és nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet. Erre mutat rá a Balassagyarmati Palóc Múzeumban megnyílt Címerekkel írt történelem című tárlat, amely Pécsi L. Dániel jelképművész munkásságát mutatja be. A kiállításon a felvidéki zobor aljának is kiemelt szerep jutott a zsérei Földesi László éneke és muzsikája révén. Tarnóci László riportja.
14: Ha Zsére település nevét mondjuk, talán tanástalanul áll ezelőtt egy rádióhallgató, de ha azt mondjuk, hogy Zoboralja, akkor már pontosan tudja, hogy merre felé is van. Földesi László lokálpatrióta zsérei, aki most a Nemzetegyesítés Címerekkel című balassagyarmati jelképkiállítás megnyitóján is közreműködött. Miről híres az önök települése, és mi az, amit hoz ilyen alkalmakra?
15: A mi településünk végül is a Zobor vidék, a Zoboralja, közte Zsére is. Ha Zsérét említjük, akkor ugyan nem nagyon ismerik az emberek, de azt mondjuk, hogy a Csitári hegy, akkor azt már tudják az emberek, mert a Csitár falu van a Csitári hegy egyik oldalán, a Zsebrőcén a hegynek, és Zsére pedig a Zsebrőce hegy másik oldalán. Tehát mi is a Csitári hegy alól vagyunk.
14: És most Balassagyarmaton beszélgetünk, Balassagyarmat szintén határos Csitárral, testvértelepülés. Igen. A két Csitár egymással.
15: Zsérével kapcsolatban ugye az volt, hogy 6 alkalommal járt ott Kodály Zoltán, és 4 alkalommal Bartók Bélával. A Zobor vidékén csak népballadákból több mint 1000 gyűjtött be a két népdalgyűjtő. Azért szerettek párba járni, mert Kodály Zoltán gyűjtötte a magyar népdalokat, és ott vannak kevert falvak is, egy részük el is szlovákosodott, és Bartók ismerte a szlovák nyelvet, ő gyűjtötte a szlovák anyagot. Kodály Zoltán. Így jutott el Zsérére, ott gyűjtötte a híres ajólovas katonának népi katonadalt, amit utána Hári Jánosában is felhasznált. Ugyanígy a Kicsinyahordócska, de így tudnám sorolni, mert én folklóros voltam a faluban, kórusban is énekeltem, tehát rengeteg helyi népdalt ismerek.
14: Zsérét hányan lakják most, és mennyi a magyarság ebből?
15: 1300 körül, a hivatalos statisztika szerint 46-47% a magyar. 50 évvel ezelőtt akkor 91-93% volt a magyarság. Ez a statisztikai adat, ez olyan, hogy...
14: Aki nem igazán elkötelezett, az hol ide, hol oda tartozónak vallja magát.
15: Így van, így van.
14: És a vegyes házasságok is.
15: A vegyes házasságok vannak. Ha reálisan akarnám az egészet, akkor azt hiszem, hogy a 70% még mindig a falunak magyar, akik kötődnek a nemzetükhöz, nyelvükhöz.
14: Zsére címerét Pécsi L. Dániel magyar örökség díjas jelképművész készítette, díszpolgára is a településnek. Önnek mit jelent Zsére, és mi áll Zsére címerében?
16: Zsérének megváltoztatták a címerét, sajnos. Az első címere magát a grafikát azt a Sára Ernő, de hogy mi legyen a címerben, azt én javasoltam a Lacit. Egy honismereti kerékpár túrán Jókán ismerkedtünk meg, Mátyusföldön 1979-ben. Azóta vagyunk barátok. Na most ez a túra, ez Zsérén fejeződött be a zobor alján, és ott a futballpályán volt a táborhelyünk. A barátságból aztán folyamatos kapcsolattartás született olyannyira, hogy amikor a falurombolások ellen a zsérei magyarság adományokat gyűjtött, és tiltakozásért írtak egy petíciót is, akkor én hoztam a Bethlen Gábor alapítvány díját, vittem Zsérére, és adtam át Lacinak. Aztán 1993-ban Dorogon a kezdeményezésemre győzelem napja helyett a megbékélés napját hirdettük meg, amihez elsőként a zsíreiek csatlakoztak, és ennek folyamányaként emeltünk egy emlékművet Zsérén, a Reménység emlékművét. Na, ezen szerepel a címer, amit lecseréltek sajnos.
14: Zobor aljával az összetartozásunkat itt a Nemzetegyesítés címerekkel című kiállítás is jól reprezentálja. Balassa Gyarmaton a Palóc Múzeumban hány címert hozott ide?
16: Közel 1000 címert. Utaltam rá, hogy 21-ben volt 100 éve annak, hogy a Királyhágon melléki egyházkerület ugye megalakult. Fölkértek, hogy tervezzem meg a 9 egyházmegye, a Presbiteri Szövetség is 223 egyházközség címerét. Ilyen nem történt még a magyar művelődés történetbe. Rengeteg olyan címertáblát nem tettünk fel, de reprezentálja a többi. Ezek itt vannak most letéve, de nem fért el. Mi elmondatommal fejezném be, nem csak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet.
5: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket. Korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
1: Enyhítette a génkezelt növények szabályozásán az EU, ugyanis múlt héten elfogadta az Európai Parlament a génkezelési technikákkal előállított növényekkel kapcsolatos uniós szabályozás lazítását. Mindez megkönnyíti a génmódosított növények európai elterjedését, miközben bizonyos esetekben még a kötelező GMO jelölés is eltűnhetne a termékekről. A környezetvédők aggódnak, a tudósok viszont támogatják az új irányt, mint ahogy a Tisza párt is, ami ellentét azzal, amit eddig a magyar kormány képviselt. Arra a kérdésre, hogy mit jelent az unió mezőgazdasága számára az enyhítés, miért tiltakoznak ez ellen a zöldek, Szólát Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnökével, Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület elnökével, valamint a Magyar Biokultúra Szövetség vezetőségi tagjával beszélgetünk. Köszöntöm!
2: Üdvözlöm Önöket!
1: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Nagyon fontos, hogy beszéljünk a GMO szabályozásról, mégpedig azért, mert eddig minthogyha az evidencia lett volna, hogy GMO-mentes termékek kerülnek az asztalunkra. Az enyhítést, azt tegyük hozzá, amit most megszavaztak, hogy sem a Fidesz-KDNP, sem a Mi Hazánk, sem a DK nem szavazta meg, a Tisza viszont igen. Hát ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez helyes iránya, amit most a kormány képvisel, kezdjük talán azzal, hogy mi volt az alapvető célja a 2001-ben megszületett GMO szabályozásnak.
2: Hát az saját véleményem szerint ez nyilván arról szólt, hogy hogyan tudnánk egy olyan környezetet biztosítani a jelenleg és a utánunk jövő generáció számára, ami ad egyfajta védettséget, és biztosítja azt a jogot, hogy egészséges, megbízható élelmiszert fogyasszunk.
1: A génkezelt növényekből készült élelmiszerek kerülhettek-e eddig is az asztalunkra az Európai Unióban vagy Magyarországon?
2: Ugye alapvetően Magyarországon tiltás van, itt ez elég szigorú szabályozás jelent. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy termékek, GMO-s termékek kerülhettek be az országba. Mondok egy egyszerű példát, a szója az szinte egész évben a világon GMO-sként kerül megtermelésre, és hatalmas mennyiségű szóját importálunk Magyarországra. Gyakorlatilag az állattenyésztésnek a szója igényét azt ebből elégítjük ki. Ez egy fura ellentmondás, és hozzáteszem, hogy a Magyarországon megtermelt GMO-mentes jó minőségű szóját pedig többnyire kiviszik külföldre, és igen magas áron lehet értékesíteni. A tudatos fogyasztók keresik ezeket a termékeket.
1: Mi az oka ennek? Magyarországon még nem annyira tudatosak a fogyasztók, hogy például a jó minőségű magyar megtermelt szója az nyugaton talál magának piacot?
2: Mondok ettől egy vadabb dolgot. A Magyarországon megtermelt ökológiai termesztésből származó termények 90%-a az külföldre kerül. Sajnos a magyar fogyasztók kevésbé foglalkoznak a minőséggel. Ugye azt szokták mondani, hogy a magyar fogyasztó árérzékeny, és hogyha bemegy a boltba, általában úgy vásárol a polcon, nézi az árakat, és hogyha valamelyik olcsóbb, akkor többnyire azt vásárolja meg.
1: Miért veszélyesek ezek a génkezelt növények? Ugye beszéltünk itt a szójáról arra, hogy főleg az állatok takarmányozásába használják, de hát az beépül abba az állatba, amiből utána mi asztalunkra kerül például az a bizonyos sonka.
2: Ugye azt látni kell, hogy mindig rendszer szinten kell gondolkodni, és nem pontszerűen. Gyakorlatilag ugye van egy alapvető elv, az a fokozott elővigyázatosság elve, ami arról szól, hogy egy adott eljárás, technológia csak akkor kerülhet be a rendszerbe, az élelmiszer fogyasztás rendszerébe, hogyha arról be lehet bizonyítani, hogy nem ártalmas az emberi szervezetre és vagy a humán egészségügy szempontjából. Ugye ezt fordítják meg most. Ugye azt mondják, hogy nem kell ezt bebizonyítani, bizonyítsák azok, akik azt gondolják, hogy ezek ártalmasak. Ez egy nagyon veszélyes folyamat, és tulajdonképpen mindaz a most próbálom a szavakat keresni, de talán az a jó szó, hogy az összefüggésben, hogy azok a civilizációs betegségek, amelyek körbevesznek bennünket, és alapvetően meghatározzák az életminőségünket, azok alapvetően a táplálkozás következményében alakulnak ki. Ez jelentős mértékben bizonyítható. Ebből következik, hogy minden beavatkozás, ami megtörténik, az jelentős mértékben hatással van az emberi egészségre. Ezért nagyon veszélyesek ezek a kezdeményezések, főleg úgy, hogy ha egyrésztről meg fogják tiltani a jelölést, gyakorlatilag a tudatos vásárló sem tud majd különbséget tenni az NGT-s vagy a GMO-s, vagy bocsánat, az NGT-s termények és a nem így kezelt termékek között. Ezek, én magam részéről azt gondolom, hogy jelentős visszalépés jelentenek a élelmiszerbiztonság tekintetében.
1: Igen, és akkor beszéljünk arról, hogy enyhítettek a GMO-s szabályozáson, hogy tulajdonképpen ez az enyhítés, ez mit akar, vagy mit jelent, vagy ez is azt jelenti, hogy elindult az Európai Unió egy úton, aminek ez csak az első lépcsőfoka, most történt egyfajta enyhítés, de aztán lehet, hogy a vége az lesz, hogy teljesen megszűnik a GMO-mentesség.
2: Ebben az irányba ez egy nagy lépés, ugye, és ugye ez egy legalább két arcú folyamat, mert nagyon sok gazdaszervezet üdvözli, és főleg a kutatással kapcsolatos szervezetek pedig azt gondolják, hogy végre mi is versenybe szállhatunk a nagy nyugati országokkal, ahol már sokkal előrébb járnak ezek a kutatások. Az ökológiai gazdálkodással foglalkozó szervezeteknek az álláspontja, hogy tulajdonképpen mi is beléptünk abba a versenybe, ahol rohanunk a szakadék felé. Gyakorlatilag mi azt gondoljuk, hogy ezek a enyhítések, azok egyrésztről ellenőrizhetetlenné teszik ezeket a folyamatokat, másról, amit az előbb beszéltem, hogy a fokozat elővigyázatosság elve az megszűnik, sért egy sor nemzetközi egyezményt is, és nyilván a fogyasztóvédelem magas szintjének a biztosítása, mert eddig alapvetően Európára azért jellemző volt, ebben egy nagyon komoly visszalépés fog történni. Összességében, ha le akarom egyszerűsíteni, az átlag fogyasztó számára fokozott kockázat jelenik meg, ráadásul úgy, hogy magát a jelölést is megpróbálják tiltani, már csak azért is, hogy ha valaki tudatosan szeretné ezeket a terményeket, élelmiszereket elkerülni, hogy ne tudja ezt megtenni.
1: Ugye, amikor azt nézzük a GMO-nál, a génkezelt növényeknél, hogy milyen érvek szólnak mellette, és milyen érvek szólnak ellene, a mezőgazdasági és klímapolitikai nyomás az azért az egész Európai Uniót, hogyha megnézzük, jelen pillanatban sújtja. Akár Magyarországot is az aszály helyzet tekintetében. Hogyha ez a mostani változás vagy enyhítés bekövetkezik, akkor ez jár-e azzal, hogy szárazságtűrő növényeket fognak tudni akár így génbeavatkozással létrehozni?
2: Akik támogatják ezeket a folyamatokat, azok többnyire erre szoktak hivatkozni, hogy olyan ellenálló betegségek és kártevőkkel ellenálló fajtákat tudnak majd létrehozni, akár a klímaváltozás hatásait meg lehet majd próbálni ezzel kivédeni, kevesebb növényvédőszer igényt jelent, és nagyobb terméshozamokat. Hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag összességében ezt még senki nem bizonyította, hogy ezek egyébként alkalmasak, viszont egy dolgot egészen biztosan tudunk, hogy ez egy nagyon komoly kiszolgáltatottságot jelent azok számára, a multinacionális cégek számára, akik létrehozzák ezeket a fajtákat, szabadalmaztatják, és gyakorlatilag egy nagyon komoly erőfölénnyel megpróbálnak élni is a piacon.
1: Ugye három magyar környezetvédelmi szervezet, a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség, amelynek ön is vezetőségi tagja, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége volt az, aki közös közleményben is bírálta a kormányzatnak ezt a mostani lépését. Várható volt ez, hogy a Tisza kormány erre az enyhítésre így fog reagálni?
2: Mi abban bíztunk, hogy korábbi ígéretnek megfelelően gyakorlatilag tudjuk tartani azt az álláspontot, ami egyébként nem volt könnyű álláspont európai szinten sem, meg Magyarországon sem. Nagyon komoly vita zajlott ebben 2-3 éve az agrárgazdasági kamarán belül is, talán már van 4 is. Mi akkor is, én magam is, illetve a Biokultúra Szövetség egyértelmű álláspontja az volt, hogy meg kell őriznünk a mentességet, és gyakorlatilag az ellenőrizhetőség az egy nagyon fontos kérdés. Illetve még egy dologról nem beszéltünk, hogy most már egyre több precedensértékű döntés születik arról, hogy a természetben előforduló génvariációkat is levédik a nagy multinacionális vetőmag cégek, ami egyre nehezebb és egyre nehezebb helyzetben hozza azokat a kisebb vetőmag előállítókat, akik esetleg ugyanezeket a természetes variációkat szeretnék használni. Szóval zajlik egy koncentráció, aminek a végén nagy valószínűséggel egyrészt a termelők is nehezebb helyzetbe kerülnek, sokkal drágábban fognak majd vetőmaghoz jutni, egyre kevesebb fajta vetőmagot használunk, a biológiai sokféleség jelentős mértékben be fog szűkülni, mint ahogy ez már egy nagyon komoly folyamat. Másrészt pedig a kockázati tényezői ezeknek a termékeknek a humán egészségügy szempontjából a mi megítélésünk szerint jelentősen romlanak.
1: Hogyha visszamegyünk 2001-ig, amikor ugye az a nagyon szigorú GMO szabályozás született az Európai Unióba, akkor arra mindenki úgy tekintett, hogy az unió vezetésének is az a fontos, hogy az európai emberek asztalára biztonságos és magas minőségű élelmiszerek kerüljenek. De az utóbbi időben, minthogyha a mezőgazdaság szempontjából egy egészen más irányba haladna az Európai Unió, és itt gondolok például az ukrán gabona esetére, ahol megengedték azt, hogy nyakló nélkül elárassza az Európai Uniót a sokkal rosszabb minőségű ukrán gabona. Ugye beszéltünk itt a növényvédőszerekről is, önök gazdálkodók kifejezetten arra vannak kényszerítve, hogy olyan növényvédőszereket használjanak, amelyek nem ártalmasak az egészségre. Igaz, hogy ezek jóval drágábbak és drágábbá teszik a termelést, de például Ukrajnában ennek a követelménynek nem kellett megfelelni. És emellett itt van most még a Mercosur megállapodás is, ami szintén sokkal rosszabb minőségű élelmiszerekkel árasztja el az Európai Uniót. Mi áll-e mögött az irányváltás mögött? Vagy nevezhetjük-e ezt az Európai Unióban egyfajta irányváltásnak, ami korábban azért nem volt tapasztalható?
2: Én egészen biztosan így fogalmaznék. Mondhatjuk azt, hogy az ipar tekintetében, hogy az európai ipari termékeket tudjuk exportálni, sorra köti az Európai Unió a szabadkereskedelmi megállapodásokat. Ez vonatkozik Ukrajnára, vonatkozik a dél-amerikai országokra, Észak-Afrikából özönlik a zöldség és gyümölcs Európába, és ez a legnagyobb baj, amit szerkesztő asszony is mondta, hogy nem azonos feltételekkel kerülnek ezek megtermelésre. Európán belül rendkívül szigorú követelmények vannak, és nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni, és ezekben a szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül érkező termékekre ugyanezek nem vonatkoznak. Szóval nem egyenlő a verseny egyébként, mert azt szokták mondani, hogy miért nem tanulunk meg versenyezni ezekkel az országokkal. De úgy nagyon nehéz, hogyha nekünk össze van kötve a lábunk, és mondjuk így kellene egy futóversenyen elindulni. És azokból az országokból, ahonnan érkeznek ezek a termények, fogalmunk nincs, hogy egyébként milyen rendszereket használnak, és az a hír járja, hogy még mindig olyan növényvédőszereket használnak, amit Európában akár 10-20 éve is kivontak a forgalomból. Így azért nagyon nehéz versenyezni. Ez a verseny része, ez a gazdálkodói kérdés. A másik része, az nyilván a humán egészségügynek a kockázatai. Ne csodálkozzunk, hogyha ezek a civilizációs betegségek robbanásszerűen fognak egyébként erősödni, főleg úgy, hogy ilyen ellenőrizetlen termékeket fogyasztunk jelentős mértékben. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma Magyarországon is, ma már magyar zöldséget, magyar gyümölcsöt nagyon kevesen fogyasztanak. Többnyire ezek valahonnan Észak-Afrikából érkező termékek.
1: És azt mondják, hogy Észak-Afrikából érkeznek, de a legtöbb a konténerekbe és a kamionokba érik be addig, ameddig a multiknak
2: polcára kerül. Igen, a maga az előállítási körülmények is elképesztőek. Nem beszélek arról, hogy gyermekmunka és egyéb olyan emberjogi kérdések, amelyek ritkán szoktak terítékre rakni.
1: És szerintem azt a fogyasztók már jól tudják, hogy milyen különbség van a között, amikor leemeljük az útközben megérett tepret, vagy kimegyünk az út szélére, és a magyar termelőtől megvásároljuk azt, amit még hajnalba szedett le, vagy még jobb esetben fogjuk magunkat, és elmegyünk egy teszed akció keretében, és hozzájutunk akár azokhoz a finom, szezonális gyümölcsökhöz is, amit utána az asztalunkra tudunk tenni. De hogyha visszakanyarodunk kicsit ehhez az enyhítéshez, ugye itt két kategória van, van az NGT 1 kategória, és az NGT 2. Na most... Az egyes kategóriába ugye azok a növények kerülnének, amelyeknél csak kisebb genetikai módosítás történt, és ezek a változások hagyományos nemesítéssel vagy természetes mutációval is létrejöhettek volna. Hát miért nem várják meg, hogy ezek természetes úton jöjjenek létre? Miért kell ehhez génmanipuláció?
2: Ugye itt jönnek ezek a versennyel kapcsolatos problémák, hogy ez ugye az egyik érve az, hogy lemaradunk azokkal az országokkal szemben, akik ezeket a eljárásokat már használják. Ugye itt szűnne meg a maga a jelölés is az én értelmezésem szerint. Az NGT2, ahol egyébként ez a hagyományosabb GMO szabályozás, ugye arra továbbra is vonatkozna, és ott a jelölés is. Ugye egy fontos dolog a biokultúra IFAM és az ehhez kapcsolódó biogazdálkodó szervezetek, azok elérték azt, hogy a vetőmagnál jelölni kell mindenképpen a vetőmagot, hogy az bármelyik kategóriában tartozik-e, hiszen ez alapvető termelési biztonságot jelent az ökológiai gazdálkodás számára, illetve kötelezettséget is, hogy csak olyan magokat használjuk, olyan vetőmagot használjunk, ami nem esett át ilyen kezeléseken.
1: Na most felértékelődnek-e ebben a helyzetben az ökogazdálkodások, vagy versenyhátrányba kerülnek? Egyáltalán az ökogazdálkodásokra nézve mit jelent ez a mostani enyhítés?
2: Mielőtt erről szólnék, annyit azért mondjunk el, hogy ez 2 év múlva lép életbe ez a szabályozás, és tulajdonképpen most 60 napja van bármelyik tagországnak ahhoz, hogy ezt megvétózza, vagy megtámadja. A mi tudásunk szerint erre már készülnek, és nagy valószínűség ez meg is fog történni. Svájcban egyébként népszavazás kiírását tervezik, illetve Angliában már történt olyan döntés, ami egyébként, ugye ott hamarabb kezdték ezt el, ott most éppen megsemmisítették azt a törvényt az én tudásom szerint, ami egyébként lehetővé tette ezt a fajta szabályozást, amit most mi Európában el akarunk fogadni, vagy elfogadtunk, és megpróbáljuk bevezetni. A kérdésére választ adva, bármilyen paradoxon is ez, én azt gondolom, hogy fel fogja értékelni a ökológiai termékeket, hiszen ez az lesz az egyetlen forrás, ahol egyébként valamilyen formában kontroll alatt lehet tartani a termelést. Nyilván nem örülünk ennek, mert nyilván nem ez a jó megoldás, de az én várakozásom egyébként ezek lesznek. A tudatos fogyasztók egyre jobban az ökológiai termékek irányába fognak fordulni, és milyen jó lenne, hogyha Magyarországon is az itt megtermelt terményeket nem külföldre szállítanánk, hanem a igazi társadalmi hasznosságát az adná, hogyha a magyar emberek fogyasztanák el ezeket a terményeket.
1: Felértékelődik, de nehézzé válik-e ezáltal az ön munkájuk, hiszen ugye az NGT 1 kategóriába tartozó növényeket már nem lehet ökológiai gazdálkodásban használni, és mégis azokon például külön jelzés nem lesz.
2: Igen, ez bonyolítani fogja, a fogyasztóknak az életét fogja jelentős mértékben nehezíteni. Én azt gondolom, hogy itt a vetőmag előállításban is komoly kérdéseket vett föl. Nem véletlenül egyébként a vetőmag előállító cégek egy jelentős része tiltakozik ez ellen a döntés ellen. Pontosan azért, mert azok a multinacionális cégek, akik egyébként hatalmas erőfölénnyel rendelkeznek, nagy valószínűséggel ezzel élni is fognak. Ez alapvetően fogja megnehezíteni a vetőmag termesztőknek a dolgát.
1: És hát nagyon fontos, ahogy mondta ön is, hogy vélhetően készülnek arra, hogy megvétózzák ezt a döntést, de önök mit tudnak tenni például a Tisza kormány irányába, aki eddig támogatta ezt az enyhítést?
2: Mi azt fogjuk kérni a kormánytól, hogy mi is legyünk azok között, az államok között, akik megtámadják ezt a döntést.
1: Hogyan tudják ezt elérni? Ugye most született egy nyílt levél.
2: Hát tulajdonképpen ilyen eszközöket kell tudni használni, illetve mint ami ma most is történik, hogy tájékoztatjuk a fogyasztókat, tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy milyen kockázata van ennek. Egyébként komoly felmérések voltak Európában, és a lakosság, amikor erről dönthet, többnyire azt a döntést hozza, hogy ő nem akar ezekkel a lehetőségekkel élni. Szerintem pont azért akarják megszüntetni a jelölést, hogy ez a választási lehetőség szűnjön meg. Szóval igazából nincs más lehetőségünk, mint tájékoztatjuk a lakosságot, és arra biztatjuk, hogy adjanak hangot annak a véleményüknek, amely az élelmiszerbiztonságot helyezi előtérbe a gazdasági szempontokkal szemben, és igazából ezek mentén is meg lehet találni véleményünk szerint azokat a megoldásokat, amelyek egyébként amellett, hogy gazdaságos termelést tesznek lehetővé, biztosítják azt, hogy megfelelő minőségi élelmiszer kerüljön a lakosság asztalára.
1: Nagyon fontos arról is beszélni, hogy az ökológiai gazdálkodások vagy gazdaságok, azok jelen pillanatban Magyarország mezőgazdaságának mekkora százalékát teszik ki, vagy van egyfajta tendencia, egyfajta folyamat, ami kapcsán lehet esetleg azt mondani, hogy nő a szerepük?
2: Igazából egy nagyon dinamikus növekedés volt az elmúlt évtizedekben. Most már elérjük a 6%-ot. Ez látszólag egy pici szám, de nagyon dinamikus növekedés volt. És én azt gondolom, hogy itt nem is az a legnagyobb probléma, hanem inkább az, amit már többször említettem, hogy egyrészt ugye az ökológiai gazdálkodás az része az agrobiznisznek, gyakorlatilag ez egy üzleti tevékenység, és tulajdonképpen ebből a szempontból is lehet vizsgálni, de én mégis a társadalmi hasznosság szempontjából szeretném azt erősíteni, hogy az igazi nagy társadalmi hasznossága akkor tudna jelentős mértékben növekedni, hogyha magyar emberek fogyasztanák el ezeket a terményeket, és a növekedés az önmagában az fontos, de mi nekünk volt ehhez javaslatunk is. Nagyjából egy 2,5-3 millió ember szerepel ma a Magyarországon a közétkeztetés rendszerében, és mi azt mondjuk, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés lenne, mint ahogy több európai országban is ehhez már komoly eredményeket értek el, hogy a közétkeztetést állítják át alapvetően ökológiai alapanyag. Amiből jelentős társadalmi hasznosság származik, hiszen többnyire a közétkeztetésben étkező nagy része gyerek, kiskorú, és azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy ebben a korban rendkívül fontos, hogy megfelelő minőségű élelmiszert tudjuk biztosítani a gyerekeink számára. Sajnos mi erről lemondunk Magyarországon, és a jó minőségű termékeket kiviszük külföldre. Szerintem ez a legrosszabb kombináció. Egyrészt nagyon komoly Európai Uniós források érkeznek azért, hogy legyen egyfajta növekedés, nőjön az ökológiai termesztésben mondt területek aránya. Nyilván ennek környezetvédelmi logikája is van, de humán egészségügyi is lenne. Sajnos mi Magyarországon lemondunk arról, hogy mi fogyasszuk el ezeket a terményeket, ezeket aránylag jó áron el lehet adni külföldön. Nyilván a nyugat-európai embereknek is van kellő eszük ahhoz, és hosszú idő óta őket azért edukálják ebben a tekintetben, hogy megpróbálnak odafigyelni arra, hogy milyen minőségi élelmiszert fogyasztanak.
1: És hát nagyon fontos, hogy mi is odafigyeljünk arra, hogy otthon a családi asztalra a gyermekeink elé milyen minőségű élelmiszerek kerülnek. De hát itt a Tisza kormánynak azért volt egy nagyon fontos vállalása. A kampányban az többször elhangzott, hogy az egészséges élelmiszereknek az áfáját 5%-ra szeretnék csökkenteni. Ez a kategória, vagy ez a terv hogyan érintheti azokat, akik ilyen ökológiai gazdálkodásban állítanak elő termékeket?
2: Ugye nem tudjuk a kategóriát, hogy ez mit jelent. Én egyébként üdvözlöm, mert hogyha olcsóban lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez, az egyébként a versenyképességét tudja javítani. Az egy másik kérdés, hogy áfa a csökkentéssel ritkán szokott olcsóbb lenni a termék, az egy másik kérdés, de ez a politika része. Maga az, hogy van egy ilyen terv, ami arról szól, hogy elérhetőbbé teszi az egészségesebb élelmiszert a lakosság számára, én azt gondolom, hogy ez egy jó cél, és ezt mindenképpen meg kéne valósítani.
1: Enyhített a génkezelt növények szabályozásán az EU, ugyanis múlt héten elfogadta az Európai Parlament a génkezelési technikákkal előállított növényekkel kapcsolatos uniós szabályozás lazítását. Az, hogy ez életbe lépe, arra azért még 2 évet várni kell, de az biztos, hogy elindult az Európai Unió egy olyan úton, ami vitát váltott ki az agrárszakemberek, és hát mondhatjuk úgy, hogy a kutatók között is, majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vitának a vége, de hát mindenki azt szeretné, hogyha az asztalra, és főként itt Magyarországon a magyarok asztalára egészséges élelmiszerek kerülhetnének. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Szollát Tiborral, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnökével. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A Mali Andrea és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Jávor Miklós szerkesztésében. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósakat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy tegnap mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, hogy az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. A Krímre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigetelje az orosz ellenőrzés alatt álló területet. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Sibeni, Knin, Isztria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző intézmények. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Magyar Péter bírálta a Fidesz-KDNP-t és a Mi Hazánkat, amiért nem támogatták ezeket a javaslatokat. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagy tőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szert tett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Nemes Balázs Áron, sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimbapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a szimbába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobó férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismerte tettét, az eljárásban szabadon védekezik. Közben Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, éjszaka 14 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat. Több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámia alkotást hozott létre, amelyek meghatározó részévé váltak a magyar örökségnek. Művészetére erőteljesen hatott a göcsei népi fazekasság szellemisége és formavilága. 92 éves korában elhunyt a régi neves, agyagos családba született Németh János, Kossuth és Munkácsy díjas keramikus szobrász, a nemzetművésze, Zalaegerszeg díszpolgára. A világszerte elismert alkotóra emlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: Mit tehet egy kollégista a kisebb kibocsátásért, és mitől nem futurisztikus, inkább természetes a jövő egyeteme? Avagy madárodók és délutáni kézimunka 3D-ben. Az idei év zöld beruházása a 2024-es év legfenntarthatóbb hazai oktatási intézménye, a budapesti Gellért Campus, a Corvinus Egyetemen.
0: A hely. Riportműsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter. Kalendárium.
5: Nyáresti hullócsillagkoncertek. Stúdió vendégünk Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvolaművész. Kaláka Fesztivál Egerben június 25-től és Balatoni Retro címmel nyílt kiállítás a Keszthelyi Balatoni Múzeumban.
0: Kalendárium. Kulturális magazinműsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
0: A Rádiószínház műsorán ezen a héten a Krimiké a főszerep.
7: Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
8: Mindez azért, mert Hogárti néni megajándékozott egy gyémántal.
0: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
9: Na üljön le.
7: Igen.
9: Ne mondjon el mindent.
10: Szerintem ez a nő a gyilkos.
0: Klasszikus detektív regények rádió változata. Péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
12: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszón, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Flórián Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
13: Jó estét kívánok! Fazekas István vagyok, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Adorján Viktor, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, színháztudományi szakember. A mai témánk pedig a szakralitás színháza és a színház szakralitása. Vágjunk is tulajdonképpen a dolgok közepébe. Ez a téma egy könyvnek is a címe, amit az Üveghegy kiadó jelentetett meg az ünnepi könyvhétre. Tulajdonképpen ez a könyv utószava egy másik könyvnek, legalábbis így jelöli meg alcímként, a Laboratórium című nagyszabású tanulmányának, amely 2015-ben jelent meg, és hát igazából az az előző könyv egy átfogó és részletes történet és teoretikai feldolgozása Grotowski munkásságának, színház kísérletének, ez a most megjelenő könyv pedig talán még közelebb visz bennünket ehhez a témához, magához a tragédia költészet vagy tragédia játék forrásvidékéhez. Hogyan is jutunk ide, és Grotowski hogyan jutott ide, mit is kell nekünk tudni Grotowskiról? Tehát, hogyha valaki meghallja ezt a nevet, mi az a legfontosabb néhány dolog, amit illik ő róla tudni?
14: Elsősorban azt, hogy ő egy lengyel rendező, Jirzsi Grotowski, 33-ban született, és század utolsó évébe halt meg. Nevéhez köthető a 20. század nagy színházi forradalmainak, nagy színházi megújulásainak a legutolsó fázisa, ugye Stanislavski tartják elsőnek, Brechtet a másodiknak, és Grotowski a harmadik, aki nem csak újításokat hozott a színháznak, hanem a színház színjátszás egész természetét, a gyökereitől kezdve megváltoztatta. Ő neki több alkotói korszaka volt, 59-ben ő volt Lengyelország legfiatalabb színházigazgatója és rendezője, és attól kezdve ott kezdődtek a kutatások. A színházi kutatásai körülbelül 1970 tájékán véget értek, és utána már a személyiség fejlődésének és a játék tevékenységnek a kapcsolatait és ennek különböző változatait kutatta. Sokáig Lengyelországban, aztán emigrált az USA-ba, mikor volt ez a Jaruzelszki féle hatalomátvétel 80-ban. Hát onnan aztán persze különböző expedíciókon is részt vett. Nem igazán néprajzi, de nevezhetjük néprajzi kutatásoknak is. Előbb említett könyv, ez a Laboratórium című könyv, ezeket a kutatásokat részletezi, mi a célja, az egyes irányvonala a különböző kutatásainak, és hogy aztán ez hova futott ki élete végén. Na most engem, lévén színházi ember voltam, most is ugye színháztudománnyal foglalkozom, kutatásokból a színházi kutatások érdekeltek a legjobban. A teljes kép felrajzolása után, a laboratórium megírása után ezzel a szűkebb területtel kezdtem el foglalkozni, és itt mélyebbre menni. Kiinduló pontja, hogy ők már 1959-ben, de aztán a későbbi évek során is többször lenyilatkozta őt a színművészetnek az az ága, vagy az a korszaka érdekli különösen, amikor a színháznak még nem csak esztétikai dimenziói voltak. Hát ugye ebből két kérdés származik azonnal, vagy számomra ez származott. Az egyik az, hogy mik ezek a bizonyos nem esztétikai dimenziók, másrészt hol lehet ezeket keresni, tehát a színháznak melyik korszakára gondolt. És hát ennek a nyomán kezdtem el időbe visszafelé nézegetni. Hát nyilván azért így, mert ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak. Ezt találtam meg a szakrális görög tragédia játék kezdeteinél, születésénél és virágkorában.
13: Tanár úr, szándékoltan ugye tragédia játékot mond,
14: igen,
13: és nem tragédia költészetet. Hogyha a kettő között teszünk egy kis különbséget, talán arra is választ adunk, hogy mi az, amikor esztétikai, és mi az, ami a nem esztétikai.
14: Innen is meg lehet közelíteni. A különbségtétel mindenképpen indokolt, és én nem is kis különbséget tennék a kettő között. A különbség ugyanis abban áll, hogy tragédia játék idején, bár annak

0: játéknak, hogy a drámát eljátsza a közönségnek.
1: Igen.
0: Adja tovább.
1: Egy pillanatra itt hagyj, tegyük akkor hozzá, ugye, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra, tehát hogy Grotowskihoz hogyan is köthető. Ez ugye Grotowski az úgynevezett szegény színházat hirdeti meg. Igen. Ami gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy mondjuk így milyen profánul, hogy lecsupaszítja ugye a színházat és az esztétikájától, és alapvetően ugye a játékra helyezi fő hangsúlyt. És ugye most arra a vidékre megyünk, ahol ez volt még az elsődleges.
0: Egy picit, ha pontosíthatnám, tehát a szegény színház fogalom, vagy egy színjáték típusnak a neve, az elsősorban arra utal a játék, nem csak, hogy a játék válik hangsúlyossá, hanem a játéknak lehetőleg minden mozzanata a színészből vezetődjön le. Ezért ők szépen elhagyogatták a kísérleteik során a gépzenét, az élőzenét, a különböző koreográfiákat. Ettől nem szegény lett igazándiból a színház, csak a színészből vezetődtek le ezek a hatások. Sokszor még a világítási effektusok is a színész teste által szabályzódtak. Ez a dolognak a esztétikai része. Nem esztétikai része pedig az ugye, hogy őt az érdekelte, hogy hogyan működik egy olyan színház, aminek nem csak esztétikai dimenziói vannak. Ő ezt kereste, és gyakorlatilag megtalálta. Ebből lett egy rituális színház, vagy egy színházi rítus alakult ki, ami aztán összekapcsolódott a stilisztikai, tehát a esztétikai dimenziókkal, így a szegény színház elnevezés alatt nem csak ezt az esztétikai rendszert értjük, hanem azt is, hogy ez a színházi rítusnak egy változata, vagy egy fajtája. Na most úgy van köze az ógörög tragédiajátékhoz, hogy ott ugyanazokat a jellemzőket lehet megtalálni, mint a Grotowski szegény színházában, legalábbis hát a fő jellegzetességeket, miközben ezek tulajdonképpen 2001 néhány száz éven keresztül ezek le voltak fedve. El voltak fedve. Pontosan abból eredően, hogy ugye Melpomené meghalt, és az irodalom került, a dráma irodalom került elsődleges mediális helyzetbe, nem pedig a színjáték maga volt elsődleges médium. Ez igen, fette le évszázadokon át ezt a rítus funkciót, és tulajdonképpen Grotowski felfedezése az lényegében abban állt, hogy visszaszerezte a színháznak ezt az elsődleges mediális helyzetét, és ezt a szertartásszerűséget.
1: Tegyük ezt közérthetőbbé, ugye amikor azt mondjuk, hogy Melpomené meghalt,
0: igen,
1: ugye igazából ez egy szimbolikus fogalom,
0: igen,
1: ugye amivel azt jelzi tanár úr, hogy tulajdonképpen ugye van egy olyan időszaka a görög színjátszásnak, görög tragédia játék, igen, amikor nem az esztétikai szempontok az elsődlegesek, hanem a rituális szempont. Magából a rítusból nő ki a színpadi cselekmény, tulajdonképpen maga a rítus, egyfajta szakrális cselekmény is.
0: Így van, tulajdonképpen. Tehát
1: ha nagyon leegyszerűsítem.
0: Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor erről van szó.
1: Ezt követően pedig, és gyakorlatilag ugye ez itt nem más, mint igazából az, amit tragédia költészetnek hívunk meg, amit így tanítanak, ez be is fejeződik igazából Euripidész utolsó drámáival. Balkánsnők az utolsó darab, amit megírt, itt vége, és innentől kezdve a színház történetnek egy új korszaka, egy teljesen más értelmű korszaka következik el, ahol az esztétikai szempontok lesznek dominánsak, úgy a szövegben, mint a színpadon. Jól értem?
0: Tulajdonképpen jól. Ez a korszak, ez Thália korszaka. Ugye a görögök ezt a két múzsát rendelték a színjátékhoz. Az egyik volt Thália, aki a komédiákért és szatírjátékokért, más irodalmi műfajok iránt is érdeklődött, illetve ezekért volt a felelős. Melpomené viszont kifejezetten tragédia játszásnak volt a múzsája. Azért is jelképes ez a cím, hogy Melpomené meghalt, mert ez jelzi, hogy onnan

0: Adamtól egy teljesen más korszak következett, és tartott aztán több mint két évezeden keresztül.
1: A tanár úr az önmunkáját úgy jellemzik egyébként, különösen a korábbit, hiszen ez még ugye nem ment meg. Lotoszivel kapcsolatos kutatásait, ugye ezt az első könyvét, hogy igazából a semmiből teremtette meg a magyar Grotowski recepciót.
0: Majdnem a semmiből, mert hát azért voltak Pályi András nevét ilyenkor mindig meg kell említeni például, aki nagyon-nagyon nagy mértékben járult ahhoz hozzá, hogy Grotowski nevét Magyarországon egyáltalán hallani lehessen. De voltak még sokan mások is. Talán én teremtettem meg, annyiban helytálló lehet, hogy a legnagyobb terjedelmet a legtöbb részletre kiterjedően egyrészt a történeti részt, tehát a tények ismeretét, másrészt pedig a teoretikai folyamatnak a megvilágítását. Ezt azért ennyire részletesen eddig nem tette meg más.
1: Igen.
0: És ennél fogva aztán rettentő sok félreértést és tévhitet tudhatott eloszlatni ez a könyv.
1: Jelentős és hatalmas színház és dráma elméleti munka, amit ugye ön elvégzett, és hát nyilván ugye amiről most beszélgetünk, az alapvetően ennek a konklúziója, vagy a konklúziójának egy része. Most ahhoz, hogy egy konklúziót az ember levonjon, azért nagyon alapos kutatások kellenek, és ugye az eredethez is vissza kell tudnunk menni, primér forrásokhoz. És hát azért ez elég nehézkes azért, hiszen a görög tragédia költészetből is hát nagyon töredékesen maradtak fent művek, és az, hogy akkoriban mi és hogyan történhetett, igazából csak következtetni tudjuk. De a rendelkezésünkre állnak úgymond jelentős anyagok. Mi kellett ehhez, hogy ezt a kutató munkát elvégezze, melyek a legalapvetőbb forrásaink?
0: Grotowski is mondja, hogy a felfedezéseink messze mögöttünk vannak, és oda kell visszatérni, fejteni bizonyos szálakat. Hát ugye már maga, ha azt veszük, a tragédia eredetét is többféle forrásból származtatják, és ezek közül csak az egyik bizonyos Dithyrambusz énekek, amit aztán ugye Dionysos tiszteletére énekeltek, s hogy abból nőtte volna ki magát ez a dolog. Az egyetlen lehetőség az volt, hogy a kor történeti ismeretei mellett korabeli görög vallásnak a ismerete is meglegyen. Meglegyen továbbá folyamata és a jelentősége az írásbeliség elterjedésének, ami ekkoriban zárul le. Ez ugye a 5. század időszámításunk előtti 5. század vége felé látható, következik be már, hogy a befejeződése. Igen. Az írásbeliségnek. Aztán nagyon fontos volt számomra az a morálnak, és a morál állapotának, és a morál fejlődésének és alakulásának ebbe az időszakba történő végigkísérése. Szóval nagyon-nagyon szerteágazó dolgok voltak ezek, és ebből kikövetkeztethető volt, lett egy reális helyzetkép. Hogyan született a tragédia, és hogy ért el a virágkorát a tragédia játszás, ami szakrális antik tragédia volt.
1: Miért fontos az, hogy ma a színház szakralitását újra felfedezzük? Nincs a mai színháznak egyébként szakralitása?
0: Én úgy látom, hogy nincs. Látva Grotowskinak az utolsó produkcióját, hál' Istennek többször sikerült élőben látnom, találkozva magyar színházak vagy alternatív társulatok produkcióival, én azt tudom mondani, hogy itt legfeljebb próbálkozások vannak arra, hogy ez a szakralitás valahogyan létrejöjjön. De ami ennél fontosabb, mert ugye itt a szakralitás esetében könnyen arra gondolhatunk, hogy ez valamilyen vallási ügy. Mm-hmm. Nem. Nem vallási ügy, ez az is. Tulajdonképpen az eredeténél fogva az. De valójában a színháznak a társadalmi funkciójára utal ez manapság inkább már. Most abban ne menjünk vele, hogy a korai görögségbe az istenek hite, pontosabban nem is hite, mert görögök nem hittek az istenekbe, hanem tudták, hogy azok vannak. Manapság a transzcendenssel való kapcsolat, ez teljesen megváltozott számunkra, pontosan a morális helyzet változás, társadalmi változásából adódóan. És ehhez a társadalmi berendezkedéshez kell megtalálni azt a fajta színjátékot, ami lehetővé teszi jelenkor számára, jelenkor embere számára a transzcendenssel való kapcsolat. A lépést, kapcsolatteremtést. Tehát a színház funkciója az, ami miatt ezt meg kell találnunk, a színház társadalmi funkciója, amiről gyakorlatilag manapság nem esik szó. Igen. Egyáltalán. Csak esztétikai tényezői vannak a mai színház világának, ezért fontos az, hogy rávilágítson, rámutasson arra, hogy hát bizony azért a dolognak a lelke azért az ebben van, a funkciójában.
1: Ilyen módon akár normateremtő is lehet a színház?
0: Manapság igen, de mondom, a társadalmi átrendeződésnek köszönhetően nem feltétlen társadalmi normákat tud átrendezni, hanem kinek a saját belső normáit és ahhoz képesti életvitelét tudja összevetni. Természetesen, hogyha ez elég nagy számú ember esetében megtörténik, lehetőleg nem is egyszer, hanem rendszeresen, akkor nyilvánvalóan a társadalmi norma is változik, de nem direktbe a társadalmi normát változtatja meg, mint tették azt annak idején a hajdani görögök.
1: A mai vendégem dr. Adorján Viktor, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, színháztudományi szakember volt, akivel a Szakralitás Színháza és a Színház Szakralitása című témáról és kutatásról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, drámaíró, református lelkész, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik. A Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Több évtizedes pályafutása során számos köztéri művetés jelentős kerámia alkotást hozott létre, amelyek meghatározó részévé váltak a magyar örökségnek. Művészetére erőteljesen hatott a göcsei népi fazekasság szellemisége és formavilága. 92 éves korában elhunyt a régi neves, agyagos családba született Németh János, Kossuth és Munkácsy díjas keramikus szobrász, a nemzetművésze, Zalaegerszeg díszpolgára. Most a világszerte elismert alkotóra emlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
1: Zalaegerszegen él és dolgozik, azt mondja, még ha akarna, sem tudna elszakadni a göcsei tájtól. Szívére, lelkére és művészetére is ez a dimbes-dombos vidék hatott leginkább. Az utolsó fazekasnak mondta valaki, és nem bánja ezt az állandó jelzőt. Elvesztette a fiát, a feleségét, de a munkaerejét megőrizte. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas magyar szobrász, keramikus, a 90. születésnapját idén ünneplő Németh János, aki nem sokat teketóriázott, hanem azonnal a műhelyébe vitt.
2: Először megmintázom, nem teljesen reálisan, de utána pedig átépül az egész ilyen kupok, gömbök, csövekből készült elemekbe. Ezen a nagyobbon még például látszik, ugye. Tulajdonképpen ez a lényege az egész munkámnak, hogy valahogy a fazekasságnak a gyökereit idézi, az a formavilág, az a egyszerűség, és a formáknak a tisztasága a lényeg, de hát a vázlatoknál ugye gondolatokat rögzítek, ott még mintázok, de amikor nagyobbba készül, ott már olyan formálek, kubusok, gömbök, csövek, és azok félmetszeteiből áll össze egy dombor, mi mondjuk, de ugyanúgy a szobrok is.
1: Tehát először kitalálja, hogy mit fog ábrázolni, és aztán átalakítja csövekké, kúpokká.
2: Pontosan. Hát ugye ez az első darabok, mondjuk épületekre készült tervek, vázlatok.
1: Ezek még nem kúpok, csövek?
2: Ezek még nem. Ezek. Ebben már igen, itt már kezdődik valami. Ugye az az egyszerűség elindul, magába az alaknak a pálos szerzetes tulajdonképpen. Remeték is voltak, ugye a varjú vitte a sajtot.
1: Ott. Igen, ez látszik a tetején.
2: Örvényes hegyen, itt Zalában volt egy kolostoruk. Itt is már egyszerű, de nem teljesen. Nagy méretben már ott már teljesen leegyszerűsített. Például a szobroknál, ugye.
1: Egy szarvast látunk például, szarvast, meg lovat.
2: Végig olyan motivumok, amik ilyen formálelmékből épülnek össze, amelyeket fazekaskorongon csinálok.
1: És mi lesz aztán a vázlatokkal?
2: Azokból szoktam ilyen önálló kiállítást csinálni, ugye a rajznál kezdődik minden először, és akkor utána mintázok ilyen vázlatokat, folyamatosan egyszerűsödik a dolog, és a végén aztán a egy-egyes méretben már gömbök, kupok, csövek és azok fél metszeteiből alakul ki egy dombormű.
1: Ez egy klasszikus lábbalhajtós korong,
2: ez látom. Ez a lábbalhajtós, igen. Na, ott vannak például ilyen korsok, amikor már érződik az, hogy ugye már egyszerűsödik maga a dombormi plasztika, és jelzik a karakterüket, az érdekességet ott is, hogy pár darab korson van most csak itthon, kiállításokon vannak. Ja, és akkor itt vannak ezek a vázlattervek.
1: A rajzokat látjuk.
2: Van egy olyan feladat, most egy ilyen göcsei pincesor lenne valahol, és akkor ennek a bejáratára, a falra domborműveket kértek, és hát olyan motivumok vannak, amit először megrajzolok, aztán ez később nagy méretben még jobban egyszerűsödik, még tisztábban, és akkor ezekben is benn van azért azok az egyszerűség, formailag egy tisztábbak, tehát nem hagyományos grafikus rajzok ezek, hanem már eleve úgy készülnek, hogy gondolatban is, hogy minél egyszerűbben, minél tisztábban érződjenek a formák, amiből összeáll egy kompozíció.
1: Amikor megrajzolja, már akkor is a fejében van, hogy lesz ebből kúp, meg gömb, meg félhenger.
2: Már akkor is.
1: Pedig igen. Azért vannak itt ilyen levélformák is, amelyekre nem mondanám meg, hogy gömb, kúp, meg cső.
2: Azoknak a félbemetszett, ez például úgy készül, hogy egy kúp mondjuk, és akkor azt félbevágom, és akkor ezeket a formálameket összenyomom, és az érződik, az mind üreges, tehát nincs ott mögötte tömör agyag. Tehát ezek már egy egyszerű plasztikák. Hagyományosan a népművészetből indul el a gondolatok. Például itt ez a két alakot mutatnám, hogy ugye nincsenek természetes arányok, és van benne egy olyan egyszerűség, ami már ott jelentkezik.
1: Huszárnak meg egy menyecskének nézni.
2: Igen. Ezek csak jelzések, meg formai elemek.
1: Csípőre teszik a két kezüket, és mint két fogantyú a két oldalukon hát ívelnek. Mindig megrendelés adja a témát, vagy saját témája is van?
2: Hát azt szokták mondani, hogy az a művész, aki akkor is dolgozik, ha nincs megbízatása, ugye? Ez ma már nem igaz egészen, hogy akkor is dolgozik, mert mondjuk egy köbméteres kemencét bekapcsolni, úgyhogy én lárpurlár magamnak dolgozok, hát ez egy óriási költség. 6-8 óra égetés körülbelül egy köbméteres kemencén, azért van annak fogyasztás. Tehát valójában a művész az, aki olyan megbízásokat kap, hogy a következő munkát is meg tudja csinálni. Sokszor visszanyúlok, hogy ezek a formák, az ősi, a bográcsok, meg különböző használó teldények, ezek a népművészetben, népi fazekasságnak a jellegzetes, szép formadarabjai. Itt is ezeken valamit úgy próbálok megoldani, hogy nagyon egyszerű formákból például egy fogantyú az egy állatnak a motivuma, vagy egy kutyának, vagy egy szarvasnak, vagy őznek, tehát idézi csak ezeket a gondolatokat. Ez egy nagyon korai szobrom, 1958-ban készült.
1: A Hári János.
2: Vizsga Hári
1: János. Hát ez volt a diplomamunkája.
2: Ez volt a diplomamunkám. Itt kezdtem én, hogy a mézes kalács huszároknak esetlegessége, a szépsége, meg a játékossága, azt próbáltam kialakítani. Arányok például nagyon fontosak a népművészetben, hogy ami fontos, ez kiemeli, ez nagyobb. Itt látszik, hogy a Hári János mondjuk nagyobb, mint a ló, de senki meg nem kérdezi, hogy miért, mert együtt jelentkezik a alatta lévő forma, a ló és a huszár, tehát egy egységet képez. Az arányok ugye eltolódnak. Nem csinálunk reális arányokat, csak olyanokat, ami számunkra fontos. Ha fölállna ez a huszár, akkor magasabb lenne, mint a ló.
1: Sőt, hát a lába meg rövidebb, mint a felső teste, tehát ha fölállna, lehet, hogy el is esne.
2: De nem kérdezi meg senki, mert ugye a cégéreknek, meg a gondolatnak a játékossága, a meséje, az egész olyan, mint egy mese, mint egy gondolat. A népművészet is olyan tulajdonképpen. Egy gondolat tisztasága, egy mesének a tisztasága, és az emberben úgy gyökerezik meg, hogy az valóság lesz, élő valóság, és senki meg nem kérdezi, hogy az miért ilyen.
1: Amikor a diplomamunkáját készítette, ott még azért nem a hengerek és kúpok voltak a dominánsak.
2: Ott nem.
1: Mikor kezdett el ezek felé az egyszerű formák felé fordulni?
2: A 60-as év, mikor visszajöttem a 60-as évek elején, visszatért. Ezek például ősi formák, hogy a bográcsok. Ez használati eldények. És a fogantyún olyan alakok, olyan figuratív elemek vannak, ami funkcionálisan egységes legyen ugye az edénnyel, hogy ezt érezzük, hogy ez fogantyú, de idéz egy állatot, idéz egy lovat, egy macskát, vagy bármit.
1: Nem tiszteletlenség a művésszel szemben használni ezeket főzésre?
2: Tulajdonképpen ezek a formák ugye megvoltak minden az ősművészetekben is, nem én találtam ki, hanem én úgy alakítom, ahogy az én lelkem meg a igényem az diktálja. Tehát így veszem én át, hogy mélyebben valahol belülről azt, amit én kapok az ősi művészetekből. A népművészet mindenhol valahol egy egyszerű tisztaság, a gondolat szépségét próbálja kialakítani úgy, ahogy azt tudja vagy gondolja. Ezért nem hasonlít másra, csak annak a lelkére, aki ezt csinálja. Lehet tanulni a ősművészetekből, a korai művészetekből, a népművészetből, mindenből, csak egy kicsit ugye a magunk lelki világára alakítjuk, nem is kicsit, hanem úgy, ahogy mi azt gondoljuk ezeket a tárgyakat. Hát valahogy ilyenek az én motivumaim is.
1: Ahogyan végignézem az alakokat, a húsos, duci figurák, az állatok is, az emberek is, sőt, még a feszületen Jézus is.
2: Igen. Magából a formavilágból indul el, hogy én olyat akarok, aminek plasztikai igénye, plasztikai ereje van. Ha megszólítja az embert, akkor valahol van művészet, ami belülről jön, lélekből jön, és önmagunkból.
1: Még a korunkhoz térnék vissza, 90 éves, nemrég ünnepelte a születésnapját. Fölül és lábbal hajtja a korongot?
2: Régi lábkorong, igen. Ez már golyós csapággyal megy, tehát ha megrugom, akkor az könnyedén megy. Nem fárasztó, sőt, kell annyi jó mozgás, amit tudunk. A cserépnek, a kerámiának van egy csodálatos tulajdonsága, gyúrható, formálható, alakítható, de csak úgy marad meg igazán tovább a forma, ha az égetés után is idézi ezt a gondolatot, hogy ez cserép, kő, egyszerű, tiszta formavilág. Én ezt próbálom áttenni ezekbe a szobrokba, domborművekbe, figurákba, a magam egyszerűségével, ahogy én gondolom.
1: Csendben dolgozik, vagy hallgat közben valamit?
2: Ott van a szobor alatt egy magnó, meg lemezjátszás.
1: Tehát hallgat.
2: Szeretem a klasszikusokat is, ami olyan, hogy van gondolata, van tisztaság, van erő, van ritmus. Minden szoborba, minden gondolatba, minden vázlatba nem csak a rajz van benn, meg a mintázás, hanem a zene is.
1: Szólaljon meg Kodálytól a Galántai táncok.

0: Ezt a tisztaságot keresem én, és ezt találom meg az ősművészetekben. Amikor olaszországi tanulmányutamon voltam, megcsináltam mindent, de az etrusz kerámia művészet előtt letérdeltem. Van a civilizáció és van a kultúra. Civilizáció terméke mondjuk az angol vécé, a kultúrája meg a görög művészet. Nekem szerencsém volt, mert én ilyen családban nőttem fel, én ott láttam az első ilyen munkákat, korongoztak a családban, ugyanis volt egy híres műhely, ott van a nagyapámnak a rajza, ez a Malanyai Dezsi könyvéből van, a magyar népművészet. Ő cserépkályhás volt. Hárman voltak cserépkályhások, és egy volt a fazekas mester. Tehát négy fia folytatta a mesterséget. És hát ebből lett aztán később a zalaegerszegi cserépkályhagyár, mellette is megmaradt még a nagybátyámnak a fazekas műhelye. És hát itt a környékben pedig a közeli fazekasság, ugye a csodálatos világ ez. Lehetett látni azt, hogy az ember milyen szeretettel és milyen lélekkel csinálja azt, amire született, és milyen tiszták azok a formák, amelyeket korongoztak vagy kialakítottak. Valójában ezek az edények élő, használatos szobrok voltak. Ma gyűjti az ember, és nézi, figyeli, a formájára ránéz, érez valami tisztaságot, egyszerűséget, egy gondolatot, egy mesterséget, ami népi fazekasság volt, népművészet, de valahol művészetté alakult.
1: Akkor az egyértelmű volt, hogy önből fazekas keramikus lesz? Családi örökség?
0: Hát igen. Már az én édesapámnak kezdődött ez a dolog, hogy itt van egy rajza is, amit meg tudok mutatni, gyönyörű rajzok, szélrajzok. Mindig mesélte nekem, meg hát mutatja, tudod, úgy volt, hogy három grófkisasszonyjal felvételiztem, segítettem a rajzokat megcsinálni. Aztán jött a mester, mondta, fiam, föl kellett vennem most azokat, jöjjön vissza egy fél év múlva, akkor már ezek úgyse lesznek itt. Az én jó apám hazajött, beállt a család műhelyébe, és többet eszébe is jutott visszamenni. A világ, világ, mit változott? Én meg azért úgy kerültem a főiskolára, hogy ugye szép családi műhely volt, jó apám, álljunk össze, mondta a mestereknek, és csináljunk akkor egy üzemműhelyt. És ez lett az zalaegerszegi cserépkályhagyár. De én amikor jelentkeztem a főiskolára, betettem egy dobozba három kis agyagszobrot, és én ezt fölküdtem, és valahogy a Borsos Miklós kezébe került, és akkor mondja nekem, hogy fölveszem én magát, de hát hol vannak a maga papírjai? Hát mondom, mester, hát én, nekem nincs papírom, én beküldtem ebbe a dobozba ezeket a három figurát, ha úgy gondolja, hogy meghív a fölvételire, akkor hívjanak föl.
1: Így került az iparművészeti főiskolára.
0: Így kerültem az iparművészeti főiskolára. És én is elmentem a volt családi műhelyünkbe, és én is megtanultam ott ezt a mesterséget, és szerencsém volt, hogy a Borsos Miklóssal összetalálkoztam.
1: Egyébként azt gondolta, hogy a gyárban fog dolgozni?
0: Hát a gyárban dolgoztam én két évig. Terveztem különböző dolgokat, volt egy külön műhelyünk, úgy hívtak, hogy gyártás előkészítő. Én terveztem épületkerámiát, cserépkályhákat, motivumokat, mesekályhákat, aztán megszűnt minden, ugye később, hogy alakult a dolgok, és hát ezek az anyaminták, amik akkor elkészültek gipszbe, azok sajnos eltűntek.
1: Ma már jobban vigyáz a vázlataira.
0: Ma már jobban vigyáznak, talán ezekre, amit most csinálunk. De érdekes dolog.
1: Azt mondta, hogy a hengerek és a kúpok és a gömbök felé ugye a 60-as években fordult. Azt még fel tudja idézni, hogy mi volt ez a fordulat? Miért vált ez akkor fontossá?
0: Van egy időpont, egy nagyon érdekes időpont, a fordulópont nekem. 1919-1959. Hát ugye a tanácsköztársaságnak egy évfordulója volt, ennek egy ilyen ünnepi kiállítás volt, és hát új dolgokat kellett csinálni. Forradalom, erő, beugrott, hogy a kakas. És csináltam egy vörös kakast. Ilyen kupokból, csövekből mintáztam meg, fölhúztam, még az ujjam nyomait is benne hagytam, és abból lett egy ilyen hajnaltrikoltó kakas. Mikor nézték a gyerekek, azt mondta, hát ilyet még itt nem csináltak. Én úgy mentem oda, én többé-kevésbé tudtam korongozni. És akkor én tudtam már, hogy ezeket a szobrokat én nem mintázni fogom, hanem korongozott formálemekből. Tehát olyan szobrokat csináltak, hogy kifestették a kerámiával, itt pedig a forma maga idézte a kakast, tehát így alakult ki az én plasztikai igényem.
1: És illetve... akkor ez azt jelenti, hogy a kakas után arra törekedett, hogy innentől kezdve ezeket a formákat
0: pontosan
1: használja.
0: Sőt, a domborműveken is ez a formavilág él tovább. Tehát ezen érződik. Erről ismernek engem.
1: Azt mondja magáról, hogy az utolsó fazekas.
0: Tényleg de nem én mondtam magamról, hanem én rám kicsit gúnyosan az egyik kritikai lapnak a írója azt mondta, hogy én a diplomámmal is maradtam fazekas.
1: Amikor ezt olvasta, rosszul esett?
0: Igen, mert gúnyosan volt írva. Mondom a Borsos Miklósnak, mester, mit szól hozzá? Hát azt mondja, a görögök is csak fazekasok voltak. Mondom, köszönöm szépen, és így folytattam aztán tovább. Utána eszembe se jutott, hát így maradtam fazekas, hogy felhasználtam ezeket a formai elemeket. Ezt a szellemiségű dolgot próbáltam áttenni a későbbi munkáimba, ami domborművekben is jelentkezik, és szobrokban is. Erről ismernek engem. Tehát így épült be a munkámba a népművészet is.
1: Milyen zenét hallgassunk?
0: Egyszerű szép népzene, egy pásztordal, vagy bármi más szívesen.

0: Na most nézd, tipikus példa. Ez egy pásztor volt, aki azt a fa Krisztus csinálta. Írni, olvasni is alig tudott. Ez a szobor tanulság, hogy mennyire bent van egy olyan egyszerű, tiszta embernek a lelki világa, aki alig járt iskolába, csak ugye lelkit adta a gondolatait, és ebből született egy olyan ősi, tiszta formavilág, ami jellemző egy olyan emberre, aki próbálja áttenni a gondolatait nem dekoratívan, hanem az ő egyszerű lelki tisztaságával szólítja meg azt, aki nézi először. Én ezekhez jártam, mint családtag. Sokszor ott voltam náluk, meg mentem vele együtt, még akkor Tarisznya ott volt az oldalán.
1: Tanult tőlük valamit?
0: Hát elsősorban az, hogy a műalkotásnak a legegyszerűbb tisztasága az emberi lélek és az embernek a gondolatainak az egyszerűsége. Ezt úgy próbálja megoldani, ahogy ő látja a világot. És ezáltal lesz valami más. Úgy, hogy más. Az ember megáll előtte, megszólítja. Ez a népművészetnek az igazi ereje. Jelentése van ezeknek a daraboknak, úgy szólít meg bennünket.
1: Milyennek látja a világot?
0: Hát ez a mai világ egy kicsi olyan, mint egy vegyes zenekar, ugye szól benne minden az égvilágon, és ebbe kell megkeresnünk azt, ami a legtisztább, a legegyszerűbb magunknak. Próbáljuk értetni tovább azt a világot, ami valahol bennünk él.
1: Azt meg lehet fogalmazni, hogy mi a célja a munkáival?
0: Hogy megszólítsa az embert, nagyon egyszerű. Szólítsa meg azt, aki nézi, aztán ki, hogy mit mond rá, az nem érdekes. Az ember semmire nem hasonlít, csak önmagára. Én az én lelkemre szeretnék hasonlítani, én magamra, ahogy kifejezem a gondolataimat. Ami számomra fontosabb, az kiemelem, az erőteljesebb, de ha együtt szólal meg minden, akkor nem kérdezi meg senki, hogy a kezem miért ilyen, miért olyan.
1: Mit jelent az, hogy megszólítani? Mi történjen?
0: Hát, hogy a lelkét szólítsa meg.
1: Változzon az, aki megnézi a munkáit?
0: Nem fontos annak változni, de valahol megállítja, megszólítja. Például itt nézem én ezt a feszületet. Ezernyi dolgot kereshetnék be anatómiailag, hogy miért. De nem, mert ennek a tisztasága, az egyszerűsége, a gondolata, ott vannak azok a kis angyalok rajta. Az úgy egyszerre szólal meg, és valahol egy embernek a lelkét idézi, meg a szellemi világát.
1: Hittel élő ember?
0: Én szeretnék hinni benne.
1: Istenben hisz, vagy szeretne hinni?
0: Hiszek benne, hogy nem változhatunk meg, csak önmagunk lehetünk. Ha valaki azt csinálja, amit tud, és valahol egy olyan művészetet hoz létre, ami előtt megáll az ember, és utána kezd gondolkodni.
1: A tehetség, a művészet Istentől jön, vagy máshonnan?
0: Elmegyek a világba, hogy akkor a sok mindent látunk, amit úgy érezzük, hogy jó, az Istentől van. Ha elmegyek, látok egy olyan fát, amiben én bent érzek valamit, ami úgy hajlik, vagy egy olyan darabot, akkor azt mondom, hogy hát igen. Mert élő szobrok vannak a természetben, kövek, fák, dombvonulatok, szinte mint egy szobor úgy élnek. Aztán van egy ember, aki ezt el is tudja rontani, vagy még hozzá tud tenni. Megpróbálom használni azokat a formai elemeket, amivel most egy kicsit könnyebb, de megpróbálom azért azt a szellemi, lelki egyszerűséget, tisztaságot tovább valahol megőrizni. Mesterséget meg lehet tanulni, brilliáns, lehet technikákat, meg egyéb, de valahol a művészet az a lelkünkből jön, amit gondolunk, ahogy érezzük. Igazol valamit az, ha megállítja az embert. A művészet az a mesterség által születik, és ha ember a lelkét adja hozzá.
1: Sose gondolt arra, hogy máshová költözik? Zalából, Göcsejből?
0: Egyáltalán. Soha meg nem fordult a fejembe az, hogy valahová menjek.
1: Mi az, ami ebben a tájban ennyire otthonos az ön számára?
0: Ez a Göcse, ez tulajdonképpen egy passzik, egy olyan dombvidék, ahol dombok, vonulatok egymást követik, mennek. Egy hullámzó plasztikát adnak, hogyha fölmegyek mondjuk az Egerszékhegyre, akkor ránézek, akkor elcsodálkozok, hé, hát ez egy olyan, mint egy gyönyörű dombormű.
1: Szóval a domborulatok valamiért fontosak, a mozgalmasság valamiért fontos.
0: És a göcsei ember az dombokat hegyeknek mondja. 200 méteres vonulatok, általában észak-déli irány, hullámzó van, gyönyörű plasztika ez.
1: Milyen a göcsei ember?
0: Egyszerű. A göcsei embernek az életiskolája volt a legnagyobb. Egyik ember átadta a másiknak, amit tudott, És még a kifejezések is olyanok voltak, hogy az egy sajátos világ volt. Apáról fiúra szállt a mesterség. Ez volt az igazi iskola. Simon Wendel bácsira emlékszem, például a vincelérre. Hosszú kötényben szaladgált, nézte, ahogy megfogta a szőlőt, fürtött meg, ahogy a hordót megsimogatta. Azt nem mindenki tudta. Tehát valahogy a lelkükben volt, és valahol ezt kéne megőrizni. Soha annyi pénzt nem tudtak kihozni, hogy ők a nagyvilági gazdag emberek legyenek, de ez volt a szépség, ez volt az igazi érték, ez volt az igazi pénz, a domb, a fa, az ága, a termése, ahogy jártak, mentek köztük.
1: Ugyanakkor azt látjuk, hogy a világ az bonyolult, komplikált, egyáltalán nem mondanánk egyszerűnek.
0: Vannak falevelek, gyönyörűek, lombok, meg vannak pénzes zsákok. A falusi ember végigment a maga területén, megnézegette hegyi horgosokba például, nálunk úgy mondták, hogy hegyi horgos, elcsodálkozott, megállt. Ez volt az ő hazája, ezt szerette, és ez volt az igazi érték. Én, mint gyerek, én is részt vettem ilyen ünnepeken, meg alkalmakon. Ugye egyszer volt, hogy a portyázó török eljött eddig, és húsvéti körmenetkör próbáltam megtámadni ugye a fölvonuló az embereket, a körmeneti embereket, és akkor volt egy, hogy Sánc regement, Sánta kapitány, félretölök, magyar elől, jön a vicispán. Gyerekkoromban mentünk végig, húsvét előtti napon, vitték a zászlót, volt egy állítólagos török zászló, amit eldobtak a törökök, mert megfutamították őket, egy portyázó csapat volt, és ezek között még én is részt vettem, és doboltam, hogy Sánc regiment, Sánta kapitány, félretörök, magyar elől, jön a vicispán. Ez volt a legcsodálatosabb zene. Mentünk a főutcán végig, az emberek álltak mellettünk, vittük a régi török zászlót. Örök élmény.
1: Saját családjáról még nem beszélgettünk. Feleségét mikor, hol ismerte meg?
0: Szombathelyen ismertem meg, ugye az édesanyám is szombathelyi volt. Így alakult, sajnos meghalt már, egyedül élek, de gondolataim mindig elvisznek mindenhova. Ők élnek bennem tovább, olyan, mint ez az alai táj, és ez is él bennem. Én azért nem tudtam volna elmenni sem erre se.
1: A lánya meg az unokái viszont külföldön élnek.
0: Elküldtem tanulni, és hát ott ragadt. Aranyműves, ötvös, ott 4 gyerek van, minden gyerek magyarul tud először beszélni.
1: Látom a fényképeket róluk a falon, milyen gyakran találkoznak?
0: Hát minden évben jönnek ők, mindig jönnek.
1: Született egy fiúk is.
0: Ő megtanulta, mellettem a mesterséget, de hát sajnos meghalt ő is fiatalon. Gondolatban velem élnek, ott vannak mindig. Őrzem itt a régi képeket is. A jó apámnak a rajzait is időnként elő-elő veszem.
1: Nem nehéz egyedül élni?
0: Ha elkezdek egy munkát, akkor a gondolataimmal vannak társaim, meg magával a munkával. Este leülni nehéz. Amikor oda teszek magamnak egy tál ételt, és ezt úgy eszem, nem is tudom, muszáj, akkor jönnek a gondolatok. De a legnagyobb megnyugvás az, amikor kézbe veszek egy agyagot, és elkezdek itt valamit csinálni. Alakul és megy. Ezekbe próbálom beépíteni azokat a gondolatokat, meg azt a szellemiséget, ami engem gyerekkoromban körülvett, és azokat az embereket, akikre valójában azt mondjuk ma, hogy falusi, egyszerű emberek voltak.
1: Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést?
0: Gregoriánt nagyon szeretem, meg a egyházi zenét is.

0: Ahogy hallgatom önt, és ahogy körbenézek, az a benyomásom, hogy utolsó lélegzetvételéig dolgozni fog.
1: Talán bízok benne. Nekem nincs erőm ahhoz, hogy más csináljak. Én nem akarom a divatot követni. A formák tiszta erejével azzal próbálom kifejezni a gondolataimat, hogy ne a házakból gyújjanak lángnyelvek, hanem a kemencében izzon a tűz, és melengesse a szíveket.

0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas magyar szobrász, keramikus, a 90. születésnapját idén ünneplő Németh János. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a Krónika és az Esti Mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
1: A 92 éves korában elhunyt Németh János, Kossuth és Munkácsi díjas keramikus szobrász emlékét idéztük az iménti beszélgetéssel.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila, főbb híreink először röviden. A visegrádi négyek olyan együttműködést szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, mondta Magyar Péter kormányfő a V4-ek találkozója után Gödöllőn. Akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt, az érintett önkormányzatok több intézkedést bevezettek a lakosok ellátására. Hétvégéig erősödik a kánikula, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokúra emelik majd. Következnek a részletek. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja, sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban.
4: A mai egyeztetésen kiemelten foglalkoztunk az Unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
3: Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tévő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt is az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik a többi között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
5: A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Hozzátette, hogy Ukrajnának be kell szüntetnie az orosz civil célpontok elleni támadásokat, mert ezekkel a tárgyalási pozíciók erősítése helyett, ahogyan Putyin fogalmazott, csak tovább bőszítik az orosz hadsereget. Ismét több civil áldozata van az orosz támadásoknak Kelet- és Dél-Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig a Krím-félszigetet vették célba az elmúlt órákban. Iváncsik Attila beszámolója.
6: Az elmúlt órákban 5 ukrán megyében 5 civil halt meg, mintegy 30-an pedig megsebesültek az orosz légicsapásokban. A kijevi vezérkar jelentése szerint csak a dél-ukrajnai Herszon megyében 40 települést ért ellenséges dróntámadás vagy nehéz szűzérségi lövés. A kelet-ukrajnai Dnyipro városában akkor halt meg egy helyi lakos és sebesültek meg 10, amikor emeletes lakótömböket és orosz légicsapás ért. Az ukrán hadsereg folytatta az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félsziget bombázását, a helyi sajtó több robbanásról is beszámolt. A hatóságok biztonsági okokból lezárták a forgalom elől a félszigetet Oroszországgal, a Kercsi szoroson keresztül összekötő stratégiai jelentőségű hidat is. A Krím nagy részén megszűnt az áramszolgáltatás. A kijevi kormány tájékoztatása szerint Ukrajna napokban megkapja az első 3,2 milliárd eurós részletét az új, összesen 90 milliárd eurós Európai Uniós pénzügyi támogatásnak. Az összeget Kijev a hadi kiadások fedezésére fordíthatja. Az EU és tagállamai a háború kirobbanása óta eddig több mint 226 milliárd dollárnyi pénzügyi, katonai és humanitárius támogatást nyújtottak Ukrajnának. Ennek 65%-a vissza nem térítendő, 35%-a kedvezményes hitel.
3: Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a melegrekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg. Péntek éjfélig emiatt meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztást lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Közben elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer a hőségben megnövekedett vízfelhasználást nem képes pótolni. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szükség a víziközműrendszer 29 településén. Az elmúlt napokban a többi között a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson, valamint Ráckevén és Dömsödön is ellátás hiány alakult ki. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
7: Mindenkinek kellemetlen természetesen. Bosszantó, nagyon bosszantó. Fogalmazott egy Kócsi lakos. A Komárom-Esztergom vármegyei településen szombat este kiürült a víztorony, és azóta akadozik az ellátás. Jelenleg lajtos kocsik biztosítják a lakosság ivóvizét. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT folyamatosan dolgozik a probléma elhárításán. A helyi polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban Kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
8: Elmegy a nyomás is, semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbű felé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet. De hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
7: Kocs mellett három Pestvár megyei településen is vízhiány van, köztük Dömsödön és Ráckevén is. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, például ne használja azt medencetöltésre, automosásra vagy öntözésre. Közben rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen sincs ivóvíz, vagy alig csordogál víz a csapokból, közölte a város polgármestere. Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett, és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízközműhálózat tartalékai.
9: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, mert mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha kik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
7: A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el. Közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül. A Zalavíz ZRT közlése szerint a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást. Ezért kérték az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését.
2: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatalok. Éjszaka 14 és 20, napközben 30 és 36 fok közötti hőmérséklet várható. A Balaton 27, a Velencei-tó 28, a Tisza-tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, akkor többfelé akár 38 fok is lehet, és 3 fokúra fogják emelni szombattól a hőségriadót. Ez volt a Krónika. A hírszerkesztő Jávor Miklós, valamint a technikai munkatársak Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket, Bőti Attila. Viszont hallásra.
2: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
10: Korai próbavágás, aztán jégeső, újrakezdés, közepes eredmény. Az őszi gabonák aratására idén nem lett volna érdemes fogadást kötni. Baranyában az eszéki kísérleti árpa parcellák azonban jól vizsgáztak.
11: 70 körüli a hektoliter súlya, nagyon szép kiteltek a szemek, egészséges.
10: Aratási körkép több megyéből holnap hajnalban. Ébredjenek velünk!
2: Nagyok.
12: Bohó fiatalból rangos professzor lett, kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor szerdán este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Esti mese. Kedves gyerekek! Mióara Kremene Zúg az erdő, susog a szél című meséjét Béres Ilona mondja el.
13: A Csalhó havas legmagasabb csúcsa alatt, a Pisztrángos falva nevű kis településen élt valaha réges-régen 3 leánytestvér. A legidősebb volt a legszebb, a legfiatalabb a legokosabb. Szépek voltak és okosak, szorgalmasak és jószívűek is, mégis szomorúan reménytelenül teltek napjaik. Édesanyjuk már régen meghalt, és édesapjukat is agyonverte egy szálfa, amikor tutajt ácsoltak a tonka sziklái alatt a vízparton. Szegények voltak hát nagyon, és ezért kérőjük sem akadt. A legidősebb leány egy napon vízért ment a forráskúthoz, belenézett a tiszta vízbe, és amikor meglátta benne holló fekete haját, csillagragyogású szemét, elkeseredve fakadt ki. Istenem, ha még sokáig kell várnom, beleőszülök, vénlány leszek. Tudta, hogy itt elfonnyad, mint a virág a tűző nap alatt, fájó szívvel elhatározta hát, hogy világgá megy. Ment, mendegélt a sűrű erdőben, ráesteredett. Ledőlt egy fenyőfa alá, és kimerültségében azonnal elaludt. Éjfél után fölriadt. Nem messze a fák között, furcsán ragyogott, csillogott valami. Óvatosan fölállt, aggodalmasan kémlelt a sűrű fák között, attól félt, hogy zsiványok tanyáznak ott. De nem.

Jelentkeztek is a kérők hamarosan, s a leány talált is közöttük kedvére valót. Nem sok idő múltán nagy lagzit csaptak. A középső leány elgondolkodott. Neki is lehetne ilyen szerencséje, ő is férjhez mehetne, hiszen karcsú és szőke, tetszik is minden legénynek. Csak az Inge toldozott-foldozott, s ilyen Ingben még arra sem volt bátorsága, hogy táncba menjen, ha hívják. Elindult ő is a rengetegbe. Ment, mendegélt, míg el nem fáradt, ekkor letelepedett egy nagy fa tövébe, és menten elaludt. Mikor fölébredt, csillogó fényt pillantott meg a fák között. Hangosan vert a szíve, s óvakodva közeledett a fényhez. Szarvas állt a tisztás szélén, és színarany agancsát dörzsölgette egy nagy fa törzséhez. Megpillantotta a lányt, nagyot szökkent, és eliramodott be a sűrűbe. De az agancsa ott maradt a füvön. Úgy ragyogott, mintha a nap szállt volna alá az égből a tisztásra. A lány fölemelte az agancsot, és ennek fényénél ment haza. Nem kellett a hajnalt megvárnia. Híre ment ennek is a faluban. Jelentkezett is mindjárt egy legény, megkérte a kezét. A legény a városból vetődött a faluba, de a lány boldogan ment el vele, messze idegenek közé. A düledező kunyhóban most már csak a legfiatalabb lány maradt. Ő nem is gondolt férhez menetelre. Csak dolgozott, mosott, takarított, a szomszédoknak segített, vagy ha nem, akkor az ablaknál ült, nézte a hegyeket, vagy elment a patak partjára, s hallgatta a köveken ugráló vízcsopogását. A legkisebbik leány nem szívesen nézett a forráskútba, mert csúfnak hitte magát. Azt meg egyenesen szégyelte, hogy a haja olyan vörös, mint a réz, mint a nap égette szikla a falu fölött. De nagyon szeretett énekelni. Éneke tiszta volt, mint a patak csobogása, mint a falevél susogása. De szomorú volt az éneke mindig, mert nehezen küszködve élt, egyedül és magányosan. Elhatározta ő is, hogy világgá megy. Nekivágott a rengetegnek. Ősz volt már, a madarak nem énekeltek, a fák rozsdaszín ruhát öltöttek, mintha őre, az ő vörös hajára akarnának hasonlítani. A lány elelfúló lélegzettel kaptatott fölfelé. Még az eső is megerett, elfáradt nagyon, letelepedett tehát egy nagy fenyőfa alá, és nyomban elaludt. Mikor fölébredt, már teljesen sötét volt, de nem messze tőle villódzó fényeket vett észre. Fölállt, óvatosan közeledett a csillogó fényhez, és ekkor meglátta a szarvast a tisztás közepén. Gyönyörű állat volt. A lányra szomorúan nézett, aztán egyetlen iramodással a sűrűbe vetette magát. Nyomában mindenütt százával, ezrével hevert az avaron a drágakő, zöld, piros, szivárvány színű, opálos, gömbölyű, mint a könny. Teleszedhette volna kötényét, és gazdagon térhetett volna meg a falujába. A lány azonban le sem hajolt a kincsért, hanem elindult a szarvas nyomában. A szép vad gyorsan, ügyesen szökelt a fák között, a lány nem tudta utolérni. A szarvas egyszer csak megtorpant, s visszanézett a lányra, aztán megint neki iramodott. A lány utána. Így vergődtek át bozóton, így hágtak magas csúcsra, így ugrottak át tátongó szakadékokon. Közben ismét megerett az eső, és kegyetlen hideg szél fújt. Így jutottak föl a jó kenyér csúcs legmagasabb sziklájára. Ott a szarvas megállt, csapzottan, reszketve a hidegtől és a fáradtságtól. Mit akarsz tőlem, te leány? Miért követsz? Kérdezte a szarvas emberi hangon. Mert szomorú a tekinteted, mondta a lány, és megsimogatta a szarvast. Nem tudnálak megvigasztalni. E szavakra a szarvas megrázkódott, és lássatok csodát! Ott állt a lány előtt egy deli vitéz. Köszönöm, hogy megmentettél, szólt. Szemem szomorú fénye kedvesebb volt neked ezüstnél, aranynál, gyöngyök csillogásánál. Tudd meg, én a Csalhó csúcs vitéze vagyok. Sok lányjal tettem már próbát, hogy hozzám méltó feleséget találjak, de mindegyiküknek csak a kincs kellett, nem én. Maradj velem. Neked adom ezt az erdő rengeteget, ezeket az égben nyúló csúcsokat,

0: e fönséges hegyek minden kincsét. Veled maradok, mondta a leány, mert az első pillantása megszerette a legényt. A hegyek vitéze kézen fogta a leányt, a jó kenyér csúcs ketté vált, ők pedig leereszkedtek a mélységbe, a pompás palotába. Pisztrángos falván most is azt beszélik, hogy boldog egyetértésben él egymással a vöröshajú leány és a hegyek vitéze. De a leány néha elfogja a honvágy, kiül a csalhó csúcsra, és néz lefelé a falujára. Néz, és énekel. És a falubeliek ilyenkor azt mondják, zúg az erdő, susog a szél.
1: Miuara Kremene Zúg az erdő, susog a szél című meséjét Bella György fordításában Béres Ilona mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1973-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Mászka, a cica, a fiókos szekrény mellett üldögélt és legyekre vadászott. A szekrény legszélén egy kalap feküdt. Egyszerre Vászka látja, hogy egy légy száll fel és rátelepszik a kalapra. Vászka nagyot ugrott és karmaival belekapott a kalapba. A kalap lecsúszott, Vászka cica visszaesett, lezuhant a padlóra, a kalap pedig püff, rápottyant, úgy, hogy egészen eltakarta. A szobában ott ült Volodya és mellette Vágyik. Nekidőltek az asztalnak, és belemerültek a kifestő képek színezésébe. Csak arra figyeltek fel, hogy valami a hátuk mögé lepottyant. Volodya hátra nézett, és meglátta a padlón a fiókos szekrény mellett a kalapot. Oda ment, hogy felemelje, és egyszerre csak kiabálni kezdett, hogy jaj, jaj, jaj, jaj, és elrohant a kalap közeléből. Hát téged mi lehet, kérdezi Vágyig. Jaj, mozog. Mi mozog? Az a kalap, eredj, nézd meg magad! Vágyik közelebb lépett a kalaphoz, és figyelmesen megnézte. Hát a kalap hirtelen megindult felé, nagyot kiáltott, jaj! És már is fenntermett a díványon, Volodya utána. A kalap bekúszik egészen a szoba közepéig, aztán megáll. A fiúk csak nézik és reszketnek a félelemtől. A kalap most megfordul, és megindul egyenest a dívány felé. Jaj, jaj, jaj, kiáltoznak a fiúk, leugranak a díványról, és ki a szobából, de rohambást. Kiszaladnak a konyhába, még az ajtót is bevágják maguk mögött. Én elmegyek haza, mondja Volodya. Miért? Én félek a kalaptól, sose láttam még kalapot a szobában sétálni. Hát talán madzagon rángatja valaki. Eredj, nézd meg! Menjünk együtt, viszem a piszkavasat is, és ha a közelünkbe jön, rácsapok. Én is viszek egy piszkavasat. Jaj, de csak egy piszkavasunk van, akkor viszem a síbotomat. Fogták a síbotot, meg a piszkavasat, rést nyitottak, és belestek a szobába. Ott van az asztal mellett. Mindjárt úgy rácsapok a piszkavassal, hogy na, csak merészkedjen közelebb. A kalap mozdulatlanul feküdt. Áhá, megijedtél, örvendeztek a fiúk. Ugye félsz? Megijesztem, mondta Vágyik, és a piszkavassal ütögetni kezdte a padlót. Hé, kalap! De a kalap nem mozdult. Hozzunk be krumplit, és célozzuk meg, mondta Volodya. Kimarkoltak egy csomó krumplit, és dobálni kezdték a kalapot. Egyszerre eltalálták. A kalap nagyot ugrott, és miau, kiáltotta rémülten valaki. És nézd, a kalap alól kibújt egy szürke farkinca. Vágyik felkapta Vászkát, és ölelgetni kezdte. Vászka, te aranyos, hogy kerültél a kalap alá? De Vászka nem felelt, csak prüszkölt, és hunyorgott a fényben. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Nikolaj Nikolajevics Noszov az Eleven kalap című meséjét Nikodémusz Elli fordításában Márkus László mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1975-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Vers napról napra.

0: nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzeteknek, s a nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője, vallotta Kazinczy Ferenc, aki a magyar nyelv és az irodalmi ízlés nagyhatású újítója volt. A szentimentalizmus, a művészi szép kultusza, a tolerancia, a polgári eszme, a nemzeti gondolat formálta világképét. Németh László írta róla egykoron. Ő az irodalmi élet telefonközpontja, nem lehet jó húzal, amely nem ebbe a központba fut. Kazinczy Ferenc a mi nyelvünk, és a Nyelvrontók című versét Gáti József mondja el.
1: Isteni bája szép Hellasznak, római nagyság, francia csín, és német erő, s heve Hesperiának, és lengyel látság. Titeket szép nyelvem irigyel, s ti neki semmit nem irigyeltek? Nyelve Homérnak s Virgilnek, ha találtok-e mást Európa határin, mely szent lantotokat így híven zengve követné. Dörg ős, nem csikorog, fut, ha kell, mint férfi fut a cél nem tört pályáján, de szaladva, szögdelve, sikamva. Lángol keble, olyakán mély bánat keble sóhajtoz, s mint te, olasz, s lengyel, hévvel nyögdeli szerelmét. Hullalánc, közelít az idő, s mi közöttetek állunk.

rontott, mert építeni akart. Palládió benne csak rontót látál, vadkora jó ideig. A művész érzette magát, s neked én fogok úgymond törvényt és példát adni, de nem te nekem. S ím áll a roppant csarnok, s bizonyítja, ki több itt, a művésze, vagy a szolgai tompa szokás.

0: Kazinczy Ferenc verseit Gáti József mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk gróf Klebelsberg Kunótól származik. Tiltakoznom kell az ellen, a dőre állítás ellen, amely imit amott már felhangzik, hogy a tudományos kiadások minálunk olyan luxust jelentenek, melyet nehéz pénzügyi helyzetünkben nem engedhetünk meg magunknak. Vagy megtartjuk legdrágább nemzeti örökségünket, műveltségünket, vagy törölnek bennünket az önálló nemzetek sorából, és pusztulnunk kell erről a földről. Klebelsberg Kunó, a 20. század elejé magyar kultúrpolitika meghatározó alakja, ezekkel a szavakkal nem csupán egy költségvetési vitára válaszolt, hanem a nemzet jövőjéről mondott ítéletet. Meggyőződése volt, hogy a műveltség nem dísz és nem luxus, hanem a nemzeti lét feltétele. Egy ország lehet szegény anyagi javakban, de ha lemond a tudásról, az oktatásról és a tudományról, akkor önmagát számolja fel. Klebelsberg számára a kultúra nem teher, hanem megtartó erő. Az az örökség, amely akkor is megmarad, amikor minden más bizonytalanná válik. Szavai ma is figyelmeztetnek. A műveltség feladása nem takarékosság, hanem önfeladás. Egy nemzet sorsa ott dől el, hogy képes lesz-e hosszú távon gondolkodni, és hajlandó-e áldozatot hozni azért, ami látszólag nem hoz azonnal hasznot, de nélkülözhetetlen a megmaradáshoz.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
5: Nagy Imre, aki a jugoszláv nagykövetségre belépve elhagyta a Magyar Népköztársaság szuverenitás alatt álló területet és jogilag idegen ország területére lépett, néhány nap múlva diplomácia úton közölte azt a kívánságát, hogy el akarja hagyni a Magyar Népköztársaság területét. Kormányunk és pártunk úgy gondolta, hogy azzal az emberrel, aki így módon elhatárolta önmagát a magyar kommunistáktól, éppen úgy, mint a magyar néptől és magától Magyarországtól is, nincs többé dolgunk. Miután a Román Népköztársaság kormánya kész volt arra, hogy Románia területén számukra menedéket adjon, november 23-án Románia területére távoztak. Mi ígéretet tettünk, hogy velük szemben az általuk is utólag elismert múltbéli súlyos cselekményeikért büntető eljárást nem indítunk. Ezt be is tartjuk. Távozásukat nem tekintjük örök időkre szólónak. De a jelenlegi helyzetben magunk is úgy véljük, hogy leghelyesebb, ha egy időre elhagyják Nagy Imréjék az ország területét. Kádár János mondta mindezt Nagy Imréről egy 1956. november végi beszélgetésben. A folytatást tudjuk, Nagy Imrét 1958. június 16-án az imént idézettek ellenére kivégezték. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában arra teszünk kísérletet M. Kis Sándor és Szerencsés Károly történészekkel, hogy felidézzük Nagy Imre és Kádár János 1945-től, de különösen 1956-ban is azután összefonódó életét és halálát. Horváth Szilárdot hallják.
4: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
5: Mondhatjuk azt, hogy ez a két élet drámai pontokon összefonódik, Szerencsés Károly?
6: Hivatásos kommunista forradalmárokról van szó, akik itt Magyarországon tevékenykedtek történetesen, és életükjük 45 után többször keresztezte egymást. Talán egy harmadik személyt is érdemes néha behozni, Rajk Lászlót, tehát ez a három személy elvtárs is volt, vetélytárs is volt, meg tettes társ is volt, és éppen ezért 56 után, a forradalom után a leszámolás valószínűleg elkerülhetetlen volt.
5: 1945 után az ő sorsuk egybefonódik a kommunista vezetés sorsával is jó ideig. Kádár János ugye 48-1950 között belügyminiszter, Nagy Imre 1947-től az országgyűlés elnöke, előtte ő is egyébként belügyminiszterként is ténykedik, földművelésügyi miniszterként, rengeteg poszton a Rákosi garnitúrához tartoznak. M. Kis Sándor.
7: Igen, csak különböző megélt múlttal, ki hol szocializálódik. Nagy Imrének van egy Szovjetunióbeli pályafutása, érdekes módon, majd Kád Madár 89-ben az utolsó beszédbe utal is, hogy én nem voltam soha szovjet ügynök, miközben a Grosszék éppen azt akarják előszedni a szovjet levéltárból, hogy a Nagy Imre Volodya néven volt ügynök. A Nagy Imrének van egy szovjet múltja, ő azért tudja, hogy működik ez a rendszer, mert megtapasztalta. Kádár János a Nagy Imre tapasztalatai mögött bőven elmaradva van egy elég gyenge magyar munkásmozgalomban, magyar ügyekkel, és neki majd 45-től kell megtanulni azt, hogy mi is az a szovjet típusú kommunizmus, a harmadik pedig mind a két emberhez hasonlítva ilyen európai beállítású van, de Rajk azért nagyjából ismert a nyugat-európai mozgalmakat is. A Rajk kommunizmusa, a Nagy Imre kommunizmusa, meg a Rákosi kommunizmusa, ugyan majd Rákosi alatt egy egységet jelent, de három különböző út és három különböző felfogás.
5: A Rákosi korszakban Kádár és Nagy Imre is kegyvesztettek lesznek egy ponton. Van azonban egy nagy különbség, hogy Nagy Imrét soha nem zárják börtönbe, Kádárt viszont igen. Miért?
6: Voltak kapcsolatai Moszkvában, és Rákosi tarthatott ettől, de már itt is egy érdekes pont, először Nagy Imre volt belügyminiszter. Amikor őt megkritizálták, akkor a kritika egyik forrása éppen Kádár. Aztán Kádár lesz belügyminiszter, alatta tüntetik el a volt belügyminiszter Rajkot. Egész horrorisztikus ez a történet, és amikor Kádárra kerül a sor az ő letartóztatására, akkor bizony ezt Nagy Imre is támogatja. Ez a vetélytárs, ez az azonos területen mozgás szerepet játszott az ő kapcsolataikba is. De érdekes az, hogy 55-ben sem likvidálják Nagy Imrét Rákosiék, ami már egészen meglepő. Nagy Imrét megfúrják, megbuktatják, kizárják, mindent csinálnak, de életben hagyják, ami ebben a mozgalomban ritkaság.
7: A Rajper azt hiszem, hogy döntő dolog volt. 1940 9-ig. Könnyű volt együttműködni, mert hatalomba érezték magukat, tehát alkotó embernek. A Rajkper a kommunisták számára azt villantotta fel, hogy ők nem alakítói a történetnek, hanem egy csavar a gépezetbe, és ezt a csavart, bárki legyen az a csavar, ki lehet cserélni. A Rajkügy üzenet volt, akár Kádárnak, akár pedig Nagy Imrének, hogy eddig és nem tovább. Talán a Rajk volt az, aki a Rákosi szempontjából talán a legveszélyesebbnek is számított, és aki a legtöbbet mozgott, innentől kezdve a legtöbb dologgal lehetett őt meggyanúsítani. Kádárnak se volt védettsége. Kádárnak már volt egyszer a füle mögött egy 30-as évekbeli történet ott a Kimszel, majd pedig, amit én az egyik legjobb politikai döntésének tartok, ami miatt aztán ugye már 45-ben a legsúlyosabb fegyelmit kap, hogy a békepártot létrehozza, mert ott azért megpróbálja ezt a doktriner kommunistaságot bevinni valami fajta egységbe. Nagy Imre ezekben nem vétkes, tehát a Nagy Imrének a lapja 1945-46-ban tisztább, mint akár Kádár János múltja, vagy pedig a, amit a Rajkkal szembe lehetne hozni.
6: 45-ben maga Nagy Imre is kap egy ilyen megróvást, amikor vetőmag ügyben odafordul a Szövetséges Elnök Bizottsághoz, úgyhogy van egy ilyen párhuzam kétségtelen. Azért azt el kell mondani, hogy Rajk ügyének előadója a politikai bizottság nem más, mint Kádár János. Ő az, aki ezt az egészet levezényli, az első kihallgatást is ő végzi, elég brutális módon. Ebben az időszakban Nagy Imre valahol féloldalt van, nincs teljesen partvonalon, de úgy érezhette ő is, hogy akár ő is lehetne ott ebben a pozícióban.
7: Marosán Győrtől egyszer megkérdeztem még annak idején, hogy mondja Marosán elvtárs, miért nem disszidált, mondta, hogy hova. Tehát ezek egy beszorított állapotban voltak. Ön akarata a kommunista vezetők közül nagyon kevésnek volt, ha egyáltalán valakinek volt is. Ebbe én bele tartozónak vélem magát, Rákosi bátyást is, aki szintén függőségi állapotban volt.
5: 1952-ben kerül börtönbe Kádár, 1953-ban kerül Magyarország élére Nagy Imre, és 1954-ben Kádár kikerül a börtönből. Mondhatjuk talán úgy, hogy 1952-ben Rákosi lecsukja Kádár Jánost, 1954-ben Nagy Imre kiengedi. Egyszerűsíthetünk így?
6: Hát a tények ezt mutatják. Ugye elhangzott itt, hogy Rákosi sem volt teljes egészében ura ennek a szituációnak, ezzel teljesen egyetértek. Éppen alá festi ezt, ahogy őt eltávolítják. A miniszterelnöki székből 53-ban van ez, ugye kirendelik, és ott Moszkvában szembesítik a tényekkel, és nem tud mit csinálni, eltávolítják, és a helyébe Nagy Imre kerül. Nagy Imre tehát Moszkva jelöltje arra, hogy kezelje a dolgokat, először 53-ban szemelik ki erre a feladatra, és ő hozzálát a maga módján, de hát Rákosit nem távolították el a párt éléről, és tudjuk, hogy ez egy kettős hatalom, az egy harchoz vezetett, és nyilván a börtönből való kiengedése a volt kommunistáknak e harc függvényeként is értelmezendő. Ki kit fog erősíteni? Kádár egyébként életfogytiglant kapott. Többen leírják, hogy már akkor is jó színész volt a perében, több vádlott volt, ugye mindenkinek elmondta, hogy ő tagadni fog, ellenáll, elsőként őt hívták be, kapott egy sírógörcsöt, és mindent beismert. Életfogytiglanra ítélték. Gondoljuk el, ha nincs a forradalom 56-ban, vagy ha nincs Nagy Imre, akkor életfogytiglan ül ez az ember. Azért érdekes, hogy amikor Kádár kijön a börtönből, nem Nagy Imréhez megy, inkább Rákosihoz megy. Ennek az egész mozgalomnak a teljes irracionalitását mutatja. Rákosi torkér feladatot, Rákosi ad neki feladatot, pártfeladatokat, és tovább húzódik ez a elvtárs, vetélytárs, tettestárs hármas, és hallgat, amikor Nagy Imrét lényegében 55-ben politikai likvidálja.
7: Ha nagyon csendes és nagyon hallgatag volt, amikor kiszabadul a börtönből, akkor az igen nagyon meg van viselve. Egészségileg, idegileg, és ő folyamatosan járt föl a Kútvölgyibe. Kádár a párt ellenzéknek itt azért vigyázott, tehát itt szó sincs arról, hogy ilyen nagy típusú reformot akartak volna létrehozni, hanem egyszerűen arról van, hogy meghalt Sztalin, és korrigálni kellett a rendszer, tehát ilyen rendszer korrekciók, koncepciókról beszélnék. Kádár egy lehetséges ellenzék a bukott Rákosival szembe, és a Kádár meg se szólal. Vizsgáltatja magát, kivárt. Állandóan mondjuk ezt a állampárt meg pártállam dolgot is nem értelmezzük. Kádár volt annyira okos, hogy felmérte, ez majd 56-ban is visszajön, az állami hatalomnak az első számú embere időlegesen Nagy Imre, de hát a párt a Rákosi kezébe marad. A pártnak súlyosabb a funkciója a proletár diktatúrában, mint az államnak.
8: A Szabad Európa Rádió egy 1956-57-ről szóló dokumentum gyűjteményéből idézünk, mégpedig azt a részletet, amelyben Kádár János Nagy Imréről szóló véleményének gyors változását elemezték.
9: Az egész életét a kommunizmus ügyére feltevő Nagy Imrét fasiszta ellenforradalmi vezetőnek teszik meg, aki kezdettől fogva ellenforradalmát és a szocializmus árulója. Érdemes ezt az értékelésben történt alapvető változást magának Kádárnak a kijelentésein felmérni. Kádár október 30-án ezt mondotta.
10: Kijelentem, hogy azokban a döntésekben, amelyekben a minisztertanács elnöksége ma határozott, a magyar dolgozók pártjának elnöksége minden egyes tagja egyetért. Én a magam részéről kijelenthetem azt is, hogy az előttem szólottak Nagy Imre, Ildi Zoltán, Erdei Ferenc, ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagyra becsült és tisztelt honfitársaimmal teljes mértékben egyetért.
9: Alig 10 nappal később, november 11-i beszédében Kádár így vélekedett.
10: Nekem, aki miniszter voltam Nagy Imre kormányán, teljes nyitsággal meg kell mondani, hogy személyes meggyőződésem szerint sem Nagy Imre maga, sem politikai csoportja nem akarta az ellenforradalmi rendszer tudatosan segíteni.
9: Az 1957. május 1-i ünnepségen ezt mondotta Kádár.
10: Megdöntéssel fenyegette a Magyar Népköztársaság társadalmi rendjét. Halálos veszély, a megsemmisítés veszélye fenyegette a magyar munkásparaszt államot, a néphatalmat, a proletáriátus diktatúráját Magyarországon.
8: Fél év Kádár megszólalásait vettük most elő. Mi változott 1956. november 1-től Kádár Jánosban vagy a környezetében?
7: November 1-én ugye Kádár eltávozik. November 2-án elmond egy beszédet már kint Moszkvába, miközben a Rákosék a függöny mögül hallgatják. Nincs még tisztázva Kádár státusza. Nem fél év, 24 óra elég ehhez. Ő még, mint a Nagy Imre kormány államminisztere beszél, és akkor még megengedő módon Nagy Imréről november 2-án. November 3-án hazajön Nikita Szergev és Hruscsov. Megállapodnak, és november 3-án már nem az a Kádár beszél, aki november 2-án beszélt, hanem nagyon keményen. elítéli már Nagy Imrét, mert akkor már más a pozíciója. Akkor hazajön a magyar valóságba, és összeülnek az elvtársak, hogy megbeszéljék 56-ot, mert azért az mindenkit izgatott, hogy mi történt itt, és ott ugye még egy Fehér Lajos, Acél György, és még talán ketten összesen a Köböl, és még van egy negyedik, még azt mondják, hogy ki kéne egyezni Nagy Imrével. Ahogy lép előre nap mint nap, úgy erősödik meg az a koncepció, ami az ő hatalmához szükségeltetik, hogy itt Magyarországon ellenforradalom volt, és ő kényszerből jött, de a magyar nép érdekében megteszi, pontosan felépített magának egy utat, ami azt megkapta a támogatást, és azt is tudta, hogy le kell szerelni a saját ellenzékét, és utána meg kell teremteni a kádárizmust. Ennyi.
5: Az egyébként ettől függetlenül igaz, hogy 1956-ban a forradalom idején egészen november 1-ig, ami Káderrel nem távozik, Nagy Imrével egységben cselekszenek. Valódi ez az egyetértés? Vagy megy arra, amerre a fősodor viszi, és amerre most éppen mennie kell?
6: Ezek az emberek hatalom bűvöletében éltek. Ahogy ide 45-be betették a lábukat, így mondom Kádárnál is, holott itthon volt, de hát illegalitásban volt lényegében. A cél a hatalom. Minél nagyobb hatalom. Kádár is arra hajtott az első perctől. Ezért vesz részt a Rajk elleni brutalitásban, ezért belügyminiszter ő a legbrutálisabb koncepciós perek idején, 48-tól 50-ig, ezért az ő idején számolják fel a parlamentarizmus Magyarországon, és így tovább, és így tovább. De Nagy Imre, éppen az országgyűlés elnöke 47-től pontosan ugyanabban dolgoznak, ki magasabbra jut, ki kevésbé. Ki miniszterelnök, mint nagy, ki börtönben van. Itt 56-ban találkoznak, egy kormányban vannak. Ezt a forradalmat nem Nagy Imre csinálta. Nagy Imrét 56. október 23-án ugyanazzal a feladattal bízzák meg, mint 53-ban. Kezelje a helyzetet, ahogy lehet, kommunista rendszeren belül. Csak hogy eltelik néhány nap, és Magyarországon a forradalom kivívja azt, hogy a miniszterelnök végül is elfogadja a legfontosabb követeléseit. Ez Nagy Imre bűne, hogy elé tudta helyezni a kommunista mozgalomnak a nemzet érdekeit. És ez Nagy Imre érdeme, ami miatt mi emlékezhetünk rá pozitívan. Kádár valóban minden fontos lépésben elsőjéig együtt halad Nagy Imrével. 28-án, amikor Nagy Imre még 27-én éjjel megtagadja azt a közösséget azokkal, akik szovjet fegyveres, sőt légierő bevetését követelik Budapesten. Ez Kádárral egyetértésben teszi meg. Kádárral egyetértésben döntenek a szovjet csapatok kivonásának kezdeményezéséről, sőt Kádárral egyetértésben döntenek a semlegesség bejelentéséről. Ez a tény. Most, hogy elsején ő bemegy a követségre, és onnan másodikán már Moszkvában van, és hogy harmadikán elköveti a magyar történelem egyik legnagyobb árulását, és részt vesz, nevét adja ahhoz a puccshoz, amit a forradalommal és Nagy Imre kormányával szemben Moszkvában szerveznek, ez már a Kádár rendszer alapja, az út a teljes hatalomhoz.
7: Mi a különbség a Kádár és a Nagy Imre között a forradalom időszakában, hogy a Kádár a párt titkára, a Nagy Imre a miniszterelnök. Tehát a Kádárnak kommunistább a frazeológiája, mint a Nagy Imrének, akinek népfrontosabb a frazeológiája, ugyanazért a célér. És egy fordított szituációban lehet, hogy Nagy Imre járta volna be azt az utat, amit Kádár bejár, bár Nagy Imrében voltak olyan tulajdonságok, ami ezt megakadályozhatta volna, Kádárban nem.
5: Kádár János házvezetőnője nyilatkozott már Kádár halála után a Magyar Rádiónak. Itt arról beszél, hogy Nagy Imre elítéléséről mit mondott a már végnapjait élő Kádár.
11: Azt mindig mondta, hogy ő nem hibás abba, hogy meghalt Nagy Imre. Vagyis hát, mit tudom én, megölték, vagy meggyilkolták. Azt mondja, ő abban nem hibás. Csak azt hajtotta, hogy ő ebben nem hibás, hogy Nagy Imre meghalt. Hát, hogy ki volt a hibás, nem tudom. Mert most is, ahogy olvastam az újságban, Grossz mit mondott, ugye, hogy ez Kádár intézte, nem a szovjetek. Legalábbis az újságban, ahogy olvasom. Hát, hogy az mi igaz belőle, honnan tudjam? Ezt csak ő a két halott tudná megmondani, nem? Hát, az én szemszögemből.
5: Miért kellett meghalni a Nagy Imrének? Kádár János volt-e a tettes, vagy a Szovjetunió?
6: Kádár János volt ezért a felelős. Nyilván szovjet közreműködéssel, jóváhagyással, de Kádár egy nagyon tanulékony ember volt, az egész életútja ezt mutatja, és tanult abból a hibából, amit Rákosiék 55-ben elkövettek. Világos volt számára, hogy ha Nagy Imre itthon marad, akkor ő sem egy olyan pártot nem tud gründolni, amilyet szeretett volna, sem pedig a pozíciója sosem lesz biztos. Ezért ezért van az is, hogy Rákosit sem engedi haza. Kádár tudta azt, hogy a hatalmat hosszú ideig szilárdan csak akkor tudja bitorolni vagy birtokolni, hogyha ezt a két embert kiiktatja. Brutálisabb volt Nagy Imrével szemben, ez kétségtelen, de hosszú ideig húzódott a dolog. Azt, hogy az oroszok is részt vettek ebben, az bizonyítja, hogy a pert megszakították. Hát ilyen nincs is a történelemben. Minden ok nélkül februárban kezdik el 58-ban, szóval az oroszok szólnak, hogy most nem időszerű, és júniusban térnek vissza, és gyorsan végeznek is, akkor már más bíróval. Ebben Kádár János személyes felelőssége megáll, és ő ezt végig érezhette az utolsó beszédében, szinte minden második mondatból érezzük, hogy ez a bűn őt is nyomasztotta a végső időkben.
7: Ha a szovjeteknek ez nem áll érdekében, Kádár ezt nem tudja végigvinni. Ez egy szovjet belpolitikai harcnak is egy része. Kádárnak igenis érdekében állt a Nagy Imrét kiiktatni. Szovjet elképzelés ellenére nem lehet Nagy Imrét kötélre juttatni, de a szovjet elképzelés ellenére sem lehetett volna Nagy Imrét meghagyni. Tehát itt egy egyesség volt.
5: Nagy Imre mondhatnánk azt, hogy beteg ember volt, 55-ben két infarktuson esett, tehát 62 esztendős volt ebben az időben. Biztos, hogy másként nem lehetett volna kiiktatni?
7: Mérai Tibor mondja azt, hogy hagyhatták volna, az infarktus úgy is elvitte volna. Kérem szépen, ennek a magyar politikának van egy sajátossága, ez a szimbólum. Nagy Imre ügy ebbe a szimbolikus térbe tartozik.
6: És Kádár nagyon jól érezte, hogy 55-56 elején egy történelmi időszakra Nagy Imre neve szinte egységbe babonázta a nemzetet. És ez a szimbólum jellege a forradalom leverése után csak erősödhetett volna, és mivel tettes társak voltak, ki kell iktatni. Nem véletlen, hogy Nagy Imre többször a perben azt mondja, hogy hát hívják ide a Kádárt, ő el tudja mondani, hogy volt, de persze a legfőbb tanúk ezekben a nagy politikai perekben sosem jelentkeznek.
5: Ha már szimbólumokról beszélünk, akkor újra Kádár János egykori házvezető nőjéhez érdemes fordulnunk. A részletből kiderül, hogy Kádár el akart menni Nagy Imre 1989-es újratemetésére.
11: Ő akkor azt hitte, hogy ő is hivatalos a temetésre, mert azt tudta, hogy mikor temetik, és kérdezte is, hogy ő nem hivatalos a temetésre? Mondom, nem, mert nem kapott papírt. És mondtam, miért akar elmenni, mire föl? Hát mondom, ha nem kapott meghívót, örüljön, hogy nem kell sehova menni. Azt mondja, de ma van, nem, a temetése? Hát mondom, ma van. Hát ugye az újságból olvasta. Azt mondja, akkor jó van. Hát nem csak ő az őrök nem engedik, hát a felesége nem engedte volna. Hát hogy nem lehetett. Már akkor elég rossz állapotban volt ő, hogy egy ilyen temetése, amúgy se szeretett temetése menni, nem még akkor egy ilyenre.
5: 31 évvel az egyik szereplő halála után van ennek a közös történetnek a végjátéka 1989-ben. Nagy Imre már 31 esztendeje halott.
6: A kivégzése, az elpusztítása az ott lebegett végig a Kádár hatalma és rendszere fölött. Nem véletlen, hogy itt a rendszerváltás környékén már a 80-as években Batthyány Nagy Imre örök mécsesként kezdik el nevezni azt a helyet, ahol össze lehetett gyűlni, és hát korábban volt már Párizsban egy megemlékezés, tehát ennek nemzetközi hangja is volt. Valami szimbólum jellege ennek is van, hogy Kádár halálának napján rehabilitálják jogilag Nagy Imrét. Ez egyszerűen misztikus egybeesés a rendszerváltoztatásban.
5: Ez ugye 1989. július 6-a.
7: Könnyebb megérteni, hogyha a két embert állítom egymásra szembe, hogy a Nagy Imre szelleme kísért a Kádár élet úton, az itt többről van szó. Hogy kerül Kádár János akkor, amikor a szovjet csapatok élén visszatér szép hazájába, ugyancsak kommunista, vagy a kommunisták köz közel álló harcostársaival szemben, akik viszont megmaradnak. Mi azt gondoljuk, hogy egyszínű volt ez a politika, 70-es években se volt az, osztott volt ez a társadalom, és ahogy jönnek ki a börtönből a régi elvtársai, az Kádár Jánosnak nem csak személyes, hanem politikai gondot is jelent. Gondoljunk a Nékosz jelenségre. Ha egy Donát történettel, egy Kardos történettel, egy Táncos Gábor történettel, vagy mondhatom se Fekete Sándor történettel szembe kerül, akkor az nem úgy van, hogy a Nagy Imrének a politikája ne vetülne föl, mert ezek mind Nagy Imrések voltak. Az ő életében Nagy Imre nem csak mindegy fenyegető szellem, hanem egy politikai hagyaték, akikkel neki naponta meg kellett küzdeni, jelen volt.
5: két embert tennénk a történelem mérlegére. Egyikre talán úgy tekinthetünk vissza, mint az életútja végén a nemzetével egységben cselekvő kommunistára, a másikra pedig talán úgy, mint a Rákosi rendszer restaurálójára. Igaz ez a kép róluk?
7: A Nagy Imre életútja összeforra forradalmi szabadságharccal. Nem az első számú hős a Nagy Imre. Mind a ketten a rendszer korrekció. Nem forradalomról volt szó. Korrekció. Miben tudott egyetérteni a forradalom időszakában Kádár és Nagy Imre? A rendszert akarták korrigálni, továbbra is fenntartani, és nem Nagy Imrén múlott, hogy azt a történeti pozíciót vívta ki magának, amit végül is kivívott, hanem az, hogy a szovjetek és a kádárik képtelenek voltak egy krízis tisztességgel kezelni, és ehhez járul hozzá az a emberi plusz, amit Nagy Imre élete utolsó szakaszában megvalósított, és ezzel az 56-os forradalmi szabadságharcnak áldozata lett, akire én emlékszem, és megtartom az emlékezetembe, de semmiképpen nem emelem az 56-os forradalmi szabadságharc fölé, hanem annak egy részeseként, aki adott esetben nem szállt szembe a forradalommal és a szabadságharccal, amelyikre akkor megint mondjuk el, hát nem is volt olyan könnyű, mert annak viszont nem volt egységes álláspontja, a politikai szemlélete, tehát itt demokrácia képek voltak, és ezek közül egyikkel egyetértett, másikkal nem. A Kádárt ez nem illeti meg.
6: Nem csak, hogy nem szállt szembe, hanem mártírja is volt.
7: Így van.
6: Ennek a szabadságharcnak, úgyhogy ebből a szempontból ennek a kádári árulásnak, amiről beszéltünk, 56-os forradalom alatt elkövetett árulásnak a következménye az egész Kádár rendszert meghatározta. És sajnos nem ért véget a Kádár rendszerrel, hanem ennek bizonyos nyúlványai még kapaszkodnak belénk mai napig is. Arra gondolok, amit Kádár is megfogalmaz az utolsó beszédébe, mintha lenne két erkölcs. Tehát Kádár is azt mondja, hogy ha magánemberként nézem, akkor én mindent sajnálok. De mint politikus, nekem így kellett cselekednem, és ez volt a legszörnyűbb, ez a meghasadt tudat. És sajnos, mintha még tovább is élne ez a gondolat, hogy van két erkölcs. Nincs két erkölcs. Egyetlen erkölcs létezik politikában is, és magánéletben is. Tulajdonképpen, ha ennyit megtanulunk ebből a történetből, ez már előbbre vinne minket.
12: 20. századi történelem.
13: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imre és az őt kivégeztető Kádár János összefonódó életrajzáról beszélgettünk M. Kis Sándor és Szerencsés Károly történészekkel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra és Szőlősi Éva. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
12: Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
14: 21 óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Jávor Miklós szerkesztésében. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormány főtársaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődő képesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell egyebek között a gazdaság és uniós politika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. Legkevesebb 9 civil meghalt, több mint 30 pedig megsérült az Ukrajna elleni újabb orosz légi támadásokban. A csapások az ország déli és középső részét érték, súlyos támadás alá vették Krivij Riht Volodymyr Zelenszkij szülővárosát, valamint rakéták és drónok csapódtak be Herszonban, Odesszában és több kisebb településen. Kijev azzal vádolja az orosz haderőt, hogy több támadásban is a különösen nagy károkat okozó kazettás robbanó fejjel ellátott rakétákat vetett be. Az ukrán hadsereg pedig a Krímre vezető vasúti hídra mért csapást. A kijevi média szerint a támadást tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyagértékesítést. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Idehaza 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A változtatás megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint árfolyama nem változott lényegesen a jegybanki döntés hírére. A jegybank elnök közölte, a kedvező gazdasági és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamatcsökkentési ciklus folytatódhat. Nemes Balázs Áron, sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, valamint az innováció és a kutatás összehangolása lesz. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagydíjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Medgyes Piroska a Műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Éjszaka 14 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok között a hőmérséklet várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén, hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet. A másodfokú hőségriadót meghosszabbították szombatig, utána pedig harmadfok lép majd életbe.
15: Műsorajánlat. Nagyok.
16: Bohó fiatalból rangos professzor lett, kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
15: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor szerdán este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Rádió Színház.
17: A nagy Hogarthi gyémánt. Rádiójáték. Szeköré regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos. Történik a múlt század első felében Angliában. Első rész.

0: Bocsásson meg, kedves Sweeney úr, nem de bár az oxfordi pacsirtából való ez a dal.
1: Jól hallottam, Roundhand. A Nyugat Diddlesexi Tűz és Életbiztosító Társaság példás magatartású főkönyvelője privát beszélgetést kezdeményez az üzleti órák alatt. Előfordult már ilyesmi, uraim?
2: Ó, az én emlékezetem ehelyt mindössze egy esztendőcskére nyúlik vissza. Akkor vásárolt édesanyám a 400 fontjáért évi áradékot a cégnél, és ezzel egy időben nyertem én el ez állást. De te, Gász, te talán emlékszel ilyen esetre?
3: Sajnos nem. Az én Derék nagybátyám csupán 2 éve jegyzett néhány részvényt egy kitűnő cégnél.
1: Bizony kitűnő. Tudjátok, mennyi hasznot hoz? 7000 fontot évről évre. 2/6 a bróé, Huff pedig 4/6 kap.
4: Huff részesedése légből kapott hazugság. Bár az öreg valóban 30 000-et fizetett be az üzletbe, de még egy vasat sem látott. Minden haszon az utolsó félérig bró zsebébe vándorol.
0: Jó napot kívánok, bró.
5: Hogyan, szénior? Jól hallottam a szavait?
4: Tökéletesen jól, uram.
5: Hogy? Hogy ön még azt mondja, hogy tökéletesen?
4: Valóban azt mondtam, mélyen tisztelt bró úr.
5: Rendben van, Sweeney úr, én nem törődöm a rágalommal, de igenis törődöm valamennyi úriember jellemével, akik a független Nyugat Diddlesexi Biztosító Társasághoz tartoznak. Önökre, uraim, ezrek és 10 000-ek jóléte van bízva. Naponta millió és millió font megy keresztül a kezükön. A város, az egész ország szeme függ önökön. Mint a rend és a tisztesség mintaképein. Ezért én, ha úgy látom, hogy valaki azok közül, akiket úgy szeretek, mint a saját húsomat és véremet, eltántorodik az erkölcs, a vallás, az illendőség üdvös szabályaitól, ha csak a leghalványabb jelét fedezem is fel benne a kicsapongásnak, én elűzöm magamtól a megbotránkoztatót, még ha a saját fiam volna is. Maga Robert Sweeney úr a tegnapi estéjét, ha jól értesültem, a Covent Garden színházba töltött.
4: Valóban, bró úr, Abednego kollégám pontosan informálta.
5: Sweeney úr, amikor maga belépett ebbe az intézetbe, itt keresztényeket és úriembereket talált.
4: Megfizettem az állásomat, akár a többi.
5: Csöndet, uram! A maga tiszteletre méltó édesapja valóban vett részvényeket a mi vállalkozásunkban, és ez egy napon óriási hasznot fog neki hajtani. Csak hogy, uram, ennek a társulatnak én vagyok a főnöke. Én írtam alá az ön kinevezését, és én is semmisítem azt meg. Sweeney úr, higgye el, én sírtam. Én imádkoztam, mielőtt erre az elhatározásra jutottam. Én még ügyvédtől is tanácsot kértem, uram, de eltökéltem magam. Távozzék tőlünk, Sweeney úr.
4: De nem anélkül, hogy meg ne kapjam a 3 havi fizetésemet. Különben lecsukatom magát, úgy éljek én, dutyiba kerül.
5: Rahend úr, állítson ki egy csekket ennek a romlott fiatalembernek 3 havi fizetéséről.
4: 21 font 5 shilling, Roundhand, és semmi bélyeglevonás. És ha az urak közül bárki szívesen inna velem egy pohár puncsot ma este, Bob Sweeney a rendelkezésükre áll. Talán bro úr is megtisztel és eljön megkóstolni. Na rajta ne mondjon nemet, ha nincs is kedve hozzá.
5: Kérem, hagyja el a termet.
4: Boldogan, bro úr. És hálás köszönet a felmondásért. Ha ugyanis ön nem mondott volna most fel nekem, úgy nekem kellett volna ezt megtennem. Így nem csak a 21 fonttól estem volna el, de még én fizethettem volna önnek 1 havi bánatpénzt. A viszontlátásra, fiúk, a Smithers, Smithers és Smithers ügyvédi cégnél bármikor megtalálhattok.
5: Milyen befizetések voltak, Roundhand úr?
0: Az özvegy behozta a pénzét, uram, 904-et, 10-et és 6-ot. Spár kapitány is fizetett a részvényeire, bár morog, és azt mondja, nincs több.
5: Hát, ő mindig morog.
0: Azt mondja, most már egy megveszekedett shillingje sem lesz, amíg osztalékot nem fizetünk.
5: Ugye, és egyéb összesen?
0: 1900 font, és...
5: És mintegy 1000 font részvényekben. Bravo, bravo, uraim! Ne felejtsék el, hogy minden részvény, amit behoznak, azon mód 5% jutalékot hoz maguknak is. Na, és kifoglalja el Sweeney úr helyét, Roundhand?
0: Samuel Titmars úr.
5: Titmars úr fogadja szerencse kívánataimat. A kezét, uram. Így. Ön most a 12. írnok a társaságunknak, és bére ennek következtében évi 5 fonttal növekedett.
2: Köszönöm, uram.
5: Na, hogy van a tiszteletre méltó édesanyja? Ja, ne felejtse elközölni vele, hogy ha van még kihelyezni való pénze, most magasabb kamatot kaphat utána, mint a múlt évben. Na, és ön is megkapja az 5% jutalékát természetesen, épp úgy, mint a többi úr is, hát miért ne? A fiatalság nem tagadja meg magát, és egy 10 fontos bankjegy sohasem jön rosszkor, ugye? Vagy talán igen, Abednego úr?
6: Ó, dehogy, bró.
5: Most jut eszembe, Rohend, még egy hivatalos ügyet kell megbeszélnünk. A feleségem szeretné tudni, hogy mi az ördög akadálya van, hogy maga soha nem jön hozzánk Fulhambe.
0: Az igazán kedves
5: tőle. Na mondjon egy napot, fiam, mondjon. Mondjuk, hogy szombaton. Jó? De hozza magával a hálósipkáját is.
0: Oh, nagyon kedves öntől igazán.
5: Higgyel, hogy nagyon örülünk magának. Ja, igen. És legyen olyan jó, írjon ki számomra egy csekket 700-ról. Lesz szíves? Na, ne búsuljon, nem szököm meg vele. Úgy van, 700, és... Na, mondjuk még 90, ha már úgyis benne van. Az igazgató tanácsunk szombaton úr össze. Na, ne féljen, én nekit majd elszámolok róla. Elszámolok az utolsó pennyért.
6: Gratulálok, Titmars úr, ne feledje, hogy az előlépés nekem köszönhető.
3: Én is gratulálok, Szem, méghozzá szívből.
0: Szerencsét kívánok.
2: Köszönöm, uraim, köszönöm. Na, mit szólnak a beszédhez? Közel voltam, hogy sírva fakadok a meghatottságtól. Igaz, Roundhand?
0: Ó, valóban, ő, bror, mindnyájunk szívéből beszél.
2: Apropó, bror után nekem is volna egy kérésem magához, Roundhand.
0: De Titmars úr, mikor szabadságra ment, akkor kapott egy negyedévi előleget.
2: Valóban, Roundhand, és éppen ebből kifolyólag lenne szükségem arra, hogy most, életbevágó magánügyben, egy órával korábban távozhassam.
0: Kérem.
2: Méghozzá az én Gus Haskins barátom társaságában.
0: Kérem.
2: Köszönöm a nagyvonalúságát, Roundhand. Gyere, Gus!
3: Csak nincs valami lovagias ügyed.
2: Ha, évi 80 fontból. Gyere, majd útközben elmondom, miről van szó. Egy ékszerészhez megyünk.
3: Akkor veszek egy szivart, az disztingvált külsőt kölcsönöz.
2: Helyes, Gus. Egy gyémántot szándékozom ugyanis újra foglaltatni.
3: Gyémántot.
2: A nagy Hoggarti gyémántot. Méghozzá Polonius úrnál, aki tudva levően a City legjobb ékszerésze.
3: Eszedné vagy, Szem?
2: Úgy hiszem, illetve amennyire egy fülig szerelmes fiatalember észnél lehet. De hát ez most nem tartozik ide.
3: Vagy nagyon is ide tartozik.
2: De nem. A nagynénémet hívják Hoggartinénak, s talán mondanom sem kell, hogy gazdag. A szabadságom alatt nagyon meg volt velem elégedve, gyakran hívott meg tejára.
3: Bár volt valaki abban a faluban, akivel szívesebben sétálgattál volna ezeket a nyári estéken.
2: Így van, Gász. Szóval valahányszor a néni rozólióját, szörnyű ribiszkebor és sehogy sem akar kifogyni, iszogattam és szorgalmasan vesztettem penniket a viszten, a nénim egyre ígérgette, hogy valami szép ajándékkal lep meg, ha majd vissza kell térnem Londonban. Én pedig azt gondoltam, hogy legalább 20 guineával fog megajándékozni.
3: Amihez már meg is volt a hímzett selyemelszényed. Benne egyelőre egy aranyló haj.
2: Tévedsz, Gus! Feketével. A legsötétebb feketével, ami csak előfordulhat ezen a világon. Nos, így utolsó estémet természetesen kénytelen voltam Hoggartini asszonynak szentelni.
3: Bár szívesebben töltötted volna.
2: Valóban, Gász. A nagynénim végtelenül kegyes volt, és mindjárt 2 üveggel hozatott fel az átkozott rozóliójából. Én pedig dicsérgettem, hogy valóban nénikém, ha nem lenne szentségtörés, megesküdnék, hogy ilyen pompás bort még életemben nem ittam.
7: Igazán, Szem, drágám, hát akkor így áll még egy pohárral belőle.
2: Egészségére, nénikém.
7: Köszönöm, Szem, fiam. És most eljött a pillanat, hogy átnyújtsam neked, amit ígértem, Samuel, kedves öcsém. Keresztnevedet üdvözölt nagybátyád, az én áldott uram után kaptad, és valamennyi unoka, öcsém és unoka, hugom közül te vagy az, akinek életmódjával és viselkedésével a legjobban meg vagyok elégedve.
2: Drága néni, ha tekintetbe vesszük, hogy 6 nővére van, akik valamennyien Írországba mentek férjhez, és számos gyermek anyjává lettek, úgyhogy ha jól tudom, 73-an vagyunk, én megértem,

0: Tudtam pénzt adok neked, de te rendes fiú vagy, és fölötte állsz a pénznek. Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben, az én üdvözült Hogarthimnak a képét. Ebben a medailonban. És ez foglalja magában azt a nagy értékű gyémántot is, amiről már annyiszor hallották tőlem.
1: Köszönöm, néni. Mindig drága lesz nekem ez az ajándék a maga kedvéért, aki adta és emlékezetembe idézi majd a bácsikámat és a 13 írországi nénikémet, akiknek a haja köríti a bácsikép.
0: Na de azt már nem akarom, hogy így viseld azoknak az undok vöröshajú asszonyoknak a hajával. Ki kell tépned belőle a hajukat.
1: De akkor tönkre megy a medálya, néni.
0: Hát ne törődj te a medailonnal, hanem foglaltasd újra a gyémántot. Igen, igen, vidd el Londonban Polonius úrhoz, amint megérkeztél, aztán küldd el nekem a számlát.
1: Maga túlságosan jó hozzám, nénikém.
0: Azaz, hogy a dolog úgy áll, hogy a mostani aranyfoglalat megér legalább 5 guineát. És 2 újra foglalják neked a gyémántot. De azért csak tartsd meg, kedves szem, a különbözetet is, így magadnak érte, amit akarsz.
1: Örök hálára kötelez, nénikém. Mondtam neki, elbúcsúztam tőle, és végigbandukoltam az alvó falun.
2: Ahol csupán egyetlen tárt ablak világított.
1: Sajnos tévedsz, Gus. Az a bizonyos ablak be volt csukva, és gyertya sem égett benne. És hiába köhécseltem, hiába énekeltem egy bizonyos dalt, amit valaki nagyon szeretett. Még kavicsot is hiába hajítottam az ablakra, senkit sem ébresztett fel, csak egy hatalmas házőrző kutyát. Így hát kénytelen voltam gyorsan eltávozni. És csak másnap hajnalban pillantottam meg egy arcocskát. Természetesen a függöny mögött, abban az ablakban, amikor a postakocsi elhajtott velem előtte.
2: Na, de itt az ideje, Gus, hogy rágyújts arra a szivarra, amely disztingvált külsőt kölcsönöz neked, mert meg is érkeztünk Polonius úrhoz.
3: Akinél nem te leszel az egyetlen üzletfél, föltehető ugyanis, hogy ennek a címeres hintónak drága tartalma éppen most hozatja rendbe a mai udvari bál alkalmából családi ékszereit. Így hát én, hogy ne legyen odabent tumultus, idekint maradok.
2: Mert gyáva fickó vagy, és nem is vizet soha semmire.
4: Mivel szolgálhatok, uram?
1: Uram, azt hiszem, ez az ékszer már megfordult az ön üzletében. A nagynénémé volt, aki Hogarthivári Hogarthini asszony.
5: Hogarthivári Hogarthi.
4: Igen, igen, igen, emlékszem. Igen. Emlékszem, egy arany ismétlő órát, és egy arany nyakláncot adtam el neki 1795-ben. Hogy van a kedves férje, az őrnagy, illetve ezredes, a tábornok úr.
1: A tábornok úr? A tábornok úr, azaz Hogarthi úr nincs többé. Nagynéni most nekem ajándékozta ezt a medályont, és azt kívánja, hogy csináljon rendes foglalatot ennek a gyémántnak.
4: Igen, rendes és csinos foglalatot, uram.
1: Egy csomó arany is van a holmi körül, azt persze a javamra írja.
4: Persze, az utolsó pendig, csodálatos munka, és maga a gyémánt is csinos darab. Nézze csak, lady, ezt a holmit Írországban készítették, és rajta van a 95-ös évszám. Talán felidézi lédiséged zsenge ifjúságának idejét.
5: Ugyan menjen már, Polonius úr, hát nem 50 éves voltam már 95-ben, de ez bizonyosan a Hogarthi gyémánt. Nézzétek csak, lányok, ez volt a leghíresebb ékszer egész Írországban. És ez a marhahús képű férfi középen, szegény Mike Hogarthi, az unokabátyám, aki belém szeretett 84-ben, éppen mikor elvesztettem szegény nagyapátokat.
6: Valóban, nagymama?
5: Ez a 13 piros hajfonat az ő 13 ünnepelt nővérét képviseli. Hiddi minni, teddi minni, freddízi, tízi, mizik, rizzi, polli, dulli, nellis, pel, mind férnél van. Mind csúnya és sárgarép a hajú. Hát, maga fiatalember, melyiknek a fia? Már meg kell adni, hogy nem hasonlít a családra. Tudom már, bizonyára Mininek. akiért hárman is párbajoztak 96-ban.
1: Bocsásson meg, lédiséget, de én Samuel Hogarthinak

0: Pán az unokaöccse vagyok.
1: És ez nagyszerű. Halljátok, lányok, Sam Hoggartinak az unokaöccse.
2: Valóban, nagymama.
3: Ha megadja a címét, uram, a lakására küldöm az ékszert.
0: Samuel Titmarsh, Berlin 3.
1: Hogyan, uram? Mi a neve? De ez nagyszerű. Jöjjön csak. Itt a kocsim. Nyújtsa a karját, izé úr. Szálljon be és mondjon el mindent a 13 nagynényéről.
0: A barátommal vagyok, asszonyom.
1: Küldje a fenébe a barátját, ezt az undorító, szivaros szörnyeteget, és ugorjon be.
0: Asszonyom, ez a fiatalember a barátom. Huskins a neve, és nincs nála kedvesebb és jobbszívű fiú a világon.
4: Teljesen igaza van, hogy kiáll a barátaiért, akárkik legyenek is.
1: Bizony igaza van, Fanny. Akkor hát, Huskins a neve, emlékszem. A papája, vagy a nagypapája az öreg Hopkinson tábornok 84-ben halálosan szerelmes volt belém.
4: Úgy látszik, egész sereg bámulója volt abban az időben, nagymama.
1: Százan is százan, édesem. Hinné-e most, uram, de hizelges nélkül, hogy híres szépség voltam?
0: Nem, asszonyom, nem hinném.
1: Nagyon őszinte. Hogy is hívják, de én szerettem az őszinteséget. Mondja, nem volna kedve kocsikázni együtt velünk a parkban?
4: No, ne kéresse magát, ha a nagymama hívja.
0: Szívesen önökkel tartok.
5: Biztosíthatom, hogy végtelen örömet szerez nekünk.
4: De mennyire? Ugye, nagymama? Mm. És ha már a parkot bejártuk, a Kensington Gardenben is sétálhatunk egyet, amennyiben Titmarsh úr lesz szíves, és oda is elkísér bennünket.
5: Már ilyet nem teszünk, Fanny.
1: Miért ne? Legalább minden, de mindent elmesél a 13 nagynényéről. Biddy, Minni, Teddy, Vinni, Freddy, Izzy, Tizzy.
0: Úgy látom, Fanny kisasszony, keresni tetszik valaki.
4: Oh, dehogyis. Csak nézegetem a lovasokat.
0: Én pedig megesküdtem volna, hogy ezt a kecskeszakállas fiatalembert kereste a szemével, aki most észre is vett bennünket.
4: Lord Tiptoffot gondolja? Ugyan.
1: Nézd csak! Tiptoff gróf!
6: A legalázatosabb szolgája, Lady Drum. Maguknak is Lady Jane és Lady Fanny.
4: Hogyan, hogy véletlenül éppen erre lovagolt?
6: Remélem, nem ijesztettem meg túlságosan, Lady Fanny.
5: Attól tartok, hogy igen. Vagy nem, Tiptoff gróf, elől akartál átszökni a Kensington Gardenben?
4: De Jane! Engedje meg, milord, ez az úrító a nagymama barátja.
5: Nyugodtan mondhatnád, hogy a te barátod. Vagy nem te ragaszkodtál ahhoz, hogy kocsikáztassuk meg Titmarsh-urat?
6: Ő miatta akart megszökni előlem, Lady.
0: Nem, ne vegyek komolyan, uram, a tréfálkozást. Samuel Titmarsh vagyok.
6: Viszont látásra.
4: De gróf úr!
1: Hát ebbe meg mi ütött? Miért vágtatott így el?
5: Mert nem érti a tréfát.
4: Mert te komisz vagy. Oh, néni a férjed, Jane. Láttátok, az államtitkár úr erre fordította a lovát, és igazán nem bukott le a kancájáról.
7: Na, az ördögbe is, nyughass már! Hát itt vagytok, Jane!
4: Jó napot, Edmund!
7: Ez meg ki az ördög?
4: Ez a nagymamának meg Jane-nek a barátja.
5: De Fanny!
4: Úgy van, sőt, Titmarsh úr a nagymama unokaöccse a Hoggarty ágon.
7: Micsoda? Titmarsh úr? Hoggarty ágon? Az ördögbe is!
1: Igen, Edmund. Rokonok vagyunk, és nem is nagyon távoli.
4: Bizonyára maga is ismerte a Hoggarty lányokat, Edmund, és emlékszik még Minni, Vinni, Beddy, Teddy, Izzy, Vizi, Dolly, Polly.
7: Az ördög vigye a Hoggarty kisasszonyokat!
4: Az államtitkár úr ismét nem potyogott le a lováról.
5: Nem volna jobb, Edmund, ha beülne hozzánk a kocsiba.
7: Igen, drágám, szeretném tudni, hogy hova az ördögbe.
1: Üljön a bakra, államtitkár úr! Vagy szálljon be és szorongjon köztünk.
5: Ül az én helyemre, Edmund.
7: Majd ideülök a pótülésre. És remélem, hogy nem okozok kényelmetlenséget ezzel ennek az úriembernek.
0: Egyáltalán nem. Bár fel akartam ajánlani, hogy felülök a lovára és hazalovagolok rajta maga helyett, mert láttam maga túlságosan fél tőle, de igazán olyan kényelmesen ülök, hogy sehogy sincs kedvem elmozdulni.
1: Felesleges is lenne. Ez az én kocsim. És minnyáján nagyon élvezzük a társaságát, Titmarsh öcsénk.
7: Ha már a hintóba invitálta ezt a fiatalembert, kedves Lady Jane Preston, nem lett volna jobb, ha mindjárt ebédre is meghívja.
1: Én hívtam meg az én hintómba, de minthogy a maga házában ebédelünk, és látom, maga ragaszkodik hozzá, bizonyos lehet, hogy nagyon örülök, ha együtt ebédelhetünk Titmarsh urral.
0: Nagyon sajnálom, de már elég érkeztem.
7: Be kell, Lady Jane, hogy ez a maga barátja, na, nevét már el is felejtem, elég érkezett. Igazán sajnálom.
0: Nos, hölgyeim, minthogy az államtitkár úr annyira ragaszkodik hozzá, nem megy elmegyek oda, ahová elég érkeztem, és nagy élvezetemre fog szolgálni, ha ő méltóságával együtt falatozhatom az őrhúsból. Mikor szokott ebédelni, uram?
4: Pompás titmás.
1: Bravo, fiatalember! Meg is érkeztünk!
0: Kisegíthetem a hölgyeket?
7: Ne fáradjon, hanem szálljon már ki! Vagy maradjon, ahogy tetszik. Ti csak menjetek be, Jane. Maga is, Lady Drám.
0: Isten velük, hölgyeim. És Isten áldja, uram. Ne féljen, nem ebédelek magánál, de figyelmeztetem. Ha ilyen gúnytűz másokkal is, például egyik-másik fiatalemberrel az irodánkból, akkor ajánlom, hogy vigyázzon, mert azok a szavánál fogják.
1: Utálatos szörnyeteg a férjed, Jane. Gyűlölöm. De gyertek már, mert kihűl a leves.
4: Titmás úr, remélem nem haragszik. Azaz elfelejti, ami történt.

0: megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És micsoda kocsin. Ha látta volna, micsodás koronák voltak azon a kocsin. És livériák, meg két égi meszelő lakály, meg egy öreg hölgy, és egy fiatal hölgy, és egy fiatal úr. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
1: Sű, őszi barackot. És milyen gyönyörűeket. Majdnem olyan pirosak és hamvasak, mint az én Mérim arca. Hú, meg ezt a pompás, óriási darab ürühúst.
0: Ürühúst? Hiszen ez őszcomb, Titmárs úr. Méghozzá a legszebb, amit életemben láttam. És itt vannak a névjegyek.
1: Özvegy drámgrófnő, Lady Fanny Drum és Lord Tiptoff elnézését kéri. Micsoda! És mindez azért, mert Hogarty néném megajándékozott egy gyémánttal. Ide féljen ilyen Stuxney! Meghívjuk Gust, meg Bob Swinney-t, meg még egy fél tucat barátunkat. Maga elkészíti az őzet, hozatok néhány üveg portóit, meg sört, és egy görbe éjszakát csapunk szombaton.
0: Jól teszik, Titmárs úr! Csak aztán nehogy a főnöke fülébe jusson a dolog, mert az nem szereti az ilyen görbe éjszakákat.

0: Hát igen, Titmás úr, igen, igen, igen, a számadásai rendben vannak. Ön kifogástalanul dolgozik, Titmás.
1: Köszönöm az elismerését, bró úr.
0: Én mindig boldog vagyok, ha a megelégedésemet fejezhetem ki valamelyik fiamnak. De bevallom, hogy nem ezért kérettem a szobámba. Hallottam, hogy egy kisebb társaság volt magánál őszpecsenyére.
1: Oh, néhány barátom csupán.
0: De felesleges szabadkozni, aki mindössze azt vetem a személyre, hogy rólam megfeledkezett. Szívesen megkóstoltam volna Lady Drum és Lord Preston őszpecsenyéjét. Jó, és ez a gyémántű.
1: Ajándékba kaptam, uram. A nagynénémtől, Hogarty vári Hogartynétól.
0: Úgy, hát bizonyára nagyon gazdag a nénikéje, ha ilyen ajándékot ad.
1: Köszönöm szépen, elég jól bírja magát. Évi 400 özvegyi járadék, egy tanya Slappertonban, három ház kvésztájban és 3200 készpénz egy bankban, ahogy megtudtam, mikor egy alkalommal tanácsot kért, hogyan fektesse be a vagyonát.
0: Az Isten szerelmére, uram, csak nem azt akarja mondani, hogy maga a nyugat Dédelszex biztosító tisztviselője meg sem említette neki a mi társaságunkat? Hát csak nem azt akarja mondani, uram, hogy maga annak a tudatában, hogy 5% jutalék jár magának minden jegyzett részvény után, nem beszélte rá a nagynénikét, Hogartynénét, hogy hozzánk forduljon?
1: Uram, én tisztességes ember vagyok, és nem akartam jutalékot szerezni magamnak a saját rokonaim
0: után. Azt tudom, fiam, hogy tisztességes. Na, adja ide a kezét. Hát én is tisztességes vagyok. Hát mindenki tisztességes ennél a vállalatnál. De okosnak is kell lennünk. Hát mondja meg, nem látott maga engem? Engem, John Broad, akinek a neve akár milliókra is jó, hogy kiszálltam a négy lovas hintomból, és feljöttem ide, ebbe a hivatalba 4 font 19-cel, amit befizettem a fulhelmi portásom félrészvénye fejében. Na, és észrevette, hogy ugyanakkor levontam magamnak egy shillinget az 5 fontból?
1: Észrevettem, uram.
0: Ugye?
1: Aznap volt, amikor 873 font 10 shilling 6 pennit vett ki. A múlt csütörtök.
0: Úgy van, és miért vontam le azt az 1 shillinget, uram? Mit gondol? Mert az 1 shilling az én jutalékom. Hát, gondolja, hogy szükségem volt erre az 1 shillingre? Nem, uram, nem volt rá szükségem, de erkölcsi alapelvből vontam le. Ennek az én portásomnak van egy beteg felesége és 9 gyereke. Ő maga is beteg ember. Élettartama bizonytalan. Ő 60 fontot gyűjtött össze, és ez minden, amire a gyerekeinek kilátása lehet. Hát, mit tettem én, fiam? Elvettem tőle a pénzt, és úgy helyeztem el, hogy halála esetén valóságos áldást jelent majd az egész családra. Így az én portásom 3 részvény tulajdonosa ebben a társaságban, és ezzel ő a maga gazdája. Sőt, az enyém is. Vagy azt hiszi, hogy én be akarom csapni ezt a szegény, beteg, nagycsaládos embert.
1: Ó, uram!
0: Na, mondja csak ki nyugodtan, de maga képesnek tart erre.
1: Uram, uram, nagyon sajnálom, de inkább tapintatosságból történt, semmint másokból, hogy nem beszéltem a nagynénimnek a nyugat Dédelszexiről.
0: Hát, lehet szó tapintatosságról, amikor kedves nagynénye jövőjét kell megalapoznia. Nevezze csak nevén a dolgokat.
1: Hát csak ugyan ostobaság és hálátlanság volt részemről, de még a mai postával írok neki.
0: Ja, különben jobban teszi, ha nem ír, kérem. Ne írjon, az értékpapírok jelenleg a névértékük alatt állnak, és Hogartyné most legfeljebb csak 3%-ot kaphat a pénze után.
1: De írok, uram, becsület szavamra írok.
0: Hát akkor, mint hogy becsület szavát adta, azt hiszem, hogy most már valóban írnia kell, és kérem, soha se szegje meg a szavát, még az ilyen apróságukban sem. Na, hát küldje fel nekem azt a levelet, bélyeget majd én teszek rá, kérem. Becsület szavamra teszek.
1: Jó? Köszönöm, uram, hogy a helyes útra vezérelt. A nagynéném nevében is nagyon
0: apropó,
1: köszönöm.
0: Apropó, megemlítheti neki, hogy kineveztem magát 6. írnokká, évi 150 font fizetés.
1: Uram!
0: Na, most menjen, fogalmazza meg azt a levelet. Várjon csak! Én azt tartom, amit Krisztus urunk. Ki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel. Maga fiam megfeledkezett rólam, amikor egy pompás őszcombot kapott főúri rokonaitól. Én azonban ezennel meghívom a feleségem nevében fulhalmi házunkba. Van egy kislányom, akivel érdemes lesz megismerkednie. Jöjjön hát el hozzánk akár egy hétre, és ez alatt Abednego úr majd elvégzi itt a maga munkáját.
1: Uram, na, nagyon köszönöm.
0: Akkor hát eljön, ugye? Várjon csak! Én azt hiszem, hogy ez a részgombos kabátja nem egészen illik a gyémánt tűjéhez.
1: Van egy sötétkék is otthon.
0: Ugyan, hát csináltasson magának új ruhákat. Menjen most el mindjárt Stiszl úrhoz, a szabómhoz. Igen, ha gyorsabban odaérjen, kölcsönveheti a hintómat. Aztán vegyen lakcsizmát is, meg sejemharisnyákat is. A számlákra pedig ne legyen gondja, fiam, legkisebb gondja se legyen.
2: Mesélj hát, Sam, hogy érezted magad Fulhamben? Láttad Belinda Brough kisasszonyt? Kiszorította a szívedből azt a bizonyos valakit, akivel olyan szívesen sétáltál volna azokon a bizonyos nyári estéken, ha nem kellett volna rozóliót kortyolgatnod. Arra az éjfekete hajú kislányra gondolok, akitől a hímzett sejemerszényt kaptad, ha a Brough kisasszony után egyáltalán még emlékszel rá.
1: Élesebben emlékszem rá, Gász, mintha szemtől szemben állnék vele, mert akkor bizony pára futná be a szememet a boldogságtól.
2: Ezek szerint Belinda Brough kisasszony nem törte össze a szívedet.
1: Összetörte, de nem az enyémet. Egy bizonyos Tiddur önkezével akart véget vetni az életének, mert egy kapitány miatt kosarat kapott, pedig egész apai örökségét az utolsó pennig befektette a Nyugat Diddle Sexybe.
2: Ezek szerint eljegyzésen voltál Fulhamben?
1: Há, eljegyzésen, meg egy eljegyzés felbontásán. Ide figyelj! Brough ugyanis gyanakodni kezdett, hogy a kapitány csupán kártyaveszteségeinek fedezésére óhajtja Belinda kisasszonyt elvenni, ezért próbára tette, mondván, hogy lányát egy fityin nélkül kell feleségül venni.
2: Mire?
1: Mire a kapitány azzal fenyegetődzött, hogy kiveteti előkelő rokonaival a pénzüket Brough vállalataiból, mert azok csak az eljegyzés hírére és az ő kedvére fektették be. Brough azonban megnyugtatta, hogy ezek a pénzek egy évre le vannak kötve és nem vehetők ki. Mire a kapitány áthelyeztette magát a gyarmatokra, Belinda kisasszony pedig elszomorodott.
0: Gratulálok, Titmarsh úr, gratulálok. Ön is a gazdám lett, ugyanis megérkezett a nagynéniének a levele.
1: Befekteti a pénzét?
0: 3000 fontért vásárol Nyugat-Diddle Sexyt, méghozzá az ön nevében. És halála esetén a részvények tulajdon joga is önre száll. Maga szerencsés fickó. Hát én pedig ezennel második írnokká léptetem elő, évi 200 font fizetéssel.
1: Második írnokká? És 200 fonttal? Hiszen akkor megnősülhetek.
0: Úgy van, fiam, megnősülhet. És hogy lássa, hogy milyen rokon szemvel tekintem vágyait, egy hónapi szabadságot adok önnek.
1: Egy hónap szabadság?
0: Ugyan.
1: Bocsásson meg, Brough, de én ezt a szabadságot nem Fulhamben, hanem Somersetshire-ben tölteném.
0: Ragaszkodom hozzá, hogy ott töltse édesanyja, ami derék évi áradékosunk, és Hogarty né, ami
1: és Méri. Az én édes egyetlen Mérim köré.
0: Igen, az ön lendő felesége, ami reménybeli részvényesünk társaságában, mivel feltételezem, hogy valamivel csak rendelkezik a jövendőbeli.
1: 2300 fontot örökölt az édesanyjától államkötvényekben.
0: Nos, hát gondoljon arra, fiam, hogy az ön kedves neje, Sam Titmarshné, nálunk legalább 7%-ot kaphat a pénzére. És nagyobb biztonsággal, mint az angol banknál. És ha majd tiszteletét teszi Hogarty-nénál, ne feledkezzék meg figyelmeztetni őt arra, hogy a földnek most magasabb az ára, de esnie kell. Mint ahogy a Nyugat-Diddle Sexy részvények is, bár pillanatnyilag alacsonyan állnak ugyan, de elkerülhetetlen, hogy 1-2 év alatt értékük 2-szeresére, 3-szorosára, és 4-szeresére ne emelkedjenek. Na, egy szóval, kedves fiam, csináltasson egy frakkot is, természetesen von Stiszl úrnál, a számlával pedig ismét csak ne törődjék ilyen, és utazzon a szeretteihez, nősüljön meg, legyen boldog, és ne feledkezzék meg arról, hogy Hogarty-nénak még megvan a földje. Hát sok boldogságot, fiam!
3: Még megvan Hagártiné földje, bizony, Titmárs fiam. Az még megvan. Ha a földjétől is meg akarja szabadítani, én szívesen felajánlom értük a részvényeimet. 5000 font névértékkel rendelkezem.
2: Hogyan? Komolyan beszél, Ranten?
4: El akarja adni a nyugadíli szexit?
3: Az utolsó darabig ábennék, úr. De nem érdemes besúgni a bro úrnak. Tud róla. Arról is, hogy megválok az állásomtól.
2: Elmegy tőlünk. Itt hagyja a társaságot.
4: De miért, Roundhand úr?
3: Mondhatnám azt is, Abednego úr, hogy az ön kedvéért, hogy az utódom lehessen a főkönyvelői pultnál, mert minden bizonnyal az lesz. Érdemei jutalmául. Az igazság azonban az, hogy túlságosan kedvelem a szabad levegőt, vagy ha így érthető, uraim, gyermekkorom óta, mióta a papám 10 penny eltulajdonításáért egy bizonyos mellékhelyiségbe csukott, irtózom a zárt helyiségektől.
2: De csak tréfál, ugye, Rant?
3: Nem, sajnos. A humorérzék, ez az annyira jellegzetes angol tulajdonság, tökéletesen hiányzik belőlem. S mivel attól tartok, Titmárs úr, hogy mire visszajön engem, nem talál itt, búcsúzom is. Minden jót. És ne feledkezzék meg arról, hogy nagynényének még megvan a földje, és menyasszonyának is az államkötvényei.
5: Én olyan boldog vagyok, Sam!
2: Pedig még el sem mondtuk neked egyetlenem, hogy milyen kényelmes házacskát találtunk Londonban.
5: Igazán olyan kényelmes gáz, mint Sam állítja?
2: De még mennyire, Mrs. Titmarsh.
5: Igen?
2: Kert is van hozzá, jó, ahol bizonyos apróságok játszhatnak majd, ha eljön az ideje.
5: Meglátod majd, Sam drágám, micsoda pompás ételeket főzök én neked. És maga is, gáz, minden vasárnap nálunk fog ebédelni. De nem szabad azokat a borzasztó szivarokat szívni.
2: Soha többé, nem. Soha többé. És ha nincs ellene kifogása, Mrs. Titmarsh, azaz Méri, majd valahol a közelükben veszek ki egy szobát.
5: Nagyszerű lesz, gáz. És én akkor majd megkérem az én egyetlen szemem nővérét Vinnit, hogy jöjjön fel ő is Londonba, és lakjék nálunk, jó?
2: Hű, micsoda ostobaság.
6: Lehetetlen kifejezéseket használ, Huxkins úr.
2: Ó, bocsánat, Hogátini asszony.
6: Mindazonáltal igaza van. És Méri? Mert senkit nem fog megkérni, hogy lakjék nálunk, mert a karmazsin színű tarsolyán kívül, amit Nász ajándékul kapott tőlem, egy másik meglepetést is tartogatok az én legkedvesebb unoka öcsém felesége számára.
5: Igazán?
6: Igen. Meguntam már a vidéket, és elhatároztam, hogy Londonba költözöm, és hogy örömötök legyen elhatározásomból, nálatok fogok lakni.
5: Igen.
6: És én vezettem majd a házatokat. Azon kívül személyesen vezetlek be benneteket a világvárosi barátaim családaihoz.
5: Igazán boldoggá tesz, kedves néni.
2: Ugye csak tréfál.
6: Nem, szó sincs róla. Együtt megyünk, méghozzá az én hintómon. Neked, Sam, csupán a postalovakról kell majd gondoskodnod.
2: Külön postalovakról?
6: Hát csak nem utazhatom egy közönséges postakocsin, amelyről bárki jegyet válthatne. És attól tartok, hogy a kis kényelmes házacskátok szűk lesz hármunknak.
2: Jó, valóban csak egy hálószobás.
6: És fogadni mernék, hogy szalón is csak egy van a földszinten.
5: Igen.
6: Hát így jobb lesz, ha bútorozott lakást veszünk ki majd, amíg megfelelő házra nem találunk.
2: Természetesen, nénikém.
6: Na hát a háztartásra pedig ne legyen gondotok, mert nem csak szakértelemmel fogok hozzájárulni.
5: Pompás lesz, kedves néni.

0: Nem, esküszöm. Esküszöm, egy percig nem maradok ebben a lakásban. Saját szememmel láttam, amint az a szemérmetlen nő személy...
1: A háziasszonyunkat gondolja, kedves néni?
0: Azt a tolvajt, aki levágott egy darabot az abból az ürűcombból, amelyet nekünk tálaltak be. És szemtől szembe letagadta. Csomagolj, Mary!
2: Igen, kedves néni.

0: Megyünk! Megyünk! Szem, azonnal megyünk innen! Én nem tűröm, hogy a szobalány lopja a gyertyáinkat.
1: De kedves néni, ezek a folytonos költözések igen sok pénzbe kerülnek.
2: Ha maradhatnánk, ugye...
0: Mindig tudtam, hogy rossz házi asszony leszel. Szerencsétek, hogy én őrangyalként lebegek felettetek, és nem engedem, hogy tönkre tegyenek. Három gyertyacsonkot találtam annál a cafkánál. Csomagolj, mérjük!

0: Jaj, nézzetek rám, és lássátok, hogy hova hoztatok.
1: Jaj, szegény néni, milyen csúnyán összecsíptek.
0: Jaj, felfaltak, felfaltak! Úgy látszik, nem elégedtetek meg azzal, hogy nem vezettek be John Brough házába sem Lady Bramhoz, sem Lord Edmund Prestonhoz, hanem egyenesen el akartok emészteni.
2: Hiszen nénikém ígérte meg, hogy bevezet minket a világvárosi barátaihoz.
0: Igen. De szerencsére egyikük sem tartózkodik Londonban, különben látniok kellene, hogy micsoda férgek közé taszított engem a lekáládatlanabb unoka öcs.
1: De kedves,
0: költözünk!
2: De kedves néni, ebben a pillanatban sajnos nem rendelkezem a szükséges összeggel.
0: Mindig tudtam, hogy pazarló vagy. És az adósok börtönébe fogod végezni.
2: De estig megszerzem valahogy a szükséges összeget.
0: Ez a legkevesebb, amit elvárhatok tőled.

0: Ha kaphatnék a jövő negyedévi fizetésemre néhány font előleget, bró úr.
1: Csak nem játszik a lóversenyen, Dittmars úr. Mert ebben az esetben...
0: Nem, szó sincs róla. Egyszerűen azért fogytam ki a pénzből, mert a nagynénémet is magammal hoztam Londonba.
1: Hogy a kitűnő Hogarty nét? Hát ez, kedves fiam, egészen más megvilágításba helyezi a kérdést. Na, hát fogja, itt van 100 font, és kérem, forduljon hozzám bármikor, ha pénzre van szüksége. És ha megengedi, holnap tiszteletünket tesszük, mert természetesen a feleségemmel és a lányommal együtt kitűnő nagynényénél, hogy holnap, nem holnap, még ma, kedves szemfiam, még ma.

0: Hogy szégyellem magamat, bró úr és kedves bróné asszony, hogy ilyen állapotban kell látniok?
1: Menj, Béli atyám, hogy egy ilyen nagyrangú hölgy ilyen körülményeket kell elszenvedjen. Igen. Az én kedves fiam Tithmárs úr rokona.
0: Esküszöm önöknek, hogy sem a Hogarty kastélyban, sem a falusi házamban sohasem hallottam ilyen utálatos dolgokról, és soha nem is tudtam ilyesmit elképzelni.
1: Soha, asszonyom, én megértem, soha, és nem tűröm, hogy Hogartynét, a Hogarty kastély úrnőjét ilyen rettenetes megaláztatás érje, amíg nekem John Brownnak olyan otthonom van, amit felajánlhatok neki. Asszonyom, szerény, boldog és keresztény az otthonom, bár nem hasonlít ahhoz a ragyogáshoz, amelyhez ön előkelő élete folyamán hozzászokott, asszonyom.
0: Ez az önzetlenség, jaj, ez a lelki nagyság. Igen, tanulhattok tőle.
1: Isabel, drágám, Belinda, szóljatok hát Hogartyné asszonynak, mondjátok meg neki, hogy házamat tekintse a magáénak a padlástól a pincéig. Igen, ismétlem, asszonyom, a padlástól a pincéig. És kívánom, megparancsolom, hogy Hogartyné asszonynak, a Hogarty kastély úrnőjének böröngyeit azonnal helyezzék el a hintomban. Legyen szíves, ügyeljen fel saját személyében, Tithmársné, és vigyázzon, hogy a kedves nagynényének kényelméről jobban gondoskodjanak, mint ahhoz eddig történt.

0: Hello, Gus! Gyere csak be bátran!
1: Nincs itthon a nénikéd?
0: Elment.
1: Akkor jól láttam. Ült bró hintajával.
0: Hozzájuk költözött.
1: Mi?
0: Hurrá! Hurrá!
2: Nem haragszol, édesem, ha én is azt mondom, hogy hurrá!
0: De bizony rettenetesen haragszom.
2: Akkor hurrá! Hurrá! Hurrá! Jaj! És most hármasban megesszük a borjú karajt, és a lekváros pudingot, és aztán...
0: És aztán?
1: Aztán?
2: Aztán én szeretnék kimenni veletek a vokszalba, felülni a körhintára, és egyszer Isten igazából kirúgni a hátból.
0: Hurrá!
2: Hurrá!

0: Szemrágám, egy úriember van itt, és szeretne veled beszélni.
1: Ha, éppen mikor ebédelünk?
2: Alkalmasabb időt is választhatott volna.
3: Szem, öreg cimborám, 1000 éve nem láttam.
2: Bob, csak ugyan.
4: Mi csak Bob Svinni, saját személyére.
3: És itt lézengsz, Gász.
1: Na, még egy tányért méri aranyom.
0: Igen.
3: Mi az, hát megnősültél, öreg fiú?
1: Megbizony, öreg, és neked is a legmelegebben ajánlom. Na, ülj már az asztalhoz, úgysem kóstoltál még ilyen pompás lekváros pudingot.
0: Ne higgyen neki, uram.
2: Bátran elhiheted. Én mióta Hogáthinő önagysága elköltözött, egy héten kétszer is eszem belőle, és mindig jobban és jobban ízlik.
3: Na, szívesen nekilátnék, de fontos beszédem van veled, Szem, méghozzá négy szem közt.
1: No, hát ennyire sürgős. Itt megfelel, Bob?
3: Jó. Szem, Hogarthinak te vagy az örököse.
1: Nyögöm is.
3: Azt tudod ugye, hogy vagyonát a Smithers, Smithers és Smithers cég kezeli, vagyis mi? No. Nos, hírt kaptunk a birtokáról, amit neked is meg kell tudnod. Írt nekünk egy levelet egy otthoni boráért, amit ő Rozoliónak
1: hív. Jaj, rendben van. Felőlem annyi Rozoliót ajándékozhat el, amennyit akar. Minden jogomról lemond.
3: Nem erről van szó. A levele utóiratában értesít bennünket, hogy hirdessük eladásra a birtokait, mert máshol szándékszik elhelyezni a tőkéjét.
1: Na, hát Brúr bizonyára 7%-ot ígér a pénzért a három helyet, amit a te Smithers, Smithers és Smithers ügyvédjeit fizetnek neki.
3: Szem, ne felejtsd el, hogy biztonság is van a világon. Brúr túlságosan vállalkozó szellemű ember. Hallgass rám, és hozd el a nagynénit Fulhamből. Nem csak Bro miatt, de ott legyeskedik körülötte egy Vapsát nevű nagy tiszteletű úr is, aki 14-ben okirathamisításért, 16-ban pedig sikkasztásért állt a bíróság előtt.
1: Adja. Nincs a világon annyi pénz, hogy akár egy megrögzött kasszafúró is feleségül venné.
3: Jól van, Szem. Hát én igazán csak a te érdekedet néztem.
1: Na meg a Smithers, Smithers és Smithers urakét.
3: Akkor hát búcsúzom is. Mondj csak, Gász valóban olyan sűrűn ebédel nálatok?
1: Amilyen sűrűn csak kedve tartja. Mióta a néni elment.
3: Szerencsés fickó. Nos, Isten áldjon, Szem. Attól tartok, ha nem is tetszik neked, megmentem az örökséged.

0: tudod, drága szem, hogy mi motoszkál napok óta a fejembe?
1: Mi, édesem?
0: Hogy mégiscsak okosabb lett volna hallgatni a te Bob barátodat.
1: És visszahozni ide a nénikémet?
2: Nekem is ez a véleményem, szem. Bár nem járhatnék többé hozzátok, de ez a véleményem.
1: De hiszen téged agyon kínzott, Méri.
0: Mégis a nénikéd, és kitagadhat az örökségből.
2: Az a nagy tiszteletű sikkasztó ott Fulhamben. Kiforgathatja a vagyonából. Vagy maga bró úr.
1: Hát bizony ez megtörténhet. De hát nem jobb nélküle.
0: Sokkal jobb, de tudod, Sam, nekünk most már a jövőre is gondolnunk kell. Annak a jövőjére, aki még nincs köztünk, de már útban van.
1: Igazad van, drágám. De hogyan engeszteljem ki a nénit, és mivel csalogassam haza?
3: Hát igaz? Igaz, szegény fiam?
4: Az ördögöt a falra.
3: Egy fél éves házas sem vagy, és már is?
1: Így van, nénikém. Kitől tudta meg?
0: Isten ajándéka, nénikém.
3: Ne merje őt rágalmazni. Szem fiam, bocsáss meg nekem. Ha én nem hagylak el, és ha itt maradok őrző angyalként a házadban, ez soha nem történhet meg veled.
1: De hiszen mi mindnyájan boldogok vagyunk tőle.
3: Nem? Hát nem? Hát nem ismersz szégyent, fiam? Azt
2: hiszem, Szem, kissé útban vagyok, és talán jobb, ha elmegyek.
3: Én is azt hiszem, uram, jobb, ha elmegy. Bár korábban távozott volna.
0: Remélem, Huskins úr addig marad, ameddig jól esik
3: hát
0: neki.
3: Hát persze, hogy maga, azt reméli, asszonyom.
1: Méri, hát miért sírsz? Nem te kívántad, hogy visszajöjjön a nénikénk?
0: Szem, hát nem érted, hogy mivel gyanúsít engem ez a...
1: Gyanúsít? Mivel gyanúsítana téged, édesem?
0: Istenem. Szem, azt hiszem, jobb, ha nem is jössz rá soha. Engedj felmennem a szobámba.
3: Én pedig azt remélem, szemfiam, hogy alaptalan a gyanúm, és idejében jöttem vissza. Esküszöm, hogy nem leszek többé önző, és nem teszem ki innen többé a lábam, és őrizni fogom a becsületedet. Majd itt fogom fogadni ezentúl Vapsát, tiszteletes urat.
1: Vapsat tiszteletes urat?
3: Igen, a ti üdvösségteknek is használni fog a jelenléte. A házat természetesen majd rendehozatod, így nem fogadhatom őt. Fehérre festetteted az ablakokat és az ajtókat. Aztán ezt az ocska tapettát lemosatod, és újra tapétáztatod a szalont is. A mintát majd én kiválasztom, arra ne legyen gondod. A butorokra se, felszállítatom majd az enyémet. Neked kizárólag a fuvar költségeket kell majd fizetned. Meg az új kárpitozásokat elvégre a te szalonodba kerülnek, nem?
1: Valóban, nénikém.
3: Ja, is, hogy míg el nem felejtem, Szem, leszel szíves néhány üveg gint beszerezni, mert a nagy tiszteletű úr organizmusának nem tesz jót, a rosszul jó.
1: Hihetetlen.
3: Igen, a te részedre azonban majd felhozatok egy hordocskával.
1: Rendkívüli hálára köteleznénik.
3: Nem kell hálálkodnok, Szem. A legkedvesebb unokaöcsém vagy. Ezért is kapta te meg a nagy Hagarti gyémántot, amely megalapozta a szerencsédet, avagy nem ugrottad-e át a 12 barátodat az intézetnél, és lettél soron kívül második írnok évi 200 font fizetéssel?
1: De igen, nénikém.
3: Na látod, édes fiam. A gyémánt az a szerencsédet alapozta meg. Én meg a boldogságodat fogom biztosítani. Vapsat tiszteletes úr pedig az üdvösségedről gondoskodik majd, édes szemfiam. Mától kezdve új, szebb, boldogabb családi élet kezdődik a számodra. Az én oltalmazó szárnyaim alatt.
5: Csak meg ne feledkezz Vapsat úr csinyéről, fiam.

0: Elhangzott a Nagy Hogárti Gyémánt. Rádiójáték. Szekeré regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos. A szereposztása következő volt. Szemtitmás Tordi Géza, Hogártiné Lázár Mária, Méri Örkényi Éva, Bobby Swinney Mécs Károly, Roundhand Szokolai Otto, Garth Hoskins Fonyó József, Abadnego Koncz Gábor, Brau Ajtai Andor, Polonius Sebestyén Zoltán, Lady Dram Ladomerszki Margit, Jane Korompai Vali, Fanny Magda Gabi, Edmond Preston Horkai János, Stokesné Kelemen Éva, Tiptoff Lord Láng József. Rendezte Gál István.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Megerősítik együttműködésüket a visegrádi négyek. Gödöllői találkozójuk után Magyar Péter kormányfő közölte, céljuk, hogy erős és hiteles hang legyenek Európában. A védett üzemanyagárak kivezetését, a közmédia átalakítását és az uniós források hazahozatalához szükséges törvényeket is megszavazta az országgyűlés. Akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt. Az érintett önkormányzatok több intézkedést bevezettek a lakosok ellátására. Hétvégéig erősödik a kánikula, meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokúra emelik majd. Mondom a részleteket. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozója után a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tartott egyeztetés után hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés kell. A partnerországok kormányfői mindannyian arról beszéltek, hogy a visegrádi csoport ismét erős lehet Európában. Kovács Márton összeállítása.
2: Magyarország örömmel tér vissza a visegrádi négyek együttműködésébe a legmagasabb szinten, és mindig számíthatnak ránk a partnereink.
3: Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 csoportot. Akkor felismerték, hogy sokkal több köti össze országainkat, mint ami elválasztja. Sikereket pedig együtt könnyebb elérni, mint külön-külön. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzel fogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjen meg az európai döntéshozatalban.
2: Kiemelten foglalkoztunk az unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsé átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
3: Európa sikerének alapja a versenyképes gazdaság, jelentette ki Magyar Péter, aki hozzátette, megfizethető energiára szükség van. Emellett a kiberbiztonság, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatásfejlesztés és az innováció terén is erősíteni kell az együttműködést. A találkozón tárgyaltak az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók továbbfejlesztéséről, valamint egyetértettek abban, hogy továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Erősek voltunk és ismét nagyon erősek akarunk lenni. Ez a célja a júliustól az év végéig tartó szlovák uniós elnökség programjának, közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök. Hangsúlyozta, fontos, hogy az európai kihívásokra a tagállamoknak külön-külön is legyen válaszok.
4: Kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
3: A visegrádi négyek jelentik Európa jövőjét, jelentette ki a cseh miniszterelnök. Andrej Babis biztos benne, hogy sikeres lesz az együttműködés.
5: Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülései elő, hogy ki mit fog mondani, mit fog képviselni, ahol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakban nevezünk.
3: Ha megértjük, hogy ami összeköt minket, az erősebb, mint ami szétválaszt, akkor Európa felfigyel ránk és meghallgat minket, mondta a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk hozzátette, ha a közösség országai együttműködnek, a V4 újra meghatározó erő lehet Európában.
6: Minden azon múlik, hogy visszatérünk el ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
3: A csoport következő soros elnöke, Szlovákia miniszterelnöke mindhárom vezetőt meghívta Pozsonyba egy következő találkozóra.
1: A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálni fogja majd azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének a 75%-a közbeszerzésekből származik. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az ATV-ben. Hozzátette, hogy szükség esetén állami felügyelőt rendelhetnek ki hozzájuk. A kormányfő arról is beszélt, hogy a hivatal dolgozóinak mentelmi joguk lesz, a vezetői pedig 24 órás rendőri védelmet kapnak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a hivatalnak lesz közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős és fellebbviteli alelnöke is. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. A Fidesz szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a Tisza a politikai ellenfeleinek kiiktatására használja az államot. Úgy fogalmaznak, a választások után a Tisza pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Hangsúlyozták, hogy az NKA pályázatai nyilvánosak voltak, azoknak mintegy 1100 nyertese volt, és minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg. Az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatását, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök a 444-nek. Hozzátette, új köztársasági elnök kormánytagból is lehet, de az sem baj, ha kívülről jön. A kormányfő szerint az utódtól elvárható, hogy adott esetben tartson ellen a kormánynak, szólaljon fel vagy forduljon az alkotmánybírósághoz. Magyar Péter egy bejegyzésében azt írta, javasolják, hogy ne kapjanak élethosszig tartó juttatást azok a volt elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat. Varna Péter összefoglalója.
7: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
8: A tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, közölte Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben. A miniszterelnök azt mondta, az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sulyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
9: A politikai közösségünknek biztos lesz véleménye, javaslata, és lehet, hogy olyan ember lesz, akiről én még nem is hallottam.
8: A most megválasztandó köztársasági elnök megbízatása jó eséllyel ideiglenes lesz, de az alkotmányozási folyamat és az emberekkel folytatott konzultáció várhatóan 1 évet vesz igénybe. Erről már a 444-nek beszélt Magyar Péter hozzátéve, az új köztársasági elnök kormánytagból is lehet, de az se baj, ha kívülről jön. A miniszterelnök közölte, nem azért zárják le Sulyog Tamás megbízatását, mert politikai ellentét lenne közöttük, hanem az államfőnek elsősorban amiatt kell távoznia, amit nem tett meg.
9: Bárki is lesz az utódja, nő, férfi, jogász, művész, sportot, tök mindegy, mérnök, tudni fogja és látni fogja, ha elvállalja ezt a feladatot, hogy mi az, amit biztos, hogy nem szabad csinálni. Én magam elvárom, miniszterelnökként is, hogy tartson ellent. Tartson ellent. Hogyha úgy érzi, hogy az alkotmánnyal szemben megy, alaptörvénnyel az adott jogszabályjavaslat, akkor küldje el az alkotmánybíróságra. Ha úgy érzi, hogy valami erkölcsi szempontból teljesen vállalhatatlan, amit az aktuális kormány, szólaljon meg. Szóljon. Legyen véleménye. Nem dísznek tartjuk a köztársasági elnököt.
8: Egyelőre nem kommentálja a megbízatásának megszüntetését célzó alkotmánymódosítást Súlyog Tamás, ezt írta a Népszavának a Sándor Palota. A köztársasági elnöki hivatal ugyanakkor közölte, Súlyog Tamás ismét felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
10: Nem is próbálunk úgy csinálni, mintha nem személyre szabott jogalkotás lenne.
8: Az alaptörvény módosítás mellett más lehetőségek is lettek volna Súlyog Tamás eltávolítására. Erről beszélt Latman Tamás a Kossuth Rádióban. A nemzetközi jogász szerint jelenleg egy politikai átalakítás zajlik Magyarországon, miközben számos, szerinte fontosabb dolog nem jelent meg a hétfőn benyújtott alaptörvény módosításban.
10: Nagyon úgy tűnik, hogy a politikai, ha úgy tetszik, hadművelet, tehát a világörökség része nem lesz, mint történelmi siker Súlyog Tamással szemben, amit a miniszterelnök indított. Nem látom azt, hogy most konkrétan ebben a előterjesztett alaptörvénymódosítási és egyéb jogszabálymódosítási csomagban mi lenne az, ami megnyugtató választ adna azokra a kérdésekre, problémákra, amik ideig fölmerültek.
8: A kormány mostani megoldása nincs rendben, ezt írt a közösségi oldalán az Amnesty International. A jogvédő szervezet szerint Súlyog Tamásnak, mivel nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben, távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. Magyar Péter miniszterelnök az interjúban beszélt az alkotmánybíróságra vonatkozó tervezett változásokról is. Azt mondta, a testület hitelességi problémáit nem oldja meg a 70 év fölötti alkotmánybírók nyugdíjazása, ahhoz hosszú távú átfogó jogalkotás vagy alkotmányozás adhat keretet. A kormány ugyanakkor visszaadja azt a lehetőséget is a bíróknak, hogy ők válasszák meg maguk közül az elnököt.
11: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a gazdasági és energetikai miniszternek arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Bújtás Szintia és Jávor Miklós összeállítása.
12: Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta.
13: Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár megszüntetéséről szóló törvényt. A gazdasági és energetikai miniszter a jogszabály elfogadását megelőző parlamenti vitán emlékeztetett. Márciusban, amikor elszabadultak az üzemanyagárak, a Tisza volt az első, amely kezdeményezte a védett árak bevezetését. Kapitány István hangsúlyozta, a héten azonban már a védett árnál 10-15 forinttal olcsóbb volt a kutakon az üzemanyag.
14: Most viszont, hála a kiszámítható átlátható és szakmai alapú kormányzásnak, a forint erősödésének és nyilvánvalóan a nemzetközi helyzet kedvező alakulásának, itt az idő, hogy visszatérjünk a normál piaci működéshez.
13: Kapitány István hozzátette, a jogszabály eltörlését indokolta az is, hogy a védett ár jelentős költséget jelentett az adófizetők és a költségvetés számára. A miniszter emellett a törvényjavaslat legfontosabb céljairól is beszélt.
14: Egyrészt megszünteti az üzemanyagokra vonatkozó állandó hatósági ár fenntartását, ugyanakkor megtartjuk a lehetőségét egy sokkal korszerűbb, rugalmasabb rendszer kialakításával, hogy amennyiben ismét olyan rendkívüli piaci helyzet állna elő, és rendkívülit azt hangsúlyozom, amely indokolja az állami fellépést, a felelős miniszter rendeletben gyorsan és célzottan tudja reagálni.
13: Csőszi Attila, a Tisza képviselőcsoportjának vezérszónoka úgy fogalmazott, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy több forrásból beszerzett energiával kiszámítható jövőt biztosítson ezen a területen. Bencsik János, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka kijelentette, a Tisza kormánynak lehetősége van kivezetni az intézkedést, az azonban szerinte még nem időszerű, mert a Hormuzi szoros átjárhatósága jelenleg nem biztosított. A KDNP képviselőcsoportjának egyik vezérszónoka arról beszélt, hogy szerinte a Tisza kormány szétrombolja a védett üzemanyagárak rendszerét, amit a Fidesz-KDNP kormány vezetett be. Latorcai Csaba hangsúlyozta, az előző kormány által hatályba léptetett intézkedés az elmúlt időszakban magyar emberek, vállalkozások, gazdák millióinak jelentett segítséget. Apáti István, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka, nonsensnek nevezte, hogy miniszteri rendeleti szintre viszik le az árképzést, és arra figyelmeztetett, lehet, hogy a piaci ár most kedvezőbb, mint a hatósági, de két hét múlva ez változhat. Közben a szabályozás ellen tiltakozik a Független Benzinkutak Szövetsége. Egy napos figyelmeztető bezárásra szólították fel péntekre a kis benzinkutakat, arra hivatkozva, hogy a kormány tudomásuk szerint nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség tiltakozik az ellen is, hogy a törvény szerint a miniszter azonnal újra bevezethetné a hatósági árat.
11: Megszavazta az országgyűlés az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat is. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézmények közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Európa talán legszigorúbb korrupcióellenes, átláthatósági és ellenőrzési szabályait hozták létre. Császár Attila beszámolója.
12: 142 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 3 tartózkodással elfogadta.
15: Állva tapsoltak a kormánypárti képviselők, miután a parlament rendkívüli ülésén elfogadta az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokat. A kormány szerint a szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre áll.
16: A Magyarország gyűlése a tisztás képviselők szavazataival elfogadta azt az óriási jogszabálycsomagot, ami szükséges 6000 milliárd forint uniós forrás hozatalához.
15: Óriási lépést tettünk a működő és emberséges Magyarország.

0: Tudjátok, miért tett így ez a roncs derbi, a fideszes képviselők? Mert már nem tudják ellopni ezt a pénzt.
1: A tervek szerint 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból. A teljes keretből 2,6 milliárd eurót már megvalósult beruházások, például a Békéscsabai vasútvonal utólagos finanszírozására fordítanak, míg 1,1 milliárd euró újonnan beemelt projekteket, köztük a budapesti KAF villamosok beszerzését fedezi. További 1,5 milliárd euró energetikai fejlesztésekre és a Magyar Fejlesztési Bank tőke emelésére jut, még 2 milliárd euró szintén az MFB-n keresztül a KKV-kat, valamint bérlakás és kollégium programokat támogatja. Végül 1,8 milliárd euróból a HÉV hálózatot és az Intercity flottát korszerűsítik. A fennmaradó mintegy 4,2 milliárd eurós kohéziós, vagyis felzárkóztatási keretből főként környezetvédelmi, energetikai és vízgazdálkodási fejlesztéseket terveznek. Ezek a források kulcsfontosságúak az aszály elleni védekezésben és a kapcsolódó infrastruktúra kiépítésében. Az összeget 2029-ig használhatják fel, a kormány pedig már dolgozik az új projektek előkészítésén. A hazánknak járó uniós forrásokról a múlt hét közepén tárgyalt Magyar Péter az Európai Parlament elnökével Brüsszelben. Az EP korábban beperelte az Európai Bizottságot, mert szerintük a testület jogszerűtlenül szabadított fel több mint 10 milliárd eurónyi kohéziós forrást Magyarországnak. Magyar Péter a pénzvédelmében határozott lépést csürgetett a parlament részéről.
2: Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többi között a Duna Média Szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. A Fidesz azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottsága hallgassa meg Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét a Szőlő utcai ügyben. Panyi Miklós, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője azt mondta, politikai oldaltól függetlenül világosnak kell lennie, hogy fiatalokat, intézetben felnövő gyermekeket politikai célokra felhasználni helytelen, ha pedig arra veszik rá, hogy egy közéleti szereplővel szemben fogalmazzon meg pedofil vádakat, az minden politikai normalitáson túlmegy.
3: Ez az ügy, ez alapjaiban ássa le a közbizalmat az egész gyermekvédelmi intézményrendszerrel kapcsolatban. Mindenki, aki ott dolgozik, az sérül ebben az ügyben. Ezek az intézményrendszerek az ott dolgozókat stigmatizálják. Abba az irányba viszik el a közmegítélését ezeknek az intézményeknek, ahol egyébként kiváló szakemberek végzik a munkájukat nap mint nap, hogy ezekben az intézményekben folyamatosan erőszakos szexuális bűncselekmények sorozata történik.
2: A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a döntést a kiegyensúlyozott inflációs kockázatokkal, a közel-keleti helyzet javulásával, valamint a kedvezőbb globális kor kockázati környezettel indokolta. Hozzátette, hogy a testület várakozása szerint további kamatcsökkentésekre is van esély a nyáron. Erről a szeptemberi inflációs előrejelzést követően dönt a monetáris tanács. Emellett a hazai gazdaság folyamatos növekedése várható.
4: A júniusi előrejelzés alapján a magyar gazdasági növekedés 2026-ban 2%-kal, 2027-ben 3%-kal, 2028-ban pedig 2,9%-kal emelkedik.
2: Itt a krónika. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Hozzátette, hogy Ukrajnának be kell szüntetnie az orosz civil célpontok elleni támadásokat, mert ezekkel a tárgyalási pozíciók erősítése helyett, ahogyan Putyin fogalmazott, csak tovább bőszítik az orosz.

0: hadsereget. Közben ismét több civil áldozata van az orosz támadásoknak Kelet- és Dél-Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig a Krím-félszigetet vették célba az elmúlt órákban. Iváncsik Attila beszámolója.
1: Az elmúlt órákban 5 ukrán megyében 5 civil halt meg, mintegy 30-an pedig megsebesültek az orosz légicsapásokban. A kijevi vezérkar jelentése szerint csak a dél-ukrajnai Herszon megyében 40 települést ért ellenséges dróntámadás vagy nehéz tüzérségi lövés. A kelet-ukrajnai Dnyipro városában akkor halt meg egy helyi lakos és sebesültek meg 10, amikor emeletes lakótömböket és orosz légicsapás ért. Az ukrán hadsereg folytatta az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félsziget bombázását, a helyi sajtó több robbanásról is beszámolt. A hatóságok biztonsági okokból lezárták a forgalom elől a félszigetet Oroszországgal, a Kercsi szoroson keresztül összekötő stratégiai jelentőségű hidat is. A Krím nagy részén megszűnt az áramszolgáltatás. A kijevi kormány tájékoztatása szerint Ukrajna napokban megkapja az első 3,2 milliárd eurós részletét az új, összesen 90 milliárd eurós Európai Uniós pénzügyi támogatásnak. Az összeget Kijev a hadi kiadások fedezésére fordíthatja. Az EU és tagállamai a háború kirobbanása óta eddig több mint 226 milliárd dollárnyi pénzügyi, katonai és humanitárius támogatást nyújtottak Ukrajnának. Ennek 65%-a vissza nem térítendő, 35%-a kedvezményes hitel.
0: Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén sorra dőlnek meg a melegrekordok. Több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Az extrém forróságot okozó hőkupola kelet felé tolódik, így a hét második felében Magyarországot is eléri a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg. Péntek éjfélig emiatt meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztást lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyerekeket, az időseket, a várandósakat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot és fokozottan figyeljen másokra is. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer a hőségben megnövekedett vízfelhasználást nem képes pótolni. A szolgáltató szerint másodfokú korlátozásra lenne szükség a víziközműrendszer 29 településén. Az elmúlt napokban a többi között a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson, valamint Ráckevén és Dömsödön is ellátás hiány alakult ki. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
2: Mindenkinek kellemetlen természetesen. Bosszantó, nagyon bosszantó.
3: Fogalmazott egy kócsi lakos. A Komárom-Esztergom vármegyei településen szombat este kiürült a víztorony, és azóta akadozik az ellátás. Jelenleg lajtos kocsik biztosítják a lakosság ivóvizét. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT folyamatosan dolgozik a probléma elhárításán. A helyi polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
4: Elmegy a nyomás is, semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy, és hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbű felé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
3: Kocs mellett 3 Pestvár megyei településen is vízhiány van, köztük Dömsödön és Ráckevén is. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel, például ne használja azt medencetöltésre, automosásra vagy öntözésre. Közben rendkívüli válságstábot hívott össze Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen sincs ivóvíz, vagy alig csordogál víz a csapokból, közölte a város polgármestere. Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett, és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízközműhálózat tartalékai.
5: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki a zalavízmunkatársai helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan mellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha akik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőségeket. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
3: A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el. Közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül. Az Alavíz ZRT közlése szerint a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, ezért kérték az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését.
0: Időjárás jelentés. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Hajnalra 14 és 20 fok közé hűl a levegő, holnap napközben 30 és 36 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn fog tetőzni, akkor többfelé akár 38 fok is lehet majd. Budapesten 21 órakor 29 fokot mértek, a légnyomás 1016 hektopaszkál, gyengén emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Jávor Miklós, valamint a technikai munkatársak Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Híreinket megtalálhatják az interneten is, a híradó.hu weboldalon. Viszont hallásra!
6: Műsorajánlat.
7: Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is szélsőséges az időjárás. Fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak érvényesülni.
8: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes európai uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
10: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
11: Világ. Cristiano Ronaldo megszerezte első és második gólját a világbajnokságon, Portugália 5-0-ra kiütötte Üzbegisztánt. Nem indul nemzetközi kupában a bajnok Pécs női kosárlabda csapata, távozik posztjáról Gyulai Miklós, az Atlétikai Szövetség elnöke. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
12: Ez a Sportvilág.
11: Labdarúgással kezdünk, és nem sokára részletesen foglalkozunk majd a Portugália-Üzbegisztán találkozóval, de a világbajnokság L csoportjában jelenleg is zajlik az Anglia-Gána találkozó, amelyet közvetítünk a Nemzeti Sportrádióban. Most belehallgatunk ebbe a közvetítésbe a riporter Balogh Balázs, Erdei Márk, a szakértő pedig Vukovics László.
13: 31. perc, Anglia-Gána 0-0, közben pedig köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Egyelőre nagy helyzetet nem láthattunk itt az Anglia-Gána mérkőzésen, talán azt már hallották, hogy 31 perc már eltelt ebből a mérkőzésből, de talán a legizgalmasabb része az ivószünet volt, akkor tudtunk sztorizni, ezen kívül még nem igazán volt említésre méltó helyzet. Egyetlen egy lehetősége volt az angoloknak, amikor egy jó passz után a jobb szélen Madueke passzolta tovább Reece James, az, aki felmerésbe lett a támadáshoz, ezt követően középre passzolt, de senki nem érkezett az ő labdájára, csak is gánai védők, akik kivágták oldalra. Utána pedig a 75. válogatott meccsén pályára lépő Declan Rice-nak volt egy szabadrugása, nagyjából 28-29 méterről, de hát ez is egy 2-3 méterrel fölé ment. Legurították neki, ő kapásból tüzelt, de ebben sem volt igazából sok ráció. És hogyha ránézünk a statisztikára, ránézünk a labdabirtoklási arányra, az mond el mindent, 84-16 az angoloknak, de most a gánaiak jöhetnek egy szabadrugással. Jordan Ayew emelte be az angol 16-oson belőle, egy falt miatt pedig már is jöhet Anglia.
14: Először járt ott a 16-osnál a
6: gánai csapat, de még a 16-oson belülre nem jutott el, úgyhogy nem véletlenül, hogy a várható gólok száma 0,00, igaz 0,12, ez a bizonyos sokat emlegetett XG, és hát nem nagyon úgy tűnik, hogy itt sok gólt láthatunk ezen a mérkőzésen. Persze aztán, ha beindul az első, akkor bármi lehet belőle. Az biztos, hogy a gánai csapatnak olyan támadói vannak, hogy az ember azt gondolná, hogy akár megpróbálnak majd egy erőteljesebb támadójátékot bemutatni, de hát ebből nem látunk semmit se. Williams, a Semenyo nem nagyon avatkozott még a játékba, ráadásul Ejú fején egy kötés, mert hogy összefejeltek ott a James-el, jól emlékszem, és mindkettőjüknek fájdalmas volt ez, mert itt az ivószünetben James még a fejét is jegelte, de most már vele nincs baj, legalábbis ilyen nincs, inkább a beadásaival van baj, mert azok nem pontosan érkeztek. Egyébként látható, hogy hagyják itt Madőkét a jobb oldalon, ő meg sokszor bemegy szinte középső középpályást játszani, és onnan próbálnak meg ott területet nyitni Madőké előtt. Ezt látom az angolok játékán, most is éppen oda teszik ki a vonal mellé a labdát, de nem sok területe van ott Madőkének, azért meghúzza a bal lába felé, már ott vannak hárman, levágódik a labda, így viszont lett volna egy lövési lehetőség, de beleléptek megint Bellingham, próbálkozhatott, Bellinghamnek nem ez az első lehetősége már, előbb ellopták elő a labdát, amikor már lőtt volna, most meg beleléptek a lövésébe, most jön egy ivelés, azonban ezt is ki tudják fejelni, ballal tette középre Madőké, egy kemény ütközést követően pedig megszerzi Mensah labdát, és indulna előre, de ketten vannak, hárman vannak ott körülötte, aztán elesik, ráesnek, így aztán jöhet egy szabadrugással. A gánai csapat nagyon készségesen felállítják a gánai játékost a mérkőzés 34. percében. Anderson volt az, aki egyébként ráesett, és ő volt az, aki egy picit megtaposta. Minden esetre jöhet a gánai csapat egy szabadrugással.
11: És akkor most foglalkozzunk a játék nap már véget ért találkozójával. Természetesen adásunkban kapcsolunk még az Anglia-Gána mérkőzésre is. Első góljára hajtott Cristiano Ronaldo a labdarúgó világbajnokságon. A portugálok a Fábio Cannavaro vezette Üzbegisztán ellen léptek pályára. Katona László foglalja össze a mérkőzés történéseit.
14: Most már Cristiano Ronaldo is gólt lőtt 6. világbajnokságán is. Portugália Üzbegisztán 5-0. Hiányérzete lehetett a luzitánoknak, hiszen a K csoport első körében csak döntetlent játszottak a kongóiak ellen, ezt felettetve erőteljesen kezdett Roberto Martinez csapata. A 6. percben Cancelo lódult meg a jobb oldalon, középreadása után Ronaldo 8 méterről a jobb alsó sarokba lőtte a labdát. Cristiano Ronaldo 2006 óta minden VB-n gólt lőtt, egyedülálló teljesítmény. Ráadásul a második legidősebb gólszerző a történelem során, a kameruni Roger Milla még előtte, ő 42 évesen és 39 naposan lőtt gólt még a 94-es VB-n. A 17. percben 17 méterről végezhetett el szabadrugás Portugália. Mindenki Ronaldo lövésére számított, de a ballábas Nuno Mendes a jobb sarokba lőtt, éppen ahol a kapus állt, 2-0. A 29. percben Cancelo vesztett labdát, igaz, Fajzulájev szabálytalankodott vele. A bíró továbbot intett, így Ganiev 25 méterről kissé jobbról óriási gólt ragasztott a jobb felsőbe. Varvizsgálat után érvénytelenítették a találatot. A 39. percben eldőlt a mérkőzés, hiszen Bruno Fernandes egy középen vezetett kontratámadás után jobbra adta a labdát Ronaldónak, aki 7 méterről kisodródva a kifutó kapus mellett a hosszú bal alsóba gurított. Második góljával Eusebiót is megelőzte, aki 9 gólt lőtt 66-ban, Ronaldo már 10-nél jár összesítésben. A második félidőben, a 60. percben Bruno Fernandes szöglete laposan érkezett a 16-oson belőre, João Félix belekapott az 5-ösön belül, majd Husanov testéről és a kapus Nematovról vágódott be a labda, öngól 4-0. Teltház, több mint 68 ezer néző a Houstoni stadionban, és a 88. percben jött a kegyelemdöfés. Semedo futott el a jobb oldalt, majd lapos centerezése után Husanov estében beleér a labdába. 15 méterről a csereként beálló Rafael Leao jobbal a jobb felső sarokba vágta a labdát. Csillagos 5-ös. Egyoldalú mérkőzésen a K csoportban Portugália-Üzbegisztán 5-0.
11: És akkor most hallgassuk is meg a már sokat emlegetett Cristiano Ronaldo-t.
15: I'm back. Cristiano, jó napot kívánok. Azt mondtad a kameráknak, hogy I'm back, visszatértem. Cristiano, ne felejtsenek el. Tehát ez volt a legjobb válasz a bírálatokra. Ez mindig így van. Nos, tudod folytatni így módon? Hiszen Elérted ezt a pozíciót, hogy 6 világbajnokságon tudjál gólt lőni, és a portugál válogatott, a portugál futballtörténelem legnagyobb, legeredményesebb játékosa voltál. Számomra a legfontosabb a csapatmunka, hiszen jelen voltunk, tudatosak voltunk, jól készültünk fel, és tudtuk, hogy ez így fog történni. Nagyon keményen dolgoztunk csapatként, nagyon jól összedolgoztunk. Persze vannak rossz dolgok, annak érdekében történnek rossz dolgok, hogy később jó dolgok történjenek. Nagyon nagyszerű, hogy ilyen győzelmet aratunk, de ami a legjobb, hogy hozzájárulhatunk a csapat munkájához, hogy elérjük a célunkat. A célunk pedig az volt, hogy a következő stádiumig eljutunk az egyenes kiesési szakaszig, és szerintem ez meg fog történni.
16: Nos.
15: Nagyon észre játszottál. Igen, tudtam, hogy így kell játszani, és tudtam, hogy megkapom a támogatást a játékos társaimtól. Sokan úgy gondolták, hogy már visszavonultam, de én úgy gondoltam, hogy nem így van. Hittem a munkámban, nagyon keményen dolgoztam, és visszatértem. Ezzel válaszoltam Bilatokra. Köszönöm szépen, Cristiano, minden jót!
11: Cristiano Ronaldo egyébként első góljával azt is bebiztosította, hogy egyszerre legyen hazája legfiatalabb és legidősebb gólszerzője. De hallgattassék meg a másik oldal is, az üzbégek szövetségi kapitányát, Fabio Cannavarót halljuk.
17: The difference between this kind of national team is important.
18: Sajnálom a játékosokat, mert túl sokat dolgoznak, de persze a különbség a két csapat között jelentős volt. Amikor gólt kapsz az első 10 percben, az mindig megnehezíti a dolgokat. De a célunk az volt, hogy itt legyünk, hogy tapasztalatot szerezzünk, hogy próbáljunk jó dolgokat csinálni. Boldog vagyok, mert láttam a játékosaimon, hogy próbálkoznak. Szóval ez számomra nagyon fontos, mert tudom, mi van bennük legbelül, és tudom, hogy képesek megmutatni. Az első két körben Kolumbiával és Portugáliával kerültünk szembe. Ők a világ legjobb csapat közé tartoznak. Szóval most megyünk, hogy újra felkészítsük a csapatot. Persze meg kell próbálnom megmondani a játékosaimnak, hogy ne adják fel, mert persze a mai nap 5 gólt kaptunk, ami túl sok.
11: A portugálok tehát 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt. A futballvilágbajnokság július 11-én esedékes negyeddöntőjére az egekbe szöktek a jegyárak, mert hogy elképzelhető, hogy a címvédő argentinok a portugálokkal találkoznak, azaz Lionel Messi és Cristiano Ronaldo nézhet egymással farkas szemet. Ez az kell, hogy mindkét gárda csoport elsőként kerüljön a 32 közé, a dél-amerikaiak már megfelelnek ennek a kritériumnak, illetve hogy jussanak be a legjobb 8 közé. Még sokan vagyunk, redukálni kell a keretet, mondta Borbély Balázs, a bajnoki ezüstérmes Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője, aki tavaly még a Győrt segítette bajnoki címhez. A szakember elmondta, hogy hamarosan edzőtáborba megy a csapat, majd elkezdik a felkészülést a Vojvodina elleni Európa Liga selejtezőre. Borbély Balázzsal Andrássy Gyula beszélgetett.
19: Hát úgy igazából nem volt elképzelésem, csak tudtam, hogy mit és hogy akarunk csinálni. Nyilván túl vagyunk a felkészülés, nyári felkészülésnek az első szakaszán, főleg a fizikális felkészítésen volt a hangsúly, amit ugye lezártunk egy barátságos mérkőzése. Hál' Istennek mindenki túlélte, nem történt semmilyen sérülés az első két hét után, úgyhogy ez nagyon pozitív dolog. Ma már kezdjük az edzőtávort, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a felkészülésnek a második szakaszát, amiben sokkal több taktikai elemet fogunk majd gyakorolni.
20: Nagyon kíváncsi voltam a játékosoknak a véleményére, hogy látják az öltözői légkört az érkezése óta. Dibusz Dénes és Botka Endre volt itt. Utóbbi játékosnál nekem nagyon megütötte a fülemet, hogy azt mondta, hogy nagyon felszabadult az öltöző, és azt látja a játékosokon, hogy mindenki maradni akar, meg az összetartás, és még a foglalkozások után is akár itt vannak, és talán még azt is mondta, hogy nem rohannak haza. Milyen visszajelzés ez most első körben?
19: Hát ennek nagyon örülök, mert tényleg ez egyik célom az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, vagy alakítsunk ki, ahova szívesen járnak a játékosok, és szívesen is jól érzik magukat, és tényleg nem akarnak innen hazamenni, hanem tényleg jól érzik itt magukat. Ha ilyen a visszajelzés, akkor ez úgy néz ki, hogy jól alakul, de nyilván van hova még fejlődni, meg van még mit csiszolni ezen a dolgon is.
20: És milyen ez az élmény a vezetőedzői oldalról?
19: Abszolút pozitív, mert tényleg én is úgy érzem, hogy jól érzik magukat a játékosokat. Beleálltak a munkába, senki nem panaszkodik, senki nem keres kifogásokat, hanem tesszük a dolgunkat, és én remélem, hogy a megfelelő tudatos munka az eredményhez vezet.
20: Említette a Tiszakécskeleni felkészülési mérkőzést, és ott több visszatérő játékos is, magyar játékos is lehetőséget kapott, de megint vissza kell térnem Botka Endrére. Talán az ő játszatása is egy olyan gesztus, hogy itt önnél mindenki tiszta lappal indul?
19: Nyilván a célom az volt, hogy mindenkit megismerjek, akár szakmailag, akár emberileg minél közelebbről. Igazából még teljesen nem volt erre lehetőségem, mert ugye a válogatott játékosok egy ilyen 5-6-an azért később tértek vissza, de most én úgy gondolom, hogy az edzőtápor alatt leszünk annyit együtt, és annyi időt fogunk közösen tölteni, hogy meg tudjuk annyira ismerni egymást, hogy tudjuk majd a jövőben, hogy mit várhatunk majd egymástól.
20: És amikor ilyen edzőtáboroknál nyári felkészülés alatt szokás vannak, érkezők, távozók, hosszabbítók, már többet is bejelentett a Ferencváros hivatalosan is, mekkora átalakulással számol, és ami talán engem jobban érdekelne, hogy tekintve a Hajnal Tamással ápolt jó viszony által, a sportigazgatóra mennyiben egyeztet a keretátalakításban, mekkora szabad kezet kap ebben?
19: Hát ez abszolút közös döntések, mindent megbeszélünk. Én úgy gondolom, hogy főleg ez a nyári átigazolási időszak, ez általában intenzív. Én úgy gondolom, hogy egyelőre még mindig sokan vagyunk, úgyhogy redukálni fog kelleni majd a keretet. De mondom, hogy ahogy említettem a válasz elején, hogy mindent egyezteszünk, mindenről beszélünk, és általában ezek közös döntések.
20: Győrből egyébként volt már ajánlása? Játékos téren?
19: Jaj, nem.
20: Két hét múlva kezdődik ugye az első tétmérkőzés is. Vojvodina az ellenfél. Nem megoldhatatlan feladat, nem is kell sokat utazni. Hogyan látja ezt a párharcot?
19: Szerintem a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hadcsapatból, de igazából semmit nem változtat az a tényen, hogy mi erre legjobban fel szeretnénk készülni, és tovább szeretnénk jutni. Mondom, elérkeztünk a felkészülés másik szakaszába, az edzőtáborban tényleg rengeteget fogunk dolgozni a taktikai elemeken, és miután hazaérünk, már csak a Vojvodinára fogunk készülni.
11: Műsorunkat egy szomorú hírrel folytatjuk. Tragikus hirtelenséggel Szófiában elhunyt német Janett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyén a 11. emeletről zuhant a mélybe. Német Janett 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinens bajnokságon bronzérmes volt, 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Értesülések szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt. Német Janett 32 éves volt. Nem indul az Euroligában az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese írásban tájékoztatta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét és a nyilvánosságot is arról, hogy a 2026-27-es szezonban nem nevez az Európai Kupa sorozatba, egyik Európai Kupa sorozatba sem, ehhez pedig azért, vagy erre pedig azért volt szükség, mert a szükséges pénzügyi feltételek nem állnak fent. A Pécs mellett az Eltebeac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon, a fővárosi klub a bajnoki 5. helyezésével az Európa Kupában indulhatott volna, a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. A továbbjutás és a 2029-es Európa-bajnokság selejtezője a cél a magyar férfi kosárlabda válogatott számára a júliusi két világbajnoki selejtező előtt. A csoport harmadik helyén álló magyar csapat jövő pénteken Finnországban lép pályára, majd 3 nappal később a székesfehérvári Met arénában a sereghajtó Belgium ellen zárja az első csoportkört. A második körbe az első 3 helyezett jut. Most a szolnoki Somogyi Ádámot halljuk.
16: Hogy vagy, hiszen a szezon végén egy orrtörés miatt ugye a döntőből kiestél. Gondolom, hogy túl vagy a dolog orvosi részén, mennyire vagy most 100%-os?
21: Köszönöm szépen, már egyenesben van az orrom többé-kevésbé, úgyhogy még poénkodtam is néha
1: srácokkal, hogy mások ezért még fizetnek is, hogy helyre rakják az órukat, de viccet félretéve már rendben van, köszönöm. Egy maszkot fogok viselni az itteni edzéseken, illetve az első mérkőzésen biztos. Másodikon már lehetőleg, ha minden jól megy, akkor le lehet venni. Úgyhogy nagyon izgatottan várom, és srácokkal csatasorba tudjak állni.
16: Olyan helyzetet teremtett magának a válogatott, hogy mondjuk itt az utolsó két meccsen két győzelemmel ugye meg lehetne a továbbjutás, ami nyilván óriási felelősség, meg teher is. Te hogy látod, mennyire motivált most a csapat abban, hogy ezt a terhet el tudja viselni?
1: Ó, borzasztóan motivált itt minden játékos, és éhesek vagyunk. Nyilván az is hozzátartozik a képlethez, hogy az Európa bajnokságon negyedik helyezett finn válogatott, de most még csatlakozik egy All-NBA All-Star játékos Lauri Markkanen személyében, ami tényleg egy olyan csodával határos cselekedetté tenni a Helsinki-ben lévő győzelmet, hogy nagyon nehéz lesz, és nagyon nagy dolog lenne, ugyanakkor ez lesz a célunk, ezzel a célra megyünk, illetve a belgák ellen is majd egy nagyon kemény mérkőzésre számíthatunk, de az a célunk, hogy közönséget ki tudjuk szolgálni, és meg tudjuk nyerni a meccset. Viszont nyilván ehhez egy nagyon rögös út és kemény felkészülés fog vezetni.
16: Mondom, akkor úgy vagy vele, hogy azért a Helsinki meccs ígérkezik nehezebbnek legalábbis papíron, a belgák elleni viszont itt lesz Fehérváron, azért itt is játszottál, ismered a hazai közeget, mennyire számíthat sokat, hogy itt Fehérváron, itt van Magyarországon játszhatok az utolsó meccset?
1: Rengeteget számít a hazai pálya, főleg itt Magyarországon az mindig sokat ad. Bízom benne, hogy minél többen kilátogatnak a meccsre és bíztatnak. Mi azon vagyunk és leszünk is, hogy minél jobb hangulatot tudjunk nekik teremteni, hogy minél jobban bevonjuk őket is a meccsbe azzal, hogy legyen miért szurkoljanak és tapsoljanak, úgyhogy azon vagyunk, hogy lehetőleg jobb formánkat nyújtsuk majd az ottani meccsen.
11: Visszatérünk a labdarúgó világbajnoksághoz, hiszen az Anglia-Gána találkozónak első félideje lassan a végéhez közeledik. Benne hallgatunk a Nemzeti Sportrádió élő közvetítésébe, a riporter Balogh Balázs és Erdei Márka, szakértő pedig Vukovics László.
13: Eriken a 16-oson belül lassan lőhet is, balra lő, de megint kiment, mert megint volt egy kiváló gánai blokk, aki pedig ezt elkövette, az nem volt más, mint Szenája, a jobb hátsó védője a gánaiaknak. Addig cselezgetett Kane, még nem maradt előtte védő, úgy nézett ki egy pillanatig, ezt követően aztán belevetődött a gánai játékos, de még egyszer mondom, balra sodródott kifelé Kane, nem volt ez egy könnyű szituáció, talán hogyha megemelte volna a labdát, lényeg a lényeg, hogy most megint jöhet egy Rice szöglet, most éppen a bal oldalról, szokás szerint jobban íveli majd be, most feltűrte a nadrágját, ilyen még nem volt, lehet, hogy ez hozza meg az első nagyon-nagyon veszélyes angol lehetőséget, elküldi onnan maga mellől Maduekét, úgyhogy szokás szerint jöhet majd egy magas labda középre, egyelőre angol fejet még nem talált meg. Na nézzük, Rice berúgja középre, és megint szokás szerint ki volt az, aki kifejelte? Szenája, a jobb hátsó védője, talán neki van eddig a legtöbb blokkja a mérkőzésen, és a legtöbb ilyen felszabadítása, ő nagyon-nagyon jól áll a lábán, most pedig már Spence az, a bedobás után, aki játékba hozná, és valóban passzolna, de csak hátrafelé tud Gehinek, úgyhogy már csak 2 perc van hátra az első fél időből, Anglia-Gána továbbra is gól nélküli döntetlen.
6: Spence-et most láttam közelről, és hát látható, hogy nem olyan kamera van rajta, mint a játékvezetőn, hanem nem is tudom, minek nevezzem ezt, de nézzük most az angol támadást, ott botladozik, csetledezett, botladozott ott Bellingham, de nem tudta lövésre lendíteni a lábát, sőt nem is ő volt a szemben, de oké. Eladják megint a labdát, most a gánaiak megszerzik, és 2 passz jó volt, a harmadikra azonban már nem került sor, mert hogy Williams labdája kipattant éppen az imént említett Spence-ről. Már most konkrétan nem tudom neki, miért van ez a védőeszköz, vagy én nem is tudom, minek nevezzek.
13: Szerintem állkapos csont sérülése volt, az lehetett. Nem hiszem, hogy megvágta magát borotválkozás közben, ez lehetett a másik, de nyilván a viccet félretéve szerintem az állkapcsával
6: történt. De nevetsz rajta, a borotválkozás nagyon veszélyes. Vukovics Laci biztos emlékszik rá, hogy a spanyol válogatott kapusa
13: nem Ulej első Simon. Nem, Raya?
6: Igen, nem Raya, hanem korábbi években azért nem tudott kimenni, mert a VB előtt borotválkozott, ráesett a lábára, és eltört a köl is
16: volt ilyen sztori, üveg,
6: és elvágta a lábát, és ezért kimaradt a VB keretből, mert mindjárt megkeresem, ki volt az, mert elfelejtettem a nevét, mert ez nálam jellemző. Úgyhogy jöhet a gánai csapat, tehát azért a borotválkozás az egy veszélyes műfaj, szokták volt mondani. Na nézzük a gánaiakat, most ők nem borotválkoznak, hanem megpróbálnak inkább kihúzni most már egy fél időt úgy, hogy nem kaptak gólt, és erre jó esélyük van, mert hogy lassan-lassan már véget ér majd ez a jelzett hosszabbítás. Előre vágják most a labdát, megpróbált ott megharcolni érte. Szemenyó, de a játékvezető azt mutatja, hogy talán szabálytalan is volt, vagy le is fújta, nem tudjuk még eldönteni.
13: Hátul volt egy szabálytalanság az elrugás pillanatában, óriásit kiáltott a gánai játékos, Opoku, aki már talpon van, és hát nyilván tudja folytatni, szerintem azért volt ebben egy kis színészi alakítás is, de valóban azért odalépett neki Bellingham, talán teljesen fölöslegesen, ugyanarra gondoltunk, igen. Semmi értelme nem volt ennek, talán a feszültséget is levezette, amit ez az első fél idő okozott benne, mert sok jó labdaérintése nem volt, az angolok is egyelőre harmad gyengék, szerintem ezt kimondhatjuk, ebben a másodpercben pedig letelt az a 6 perces hosszabbítás, innentől kezdve a játékvezető múlik, hogy mikor fújja le, szerintem a kirúgást követően, és hát Laci, megkérnélek, hogy összegezd, bár nincs könnyű dolgot, hogy ezt hosszan összefoglald.
2: Az angolok meddőfölényben vannak, a meddő alatt azt hiszem, hogy a labdabirtoklási fölény az óriási, de ez helyzetekben nem mutatkozik meg. Pont Harryként mutatja a kamera, és rá szerettem volna kitérni, hogy a mezőny talán a legértékesebb, legjobb játékosa, ahogy te is mondtad, a Bayern Münchenben egy fantasztikus szezonon van túl, szezonokon, mert mindenféle csúcsot megdöntött. Azért szeretnék rá kitérni, hogy egy ilyen zárt védekezésnél, amit Gána bemutat, egyszerűen nem tudják megjátszani a legjobb játékosukat, hiába mozog be jó helyekre, annyira tömör a védekezés, és az angolok nem találják ennek az ellenszerét. Madueke egyszer-kétszer lejutott a jobb oldalon, de a túl magas volt a beadás, Declan Rice szabadrugását kifejeli az első védő, távoli lövések nincsenek, mert a távoli lövésekre ilyenkor azért van szükség, hogy a védők, akik például Harry Kane közelében vannak, kilépjenek, és a kilépő helyén be tudod lögdösni a labdát azokban a területekben, ahol Harry Kane verhetetlen.
13: Bár az, bocsánat, azt mondjuk el, hogy nem húzódott vissza a 16-osán belülre Gána, tehát ott a 16-os előterét is annyira jól védik, hogy
2: átlövések sem. A saját 20-asukon védekeznek, és egyszer tudták megjátszani Harry Kane-t körülbelül a 43. 44. percbe, ott óriási helyzetet csinált saját magának.
6: Tehát két gána is belevetődtek.
11: Az Anglia-Gána találkozó második fél idejét meghallgathatják a Nemzeti Sportrádióban. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető a szervezet honlapján megjelent nyílt levelében hangsúlyozta, teljes körű tisztújításra van szükség, ezért elvárja, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét a versenyszezon után, szeptemberben. A szövetség május végén megtartott közgyűlésén, amelyen 70 küldöttből 66 volt jelen, titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, továbbá a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is. És még mindig atlétika, Kleckner Hanga a második helyen végzett az Aachenben rendezett rúdugró versenyen. A 26 éves debreceni atléta idei legjobbját beállítva 4 méter 50 centimétert ugrott. A Magyar, az Európai, valamint a Pán-Amerikai Ökölvívó Szövetség közösen megalapította háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról elnevezett papkupát, amelyet első alkalommal november 14-én Budapesten rendeznek meg a két földrész legjobbjainak részvételével. A létrehozott csapatverseny célja, hogy a sportág értékeit a lehető legszélesebb közönséghez juttassa el, és új inspirációt nyújtson a világ fiatal ökölvívóinak és szurkolóinak. Kovács Istvánt, a szövetség olimpiai bajnok elnökét, Elpap István kérdezte.
21: Most már lassan egy fél éve vágtunk neki a szervezésnek és a tervezésnek és az ötlet kibontakozásának. A Pán-Amerikai Szövetséggel és az Európai Boxszövetséggel közösen szeretnénk létrehozni, sőt most már egész biztos, hogy létre is hoztuk, hiszen aláírták a szerződést, ők is, mi is, egy olyan csapatversenyt, egy olyan csapat találkozót, ahol Európa legjobbjai és a Pán-Amerikai Szövetség legjobbjai. Ők Pán-Amerikának hívják, mi úgy hívjuk, hogy amerikai kontinens, de természetesen a Dél-Amerika, Észak-Amerika összevont kontinensről beszélünk. Aktuálisan mindig az épp előtte megrendezésre kerülő Európa-bajnokság legjobb ökölvívói közül és a Pán-Amerikai Bajnokság legjobb ökölvívói közül kell kiválasztani a saját szövetségének azt a 10-10 versenyzőt, 5 fiút, 5 lányt, olimpiai súlycsoportokban, a legfelső és a legalsó súlycsoportokat elhagyva, hiszen az olimpián 7-7 súlycsoportban szerepelnek majd az ökölvívók, itt 5-5 súlycsoportban szerepelhetnek, és a saját kontinensüket, tehát nem az országot, hanem a saját kontinensüket képviselve fognak majd szorítóba lépni itt Budapesten az első papkupán. Ez egy csapat találkozó, de túl mutat magukat azon, hogy csapattalálkozó, hiszen nem az országot, nem saját magukat, hanem magát a kontinens képviselik. Ez több sportágban, tenisztől kezdve, még atlétikában is, de golfban ott van ugye a Ryder Cup-ot, ez már több sportág megcsinálta. Ökölvásban erre még eddig nem volt példa. Ez egy egyedülálló kezdeményezés. Nem véletlenül időzítettük a bejelentést és az aláírásnak a nyilvánosságra hozását az olimpia napján, hiszen egy háromszoros olimpia bajnokról neveztük el Paplaci bácsi emléke előtt tisztelegve, és azt az örökséget tovább vívva, amit ránk hagyott, meg a nemzetközi ökölvásra ránk hagyott, és az, ahogy te is említetted, november 14-én lesz itt Budapesten az első, aztán két év múlva megy az európai csapat, reményeink szerint a bajnoki címvédőként megy majd Amerikába a második ilyen rendezvény, ezt két évente szeretnénk megrendezni, mint ahogy igazodunk egyébként magához a versenynaptárhoz is, hiszen két évente van Európa-bajnokság is, akkor nyílik meg a lehetőség szelektálni, kiválasztani a 10 legkiválóbb 5 fiú 5 lány európai ökölvőt, aki majd szintén abban az évben megrendezésre kerülő pánamerikai bajnokság 10 legjobb ökölvőjával találkozik.
11: A magyar férfi strandkézilabda válogatott 2-0-ra legyőzte Tunéziát a zágrábi világbajnokság csoportkörének első fordulójában, majd nem sokkal később 2-1-re Dániát is, így bejutott a középdöntőbe. A holnapi zárókörben 13 órától Puerto Rico lesz az ellenfél. Hálás a lehetőségért és a legjobbakat kívánja a csapatnak. Érzelmes szavakkal búcsúzott Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott távozó szövetségi kapitánya. A spanyol szakembertől azok után búcsúzott a szövetség, hogy a csapat a szerbek ellen elbukta a világbajnoki selejtezőt, így nem jutott ki az olimpiai kvalifikációs VB-re. Csema Rodriguez az M4-nek adott exkluzív interjút.
4: Ez egy nagyon nehéz helyzet. Mindig mondtam, hogy szeretek itt lenni, szeretem ezt a munkát, Magyarország pedig a második otthonom. Az a tervem, hogy továbbra is itt élünk a családommal. Nagyon élveztem együtt dolgozni a csapattal, a szövetséggel és a médiával is. Szomorú vagyok, hogy ennek most vége, viszont hálát is érzek, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és a magyar válogatott szövetségi kapitánya lehettem. Az ember nyilván nem ilyen befejezésről álmodik, de hát ilyen a sport. A legjobbakat kívánom a csapatnak.
11: A magyar női röplabda válogatott vasárnap az utolsó fordulóban 3-0-ra legyőzte a házigazda koszovói csapatot az Európa Liga alapszakaszában, így 100%-os mérleggel zárt. A nemzeti csapat már korábban biztosította helyét az elődöntőben, egyben kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is. A miénk a négy között a svédekkel találkoznak, előbb jövő szombaton vagy vasárnap hazai pályán, majd július 1-én idegenben. A válogatott egyik legjobbját, Németh Anettet Laki Barbara hívta fel.
5: Elégedett vagyok. Ez volt a célunk, hogy minden mérkőzés után győztesen hagyjuk el a pályát, ez sikerült is, főleg így, hogy minden mérkőzésről 3 pontot tudtunk elhozni. Úgy gondolom, hogy erre külön büszkék lettünk, hogy azért több meccsen is volt egy-egy olyan szett, ahol esetleg az ellenfél állt jobban egész szett alatt, vagy közel volt az, hogy elvegyek egy szettet, és végül mi nyertük meg ezt a végjátékot, úgyhogy ez azt gondolom mutatja a mentális erőnket, és hogy ezen a téren sokat fejlődtünk, úgyhogy ennek különösen örülök. Nyilván még sok minden valami kell csiszolni és javítani, de még van rá időnk bőven, és tele nap alatt ezen dolgozunk, de alapvetően tényleg maximálisan elégedettek vagyunk ezzel az Európa Liga alapszakasszal.
22: Mit adott az, hogy végül veretlenül tudtátok az egész sorozatot végigcsinálni?
5: Nagyon nagy pluszolat nekünk, tényleg ugye az utolsó koszó előny mérkőzés az már abszolút nem volt, ahol az ellenfelek meccset nyerni valója volt, tehát meccset veszíteni valónk, de szerencsére sikerült ott is végül túlendülni ezen a fáradtságon, vagy ezen az úgymond már mentális megnyugváson, és szerintem ez nagyon nagy motivációt ad nekünk, hogy tényleg sikerült ezt a 6-6 mérkőzést megnyernünk, és így megyünk tovább ezzel a magabiztossággal.
11: Gálfi Dalma kétszedben kikapott a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének első fordulójában, ugyanakkor Stollár Fanni és amerikai játékostársa Asia Muhammad bejutott a negyed döntőbe párosban az angliai Eastbourne-ben. A sportvilánk ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
23: A sportvilágot hallották.
24: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
25: 23 óra van. Jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Erős, hiteles és kézzel fogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormány főtársaságában hangsúlyozta. Közép-Európa az Európai Unió legfejlődő képesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell. Egyebek közt az gazdaság és uniós politika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Hozzátette, Ukrajnának be kell szüntetni az orosz civil célpontok elleni támadásokat, mert ezekkel a tárgyalási pozíciók erősítése helyett csak tovább bőszítik az orosz hadsereget. Legkevesebb 9 civil meghalt, több mint 30 pedig megsérült az Ukrajna elleni újabb orosz légi támadásokban. A csapások az ország déli és középső részét érték, súlyos támadás alá vették Krivij Riht, Volodymyr Zelenszkij szülővárosát, valamint rakéták és drónok csapódtak be Herszonban, Odesszában és több kisebb településen. Kijev azzal vádolja az orosz haderőt, hogy több támadásban is különösen nagy károkat okozó kazettás robbanó fejjel ellátott rakétákat vetett be. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén a Romániában, erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentés kiemeli, hogy sok jelentős magyar lakosságú településen a magyar nyelv használata többnyire csak jelképes szinten valósul meg, hiányzik a formanyomtatványok, egyéb dokumentumok magyar fordítása. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Első alkalommal rendez utcazenész fesztivált a főváros. Július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és augusztus 8-a között 10 helyszínen, például a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten várják a közönséget. A rendezvényre egyéni fellépőként vagy duóban jelentkezhetnek az utcazenészek. Az ország nagy részén nagyon erős lesz az UV-sugárzás holnap. A szakemberek ezért mindenkit arra kérnek, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállat, takaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos.
24: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
0: Mit tehet egy kollégista a kisebb kibocsátásért, és mitől nem futurisztikus, inkább természetes a jövő egyeteme? Avagy madárodók és délutáni kézimunka 3D-ben. Az idei év zöld beruházása a 2024-es év legfenntarthatóbb hazai oktatási intézménye, a budapesti Gellért Campus a Corvinus Egyetemen.
3: A hely. Riport műsor szerdán délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
7: Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is szélsőséges az időjárás. Fagy és szárazság keseríti a magyar gazdák életét, ráadásul a kereskedelem globális konfliktusok miatti átalakulása tovább nehezíti a helyzetüket. Ahhoz, hogy versenyben maradjanak a világpiacon, nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak érvényesülni.
3: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Nagyok. Bohó fiatalból rangos professzor lett. Kemény sváb neveltetése kamaszként teher volt, ma pedig már büszkeséget jelent számára. Tudományos karrierjében mindent elért, elismert oktató, kutató, itthon és külföldön is. Vendégem Keményfi Róbert etnográfus, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, Néprajztudományi és Muzeológiai Intézetének igazgatója, akinek munkásságát idén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Várja önöket a beszélgető társ Gyarmati Péter.
3: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor szerdán este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
9: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
24: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
10: Magyar Péter tegnap napirend előtti felszólalásában bejelentett, hogy elindítják a tisztító tűzműveletet, hogy megszabadítsák Magyarországot az orbáni maffiától. Ennek egyik legfontosabb eleme a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállítása. Mindemellett bejelentette, hogy kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az országgyűlési képviselők mandátumának maximum 12 évben való korlátozását. A köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban Magyar Péter azt ígérte, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Deák Dániel politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
26: Jó napot kívánok!
10: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. Hát nézzük egy ideje, figyelemmel követi mindenki a választások óta a parlamenti ülésnapokat. Mondhatjuk-e azt, hogy olyat láttunk, amit még eddig nem?
26: Hát kifejezetten erős és durva volt a tegnapi parlamenti vitanap, hiszen hát arra azért még nem került sor, hogy Magyar Péter miniszterelnökként tömeggyilkos és robbantásos merényleteket elkövető maffia szerzetekhez hasonlítsa a korábbi kormánynak a tagjait és annak a holdudvarát. Tehát azért ez egy szintlépés, tehát láttuk az elmúlt időszakban is, hogy nagy volt a démonizálás és erőteljes jelzőket alkalmazott Magyar Péter is a politikai ellenfeleivel szemben, azonban ennyire durva, erőteljes kijelentés, hogy gyilkosokhoz hasonlítja, azért még nem volt. Tehát emlékszünk rá a választási kampányban, ugye van a Zsolti bácsi ügy is, hogy akkor pedofiliával vádoltak egyes kormánypárti politikusokat, még múlt héten is Magyar Péter arról beszélt, hogy Zsolti bácsi az ott van a fideszes képviselők körében, ugyan most tegnap ezt már letagadta, azt mondta, hogy soha ki sem ejtette a száján azt, hogy Zsolti bácsi, de mégis akkor pedofiliával vádolt még egyes politikusokat, most pedig ez egy szintlépés, tehát most már gyilkossággal és ilyen robbantásos merényleteket elkövető mafiózókkal hozza egy szintre Magyar Péter a fideszes politikusokat, tehát mindenképpen kijelenthető, hogy kifejezetten durva volt a parlamenti vitanap, amire éles ellenzéki reakciók is érkeztek.
10: Hogyha a kommunikáció szempontból szempontból nézzük meg azt, ami történik. És ahogy Magyar Péter kommunikál, nagyon sok kommunikációs szakértő mondja azt, hogy a storytelling, vagyis a történetmesélés az mindig hatékony, mindig jól beég az embereknek az emlékezetébe. Az, hogy egy maffia történettel kezdte a napirendelőtti felszólalását, megszemélyesítette a gyilkosokat, megszemélyesítette Magyar Péter a robbantásokat, olaszországi példa alapján. Ez mennyire teszi hitelessé az ő kitalált történetét, mert maradjunk annyiban, hogy ez egy kitalált történet, hogyha Magyarország tekintetében szeretnénk nézni.
26: Igen, ez egy bevett kommunikációs technika, egy olyan képet, jelenetet vagy filmet hoz elő, amit sokan láttak, sokan tudják, hogy mi az, el tudják képzelni, ott van a szicíliai maffia, ugye a Keresztapa című filmsorozat, tehát hogy ezek ott vannak az embereknek az agyában, tudják, hogy ez miről szólt, és akkor rögtön bevillannak képek, és akkor ezzel próbálják azonosítani mondjuk a korábbi kormányt, tehát ez egy ismert recept, ráadásul maga ez a tisztító tűz fogalom is ismert, hiszen Szlovákiában ugyanezzel a címszóval indítottak eljárást Robert Fico és Robert Ficónak a korábbi kormánya ellen, kormánytagjai ellen, pont 2022-ben, amikor a magyar választók a magyar választással, meg a magyar választási kampányal voltak elfoglalva, az követően pedig annak a eredményének a tanulságának a levonásával, tehát egy választás utáni időszakban voltunk, pont akkor robbant a hír 2022 áprilisában, hogy Robert Fico ellen is hát letartóztatási parancsot adta ki, és megindult egy eljárás ellene, és ezt az eljárást is ilyen tisztítótűz akciónak nevezték. Tehát Szlovákiában láttuk már, hogy politikai ellenfelekkel jogi eljárások útján próbálnak leszámolni, és ugyanígy ez a maffiázás, tehát hogy a maffia kifejezést kezdték el ráagatni Robert Ficóra, ugyanez megjelent Szlovákiában, tehát gyakorlatilag a szófordulat, a szóhasználat, a kifejezések ugyanazok, mint amit itt a szlovák példában is látunk. Hát Robert Fico esetében ez nem jött be, tehát 2023-ban megerősödve tért vissza, és ismét Szlovákiának a miniszterelnöke lett. Kérdés, hogy Magyarországon itt milyen ügyeket, vagy milyen eljárásokat tudnak majd megindítani, de az, hogy ilyen nagy hanggal mondja az elszámoltatást, az, hogy itt már tényleg a legsúlyosabb bűncselekményekkel vádol fideszes politikusokat, ez inkább azt mutatja, és abba az irányba tereli ezt az egész folyamatot, hogy inkább kommunikációs szinten akar elszámoltatni, nem pedig jogi szinten, hiszen hogyha lennének olyan dolgok, vagy olyan ügyek, amit konkrétan tudna, hogy bűncselekmény volt, akkor megtörtént volna a feljelentés, nyilvánosságra hozták volna azokat a dokumentumokat, amely alapján egyébként ezt meg azt a politikust le lehetne tartóztatni. Inkább itt kommunikációs húzásokról van szó, és gyakorlatilag próbálja fenyegetni, próbálja terrorban tartani az ellenzéki politikusokat, hiszen tudja nagyon jól, hogy nehéz kormányzati időszak lesz, és azt akarja, hogy ezekre ne tudják felhívni a figyelmet. Tehát gondolok itt arra, hogy megígérte Magyar Péter, hogy mondjuk itt a kilakoltatások meg lesznek szüntetve, mind a mai napig vannak kilakoltatások, és azt akarja Magyar Péter, hogy ezzel őt ne szembesítse senki, hiszen ne legyen olyan hang, ne legyen olyan kritikus hang, aki erre felhívja a figyelmet, kizárólag az a narratíva, az a tematizálás jelenjen meg a közbeszédben, amit ő szeretne.
10: De hát ekközben a tematizálás közben ő a teljes jobboldali szavazótáborra a kollektív bűnösségelve alapján ragasztja rá azokat a bizonyos bélyegeket, és ha már azzal kezdtük, hogy olyat láttunk tegnap a parlamenti vitanapon, amit még eddig nem, akkor ez igaz a jobb oldalra is. Hiszen talán az ellenzéki képviselők ilyen vehemensen soha nem utasították vissza azt, ami a miniszterelnök irányából érkezett feléjük.
26: Igen, kifejezetten erős felszólás volt mind a Mi Hazánk, mind a KDNP, mind a Fidesz frakciója részéről. Látszik, hogy itt gyakorlatilag egy elementális felháborodás van ezekkel a vádakkal szemben. Magyar Péter korrigált is ezt követően, tehát amikor mondjuk Gulyás Gergelyről beszélt, akkor mondta, hogy igen, te tényleg nem loptál, meg nem követtél el bűncselekményt, mégis az előző felszólásában a maffiának a tagjaként, meg nem tudom miként jellemezte Gulyás Gergely frakcióvezetőt is. Tehát, hogy látszik, hogy itt ez a erős teljes kommunikáció az inkább a megfélemlítésről szól, arról szól, hogy akár jobboldali vállalkozók, üzletemberek ne is merjenek mondjuk befektetni, beruházni, elindulni egy közbeszerzésen, tehát eléggé durva jelzések és üzenetek érkeztek meg. A másik ugye Siók Tamásnak az ügye, tehát az ő irányába is egy kifejezetten erőteljes üzenetet küldött Magyar Péter, azt mondta, hogy itt olyan alaptörvény módosítás lesz, amelynek következtében Siók Tamás már nem lesz államfő rövid időn belül, tehát ebbe az irányba is látunk egy ilyen típusú jelzést. Ez egyébként az a kommunikációs technika, hogyha nemzetközi példát akarunk mondani, amit egyébként Donald Trump is alkalmaz, tehát hogyha most csak az iráni konfliktusra gondolunk, szétbombázom Iránt, nem is lesz már hova hazamennetek, mert akkor, ha nem írjátok alá itt a béke megállapodást, akkor szét lesz bombázva Iránt, tehát hogy ezeket a erőteljes kifejezéseket használja az amerikai elnök is, ezzel is ugye mindig kész tények elé, vagy kész helyzet elé akarja állítani a tárgyaló partnereit, és azt akarja, hogy egyébként a számukra előnytelen megállapodásba is mondjuk menjenek bele. Ha az Európai Unióval zajlottak a vám tárgyalások, akkor is megfenyegette hatalmas vámokkal az Európai Uniót, és ezzel elérte azt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az elnöke, belement olyan megállapodásokba, amely egyébként az Európai Unió számára hátrányos. Tehát ennek a nyomásgyakorlásnak több esetben akár nemzetközi szinten is látjuk, hogy van hatása, van eredménye. Most ugyanezt látjuk itt belföldi szintén.
10: Nagyon fontos megjegyezni, hogyha a hangnemnél tartunk, és hogy Magyar Péter visszavett, és főleg Gulyás Gergely irányába célzott még egy nagyon fontos dologra, hogy ő szerette volna azt, hogyha Gulyás Gergely ebbe az ő partizán akciójába mellé áll. És ezt nem tette meg, és úgy tűnt, mintha Magyar Péter továbbra is ezt sérelmezné, hogy nem őt választotta Gulyás Gergely.
26: Igen, van egy személyes vonala is ennek a dolognak, tehát amikor felszólal Magyar Péter, akkor érdemes nézni, hogy a pulpitusról mindig a fideszes képviselők felé fordul, és nekik beszél, különösképpen ugye Gulyás Gergelynek, több alkalommal is megszólítja egyébként a pulpitusról, és hát látszik, hogy hozzá beszél, hozzá szól. Ez gyakorlatilag egy ilyen bosszúnak is betudható, hiszen nagyon sok sérelem érte Magyar Pétert, elveszítette az állását, elvált tőle a felesége, ott hagyták a régi barátai, tehát vannak ilyen személyes motivumok, és akkor most meg akarja mutatni, hogy na látjátok, én

0: Tehát megosztottá vált a szlovák társadalom, a gyűlölködés az mindennapossá vált, és egészen odáig fajult, hogy a Robert Fico ellen merénylet kísérlet is volt. Tehát szerintem nem lenne jó, hogyha Magyarország ebbe az irányba fordulna, és ez lenne a követendő példa. Sokkal inkább az lenne a jó irány Magyarország számára, amit Magyar Péter egyébként a kampányban is mondott, hogy itt egy emberséges Magyarország lesz. Ugye nincs jobb és bal, csak magyar, tehát emlékszünk ezekre a szólamokra. Most valamiért ezeket Magyar Péter az utóbbi hetekben elengedte.
1: Jobb és bal, és természetesen a kollektív bűnösség, mert azért ne felejtsük el azt, hogyha az ember a közösségi médiába fölmegy, a Fidesz szavazókra is ráragasztják ezt a bélyeget, mondván, hogy aki egy ilyen, és most nevezzük maffia kormánynak, ez az új címke, támogat, az maga is ugyanúgy bűnös. Sőt, a Tisza szavazók annak örülnének, hogyha nem is léteznének Magyarországon Fidesz szavazók. De játszunk el a gondolattal. Mi történne akkor, hogyha csak a Tisza szavazók alkotnák ezt az országot, hiszen azt azért látjuk, hogy az ő működésük a konfliktusra épül. Hát, hogyha nincs ellenségkép, akkor azt szokták mondani, hogy belülről találnak.
0: Igen, azt is veszélyezteti Magyar Péter, hogy ez az ellenségkép hát eltűnik, tehát hogyha Orbán Viktort ugye elhetetlenítik, hogy elinduljon a következő választáson, és miniszterelnök jelölt legyen, akkor onnantól kezdve, nem tudom, Orbán Viktorra nem tudnak riogatni. Hogyha tényleg a földbe gyarulja a Fideszt, és megsemmisíti, akkor nem lesz kivel riogatni. Tehát, hogy ezeket látjuk, mi lesz a kohézió. Most még egyben tartja ezt a szavazótábort, ugye itt az elszámoltatás, ez a gyűlöletpolitika, tehát még egy ideig, óráig ez elegendő. Ugye most a mézes hetek vannak, tehát általában ilyen 100 napig szokott tartani a választást követően ez az időszak, amikor a győzteshez húzás van, és gyakorlatilag bármit megcsinálhat a győztes politikai erő. De amikor azért anyagi vagy gazdasági jellegű döntéseket kell hozni, amikor hát érdekli majd az embereket, hogy milyen, hogy fog kinézni a pótköltségvetés, hogy fog kinézni a költségvetés, akkor azért ez már kevés lesz. Tehát, hogyha említett a szlovák példát, hogy ott is az ilyen jellegű eljárásokkal próbálták teljesen ellehetetleníteni az ellenfelet, mégis rá egy évre megnyerte a választást, és újra miniszterelnök lett. De ugyanilyen Andrej Babis is, hát vele szemben is eljárásokat akartak indítani, mégis most Csehországnak a miniszterelnöke. Ez azért érdekes, mert pont ma délután mind Robert Fico, mind Andrej Babis jön Magyarországra a V4 csúcstalálkozó keretében. Kíváncsi leszek, hogy újságírók rákérdeznek-e mondjuk a szlovák kormányfőnél, hogy hát ismerőse ez a tisztító tűz kifejezés, meg ismerőse az ilyen jellegű eljárás. Hát Andrej Babisnak sem kell bemutatni, ő is találkozott ezekkel a típusú ellehetetlenítési próbálkozásokkal, de hát hogyha Donald Trumpot említettem, ott is ez volt, már rabosították, rabosító fotó volt, tehát már tényleg minden volt ott is. Tehát összességében szerintem egyébként politikai szempontból nem hatásosak ezek ilyen jellegű támadások. Ha visszagondolunk a választási kampányra, amikor a Fidesz jogi eljárással próbálta támadni Magyar Pétert, azt mondta, hogy ilyen jogi eljárás elé fog menni, olyan jogi eljárás elé fog menni, akkor pont az áldozati szerepet, ez a mártír szerep jelent meg Magyar Péternél, ami erősítette, szimpatikusabbá tette a választók számára. Ha volt miniszterelnököt, vagy bármelyik minisztert ilyen rágalmakkal, vagy nem megalapozott vádakkal, akár bíróság elé állítják, meghurcolják, akkor egyébként ott kevésbé lesz szimpatikus a kormányzati szereplő, aki ilyen jellegű eljárások alá veti a politikai ellenfeleit.
1: És tulajdonképpen Súlyog Tamás esetében is ez a hullám, amit most ön mondott, érzékelhető volt már a tekintetben, hogy sokan áldozatként tekintenek rá. De még az eljárással kapcsolatban mindig a Velencei Bizottságnak nem jött meg az állásfoglalása, illetve azért az alkotmány bíróság tagjai sem tárgyalták ezt az ügyet. De nézzük meg, hogy miért nem tárgyalták. Hiszen vannak olyan információk, ami szerint Súlyog Tamás őket úgy kereste meg, hogy az alkotmánybíráknak a mandátuma, vagy az alkotmánybíróság elnökének a mandátuma is veszélybe van. Tehát egyáltalán ezt az alkotmánybíróság véleményezhet-e egy olyan intézkedést, amit őt, ami őt is érinti.
0: Ugye itt jogászok megoszlanak ebben a kérdésben. Az én meglátásom szerint, hogy én politikai szempontból tudom nézni, azt el kell ismerni, hogy Sulyog Tamásnak ez a lépése, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult, ez egy öngól volt. Tehát, ahogy ön is mondta, már szimpatikussá vált sokak számára Sulyog Tamás, megsajnálták, tényleg megalázta Magyar Péter, és hát egy kicsit tudott politikai szempontból erősebb szereplőként

0: megjelenni, és ezzel az alkotmánybírósági lépéssel azt érte el, hogy Magyar Péter ismét kapott egy muníciót, kapott egy eszközt a kezében, hogy erre hivatkozva újra felszólítsa a lemondásra, és erre hivatkozva jelentette be ugye az újabb alaptörvény módosítást, amivel elmozdítaná az államfőt a pozíciójából. Kérdés, hogy a Velencei Bizottság hogyan fog reagálni, tehát az a dolog még nem lefutott, tehát csatát nyert Magyar Péter ezzel az alkotmánybírósági lépéssel, azonban még a küzdelmet nem nyerte meg. Jogászok megoszlanak most abban a kérdésben, hogy ez az alaptörvénymódosítás mennyire kivitelezhető. Ugye Magyar Péter azt állítja, hogy itt simán meg lehet ezt oldani, és akkor Siók Tamás nem lesz államfő. Vannak olyan jogászok, akik azt mondják, hogy itt alkotmányos válság lehet, de az mindenképpen kijelenthető, hogy múlt héten jobb pozíciói voltak Siók Tamásnak, mint most. Kérdés, hogy az államfő hogyan reagál erre, milyen lépést fog tenni. Ugye tegnap azt közölte, hogy még nem akar reagálni a miniszterelnöknek a kijelentéseire. Szerintem ma, holnap, tehát a napokban fog majd reagálni, és akkor látjuk, hogy az államfő az milyen irányba indul meg, de az mindenképpen látható, hogy az alkotmánybírósággal kapcsolatos lépése a számára kedvezőtlen lett.
1: Hát alkotmánybíró mondta azt a véleményt is, hogy Súlyok eltávolítása az egyelőre hipotézis, mert először látni kellene azt a törvényjavaslatot, ugye az alkotmány 17. módosításán, ami most viszont írott formában látható. Tehát nem biztos, hogy most is azok a bizonyos alkotmánybírák majd csöndben maradnak. De ha már itt arról beszélünk, hogy kinek mikor kell csendben maradni és beszélni. Ugye Magyar Péter többször elmondta, hogy a Szőlő utcai ügy kapcsán Súlyok Tamás nem emelte fel a hangját. Mit jelentene az a köztársasági elnök szempontjából, ha akkor megszólalt volna? Hiszen most tudjuk azt, hogy a Szőlő utca körül tovább folytatódik ez a botrány, és vélhetően az, aki áldozatként tüntette föl magát, és aki megnevezte azt, hogy ki is az a bizonyos Zsolti bácsi, az ezért pénzt kapott. Ha most kiállt volna a köztársasági elnök egy ilyen ügyben, és mondott volna véleményt, akkor az most hogy vetődne vissza rá?
0: Ugye Siók Tamásnak van egy világos szerep felfogása, ő aktuálpolitikai kérdésekben nem akar megnyilvánulni, hanem ő az alkotmányosság, a jogállamiságnak a garanciájaként akar bemutatkozni, tehát azokat a feladatokat teljesíti, amelyek egyébként az alaptörvényben biztosítva vannak számára. Egyébként nagyon sok államfő hasonlóan lépett fel, tehát Mádül Ferenc sem volt egy politikailag aktivista szerep felfogású, ő is egy jogász professzorként, inkább az alkotmányosság és a jogállamiság garanciájaként jelent meg. Egyébként Göncz Árpád is, amikor ugye 94-ben jött a kormányváltás és a jobboldali kormány helyett jött egy MSZP-SZDSZ kormány, ő is hasonló szerepfelfogást választott magának. Tehát, hogy ez nem idegen a magyar államfői szerepfelfogástól, semmi olyat nem tett Siók Tamás, amire hivatkozva el lehetne őt mozdítani a hivatalából, a pozíciójából. Nem véletlen, hogy Magyar Péter nem is ilyen módon próbálja meg ugye itt az eljárást lefolytatni, hanem egy alaptörvény módosítással akarja leszedni Siók Tamást a hivatalából. És hát természetesen, hogyha megszólalt volna ebben az aktuálpolitikai kérdésben, akkor már rögtön pártpolitikusként jelent volna meg, hiszen volt egy politikai oldal, a Tisza párt és annak a holdudvara, amely pedofiliával vádolt fideszes politikusokat. Most derült ki, tehát az elmúlt napokban derült ki, hogy például ez a Zsolti bácsizás, az egy alaptalan rágalom volt, hiszen annak a srácnak, annak az intézet is gyereknek, aki ezt állította, pénzt fizetett Magyar Péter testvére a gyanú szerint. Tehát, hogy látjuk, hogy bizony most jönnek elő ezek a dolgok, nem véletlen, hogy Magyar Péter ahelyett, hogy elkezdene magyarázkodni, azt mondja, hogy ő nem is beszélt erről soha, ki sem ejtette a száján a Zsolti bácsi nevet, miközben egy héttel ezelőtt elmondta a parlamentben, és kimondta, és azt mondta, hogy a fideszes képviselők között található a Zsolti bácsi. Tehát, hogy látjuk ezt a folyamatot, és természetesen ez egy olyan kérdés volt, amiben egy államfőnek nem kell megnyilvánulnia, tehát ez nem az ő feladata, és erre hivatkozva szerintem nem lehet elmozdítani egy államfőt, és ugye van egy másik érv, hogy nem népszerű, a népszerűség az folyamatosan változik, tehát ezt pont a fideszes politikusok látják saját magukon, hogy 4 éve megnyernek 2/3 választás, most meg 2/3 elveszítik a választást, tehát hogy ez folyamatosan változik a politikában, egy demokráciában a politikusoknak és a pártoknak a népszerűsége. lehet, hogy ma Magyar Péternek a pártja 70%-on áll, lehet, hogy őszre meg már csak 30%-on fog állni. Tehát, hogy ez folyamatosan változik. Mégsem mondjuk azt ősszel akkor, hogy akkor mondjon le Magyar Péter, és legyen új választás, mert ez nem így történik. Van egy mandátum a parlamentnek, van egy mandátum a miniszterelnöknek, amíg ezek a feltételek fennállnak, addig nem lehet elmozdítani a hivatalából. Ugyanez a helyzet az államfőnél is, lehet, hogy Súlyog Tamás fő év múlva, egy év múlva sokkal magasabb nézszerűségnek örvend, mert például lesznek olyan lépései a mostani kormánnyal szemben, akár ellensúlyi szerepek, ami népszerűvé teszi. Tehát ezt nem lehet tudni előre. Erre hivatkozva nem lehet egy mandátumot lerövidíteni.
1: Most térjünk vissza ahhoz, amit Súlyog Tamással kapcsolatban Magyar Péter mondott, hogy augusztus 20-ára már új köztársasági elnök lesz Magyarország élén. Ez azért így kimondva mit jelent? Hogyha most meg módosítani fogják az alaptörvényt, elfogadják és átmegy, akkor mi fog ezután történni?
0: Hát az látszik, hogy nem akar közvetlen elnökválasztást, tehát mindenképpen a parlament által megválasztott államfőt akar Magyar Péter. Egy Tiszához hű, egy Tiszához lojális államfőt akar. Egyértelmű, hogy minden hatalmi pozíciót el akar foglalni, ennek megfelelően akarja az Alkotmánybíróságot is átalakítani, és az összes közjogi pozíciót hát a saját szája íze szerint akar formálni, tehát egy totális hatalmi elfoglalás, egy hatalom technikai akciót akar végrehajtani Magyar Péter, ugye itt a tisztító tűzre meg a korrupcióra hivatkozva. Tehát a lényeg az az, hogy valószínűleg az a célja, hogy itt őszre kizárólag olyan emberek legyenek közjogi pozícióban, ezekben a fontos hivatalokban, aki lojális Magyar Péterhez. Teljesen egyértelmű, hogy ez a politikai cél. Nem tudjuk, hogy mire készül Magyar Péter. Elképzelhető, hogy akár egy előrehozott önkormányzati választásra, elképzelhető, hogy súlyos megszorításokat akar bevezetni, és azt akarja, hogy egy semmi gát, semmi ellensúly ne legyen ezzel szemben. Tehát itt véletlenül ez van a háttérben.
1: Az, hogy mennyire a saját embereit szeretné látni mindenhol, ezzel kapcsolatban a vagyonvisszaszerzési hivatal ismertetése kapcsán azért volt egy elszólása, hogy egy neves navos pénzügyőr is lesz a vezetők között. Természetesen utána korrigált, hogy természetesen az erről szóló pályázattól függően.
0: Hát teljesen egyértelmű, hogy már megvan, hogy ki lesz itt a vezetője. Szerintem teljesen világos, hogy itt a kampányban, az utolsó hetekben ugye több ember megjelent. Emlékszünk a rendőrre, aki kitálalt, aki navos is volt, aztán ott van az a katona, Pálinkás úr, tehát hogy ezek mind-mind előre tervezett politikai, kampánytechnikai húzások voltak. Egy egyszerű, hétköznapi köztisztviselő, katona, rendőr, aki megszólal, és akkor felfedi a gonosz hatalomnak az ármánykodását, ugye ez volt nagyjából a narratíva. Akkor azt mondták, hogy nekik nincsen semmilyen politikai szándékuk, érdemes visszanézni az interjút, azt mondták, hogy nem akarnak a Tiszával se kapcsolatba lépni, nincs semmi ilyen jellegű céljuk, ők csak az igazságot akarják kimondani. Hát hogy nem, most mindegyik szereplő már ott van az új kormány környékén valamilyen pozícióban, most vélhetően ebben a vagyonvisszaszerzési hivatalban is majd lesz egy fontos szerepük, tehát látjuk, hogy itt összefüggnek a dolgok, és az a pályáztatás, meg az ilyen jellegű dolgok, az csak gyakorlatilag egy színjáték lesz.
1: Nem sok időnk marad, de fontos beszélni arról is, hogy az országgyűlési képviselők mandátumát maximum 12 évben korlátoznak. Ennek mi áll a hátterében?
0: Hát ilyet sem látunk még demokráciákban, tehát itt is jogászok szólalnak meg sorra, hogy tényleg, hogyha nézzük az európai országokat, nincs ilyen. Tehát ezt nem lehet egy demokráciában megszabni, hogy most egy embert hányszor lehet megválasztani képviselőnek. Tehát magyar történelemben is nagyszerű képviselők, államférfiak vannak, akik akár évtizedeken keresztül szolgálták a hazájukat, tehát ez teljesen idegen mind a magyar politikai kultúrától, mind egyébként az európai politikai kultúrától. Ugyanez egyébként a miniszterelnöknek is a mandátum korlátozása, az is teljesen idegen a parlamentális demokráciáktól. Ez inkább abba az irányba megy, amit az előbb is mondtam, hogy mind a vagyonvisszaszerzési hivatal, mind itt a tisztító tűz kapcsán, és mindennél a mandátum korlátozásnál kapcsán azt látjuk, hogy inkább a politikai ellenfelekkel történő leszámolásnak vagyunk a szemtanúi, ami nem a jogállamiságot és a demokráciát erősíti, hanem éppen ellenkezőleg azokat gyengíti. Tehát inkább ezt látjuk most ezekben a nyilatkozatokban.
1: És nagyon fontos elgondolkozni azon is, hogy a politikusi szerepkört életpályának tekinthetjük-e, vagy tekinthetjük-e egyáltalán azt foglalkozásnak, hiszen valaki azt csak akkor fogja tudni professzionális szinten működni, hogyha ez is ugyanúgy, mint a többi szakma, elismerésre tesz szert. Hogy akar így valaki politikusnak állni, hogyha az 12 évben korlátozzák?
0: Igen, mert a rutin, tapasztalat, kapcsolatok nagyon fontosak. Tehát most nézzük meg a Tiszának a képviselőit. Ott papírból olvassák nagy nehezen a szöveget, látszik, hogy gyakorlatilag nekik önálló lépéseik nincsenek, mindent megszavaznak, amit Magyar Péter szeretne, vigyázálásban tassolnak neki, tehát nem önálló szereplőként jelennek meg. Ez a hátránya egyébként annak, hogy folyamatosan új szereplők jelennek meg, ez nem fogja azt eredményezni, hogy egy hatékony működése legyen a magyar politikának.
1: De hát a mai napon viszont láthatjuk, hogy a parlament mennyire lesz hatékony, úgyhogy biztosan holnapi adásban is lesz témánk. Nagyon szépen köszönöm Deák Dánielnek, hogy elfogadta a meghívást. Mali Andrea és Németh László kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai helyszínünk a Memento Park, amely egy csodálatos környezetben a Kamaraerdő és a Tétényi fennsík szélén áll. Itt azokat a szobrokat és kültéri alkotásokat gyűjtötték össze, amelyek 1956 és 89 között Budapest utcáin, terein dicsőítették a szocializmust. 70 éve lázadt fel a magyar nép az elnyomással, a politikai önkényuralommal szemben. Első adásunk az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján június 16-án hangzott el Nagy Imre és társai 1958-ban történt kivégzésének emlékére. De nemrég volt a független Magyarország napja is. Utóbbi nemzeti emléknapot a szovjet csapatok 1991-es kivonásának emlékére tartjuk. A tematikus útvonalon a bronzba öntött, kőbe faragott szobrok segítségével idézzük fel a 70 évvel ezelőtti eseményeket, akik pedig segítenek ebben az utazásban. Holp Judit, a Memento Park turisztikai és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója, Rétli Ákos kuratóriumi elnök és Bosnyák Zoltán tárlatvezető, kommunikációs és kreatív munkatárs. Jó napot kívánok! Holp Judit igazgató azt mondta, hogy Münich Ferenc szobra előtt állunk.
1: Köszöntöm én is a Kossuth Rádió hallgatóit. Most egy husztárvágással egy olyan gondolatot idéznék meg, amiről lehet, hogy több embernek elsőre beugrik Münich Ferenc, ugyanis utcát is elneveztek róla. A mostani Nádor utca az egy Münich Ferenc utca, és így szólt a rigmus, hogy valaki ott lát az út szélén ott hagyva egy táskát, és kérdezik, hogy hát és ez kinek a cucca? Kinek a cucca? Mire így hangzott a válasz, hát kinek a cucca? Hát a Münich Ferenc utca. Szóval nagyjából ez az, amit nagy valószínűséggel abban az időben Münich Ferencről tudtak. Az 1956-os forradalom előtti héten történt Rajk László újratemetése, és Rajk László, aki a Rákosi korszak belügyminisztere volt, ő volt a rendszer első belső áldozata. Ez volt az első olyan kirakatper, amellyel a rendszer saját gyermeke ellen fordult, és ezért válhatott valóra az ő újratemetése 1956-ban. Özvegye Rajk Júlia hadhatós és kitartó közbenjárásának köszönhetően is ezen az újratemetésen Münich Ferenc is nyíltan elítéli a sztálinista rákosista terrort. És egy héttel később, amikor kitör a forradalom, Münich Ferencben felillad a keményvonalas kommunista.
0: De hogy lehet ekkora pálfordulat egy hét leforgása alatt?
1: Az a helyzet, hogy a sztálinista terror, abban volt egy konszenzus, hogy az valóban elítélendő, de a kommunizmus maga, az viszont attól még a keményvonalas kommunisták számára valóban a nép és világ megváltó eszme volt. És ezért érezhette Münich Ferenc azt, hogy őt elárulta az egész magyar nép, köztük egykori legjobb barátja Nagy Imre is. Onnantól kezdve a forradalom leverésének élére állt, és ő volt az, aki a vidéki sortüzeket jóvá hagyta, ő volt az, aki sürgette a szovjet vörös hadsereg beavatkozását, és ő volt az, aki a megtorlások alatt élet és halál uraként részt vett annak a 225 embernek a halálbüntetésének kirovásában. 22 ezer körüli a bebörtönzöttek száma, 175 és 200 ezer fő közé tehető a politikai menekültek száma. Hogyha megnézzük az alkotást, a szobrot,
0: közelebb megyünk egyébként.
1: Először is, amit észreveszünk, hogy Münich Ferenc egy lojális úriemberként áll előttünk. Öltönyben van.
0: Lehetne egy kedves nagypapa is.
1: Így van, bizalmat gerje ezt. Tehát szó sincs arról, hogy nekünk rettegnünk kellene tőle. Nézzük csak meg mégis azt a bal kezet. Egy kicsit olyan, mintha nem engedné felemelkedni az embert a víz alól, mint hogy pont így aletenném a fejemet, akkor pont odaférne, és pont nem tudnék.
0: Erő és feszültség van benne, ez biztos.
1: Teli van vele, és nézzük meg ezt a jobb kezet, mintha egy békejobbot nyújtanék. Ugyanis a kádári konszolidációban ő belügyminiszterként az enyhülésnek adott teret a jogrendőreként. És az egyik legkevésbé ismert tény, mert ugye a kádári konszolidáció kapcsán pontosan tudjuk ugye a nyugatra utazás lehetőségét, a kék útlevél megjelenését, vagy a magánvállalkozások nyitásának lehetőségét, azt, hogy egy picit fogyasztóibbá politikailag kikönnyítetté akarták tenni az egész társadalom működését, de azt, hogy 1961-ben Magyarország negyedik európai államként dekriminalizálta a homoszexualitást, azt nagyon kevesen tudják.
0: És ez neki köszönhető Münich Ferencnek?
1: Meg annak a koncepciónak, hogy hogyan akart a Szovjetunió egy mintaországot gyártani Magyarországból az 56-os forradalom és a megtorlások után a geopolitikai lokációnknak köszönhetően a legnyugatabbi országként nem tudta megengedni magának a Szovjetunió és az akkori elnöke Nikita Hruscsov azt, hogy Magyarországot egy még a sztálininál is mélyebb büntetésbe és diktatúrába sodorja. Az, hogy fokozatosan oldották föl látszólag fokozatosan oldották föl ezeket a diktatórikus jogrendet, az mindenképpen inkább a nyugatnak szólt.
0: És akkor lépjünk tovább, Müni Ferenc szobrától sétáljunk tovább. Rétli Ákos kuratóriumi elnök, ugye az 70 éves emlékév kapcsán itt számtalan program, rendhagyó tárlatvezetés történt a Szoborparkban, itt a Tétényi Fennsík szomszédságában.
2: Néha olyan csoportok hallgatják csillogó szemmel a vezetéseket, akikről nem is sejteni az ember, hogy érdeklődőek lesznek. Volt például a kedvencem egy 60 fős csoport, ami Paksról érkezett, a legfiatalabb résztvevője 3 éves volt, a legidősebb 90 valamennyi. Ők azt mondták, hogy legyen ez egy rövid vezetés, és aztán ez a rövid túra másfél órásra sikeredett, mert annyit kérdeztek, és annyira csillogó szemmel hallgatták az egészet, és olyan érdeklődőek voltak. Na de most itt nem egy ilyen klasszikus vezetésen veszünk részt, bár azért említést kell tenni arról, hogy hol is vagyunk, mert ez a Memento Park Szoborpark, ez tulajdonképpen egy konceptuális alkotás. Ez egy olyan létesítmény, ahol mindennek van valami jelentősége. Ez, ahogy bejövünk a főbejárattól, egy és igaz úton indulunk el, és erre végtelen sétányok, végtelen végtelen jele, hiszen ezek végtelen sétányok. 3 végtelen sétányunk van. Az első az a felszabadulás és a magyar-szovjet barátság végtelen sétánya, ahol ez alapján, ennek koncepció alapján kerültek elhelyezésre az emlékművek. Az utolsó, az a munkásmozgalmi események és fogalmak végtelen sétánya. A középső pedig, amelyen most állunk, ez a munkásmozgalmi személyek végtelen sétánya. Megszámoltuk, hogy itt 14 egykor élt létező szeméről van szó, és a rendszer sajátossága, hogy ebből a 14 szeméből összesen 4-en haltak természetes halált. És ezeknek is a többségét a saját elvtársaik végezték ki. Láthatunk itt szupersztárokat, akik ennek a korszaknak a szimbolikus személyei. Előbb Leninről is beszéltünk, itt most Münich Ferenctől érkeztünk meg ide. De hát vannak olyan személyek, akikről senki nem hallott. És megállunk Turner Kálmán emléktáblája előtt.
0: Egy árban dolgozott Turner Kálmán elvtárs, akit az ellenforradalmárok 1956. november 4-én galád módon meggyilkolták. Harcos élete példakép számunkra. Tehát ő egy egyszerű vasgyári munkás.
2: Igen, bár egy nagyon élénk és aktív pártaktivista is volt ő, aki a kommunista ideológia terjesztésében azért részt vett, és mindenfajta szervezetekben aktív munkát vállalt. Ha tudjuk, hogy ő csepeli volt, akkor tudjuk, hogy Csepelen is szükség volt helyi hősökre. Tehát az ellenforradalom mártírjaira minden kerületben szükség volt. Tehát mindenhol kellett találni valakit, akire fel lehet nézni, akit alapján, vagy akinek a sorsa alapján meg lehet említeni az ellenforradalmat. Én ezt határozottan az idézőjelben mondom, de hát most a kommunista narratívát követjük. És ez a tábla is gyönyörűen mutatja azt, hogy mit kell gondolni erről az egészről. Egy ában dolgozott Turner Kálmán elvtárs, tehát már elvtárs, ezzel már pozícionáltuk Turner Kálmánt, hogy ő a mi elvtársunk, tehát közülünk egy. Kit az ellenforradalmárok, tehát akit az ellenforradalmárok meggyilkoltak, nem akárkik, az ellenforradalmárok, itt most le is van írva, nem forradalom volt, hanem ellenforradalom. Galád módon meggyilkoltak. Ez nagyon fontos. Galád módon. Tehát harcos élete példakép számunkra. Ez tulajdonképp egy ilyen eskütétel, egy hitvallás. Ő a harcos élete példakép számunkra. Tehát Turner Kálmából így lesz szent, és így kerül be ide, ezek közé, a szupersztárok közé. És hát erről szól a Memento Park. Ez a fő alkotói koncepciónak az irányvonala, hogy senkikből is lehetnek valakik, hogyha az a propagandát, a politikai propagandát, a politikai szándékokat szolgálja.
3: 56-70. Emlékezzünk a forradalom 70. évfordulóján a szabadságharc hőseire.
0: Szóval ki mindenkiről állíthattak még szobrot, nevezhettek el tereket, utcákat, Bosnyák Zoltán tárlatvezető. Van még ilyen személy, akár itt a Memento Parkban?
4: Igen, Csepel, ugye az én szülőföldem, is rendelkezik egy ilyen személye, méghozzá Kalamár József személyében, aki kapott itt egy mellszobrot, konkrétan a csepeli Lenin szobor mellett, szomszédságában, és róla bizony, hát Csepel egyik leghosszabb útját nevezték el, most már Szent István nevét viseli, de akkoriban ugye azt kell tudni róla, hogy ő egy helyi pártitkár volt, és leginkább, ahogy én hallottam, hogy őt nagyon utálták az emberek, leginkább azért, mert ő volt felelős a lakásoknak a kiutalásáért, és bizony, aki nem volt megfelelően jó elvtárs, annak rossz megjegyzés keretében mondott nemet, úgyhogy emiatt őt nem nagyon szerették, és amikor az 56-os forradalom eseményei elértek Csepelre is, ő bizony akkor elbújt, méghozzá az akkori székházból, pártszékházból elmenekülve, gyakorlatilag egy iskolában bujkált, az unokája vitte neki az élelmet, és ő vitte neki a hírt, hogy bizony őt most meg fogják találni, mert tudják, hogy ott bujkál, és meg is érkeztek a forradalmárok, természetesen ellenforradalmárokként voltak beállítva később, szóval amikor megérkeztek őt, akkor nekiállták elvinni vissza a csepeli központ felé, egy forradalmár gyakorlatilag, vagy ellenforradalmár, nézőponttól függően őt lelőtte. Emiatt azt az útat, ami az az iskolához vezetett, és ami őt vitték is, ahol ez a gyilkos lövés érte, ő róla nevezték el.
1: A köztársaság téri ellenforradalmi emlékmű kapcsán már beszéltünk arról, hogy egy nagy központi helye volt az idézőjelben ellenforradalmi emlékezetnek, és ez a köztársaság tér volt. És hogy ez a két alkotás, a hosszú fal, amit képregényként mutattunk be, illetve ez nem egy időben állították őket, de konceptuálisan összetartoztak. Egy összeomló, egy segítségért nyúló, kiáltó munkásalakot látunk.
0: Miért néz ennyire felfelé?
1: Ez élete utolsó pillanata, ugyanis a Galád ellenforradalmárok hátba lőtték, és ezt mind idézőjelesen mondom természetesen. Ami a munkásábrázolással kapcsolatban a kommunista propagandában nagyon fontos, hogy mindig kivétel nélkül védtelen. Tehát mindegy, hogy éppen a halála utolsó pillanatában ábrázolják, mindegy, hogy éppen egy szovjet katonával parolázik, mindegy, hogy száll egyenesen áll és emelt fővel a jövőbe tekint, mindig észlelhető rajta az, hogy védtelen. Tehát mi az egyetlen dolog, amiben ő bízhat? Az eszme. Igen, a hatalom és az eszme, amit a hatalom képvisel.
0: Rétli Ákos.
2: Ez a posztamens megidézi az eredeti állapotokat, bár a köztársaság téren egy ennél sokkal nagyobb talapzaton állt, nem magasabb, hanem kiterjedésében egy nagyobb területű talapzaton állt ez a figura.
0: Ez a mai második János Pál pápa
2: tér. Ez a távolság, ez tulajdonképpen azt mutatja, azt szimbolizálja, hogy ez a áldozat, ez a figura magányos volt, ez mindentől elszigetelődött, és igazából az ő halála pillanata az egy egyedi áldozat volt a részéről.
1: Ezek az alkotások, ezek itt az elmúlt 20-25 évben, amióta egyébként a külföldi művészvilág figyelme az időről időre a Memento Park felé fordul, de szerencsére az utóbbi években már a magyar kultúra és művészet szereplői is előszeretettel használják a Memento Parkot művészeti akcióterületként, annak minden erényével és bájával. És például az egyik legemlékezetesebb ilyen eseményünk az a Soha Róza kísérleti kórussal együttműködésben valósult meg. Ők egyébként több ízben visszatértek, tehát látszik, hogy kialakult egy nagyon jó kötődés, és hogy ő számukra a Memento Park egy visszatérő inspirációt jelentett. Halas Dóra karnaggyal és Nagy Fruzsina jelmeztervezővel együtt született meg az Előre, majd pedig az E-Block nevű alkotás, és pontosan ezelőtt a szobor előtt is volt egy jelenet, ahol 15 énekes jelmezbe öltözve utánozta az ő testtartását, és egy nagyon monumentális és mozgalmas esemény volt. Majdnem 8-10 szobrot érintett mind a kettő előadás is, az Előre is, és az E-Block is.
0: Közben Bosnyák Zoltán tárlatvezetővel elindulunk a legvidágabb barak felé, és hát adódik a kérdés, hogy kik az alkotói ezeknek a kültéri, köztéri szobroknak?
4: Igazság szerint több alkotó is van, aki több szoborral is szerepel itt, és a kiváltságosok körét nem igazán a párthűség határozta meg, hanem inkább a művészi teljesítmény. Tehát itt ezért szerepelhet itt Kisfalud és Tróbl Zsigmond is több alkotással, és hasonlóképp Kalló Viktor, akinek szobrától éppen haladunk elfelé.
0: Tehát ők tehetséges szobrászművészek voltak, ez vitathatatlan ezek szerint.
4: Így van, tehát kifejezetten magas művészeti nívót képviseltek. A szobor kapcsán még annyit akartam volna elmondani, hogy jól mutatja a megrendelő és a művészek viszonyát az, ahogy a éppen halálos lövést kapó munkás összerogyó szobra kapcsán, ugye Kalló Viktor például 2,5 méteresnek szánta, míg a megrendelő egy 10 méteres monumentális alkotást várt el, és hát pont félúton az 5 méteresnél találtak kompromisszumot.
0: És hogy sétálunk tovább a Memento Parkban, a Szobor Parkban, megemlékezve a 1956-os 70 éves évfordulóra, hiszen egész év arról szól, hogy a forradalom és szabadság az eseményeiről megemlékezzünk országszerűen. szerte, nem csak itt a fővárosban, hanem Veszprémben is. Ebből hallhatnak most egy összeállítást a szerkesztő Felszegi Csaba riportja következik.
5: Márkusné Vörös Hajnalka helytörténész levéltáros, hogyan készülnek Veszprémben a Várbörtön Múzeumban az 56-70 évfordulóra.
6: Közgyűjteményi összefogással készülünk a évforduló megünneplésére, illetve kifejezetten hangsúlyosan arra, hogy a fiatalokat tudjuk bevonni a 70 évvel ezelőtti történéseknek a mindennapjaiba és a jelentőségébe. A könyvtár, múzeum, levéltár, Várbörtön látogató központ előkészítésként rendszeres sétákat tart az érintett helyszíneken. Ugye tudjuk, hogy Budapest után Veszprémben voltak a legnagyobb harcok, és mindaz talán kisebb, de nem kevésbé jelentőséggel megtörténtek, mint Budapesten. A nőtüntetéstől az egyetemi felvonulásig, az egyetemisták ellenállásáig, és ezeknek a helyszíneknek a bejárásával reméljük, hogy a mostani fiatalság is sokkal jobban bele tud bizonyos helyzetekbe képzelni magát, aminek aztán a hozadéka az is lenne, hogy ősszel egy barangoló helyzetszituációkkal, versennyel fűszerezve megmérettethetik a sétákkor kapott impulzusokat, hogy mennyi maradt meg, és mennyire tudják rekonstruálni, vagy mennyire tudnák belehelyezkedni bizonyos helyzetekbe, mit tennének, és hogyan, hogyha megismétlődne, bár ne ismétlődjön meg.
5: Illetve hát Vincenti kapcsán, ugye, aki hát nem is olyan sokáig, két hónapig raboskodott a Várbörtönben, ugye az élsőség, az egyház is tart ilyen típusú sétákat.
6: Igen, ugye Vincenti József szintén egy nagyon kritikus időszakban, 44 őszétől 45 nyaráig volt veszprémi püspök, és a nyilasok egy hónapra zárták be a veszprémi börtönbe, innen kerül majd tovább Sopron-Kőhidára, és 45-ben Sopron-Kőhidára szabadulva jön haza éppen 45 áprilisában Veszprémbe, is látja a háborúnak a szörnyűségeit, és innen kerül majd a hercegprímási bíborosi székbe, Esztergomba, ahol aztán nagyon kevés ideig tud a hívei között lenni, mert tudjuk, hogy már 46-ban perbe fogják, és attól fogva szinte folyamatosan elzárva, rabságban, kínozva kell, hogy az életét élje. Tehát mint váltesz, ezek a különleges helyzetek ott vannak Vincenti életében, amit ő felismer, és megteszi azt, amit meg kell tennie.
3: A Hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.
0: Rétli Ákos is szeretne mondani a művészekkel kapcsolatban valamit.
2: Sokszor elhangzik, hogy hát a szobrászok között sokkal többen voltak ennek a bizonyos megidézett korszaknak a hívei. Ez nem igaz. Míg egy költő írhat a fióknak, míg egy festő festhet saját magának, ez nem költség, nem probléma, nem téma. De egy szobrász csak akkor tud alkotni, hogyha van megrendelése, mert egy szobrot kiönteni már az 50-es években is sok-sok százezer vagy millió forintba került. Kinek van ennyi pénze? Természetesen a megrendelőnek, ami abban az esetben csak az állam lehet. Így aztán kénytelenek voltak alkotni olyan szobrokat is, amelyek megfeleltek a korszak elvárásainak, amik megfeleltek a megrendelők igényeinek, mert akkor alkothattak olyasmit, amit ők maguk is szerettek volna.
0: A legvidámabb barak előtt állunk, egy tényleg egy fa építmény, egy egyszintes, lapostetős fa építmény. 56-70 év kapcsán sokat beszéltünk arról, hogy az országszerte számtalan program volt itt. Mennyire pezsdült fel az élet itt az elmúlt egy évben? Kíváncsiabbak az érdeklődők? Vagy itt kellett olyan rendhagyó programokat hozni, ami kifejezetten a 70 éves évfordulóra készült? Holp Judit.
1: Azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre hosszabb a konkrét évforduló, az október 23-a körüli vendégáramlás. Akár az egyéni, akár pedig az iskolás csoportokról szóljunk. Eddig egy hétre koncentrálódott, vagy akár csak az október 23-át megelőző, vagy követő napokra, és most már ott tartunk, hogy mindegy, hogy most budapesti, vagy vidéki iskolák érkezéséről beszélünk, egyszerűen széthúzódik, és két héten keresztül folyamatosan jönnek. Tehát igen, úgy látszik, hogy ez egy jó dolog, hogy hozzá tudnak érni, ugye beszéltünk arról is, hogy valóban, hogy fizikailag is meg tudják érinteni a történelmet, és hogy őket is megérinti a történelem, és itt a Memento Park Szoborparkban a Sztálin csizmák, a legvidámabb barak fotókiállítása, bent láthatóak a Sztálin csizmák gipsz mintái, az imént megidézett szobrok, tehát számtalan módon lehet kapcsolódni ehhez a korszakhoz, számtalan megközelítésből, és az, amit olyan nehéz a történelemkönyvből felfogni, hogy ellenforradalom, hogyan lehetséges ez, az itt valósággá és érthetővé válik, ez pedig nagyon fontos, hogy egy ennyire ellentmondásos történelmet a felnövekvő generációk jól értsenek. Úgyhogy mi nekünk ebben az emlékévben, és egyébként fennállásunk óta az egyik legfőbb küldetésünk az, hogy programok nélkül is felkerekedjenek az emberek, és kijöjjenek, és emlékezzenek, és ha ez az emlékezés ez fájdalommal jár, akkor is tegyék meg, mert így tud feldolgozódni a múlt nehéz hagyatéka. Ezért is tesszük ingyenesen hozzáférhetővé az 1956 70. évfordulója kapcsán ezt a rengeteg anyagot, amit feldolgoztunk.
0: És akkor belépünk a barakba, a vidám barakba, Bosnyák Zoltán tárlatvezetőt.
4: Hát ez nem egyszerűen a vidám barak, ez a legvidámabb barak, hiszen ez volt Magyarországnak a neve gyakorlatilag itt a Vasfüggönyön innen. Köszönhetően annak ugye, hogy az 56-os események utáni megtorlások után egy olyan konszolidáció érkezett, ami a legenyhébb terrort, vagy a legnagyobb szabadságot, fogalmazzunk így, adta a népnek.
0: Hát ez a 60-as évek, ugye? Ez a puha diktatúra.
4: Ez jött el a Kádár korszakkal, gyakorlatilag a puha diktatúra időszaka, a 60-as évektől kezdve, ugye egészen a 89-es eseményekig.
0: Rendszerváltás felé különböző képeket látok fent a falon, ezt hagyj menjünk kicsit közelebb.
4: A kiállításnak ez a része, ez egy fotókiállítás, ami itt található bent többek között ebbe a barakban. Itt látható a rendszerváltás folyamatának egy poszterekkel, fényképekkel illusztrált története. Hát a 89-es rendszerváltásig vezető folyamatnak része volt ez a fajta puha diktatúra bevezetése és a legvidámabb barak cím megszerzése. Innen indulva meséli el ez a fotókiállítás a rendszerváltás folyamatát.
0: Egy ikonikus kép, bocsánat, erről muszáj beszélnünk, 1989 tavasza, itt a szöges drótot vágják el a katonák.
4: 89 tavaszán történt az, hogy felszámolták a határzárat, legalábbis elkezdték felszámolni, ami ugye a Vasfüggöny végét jelentette, és ugye a magyar események vezettek végül is a berlini fal leomlásához is, tehát hogy mi voltunk az a szikra, ami ezt az egész változást beindította itt Kelet-Európában.
0: Kedves hallgatóink, az 1956-os forradalom és szabadság az 70 éves évfordulójára emlékeztünk itt a Tétényi Fennsíkon, a Memento Parkban. A mai adást újra meghallgathatják 60 napig a világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében köszönöm figyelmüket, Belényi Balbarát hallották. A hírek után a Kossuth Rádió vendégháznál műsora következik.
3: Fél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. A Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. Hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. A Krímre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bomba fenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, az érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bomba fenyegetéseket különböző közintézmények. Visszalépés tapasztalható a kisebbségi nyelvhasználati jogok területén Romániában, ez derül ki a Bálványos Intézet jelentéséből. Az elemzés szerint Romániában továbbra is hiányoznak a kisebbségi nyelvű formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok és a szóbeli ügyintézés lehetőségei. Emellett a magyar nyelvű oktatási intézmények infrastruktúrája több esetben is elmarad a román tannyelvű iskolákétól, és a magyar diákok nehezebben férnek hozzá iskolán kívüli programokhoz. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki pályázatára, 2 hét alatt már 78-an jelentkeztek, számolt be a miniszterelnökség. Hangsúlyozták, a bírálóbizottság munkájában több miniszter, mások mellett az igazságügyi és a pénzügyi tárca vezető is részt vesz, a cél pedig a legalkalmasabb jelölt kiválasztása. Az elnöki kinevezésről a kormányfő dönt. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, melyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A részletek a BKK honlapján érhetők el. Sportrendezvény miatt forgalomkorlátozás lesz a hétvégén Budapest 6. és 14. kerületében. Szombaton reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kóskároly sétányt, valamint az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között. A környező utcákban és sétányokon több idősávban kell időszakos lezárásokra és megállási tilalmakra számítani, péntek reggeltől vasárnap reggelig. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közműszolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. Híreink végén sport. Cristiano Ronaldo 2 gólt szerzett a labdarúgó világbajnokság Portugália Üzbegisztán elleni 5-0-ás sikerrel zárult csoportmérkőzésén Houstonban, ezzel az első labdarúgó lett, aki 6 világbajnokságon is a kapuba talált. A játéknap másik mérkőzésén Anglia és Gána gól nélküli döntetlent játszott. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Szófiában Németh Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyén a 11. emeletről zuhant a mélybe. Németh Zsanett 32 éves volt. Pénzügyi okok miatt nem indul az Euroligában az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapata. A legutóbbi idény bajnoki aranyérmese a 2026-27-es szezonban nem nevez az európai kupa sorozatokba. Az ELTE Beac Újbuda sem indul a nemzetközi porondon a pécsiekhez hasonló indok miatt. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szerint teljes körű tisztújításra van szükség. Végül az időjárásról, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, napközben 30-36 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk véget ért. A sportszerkesztő Bera Emese és a hangmester Rozbora Zoltán nevében is elköszön a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: A Kisáron Magyar Játéktársaság a játék kedvelőit, készítőit, kutatóit fogja össze az ország minden tájáról 1987 óta. Mozgató rugója az elnökük, dr. Györgyi Erzsébet néprajzkutató múzeológus, akinek 90. születésnapját köszöntötték nemrégiben a társaság tagjai. Orlai utcai kiállító és közösségi terükben gyakran tartanak nyílt napokat szombatonként, és ezzel évek óta bekapcsolódnak például a Bartók bulvár eseményeibe is. Hirdetve ma is a játék alapvető szerepét a gyermek személyiségének fejlődésében, s tanulási folyamatának fontosságában.
3: Egyet adok neked is.
4: Jó.
3: Ami még utána szükséges, hogy itt vannak a textilanyagok, különböző formájúak, különböző színűek, például ebből a köralakból lehet majd a szoknyát csinálni, itt nagy szoknya, de van még, mutatok, pillanat, itt vannak kis szoknyák is, és még nagy szoknyák, és lehet választani. És azért fontos, hogy először ezt kiválasztatok, hogy melyik legyen az ő szoknyája, mert ahhoz kell, hogy választatok ilyen fölsőt is, ami itt a karja, igen, és akkor, hogy a színek összeilleszkedjenek, jó? Ezt esetleg valaki kendőt szeretne babára adni, ez majd a kendőnek. De azt is mutatom, hogy ilyen kis pici csöpp nyúlós pamut anyagból van a fejek. És akkor vannak ilyen csöppek, amiből pedig a csuklóját, meg a lába fejét készítjük, azt is ki kell tömni ezzel a csöpp kis pici tömőanyaggal, azt viszont most első lépésben odadom. Ez lesz majd az egyik csuklójába. Majd mutatni fogom, hogy hogyan, jó?
4: Másodikos vagyok, megvan mindkét kesze.
3: És akkor a csoda a tiéd lesz majd, Fanni, jó? Te fogod elővarázsolni a csuklóját. Anya levágja az ollóval a kilógó szálakat, és akkor kibújtatod a csuklóját. Jó Jánosné vagyok, Marika.
2: Ön tanítja itt most a babakészítést, de nagy szerepe volt abban is, hogy ezt a szülinapot itt most előkészítsék. Igen. Mit jelent önnek a játéktársaság és az elnöke Györgyi Erzsébe?
3: Hát én nekem a játék fontossága az, hogy óvónő voltam több mint 40 évig, és hogy én felnőtt koromban se hagytam abba azt, hogy a játékkal foglalkozzak, meg az óvodáskorú gyereknek a legfőbb tevékenységi formája a játék, ugye, hiszen azon keresztül ismeri meg a világot, gyakorolja a különböző dolgokat. Régen a szülőknek, a felnőtteknek a munkáját kicsinyített formába, utánozta a játékos formába azokkal az eszközökkel, ami éppen rendelkezésére állt és fejlődött sok oldalon ezáltal. Mozgása, megfigyelő képessége, emlékező tehetsége, koordinációs képessége, tehát nagyon sok oldalú fejlesztést ad a gyereknek.
2: Óvónőknek is átadja ezt a tudását. Mikre tanítja őket?
3: Pontosan a népi mesterségeknek az alapjaira. Nem olyan szinten, mint ahogy az igazi mesterek, hanem a különböző mesterségeknek az alapjai. Tehát az, hogy a gyerekek és az óvónők is megszeressék, és tovább tudják éltetni ezeket a hagyományokat. A szövés, a nemezelés, a bőrművesség, az agyagművesség, a kékfestés. Ezeket a dolgokat mutattam meg az alaptevékenységekbe az óvónőknek, és a gyerekeknek is nagy öröm volt.
2: Önnel itt nyáron szinte folyamatosan találkozhatnak a gyerekek és a családok az Orlai utcai székhelyen.
3: Igen, mert szombatonként van nyitva a kiállítás, ott a Hellem Gabinak a kiállítása, és szombatonként, ahogy nyitva vagyunk, nem csak a kiállítást nézheti meg az, aki ide jön, akár gyerek, akár a gyerekkel a felnőtt, hanem szombati napokon szoktunk kézműves foglalkozást is tartani. Én nagy tisztelője vagyok a Györgyi Erzsébetnek, mint néprajzós, annak idején, amikor ő még aktívan dolgozott a Néprajzi Múzeumban, én a saját óvodásaimmal onnan Csepelről, a hévvel, a busszal, a villamossal többször voltam a Néprajzi Múzeumban egy-egy kiállításon, és az ő életkoruknak megfelelő kiállítást meg tudtuk nézni. Aztán készítettünk természetes anyagból játékokat, mert a Kisáru Magyar Játéktársaság és az akkori Kis János Altábor Nagy utcában lévő tanítóképző közös pályázat írt ki. És én az óvodásaimmal pályáztam. Akkor a Guzsajas újság még működött, és készítettünk csuhéból fonással lovacskát, ilyen botlovacskát, és nyertünk. És annak a pénzéből tudtunk szövőszéket venni. Mivel akkor is már Györgyi Erzsébet volt a társaság elnökasszonya, onnantól kerültem vele kapcsolatba. És ez a kapcsolat mindig szorosabbá vált az Erzsébettel. Személyesen az egyéniség és a szakmai tudását is megtiszteletbe tartom, és pótolhatatlan az az ő lexikális tudása, az az ő emberi kapcsolata, amivel ő minden emberhez tud viszonyulni, kommunikálni, és a társaság életét viszi tovább még a mai napig 90 évesen is.
2: Készen van a babád?
4: Nagyjából.
2: Nagyjából, már ha
4: már
2: is.
4: Csak a haját kell fölvarni.
2: Föl kell varni azt? Tűvel, cérnával?
4: Igen.
2: Szőke haja lesz?
4: Szőke hosszú, mert van szőke rövid is, ami meg itt van ez a rövidebb fajta.
2: És te a hosszút választottad. És hogy hívnak téged?
4: Bianca.
2: És hány éves vagy?
4: 8.
3: Fűzzek be még egyet is akkor?
4: Igen.
2: Te készítettél már ilyen babát?
4: Nem.
2: Ez az első rony babán?
4: Van még egy, ami fonalból készült, de ilyen fajtát még nem csináltam, hogy ilyen rongyot is használok hozzá. Ilyet még nem.
2: Milyen az, hogy látod, hogy egy ilyen hosszúkás textilből, meg egy-két kis boholyból összeáll a végén egy baba?
4: Ez elég érdekes nekem. Nem szoktam általában ilyen babákat készíteni. Csak ilyen rendezvényeken.
2: És más kézműveskedés? És az érdekel, vagy azt szoktad?
4: Igen, szoktunk origamizni, azt leginkább, meg így rajzolgatni is sokat. Szinte napi szinten rajzolunk.
2: És mit tervezel, hogy hova fogod tenni, vagy mit csinálsz vele?
4: Játszani fogok.

0: akár virágot készíteni, origamizni, azt többször is szokták kérni a lányok, illetve mindenfélét. Nagyon sokszor ők maguk kezdenek el készíteni valamit.
1: Ezt ön hozza a gyermekkorából, vagy édesanyaként tudatosan vezeti be a gyerekeknek?
0: Én hozom a gyerekkoromból, anyukám szintén ugyanígy kreatívkodott velem, úgyhogy ez neki köszönhető.
1: És ez, hogy népi játékkészítés, ezt mennyire tartja fontosnak, vagy hogy ilyen játékaik is legyenek a gyerekeknek?
0: Ezt abszolút fontosnak tartom, hogy ezt is megismerjék, hogy akár ilyen természetes alapanyagokból saját maguk készítsenek játékokat.
1: Miért?
0: A hagyomány miatt, illetve azért, hogy ne csak ezt a mai műanyag játékvilágot ismerjék, ami már egy ilyen kész valami, hogy benne legyen a kis lelkük és kreativitásuk a saját dolgaikban.
1: És abból a gyerekkorból milyen érzés maradtak, vagy rögzültek ehhez a tevékenységhez?
0: Nagyon jó. Jó érzések. Szerintem a kreatívkodás az egyfajta önkifejezés, illetve kikapcsolódás is. Elvisz egy kicsit más világba.

0: a játékcég nevében is köszöntötték György Erzsikét most 90 éves születésnapja alkalmából.
1: Annyi minden eszembe jut, meg most, ahogy így az életútját ismertette Hajder Edit, hát ez is fantasztikus volt nekem, ez az egész család, hogy micsoda öröksége volt neki, és mennyi minden kapott a felmenőitől.
2: Gémesné Deák Júlia, a játékcég elnöke.
1: De hát mi is nagyon sokat kaptunk, szóval én annyira boldog vagyok, hogy vele dolgozhattam, és így közelről követhettem az ő munkásságát. Mindig elámultam azon, hogy bárhol, bárki így elé dugott egy mikrofont, bármilyen témáról olyan gyönyörűen fogalmazva összeszedettem pontosan és érzékletesen tudott beszélni, hogy mindenkinek kedvet csinált ehhez a játékészítéshez, és megmutatta azt, hogy ez micsoda a gazdag világ. Szóval rengeteget köszönhetünk neki. Igen, most lett 90 éves, ez hihetetlen. Attól is el vagyok ájulva, hogy milyen aktív a Facebookon. Most már nincs a forgó, ami régen a Kisáron Játéktársaságnak a lapja volt, és abban voltak az információk, hanem egy ilyen sokkal gyorsabb, intenzívebb módját választotta a híradásnak, és gyakorlatilag a társaságnak az eseményeiről, a környező játékészítőknek a munkáiról, bárkinek, hogyha egy kiállítása nyílik, arról adott információt. Szóval nagyon sok felé elágazott az ő tevékenysége. Hát hihetetlen. Nagyon sok oldalról közelednek ezek a tagok a játék felé. Vannak játékészítők, óvónők, pedagógusok, forgalmazók, gyűjtők, múzeumi emberek, múzeumpedagógusok. Szóval nagyon-nagyon széles a paletta. Thank you.

0: Ellenbach Gabriella életmű kiállítását láthatjuk, itt textilművész kiállítását a Kisáron Magyar Játéktársaság székhelyén. Ez a gyönyörű díszlet vette most körül György Erzsébet elnök asszony 90. születésnapi köszöntését is. Hát itt a nagyon praktikus, gyönyörű népi motívumokból álló, összepatentolható építőjáték, ami szintén textilből van, a hófehér táltos paripáig, de a ezer színben és arannyal csillogó főnix madárig nagyon sok minden látható. Hogyan jár a fantáziája, hogy milyen formákból és színekből alkot a gyerekeknek játékokat?
1: Hát igazán nagyon régre tekint vissza, hiszen a gyerekkor élményeimből nagyon sokat táplálkozom, hiszen nekem olyan szüleim, édesapám volt, aki már nagyon korán kiállításokra vitt. Amellett, hogy ő nem volt művész, ezermester volt, de nagyon fogékony volt az építészetre, a festészetre, irodalomra, operákra, úgyhogy ő nagyon korán bevezetett engem is. És már egész gyerekkoromban magamba szívtam a régi korok művészetét, de a mai modern művészetet egyaránt.
0: És a textilt hogyan választotta, hogy ez lett az ön anyaga?
1: Na, ez egy azért érdekes kérdés, mert engem nagyon sok

0: anyag foglalkoztatott egészen korán. Eredetileg 12 évesen divattervező akartam lenni, utána hirtelen az építészet is megtetszett, úgyhogy rengeteg ilyen nyaralókat terveztem, belső építészeti dolgokat, csak aztán ugye mondták, hogy a felvételénél bizony matematika, fizika is kell. Na, abban nem nagyon jeleskedtem, úgyhogy arról sajnos le kellett tennem, bár mai napig is foglalkoztat az építészet, és kerámia ipari tanuló is voltam, tehát van végzettségem, grafikus is akartam lenni, festő is, és akkor egyszer csak találkoztam olyan ismerősökkel, barátnőkkel, akik már szőttek kis képeket, vagy kis tárgyakat, és akkor megihletett. Vagy a Fiatalok Népművészeti Stúdiójában is láttam szőtteseket, és akkor úgy éreztem, hogy na ez áll hozzám közel, a textilanyag. Úgyhogy az Iparművészeti Főiskolán a szövőtanyag tervezői szakon végeztem. Egy ideig népművészeti szövetkezetnek voltam a tervező, és a helyi kézműves hagyományokból kiindulva terveztem leegyszerűsített szőtteseket. De mivel a formavilág is érdekelt, meg a játékkultúra, így a gyerekeim születése kapcsán elkezdtem egyszerű játékokat tervezni, készíteni, és akkor egyre jobban belemelegettem, és találkoztam olyan kézműves alkotókkal, játékkészítőkkel, hogy már ezt fontos feladatomnak tartottam, hogy én is közéjük tartozzak, és egyfajta játékkészítési technikákat képviseljek, amit csak én tudok.
1: Az ön játékainak mi a sajátos vagy a jellegzetessége?
0: Sokrétű, hiszen van olyan modernebb játékaim, amik formatervezett, tehát az azt jelenti, hogy ipari mennyiségben is lehetne akár sokszorosítani, és vannak teljesen egyedi alkotásaim is, amik attól játékok, hogy valamilyen módon megmozgatható, nyomkodható, puha, kézbe vehető, szép anyagokból készül, valamilyen állatformát jelenít meg, tehát lehet velük játszani, de leginkább súrolja már az alkotásnak a létét, akár egy szobadísz is lehet, vagy egy ebédlő asztal fölött egy függő játék is lehet, vagy a gyerek ágy fölött is. Vannak olyan játéktípusok is, ami nem kézbe vehető játék, hanem csak úgy csodálni lehet, ahogy forog, ahogy mozog.
1: Részben megjelenik a mitológia, de megjelenik a legújabb divat is, hiszen a kislányok póni divatja az jó sok éve ismét a tetőfokán, de akkor ön olyan gyönyörű pegazust és unikornist és pónit készít, ami hát tényleg hihetetlenül ízléses és egyedi mindegyik.
0: Köszönöm, mivel hogy az unokáimnak is vannak hasonló játékai, persze olyan is, amit én készítettem, de olyan is, amit boltban vásároltak, és én megpróbálok versenyezni, hogy az enyémet jobban szeressék, és ezzel egy kicsit belecsempészek egy kis kultúrát is a régmúlt világából, hiszen rengeteg olyan ábrázolás van, ahol akár egy ilyen középkori épületen, ha kicsit pásztázunk a figurák között, felelhetünk ilyen kis nagyon ott leselkedő mesebeli figurákat, tehát én próbálom őket azért ezzel kicsit irányítani, hogy ne csak azokat a futó rajzfilm figurákat szeressék.
1: A 90. születésnapja alkalmából köszöntötték itt a Kisáron Magyar Játéktársaság tagjai, illetve a játékcég tagjai. Hogyan érzi magát most?
2: Hogy hogyan érzem magamat? Vegyesen. Mert végeredményben nagyon sok figyelmet és kedvességet tapasztaltam. Meglepett, hogy ennyien rákattantak, és meglepett, hogy a szakmai múltamból ilyen sok témával előhozakodtak, amik most talán már egy kicsit távoljak. Hiszen van nekem a muzeológus szakmai múltam, van a tudományos szakmai múltam, van ez a nyugdíjba vonulásom utáni civil társadalmi múltam, ami azonban kötődik még a múzeumbeli munkámhoz, mert ezek a kedves mai népi iparművészek igyekeztek kapcsolatot találni a múzeumban azokkal a muzeológusokkal, azokkal a gyűjteményekkel, amelyeknek a anyagából, erejéből ők a mai napig táplálkoznak, és amikben rejlő üzeneteket, ők azok, akik képesek a mai társadalomnak továbbítani. Úgyhogy a múzeumban az én kezem alatt volt a játékgyűjtemény, rendeztem a nagy kiállítást Gyermekélet a régi magyar faluba, aminek szerénység nélkül mondhatom, hogy európai híre lett, hiszen nemzetközi konferencián számolhattam be belőle, és itt pedig kibontakozott a játéktársaság körébe egy olyan intenzív játék alkotói élet, hogy ebben a teremben 11. kerület Orlai utca 2B, amit a kerület önkormányzatának a nagy lelkűségéből kedvezményes áron bérelünk. 90 felé tart a kiállításunk száma egy évtizedet kicsit meghaladó időtartamban. Úgyhogy nagy dolgokat értünk el ebben a mai világban, amikor a játék elgépiesedik, és amikor a gyermekeknek az anyagokkal való kapcsolata és a kétkezi tevékenysége problémássá válik, holott pedig ez az élet örömeihez is tartozik, nem csak a gyakorlati tevékenységek körébe, ami hasznos. Úgyhogy ilyen szolgálatot tudtunk adni a magyar társadalomnak, és úgy gondolom, hogy amit csinálunk, annak fönn kell maradnia a jövőben is ahhoz, hogy a mindennapi életet emberi mértékkel élhessük meg, és ne hódoljunk be teljesen a gépeknek, amelyeknek egyébként hűséges szolgálója lettem, mert a Kisáron Magyar Játéktársaságnak a Facebook oldala épp a múlt héten érte el az 1848. látogató számot. Úgyhogy így benne vagyunk a mai sietős jelenben, és őrizzük a ráérős múltnak az emlékét, hogy ne halljon ki ebből a jelenből, így maradjon szép, és így maradjon boldogító. És hát itt vannak az unokáim, ők is ezt a programot végignézik. A dédunokáim is itt már játszottak, nagyon kellemesen alkottak, és élményeket szereztek, és minden gyerek és minden felnőtt, aki ebbe a kis tulajdonképp valamikori üzlethelyiségbe belépett, egy örömérzéssel távozott el innen, és egy jó emléket vitt el innen, és egy olyan indítást, hogy ezeket a dolgokat, amiket itt látott, a jelenben is meg kell becsülni, meg kell tisztelni, meg kell őrizni.
3: Isten éltesse!

játékkészítés, életműkiállítás és egy kerek születésnap a Kisáron Magyar Játéktársaságnál. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.

0: A Kossuth Rádió Barcson, FM 89,5. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Fazekas István vagyok, drámaíró, református lelkész, az erdélyi gyülekezet vezető lelkipásztora, a mai este házigazdája. A vendégem dr. Adorján Viktor, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, színháztudományi szakember. A mai témánk pedig a szakralitás színháza és a színház szakralitása. Vágjunk is tulajdonképpen a dolgok közepébe. Ez a téma egy könyvnek is a címe, amit az Üveghegy kiadó jelentetett meg az ünnepi könyvhétre. Tulajdonképpen ez a könyv utószava egy másik könyvnek, legalábbis így jelöli meg alcímként, a Laboratórium című nagyszabású tanulmányának, amely 2015-ben jelent meg, és hát igazából az az előző könyv egy átfogó és részletes történet és teoretikai feldolgozása Grotowski munkásságának, színház kísérletének. Ez a most megjelenő könyv pedig talán még közelebb visz bennünket ehhez a témához, magához, a tragédia költészet vagy tragédia játék forrásvidékéhez. Hogyan is jutunk ide, és Grotowski hogyan jutott ide, mit is kell nekünk tudni Grotowskiról? Tehát, hogyha valaki meghallja ezt a nevet, mi az a legfontosabb néhány dolog, amit illik róla tudni?
2: Elsősorban azt, hogy ő egy lengyel rendező, Jiří Grotowski, 33-ban született, és század utolsó évébe halt meg. Nevéhez köthető a 20. század nagy színházi forradalmainak, nagy színházi megújulásainak a legutolsó fázisa, ugye Stanislavski tartják az elsőnek, Brechtet a másodiknak, és Grotowski a harmadik, aki nem csak újításokat hozott a színháznak, hanem a színház színjátszás egész természetét, a gyökereitől kezdve megváltoztatta. Őneki több alkotói korszaka volt, 59-ben ő volt Lengyelország legfiatalabb színházigazgatója és rendezője, és attól kezdve ott kezdődtek a kutatások. A színházi kutatásai körülbelül 1970 tájékán véget értek, és utána már a személyiség fejlődésének és a játék tevékenységnek a kapcsolatait és ennek különböző változatait kutatta. Sokáig Lengyelországban, aztán emigrált az USA-ba, mikor volt ez a Jaruzelszki féle hatalomátvétel 80-ban. Hát onnan aztán persze különböző expedíciókon is részt vett. Nem igazán néprajzi, de nevezhetjük néprajzi kutatásoknak is. Előbb említett könyv, ez a Laboratórium című könyv, ezeket a kutatásokat részletezi, mi a célja, az egyes irányvonala a különböző kutatásainak, és hogy aztán ez hova futott ki élete végén. Na most engem, lévén színházi ember voltam, most is ugye színháztudományjal foglalkozom. Kutatásokból a színházi kutatások érdekeltek a legjobban. A teljes kép felrajzolása után, a laboratórium megírása után ezzel a szűkebb területtel kezdtem el foglalkozni, és itt mélyebbre menni. Kiinduló pontja, hogy ők már 1959-ben, de aztán a későbbi évek során is többször lenyilatkozta, őt a színművészetnek az az ága, vagy az a korszaka érdekli különösen, amikor a színháznak még nem csak esztétikai dimenziói voltak. Hát ugye ebből két kérdés származik azonnal, vagy számomra ez származott. Az egyik az, hogy mik ezek a bizonyos nem esztétikai dimenziók, másrészt hol lehet ezeket keresni, tehát a színháznak melyik korszakára gondolt. És hát ennek a nyomán kezdtem el időbe visszafelé nézegetni. Hát nyilván azért így, mert ha elkezdem az őskorba, akkor ott azonnal találok egy rituális játékfajtát, ami azért viszont nem biztos, hogy színháznak tekinthető egyelőre. Tehát azt a kort kerestem, ami megfelelhet annak, hogy már színház a színház, de még rituális, szakrális dimenziói is vannak. Ezt találtam meg a szakrális görög tragédia játék kezdeteinél, születésénél és virágkorában.
1: Tanár úr szándékoltan ugye tragédia játékot mond, igen, és nem tragédia költészetet. Hogyha a kettő között teszünk egy kis különbséget, talán arra is választ adunk, hogy mi az, amikor esztétikai, és mi az, ami a nem esztétikai.
2: Innen is meg lehet közelíteni. A különbségtétel mindenképpen indokolt, és én nem is kis különbséget tennék a kettő között. A különbség ugyanis abban áll, hogy tragédia játék idején, bár annak is volt szövege természetszerűen, de az a szöveg, az szolgálta a játékot. Elsődleges mediális helyzetben a játék volt, aminek csak egy része volt a szöveg. Most az, amit ugye itt az egyik fejezet, illetve a könyvnek az első részének az a cím, hogy Melpomené meghal, pontosan arra a pillanatra utal, amikor a szöveg elsődleges mediális helyzetbe kerül, a színház pedig másodlagos médiummá válik. Az a feladata a színjátéknak, hogy a drámát eljátsza a közönségnek.
1: Igen.
2: Adja tovább.
1: Egy pillanatra itt hagyj, tegyük akkor hozzá, ugye, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra, tehát hogy Grotowskihoz hogyan is köthető. Ez ugye Grotowski az úgynevezett szegény színházat hirdeti meg. Igen. Ami gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy mondjuk így milyen profánul, hogy lecsupaszítja ugye a színházat és az esztétikájától, és alapvetően ugye a játékra helyezi fő hangsúlyt. És ugye most arra a vidékre megyünk, ahol ez volt még az elsődleges.
2: Egy picit, ha pontosíthatnám, tehát a szegény színház fogalom, vagy egy színjáték típusnak a neve, az elsősorban arra utal a játék, nem csak, hogy a játék válik hangsúlyossá, hanem a játéknak lehetőleg minden mozzanata a színészből vezetődjön le. Ezért ők szépen elhagyogatták a kísérleteik során a gépzenét, az élőzenét, a különböző koreográfiákat. Ettől nem szegény lett igazándiból a színház, csak a színészből vezetődtek le ezek a hatások. Sokszor még a világítási effektusok is a színész teste által szabályzódtak. Ez a dolognak a esztétikai része. Nem esztétikai része pedig az ugye, hogy őt az érdekelte, hogy hogyan működik egy olyan színház, aminek nem csak esztétikai dimenziói vannak. Ő ezt kereste, és gyakorlatilag megtalálta. Ebből lett egy rituális színház, vagy egy színházi rítus alakult ki, ami aztán összekapcsolódott a stilisztikai, tehát a esztétikai dimenziókkal, így a szegény színház elnevezés alatt nem csak ezt az esztétikai rendszert értjük, hanem azt is, hogy ez a színházi rítusnak egy változata, vagy egy fajtája. Na most úgy van köze az ógörög tragédiajátékhoz, hogy ott ugyanazokat a jellemzőket lehet megtalálni, mint a Grotowski szegény színházában, legalábbis hát a fő jellegzetességeket, miközben ezek tulajdonképpen 2001 néhány száz éven keresztül ezek le voltak fedve. Voltak fedve. Pontosan abból eredően, hogy ugye Melpomené meghalt, és az irodalom került, a dráma irodalom került elsődleges mediális helyzetbe, nem pedig a színjáték maga volt elsődleges médium. Ez fette le évszázadokon át ezt a rítus funkciót, És tulajdonképpen Grotowski felfedezése az lényegében abban állt, hogy visszaszerezte a színháznak ezt az elsődleges mediális helyzetét, és ezt a szertartásszerűséget.
1: Tegyük ezt közérthetőbbé, ugye amikor azt mondjuk, hogy Melpomené meghalt,
2: igen,
1: ugye igazából ez egy szimbolikus fogalom,
2: igen,
1: ugye amivel azt jelzi tanár úr, hogy tulajdonképpen ugye van egy olyan időszaka a görög színjátszásnak, görög tragédia játék, igen, amikor nem az esztétikai szempontok az elsődlegesek, hanem a rituális szempont. Magából a rítusból nő ki a színpadi cselekmény, tulajdonképpen maga a rítus, egyfajta szakrális cselekmény is.
2: Így van, tulajdonképpen. Ugye,
1: tehát nagyon leegyszerűsítem.
2: Ha nagyon leegyszerűsítjük,
1: és
2: akkor
1: ezt követően pedig, és gyakorlatilag ugye ez itt nem más, mint igazából az, amit tragédia költészetnek hívunk meg, amit így tanítanak, ez be is fejeződik igazából Euripidész utolsó drámáival. Vakásnők az utolsó darab, amit megírt, itt vége, és innentől kezdve a színház történetnek egy új korszaka, egy teljesen más értelmű korszaka következik el, ahol az esztétikai szempontok lesznek dominánsak, úgy a szövegben, mint a színpadon. Jól értem?
2: Tulajdonképpen jól. Ez a korszak, ez Thália korszaka. Ugye a görögök ezt a két múzsát rendelték a színjátékhoz. Az egyik volt Thália, aki a komédiákért és szatírjátékokért, más irodalmi műfajok iránt is érdeklődött, illetve ezekért volt a felelős. Melpomené viszont kifejezetten tragédiajátszásnak volt a múzsája. Azért is jelképes ez a cím, hogy Melpomené meghalt, mert ez jelzi, hogy onnantól egy teljesen más korszak következett, és tartott aztán több mint két évezeden keresztül.
1: A tanár úr az ön munkáját úgy jellemzik egyébként, különösen a korábbit, hiszen ez még ugye nem ment meg, Grotowskival kapcsolatos kutatásait, ugye ezt az első könyvét, hogy igazából a semmiből teremtette meg a magyar Grotowski recepciót.
2: Majdnem a semmiből, mert hát azért voltak Pályi András nevét ilyenkor mindig meg kell említeni például, aki nagyon-nagyon nagy mértékben járult ahhoz hozzá, hogy Grotowski nevét Magyarországon egyáltalán hallani lehessen. De voltak még sokan mások is. Talán én teremtettem meg, annyiban helytálló lehet, hogy a legnagyobb terjedelmet a legtöbb részletre kiterjedően, egyrészt a történeti részt, tehát a tények ismeretét, másrészt pedig a teoretikai folyamatnak a megvilágítását, ezt azért ennyire részletesen eddig nem tette meg más.
1: Igen.
2: És ennél fogva aztán rettentő sok félreértést és tévhitet tudhatott eloszlatni ez a könyv.
1: Jelentős és hatalmas színház és dráma elméleti munka, amit ugye ön elvégzett, és hát nyilván ugye amiről most beszélgetünk, az alapvetően ennek a konklúziója, vagy a konklúziójának egy része. Most ahhoz, hogy egy konklúziót az ember levonjon, azért nagyon alapos kutatások kellenek, és ugye az eredethez is vissza kell tudnunk menni, primér forrásokhoz. És hát azért ez elég nehézkes azért, hiszen a görög tragédia költészetből is hát nagyon töredékesen maradtak fent művek, és az, hogy akkoriban mi és hogyan történhetett, igazából csak következtetni tudjuk. De a rendelkezésünkre állnak úgymond jelentős anyagok. Mi kellett ehhez, hogy ezt a kutató munkát elvégezze, melyek a legalapvetőbb forrásaink?
2: Grotowski is mondja, hogy a felfedezéseink messze mögöttünk vannak, és oda kell visszatérni, fejteni bizonyos szálakat. Hát ugye már maga, ha azt veszük, a tragédia eredetét is többféle forrásból származtatják, és ezek közül csak az egyik bizonyos Ditrombusz énekek, amit aztán ugye Dionysos tiszteletére énekeltek, s hogy abból nőtte volna ki magát ez a dolog. Az egyetlen lehetőség az volt, hogy a kor történeti ismeretei mellett korabeli görög vallásnak a ismerete is meglegyen. Meglegyen továbbá folyamata és a jelentősége az írásbeliség elterjedésének, ami ekkoriban zárul le, ez ugye a 5. század időszámításunk előtti 5. század vége felé látható, következik be már, hogy a befejeződése az írásbeliségnek. Aztán nagyon fontos volt számomra az a morálnak, és a morál állapotának, és a morál fejlődésének és alakulásának ebbe az időszakba történő végigkísérése. Szóval nagyon-nagyon szerteágazó dolgok voltak ezek, és ebből kikövetkeztethető volt, lett egy reális helyzetkép. Hogyan született a tragédia, és hogy érte el a virágkorát a tragédia játszás, ami szakrális antik tragédia volt.
1: Miért fontos az, hogy ma a színház szakralitását újra felfedezzük? Nincs a mai színháznak egyébként szakralitása?
2: Én úgy látom, hogy nincs. Látva Grotowskynak az utolsó produkcióját, hál' Istennek többször sikerült élőben látnom, találkozva magyar színházak vagy alternatív társulatok produkcióival, én azt tudom mondani, hogy itt legfeljebb próbálkozások vannak arra, hogy ez a szakralitás valahogyan létrejöjjön. De ami ennél fontosabb, mert ugye itt a szakralitás esetében könnyen arra gondolhatunk, hogy ez valamilyen vallási ügy. Nem vallási ügy, ez az is. Tulajdonképpen az eredeténél fogva az. De valójában a színháznak a társadalmi funkciójára utal ez manapság inkább már. Most abban nem menjünk bele, hogy a korai görögségbe az istenek hite, pontosabban nem is hite, mert a görögök nem hittek az istenekbe, hanem tudták, hogy azok vannak. Manapság a transzcendenssel való kapcsolat, ez teljesen megváltozott számunkra, pontosan a morális helyzet változás, társadalmi változásából adódóan. És ehhez a társadalmi berendezkedéshez kell megtalálni azt a fajta színjátékot, ami lehetővé teszi jelenkor számára, jelenkor embere számára a transzcendenssel való kapcsolat. A lépést, kapcsolatteremtést. Tehát a színház funkciója az, ami miatt ezt meg kell találnunk, a színház társadalmi funkciója, amiről gyakorlatilag manapság nem esik szó. Igen. Egyáltalán. Csak esztétikai tényezői vannak a mai színház világának, ezért fontos az, hogy rávilágítson, rámutasson arra, hogy hát bizony azért a dolognak a lelke azért az ebben van, a funkciójában.
1: Ilyen módon akár normateremtő is lehet a színház?
2: Manapság igen, de mondom, a társadalmi átrendeződésnek köszönhetően nem feltétlen társadalmi normákat tud átrendezni, hanem kinek a saját belső normáit és ahhoz képesti életvitelét tudja összevetni. Természetesen, hogyha ez elég nagy számú ember esetében megtörténik, lehetőleg nem is egyszer, hanem rendszeresen, akkor nyilvánvalóan a társadalmi norma is változik, de nem direktbe a társadalmi normát változtatja meg, mint tették azt annak idején a hajdani görögök.
1: A mai vendégem dr. Adorján Viktor, irodalomtörténész, az irodalomtudományok doktora, színháztudományi szakember volt, akivel a Szakralitás színháza és a színház szakralitása című témáról és kutatásról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Fazekas István, drámaíró, református lelkész, az Erdély gyülekezet vezető lelkipásztora. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4-es együttműködést. Több fontos törvényt is elfogadott tegnapi ülésén az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki pályázatára, két hét alatt már 78-an jelentkeztek, számolt be a miniszterelnökség. Hangsúlyozták, a bírálóbizottság munkájában több miniszter, mások mellett az igazságügyi és a pénzügyi tárca vezető is részt vesz, a cél pedig a legalkalmasabb jelölt kiválasztása. Az elnöki kinevezésről a kormányfő dönt. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a Pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagydíjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Meggyes Piroska a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búza Szem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kapta. Híreink végén egy sporthír. Szeptember 1-jével távozik posztjáról Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. A sportvezető szerint teljes körű tisztújításra van szükség. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14 és 20, holnap ma napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 2 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 1:03.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámia alkotást hozott létre, amelyek meghatározó részévé váltak a magyar örökségnek. Művészetére erőteljesen hatott a göcsei népi fazekasság szellemisége és formavilága. 92 éves korában elhunyt a régi neves, agyagos családba született Németh János, Kossuth és Munkácsi díjas keramikus szobrász, a nemzetművésze, Zalaegerszeg díszpolgára. Most a világszerte elismert alkotóra emlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: Zalaegerszegen él és dolgozik. Azt mondja, még ha akarna, sem tudna elszakadni a göcsei tájtól. Szívére, lelkére és művészetére is ez a dimbes dombos vidék hatott leginkább. Az utolsó fazekasnak mondta valaki, és nem bánja ezt az állandó jelzőt. Elvesztette a fiát, a feleségét, de a munkaerejét megőrizte. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas magyar szobrász, keramikus, a 90. születésnapját idén ünneplő Németh János, aki nem sokat teketóriázott, hanem azonnal a műhelyébe vitt.
3: Először megmintázom, nem teljesen reálisan, de utána pedig átépül az egész ilyen kupok, gömbök, csövekből készült elemekbe. Ezen a nagyobbon még például látszik, ugye. Tulajdonképpen ez a lényege az egész munkámnak, hogy valahogy a fazekasságnak a gyökereit idézi. az a formavilág, az a egyszerűség, és a formáknak a tisztasága a lényeg, de hát a vázlatoknál ugye ott gondolatokat rögzítek, ott még mintázok, de amikor nagyobbba készül, ott már olyan formálek, kubusok, gömbök, csövek, és azok félmetszeteiből áll össze egy dombor, mi mondjuk, de ugyanúgy a szobrok is.
2: Tehát először kitalálja, hogy mit fog ábrázolni, és aztán átalakítja csövekké, kúpokká.
3: Pontosan. Hát ugye ez az első darabok, mondjuk épületekre készült tervek, vázlatok.
2: Ezek még nem kúpok, csövek?
3: Ezek még nem. Ezek. Ebben már igen, itt már kezdődik valami. Ugye az az egyszerűség elindul, magába az alaknak a pálos szerzetes tulajdonképpen. Remeték is voltak, ugye a varjú vitt a sajtot. Ott.
2: Igen, ez látszik a tetején.
3: Örvényes hegyen, itt Zalába volt egy kolostoruk. Itt is már egyszerű, de nem teljesen. Nagy méretben már ott már teljesen leegyszerűsített. Például a szobroknál, ugye...
2: Egy szarvast látunk például, szarvast, meg lovat.
3: Végig olyan motivumok, amik ilyen formálelmékből épülnek össze, amelyeket fazekaskorongon csinálok.
2: És mi lesz aztán a vázlatokkal?
3: Azokból szoktam ilyen önálló kiállítást csinálni, ugye a rajznál kezdődik minden először, és akkor utána mintázok ilyen vázlatokat, folyamatosan egyszerűsödik a dolog, és a végén aztán a egy az egyes méretben már gömbök, kupok, csövek, és azok fél metszeteiből alakul ki egy dombormű.
2: Ez egy klasszikus lábbalhajtós korong,
3: ez az a lábbalhajtós, igen. Na, ott vannak például ilyen korsok, amikor már érződik az, hogy ugye már egyszerűsödik maga a dombormi plasztika, és jelzik a karakterüket, az érdekességet ott is, hogy pár darab korson van most csak itthon, kiállításokon vannak. Ja, és akkor itt vannak ezek a vázlattervek.
2: A rajzokat látjuk.
3: Van egy olyan feladat, most egy ilyen göcsei pincesor lenne valahol, és akkor ennek a bejáratára, a falra domborműveket kértek, és hát olyan motivumok vannak, amit először megrajzolok, aztán ez később nagy méretben még jobban egyszerűsödik, még tisztábban, és akkor ezekben is benn van azért azok az egyszerűség, formailag egy tisztábbak, tehát nem hagyományos grafikus rajzok ezek, hanem már eleve úgy készülnek, hogy gondolatban is, hogy minél egyszerűbben, minél tisztábban érződjenek a formák, amiből összeáll egy kompozíció.
2: Amikor megrajzolja, már akkor is a fejében van, hogy lesz ebből kúp, meg gömb, meg félhenger?
3: Már akkor is.
2: Pedig igen. Azért vannak itt ilyen levélformák is, amelyekre nem mondanám meg, hogy gömb, kúp, meg cső.
3: Azoknak a félbemetszett, ez például úgy készül, hogy egy kúp mondjuk, és akkor azt félbevágom, és akkor ezeket a formálameket összenyomom, és az érződik, az mind üreges, tehát nincs ott mögötte tömör agyag. Tehát ezek már egy egyszerű plasztikák. Hagyományosan a népművészetből indul el a gondolatok. Például itt ez a két alakot mutatnám, hogy ugye nincsenek természetes arányok, és van benne egy olyan egyszerűség, ami már ott jelentkezik.
2: Huszárnak meg egy menyecskének nézni.
3: Igen. Ezek csak jelzések, meg formai elemek.
2: Csípőre teszik a két kezüket, és mint két fogantyú a két oldalukon ívelnek. Mindig megrendelés adja a témát, vagy saját témája is van?
3: Hát azt szokták mondani, hogy az a művész, aki akkor is dolgozik, ha nincs megbízatása, ugye? Ez ma már nem igaz egészen, hogy akkor is dolgozik, mert mondjuk egy köbméteres kemencét bekapcsolni, úgyhogy én lárpurlár magamnak dolgozok, hát ez egy óriási költség. 6-8 óra égetés körülbelül egy köbméteres kemencén, azért van annak fogyasztás. Tehát valójában a művész az, aki olyan megbízásokat kap, hogy a következő munkát is meg tudja csinálni. Sokszor visszanyúlok, hogy ezek a formák, az ősi, a bográcsok, meg különböző használat edények, ezek a népművészetben, népi fazekasságnak a jellegzetes, szép formadarabjai. Itt is ezeken valamit úgy próbálok megoldani, hogy nagyon egyszerű formákból például egy fogantyú az egy állatnak a motivuma, vagy egy kutyának, vagy egy szarvasnak, vagy őznek, tehát idézi csak ezeket a gondolatokat. Ez egy nagyon korai szobrom, 1958-ban készült.
2: A Hári János.
3: Vizsga Hári
2: János. Hát ez volt a diplomamunkája.
3: Ez volt a diplomamunkám. Itt kezdtem én, hogy a mézes kalács huszároknak esetlegessége, a szépsége, meg a játékossága, azt próbáltam kialakítani. Arányok például nagyon fontosak a népművészetben, hogy ami fontos, ez kiemeli, az nagyobb. Itt látszik, hogy a Hári János mondjuk nagyobb, mint a ló. De senki meg nem kérdezi, hogy miért, mert együtt jelentkezik a alatta lévő forma, a ló és a huszár, tehát egy egységet képez. Az arányok ugye eltolódnak. Nem csinálunk reális arányokat, csak olyanokat, ami számunkra fontos. Ha fölállna ez a huszár, akkor magasabb lenne, mint a ló.
2: Sőt, hát a lába meg rövidebb, mint a felső teste, tehát ha fölállna, lehet, hogy el is esne.
3: De nem kérdezi meg senki, mert ugye a cégéreknek, meg a gondolatnak a játékossága a meséje. Az egész olyan, mint egy mese, mint egy gondolat. A népművészet is olyan tulajdonképpen. Egy gondolat tisztasága, egy mesének a tisztasága, és az emberben úgy gyökerezik meg, hogy az valóság lesz, élő valóság, és senki meg nem kérdezi, hogy az miért ilyen.
2: Amikor a diplomamunkáját készítette, ott még azért nem a hengerek és kúpok voltak a dominánsak.
3: Ott nem.
2: Mikor kezdett el ezek felé az egyszerűbb formák felé fordulni?
3: A 60-as év, mikor visszajöttem a 60-as évek elején, visszatért. Ezek például ősi formák, hogy a bográcsok. Ez használati edények. És a fogantyún olyan alakok, olyan figuratív elemek vannak, ami funkcionálisan egységes legyen ugye az edénnyel, hogy ezt érezzük, hogy ez fogantyú, de idéz egy állatot, idéz egy lovat, egy macskát, vagy bármit.
2: Nem tiszteletlenség a művésszel szemben használni ezeket főzésre?
3: Tulajdonképpen ezek a formák ugye megvoltak minden az ősművészetekben is, nem én találtam ki, hanem én úgy alakítom, ahogy az én lelkem meg a igényem az diktálja. Tehát így veszem én át, hogy mélyebben valahol belülről azt, amit én kapok az ősi művészetekből. A népművészet mindenhol valahol egy egyszerű tisztaság, a gondolat szépségét próbálja kialakítani úgy, ahogy azt tudja vagy gondolja. Ezért nem hasonlít másra, csak annak a lelkére, aki ezt csinálja. Lehet tanulni a ősművészetekből, a korai művészetekből, a népművészetből, mindenből, csak egy kicsit ugye a magunk lelki világára alakítjuk, nem is kicsit, hanem úgy, ahogy mi azt gondoljuk, ezeket a tárgyakat. Hát valahogy ilyenek az én motivumaim is.
2: Ahogyan végignézem az alakokat, a húsos, duci figurák, az állatok is, az emberek is, sőt, még a feszületen Jézus is.
3: Igen. Magából a formavilágból indul el, hogy én olyat akarok, hogy ennek plasztikai igénye, plasztikai ereje van. Ha megszólítja az embert, akkor valahol van művészet, ami belülről jön, lélekből jön, és önmagunkból.
2: Még a korunkhoz térnék vissza, 90 éves, nemrég ünnepelte a születésnapját. Fölül és lábbal hajtja a korongot?
3: Régi lábkorong, igen. Ez már golyós csapággyal megy, tehát ha megrugom, akkor az könnyedén megy. Nem fárasztó, sőt, kell annyi jó mozgás, amit tudunk. A cserépnek, a kerámiának van egy csodálatos tulajdonsága, gyúrható, formálható, alakítható, de csak úgy marad meg igazán tovább a forma, ha az az égetés után is idézi ezt a gondolatot, hogy ez cserép, kő, egyszerű, tiszta formavilág. Én ezt próbálom áttenni ezekbe a szobrokba, domborművekbe, figurákba a magam egyszerűségével, ahogy én gondolom.
2: Csendben dolgozik, vagy hallgat közben valamit?
3: Ott van a szobor alatt egy magnó, meg lemezjátszás.
2: Tehát hallgat.
3: Szeretem a klasszikusokat is, ami olyan, hogy van gondolata, van tisztaság, van erő, van ritmus. Minden szoborba, minden gondolatba, minden vázlatba nem csak a rajz van benn, meg a mintázás, hanem a zene is.
2: Szólaljon meg Kodálytól a Galántai táncok.

0: ezt a tisztaságot keresem én, és ezt találom meg az ősművészetekbe. Amikor olaszországi tanulmányutamon voltam, megcsináltam mindent, de az etrusz kerámia művészet előtt letérdeltem. Van a civilizáció és van a kultúra. Civilizáció terméke mondjuk az angol vécé, a kultúrája meg a görög művészet. Nekem szerencsém volt, mert én ilyen családban nőttem fel, én ott láttam az első ilyen munkákat, korongoztak a családba, ugyanis volt egy híres műhely, ott van a nagyapámnak a rajza, ez a Malanyai Dezsi könyvéből van, a magyar népművészet, ő cserépkályhás volt. Hárman voltak cserépkályhások, és egy volt a fazekas mester. Tehát négy fia folytatta a mesterséget. És hát ebből lett aztán később a zalaegerszegi cserépkályhagyár, mellette is megmaradt még a nagybátyámnak a fazekas műhelye. És hát itt a környékben pedig a közeli fazekasság, ugye a csodálatos világ ez. Lehetett látni azt, hogy az ember milyen szeretettel és milyen lélekkel csinálja azt, amire született, és milyen tiszták azok a formák, amelyeket korongoztak vagy kialakítottak. Valójában ezek az edények élő, használatos szobrok voltak. Ma gyűjti az ember, és nézi, figyeli, a formájára ránéz, érez valami tisztaságot, egyszerűséget, egy gondolatot, egy mesterséget, ami népi fazekasság volt, népművészet, de valahol művészetté alakult.
1: Akkor az egyértelmű volt, hogy önből fazekas keramikus lesz? Családi örökség?
0: Hát igen. Már az én édesapámnak kezdődött ez a dolog, hogy itt van egy rajza, és amit meg tudok mutatni, gyönyörű rajzok, szélrajzok. Mindig mesélte nekem, meg hát mutatja, tudod, úgy volt, hogy három grófkisasszonyra felvételiztem, segítettem a rajzokat megcsinálni. Aztán jött a mester, mondta, fiam, föl kellett vennem most azokat, jöjjön vissza egy fél év múlva, akkor már ezek úgyse lesznek itt. Az én jó apám hazajött, beállt a család műhelyébe, és többet eszébe is jutott visszamenni. A világ, világ, mit változott? Én meg azért úgy kerültem a főiskolára, hogy ugye szép családi műhely volt, jó apám, álljunk össze, mondta a mestereknek, és csináljunk akkor egy üzemműhelyt. És ez lett az zalaegerszegi cserépkályhagyár. De én amikor jelentkeztem a főiskolára, betettem egy dobozba három kis agyagszobrot, és én ezt fölküdtem, és valahogy a Borsos Miklós kezébe került, és akkor mondja nekem, hogy fölveszem én magát, de hát hol vannak a maga papírjai? Hát mondom, mester, hát én, nekem nincs papírom, én beküdtem ebbe a dobozba ezeket a három figurát, ha úgy gondolja, hogy meghív a fölvételire, akkor hívjanak föl.
1: Így került az iparművészeti főiskolára.
0: Így kerültem az iparművészeti főiskolára. És én is elmentem a volt családi műhelyünkbe, és én is megtanultam ott ezt a mesterséget, és szerencsém volt, hogy a Borsos Miklóssal összetalálkoztam.
1: Egyébként azt gondolta, hogy a gyárban fog dolgozni?
0: Hát a gyárban dolgoztam én két évig. Terveztem különböző dolgokat, volt egy külön műhelyünk, úgy hívtak, hogy gyártás előkészítő. Én terveztem épületkerámiát, cserépkályhákat, motivumokat, mesekályhákat, aztán megszűnt minden, ugye később, hogy alakult a dolgok, és hát ezek az anyaminták, amik akkor elkészültek gipszbe, azok sajnos eltűntek.
1: Ma már jobban vigyáz a vázlataira.
0: Ma már jobban vigyáz.

0: ilyen kupokból, csövekből mintáztam meg, fölhúztam, még az ujjal nyomait is benne hagytam, és abból lett egy ilyen hajnaltrikoltó kakas. Mikor nézték a gyerekek, azt mondta, hát ilyet még itt nem csináltak. Én úgy mentem oda, én többé-kevésbé tudtam korongozni. És akkor én tudtam már, hogy ezeket a szobrokat én nem mintázni fogom, hanem korongozott formaelemekből. Tehát olyan szobrokat csináltak, hogy kifestették a kerámiával, itt pedig a forma maga idézte a kakast, tehát így alakult ki az én plasztikai igényem.
1: És illetve... akkor ez azt jelenti, hogy a kakas után arra törekedett, hogy innentől kezdve ezeket a formákat
0: pontosan
1: használja.
0: Sőt, a domborműveken is ez a formavilág él tovább. Tehát ezen érződik. Erről ismernek engem.
1: Azt mondja magáról, hogy az utolsó fazekas.
0: Tényleg de nem én mondtam magamról, hanem én rám kicsit gúnyosan az egyik kritikai lapnak a írója azt mondta, hogy én a diplomámmal is maradtam fazekas.
1: Amikor ezt olvasta, rosszul esett?
0: Igen, mert gúnyosan volt írva. Mondom a Borsos Miklósnak, mester, mit szól hozzá? Hát azt mondja, a görögök is csak fazekasok voltak. Mondom, köszönöm szépen, és így folytattam aztán tovább. Utána eszembe se jutott, hát így maradtam fazekas, hogy felhasználtam ezeket a formai elemeket, ezt a szellemiségű dolgot próbáltam áttenni a későbbi munkáimba, ami domborművekbe is jelentkezik, és szobrokba is, erről ismernek engem. Tehát így épült be a munkámba a népművészet is.
1: Milyen zenét hallgassunk?
0: Egyszerű szép népzene, egy pásztordal, vagy bármi más szívesen.

0: Na most nézd, tipikus példa. Ez egy pásztor volt, aki azt a fa Krisztus csinálta. Írni, olvasni is alig tudott. Ez a szobor tanulság, hogy mennyire bent van egy olyan egyszerű, tiszta embernek a lelki világa, aki alig járt iskolába, csak ugye lelkit adta a gondolatait, és ebből született egy olyan ősi, tiszta formavilág, ami jellemző egy olyan emberre, aki próbálja áttenni a gondolatait nem dekoratívan, hanem az ő egyszerű lelki tisztaságával szólítja meg azt, aki nézi először. Én ezekhez jártam, mint családtag, sokszor ott voltam náluk, meg mentem vele együtt, még akkor Tarisnya ott volt az oldalán.
1: Tanult tőlük valamit?
0: Hát elsősorban az, hogy a műalkotásnak a legegyszerűbb tisztasága az emberi lélek és az embernek a gondolatainak az egyszerűsége, ezt úgy próbálja megoldani, ahogy ő látja a világot. És ezáltal lesz valami más. Úgy új, hogy más. Az ember megáll előtte, megszólítja. Ez a népművészetnek az igazi ereje. Jelentése van ezeknek a daraboknak. Úgy szólít meg bennünket.
1: Milyennek látja a világot?
0: Hát ez a mai világ egy kicsi olyan, mint egy vegyes zenekar, ugye szól benne minden az égvilágon, és ebbe kell megkeresnünk azt, ami a legtisztább, a legegyszerűbb magunknak. Próbáljuk értetni tovább azt a világot, ami valahol bennünk él.
1: Azt meg lehet fogalmazni, hogy mi a célja a munkáival?
0: Hogy megszólítsa az embert, nagyon egyszerű. Szólítsa meg azt, aki nézi, aztán ki, hogy mit mond rá, az nem érdekes. Az ember semmire nem hasonlít, csak önmagára. Én az én lelkemre szeretnék hasonlítani, én magamra, ahogy kifejezem a gondolataimat. Ami számomra fontosabb, az kiemelem, az erőteljesebb. De ha együtt szólal meg minden, akkor nem kérdezi meg senki, hogy a kezem miért ilyen, miért olyan.
1: Mit jelent az, hogy megszólítani? Mi történjen?
0: Hát, hogy a lelkét szólítsa meg.
1: Változzon az, aki megnézi a munkáit?
0: Nem fontos annak változni, de valahol megállítja, megszólítja. Például itt nézem én ezt a feszületet. Ezernyi dolgot kereshetnék be anatómiailag, hogy miért. De nem, mert ennek a tisztasága, az egyszerűsége, a gondolata, ott vannak azok a kis angyalok rajta. Az úgy

0: egyszerre szólal meg, és valahol egy embernek a lelkét idézi, meg a szellemi világát.
1: Hittel élő ember?
0: Én szeretnék hinni benne.
1: Istenben hisz, vagy szeretne hinni?
0: Hiszek benne, hogy nem változhatunk meg, csak önmagunk lehetünk. Ha valaki azt csinálja, amit tud, és valahol egy olyan művészetet hoz létre, ami előtt megáll az ember, és utána kezd gondolkodni.
1: A tehetség, a művészet Istentől jön, vagy máshonnan?
0: Ennek a világban, hogy akkor sok mindent látunk, amit úgy érezzük, hogy jó, az Istentől van. Ha elmegyek, látok egy olyan fát, amiben én bent érzek valamit, ami úgy hajlik, vagy egy olyan darabot, akkor azt mondom, hogy hát igen, mert élő szobrok vannak a természetben, kövek, fák, dombvonulatok, szinte mint egy szobor úgy élnek. Aztán van egy ember, aki ezt el is tudja rontani, vagy még hozzá tud tenni. Megpróbálom használni azokat a formai elemeket, amivel most egy kicsit könnyebb, de megpróbálom azért azt a szellemi, lelki egyszerűséget, tisztaságot tovább valahol megőrizni. Mesterséget meg lehet tanulni, brilliáns, lehet technikákat, meg egyéb, de valahol a művészet az a lelkünkből jön, amit gondolunk, ahogy érezzük. Igazol valamit az, ha megállítja az embert. A művészet az a mesterség által születik, és ha ember a lelkét adja hozzá.
1: Sose gondolt arra, hogy máshová költözik? Zalából, Göcsejből?
0: Egyáltalán. Soha meg nem fordult a fejembe az, hogy valahová menjek.
1: Mi az, ami ebben a tájban ennyire otthonos az ön számára?
0: Ez a Göcse, ez tulajdonképpen egy passzik, egy olyan dombvidék, ahol dombok, vonulatok egymást követik, mennek. Egy hullámzó plasztikát adnak, hogyha fölmegyek mondjuk az Egerszékhegyre, akkor ránézek, akkor elcsodálkozok, hé, hát ez egy olyan, mint egy gyönyörű dombormű.
1: Szóval a domborulatok valamiért fontosak, a mozgalmasság valamiért fontos.
0: És a göcsei ember az dombokat hegyeknek mondja. 200 méteres vonulatok, általában észak-déli irány, hullámzó van, gyönyörű plasztika ez.
1: Milyen a göcsei ember?
0: Egyszerű. A göcsei embernek az életiskolája volt a legnagyobb. Egyik ember átadta a másiknak, amit tudott, és még a kifejezések is olyanok voltak, hogy az egy sajátos világ volt. Apáról fiúra szállt a mesterség. Ez volt az igazi iskola. Simon Wendel bácsira emlékszem, például a vincelérre. Hosszú köténybe szaladgált, nézte, ahogy megfogta a szőlőt, fürtött meg, ahogy ordott, megsimogatta. Azt nem mindenki tudta. Tehát valahol a lelkükben volt, és valahol ezt kéne megőrizni. Soha annyi pénzt nem tudtak kihozni, hogy ők a nagyvilági gazdag emberek legyenek, de ez volt a szépség, ez volt az igazi érték, ez volt az igazi pénz, a domb, a fa, az ága, a termése, ahogy jártak, mentek köztük.
1: Ugyanakkor azt látjuk, hogy a világ az bonyolult, komplikált, egyáltalán nem mondanánk egyszerűnek.
0: Vannak falevelek, gyönyörűek, lombok, meg vannak pénzes zsákok. A falusi ember végigment a maga területén, megnézegette hegyi horgosokba például, nálunk úgy mondták, hogy hegyi horgos, elcsodálkozott, megállt. Ez volt az ő hazája, ezt szerette, és ez volt az igazi érték. Én, mint gyerek, én is részt vettem ilyen ünnepeken, meg alkalmakon. Ugye egyszer volt, hogy a portyázó török eljött eddig, és húsvéti körmenetkör próbáltam megtámadni ugye a fölvonuló az embereket, a körmeneti embereket, és akkor volt egy, hogy Sánc regement, Sánta kapitány, félretölök, magyar elől, jön a vicispán. Gyerekkoromban mentünk végig, húsvét előtti napon, vitték a zászlót, volt egy állítólagos török zászló, amit eldobtak a törökök, mert megfutamították őket, egy portyázó csapat volt, és ezek között még én is részt vettem, és doboltam, hogy Sánc regiment, Sánta kapitány, félretörök, magyar elő, jön a vicispán. Ez volt a legcsodálatosabb zene. Mentük a főutcán végig, az emberek álltak mellettünk, vittük a régi török zászlót. Örök élmény.
1: Saját családjáról még nem beszélgettünk. Feleségét mikor, hol ismerte meg?
0: Szombathelyen ismertem meg, ugye ott édesanyám is szombathelyi volt. Így alakult. Sajnos meghalt már, egyedül élek, de gondolataim mindig elvisznek mindenhova. Ők élnek bennem tovább, olyan, mint ez az alai táj is, ez is él bennem. Én azért nem tudtam volna elmenni sem erre se.
1: A lánya meg az unokái viszont külföldön élnek.
0: Elküldtem tanulni, és hát ott ragadt. Aranyműves, ötvös, ott 4 gyerek van, minden gyerek magyarul tud először beszélni.
1: Látom a fényképeket róluk a falon, milyen gyakran találkoznak?
0: Hát minden évben jönnek ők, mindig jönnek.
1: Született egy fiúk is.
0: Ő megtanulta, mellettem a mesterséget, de hát sajnos meghalt ő is fiatalon. Gondolatban velem élnek, ott vannak mindig. Őrzem itt a régi képeket is. A jóapámnak a rajzait is időnként elő-elő veszem.
1: Nem nehéz egyedül élni?
0: Ha elkezdek egy munkát, akkor a gondolataimmal vannak társaim, meg magával a munkával. Este leülni nehéz. Amikor oda teszek magamnak egy tál ételt, és ezt úgy eszem, nem is tudom, muszáj, akkor jönnek a gondolatok. De a legnagyobb megnyugvás az, amikor kézbe veszek egy agyagot, és elkezdek itt valamit csinálni. Alakul és megy. Ezekbe próbálom beépíteni azokat a gondolatokat, meg azt a szellemiséget, ami engem gyerekkoromban körülvett, és azokat az embereket, akikre valójában azt mondjuk ma, hogy falusi, egyszerű emberek voltak.
1: Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést?
0: Gregorián nagyon szeretem, meg a egyházi zenét is.

0: Ahogy hallgatom önt, és ahogy körbenézek, az a benyomásom, hogy utolsó lélegzetvételéig dolgozni fog.
1: Talán bízok benne. Nekem nincs erőm ahhoz, hogy más csináljak. Én nem akarom a divatot követni. A formák tiszta erejével azzal próbálom kifejezni a gondolataimat, hogy ne a házakból gyújjanak lángnyelvek, hanem a kemencében izzon a tűz, és melengesse a szíveket.

0: Kedves hallgatóink, vendégem volt a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar szobrász, keramikus, a 90. születésnapját idén ünneplő Németh János. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Süveges Gergő.
1: A 92 éves korában elhunyt Németh János, Kossuth és Munkácsy Díjas keramikus szobrász emlékét idéztük az iménti beszélgetéssel.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

A Kossuth Rádió Gerecsén, FM 105,6. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Történik Kelet-Afrikában 1886 és 1889 között.

0: A Kilimandzsáró meghódításának első sikeres kísérlete után visszatért a kis hegymászó csoport tavetai táborhelyére. Itt már készülődni kezdett az egész karaván a nagy vállalkozás folytatására. A néhány napos pihenőt Teleki az expedíció részbeni újjászervezésére használta fel. Hőnel pedig arra, hogy naplójegyzeteit rendezze, kiegészítse, hiszen ezek alapján készült az ismeretlen földön lezajlott nagy utazásuk történetének megírására. Amellett rendületlenül vallotta Nagy Sándor udvari festőjének, Apellésznek a jelmondatát. Nulla dies sine linea.
1: Egy nap sem újjék el feljegyzésem nélkül. Alkalmam és szerencsém volt a testi-lelki megpróbáltatások elmúlt nehéz napjaiban, hogy közelebbről is megismerjem kelet-afrikai expedíciónk vezetőjét. Utazásunk kezdetén középkorú, erőteljes férfiú volt Teleki Sámuel. Erdélyi hegyei között nőtt fel és edződött meg. Szívós, makkegészséges szervezetét, kiegyensúlyozott kedélyállapotát, siggadtságát nem győztem csodálni. Elmesélte az úton, hogy kora ifjúságától fogva szenvedélyes és kitűnő vadász. Itt pedig azt tapasztaltam, hogy a vadonban való életre termett, hiszen remek idegekkel megáldott pompás céllövő. Most már utólag nyíltan bevallom, amikor Bécsben megismerkedtünk, testes termete egyáltalán nem imponált nekem, s alig sejthettem, mennyire tetőtől talpig férfi. De attól kezdve, hogy Zanzibárba érkeztünk, testileg nagyon megváltozott. Az afrikai nap velőtt szikkasztó forrósága, az időnkénti éhezések és szomjúhozások, s a csaknem kizárólagos húsételek, ezek mind-mind elvégezték munkájukat szervezetén, s mára nem maradt rajta más, csak csupa izom és csont. Tréfálkozva szokta immár emlegetni.
2: Bizony, Richard, 104 kiló voltam egykor, s manapság csak 64.
0: Végül is felkerekedett az egész karaván, hogy folytassa fáradtságos és viszontagságos útját. A Kilimandzsáró keleti peremén a masszájok földjén minden baj nélkül át is haladtak, és augusztus végén már el is értek a Kikujuk titokzatos földjére. Széles árokban vonultak itt, amelyet magas hegyek, kialudt vulkánok zártak közre a két oldalán. Valónak bizonyult tehát a bécsi professzor elképzelése. Folytatódik a dél-afrikai árokrendszer. És a felfedezés dicsősége magyar utazó nevéhez fűződik. Innét kezdve azonban sok nehézségbe ütköztek útjukon. Ahány patakon csak át kellett kelniük, annyiszor állták útjukat a nyillal felszerelt benszülöttek.
2: Úgy látszik, igaznak bizonyulnak a híresztelések a Kikujuk ravasságáról, cselvetéseiről. Mégsem kerülhetjük meg földjüket, mindenképpen át kell rajta hatolnunk. De el szeretném kerülni az oktalan vérengzést is. Mit tegyünk hát, Kemata?
3: Én már kigondoltam valamit. A közeli falu vénei ismernek engem, már tartottam velük annak idején békeszaurit. Akkor jó vásárt csaptak, ők is, én is. Most pedig egy kis kísérettel felkeresem őket, és talán sikerül megnyernem Nakairót kiengesztelődési szaurira. Ő a főnökük.
2: Tudom, de azt se felejtettem el, hogy a legutóbbi átkelésünknél is két emberünket lenyilaszták.
3: Ők meg több halottat és sebesültet hagytak hátra. Ideje, hogy tárgyaljunk velük, különben fellázítják ellenünk a környező falvakat.

0: Na, Kairó nagyfőnök, újból felkerestelek, hogy Béke Szaúrira hívjam meg a faludat.
1: Éppen ideje. Úgy törtetek be ide, mintha saját országotokba jönnétek. Embereitek birkákat, teheneket hajtottak el.
0: De helyette letették a csereárut, a kijelölt helyre. Rendes vásár volt ez.
1: De mielőtt összeültünk volna Szaúrira, már erőszakkal átlépték folyóinkat, fegyvert használtak, embereink közül többet megöltek, megsebesítettek.
0: Jól bántunk a sebesültekkel. Főnököm a nagyvarázsló bekötözte sebeiket, s gyógyulóban vannak. Ide is hoztam most magammal Kutandzsát, akinek lábsérülése volt, de meggyógyult. Győződj meg magad is róla, és jól bántunk vele.
2: Igaz ez, Kutandzsa? Jól bántak veled, és meggyógyítottak?
3: Jók voltak hozzám, ápoltak, és meggyógyultam.
1: A főnökötök, akit nagyvarázslónak neveztek, nem gyilkolja le a foglyokat, sebesülteket?
0: Nem, csak harcban az ellenséget.
1: Igaz, a ti fegyveretek erősebb a miénknél, de mi sokan vagyunk. 3 év óta idegen nem tette be a lábát földünkre. Téged jól ismerlek, masszái kereskedő. Te még nem szedtél rá. Egy feltétellel elmegyünk a Szaúrira. Mint mondtad,
2: a te urad a nagy varázsló. Hát nálunk már 2-szer telt meg a hold, még sincs esőnk. Nos, ha ő esőt varázsol kiszáradt földjeinkre, szabad az utatok.
0: És ha mégsem lesz eső,
1: akkor kikergetünk benneteket földünkről, ahogy a szél fújja szét a pejvát.
0: De ha uram mégis áttör a földeteken, és embereit halomra hullanak...
1: A ti harcosaitok sem találnak biztosabban, mint a mieink.
0: Jól gondold meg, főnök. Mi nem akarunk vérontást.
4: Duvalla! Mutasd meg, mit tudunk mi. Nézzétek csak azt a madárkát ott, azon a fán.
0: Na, Kairó, gondolkozzál ezen.
5: És Kemata visszatérte után 2 napon át szakadatlanul zuhogott az eső. A babonás kikujjuk a nagyvarázslónak tulajdonították ezt az áldást. Létrejött hát a kiengesztelési Szaúri. A kikujjú küldöttek és a karaván küldöttei kört alkottak, s középen Kutandzsa és Duhalla helyezkedett el. Közben már levágtak egy bárányt, a máját és a vállahúsát megsütötték, és aztán megkezdődött a szertartás. Kutandzsa és Duhalla közé puskát és lándzsát raktak keresztbe.
6: Oriol Muma, vértestvéreim!
7: Oriol Muma!
6: Mondom nektek, idegenek, mit akartok földünkön?
8: Mondom nektek, kikujú harcosok, békében jöttünk. Gyöngyöket, szövetet, drótot és más szép holmikat hoztunk. És az esővel is megajándékoztunk titeket. Ezért engedjetek bennünket békésen átvonulni földeteken. Békén leszünk, ha ti is békét tartotok.
6: Mondom nektek, vértestvérek, halál és pusztulás szakadjon rá az égből, aki a békét és barátságot megszegi.

0: 1887. október 17-én Teleki egymagában indult el a Kenya vulkán 5200 méter magas csúcsa felé. A rossz időjárás és a metszően hideg szél miatt azonban 4680 méter magasságból kénytelen volt visszafordulni. De akkoriban ez is úttörő eredmény volt. A cseréből, vadászsákmányból azután jó ideig bőségesen élt az expedíció, ám december közepén jó részt lakatlan tájra kerültek. A több napi járóföldre kiküldött karavánjaik üres kézzel tértek vissza. A kietlen vidéken szegényes a vadállomány is.
1: Uram, a legjobb lenne visszafordulni.
2: Nem, Kemata. Tovább megyünk, a tó már nem lehet messze. Burkendzsi vezetőnk szerint csak 30 nap járásnyira el kell érnünk.
1: Bár az is lehet, hogy 100 napnyira van. És talán nincs is ott semmiféle tó, csak szóbeszéd az egész.
2: Ennyi, te beszélsz így, Kemata. Zanzibárban még esküdtél a tóra.
1: Így van, uram, de azóta sok minden történt. Zurzulla holta maradt tegnap a Baobab fa alatt. Négy emberünk szomjan veszett. Mi gyökéren és gumókon élünk. Mindenki legyengült. Ezért szerencse, hogy a málháink megfogyatkoztak. A sátrakat is elhagyogatják már az emberek.
3: Uram, Burkendzsi vezetőntől azt hallottam, hogy a fekete tó már csak egy napi járásra van.
2: Micsoda?
3: Azt is mondja, hogy arról a hegyről ott né, már látni is lehet.
2: A Kalulról? Hát ez nem magasabb 200 méternél. Induljunk, Rihár!
4: Igen?
2: Talán nem fogunk csalódni, még alkonyat előtt vissza is érhetünk. Mamva, a Kalul tövében verjetek sátort, és figyeljetek a jelre. Ha észreveszem a tavat, lőni fogok.
3: Ezernyi fül leszek, uram.
4: Mindent vulkáni törmelék, láva borít erre.
2: Csodálkozom rajta, hiszen a közelben híre hamva sincs vulkánikus hegynek.
4: De ez a Kallul vulkáni tufából keletkezett. Valamelyik közeli vulkán hamuja keveredett itt iszapos vízzel. Így épültek ezek a lávapadok. Nem csodálkoznék azon sem, ha működő vulkánra bukkannánk hamarosan.
2: Feltűnő, hogy eleddig csak kihunyt vulkánokat láttunk. Mintha Afrikában kialudtak volna vulkánus műhelyek.
4: Igen.
2: És mennyi a termita építmény?
4: Egyike másik a magas kéményként emelkedik a fekete kopár sziklák közül.
2: Valóban a kémények nyillásaiból forró levegő csap ki. Tartsa oda a hőmérőt egy pillanatra.
4: Igen. A külső levegő 25,4 fok. A kémény fölött 38 fok.
2: Már csak pár lépés a tető. Nézze, Rihárd, milyen csodásan vöröslik a nyugati égbolt alja.
4: Mintha távoli óriási tűzfényét verné vissza.
2: Felértünk!
4: Végre.
2: Milyen sivár arra délnek a szamburú pusztaság, amelyen olyan kínlódva vergődtünk át. Azt hiszem, nem igen bírnánk el még egy ilyen utat. Rihárd.
4: Igen?
2: Oda nézzen, észak-nyugatnak. Ott távol valami csillog a messzeségben, mintha víztükör volna.
4: Valóban, hatalmas vízfelület. A Bászok-nárok, a fekete tó az, amelyet kívülünk nem látott még európai ember szeme.
2: Ez már biztosan az. A távcső nem csal. Ez a tó.
4: A tó!
2: Jelzőlövést adok a lentieknek. Nézze csak, abból az árokból fejvesztette rohannak a hiénák és a páviánok. Közibük lövök!
4: Ma 1888. március 2-án, délután 5 óra 34 perckor Teleki Sámuel ismeretlen tó nevét jegyzi fel a világ térképére.
2: Amely az expedíció főpatrónusáról, Rudolf trónörökösről kapja földrajzi nevét.
0: Március 7-én a tó déli partján indult tovább az expedíció keletnek. És március 10-éhez fűződik Teleki Sámuel vállalkozásának második világra szóló felfedezése.
2: Lám, Rihárd, füstölgő falu helyett füstölgő vulkáni kúpot találtunk. Az első működő vulkán Afrikában, amelyet eddig ismerünk.
4: Végleg összeomlik tehát az a divatos elmélet, mely szerint vulkánok csak tenger közelében működhetnek. Hiszen itt a Tana torkolatától 700 kilométernyire vagyunk légvonalban.
2: Tengervíz nyilvánvalóan nem folyhatik itt a vulkánikus tűzhelybe, hogy robbanthasson.
4: Már rögzítettem is a vulkán helyét. Napmagasságot kétszer mértem, kronométereink pontosak. A felfedezett vulkán az északi szélesség 4. fokának 24. percén, és a keleti hosszúság 35. fokának 54. percén fekszik. Be is rajzoltam a térképbe. A vulkán neve pedig... Most én leszek a névadó. Teleki vulkán.
2: Nem, semmi
4: de,
2: szín
4: de,
2: alatt.
4: De igen, ez nem magánügy, ez egy egész országnak és népének az ügye, hiszen idáig egyetlen magyar utazónak, felfedezőnek neve sem szerepel a világtérképén. Amellett az ön nevét nehéz lesz majd elferdítve kiejteni. Teleki.
0: Hosszú vándorúton halad tovább az expedíció, a tó keleti partján még lakott telepig ér. Közben izgalmas vadászkalandokban van részük. Különösen veszedelmes volt a március 27-i elefántvadászat. Előző napon ugyanis a parti nádasban elefántpárt hajtottak fel, de azok eltűntek szemük elől. Mégis másnap reggel Duhalla sietve jelenti Telekinek...
5: Uram, az elefántbikát, melyet éjszaka szem elől vesztettünk, ott láttam 150-200 lépésnyire a partól. Algakötegeket emel ki a vízből, stömi magába.
2: Készítsétek elő azonnal a nagyobbik vászoncsónakot. Ti hárman üljetek bele. Duhalla, vidd magaddal Kjumoerit és Megtubut, és vagy a vízben lőjétek le, vagy hajtsátok a partnak.
5: Majd csak elbánunk vele valahogy.
2: De óvatosan ám, hatalmas bestia az.
5: Vigyázzunk, uram!
2: Az állat meg sem mozdul, pedig a csónak mind közelebb kerünk körülötte, és már egy tucatot is beleeresztette.
4: Higgadt állat, egy lépés sem tágít. Nyugodtan falja az algát.
2: A Harry Winchester gyenge neki. Észrevett valamit.
6: Óvatosabban, távolabbról!
4: Vízzel spricceli a sebb helyeit, mintha bolhát fricskázna le.
2: De mintha mégis elgyöngült volna. Puskát kell cserélnünk.
6: Duhalla hozzám!
5: Itt vagyok, uram.
2: Duhalla, vidd az express puskámat. Két lövés elég lesz belőle.
5: Micsoda erős állat, pedig mind a 16 golyó átfúrta a bőrét.
2: De egyik sem találta halántékon.
5: Himbálózik a csónak, de majd most!
4: Vagy nem találta el, vagy ennek semmi sem ár.
2: Ebből baj lehet, vigyázz, ne olyan közel!
4: A vízbe ugrottak, de az elefánt is kimozdult, és milyen fürgén csap a csónakra.
2: Eléri, fölkapja a csónakot, ide-oda csapkod vele.
4: Szerencsére az embereknek fittyet hány.
2: Adja ide az express puskáját, Richard.
4: Tessék, csak nem gázol bele ön is a vízbe?
2: Nem várhatok, hisz Magtubunak tart.
4: Mamva, Kemata, gyertek, fegyverre!

0: Megingott, térdre bukik. Összeesik, elő a kötelekkel. Ennyien talán partra húzzuk.
1: És tovább halad a menet a tó keleti partján. Útjuk 3 hét múltán sem ér véget. Április 1-én kanyargó füstöt látnak északon, és 2 napra rá már boldogan letáboroznak a reziátok telepén. Tőlük tudják meg, hogy van kelet felé egy másik kisebb tó is, a Fehér tó. Április közepén újra felkerekednek hát, és az 5. napon fel is csillan a tó tükre. Vize ihatatlan, majd szomjan vesznek a sok víz mellett. Teleki a Fehér tót Stefánia tónak nevezte a trónörökös feleségéről. Ez lett egyszer s mint útjuk végpontja is. Azután elindultak visszafelé az úton. Egy álló hónapon át bogyókon, gyökereken, éretlen gyümölcsön és zöld durhaköles száron rágódtak, és esőben, dagadó sárban vonszolták magukat előre. Tavetába szeptember végén jutottak el. Innen a legrövidebb úton vonultak tovább. 1888. október 24-én végre elértek a tengerpartjára. Itt már óriási változások híre fogadta a felfedezőket. Tanganyika Német-Kelet-Afrika néven német gyarmat lett. A tőle északra fekvő terület pedig, amelyen ők haladtak át elsőnek, a Brit-Kelet-Afrikai Társaság tulajdonába került. 2 nappal később tovább hajóztak Zanzibárba. Itt Teleki Sámuel feloszlatta a sokat próbált karavánt. A teherhordók megkapták bérüket, a hiányzókét pedig hozzátartozóiknak adták oda. Telekin és Hőnelen is erőt vett a malária. Végre azonban elindulásuk után 3 év múlva, 1889 márciusában megindulhattak hazafelé a Fekete-Afrika eddig ismeretlen földjének felfedezői. Így került a világtérképre az egyetlen magyar név, Teleki.

0: Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. A szereposztás a következő volt. Teleki Sámuel Afrika utazó Szakács Miklós. Richard Hönel utitársa Bánfi György. Zűsz bécsi professzor Szabó Otto. Hans Meyer alpesi vadász Szatmári István. Harvey angol vadász Verebes Károly. Kemata Dzsumbe az expedíció gazdája Garas Dezső. Manva Sera az askarik feje Kőműves Sándor. Duallá Idris a szomáli csoport vezetője Koncz Gábor. Szedenga a Vasenzik szultánja Őze Lajos. Kimueri masszáj harcos Vándor József. Nakairo Kikuyu főnök Inke László. Kutandzsa Kikuyu harcos Viola Mihály. Narrátor Sütő Irén. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 35 évvel ezelőtt alapították újra a V4 együttműködést. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Nemes Balázs Áron sebész transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a hivatal feladata a többi közt a minőségfejlesztés és a betegpanaszok kezelése lesz. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A közeli víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás és az autómosás. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közműszolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen oda a többiekre. Híreink végén egy sporthír. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó Szófiában. Bolgár sajtóhír szerint szófiai lakhelyén a 11. emeletről zuhant a mélybe. Németh Zsanett 32 éves volt. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 2:03.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
2: Vendégünk Szénes Flóra, a Budapesti Operettszínház művésze, aki a július 3-án bemutatásra kerülő Anna Karenina című musical egyik címszereplője a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. 27-én szombaton indul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programsorozata. Örvényes Völgy Fesztivál Zalacsányban és a Hunor Magyar űrhajós program 25-i csütörtöki esemény sorozata Kapu Tibor történelmi űrrepülésének első évfordulója alkalmából. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette.